Államok visszaállítja az iráni kikötők blokkádját, jelentette be Donald Trump amerikai elnök. Az iráni illetésségi, illetve az iráni kikötőkbe tartó hajókat is megállítják. Később az amerikai haderő ismételten támadást indított iráni célpontok ellen. Természetvédő civil szervezetekkel egyeztetett és kezdeményezi a kotorékvadászat betiltását az élő környezetért felelős miniszter. Gajdos László ismertette, az ilyen föld alatti viadalokban nem csak a rókák sérülnek meg, hanem a kutyák is, a rókák kicsinyei pedig biztosan elpusztulnak. Ez a legkegyetlenebb vadászati forma, aminek nincs helye a 21. századi Magyarországon. Végül az időjárásról. A sok napsütés mellett fátyol és gomoly felhők képződnek majd, szorványosan záporok, zivatarok előfordulhatnak, a szél sok felé lesz élénk, néhol erős. A hőmérséklet a reggeli órákban 13 és 18 fok között, napközben 30-31 fok körül alakul. Híreinket hallották.

0: Kedves hallgatóink, Önök a Magyar Katolikus Rádió műsorát hallják.
1: Szentek a rajzfiókból című sorozatunkban antiókiai Szent Margitra emlékezünk. Az őt ábrázoló falképmásolatokat a Magyar Építészeti Múzeum és Műemlékvédelmi Dokumentációs Központ őrzi. Tisztelettel köszöntöm kedves hallgatóinkat, Pécsi Krisztina vagyok. Kovács Gergely művészettörténésszel, a tervtár munkatársával beszélgetünk.
2: Annyit tudunk biztosan, hogy vélhetően a Krisztus utáni 3. században élt antiókiai Szent Margit, aki Antiókiában született és itt is hunyt el. Nagyon fiatalon, tehát a legendek és források szerint mindössze 15 évesen halt vértanúságot, és azt tudhatjuk még, hogy Diokleciánus római császár idején, és egész pontosan, amikor Krisztus után 209-ben fellángolt a Diokleciánus vezette keresztény üldözés, ennek az első évében érhette el ez a keresztény üldözés Szent Margitot, tehát vélhetően Krisztus után 275 és 290 között élhetett, és ekkor élhette ezt a mindössze 15 évét.
1: Margit egy tekintélyes pogány pap leánya volt.
2: Több ízben tapasztaljuk ezt a szentek élete során, hogy ebben a második, harmadik, negyedik században ugye pogány családba születnek, és ott éri el őket a keresztény hit. Margittal is ez történt. Édesius nevű, és ráadásul egy tekintélyes pogány papnak volt a leánya. Azt lehet tudni, vagy valószínűsíteni az életéről, hogy az anyját elég hamar elveszítette, és tulajdonképpen az apja nevelte, illetve az édesanyja hiányában vidékre egy dajkához került. És azt valószínűsítik a források, hogy ekkor, tehát a dajkája jogoltából ismerkedett meg Margit a kereszténységgel, és amikor visszakerült tőle apjához, akkor ő mint pogány pap ezt hát nyilvánvalóan nem nézte jó szemmel, és mindenféle módon igyekezett a kereszténységtől eltántorítani, eltávolítani Szent Margitot, de nem járt sikerre letekintetben, és hát ez a kettejüknek ez a fajta konfliktusa, vagy hát az apjának, a lányának a meg nem értése az egészen addig jutott, hogy gyakorlatilag ki is tagadta Margitot, és ekkor talált vissza az ő dajkájához, aki a keresztény hitre térítette őt.
1: Egy szerelmi szál is keresztezte életét nagyon fiatalon.
2: És tulajdonképpen ez okozta a vesztét is. Tehát Krisztus után 290-ben vagyunk, ahogy az elején említettük, akkor Diokleciánus Róma császára, az ő idejében nagyon hangsőssé válik a keresztény üldözés, és lesz neki egy társcsászára, Maximianus, aki szintén gyakorlatilag tűzzelvassal írtotta a keresztényeket, tehát ez egy nagyon nehéz időszak ilyen szempontból. Még olyan módon is felosztották ezt egymás között, hogy tulajdonképpen Maximianus a Római Birodalom nyugati részét irányította, és itt felügyelte ezt a keresztény üldözést, Diokleciánus pedig keletit, és hát ebben a szisztémában ugye a római császárnak különböző hivatalnokai, prefektusai voltak, ilyen helytartói, akik a különböző térségekben felügyelték a római birodalom által kitűzött rendet, és egy Olybrios nevű Ázsiából származó prefektus került Antiókiába a római császár megbízásaképpen, hogy Antiókiát felügyelje, és hogy a keresztény üldözést is felügyelje. Tehát nyilvánvalóan ez az ember ugye a keresztények üldözését tartotta hivatásának, és ebben az időben, amikor 15 éves volt Margit, akkor hát pásztorkodással foglalkozott, tehát a mezőn a legelő állatokat felügyelte, és amikor ide érkezett ez a prefektus, akkor a legelő mellett elhaladt, ahol látta, hogy a bárányokat őrzi Margit, és nagyon hamar feltűnt neki a szépsége, és gyakorlatilag szerelemre gyulladt a lány iránt. Azonnal érdeklődött a környezetétől, hogy ki lehet ő, mi lehet ő. Főleg ugye azt érdekelte, hogy szabad ember-e, vagy rabszolga, mert hogyha rabszolga lett volna, akkor egész egyszerűen megváltotta volna, de Margit szabad ember volt, és hát ilyen módon pedig nemet mondott a prefektusnak, megvalva egyszer s mind a keresztény hitét. Ezzel hívta fel magára ilyen értelemben a keresztény üldözők figyelmét, és ez okozta a vesztét tulajdonképpen.
1: A sértett férfi bíróság elé hurcoltatta a lányt, pusztán azért, mert bátran kereszténynek vallotta magát.
2: És ez a mozzanat a Margit középkori ábrázolásaiban is az attribútuma formájában testet is ölt, ezt majd később fogunk róla beszélni, de valóban egy toronyba, gyakorlatilag börtönbe zárták, toronyba zárták őt, hát itt olyan kihívásoknak vetették alá, amelyektől azt várták, hogy a lány megtagadja a hitét, a keresztény hitét. A legenda szerint egyébként, miután megkínozták és tömlőcbe zárt, először az ördög sárkány képében jelent meg Margit előtt, és a legenda úgy szól, hogy gyakorlatilag le is nyelte Margitot, aki pedig föltartva a keresztjét, gyakorlatilag így kiszakította a sárkánynak a torkát, és így menekült meg tőle. Ezért is van az, hogy a középkori ábrázolásokban, amikor nem Szent Margit legendáját ábrázolják, hanem csupán egy imágó formájában álló alakban általában, akkor az attribútuma, tehát az a szimbólum, amit általában a kezében tart kisméretben, és ami alapján ő azonosítható ezeken a festményeken vagy faragványokon, az vagy egy torony, tehát ahova bezárták, vagy egy kis sárkány. Egyébként majd erre fogunk példát is mutatni. Tehát ez volt lényegében a tömlőcbe vetett Margitnak az első ilyen megpróbáltatása, de aztán az ördög más formában is megjelent előtte, illetve amikor továbbra sem volt hajlandó megtagadni a hitét, akkor mindenféle kínzásoknak, tűz-víz próbáknak vetették alá, különböző módokon kínozták meg, és tehát mivel ezeket is kiállta, és nem tagadta meg a hitét, és attól tartottak, hogy ezáltal a többi rab szemében is ez majd ragadós példa lesz, tehát hogy tulajdonképpen a kereszténység erejét ezáltal mások is felismerik és átveszik, ezért döntöttek amellett, hogy lefejezik Margitot, tehát így hunyt vértanú halált mindössze 15 évesen.
1: Kérem, mondja el, ecsetelje, hogy mi látható az előttünk fekvő fali képen.
2: Egy középkori falkép másolatát láthatjuk, ez a mai Szlovéniához tartozó Mártonhely római katolikus templomának a freskójának a másolata. Az eredeti freskót egyébként egy Johannes Aquila nevű festő készítette, ő a luxemburgi Zsigmond korában egy nagyon fontos festő volt a történelmi Magyarország területén, több falkép is a nevéhez fűződik, Velemérben, az említett Mártonhelyen vagy Bántornyán például. Itt általában évszámokkal is ellátta ezeket a freskókat, tehát jól tudjuk őket datálni. És ez a mártonhelyi freskó három álló nő alakot, női szentet ábrázol, akik mind az attribútumokat tartják. Tehát például látjuk itt középen Szent Apollónia jelenik meg, amint egy fogót és egy kalapácsot tart a kezében. És a mellett az ő jobbján álló alak pedig antiókiai Szent Margit. Nagyon elegáns az ő ábrázolása, tehát láthatjuk, hogy koronát visel a fején, egy zöld alsó ruhán tulajdonképpen egy vörös ilyen palástot visel, és a jobb kezében pedig, amit az előbb említettem, egy kisméretű sárkányt tart, tehát ez az ő attribútuma, ami alapján azonosíthatóvá vált. Ez egy nagyon-nagyon szép ábrázolás, és általában egyébként vagy így, vagy egy kis toronnyal a kezében jelenik meg Margit, abban az esetben, hogyha tehát nem a legendáját ábrázolták.
1: A színekről is beszéljünk, elég elmosódottak.
2: Igen, tehát itt lényegében minden alak mögött egy egybefüggő kék háttér jelentkezik, és ezelőtt bontakoznak ki az alakok. A viseletükben egyébként elég erősen dominálnak a vöröses, barnás színek, illetőleg több esetben, hát itt főleg mondjuk a jobboldali nő alak, tehát a Margita láttelenes figurának ilyen hermelines mintájú palástja bontakozik ki, és érdekessége még a kompozíciónak, hogy a kék háttér előtt egy ilyen festett architektonikus részlet bontakozik ki, tehát oszlopokon álló ilyen hármas árkádívet figyelhetünk meg, és mind a három nő alak egy-egy ilyen árkádívben foglal helyet. Tehát architektonikusan egy pontosan megfestett kompozícióról ábrázolta a mester, tehát az ívek ilyen szép fejezetekről indulnak ki, amik ilyen volutás díszítéssel bírnak, tehát ez egy nagyon aprólékos ábrázolásról van szó. Az elmosódottsága valóban jellemzi, itt szerintem ez inkább az akvarellnek, a technikának köszönhető, tehát itt eredeti állapotában ez a freskó valószínűleg sokkal élénkebb.
1: Színesebb
2: egy picit, igen. Az, ami elmosódottságnak tűnik, az ebben az esetben inkább a másolatnak a a számlájára írandó, de még a másrat egyébként azokat az utólagos ilyen kis bekarcolásokat és különböző leginkább ilyen falfirkára emlékeztető kis feliratokat is őrzi, amelyek természetesen nem egy idősek a freskóval, ezek nem középkoriak, hanem utána keletkeztek a későbbiek során. A történelmi Magyarország falképállományát pásztázva az egyébként nem annyira ritka jelenség, hogy különböző zarándokok, vagy egyszerűen csak ott a helyszínen megforduló személyek ilyen kis feliratokat helyeznek el utólag ezeken a falfestményeken, vagy adott esetben a templomnak a nem freskókkal díszített falain.
1: Mit lehet tudni, illetve mennyire ismert a freskó készítője?
2: Johannes Aquiláról van szó. Azért egy fontos figurája a középkorral foglalkozó művészet történetnek, mert ugye a középkori freskók esetében a magyarországi emlékanyagban nem nagyon ismertjük a mestereket, tehát nem tudjuk név szerint, hogy kik készítették, és Johannes Aquila ilyen értelemben egy ismert figura, tehát tulajdonképpen a későbbi értelemben egy művész embernek tekinthető, akinek a műhelye nagyon jól körülhatárolható, és hozzá személyesen, illetve az ő műhelyéhez elég jól köthetők az egyes falképek. Itt a nyugati határszínen egyébként a műhelye az Regede, Maratkersburgnak mondjuk, tehát ott volt megtalálható, és elég sok freskója egyébként már a történelmi Magyarország határ, illetve a mai határon kívül helyezkedik el, tulajdonképpen csak a Veleméri az egyetlen, ami ma Magyarországon található. Úgyhogy ő ennek a Zsigmond-kori művészetnek volt egy nagyon kiemelkedő alkotója, stílusában tulajdonképpen azt mondhatjuk, hogy egy picit ötvözte a korszaknak, vagy a korábbi korszakoknak az Itáliából származó stíluselemeit, azokkal a inkább közép-európára jellemző vonásaival az internacionális gótikának, amelyek Magyarországon dominánsak voltak.
1: Egy másik fali kép is fekszik előttünk. Mire utal a stílusa? Az emberi alakok nehezen felismerhetőek, nagyon elmosódottak már.
2: Hát ez egy nagyon töredékes freskó. Süvetén vagyunk, most Nyugat-Magyarországból átmentünk a Felvidékre. Gömör vármegyében található Süvete, ahol is egy rotundában vagyunk most, tehát egy körtemplomban található ez a Antiochi Szent Margit freskó ciklus. Itt több tekintetben azért nagyon különbözik az előbb látottaktól. Egyrészt azért, mert nem egy személyében ábrázolja Szent Margitot, hanem ez egy narratív história ábrázolás, tehát a vértanúságát jelenítették meg, annak a különböző eseményeit és lépcsőfokait, illetve ami még itt a freskó másolata alapján is látható különbségek között és az előző freskó között, hogy ez egy Árpád-kori falkép, tehát jóval korábbi freskóval van dolgunk. Ez valóban nagyon töredékes, és nagyon nehezen ismerhetők fel az alakok. Felhívnám a figyelmet itt egy-egy feliratra, tehát ott egy Margaréte feliratnak a töredéke látható, illetve egy Olybrios feliratnak a töredéke, tehát tulajdonképpen ennek a vértanúság jelenetnek a két főszereplőjét, tehát Margitot és a prefektust azonosították ezekkel a feliratokkal. Sokkal vonalasabb ábrázolásról van szó, az ugye látható a töredékes állapot ellenére is, és a másolaton is jól kivehető, hogy sokkal meghatározóbbak a figuráknak a vastag fekete kontúrvonalai, tehát az előző az egy sokkal festői alkotás volt, ez egy ilyen rajzosabb megnyilvánulása a gótika korábbi periódusának, és tehát a lényeges különbség, hogy itt nem egyedül Margitot ábrázolták, hanem a vértanúságának a különböző jeleneteit.
1: A művész ismert?
2: Itt nem tudjuk, hogy ki. A freskó másolatának a készítőjéről tudjuk, hogy itt Gró István az, aki ezt a másolatot elkészítette. Egyébként az előbbi mutatott Mártonhelyt is Gró készítette, úgyhogy a két másolatnak a készítője azonos. A freskó készítőjéről itt nem tudunk. Érdekesség egyébként, hogy a süvetei rotundában Szent Margit legendájával párhuzamosan Krisztus passióját is megfestették. Ez egy nagyon jellemző vonás volt a középkori ikonográfiában, tehát hogy a vértanú szenteknek a legendáját az párhuzamba állították más narratív ábrázolásokkal, elsősorban Krisztus ábrázolásával, a passióval, hiszen mindkét esetben ugye az áldozatról és a vértanúságról van szó. Ez történt Süvetén is, és még ami ennél is érdekesebb, hogy ezt a 13. századi együttesre a későbbiek során ráfestettek egy következő réteget, nagyjából 100 évvel később, és gyakorlatilag megismételték a jeleneteket, tehát a passióra egy későbbi másik passiót, a Szent Margit legendára pedig egy későbbi másik Szent Margit legendát festettek meg, de ez nem volt egyébként a középkorban példa nélküli.
1: Mielőtt megnéznénk a harmadik előttünk fekvő fali kép másolatot, beszéljünk Szent Margit emlékezetéről.
2: Említettük a halálát, tehát hogy gyakorlatilag lefejezéssel hunyt el, és a vértanúságának napja pedig egyes forrás szerint július 13, más forrás szerint pedig július 20-a. Miután a Bakó a fejét vette, ez még egy érdekes eleme a legendának, hogy állítólag ő maga, tehát a kivégzője is holtan esett össze, és ezt követően pedig Margit holttestét egy Theotimus nevű keresztény vitte el a vesztőhelyről, és egy szentéletű nemes özvegy sírja mellé temette el, Antiókiában, tehát ott, ahol született, és ahol meg is halt, és ezt követően viszont évszázadokkal később a hamvait elvitték, 980-ban Krisztus után elvitték Antiókiából, előbb az itáliai San Pietro della Valle templomba, Rómába, és erekéi pedig ezt követően 1145-ben Montefiasconébe kerültek, és innen aztán még később pedig Velencébe vitték, tehát gyakorlatilag Itáliában költöztették többször át ezeket az erekéket új sírba. A hagyományáról pedig, vagy az utóéletéről pedig azt lehet tudni, hogy egyrészt Margit, talán nem említettük még, hogy a várandós anyáknak, illetve a 14 segítő szent egyike, tehát fontos szentet tisztel benne a katolikus egyház.
1: Nézzük a harmadik tablót, ami előttünk fekszik, fali képmásolatot.
2: Egy harmadik helyszínen vagyunk Bögözben, tehát Erdélyben, udvarhelyszéken, és itt a süveteihez hasonlóan nem egyéni ábrázolással jelenik meg Szent Margit, hanem megint csak egy narratív ábrázolás formájában a legendáját festették meg. Párhuzamosság egyébként a másik jelenettel itt is felmerül, hiszen azt látjuk, hogy három sávban jelenik meg a freskó, itt ezen az ábrázolt falon. Alul ugye egy utolsó ítélet jelenetet láthatunk, itt Krisztus is feltűnik a mandorlában, mellette az apostolokkal, angyalokkal, harsonás angyalokkal, fölötte jelenik meg a Szent Margit legendának a freskó ciklusa, és legfelől pedig egy ilyen lovas jelenetet, egy ilyen kavalkádot látunk, ez pedig egy Szent László legenda. Itt az látjuk, ahogy a Kun elrabolja a leányt, és László pedig a nyomába ered, tehát tulajdonképpen ugyanaz az eset, mint Süvetén, hogy másmilyen narratív ábrázolásokkal állította a festő párhuzamba Margit életét, és ugyanúgy, ahogy a Passiónál a Szent László legenda is tulajdonképpen az áldozatról és a hit megvallásáról szól, tehát ezeket a különböző narratívákat szerették a középkorban a mesterek párhuzamba állítani.
1: Angyalokat is látunk harsonákkal.
2: Ez az alatta levő utolsó ítéletnek a része, így van, és alatta pedig ugye az üdvözültek és a kárhozottaknak az alakjai is feltűnnek. Egyébként tehát a Szent Margit legenda ábrázolásából itt azért sokkal több minden kivehető, mint az előbb a süvetei példa esetében, tehát itt azért a különböző kínzási jelenetek is megjelennek, ahol például ostorral csapkodják Margitot, a kínzóit, az látszik, hogy a teste is sebes egyébként, illetve itt maga a prefektus Olybrios is feltűnik, ahogy elé vonszolják Margitot, ő itt egy trónon ül a férfi, tehát itt azért sokkal több minden, illetve az Antiókiába való megérkezése is megjelenik, tehát ez is elég töredékes falkép, ahogy a másolat dokumentálja, de azért jóval kevésbé töredékes, mint a süvetei, tehát a Margit legendából ez alapján egy picit többet megtudunk.
1: Ennek a faliképnek a mestere, készítője ismert?
2: A falképnek nem, tehát ezt nem is nagyon tudjuk kötni máshoz, viszont megint csak az a helyzet, hogy a másolat készítője az ismert, és ezt Huszka József fölkészítette, ezt az akvarell technikával készült másolat egyébként.
1: 1898-ban.
2: Így van, ekkor készült a másolat, amiről azt látjuk, hogy nagyon-nagyon aprólékos, tehát itt a hiányok, a különböző töredezettségek, repedések is dokumentálva vannak a falkép másolaton, úgy, ahogy a készítő akkor a falképen látta. Akvarell technikával készült tehát ez a másolat, az akvarell alól pedig nagyon sok helyen akár a ceruza is kibukik, tehát nagyon, nagyon szép és részletgazdag másolatról van szó. Tehát ez, mivel sokkal lazább festékről van szó az akvarell esetében, ezért nagyon sokszor az alárajzok azok megmutatkoznak. Egyébként Huszka József nem bízott semmit a véletlenre, mert ebből az 1898 1908-as dokumentálásából ugye nem csak ezek az akvarell másolatok maradtak meg, hanem például fényképeket is készített. Például egy-egyes léptékű pausz másolatokat is készített az egyes jelenetekről, úgyhogy igencsak alaposan és gondosan örökítette meg ezt a falképet, leírások maradtak fel róla, megpróbálta datálni, különböző mesterekhez kötni a különböző sávoknak az ábrázolásait, a festésnek a technikáját is vizsgálta, és
1: lehet különböző stílusokhoz kötni?
2: Különböző korszakokhoz kötni. Egyébként ebben valószínűleg nem volt igaza, tehát ez a három sáv, amit említettem, az utolsó ítélet, a Szent Margit legenda és a Szent László legenda, ezek egyszerre készültek, és egy műhely által nincs okunk az ellenkezőjét gondolni. Puszka nyilván egy másik állapotban látta meg, azokban a korabeli viszonyok között más körülmények között tudta vizsgálni, tehát emiatt ezt a különböző datálást tartotta valószínűleg, de ez vélhetően nem így van, tehát ezek a sávok egy időben készültek.
1: Érdekes alakokat látunk a kép szélén, bal alsó szélén.
2: Igen, ez az utolsó ítéletnek a része. Legelől Szent Mihály arkangyalt a keresztes zászlóval látjuk.
1: A nagyságrendűvel magasabb a többieknél.
2: Magasabb is, mögötte pedig hát leginkább ilyen püspök figurákat láthatunk a fejfedő, a tiara alapján, és tulajdonképpen a mögötte sorakozó és egy ilyen vár kapuból kilépő világi figuráknak a mérete pedig egyre csökken.
1: Milyen módon találtak a freskóra?
2: 1898 májusában vagyunk, amikor egy Csehéli Adolf nevű székelyudvarhelyi tanár adott hírt a Műemlékek Országos Bizottságának arról, hogy a bögözi templomban, amelyet ekkor egyébként felújítottak, a felújítási munkák során előbukkantak ennek a falképnek a részletei, tehát tulajdonképpen ez véletlenül került elő, és ekkor küldte a Műemlékek Országos Bizottsága Huszka Józsefet a helyszínre. Amint említettük, ezeket a munkálatokat ő elvégezte, tehát dokumentálta a helyszínen a falképet, viszont pontosan érezte azt a közhangulatot, hogy a református templomról van szó, hogy szerették volna visszameszelni. Tehát a felújítás részeként egy fehér falas templom belsőt képzeltek el, és ezeket a falképeket pedig visszameszelni szerették volna. Huszka ekkor egyébként tett lépéseket afele a Műemlékek Országos Bizottságával együtt, hogy ez ne így történjen, tehát lehetőség nyíljon a teljes ciklust kibontani és bemutatni, de erre ekkor még nem került sor, tehát tulajdonképpen itt a század végén ugye visszameszelték ezeket a falképeket. Az újbóli részleges feltárásukra 1930-ban került sor, de ez ekkor sem volt még egy teljes feltárás, és a teljes feltárás csak 2010-ben került aztán sor, és ekkor restaurálták is a falképeket.
1: Kedves hallgatóink, Kovács Gergely művészettörténésszel, a Magyar Építészeti Múzeum és Műemlékvédelmi Dokumentációs Központ munkatársával beszélgettünk. Megköszönve figyelmüket, búcsúzik Pécsi Krisztina.
0: Kedves hallgatóink, a Magyar Katolikus Rádió műsorát hallották.

0: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak. Hívhatnak minket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon.
1: A keresztény életről.

könyvben, a Mise kalauzban a Szent Áldozás története című fejezet történik. Ezzel kapcsolatban jegyzi meg a professzor úr, hogy az előzőekben láttuk a Szent Áldozás lelkületi tényét, lényegét, és most nézzünk meg a történetével kapcsolatban is egy-két részkérdést, természetesen nem a teljesség igényével. Megjegyzi a professzor úr, hogy az első szentmise Jézus utolsó vacsorája apostolaival. Mint ahogyan a neve is mutatja, egy vacsora keretében zajlott le. Természetes, hogy az apostoli időben a hagyomány a Krisztus testében és vérében való részesedést az agapéhoz, a szeretet lakomához kötötte. Aki ott jelen volt, mindenki áldozott. Justinus egyházatja az első apológiájában, 150 körül, ezt írja. Miután az előjáró hálát mondott, eukarisztikus ima, és az egész nép hozzácsatlakozott az Amen kimondásával, akkor a diákónusok minden jelenlévőnek adtak a kenyérből, mely fölött a hálaadást mondották, és a vízzel elegyített borból, hogy magukhoz vegyék, és a távollevőknek elvigyék. Sokszor idézte már a professzor úr Hippolitust, aki 220 körül halt meg, aki így írja le az áldoztatási tradíciót. A püspök megtöri a kenyeret, hogy mindenkinek adjon belőle e szavakkal. Íme az égi kenyér, Jézus Krisztusnak teste. Az, aki azt kapja, ezt feleli. Amen. Eddig a Hippolitus idézet. Az azonban már bizonyos, hangsúlyozza a Tarjányi professzor úr, hogy ettől kezdve, tehát a harmadik század elejétől lassan háttérbe szorul a közös étkezési jelleg, a szeretet lakomától függetlenítve kezdtek el misézni. Vagyis szétválasztották azt a lakomát, amit szeretet lakomának hívunk, és magát a szentmisét. Következésképpen a lakoma tiszteletteljes eukarisztia elfogadássá kezdett válni. Megszerveződött a katekumenátus, a felnőttek előkészülete a beavató szentségekre, a keresztségbirmálás és oltári szentségben. A szabadságra jutás 313 a milánói ediktummal pedig természetes, hogy már nem magánházaknál, hanem templomokban mutatták be az eukarisztikus áldozatot. Ráadásul pedig az arianizmussal szembeni gigantikus szellemi küzdelemben, ahogyan a professzor úr fogalmaz, Jézus isteni természetét, tehát istenségét kellett, hogy hangsúlyozza. Ennek pedig az lett a következménye, hogy a keresztény közgondolkodásban az átváltoztatott kenyér elsősorban félelmetes titok lett. Inkább imádnunk kell, mert hogy úgysem vagyunk méltók magunkhoz venni. Bizony felerősödött Szent Pál, egyébként teljesen jogos gondolata, hangsúlyozza Tarjányi professzor úr, hogy aki méltón veszi Krisztus testét és vérét, az üdvösségét eszi és issza, aki pedig méltatlanul, az pedig saját ítéletét. Első Korintusi levél, 11. fejezet, 29. vers. Ennek pedig sokféle konzekvenciája, következménye lett. Egyfelől az, hogy ritkábban áldoztak a hívek. Jóformán jegyzi meg
A professzor úr, csak a kolostorokban maradt fönn a napi szentáldozás.

0: gyakorlata. A nép Isten népe számára szigorodott a bűnbánattartás is, úgy vélték, hogy csak nagy önmegtagadások és böjtölések után szabad áldozni. A 10. századtól kezdve pedig általános közvélekedés lett, hogy minden áldozás előtt szükséges a gyónás. Sőt, az az eszme is kialakult, hogy a miséző pap az egész közösség nevében, mint egy helyett áldozik. A közgondolkodás ezt úgy vitte végbe, hogy a szent áldozásban nem a Krisztussal való személyes egység a legdöntőbb, hanem például föl lehet ajánlani másokért, élőkért és holtakért. Talán annyit még egy kicsit visszatérőben megjegyzem, hogy ma is vannak olyan hívek, akik úgy gondolják, hogy csak akkor járulhatnak szent áldozáshoz, ha előtte és minden egyes szent áldozás előtt szentgyónásban részesednek. Folytatva a tanár úr gondolatát, tulajdonképpen ennek a szigorított szent áldozásnak a következménye az, hogy az áldozásból kvázi áhítat és ájtatossági gyakorlat lett, amelyre csak a legtisztábbak érdemesek. Értsük meg jól. Nem ítéletet akarunk őseink fölött mondani, amikor erre az egyoldalúságukra fölhívjuk a figyelmet, történelem ez, az egyházhite mindig töretlen volt, tudnélik, hogy Jézus Krisztus a kenyér és a bor színében való jelenlétben valóságosan ott van. De kétféle jelenlét van, hangsúlyozza a professzor úr, egyik a történési, amely azt hangsúlyozza, hogy az utolsó vacsora alapító szavainak a megismétlése meg is valósítja az ott elhangzottakat, s valóban megemlékező megjelenítés történik a misében. Ez az eukarisztikus összejövetel lakoma jellege. A második jelenlét az ontológiai jelenlét. Az átváltoztatott kenyér mindörökké Krisztus teste marad, tehát ami megmarad belőle a szent áldozás után, azt imádandó hódolattal kell illetnünk. A középkori ember ez utóbbit helyezte előtérbe, szentségimádásokat, körmeneteket, ájtatosságokat rendezett a köztünk élő Krisztus tiszteletére. De nem nagyon mert szent áldozáshoz járulni, annyira méltatlannak tartotta magát a végtelen szent Isten befogadására. A IV. Lateráni zsinatnak 1215-ben elő kellett írnia, hogy évente legalább egyszer húsvét környékén minden katolikusnak kötelező a szent áldozás. Korunkban pedig, hangsúlyozza a professzor úr, talán a másik oldal felé billen megint a mérleg nyelve, templomainkban azt tapasztaljuk, hogy hála Isten, ezt is a professzor úrtól idézem, gyakorlatilag mindenki megáldozik, tehát híveink részesülni akarnak Krisztus lakomájából. Ám de igen kevesen mennek hamarabb a szentmisére, hogy pár percig adoráljanak, a meghirdetett szentségimádáson pedig igencsak kicsi a népsűrűség templomunkban. Ugye világos, hogy a helyes gyakorlat a középkori és a mai fölfogás értékeinek ötvözete volna. A professzor úr ezek után visszatér az eukarisztiának a titkához, ahol félelmetes isteni titkot láttak eleink benne, nem pedig a családfő Krisztus áldozati lakomáját. Az első századokban jeruzsálemi Szent Cirill leírásából megtudjuk, hogy körmeneti jelleggel mentek az áldozáshoz a hívek, tehát állva is kézben kapták a krisztusi kenyeret. A középkorban az eukarisztia iránti aggályos tisztelet a 9. századtól már a lelki írók és a teológusok is azt kezdték hangsúlyozni, hogy csak térdelve és nyelvre adva méltó az áldozás. Nyilván ezen eszmének is volt igazságtartalma, ki akarta alakítani a radikális megkülönböztetést a hétköznapi kenyér és a megváltói áldozatot megjelenítő Krisztus kenyér között. És meg akarta akadályozni, hogy kellő bűnbánati készület nélkül, hevenyészet lelkülettel csak úgy hozzá lehessen a szent áldozáshoz járulni. A következő lépés a történelemben a II. Vatikáni zsinat. A római rendelkezések lehetővé tették, hogy a helyi püspöki karok határozzanak az áldozat mikéntjéről, és így hazánkban 1966-ban engedélyezték az állva áldozást, 86-ban pedig a kézbe áldozást. Megjegyzi a professzor úr, hogy tudnunk kell, hogy ez az ősi hagyományokhoz való visszatérés lehetőségét adja meg, amelyhez nem illik, és nem is szabad visszaélnünk. Úgysem, hogy műemlék templomainkban eltűrnénk, hogy a kíváncsiskodó, fotózó, témfergő, ki tudja milyen felekezetű, milyen vallású, milyen világnézetű emberek megáldozzanak, akik csak azt látják, hogy a sor elején valamit osztogatnak. Bizony, valahogy meg kell védenünk a kultikus közösség öntudatát. Krisztus kenyere a hitbe beavatottaknak a misztériuma és éltető tápláléka. De úgysem szabad visszaélni a választási lehetőségünkkel, hogy készületlenül, egyénieskedve akarunk szent áldozáshoz járulni. Kedves rádióhallgatók, innen folytatjuk majd elmélkedésünket a következő alkalommal. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben Deli Lajos atya a Szent Miséről elmélkedett. Elköszön önöktől a szerkesztő Domán Vivien. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
2: A Lélek Szava című műsorunkat hallották.

0: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak. Hívhatnak minket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon.
1: Három óra.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
2: Ezen a héten csütörtöktől vasárnapig lesz az Egelszaló ifjúsági találkozó és lelki gyakorlat. Ez az ország egyik legnagyobb katolikus ifjúsági eseménye, több 116 és 30 év közötti fiatalt várnak idén is. A részvétel ingyenes, de regisztrációhoz kötött. Az első nap a nyitó előadást Árvai Ferenc főegyházmegyei Karitász igazgató tartja 13 órától, a nyitó szentmisét pedig Ternyek Csaba érsek mutatja be 17 órai kezdettel, csütörtökön tehát. A szentmiséket élőben közvetíti a rádiónk minden nap, és követhetőek lesznek a Szent István Televízió YouTube csatornáján is. Az alaptörvény 17. módosításakor a távolmaradásukkal a Fidesz és a KDNP képviselői cserben hagyták a szavazóikat, jelentette ki a miniszterelnök napirend előtt a parlamentben. Magyar Péter azt mondta, lehet a kormány ellen tüntetni, ha valamit rosszul csinálnak, ehhez bárkinek megvan a joga, ezért pedig nem érheti őket hátrány. Magyarország nem osztható fel nemzeti oldalra, vagy azon túlra, egy hazánk van, egy államunk, tette hozzá a kormányfő. Sehol a civilizált világban ilyen szabályokat nem fogadtak el, ahogy az államfő ilyen módon történő elmozdítására sincs példa, miközben az Alkotmánybíróságot is lefejezik, reagált Gulyás Gergely. Hangsúlyozta, azt várják el a kormánytól, hogy tartsa be a választási ígéreteit és forduljon vissza a jogállam leépítésének útjáról. A Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatalról szóló törvényjavaslat általánosítáját is megtartották. A kormány szerint ezzel a demokratikus újjáépítés egyik legfontosabb történelmi jelentőségű pillérét állítják fel, és a választók akaratát teljesítik. A Fidesz szerint a hivatal csak nevében vagyon visszaszerzési, valójában az AVH-ra hasonlít. A KDNP úgy véli, ez túlzott hatalomkoncentráció, a Mi Hazánk pedig 1990-ig visszamenőleg vizsgálódna. Döntött az országgyűlés a kőolajtermékek különadójának sávossá tételéről, ez újabb kategóriát vezet be az orosz és a nyugatról importált kőolajtermékek árkülönbözetére kivetett extra profitadó esetében. A törvényjavaslat elfogadásával sávossá alakították ezt, mégpedig oly módon, hogy a 2 és 5 amerikai dollár közé eső árkülönbözet adókulcsa 50% lesz, az 5 dollár feletti árkülönbözeté pedig továbbra is marad a jelenlegi 95%-os közteher. A parlament egyhangulag elfogadta a magyar-szlovák a közös államhatár keresztező szénhidrogénszállító vezetékek rendeletének módosítását, eszerint új szénhidrogén termékvezetéket kell létesíteni Szászhalombatta és az Ipolyság közötti szakaszon, amely a MOL-Dunai olajfinomítót és a Slovnaft olajfinomítót köti majd össze. Ez a térség energiabiztonsága miatt fontos. Az új magyar helyreállítási és ellenálló képességi terv magasabb szintű ambíciót mutat az EU pénzügyi érdekeinek védelme és a jogállamiság megerősítése terén, mivel olyan intézkedésekre vállal kötelezettséget, amelyek túlmutatnak az Európai Bizottsággal korábban egyeztettetekken, jelentette ki a brüsszeli testület alelnöke. Ide tartozik a korrupció ellenes keretrendszer megerősítése, a közbeszerzési jog javítása, valamint a csatlakozás az Európai Ügyészséghez, sorolta Raffaele Fitto. A MÁV igazgatóságában teljes személycsere következik, mivel lemondott megbízatásáról Barna Zsolt, Betlen Miklós, Deák Tibor, Ratatics Péter, Váberer György, sorolta a közlekedés és beruházási miniszter. Vitézi Dávid Facebook posztjában arról is beszámolt, hogy felmentette Lepsényi István eddigi igazgatósági elnököt és Parrag László igazgatósági tagot. Az ukrán emberi jogi parlamenti biztos Dmitro Lubinec és a magyar alapjogi biztos Juhász Imre Ungváron találkoztak, közölt az ombudsman hivatal az MT-vel. A közlemény szerint az ukrán fél kezdeményezésére megrendezett megbeszélés fontos lépést jelent a két nemzeti emberi jogi intézmény közötti együttműködés erősítésében. Az ukrán parlament megszavazta Julija Szyridenko miniszterelnök felmentését a hivatalából, a döntés értelmében a teljes kormány is távozott. Az új kabinet kinevezéséről várhatóan csütörtökön szavaznak, addig Denis Mihal első miniszterelnök helyettes és korábbi miniszterelnök látja el ideglenesen a kormányfői feladatokat. Franciaország és Ukrajna egy úgynevezett úti tervről állapodott meg, amely 16 Rafale francia harci repülőgép és fegyverzetük beszerzését irányozza elő Kijev számára, tudatta Emmanuel Macron. Az elsőnek 2028-29-ben már az ukrán légtérben kell repülnie, jelentette ki a francia elnök. Végül az időjárásról. A sok napsütés mellett fátyol és gomoly felhők képződnek majd, szorványosan záporok, zivatarok előfordulhatnak, a szél sok felé lesz élénk, néhol erős. A hőmérséklet a reggeli órákban 13 és 18 fok között, napközben 6.

0: 30-31 fok körül alakul. Híreinket hallották.
1: Tudományról, kultúráról mindenkinek. A Szent István Rádió magazin műsorát hallják.
2: Szeretettel köszöntöm hallgatóinkat. A mikrofonnál a szerkesztő Tikovics Ernő. A mai alkalommal a Jász-Nagykun-Szolnok megyei nagykörűbe látogatunk, és onnan elindulunk, hogy bejárjuk a Kárpát-medencét Horváth Ferenc nyugalmazott építőmérnökkel, aki már több mint fél évszázada járja és fotózza Magyarország a történelmi és csonkahazánk lakott és lakatlan tájait, történelmi helyeit és élményeit igyekszik mindenkivel megosztani a világháló segítségével két önállóan szerkesztett honlapján. Most Horváth Ferencet hallják.
3: Nagy Magyarország minden táját kutatjuk, járjuk a feleségemmel már vagy 50 éve, fényképezem, történészkedem, régészkedem, nyelvészkedem, őseink eredetét kutatom, ami a magyarságnak a történelmével kapcsolatos, az minden érdekel, és azzal minden foglalkozom, de hobbi szinten van egy építőmérnöki foglalkozásom, és amellett csináltam ezeket még.
2: 50 évvel ezelőtt hogy kattant be ez a dolog?
3: Az én őseim Felvidéken éltek. Nagyapám, akivel laktam a tanyán, ahol születtem, ő például az első világháborúban katonatiszt volt Doberdónál, és mikor hazakerült, gyakorlatilag ők hirtelen egy mesterségesen kreált államba, Csehszlovákiába kerültek. Utána ugye az első bécsi döntéssel visszakerültek, aztán 45-ben megint Csehszlovákia lett, 47-ben pedig az én szüleimet, nagyapámat, rokonaim nagy részét vagonokba rakták a tótok, és átküldték a határon, átlökték őket. Én már itt születtem Békés megyébe, de rengeteg rokonom ott él most is Felvidéken.
2: Békés megyébe, de hát Jász-Nagykun-Szolnokban vagyunk.
3: Igen, mert a drága feleségemmel Budapesten ismerkedtünk össze. Ő is ott járt felsőfokú iskolába, én is ott jártam a Műszaki Egyetemre, és az ő szülei Csongrád megyeiek, az enyém Békés megyébe laktak, és akkor választani kellett, hogy majd hova megyünk. Kitaláltuk, hogy Szeged, Gyula vagy Szolnok. Szolnokon kaptam először ösztöndíjat, így Szolnokra kerültünk. És Szolnokról költöztünk a rendszerváltásnak nevezett fordulat után Nagykörűbe ki.
2: Mondta, hogy a nagyapjával egy tanyán. Hol volt ez a tanya?
3: Medgyes egyházán. Ezt onnan ismerik meg, általában azt mondják, hol van az, de ha mondom, hogy dinnye, akkor legtöbb embernek beugrik. Magyarországon a legjobb dinnye termő terület Medgyes egyháza. De a földi magyaróról is bejuthat, mert az országban egyedül ott érik be, és ott terem a földi magyaró.
2: És ahogy a nagyapjával élt a tanyán, vagy ismerte őt gyerekkorában, mesélt az öreg valamit erről az időszakról?
3: Hát ő akkor nem mesélt, mert én még 7 éves voltam, mikor meghalt. Aha. És ő erről nem mesélt, sőt, édesapám a második világháborúban, 44-ben harcolt, ő is keveset mesélt, nem mesélt. Nem szeretett erről beszélni, mert például ott volt sebesült szállító vonaton, amikor Drezdát lebombázták a nyugatiak, egész éjjel a vonat alatt feküdt abba a lángoló városba. Több millió ember zsúfolódott össze abba a városba, akkor mindenfelől menekültek, ott szálltak át, ott nem volt semmiféle katonai célpont, nyugodtak voltak, hogy ott nem bántja őket senki. És gyújtó bombákkal egész éjszaka amerikai vadászok és angol gyújtó bombák. Édesapám meg előtte megsebesült, és a németek vitték, sebesült szállító vonaton a front elől vitték, és éppen ott volt. Úgyhogy apránként hallgattam én ezeket a dolgokat meg.
2: Akkor még mindig nem tudom, hogy támadt önben ez a vágy a Nagy Magyarország iránt.
3: Ugye rokonaim éltek a Felvidéken, a történelem mindig érdekelt, a Trianon az ott bújt, ha nem is beszéltek konkrétan róla, a Trianon az nekünk ott volt mindig hallgatólagosan, hiszen onnan Trianon miatt kerültek a szüleim, meg a rokonaim, nagymamám, nagyapám oda Békés megyébe a Felvidékről, hogy szabdalták szét ezt az országot, elejtett szavakból, vagy mikor egymással beszéltek, azért ez gyerekként belénk ivódott, hogy történik, vagy például a nagybátyám 56-ban végharcolt az oroszokkal, harcoló alakulattal húzódott át Szent Gotthárdnál az oroszok elől. Nagybátyám végül Kanadába került a 56-os menekülés végén, és 60-as évek elején küldte a csomagokat például Kanadából, ugye ez is belénk jött, hogy miért, meg hogyan. Persze a csomagokért fizettük a nagy vámot, de a javát azt a vámosok azért azt kimazsolázták, nekünk már csak az alja jutott, de mindegy, ezek mind belénk kivódtak, hogy majd

0: Magyarország az nagy volt, és darabjaira hullott, és elvették tőlünk ezeket.
1: Emlékszik az első útjára a határon túli magyar területekre? Hova vezetett?
0: Legelőször még a rokonsághoz, Gútára. 1962 körül mentünk. Édes, hát olyan 9 éves lehettem, amikor Gútára végre ki lehetett menni, mert a baráti országokban 60-ig nem lehetett kimenni. Rokonok se láthatták egymást, csak a temetésre vagy esküvőre külön engedéllyel kaptak párnapos beutazási engedélyt. Ilyen baráti országok voltak ezek az elcsatolt részek, és akkor voltunk kint Gútán először, ott kézről kézre adtak az egykori rokonok, szüleim, barátai. Nagyszerű érzés volt, mintha hazamentünk volna. Bár édesanyám végig sírta az egész hetet, ugye, természetesen.
1: Ha 50 évvel ezelőtt kezdte látogatni ezeket a helyeket, ugyebár egy blokkon belül voltunk, de azért nem volt a határ olyan nagyon átjárható, szinte kalandos volt egyik másik országba kijutni, vagy bejutni.
0: Igen, hát például én először egyedül 69 vagy 70-ben voltam a Felvidéken egyedül, és akkor kaptam egy útlevelet, egy útlevélnek nevezett kis semmi papírt, ami 2 hétig volt érvényes, utána dobhattam a szemétbe, mert nem rendes útlevél volt, csak egy kis papírt adtak, mint rokonlátogatónak. Vagy például a feleségemnek rokonai voltak Délvidéken, és mikor beterveztük az első motoros túrát, Jugoszláviába se lehetett vízumot, vagy bejutazást kapni, csak úgy, hogy meghívó levelet írtak nekünk a feleségem rokonai. Hát a motoros túrákat 73-ba kezdtük például Erdélybe, akkor meg nem lehetett volna aludni csak szállodába, vagy hivatalos szálláshelyen. Se ismerősnél, se rokonnál tilos volt aludni, amit meg mi csináltunk, vadkempingezés, az végképp tilos volt, de megcsináltuk, végig vadkempingeztük egész Erdélyt, meg le a tengerpart, Bulgária. Volt, hogy elzavart a rendőr, de felszedtük a sátrat, 1 kilométerrel alább levertük, az jó.
1: Ez a mi oldalkocsis motorkerékpár?
0: Nem, ez egy 250-es MZ volt, a barátomé volt, készített rá 2 oldal, ilyen vas, fölcsukható nagy csomagtartót, amikre a hatalmas táskákat tettük, úgyhogy aki hátul ült, az könyökölt a táskákon. Ez a barátommal volt még akkor, egy gimnáziumi osztálytársammal, akivel egy padba ültünk, ő vele jártuk be először a magyar várakat, azután az erdélyi várakat, meg lementünk a tengerpartra, meg végig a bulgár tengerpart, meg Várna, meg így sátrazva végig.
1: Akkor ez kalandos volt.
0: Igen.
1: De járult hozzá azért, ahogy látom, egy kis kultúrtörténet. Mondta, hogy 3 dolog érdekli igazán, vagy 3 dolgot kutat. Az épített örökségből a várakat, a templomokat és a kastélyokat. Melyik jött először?
0: A várak jöttek először ezzel a motoros túrával kapcsolatban is. A barátom is szerette a történelmet, én is. És például olyat csináltunk, hogy elmentünk Sátoralja, Húja és Árospatak a várhoz, és onnan 1 hétig mentünk a motorral az északi középhegység várait, követve a dunántúli várakon át, Kőszegnél jutottunk ki 1 hét múlva, ahol ért az este egy-egy vár mellett, várrom mellett. Levertük a sátrat, és így mentünk vártól várig.
1: Ez még a határon belül.
0: Ez a határon.
1: De aztán kinyílt a világ.
0: Hát még ővele mentünk Erdélybe, később a feleségemmel összeházasodtunk, illetve, hát igen, összeházasodtunk, és aztán amikor autónk lett már, akkortól kezdve mindenhová szisztematikusan mentünk, akkor kibővült már a vára az összes árpádkori, középkori létesítménnyel, templomokkal. Hát meg akkor ugye már a mai friss dolgokat is, tehát kastélyokat, egyebeket is, hogy egy-egy várost, ha bemutat az ember, akkor legyen az is meg, de egy-egy árpádkori 11. századi templom maradványból, ha csak egy kő is maradt, azért képes voltam oda menni, odaállni a kőhöz, és megcsapott az az érzés, hogy itt vagyok 1000 évvel ezelőtt.
1: Maradjunk a váraknál, ugye elkezdte bejárni, akkoriban még nem volt internet, hogy leülök, azt meg tudom, hogy hol van vár, mikor van nyitva.
0: Nem, hát ugye először is voltak turista térképek például, hogy azt kellett beszerezni az összes turista térképet, aztán a különböző ország térképeken is rajta voltak várak, vagy Székelyföld, vagy egyéb térképeken, de még akkor nem csak az oroszok csaltak a térképekkel, románok is például fölcserélték Lippát, meg a szemközti Solymos várát, például a föliratot, meg hasonlók, azért megvoltak ezek még akkor is. Meg ne tudja az ellenség, ugye az amerikaiak jobban tudták azok, mint ők, hogy hol mi van, de mindegy. Úgyhogy meg kellett cserkészni ezeket, igen, kutatni kellett keményen.
1: mondjuk több kategória van vár tekintetében, vár és vár között van különbség, valami rom, valami pedig még működhetne várként is.
0: A mi kis hazánkban, Csonka Magyarországon gyakorlatilag épp vár szinte nem maradt. A közepén ugye a török volt, a keleti részen hol a török, hol az erdélyi fejedelemhez tartozott, de például a középső részen hárman is szedték az adót, úgyhogy a mai napig Bács-Kiskun megyébe annyira el tudják dugni adó elől az összes dolgokat, mert megszokták, hogy őket adóztatja az osztrák császár, a török, meg még az erdélyi fejedelem is, úgyhogy mindent el kell sarcolni. Csak ahová a török nem jutott el északon, tehát felvidéken maradtak viszonylag épségbe váraink, de ott is csalók, mert például Bajmósz mindenki nézi, azt hiszi, hogy hát ez épségben maradt, nem, kérem szépen, a 19. század végén felújították, vagy Erdélyből nagyon szeretik, ugye szép, gyönyörű vár, Vajdahunyadvár, nem, nem volt ilyen szép és egységes. 19. század végén szintén pesti építészek tervezték át és újították fel, az a gyönyörű reneszánsz lépcső az udvarba például nem volt meg, azt csak egyszerűen bele tették később. Ma is dúl a vita a várbarátok között, hogy mennyire szabad egy várat felújítani. Én azon az állásponton vagyok, hogy Isten őriz, hogy visszaépítsük a várakat, mert nem tudjuk, hogy néztek ki.
1: De meg meghagyjuk romnak, akkor az rom marad, és még inkább rom lesz.
0: Így van, úgyhogy a kettő között van egy áthidaló megoldás, hogy amit úgy tudunk jobban, egy-egy bástya vagy valami, azt húzzuk fel úgy, hogy tető is legyen, meg múzeum is legyen. A többinél a falakat erősítsük föl, ha tudunk rá tenni, tegyünk rá, esetleg egy kicsit más színnel jelölve, vagy valami, hogy ez ráépítés, és álljanak fedél nélkül a falak úgy, ahogy vannak, csak meg kell őrizni. Tehát statikailag meg kell erősíteni ezeket. Igen, hát amikor először elkezdtük ezeket a túrákat, például Holókővára is gyakorlatilag egy halomkő volt, meg Füzérvára, meg ilyenek. Hát egy kupac kő volt gyakorlatilag, és ugye milyen szépen fölépítették mind a kettőt ma már, de a vita az folyik, hogy mennyire korhű, aztán következő lépés az, hogy melyik kor. Máshogy nézett ki a 13. században, a 14-ben, a 15-ben, a 16-ben, a 17-ben, most mit építünk vissza? Többnyire a török időkből vannak a rajzok, amiket általában osztrák mérnökök rajzoltak, vagy valami, és azokból lehetna úgy, ahogy. De például olyan kicsi várat, mint a Gyimesbüki, ami nem is volt, hát abban volt olyan 100 év is, amikor mindössze 2 székely őr volt benne, olyan kicsi vár, 2 torony a végén gyakorlatilag. Na, azt például vissza lehet építeni, mert most, ha nem pont úgy nézett ki az ablak, egy picivel kisebb vagy nagyobb, azért az nem olyan veszélyes dolog.
1: Egyesden volt már?
0: Voltam, igen.
1: Csak azért, mert az olyan pici, hogy sokan nem is tudják, hogy létezik. Igen. Akkor nem lehet kifogni önen vár tekintetében, mindegyiknél volt?
0: Nem, olyan ember nincs. Nem hiszem, hogy bárki is meg tudna nézni. Én szerintem vagy 8000 várról van a Kárpát-medencében, legalább.
1: Emeljünk ki vidékenként egyet, honnan induljunk?
0: Én még előtte mondanék egy olyat, hogy nekem hobbim lett a földvár is, ugyanis Árpád apánk mikor bejött, meg előtte a 9. század végén, illetve a 10. század végén és a 11. század elején létesültek ezek a földvárak, amikből a megyerendszer létrejött, a ispáni földvárak. Tehát minden földvárból lett gyakorlat, nem csak földvár, mert a Dunántúlon kővárak, Sopron meg stb. Bár ott is földvárat húztak mellé egyébként. De például Zemplén, Bihar, Békés, ezek mindegy egy földvár köré szerveződtek. Földvár volt az ispáni vár, ebből lett a megyés ispán, és ebből lett a mai vármegye rendszer. És ezek közül, a földvárak közül jó néhány áll, például a Kolozs-Monostori, ami Kolozsvár elődje volt. A Kolozs-Monostori a mellette lévő 10 emeletes házaknak, úgy a 7. emeleti szintjéig érnek még ma is a földvárnak a sáncai. Úgyhogy ezeket is szívesen keresem föl gyakorlatilag.
1: Akkor emeljünk ki egyet-egyet, egy-egy történelmi határon túli vidékből, illetve az anyaországból. Honnan induljunk?
0: Nyilvánvaló, hogy Visegrádról indulnék, mint az ország első központja gyakorlatilag, hiszen Visegrádon már Szent István apja Géza fejedelem a római erődítményből tehát belakta gyakorlatilag, mint központot, és utána később IV. Béla a felesége vagyonából a tatárjárás után építette fönt a mai visegrádi várat, és ugye ez az ország központja volt több száz éven keresztül. Mellette Esztergommal, ami ott van közel szintén, ami gyakorlatilag az egyházi központ volt, ma is az esztergomi érsek a legmagasabb titulus.
1: Horvátország?
0: Hát Horvátországban őszintén szólva nem tudom, hogy melyik. Hát a mai Horvátországban inkább azt mondanám, Dalmácia, akkor nekem Raguza tetszett nagyon. Dubrovniknak hívják, de ugye magyarul az Raguza. De az egész dalmát tengerpartnak egy nagy érdekessége volt, hogy a legtöbb dalmáciai város, az általában magyar királyok jöttek, felszabadították ezeket a városokat a velencei uralom alól, mindenféle jogokat adtak nekik. Aztán a Dózse flottája, ha jött vissza keletről vagy nyugatról, 2-3 év múlva, akkor sorba visszafoglalta őket, akkor megint lement a magyar király, például Szent László királyunk is, mikor elkergette a kunokat, onnan Dalmáciából vágtatott vissza, amikor meghallotta, hogy Bihart ostromolják a kunok, illetve hát az úzok, ogúzok, besenyők, még akkor ilyen vegyes keleti csapatok, és utolérte őket Erdélybe, és szétverte őket, de onnan jött Dalmáciából.
1: Délvidék?
0: Természetesen Nándorfehérvár. Ugye hát azt hiszem, hogy Nándorfehérvárról túl sokat nem kell mondani, azt mindenki tudja, hogy mi volt a nándorfehérvári ütközet. Ma is csodálatosan állnak a bástyák, természetesen nem az akkori vár, hanem még utána komoly erődítéseken esett át, de mégsem alakult át csillag erőddé, mint a komáromi vagy az aradi, tehát még mindig őrzi azt a középkori hangulatot, de azért az Alduna mellett van még több egészen Leszendrőig.
1: Erdély?
0: Erdélybe. Talán Vajdahunyad azért, mert gyönyörűen rendben van. Téve, felújították még a magyar időkben a 19. század végén. Jól néz ki, nem tudták a románok tönkretenni, illetve már uniós pénzből egy kis felújítást is csináltak rajta. Persze a múzeumokban nem szabad bemenni, ahogy átmegy az ember a trianoni határokon, mert a múzeum az, például a Felvidéken nincs egy magyar szó se.
1: Ja, egy történelemhamisítás, ami ott
0: így
1: folyik?
0: Így van, hatalmas történelemhamisítás folyik végig, a románoknál is múzeumban nem szabad bemenni. Ja, még egy mondjuk azért, ha már Erdélyről van szó, Törcsvár, ez egy híres és gyönyörű rablóvárnak kinéző vár, amihez elviszik a turistákat, és a vámpír várának mondják a
1: Dracula?
0: Dracula várnak emlegetik, és ezt adják el mindenkinek. Hát nem, kérem szépen, Dracula soha nem volt Törcsvárnak semmiféle ura, vagy akármi. Mindössze 2 éjszakát töltött a várba, mikor bilincsbe verve vitték börtönbe, útközben megszállott, és ennyi volt.
1: Kárpátalja?
0: Kárpátalján? Hát Munkács, ugye az a szívünk csücske, amit Zrínyi Ilona 2 évig védett a Habsburg seregek ellen. Gyönyörű vár, visszaszállt a turulmadár is egy 10 évvel ezelőtt, és most pár héttel ezelőtt pedig levágták az ukrán oligarha, az egyik a Bedekő, vagy mi nem jut eszembe a neve, ott próbál magyar ellenességgel szavazatokat szerezni, de attól függetlenül még élnek ott magyarok, én is nap mint nap beszélek egy munkácsi barátommal például, és hát az szívünk csücske az a vár szerintem a magyaroknak.
1: Zárul a kör. Felvidék?
0: Hát Felvidék ugye csak Pozsony mégis, mert ugye fővárosunk volt egy időszakban. Sok vár van, tehát Késmártól kezdve nagyszerű, csodálatos várak ott maradtak fönt a váraink legjobban, mert a török nem ért el odáig, tehát gyakorlatilag nem pusztította a háború, vagy Árva vára, szenzációs, fölmegy az ember a magasba, több száz méter magas az Árva folyótól föl a szikla, meg még a várba is jó sok emeletet fölfele lehet menni, de azért mégiscsak Pozsony az Magyarország fővárosa volt, amikor ugye Budán a török lakott, akkor Pozsonyban volt az országgyűlés, és sokáig évszázadokon, vagy több mint 100 éven keresztül Pozsony volt a mi fővárosunk.
1: Őrvidék, a mai Ausztria, Burgenland.
0: Fraknó talán. Az egy gyönyörű, jó állapotú vár, szintén megúszta a háborúsdit. Igazából, ha el is jutott a török odáig, nem tett kárt benne gyakorlatilag, és a magyar grófi család gyakorlatilag a mai napig a tulajdonosa neki, illetve talán eladták. Mindegy, magántulajdonban van, és olyan múzeum van, hogy tulajdonképpen 2 múzeum, 2-szer kell jegyet venni. Az egyikben mindenféle egyházi kincsek, anyagi kincsek, stb. Könyvek, mi egymás. Míg a másikban például a fegyverek mai napig látható egy teljes, mint ahogy nekünk volt a katonaságnál a géppisztoly egy fegyvertárba, ott áll egymás mellett, mit tudom én, 150 páncél, teljes páncélzat, a hozzájuk tartozó bárdal, minden egyéb fegyverzettel, úgy, mintha 500 évvel ezelőtt riadó, rohan minden katona, és fölveszi az összes szerszámát.
1: térjünk át a templomokra, ez párhuzamosan ment a várakkal, a kastélyokkal, vagy később jött?
0: Először még a motoros túrán nem néztük a templomokat, aztán ugye jobban belemásztam a történelembe, és már nem a barátommal motorral, hanem a feleségemmel autóval jártuk kettesbe a Kárpát-hazát, meg akkor belemásztam már az őstörténetünkbe, ugye hunok, avarok, magyarok, Szent István, államalapítás, és ettől kezdve igen érdekesek lettek számomra a templomok is, elsősorban a román stílusú árpádkori templomok, de a gótikus stílusú még középkori templomok is. A barokkot azt hát fényképezem, de annyira nem díjazom ezt a túlcsicsás osztrák Habsburg barokkosítást, amivel szinte egyenruhásították a templomainkat itt az Alföldön, de hát nyilván azért azokat is fényképezem. Székelyföldön, meg Erdélyben pedig a mai magyarság megtartó ereje a templomok tulajdonképpen. Tudom, hogy ez katolikus rádió, de hadd emeljem ki, hogy van egy vallás, az unitárius vallás, ami csak magyar vallás, tehát nem Rómában van a központja, vagy nem itt, vagy nem ott, hanem Déván halt meg az alapító, de Gyulafehérváron van azt hiszem a központja, és ez egy csak magyar vallás, semmilyen más országban soha sehol, ezt magyarok alapították, az unitárius vallás, Dávid Ferenc, bár aztán elterjedt, tehát most van Lengyelországban és Amerikában is van. A másik pedig a református egyház nagyon erős Erdélybe. Talán azért is, mert nekik nem parancsolnak Rómából, meg innen-onnan, hanem ők is magyarok is. Elválik a többi református az evangélikustól, meg a, tehát a németek vagy a tótok reformációjától elválik a magyar református egyház. Úgyhogy nekem elsősorban unitárius lelkész, meg református lelkész barátaim vannak.
1: Barátokat említett, hogy szerez az ember barátokat? Ki megy, gondolom, nem ismer abban a városban vagy faluban senkit, amikor bemegy, és amikor kijön motorral vagy autóval, akkor már van néhány barátja.
0: Igen, ez körülbelül így működik, természetesen a magyar lakta területekről van szó nyilvánvalóan, főleg Székelyföldről. Igen, ott az ember családoknál lakik, mert ugye magyar szállást keresünk, együtt teszünk, együtt iszunk, beszélgetünk, meg elmegyünk ide-oda például templomot nézni, vagy valami, és akkor így jönnek, de van egy különleges módja is a barát idézőjelbe vett szerzésnek. Nekem elég gyakran előfordult, hogy az elcsatolt részekről kaptam e-mailt, hogy Horváth úr, szép-szép a honlapja, de miért nincs rajta Péder? Miért nincs rajta a Nyárád Mente? Hó, hát mondom, megyek. Azóta is örök életű péderi barátom van. Azóta is örök életű Nyárád Menti barátom van. Mentem, és például Nyárád Mentén 3 napig reggeltől estig együtt jártuk be a Nyárád Mentét.
1: Maga ilyen híres?
0: Hát a honlapjaimat őszintén szólva, amik most már nem annyira, mert Facebook meg egyebek ki vannak, de egy 4-5 évvel ezelőtt évente olyan 300 000-350 000 látogató kereste föl egy-egy év alatt a honlapjaimat.
1: Ön építőmérnök, ugye?
0: Igen.
1: Hát azért, mint építőmérnök, egészen más szemmel is nézi a templomokat, a várokat, a kastélyokat?
0: Igen, természetesen van benne ez is, bár én mélyépítő vagyok, de mondjuk terveztem házakat is. Például Moldvába is terveztem iskolát a csángó magyaroknak, meg Székelyföldre egy templomot is terveztem, imaházat is terveztem, amit elvitt a Nyikó Árvíz Kiskadácsra, egy kicsi imaházat, unitáriust. Igen, más szemmel nézem, és nem akarom megbántani székely barátaimat, de például a székelyföldi várak, templomok, falai, itt ott gírbe-görbék, míg egy kicsit arrámjánva az ember Szászföldön olyan egyenesek, mint a csoda, de azért nekem mégis kedvesebbek a székelyföldiek.
1: Maradjunk még a templomoknál. Van egy nagy kedvenc?
0: Hát nekem a kor miatt, tehát a legrégebbiek, amik fönnmaradtak, például a Tarna Szent Mária,
1: ez Heves megye.
0: Igen, az egyetlen ma is működő 1000 éves templomunk gyakorlatilag, amiben ma is ugyanúgy miséznek. Vagy ott van nem messze tőle a Feldebrői altemplom. Az megint csak egy különleges templom, mert ugye eredetileg a bizánci rítusúra volt építve, tehát a kereszt alakú volt a hajó, amit aztán átalakítottak, és történelmileg ugye köthető Abához is, a basárhoz is, tehát valószínű, hogy ott a kabarok, a kazároktól elszakadt kabartörzsnek a vezető rétege hozta létre ezt a templomot is, szintén úgy 1000 évvel ezelőtt körülbelül.
1: Térjünk rá a kastélyokra. Gondolom ez már adta magát.
0: Igen, hát a kastélyok azok nyilván csak a török idők utánról maradtak fent, illetve a korábbiak azok várkastélyok, az még ugye a várakhoz hozzátartozik, tehát a várak közé bevettük mindig a várkastélyokat is, de a simán csak kastélyoknak épült kastélyok azok gyakorlatilag a török idők után és már barokk stílus

0: Ausztriában épültek. Ezek nyilván nevezetesek, legfőképpen az a nagy előnyük, hogy számos kastély be van rendezve, tehát rengeteg bútor, egyéb látnivaló van bennük, amiből több száz évre visszamenőleg az ember képet nyerhet, hogy hogy éltek a főúri családok régen. Ezek ugye ott van a Gödöllői, a Keszthelyi, a Dunántúlon, az Eszterházi, Fertődi kastély, stb. Ezeket szerintem amúgy mindenki ismeri, hát ezeket meg kell nézni mindenkinek nyilvánvalóan.
1: Gondolom azért volt egy pár élményben, vagy akár kalandban is része így az ország világjárás során.
0: Hát rengeteg ilyen volt szó, az nagyon sok kaland volt. Például egy érdekes volt, amikor a román tengerparton, a strandon fölvertük a sátrat a barátommal, leállítottuk a motort, mindjárt fogtunk egy-két sört, és ott a fürdőzők között a sátrunk mellett söröztünk, és jött egy karszalagos román, elkezdett magyarázni oláhul, hogy menjünk innen. Hát mi persze, nem értünk mi téged, menj innen, hozz egy rendőrt, ha akarsz valamit. Két perc múlva ott volt egy rendőrrel, úgyhogy csak tudott magyarul. Az öreg főtörzs megjálaszta, hogy mennyi a bírság, amit nekünk fizetni kell, mi egymást. Mutatta, hogy fönt van a kemping a hegytetőn, menjünk oda. Mutattuk, hogy itt sörözünk, nem mehetünk sehová, mert ittasak vagyunk. És a jovális öreg rendőr belenyugodott, hogy jó van, akkor majd most hagyjuk abba az ivást, és este felszedjük a sátrat, és elmegyünk. Egyébként magyar tolmácsot is szereztek. Hát aztán este felszedtük a sátrat, egy kilométerrel arra mentünk, aztán ennyi.
1: És újabb kalandok feleségével?
0: Például Marosvécsi kastélyban voltunk, hát ez 2000 után volt, de a történet az régebbi sokkal. A Marosvécsi kastélyban a kemény bárónak az unokája Géza, ő van ott, és a szomszéd két faluval arrában az Augusta kastélyban ad ki szobákat, nagy kemény Géza, és egyrészt elmesélte azt a szomorú tényt, hogy az ő szüleit az, a szekú úgy végezte ki, hogy egy halálos balesetet okoztak, amivel a szülei meghaltak az autóba. De a legaranyosabb az volt, hogy ugye 90-ben volt a rendszerváltás, gyakorlatilag hát 91-90 inkább, és ő meg 89-ben átszökött a határon, a feleségével átszöktek, és tulajdonképpen volt papírjuk, de úgy jöttek, hogy végleg, és a keletibe, hogy leszállt, átment az utca túloldalára, és bement egy hentesboltba, és csak bámult, hogy egész életében nem látott Romániában ennyi húst meg kolbászt, mint itt egy boltban.
1: Ő nem csak a honfoglaláskori jelenlegi Magyarországgal foglalkozik, vagy az egykorival, hanem jóval visszább megy a történelemben, meddig lehet.
0: Tulajdonképpen én magyar szempontból nézem, és ilyen szempontból sokat vitatkoznak, ez egy nagyon érdekes dolog, 200 évvel lőnek egymásra az ugorpártiak és a törökpártiak. Holott már ezelőtt 100 évvel is volt olyan tudós, aki nagyon egyszerűen mondva azt mondta, hogy török apáink elvették ugoranyáinkat. Mind a kettő igaz, kérem szépen. A szókincsünk, az alapszavaink úgy 300 szóig az abszolút ugor. Finn ugor, de a finnt azt le lehet róla menni, hát függetlenül Finnországból volt nálunk egy tanárnő vendégségbe többször, és mi is voltunk Svédországban, és ő nála is voltunk Svédországban, akik ez a Britta nevű finn hölgy, és mi csak mutogattunk egymásnak, például ide tettem a kezemet a fejemre, mondom fej, azt mondja pej, mondom kéz, kéze, tehát hihetetlen, hogy senki mással nincs két azonos szavunk se az alapszavakból. A következő olyan 300 szó, meg abszolút törökös, a bolgár, csuvasos, erres törökös, a 16 féle gyümölcsfa, a lovak, az ezer, a hadiszavak, tehát egy kicsit fejlettebb technika, meg mind bolgár török. És a bolgár törököktől Onogur, bolgár török birodalom úgy hívták, hogy Onogur, onnan van a nevünk, Ongri, Vengri, Ungri, stb. Abból keletkezett. Tehát ez a kettő a mi fő alkotó elemünk. Persze kis számba hunok, alánok, mindenféle egyéb náció is került közénk, meg egyébként se kell az ugorokat lenézni, mert még a török népesség elő se jött, még sehol nem volt ismert, amikor a mi ugor őseink ott az erdősztyeppe határán a szkítáktól már eltanulták a lovaglást, meg a szekerezést, meg ilyesmit. Tehát nem kell annyira lebecsülni azt az águnkat sem. Mi is mind a kettő igaz, meg még, aztán meg később jászok, kunok, aztán a szlávokat már rabszolgáknak vitték őseink, már a 8.-9. században árulták a szlávokat Kercsbe, meg minden.

0: ahol a honfoglaló őseink, mikor mentek a portyákra, tavasszal elmentek, ősszel hazajöttek, de mindegyiknek volt szolgája otthon a családnál, hogy segítsen az asszonynak. Aztán Szent István feleségével bejött a sok germán. Tulajdonképpen egy igazán ragyogó keveréknép vagyunk. Ősi ugor és onogur gyökerekünk kell, azok a legvastagabbak, de számos gyökerünk van, mint egy nagy fának. Vannak vastagabb, meg vékonyabb gyökerek.
1: A nyelv az egy dolog, hiszen egy pápuha is megtanulhat magyarul, vagy bolgárul, finnül, de a modern technikát nem lehet becsapni. A géntechnológiára gondolok, a genetikai kutatásokra. Én most kapta meg a DNS tesztjét, vagy mi ennek a pontos neve? DNS tesztjét. Miért szánta rá magát, hogy kiderítse magáról, hogy kicsoda?
0: Ha érdekel az, hogy a magyarság, a magyar nép honnan ered, honnan jött, természetes személy szerint is érdekel bennünket, hogy honnan jöttünk. Ugye a török defterekből, meg a esztergomi érseki birtokleírásokból a gútai könyvbe számos névsor van, amelyikből kiderül, hogy az én őseim, bocsánat, először hagyd kezdjem úgy, hogy 200 évre visszamenőleg megvan a családfánk minden neve. Tehát ugye 1800-ig apai ágon, anyai ágon, minden ősünk megvan 1800-ig. De onnan azzal már tovább nem tudtunk menni. És a gútáról szóló könyvben, ahol ezek a defterek meg egyebek benne vannak, ott ugyanezeknek a neveknek a 90%-át megtaláltam már 1500 körül is. Onnan tovább vissza már nem nagyon lehetett menni, viszont a családnevünk, hogy horvát, a férfi ágon, az önmagát predesztinálja, hogy valami horvát-szláv beütés is van. Egyébként a nevek rém egyszerűek, pálinkás, fürdős, német, kis, nagy, stb. A családfánkon. És most ezt a DNS-t először csak Y, tehát ez csak az én horvát férfi ágamnak az apai Y ága. Most erről tudni kell, hogy ez nem változik. Tehát ez sok ezer éven keresztül minden egyes leszármazottnak ugyanaz a Y kromoszómája, amíg nem mutálódik egyszer valahol és keletkezik egy új gén. Úgyhogy én ezt az Y-t kaptam meg, ezt vizsgáltattam be Amerikába, most jött meg 2 nappal ezelőtt, és ugye hát én gondoltam, hogy egy horvát betelepült gútára, nem tudták a nevét kimondani, mondták, hogy hozd el az ásót a horváttól, aztán anyakönyvezték horvátnak, tehát hogy szláv lehet nekem majd ez a génem esetleg, és hát egy kicsivel tovább ment, ugyanis kelta, egyértelműen kelta az Y-kromoszómám. És ez időszámítás előtt 4500 évvel keletkezett a Közép-Volgárnál ez a génmutáció, az M269, azt hiszem az R1B1-nek az alcsoportja, és onnan vándoroltak szét, főleg nyugat felé, Európába, és ők lettek a kelták, és a mai elterjedtsége ennek a génnek olyan, hogy Írországban 80%, Walesben 80%, Franciaországban 60%, Németországban 40%, egészen Szlovéniában 20%, néhol Horvátországban is 10-20%, Lengyelországban 20%, aztán már szinte semmi, keletre nincsen, kivéve Baskíriát, ami gyakorlatilag az eredeti forrás helyén volt, és érdekes módon ugye ős magyar ugor terület volt, meg a baskírokról is még mindig viták vannak, hogy rokonok vagyunk-e, vagy esetleg csak a helyünkre költöztek. Ott van még egy csoport, de ez nyilvánvaló, hogy ez a 4500 Jamnaja kultúrában meglévő illető, akinél ez a génmutáció először előfordult, onnan vándorolhattak oda, nem messze van Baskíria, tehát azon a részen, vagy ott is maradhattak valamennyien. Míg a többiek elárasztották Európát, ők lettek a kelták, ma 110 millió férfi viseli ezt a gént. Főleg Nyugat-Európa és Közép-Európa szélén.
1: És ez mit jelentett önnek, hogy megtudta, hogy kelta?
0: Hát ez gyakorlatilag igazolt engem, mert ezek a kelták megérték tulajdonképpen Árpád apánk bejövetelét, ugyanis Keszthelytől a Dráva szögig azon a részen szlávok megérték Árpád apánk bejövetelét, és ezek a kelták meg a szlávokba beolvadva. Tehát a kelta maradék azon a részen, meg a horvát szlavon részen beolvadtak a szlávok közé, és ilyen szláv ment föl oda gútára a magyarok közé, és őtőle örököltük ezt a gént. Ami természetesen nem jelenti azt, hogy mi kelták vagy szlávok lennénk, hiszen mindegyik egy magyar nőt vett feleségül, mint az Árpádházi királyok is, mindegyiknek idegen volt a felesége. Az első gyerek már csak 50%-ba, a második 25, a harmadik 12,5, az aranyágacska 1304-ben már 1000%-ba őrizte az Árpádházi géneket.

0: ezt a bölcsödét, én a talajmanikát csináltam, mindegy, már tudtuk, hogy itt voltak korábban is, már 19. században is voltak honfogláskori leletek nagykörűbe, és sejtettük, hogy várható fönt a dombtetőn, ezért ki volt adva, hogy bármit találnak, egyből állj. Hát rögvest első nap ketté ásták a két leggazdagabb sírt, de megálltak, reggel behozták, és akkor riadóztattuk a szolnoki régészeket, és másfél hónapon keresztül ment az ásatás. Természetesen én is, mint nyugdíjas mérnök, azért minden délbe oda mentem, és délután ott voltam velük, úgyhogy minden tárgyat megfogtam, lefényképeztem, és amiért most ezt elmesélem, hogy a 13 sírből kettő volt gazdag, egy gazdag férfi és egy gazdag nő. A gazdag férfinek aranyozott ezüst övveret készlete van, másolat van az asztalomon egyébként. Egri restaurátorral csináltatta aranyozott ezüst, egy az egybe ugyanaz. És a lován két sorozat aranyozott ezüst övveret. A magyar szokás szerinti lóbőrös, nyúzott lóbőrös temetkezés, ugye a lovat föltorolták, megették, de a fejét, meg a bőrét, meg a négy csonkját becsavarták, és azt oda tették mellé. Aranyozott szallagok voltak a zubbonyán, az illetőnek, stb. És 190 centi körüli vikinges jellegű volt a csontváz. És mellette feküdt a gazdag nő. Csak a csizmáin 90-valahány ezüstveret volt, számtalan aranyozott ezüstveret egyebek, tehát igen gazdag hölgy volt, szintén lovas temetkezés, mellette volt neki is a ló. Ő pedig olyan 151 néhány centi mongoloid. És a veretekről sokáig nem tettem föl fényképeket az internetre, először a szakmában nagyon elvitatkoztak, ugye a Madaras Laci, mint találó, neki ez volt ugye az érdeme, tehát ő neki kellett publikálnia. Kiderítették, most már úgy nyugvó pontra jutott, hogy minden valószínűség szerint az az övveret, az Kijevben készült. Tehát ez az illető Árpád apánkkal együtt jött be magyarul. És már akkor a 190 centi környéki viking felesége, vagy aki mellette van, nyilván az ő társa, az meg 150-valány centis mongoloid. És érdekes módon mi is így vagyunk, a feleségem olyan 151 néhány centi, és van benne egy kis mongoloid beütés. Én meg ugye ez a szlávos vikinges, hát ugye azért például az oroszok is, mit tudom, azért ott Kijevet is vikingek alapították. A rusz, mint orosz szó, az is a vikinget jelentette, a svédnek volt a rusz, az azt jelentette, hogy svéd. Úgyhogy ilyen volt a magyar már, amikor bejött. Hát a népek ország útján feküdt, vagy volt a Magyarország, vagy a magyar őseink végig ott voltak a kelet-nyugati kereskedelmi utak mellett.
1: Amióta járja 50 éve a Kárpát-medencét, milyen változásokat lát? Mennyiben változott meg a világnak ez a része?
0: Én szomorú vagyok, mert az a 15 millió magyar, az már a 12 millió környéke alá csökkent. A felvidéken például egyre húzódik, van egy déli határ mellett egy szinte szintiszta magyar sáv, és azon a vonalon átlépve meg alig voltak magyarok, és ez a vonal húzódik lefelé állandóan. De ugyanez elmondható szinte az összes elcsatolt részre, hogy nagyon-nagyon fogy a magyar, ezért én nagyon szomorú vagyok. Ezek a változások, most például az ukrán háború miatt, ugye kárpátaljai barátom is van, akinek négy gyereke van, átjött az első nap előtt, átjöttek itt él azóta is. Tehát az a 150 ezer magyar is elfogyott lassan emiatt, miközben az ukránok menekülnek és oda menekülnek Ukrajnából Kárpátaljára. Most például a munkás szűnik meg, mondjuk nem volt 20% a magyarok aránya, de most már végképp. Ott például egyedül Beregszászon van relatíve magyar többség. Bármerre megyünk, ezért szomorú. Ami öröm, egyetlen egy öröm, hogy Székelyföld középső része az annyira tartja magát, hogy például most a Hargita megyébe a magyarok száma csökkent 9%-kal, de a Hargita megyébe élő románok száma 15%-kal csökkent. Tehát a magyarok aránya nőtt. Egyedül Székelyföld középső részén. Úgyhogy nyaralni mindig Székelyföldön nyaralunk, a gyimesekbe töltünk el már vagy 15 éve egy hetet minden nyáron. A gyimesi csángok azok a csíki székelyek leszármazottai tulajdonképpen, meg hát átjárunk Csíkba is, Csíkszeredán van még több barátom, igazi jó barátaim. Az egyik például gyűjti a háborús emlékeket, naptárakat, minden évben kiad egy naptárt a 82-es székely hadosztály relikviáiból, Bodó István. A gyimesekben meg már úgy ismernek bennünket, a Csángó panzióban lakunk 15 éve minden nyáron egy hetet, hogy adnak alánk sofőrrel terepjárót, vagy szekeret, vagy valami, és minden évben egy-két nap fölvisznek a különböző hegyekbe, úgyhogy a csiki havasoknak már mindegyik kúpján voltunk gyakorlatilag úgy, hogy vittek minket.
1: Az elhangzott.

Beszélgetésben a Nagykörűn élő Horváth Ferenc nyugalmazott építőmérnököt hallották, hobbiáról, vagyis arról, hogy bejárja és lefotózza az egykori és a jelenlegi Magyarország templomait, várait és kastélyait. Honlapjait figyelmükbe ajánlom.

0: Most Bozók Ferenc piarista szerzetes olvassa fel saját írását.
1: Békák a magyar lírában. Hiszek abban, hogy a békák tényleg elvarázsolt királyfik. No persze, nem arra gondolok, hogy meg kellene csókolnom őket, hogy ez kiderüljön róluk. A kétéltűek iránti bizalom és szeretet azonban feltétele lehet egy ilyen felismerésnek. Ha megszeretjük őket és érdeklődéssel tekintünk rájuk, hamar kiderül jóságuk és hasznosságuk. Kis kvazimódókat, Notre-Dame-i toronyőröket ismerhetünk fel bennük. A torz külső mögött jóság, hasznosság bujkál. A megcsókolt béka királyfivá válása megképzi bennem Andersennek a Rút kiskacsa című meséjét is. A megvetett, kicsúfolt, csúfnak vélt kiskacsáról kiderül, hogy előkelő hattyú. A béka pedig elvarázsolt királyfi. A békák igazi megosztó személyiségek. Vannak, akikben félelmet vagy undort keltenek, mások terráriumokban házi kedvencként tartják, megint mások boldogan fogyasztják ínyenc eledelként. Virágéknál ég a világ, sütik már a rántott békát. A kecskebéka a latin nevében rana esculenta, az esculenta étkezését jelent. Sok ember irtózik vagy fél a békától, ám a béka még inkább fél tőlünk. Kobayashi Issa, a 19. századi jeles japán haiku költő, így bátorítja a természettől és sok tapasztalattól bizalmatlan békát a barátkozásra. Kis árva béka, miért riaszt te vissza? Ne félj, ne félj. Ismer meg engem, itt van barátod, Issa. Posztolányi Dezső fordítása. Arthur Schopenhauer közismert aforizma értékű megállapítása szerint a szépség nyílt ajánló levél a sikerhez. Ez az emberek szociális világában és a munkahelyi szférában eléggé könnyen igazolható axióma. A békák azonban, kik köztudottan jelentős esztétikai kihívásokkal küzdenek, mégis igen népszerűek tudnak lenni a világ mesekincsében és a lírában, továbbá a közmondásokban, szólásokban is, sőt, még a vicceknek is gyakori szereplői. Gyerekkoromból ismert az a kis vicc, mely szerint a kisfiú kifogatóból egy kis békát, aki rimánkodva kérleli, hogyha megcsókolja, azonnal gyönyörű királylánnyá változik. Ám a kisfiú nem csókolja meg, mert jobban örül egy beszélő kisbékának, mint egy királykisasszonynak. A világirodalom mesekincsében talán legismertebb Andersen a Béka című meséje. Ritkán negatív szereplők a szólásokban, közmondásokban, mesekincsben és lírában, bár erre is akadt például Fédrusz felfoglalkodott békája, aki nagyra vágyásában ökör szeretne lenni. Íme a fabuláris, emberre alkalmazott tanulság. Virág Benedek szép magyar tolmácsolásában még jobban erőlködött. Mi történt? Megszakadt. Az emberek között is így szakadnak meg sokan. Ezt a Fédrusz fabulát később La Fontaine is feldolgozta, ezáltal még ismertebbé vált a világirodalomban. A magyar költészetben is találunk példát a béka nagyra vágyására. Például Romhányi Józsefnél, akinél nem ökörré, hanem bálnává szeretne válni. Ebihalból nem lesz más, csak béka, még ha bálnává válni volna is szándéka. A templom egeréhez hasonlóan olykor a béka is a szegénység szimbólumaként tűnik fel. A magyar szólás szerint annyi a pénze, mint békán a szőr. A németben lényegileg ugyanígy fejezik ki, er hat Geld wie der Frosch Haare. Ha valami nagyon értéktelen, vagy nagyon alacsony színvonalat képvisel, azt mondjuk, hogy a béka feneke alatt van. A németnek szintén van erre kifejezése, Frosch perspektíve, béka perspektíva. A béka negatív megképzése megjelenik olykor úgy is, mint valami pokoli lény, vagy mint a boszorkány főzet nélkülözhetetlen alkotó eleme. Petőfi János vitézében a boszorkányok hánytak a nagy üstbe békát, patkányfejet. Shakespeare Vészbanyák dala című verse a Hobo Blues Band Vadászat című albumának egyik dalában is feltűnik. Legelőször buta béka tekerőbe a fazékba. Bizonyos szólásokban is negatív szereplő a béka, hisz valakire kígyót békát kiabálni, sértegetést jelent. A béka a testpecség, lustaság, tohonyaság vagy tehetetlenség szimbólumaként jelenik meg alábbi szólásunkban. Állott tóban lakik a béka. A miskolci, más regionális változat szerint fehérvári kocsonyába beledermed a tehetetlen béka a közismert szólás szerint. Egy német szólás azt mondja az érzelmektől mentes, frigid emberre, hogy kalt wie ein Frosch, vagyis hideg, mint egy béka. A béka, mint a renyhesség szimbóluma, nemzetközi, számos helyen találkozunk vele a világirodalomban. Arthur Rimbaud például így ír az Egy évad a pokolban költeményein belül a Rossz vér című prózaversben. Teljes testi tétlenségben éltem mindenütt, henyébben, mint a varangyos béka. A béka hangja is jelentős ihletforrás az irodalomban, főként a hangutánzásra fogékonyabb költészetben. Maga a magyar béka szó is hangutánzó szó. A kirgiz nyelvben baka, az oszmán törökben baga, és mint ótörök jövevény szó került a nyelvünkbe. A békához kötődő hangutánzó szavak brekegés, vartyogás, kuruttyolás, ümmögés számos költőt megihlettek. Közismert, a száraz tónak nedves partján döglött béka kuruttyol kezdetű népdal, amelyet Kodály Zoltán gyűjtött Hódmezővásárhelyen 1932-ben. Fazekas Mihály az Öröm tündérsége című versében a béka zenét diszharmóniás pianónak nevezi. Csokonai rekegőnek hallja a békák esti dalát a Híves Estve című versében. Katona József ümmögést hall a Gyermekkor című költeményében. Juhász Gyula muzsikáló bús cigányzenészeknek hallja a békákat a Távoli Kisváros című versben. Petőfi a Tűz című versében a rossz poétákat kuruttyoló békáknak csúfolja. Kazinci a Tövisek és Virágok kötetben a Békák című versében egész bravúros, topzódóan gazdag rímsorral és hangutánzó szavakkal érzékelteti a békák által kibocsátott hangokat. Brekeke, brekeke, kloax tyú tyú. József Attila elköszönő szelíd szavak című versében békák harmonikáznak. Vörös Sándor még azt is tudja, hogy a békák víz alatt párosodnak, élik nászukat. Brekekex, brekekex, brekekex, gyere búj víz alá, ha szeretsz. Szintén vörös vers a béka király, melyben a béka neve a szintén hangutánzó Ung. Hallja kinn a sima rét, Ung királynak énekét. Arany János közismert Családi Kör című versében a földi békák gördülő, megelevenedett járkáló földrögök látomását adják. Egy magyar szólás hasonlat arra a korabeli tévhitre utal, miszerint a varangyos béka földet eszik, azért hasonlít a földrökhöz. Földet eszik, mint a béka. Idézett Margalics Edel, Magyar Közmondások és Közmondásszerű Szólások. Akadémiai kiadó 1990. Egyszerre groteszk és szakrális képpen rajzolja a békákat a Falu című versben József Attila. Buddha szobrok, harmatos gyepben a békák. Bevallom számomra a legkedvesebb béka vers az egész magyar lírában Székely János Békák című monumentális költeménye. A szerző művének nagy allegóriája a békák kétéltűsége, az erdélyi magyar sorsra értelmezve. A románok közt bozgornak, hazátlannak, anyaországban lerománozottnak nevezett erdélyi sors kétéltűségére és állandó űzöttségére utal Székely János kiváló verse. Idézet, úgy hallgatom a hangjukat, minthogyha fájó zene lenne, mint hogyha hárfa szólna és a félelem üzenne benne. Békák, miféle őskori üldöztetés emléke lobban, miféle borzalom sikolt testetekben és dalotokban. A szárazról a víz alá, a víz alól szárazra futtok, hol vagytok otthon hit szerint? Két világ szörnyei között, két világ rejtekében éltek. Hát hogy ne szánnám sorsotok? Hát hogy ne érteném zenétek? Hogy is ne érteném, mikor magam is ott lelem titokban, életetekben életem, dalaimat a dalotokban? Béka című jambikus versemben magam is ambivalens ámulattal tekintek a kétéltőekre, kik egyszerre ősvilági szörnyek, és csillogó ékszerek. A bájosan szép karcsú és elegáns mozgású halacskák közé becsobbantja magát az esetlen mozgású és torz külsejű béka. A halacskák egyszerre riadnak és csodálkoznak, nagy hideg hal szemeikkel. Majd a hirtelen csobbanás után befogadják az új jövevényt, elsimul a víztükör, és helyreáll a tó harmóniája. A csobbanás, a hűs patak, riadt, csodálkozó halak. Beugrik, és a víztükör szilánkra hullva tündököl. De elsimul, ha elmerül, s azonnal újra szétfeszül. Te rút varangy, te mostoha, ragyogva lüktető toka, te torz szülött, te rossz göröngy, te undorító drága gyöngy, a víz alatt s a föld színén nagyon szeretlek, ősi rém.
0: Békák a magyar irodalomban. Bozog Ferenc atyát hallották, és ezzel mára a tudományról, kultúráról mindenkinek véget ért. Búcsúzom a zenei szerkesztő Kovács Krisztina, valamint a technikus Somogyi Márton nevében is. Új műsorral legközelebb 2 hét múlva jelentkezünk ugyanebben az időpontban. A szerkesztőt Tikovics Ernőt hallották.

0: Itt a Szent István Rádió. Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak minket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
1: Négy óra.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
2: Az alaptörvény 17. módosításakor a távolmaradásukkal a Fidesz és a KDNP képviselői cserben hagyták a szavazóikat, jelentette ki a miniszterelnök napirend előtt a parlamentben. Magyar Péter azt mondta, lehet a kormány ellen tüntetni, ha valamit rosszul csinálnak, ehhez bárkinek megvan a joga, ezért pedig nem érheti őket hátrány. Magyarország nem osztható fel nemzeti oldalra, vagy azon túlra, egy hazánk van, egy államunk, tette hozzá a kormányfő. Sehol a civilizált világban ilyen szabályokat nem fogadtak el, ahogy az államfő ilyen módon történő elmozdítására sincs példa, miközben az alkotmánybíróságot is lefejezik, reagált Gulyás Gergely. Hangsúlyozta, azt várják el a kormánytól, hogy tartsa be a választási ígéreteit és forduljon vissza a jogállam leépítésének útjáról. A Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatalról szóló törvényjavaslat általános vitáját is megtartották. A kormány szerint ezzel a demokratikus újjáépítés egyik legfontosabb történelmi jelentőségű pillérét állítják fel, és a választók akaratát teljesítik. A Fidesz szerint a hivatal csak nevében vagyon visszaszerzési, valójában az AVH-ra hasonlít. A KDNP úgy véli, ez túlzott hatalomkoncentráció, a Mi Hazánk pedig 1990-ig visszamenőleg vizsgálódna. Döntött az országgyűlés a kőolajtermékek különadójának sávossá tételéről, ez újabb kategóriát vezet be az orosz és a nyugatról importált kőolajtermékek árkülönbözetére kivetett extra profitadó esetében. A törvényjavaslat elfogadásával sávossá alakították ezt, mégpedig oly módon, hogy a 2 és 5 amerikai dollár közé eső árkülönbözet adókulcsa 50% lesz, az 5 dollár feletti árkülönbözeté pedig továbbra is marad a jelenlegi 95%-os közteher. A parlament egyhangulag elfogadta a magyar-szlovák a közös államhatárt keresztező szénhidrogénszállító vezetékek rendeletének módosítását, eszerint új szénhidrogén termékvezetéket kell létesíteni Szászhalombatta és az Ipolyság közötti szakaszon, amely a MOL-Dunai olajfinomítót és a Slovnaft olajfinomítót köti majd össze. Ez a térség energiabiztonsága miatt fontos. Az új magyar helyreállítási és ellenálló képességi terv magasabb szintű ambíciót mutat az EU pénzügyi érdekeinek védelme és a jogállamiság megerősítése terén, mivel olyan intézkedésekre vállal kötelezettséget, amelyek túlmutatnak az Európai Bizottsággal korábban egyeztettetekken, jelentette ki a brüsszeli testület alelnöke. Ide tartozik a korrupció ellenes keretrendszer megerősítése, a közbeszerzési jog javítása, valamint a csatlakozás az Európai Ügyészséghez, sorolta Raffaele Fitto. A MÁV igazgatóságában teljes személycsere következik, mivel lemondott megbízatásáról Barna Zsolt, Betlen Miklós, Deák Tibor, Ratatics Péter, Váberer György, sorolta a közlekedés és beruházási miniszter. Vitézi Dávid Facebook posztjában arról is beszámolt, hogy felmentette Lepsényi István eddigi igazgatósági elnököt és Parrag László igazgatósági tagot. Az ukrán emberi jogi parlamenti biztos Dmitro Lubinec és a magyar alapjogi biztos Juhász Imre Ungváron találkoztak, közölt az Ombudsman hivatal az MT-vel. A közlemény szerint az ukrán fél kezdeményezésére megrendezett megbeszélés fontos lépést jelent a két nemzeti emberi jogi intézmény közötti együttműködés erősítésében. Az ukrán parlament megszavazta Julija Szviridenko miniszterelnök felmentését a hivatalából, a döntés értelmében a teljes kormány is távozott. Az új kabinet kinevezéséről várhatóan csütörtökön szavaznak, addig Denis Mihal első miniszterelnök helyettes és korábbi miniszterelnök látja el ideglenesen a kormányfői feladatokat. Franciaország és Ukrajna egy úgynevezett úti tervről állapodott meg, amely 16 Rafale francia harci repülőgép és fegyverzetük beszerzését irányozza elő Kijev számára, tudatta Emmanuel Macron. Az elsőnek 2028-29-ben már az ukrán légtérben kell repülnie, jelentette ki a francia elnök. Az Egyesült Államok visszaállítja az iráni kikötők blokkádját, jelentette be Donald Trump amerikai elnök. Az iráni illetésségi, illetve az iráni kikötőkbe tartó hajókat is megállítják. Később az amerikai haderő ismételten támadást indított iráni célpontok ellen. Természetvédő civil szervezetekkel egyeztetett és kezdeményezi a kotorékvadászat betiltását az élő környezetért felelős miniszter. Gajdos László ismertette, az ilyen föld alatti viadalokban nem csak a rókák sérülnek meg, hanem a kutyák is, a rókák kicsinyei pedig biztosan elpusztulnak. Ez a legkegyetlenebb vadászati forma, aminek nincs helye a 21. századi Magyarországon. Végül az időjárásról. A sok napsütés mellett fátyol és gomoly felhők képződnek majd, szorványosan záporok, zivatarok előfordulhatnak, a szél sok felé lesz élénk, néhol erős. A hőmérséklet a reggeli órákban 13 és 18 fok között, napközben 30-31 fok körül alakul. Híreinket hallották.
0: Holdvilág.
1: Kedves hallgatóink, mai hajnali zenés óránkban André Rieu és zenekara muzsikál. Jó szórakozást, szép ébredezést kívánunk!

Kedves hallgatóink, mai hajnali zenés óránkban André Rieu és zenekara muzsikált önöknek. A zenei szerkesztő Kovács Krisztina volt. További jó ébredezést, tartalmas rádiózást kívánunk önöknek.

0: Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak minket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
1: Öt óra.

0: Napköszöntő. Reggeli magazin.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus, kedves hallgatóink! 2026. július 15-e van, szerda. Szeretettel köszöntök mindenkit, a mikrofonnál Molnár Andrást hallják. Munkatársaim a zenei szerkesztő Kovács Krisztina, a hírszerkesztő hírolvasó Debner Ádám, a technikai pultnál pedig Karkus István ül, rádiónk elnöke Buda Péter atya, igazgató főszerkesztőnk Bércesi András és a műsorkészítő kollégák nevében is tartalmas időtöltést kívánok mindenkinek. A mai nap gondolatébresztő mondata a Will Rogers-től származik, és így hangzik: túl sok ember költ olyan pénzt, amit még meg sem keresett, olyan dolgokra, amiket nem akar, hogy lenyűgözze azokat az embereket, akiket nem szeret. A folytatásból kiderül, milyen műsorokkal várjuk Önöket a készülékek elé a következő órában. Műsorismertetésünk után a napi mája hangzik el, majd híreket mondunk, és a Vatikáni Rádió magyar nyelvű adását hallgathatják meg. 17:30 hírek, majd a névnaposok köszöntése következik, és a kalendárium eseményeit ismertetjük. 18:00 hírek, és ezt követően jelentkezünk legközelebb műsorismertetéssel. Tartsanak velünk, érdemes!

0: A nap imája.
1: A szeretet türelmes, jóságos, mert beleérző, akaratfejlesztő, rendre nevelő. A szeretet nem irigykedik, mert vállalja a gyermeket terheivel, a több gyermeket gondjaival, sokféle problémáival együtt. A szeretet nem kérkedik, nem fuvalkodik fel, mert a gyermekek kérdéseire élményszerű választ ad. Félelmeit feloldja, a produkáltatástól és csodagyerekségtől megóvja, még tanulni is kész érte. A szeretet nem viselkedik bántóan, mert a gyermeknek tett ígéreteit betartja. A dackorszaka alatt vele és beleérez. A gólyamességtől megvédi, idejében és megfelelően felvilágosítja és nem rémizgeti. A szeretet nem keresi a maga hasznát, mert áldozatos, ha kell, önfeláldozó. Csendet tud biztosítani a gyermek számára. A gyermek tulajdonát tiszteletben tartja, adni, ajándékozni is megtanítja. A szeretet nem háborodik fel, sohasem ütlegel. Szülői összhangban büntet és jutalmaz, zsilipelve dicsér és fed. A szeretet nem rúja fel a rosszat, mert nem csak megbocsát, de el is felejt. Betartja a jézusi sorrendet. Pofonokat nem utalványoz, a gyermek tetteinek indító okaira figyel. A szeretet nem örül a hamisságnak, de együtt örül az igazsággal, mert a szülő és a gyermek közt jó kapcsolatot teremt. Nem kendőzi az ügyeskedést ügyességnek. A gyermek igazát is elismeri. A szeretet mindent eltűr, mindent remél, mert roskadozva nem roskad össze. Sohasem zsugorít, növelve nevel. A szeretet soha el nem múlik, mert az Isten a szeretet. Azért nem múlhat el, mert benne és belőle élünk.

0: Hallgassák meg híreinket!
1: Ezen a héten csütörtöktől vasárnapig lesz az Egelszalók ifjúsági találkozó és lelki gyakorlat. Ez az ország egyik legnagyobb katolikus ifjúsági eseménye, több 116 és 30 év közötti fiatalt várnak idén is. A részvétel ingyenes, de regisztrációhoz kötött. Az első nap a nyitó előadást Árvai Ferenc főegyházmegyei Karitász igazgató tartja 13 órától, a nyitó szentmisét pedig Ternyek Csaba érsek mutatja be 17 órai kezdettel, csütörtökön tehát. A szentmiséket élőben közvetíti a rádiónk minden nap, és követhetőek lesznek a Szent István Televízió YouTube csatornáján is. Az alaptörvény 17. módosításakor a távolmaradásukkal a Fidesz és a KDNP képviselői cserben hagyták a szavazóikat, jelentette ki a miniszterelnök napirend előtt a parlamentben. Magyar Péter azt mondta, lehet a kormány ellen tüntetni, ha valamit rosszul csinálnak, ehhez bárkinek megvan a joga, ezért pedig nem érheti őket hátrány. Magyarország nem osztható fel nemzeti oldalra, vagy azon túlra, egy hazánk van, egy államunk, tette hozzá a kormányfő. Sehol a civilizált világban ilyen szabályokat nem fogadtak el, ahogy az államfő ilyen módon történő elmozdítására sincs példa, miközben az Alkotmánybíróságot is lefejezik, reagált Gulyás Gergely. Hangsúlyozta, azt várják el a kormánytól, hogy tartsa be a választási ígéreteit és forduljon vissza a jogállam leépítésének útjáról. A Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatalról szóló törvényjavaslat általánosítáját is megtartották. A kormány szerint ezzel a demokratikus újjáépítés egyik legfontosabb történelmi jelentőségű pillérét állítják fel, és a választók akaratát teljesítik. A Fidesz szerint a hivatal csak nevében vagyon visszaszerzési, valójában az AVH-ra hasonlít. A KDNP úgy véli, ez túlzott hatalomkoncentráció. A Mi Hazánk pedig 1990-ig visszamenőleg vizsgálódna. Döntött az országgyűlés a kőolajtermékek különadójának sávossá tételéről, ez újabb kategóriát vezet be az orosz és a nyugatról importált kőolajtermékek árkülönbözetére kivetett extra profitadó esetében. A törvényjavaslat elfogadásával sávossá alakították ezt, mégpedig oly módon, hogy a 2 és 5 amerikai dollár közé eső árkülönbözet adókulcsa 50% lesz, az 5 dollár feletti árkülönbözeté pedig továbbra is marad a jelenlegi 95%-os közteher. A parlament egyhangulag elfogadta a magyar-szlovák a közös államhatár keresztező szénhidrogén szállító vezetékek rendeletének módosítását, eszerint új szénhidrogén termékvezetéket kell létesíteni Szászhalombatta és az Ipolyság közötti szakaszon, amely a MOL Dunai olajfinomítót és a Slovnaft olajfinomítót köti majd össze. Ez a térség energiabiztonsága miatt fontos. Az új magyar helyreállítási és ellenálló képességi terv magasabb szintű ambíciót mutat az EU pénzügyi érdekeinek védelme és a jogállamiság megerősítése terén, mivel olyan intézkedésekre vállal a kötelezettséget, amelyek túlmutatnak az Európai Bizottsággal korábban egyeztettetekken, jelentette ki a brüsszeli testület alelnöke. Ide tartozik a korrupció ellenes keretrendszer megerősítése, a közbeszerzési jog javítása, valamint a csatlakozás az Európai Ügyészséghez, sorolta Raffaele Fitto. A MÁV igazgatóságában teljes személycsere következik, mivel lemondott megbízatásáról Barna Zsolt, Betlen Miklós, Deák Tibor, Ratatics Péter, Váberer György, sorolta a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid Facebook posztjában arról is beszámolt, hogy felmentette Lepsényi István eddigi igazgatósági elnököt és Parrag László igazgatósági tagot. Végül az időjárásról. A sok napsütés mellett fátyol és gomoly felhők képződnek majd, szorványosan záporok, zivatarok előfordulhatnak, a szél sok felé lesz élénk, néhol erős. A hőmérséklet a reggeli órákban 13 és 18 fok között, napközben 30-31 fok körül alakul. Híreinket hallották.

Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió műsorát hallják.

Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál a szerkesztő Somogyi Viktória keddi adásunk tartalmából

Leó pápa a szeptemberben egy kiállítási ciklust nyit meg a Vatikáni Apostoli Könyvtárban. Világvezetők, Nobel-díjasok és mesterséges intelligencia szakértők gyűlnek össze a Borgo Laudato Si-ben. Iskolát és jövőt épít Ugandában a Magyar Katolikus Karitász.

Leó pápa szeptemberben egy kiállítási ciklust nyit meg a Vatikáni Apostoli Könyvtárban. 14. Leó pápa szeptember 14-én, hétfőn ellátogat a Vatikáni Apostoli Könyvtárba, és felavatja a Katasztrófa és Csoda című kiállítási ciklus első fejezetét, amelynek címe Aqua. A Vatikáni Apostoli Könyvtár július 12-én vasárnap bejelentette, hogy a pápa szeptember 14-én hétfőn délelőtt 11 órakor ellátogat az intézménybe, hogy felavassa az Aqua Katasztrófa és Csoda című kiállítási ciklust. A tárlat a hét kiválasztott napjain szeptember 25-től 2027. május 14-ig várja a látogatókat. A Giacomo Cardinali atya, a könyvtár alprefektusa, Simona de Crescenzo, Francesca Giannetto és Delio Proverbio által összeállított kiállításról hamarosan további részleteket is közzétesznek. A tárlat három kortárs személyiség, Gérard, francia művész, Bill Moran, amerikai tipográfus és Fulvio Pierangeli, olasz mesterszakács munkáit egyesíti a pápai könyvtár gyűjteményeivel és tereivel párbeszédben, elmélkedést kínálva a vízről, mint veszélyről és erőforrásról. Mindhárom közreműködő a saját művészeti gyakorlatán keresztül értelmezi újra a könyvtár történelmi gyűjteményeit. A római Anyaszentegyház könyvtárosa és levéltárosa, Giovanni Cesare Pagazzi prelátus örömét fejezte ki, hogy fogadhatja a Szentatyát. Megjegyezte, hogy a kiállítás célja, hogy elősegítse a párbeszédet a kortárs művészet és a könyvtár évszázados öröksége között. A pápa többször hangsúlyozta a múlthoz és a jövőhöz való hűséget. A jelen, így a kiállítás jelene is otthonná válhat, ahol múlt és jövő barátként találkozik, emlékeztetett Pagazzi prelátus. A Vatikáni Apostoli Könyvtár egy ősi intézmény, amely a megőrzésnek és a kutatásnak szenteli magát. A pápa tulajdonában van, és szorosan kapcsolódik a Szentszék kormányzásához és szolgálatához. Hatalmas gyűjteményei, amelyek kéziratokat, levéltári anyagokat, régi és modern nyomtatott köteteket, érméket és medálokat, lenyomatokat és rajzokat, valamint térképészeti és fényképészeti anyagokat tartalmaznak, régóta hozzáférhetők a világ minden tájáról érkező képzett tudósok számára, faji, vallási, származási és kulturális hovatartozástól függetlenül. A könyvtár elsősorban filológiai és történelmi tudományágakra specializálódott, a múltba visszatekintve pedig a teológiára, a jogra és a természettudományokra is. A könyvtár történelmi kapcsolatai a pápai Scriniumhoz kötődnek, amelynek létezését már a Krisztus utáni 4. században dokumentálták. Modern története 5. Miklós pápával kezdődik, aki a 15. század közepén úgy döntött, hogy megnyitja a pápai könyvgyűjteményt a tudósok előtt, valamint 4. Sixtus pápával, aki lefektette az intézmény hivatalos jogi és szervezeti struktúráját, az 1475. június 15-i Ad Decorem Militiantis Ecclesiae című bullájával. Világvezetők, Nobel-díjasok és mesterséges intelligencia szakértők gyűlnek össze a Borgo Laudato Si-ben. 30 Nobel-díjas, 30 ország képviselői, korábbi állam- és kormányfők, 20 vezető mesterséges intelligencia szakértő, köztük az OpenAI, a Google DeepMind, az ARU és az Anthropic, valamint a világ 30 legkiemelkedőbb egyeteme és kutató intézete találkozik ezen a héten a Castel Gandolfo-i Borgo Laudato Si-ben, majd később a Kapitóliumon, ahol várhatóan elfogadják a lefegyverzett és lefegyverző békéről szóló római nyilatkozatot. A Vatikán a Castel Gandolfo-i pápai kertekben található Borgo Laudato Si-ben rendezi meg a Nobel-díjasok globális gyűlését a mesterséges intelligencia és az atomháború témáról, amelyen a világ több mint 200 leghitelesebb személyisége,
Továbbá a béke és a mesterséges intelligencia területén működő vezető nemzetközi kutatóintézetek képviselői vesznek részt július 14-e és 16-a között. 14. Leó pápa új, a mesterséges intelligencia korában az emberi személy védelmét célzó Magnifica Humanitas kezdetű enciklikája által ihletett tanácskozás egy olyan kontextusban zajlik, amelyet nemzetközi konfliktusok, növekvő instabilitás és egyre összetettebb nukleáris helyzet jellemez. A gyűlés része Leó pápa lefegyverzett és lefegyverző békéről alkotott víziójának. A megbeszélések a lefegyverzett és lefegyverző békéről szóló római nyilatkozat kidolgozásával zárulnak, a mesterséges intelligencia, a nukleáris és az autonóm fegyverek, az új digitális protokollok és a digitális fejlődés feltörekvő modelljeinek korában. A rendezvény július 16-án ünnepélyes üléssel zárul a római városházán a Kapitóliumon. Három napon keresztül 30 Nobel-díjas, korábbi állam és kormányfő, a világ 20 vezető mesterséges intelligencia szakértője és innovátora, köztük az OpenAI, a Google DeepMind, az Aru és az Anthropic képviselői, valamint a világ 30 legrangosabb egyetemének és kutatóintézetének képviselői konklávé stílusú párbeszédet folytatnak az emberiség előtt álló főbb kihívásokról. A résztvevők kiváltképpen a nemzetközi biztonságról, a születő technológiák irányításáról, a leszerelésről és a békére törekvő gazdaság fejlesztéséről tárgyalnak. A megbeszélések középpontjában az új globális paradigma keresése áll, amely képes ötvözni az innovációt, a felelősségvállalást és az etikát. A tanácskozást a Nobel-díjasok közgyűlése az atomháború megelőzéséért, a Nobel-díjas nők kezdeményezése, a nemzetközi orvosok az atomháború megelőzéséért, a PAGVES tudományos és világügyi konferencia, a UNUS központ, az Amerikai Katolikus Egyetem, a Chicagói Egyetem egzisztenciális kockázat laboratóriuma, a Harvard Orvosi Egyetem, a Brigham és Női Kórház, a Notre Dame Egyetem, a Bulletin of the Atomic Scientists, az atomtudósok bulletinje és a Soka Gakkai International két független szervezet támogatja. A főtitkárság szerepét a Domus Communis alapítvány végzi. A gyűlés zárásaként bemutatják a római nyilatkozatot a lefegyverzett és lefegyverző békéről, a mesterséges intelligencia, a nukleáris és autonóm fegyverek, az új digitális protokollok és a digitális fejlődés megszülető modelljeinek korában. A nyilatkozat célja, hogy elveket és iránymutatásokat határozzon meg a mesterséges intelligencia irányítására vonatkozóan, előmozdítva a nemzetközi biztonság jövőképét, amely az együttműködésen, az emberi méltóságon, az átfogó emberi fejlődésen és a népek közötti békén alapul.

Iskolát és jövőt épít Ugandában a Magyar Katolikus Karitász. Tantermek és higiéniai létesítmények épülhetnek a jelenleg nagyrészt fák alatt tanuló 176 gyermek számára Uganda egyik legszegényebb térségében. A Katolikus Karitász 20 000 dollár értékű iskolai fejlesztéssel járul hozzá a Karamoja régióban működő Komboni Szent Dániel óvoda és általános iskola körülményeinek a javításához. A segélyszervezet képviselői a helyszínen háromoldalú projekt megállapodást kötöttek ugandai partnereikkel. A Katolikus Karitász Caritas Hungarica új nemzetközi fejlesztési programot indított Uganda északkeleti részén a Karamoja régióban. A kezdeményezés középpontjában a Lokitedet településen működő Komboni Szent Dániel óvoda és általános iskola áll, amelynek 176 tanulója jelenleg megfelelő iskolaépület nélkül többnyire a szabad ég alatt fák árnyékában vesz részt az oktatásban. A gyermekeket a száraz időszakban tűző nap, por és szél, az esős évszakban pedig a tanítást gyakran teljesen ellehetetlenítő csapadék sújtja. Az iskola 9 környező falu gyermekeit fogadja, miközben a legközelebbi másik oktatási intézmény mintegy 20 kilométerre található. Egyes tanulók naponta 7 kilométer gyalogolnak az iskoláig, majd a tanítás után ugyanekkora utat tesznek meg hazafelé. A Katolikus Karitász 20 000 dolláros támogatásával megvalósuló első fejlesztési szakaszban egy egyszerű, biztonságos, két tantermet magában foglaló iskolaépület készül el. A program része a meglévő rossz állapotú illemhelyek felújítása és az alapvető higiéniai feltételek javítása is. Az iskola területén, sőt a közelben sem áll rendelkezésre semmilyen vízvételi lehetőség. Az iváshoz, főzéshez és tisztálkodáshoz szükséges, gyakran erősen szennyezett vizet távoli víznyerő helyekről kannákban hordják az intézményhez és a környező otthonokba. A beruházás ugyanakkor nem csupán új épületeket jelent a közösség számára. A kivitelezésbe a helyi lakosokat, elsősorban a gyermekek szüleit is bevonják, akik személyesen is érdekeltek a fejlesztés sikerében, miközben munkájukért jövedelemhez jutnak. Külön figyelmet fordítanak az egyedülálló, több gyermekről gondoskodó édesanyák, valamint általában a helyi nők foglalkoztatására. A támogatás így egyszerre szolgálja az oktatási feltételek javítását, a családok megélhetését és a helyi közösség megerősítését. A Katolikus Karitász képviselőinek helyszíni látogatása során Kampalában találkoztak a Karitász Uganda országos központjának igazgatójával és munkatársaival. Azt követően a Karamoja régió központjába Morotóba utaztak, ahol Damiano Guzzetti püspökkel, a Morotói Egyházmegye főpásztorával, valamint a Caritas Morono Service munkatársaival, köztük Alum Luana Oloya igazgatóval találkoztak, majd közösen keresték fel a támogatott Lokitededi iskolát. A vendégeket a szülők, a gyermekek és a helyi közösség tagjai hagyományos énekkel és tánccal fogadták. A tanári szobaként szolgáló fa árnyékában megtartott találkozón jelen voltak a családok képviselői és a település vezetői, az egyházmegye oktatási felelőse, a körzeti hivatal képviselője, továbbá a Caritas Uganda és a Caritas Morotó Service munkatársai. A résztvevők elmondták, az új épület és a megbízható vízellátás megteremtése mellett hosszabb távon további tantermekre, kerítésre, valamint a lányok számára bentlakásos elhelyezésre is szükség lenne. A nagy távolságok miatt különösen a lánygyermekek számára jelent veszélyt az odavezető út. A több órás gyaloglás során erőszaknak, zaklatásnak és más visszaéléseknek lehetnek kitéve, ezért sok család nem meri rendszeresen elengedni őket. Ezt a számok is alátámasztják. A 176 kisdiák közül jelenleg csak 44 lány tanul az iskolában. Egy kollégium kialakítása jelentősen növelhetni részvételüket a képzésben. Zagyvari Hárda, a Katolikus Karitász országos igazgatója elmondta. Egy új út kezdődött számunkra a nemzetközi fejlesztési programok és a közös felelősségvállalás terén.
A Lokitededi látogatás egyszerre volt felemelő és megrendítő. Felemelő volt látni, milyen sok szülő jött el, és milyen elszántan szeretnék biztosítani gyermekeik tanulását. Ugyanakkor nehéz volt szembesülni azzal, hogy az iskolát néhány fa árnyéka jelenti, a gyermekek pedig sokszor órákon át gyalogolnak az iskolába. 2-7 kilométerre lakó kislányt hazáig kísértünk. Édesanyjuk egyedül neveli őket, tűzifát gyűjt és ad el azért, hogy előteremtse az iskoláztatás költségeit. A lányok napközben olyan cirokot és kölest esznek, amelyet édesanyjuk a távolról hozott sárgás, szennyezett vízben főz meg. Amikor később azt a víznyerő helyet is meglátogattuk, ahonnan a családok az iváshoz, főzéshez és mosakodáshoz szükséges vizet hordják, még világosabbá vált, milyen alapvető változást hozhat itt egy iskolaépület, egy biztonságos vízvételi hely és egy latrina. Ezek nem pusztán falak és csapok. A gyermekek egészségét, biztonságát és jövőjét jelentik. Nincs olyan ország, kezdeményezés vagy támogatás, amely túl kicsi lenne ahhoz, hogy segítsen és valódi változást hozzon. Minden hozzájárulás értékes, ha szeretettel és felelősséggel történik, mondta el Zagyva Rihárd, a Katolikus Karitász országos igazgatója. A küldöttség játékokat, Rubik kockákat, tanszereket, szappant és édességet adott át a tanulóknak. A vendéglátók hagyományos ajándékokkal fejezték ki köszönetüket a Magyar Segélyszervezet segítségéért. Az út során háromoldalú projekt megállapodás is született. Ennek értelmében a Katolikus Karitász fejlesztési partnerként, a Karitász Uganda felügyeleti és koordináló partnerként, a Caritas Moroto Service pedig helyi megvalósítóként vesz részt a munkában. A felek emellett megtették az együttműködési keretegyezmény megkötéséhez vezető első lépéseket is, hogy kapcsolatuk ne érjen véget a jelenlegi hozzájárulás felhasználásával. A magyar és az ugandai Caritas szervezetek a jövőben is közösen kívánnak dolgozni Karamoja leginkább rászoruló lakóinak támogatásáért. A következő fejlesztési szakaszok tervei között biztonságos víznyerőhely kialakítása, további tantermek építése, az iskola területét védő kerítés, valamint a lánygyermekek számára létrehozandó bentlakásos részleg szerepel. A Katolikus Karitás számára a segítségnyújtás Magyarországon kezdődik, de nem ér véget az országhatároknál. A szolidaritás nem jelent választást a közeli és a távoli rászorulók között. Minden gyermeknek joga van ahhoz, hogy biztonságos, emberhez méltó körülmények között tanulhasson, bárhová is született. A segélyszervezet arra kéri a jó szándékú embereket, hogy lehetőségeikhez mérten támogassák az ugandai iskola fejlesztését. Minden adomány hozzájárulhat ahhoz, hogy a gyermekek többé ne a tűző napon vagy az esőben, hanem biztonságos tantermekben tanulhassanak, tiszta vízhez juthassanak, és esélyt kapjanak egy biztosabb jövőre. A támogatás lehetséges módjairól, köztük az online adományozásról és az adományvonalról a Katolikus Karitász oldalán tájékozódhatnak.

Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, keddi műsorunk véget ért. Búcsúzik a szerkesztő Somogyi Viktória. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Laudetur Jézus Krisztus!

0: kedves hallgatóink! Itt a Szent István Rádió.
1: 5 óra 30 perc.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
2: Ezen a héten csütörtöktől vasárnapig lesz az Egelszalók ifjúsági találkozó és lelki gyakorlat. Ez az ország egyik legnagyobb katolikus ifjúsági eseménye, több 116 és 30 év közötti fiatalt várnak idén is. A részvétel ingyenes, de regisztrációhoz kötött. Az első nap a nyitó előadást Árvai Ferenc főegyházmegyei Karitász igazgató tartja 13 órától, a nyitó szentmisét pedig Ternyek Csaba érsek mutatja be 17 órai kezdettel, csütörtökön tehát. A szentmiséket élőben közvetíti a rádiónk minden nap, és követhetőek lesznek a Szent István Televízió YouTube csatornáján is. Az alaptörvény 17. módosításakor a távolmaradásukkal a Fidesz és a KDNP képviselői cserben hagyták a szavazóikat, jelentette ki a miniszterelnök napirend előtt a parlamentben. Magyar Péter azt mondta, lehet a kormány ellen tüntetni, ha valamit rosszul csinálnak, ehhez bárkinek megvan a joga, ezért pedig nem érheti őket hátrány. Magyarország nem osztható fel nemzeti oldalra, vagy azon túlra, egy hazánk van, egy államunk, tette hozzá a kormányfő. Sehol a civilizált világban ilyen szabályokat nem fogadtak el, ahogy az államfő ilyen módon történő elmozdítására sincs példa, miközben az alkotmánybíróságot is lefejezik, reagált Gulyás Gergely. Hangsúlyozta, azt várják el a kormánytól, hogy tartsa be a választási ígéreteit és forduljon vissza a jogállam leépítésének útjáról. A Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatalról szóló törvényjavaslat általánosítáját is megtartották. A kormány szerint ezzel a demokratikus újjáépítés egyik legfontosabb történelmi jelentőségű pillérét állítják fel, és a választók akaratát teljesítik. A Fidesz szerint a hivatal csak nevében vagyon visszaszerzési, valójában az AVH-ra hasonlít. A KDNP úgy véli, ez túlzott hatalomkoncentráció, a Mi Hazánk pedig 1990-ig visszamenőleg vizsgálódna. Döntött az országgyűlés a kőolajtermékek különadójának sávossá tételéről, ez újabb kategóriát vezet be az orosz és a nyugatról importált kőolajtermékek árkülönbözetére kivetett extra profitadó esetében. A törvényjavaslat elfogadásával sávossá alakították ezt, mégpedig oly módon, hogy a 2 és 5 amerikai dollár közé eső árkülönbözet adókulcsa 50% lesz, az 5 dollár feletti árkülönbözeté pedig továbbra is marad a jelenlegi 95%-os közteher. A parlament egyhangulag elfogadta a magyar-szlovák a közös államhatár keresztező szénhidrogén szállító vezetékek rendeletének módosítását, eszerint új szénhidrogén termékvezetéket kell létesíteni Szászhalombatta és az Ipolyság közötti szakaszon, amely a MOL-Dunai olajfinomítót és a Slovnaft olajfinomítót köti majd össze. Ez a térség energiabiztonsága miatt fontos. Az új magyar helyreállítási és ellenálló képességi terv magasabb szintű ambíciót mutat az EU pénzügyi érdekeinek védelme és a jogállamiság megerősítése terén, mivel olyan intézkedésekre vállal kötelezettséget, amelyek túlmutatnak az Európai Bizottsággal korábban egyeztettetekken, jelentette ki a brüsszeli testület alelnöke. Ide tartozik a korrupció ellenes keretrendszer megerősítése, a közbeszerzési jog javítása, valamint a csatlakozás az Európai Ügyészséghez, sorolta Raffaele Fitto. A MÁV igazgatóságában teljes személycsere következik, mivel lemondott megbízatásáról Barna Zsolt, Betlen Miklós, Deák Tibor, Ratatics Péter, Váberer György, sorolta a közlekedés és beruházási miniszter. Vitézi Dávid Facebook posztjában arról is beszámolt, hogy felmentette Lepsényi István eddigi igazgatósági elnököt és Parrag László igazgatósági tagot. Végül az időjárásról. A sok napsütés mellett fátyol és gomoly felhők képződnek majd, szorványosan záporok, zivatarok előfordulhatnak, a szél sok felé lesz élénk, néhol erős. A hőmérséklet a reggeli órákban 13 és 18 fok között, napközben 30-31 fok körül alakul. Híreinket hallották.

0: Napköszöntő. Reggeli magazin.
1: Kedves hallgatóink, ma július 15-én Henrik és Roland napja van. Szeretettel köszöntjük az ünnepelteket névnapjuk alkalmából, és sok boldogságot kívánunk nekik innen a Szent István Rádióból. Nézzük a névnapok eredetét. A Henrik germán eredetű név jelentése körülkerített birtokán uralkodó, a Roland német eredetű, a germán Rodnand névből származik, jelentése vakmerő hős. Isten éltesse tehát a névnaposokat, és persze azokat is, akik a mai napon születésnapjukat ünneplik, vagy más évforduló miatt fontos nekik a mai dátum, a következő szám nekik szól.

0: Kalendárium. Évfordulók, ünnepek és emléknapok.
1: Kedves hallgatóink, most pedig következzenek a napjeles eseményei a Szent István Rádió kalendáriumából. 2000 óta a mai a bíróságok napja Magyarországon. 1869-ben ezen a napon hirdették ki a bírói hatalom gyakorlásáról szóló törvényt. Nézzük, kik születtek ezen a napon a történelem folyamán. 1606-ban látta meg a napvilágot Rembrandt, németalföldi festőművész, a világ egyik legismertebb festője, a holland festészet aranykorának egyik legjelentősebb alakja. 1810-ben született Löwenthal János Jakab, magyar sakkmester. 1893-ban ezen a napon született Jáki József, magyar közlekedésmérnök, talajmechanikus, Kossuth Díjas útépítőmérnök, a Magyar Tudományos Akadémia tagja. 1912-ben született Gallai Tibor, Kossuth Díjas magyar matematikus, a Magyar Tudományos Akadémia levelező tagja. 1930-ban született Szabó Gyula, Kossuth és kétszeres Jászai Mari Díjas színművész, a Nemzet színésze. 1941-ben született Drahota Andrea, Jászai Mari Díjas magyar színésznő. 1948. július 15-én született Dunai Imre, magyar karikaturista, grafikus, könyvillusztrátor. 1961-ben látta meg a napvilágot Forrest Whitaker, amerikai színész, producer, rendező. 1973-ban ezen a napon született Liptai Klaudia, magyar színésznő. Most nézzük, kik hunytak el ezen a napon a történelem folyamán. 1783-ban halt meg Kollár Ádám Ferenc, jogtudós, császári és királyi tanácsos, a Bécsi Királyi Könyvtár igazgatója. 1888-ban halt meg Balogh Kálmán, magyar orvos, egyetemi tanár. 1904-ben hunyt el Anton Pavlovics Csehov, orosz író, drámaíró, orvos. Puskin, Gogol, Tolsztoj, Dosztojevszki és Turgenyev mellett a 19. századi orosz irodalom legnagyobbjai közé tartozik, de a századforduló drámairodalmának egyik legnagyobb hatású alakja is egyben. 1930-ban halt meg Auer Lipót, világhírű magyar hegedű művész, tanár, karmester, zeneszerző. 1974-ben ezen a napon hunyt el Wolf Emil, vegyészmérnök, az önálló magyar gyógyszeripar egyik megteremtője. 1994-ben távozott közülünk Liska Tibor, Széchenyi díjas magyar közgazdász. 1998-ban hunyt el Csenki Imre, Kossuth díjas magyar karnagy, zeneszerző. 2005-ben hunyt el Kellai Ilona, kétszeres Jászai Mari díjas magyar színésznő. 2008-ban halt meg Kolonics György, olimpiai és világbajnok magyar kenus. Most nézzünk még néhány eseményt, amik a mai naphoz köthetők. 1162-ben megkoronázták II. László magyar királyt, aki alig fél évig uralkodott. 1490. július 15-én a Rákosi Országgyűlés Jagelló Ulászló cseh királyt választotta meg magyar királynak. 1514-ben ezen a napon Temesvár alatt Szapolyai János erdélyi vajda döntő vereséget mért a jobbágyfelkelőkre, Dózsa Györgyöt és vezértársait fogságba ejtették. 1799-ben ezen a napon megtalálták a Rosetti követ, amely az egyiptomi hieroglifák megfejtésének alapjául szolgált. 1846-ban Pest és Vác között megnyílt az első magyarországi vasútvonal. 1918. július 15-én megindult az utolsó nagy német offenzíva a nyugati fronton. 1931-ben Endres György és Magyar Sándor átrepülték az Atlanti-óceánt. 2016-ban ezen a napon török katonák egy csoportja puccsot kísérelt meg a kormány ellen, kijárási tilalmat vezettek be és elfoglalták az állami TRT televízió székházát. Kedves hallgatóink, ez volt a mai nap kalendáriuma, tartsanak velünk holnap is!

0: Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6 és Tokajról a 101,8 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
1: Hat óra.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
2: Az alaptörvény 17. módosításakor a távolmaradásukkal a Fidesz és a KDNP képviselői cserben hagyták a szavazóikat, jelentette ki a miniszterelnök napirend előtt a parlamentben. Magyar Péter azt mondta, lehet a kormány ellen tüntetni, ha valamit rosszul csinálnak, ehhez bárkinek megvan a joga, ezért pedig nem érheti őket hátrány. Magyarország nem osztható fel nemzeti oldalra, vagy azon túlra, egy hazánk van, egy államunk, tette hozzá a kormányfő. Sehol a civilizált világban ilyen szabályokat nem fogadtak el, ahogy az államfő ilyen módon történő elmozdítására sincs példa, miközben az alkotmánybíróságot is lefejezik, reagált Gulyás Gergely. Hangsúlyozta, azt várják el a kormánytól, hogy tartsa be a választási ígéreteit és forduljon vissza a jogállam leépítésének útjáról. A Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatalról szóló törvényjavaslat általános vitáját is megtartották. A kormány szerint ezzel a demokratikus újjáépítés egyik legfontosabb történelmi jelentőségű pillérét állítják fel, és a választók akaratát teljesítik. A Fidesz szerint a hivatal csak nevében vagyon visszaszerzési, valójában az AVH-ra hasonlít. A KDNP úgy véli, ez túlzott hatalomkoncentráció, a Mi Hazánk pedig 1990-ig visszamenőleg vizsgálódna. Döntött az országgyűlés a kőolajtermékek különadójának sávossá tételéről, ez újabb kategóriát vezet be az orosz és a nyugatról importált kőolajtermékek árkülönbözetére kivetett extra profitadó esetében. A törvényjavaslat elfogadásával sávossá alakították ezt, mégpedig oly módon, hogy a 2 és 5 amerikai dollár közé eső árkülönbözet adókulcsa 50% lesz, az 5 dollár feletti árkülönbözeté pedig továbbra is marad a jelenlegi 95%-os közteher. A parlament egyhangulag elfogadta a magyar-szlovák a közös államhatár keresztező szénhidrogén szállító vezetékek rendeletének módosítását, eszerint új szénhidrogén termékvezetéket kell létesíteni Szászalombatta és az Ipolyság közötti szakaszon, amely a MOL-Dunai olajfinomítót és a Slovnaft olajfinomítót köti majd össze. Ez a térség energiabiztonsága miatt fontos. Az új magyar helyreállítási és ellenálló képességi terv magasabb szintű ambíciót mutat az EU pénzügyi érdekeinek védelme és a jogállamiság megerősítése terén, mivel olyan intézkedésekre vállal kötelezettséget, amelyek túlmutatnak az Európai Bizottsággal korábban egyeztettetekken, jelentette ki a brüsszeli testület alelnöke. Ide tartozik a korrupció ellenes keretrendszer megerősítése, a közbeszerzési jog javítása, valamint a csatlakozás az Európai Ügyészséghez, sorolta Raffaele Fitto. A MÁV igazgatóságában teljes személycsere következik, mivel lemondott megbízatásáról Barna Zsolt, Betlen Miklós, Deák Tibor, Ratatics Péter, Váberer György, sorolta a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid Facebook posztjában arról is beszámolt, hogy felmentette Lepsényi István eddigi igazgatósági elnököt és Parrag László igazgatósági tagot. Az ukrán emberi jogi parlamenti biztos Dmitro Lubinec és a magyar alapjogi biztos Juhász Imre Ungváron találkoztak, közölt az ombudsman hivatal az MT-vel. A közlemény szerint az ukrán fél kezdeményezésére megrendezett megbeszélés fontos lépést jelent a két nemzeti emberi jogi intézmény közötti együttműködés erősítésében. Az ukrán parlament megszavazta Julia Szyridenko miniszterelnök felmentését a hivatalából, a döntés értelmében a teljes kormány is távozott. Az új kabinet kinevezéséről várhatóan csütörtökön szavaznak, addig Denis Mihal első miniszterelnök helyettes és korábbi miniszterelnök látja el ideglenesen a kormányfői feladatokat. Franciaország és Ukrajna egy úgynevezett úti tervről állapodott meg, amely 16 Rafale francia harci repülőgép és fegyverzetük beszerzését irányozza elő Kijev számára, tudatta Emmanuel Macron. Az elsőnek 2028-29-ben már az ukrán légtérben kell repülnie, jelentette ki a francia elnök. Az Egyesült Államok visszaállítja az iráni kikötők blokkádját, jelentette be Donald Trump amerikai elnök. Az iráni illetésségi, illetve az iráni kikötőkbe tartó hajókat is megállítják. Később az amerikai haderő ismételten támadást indított iráni célpontok ellen. Természetvédő civil szervezetekkel egyeztetett és kezdeményezi a kotorékvadászat betiltását az élő környezetért felelős miniszter. Gajdos László ismertette, az ilyen föld alatti viadalokban nem csak a rókák sérülnek meg, hanem a kutyák is, a rókák kicsinyei pedig biztosan elpusztulnak. Ez a legkegyetlenebb vadászati forma, aminek nincs helye a 21. századi Magyarországon. Végül az időjárásról. A sok napsütés mellett fátyol és gomoly felhők képződnek majd, szorványosan záporok, zivatarok előfordulhatnak, a szél sok felé lesz élénk, néhol erős. A hőmérséklet a reggeli órákban 13 és 18 fok között, napközben 30-31 fok körül alakul. Híreinket hallották.
1: Reklám. Bűn és megtérés. 2026. augusztus 25-én, 26-án és 27-én Mio Baradá horvát karizmatikus lelki gyakorlata az Egri Szent Bernát ciszterci templomban. Az Életünk Krisztus karizmatikus közösség által szervezett lelki gyakorlat fővédnöke dr. Ternyák Csaba egri érsek. Jelentkezés és részletes program szentlélek2006@gmail.com e-mail címen vagy a ciszterci templom sekrestjéjében. Kérjük, hogy csak az jelentkezzen, aki mindhárom nap programján részt tud venni.
3: Reklámot hallottak.
1: Napköszöntő. Reggeli magazin.
4: Dicsértessék a Jézus Krisztus, kedves hallgatóink! 2026. július 15-e van szerda. Szeretettel köszöntök mindenkit, a mikrofonnál Molnár Andrást hallják. Munkatársaim a zenei szerkesztő Kovács Krisztina, a hírszerkesztő hírolvasó Debner Edem, a technikai pultnál pedig Tompos Péter ül. Rádiónk elnöke Buda Péter atya, igazgató főszerkesztőnk Bércesi András és a műsorkészítő kollégák nevében is tartalmas szerda reggelt kívánok mindenkinek. Will Rogers-től származik a mai nap gondolatébresztő mondata, túl sok ember költ olyan pénzt, amit még meg sem keresett, olyan dolgokra, amiket nem akar, hogy lenyűgözze azokat az embereket, akiket nem szeret. A folytatásból kiderül, mi vár ránk a következő két órában. Műsorismertetésünk után kérem a következőt című egészségperceinkkel jelentkezünk, majd útinform híreket és időjárás előrejelzést hallhatnak, ezután a nap verse hangzik el. Devecseri Gábor Imátlan ima című versét Dér Gabriella előadásában hallgatjuk meg. Fél héttől a Vatikáni Rádió magyar nyelvű adását sugározzuk, majd Szívem első gondolata című műsorunkkal jelentkezünk. 7 órától szentmisét közvetítünk az Egri Bazilikából. Ezután hírek, majd Szentek szent életű emberek című műsorunkban Szent Bonaventura életét ismerhetik meg. 7.50-től Cseppelényi György boldoggá avatásáért imádkozunk, a napi mája és programajánló zárják ezt az órát. 8 órától hírek, és ezt követően jelentkezünk legközelebb műsorismertetéssel. Önöknek készült műsorainkat fogadják sok szeretettel, tartsanak velünk, érdemes!

0: Kérem a következőt. Egészségpercek a Szent István Rádióban.
1: Jó reggelt kívánok minden kedves hallgatónknak, Berec Renáta vagyok. Egészségügyi perceinkben a narcizmusról hallhatnak. Bacs Krisztina áldozatsegítő pszichológussal, Monos Márta, a Csillagpont Rádió szerkesztő műsorvezetője beszélget. Ha tehetik, tartsanak velünk!

0: Manapság divat okolni például a negatív tulajdonságaink vagy hozzáállásunk miatt a múltat, netán például azt a családi milliót, amiben beleszülettünk, ahogy engem neveltek, vagy ahogy amilyen közösségben voltam. Kevésbé divat felvállalni mondjuk egy rossz tulajdonságot, hogy az az én bűnöm, az az én bajom. Rögtön hárít az ember, vagy legalábbis legtöbbször hárít az ember. A nácizmussal, a nácisztikus alkatokkal is előfordul ez, gondolom. Ott is hárít az ember, tehát megpróbálja rányomni másra a felelősséget, holott ez tulajdonképpen egy belekódolt valami az emberbe?
1: Hú, ez egy nagyon kiterjedt kérdés, és sokféle bugyra vagy iránya van. Egyrészt az igaz, hogy hát ugye a modern pszichológia is, meg ez a sok-sok pszichológiai könyv, ami most már elérhető a könyvesboltokban, ezek mind sugallják ezt, hogy a család, az első Igen. évek, ezek tehetnek a bármiről is. És hát véleményem szerint nem hangsúlyozzák eléggé az embernek a szabad akaratát. Tehát oké, hogy nekem mondjuk volt egy nehéz gyerekkorom, de nem lesz mindenkiből, nem tudom, sorozatgyilkos, csak azért, mert nehéz volt a gyermekkora. Tehát azért ott van a szabad akaratunk, a képességeink, a hajlandóságunk, a megküzdése, egy csomó minden. Tehát azért az éremnek két oldala van, igen, oké, szüleink tehetnek arról a millióról, amiben mi felnőttünk, de mi is tehetünk arról, hogy mi hogyan reagáltuk ezt le.
0: Kétségtelen.
1: Emberek hihetetlen hátterekből tudnak
0: óriásit alkotni.
1: Csodálatos dolgokat létrehozni, igen. Tehát, hogy hihetetlen szenvedést tudnak igazgyöngyi alakítani, mondjuk így. De van olyan, aki nem ezt teszi, hanem inkább elindul egy lefelé tartó spirálban. Na most a narcisztikusok, hát ők náluk az úgy van, hogy a világ tehet mindenről. Tehát nem csak a szüleim, hanem a hülye főnököm, munkatársam, az a gyalogos, aki átment előttem, a boltos. Tehát, hogy mindenki más tehet a problémáimról, én nem. Tehát ez egy nagyon kiterjedten így van az ő életükben, hogy mindig más a hibás, mert ugye én nem lehetek az. Ez az, amit ő mindenképp ebből akar ő mindig kiugrani, hogy ő volna bármiben is a hibás, vagy ő vele bármi probléma lehetne.
0: Mint pszichológus és mint a területtel témával foglalkozó találkozik, vagy találkozott olyannal, hogy egy narcisztikus valaki felismeri magáról ezt a jellemzőségét, és ki akar ebből vonulni valahogy, vagy ki akar szakadni, menekülni akar?
1: Előfordul ilyen, bár nagyon ritka, de előfordul. Keresnek meg engem is ilyennel, hogy állítólag narcisztikus vagyok, tudnánk ezen valahogy segíteni, de én erre nem vagyok kiképezve. Tehát egy narcisztikus személyiségzavar, hát az nagyon nehéz történet egyébként is, de hogy az különleges, speciális, egy magas szintű szakképzettséget igényel, hogy valaki ebben bármit is tudjon segíteni. Bár azért a szakma elég pessimista, tehát azért nevezünk valamit személyiségzavarnak, mert azt gondoljuk, hogy az minimálisan változtatható, vagy inkább egyáltalán nem egy élet alatt. Tehát ebben különbözik a más lelki betegségektől, a személyiségzavarok ezért vannak egy külön csoportba sorolva, mert ezek nagyon makacsul fennálló dolgok, és nem nagyon lehet velük, tehát egy picit lehet csiszolni rajta, de nem sokat.
0: Tehát marad az eltűrés, a tolerancia?
1: Akiknek én segítek, narcisztikusok körül élő emberek, áldozatok, hát inkább arra szoktam őket biztatni, vagy azt szoktuk inkább megkeresni, hogy lehet akár ezt a kapcsolatot lezárni, vagy ha nem lehet, mert mondjuk összeköt minket munka, gyerekek, egzisztencia, akkor hogy lehet valahogyan leszeparálódni, minél kevesebb sérüléssel túlélni egy ilyen helyzetben, kivárni azt, ahogyan lehet ebből menekülni.

0: Elhangzott egészségügyi perceinkben a narcizmusról hallhattak. Barcs Krisztina áldozatsegítő pszichológussal, Monos Márta, a Csillagpont Rádió szerkesztő műsorvezetője beszélgetett. Egy korábbi adásunk ismétlését hallották.
1: Kérem a következőt. A Szent István Rádió egészségperceit hallották.
2: Napköszöntő. Reggeli magazin.
3: Válogatás az Uténform ma érvényben lévő híreiből, az M3-as autópályán Mogyoródnál a Vásárosnamény irányába tartókat a 20-as és a 26-os kilométer között a leálló sávra és a szemközti oldal belső sávjára terelik, a Főváros irányába autózók a külső és a leálló sávon közlekedhetnek. Szintén Vásárosnamény felé vezető oldalon az M3-ason a 25-ös kilométernél lévő Jakab pusztai pihenőhelyet lezárták aszfaltozás miatt. Gyöngyös térségében is terelést építettek ki az M3-ason, a 73-as és a 79-es kilométer között a Vásárosnamény felé tartó oldalon a külső sávon, illetve az ellenkező oldal belső sávján halad a forgalom, Budapest felé a külső és a leálló sáv járható. Az M31-es autópályán az M3-as autópálya felé vezető oldalon az 1-es és a 3-as kilométer között betontáblákat javítanak, a külső sávot lezárták. A 3-as főúton Miskolc belterületén a 180-as kilométernél felújítják a burkolatot, mindkét oldalon lezártak egy sávot, így most irányonként egy-egy sáv járható. A 25-ös főúton Egerátkelési szakaszán a 16-os és a 19-es kilométer között több helyen továbbra is közműépítés vagy aszfaltozás miatt kell sávlezárásra vagy félútpályás lezárásra számítani. A 26-os főúton Miskolc átkelési szakaszán aszfaltoznak, az 1-es és a 2-es, valamint a 3-as és a 4-es kilométer között mindkét oldalon a külső sáv lezárására kell számítani. A 38-as főúton Tokaj és Tarcal között felújítják a burkolatot, a 2-es kilométertől a 7-es kilométerig a félútpályát több szakaszon lezárták, jelzőlámpa irányítja a járműveket. Kedves hallgatóink, híreket hallottak az utakról az utinform.hu információi alapján.

0: Napköszöntő. Reggeli magazin.
1: Szorbányosan záporok, zivatarok jönnek. Kedves hallgatóink, a folytatásban a várható időjárásról tájékoztatjuk Önöket. Ma a napos időszakok mellett többször erősen megnövekszik a gomoly felhőzet, és szorványosan záporok, zivatarok alakulhatnak ki. Nem fog mindenhol esni, jelentős csapadék lokálisan hullhat. Mérsékelt lesz a légmozgás, de a zivatarok környezetében erős, viharos széllökések is lehetnek, kora reggel 22, délután pedig 30 fok körül alakul a hőmérséklet térségünkben. Holnap reggel nyugaton, délnyugaton lehetnek záporok, zivatarok, majd napközben a fátyol és gomoly felhők mellett országszerte több órára kisüt a nap, helyenként továbbra is előfordulhatnak záporok, zivatarok. A gyenge, mérsékelt északi északnyugati szél zivatarok környezetében feltámadhat, kora reggel 14 és 21, délután 28 és 35 fok között alakulhat a hőmérséklet. Az Alföldön lesz a legmelegebb. Pénteken a napos, gomoly felhős időben záporzivatar helyenként a Dunántúlon és néhol az északi középhegység területén alakulhat ki. A déli esszél nyugaton megélénkülhet, hajnalban 15-21 fok várható, a csúcshőmérséklet 31 és 36 fok között valószínű. Szombatra virradóan nyugat-észak-nyugat felől egy hideg front hozhat záporokat, zivatarokat, majd napközben főként keleten és nyugaton, délnyugaton fordulhat elő konvektív csapadék. Feltámad többfelé megerősödik a nyugatira, észak-nyugatira forduló szél, zivatarok idején viharos lökések is lehetnek, kora reggel 16 és 23, délután 26 és 34 fok közötti értékeket mérhetünk. Pollen jelentés: a pezsitfűfélék és a csalánfélék pollen koncentrációja országosan közepes szintet ér el, alacsony koncentrációban jelen van még a levegőben a hens, a szelíd gesztenye, a ciprus és tiszafafélék, a fenyőfélék, továbbá a lágyszárú allergének közül az utifű, a lórom, a kenderfélék, a libatopfélék és az ernyős virágzatúak pollenje. A kültéri allergén gombák közül az alternária spóra száma magas, míg a kladoszporiumé országosan közepes szintet ér el. Ugyanakkor a késői virágzású fák, a pezsitfűfélék és a lágyszárú allergének pollenjére allergiások is számíthatnak különféle tünetekre. Orvos meteorológia: ma nem várható fronthatás, de a meleg idő miatt a meleg frontra fokozottan érzékenyek tünetei erősödhetnek fel, fejfájás, migrén, fáradékonyság, dekoncentráltság jelentkezhet. Záporok, zivatarok környezetében fülletté válhat a levegő, ami nehéz légzést, légszomjat okozhat, emellett rosszabbodhat az asztmások állapota is. A napos időszakok jó hatással lesznek hangulatunkra, közérzetünkre. Az UV-sugárzás 11 és 16 óra között a napos időszakokban országszerte nagyon erős lesz, azért a szabadban ajánlott gondoskodni bőrünk megfelelő védelméről. Erősítsük immunrendszerünket, fogyasszunk sok friss gyümölcsöt, zöldséget, és figyeljünk oda a megfelelő mennyiségű folyadék bevitelére is. Közlekedés meteorológia: ma több teljességünkön kialakulhatnak záporok, zivatarok, melyek környezetében vizessé, csúszósá válhatnak az utak, az intenzívebb gócokban vízátfolyások is keletkezhetnek. Emellett a hirtelen lecsökkenő látástávolság és az erős viharos széllökések is megnehezíthetik a közlekedést. A napos időszakokban érdemes lesz vezetés közben napszemüveget viselni, ne hagyjunk gyermeket, idős embert, házi állatot tűző napon álló, lezárt parkoló járműben még rövid időre sem. Tartsunk megfelelő követési távolságot, balesetmentes közlekedést kívánunk. Kedves hallgatóink, időjárás előrejelzést hallottak az időkép.hu adatai alapján.
2: A napverse.

0: Devecseri Gábor, imátlan ima. Befejezni a napot szépen, bízni az óra örömében, az álomhajóján kivárni, szeretteinknek jót kívánni, élőnek, holtnak, szeretteink szeretteinek szép rendszerint, örömet kívánni mindahánynak, torló percek hullámot hánynak, az órák az éjbe ömölnek. Örömet kívánni az örömnek.
1: Devecseri Gábor Imátlan ima című versét Tér Gabriella előadásában hallották. Devecseri Gábor magyar költőíró, műfordító, klasszika filológus 1917-ben született Budapesten. Tanulmányait is itt végezte, református gimnáziumban érettségizett. Csoda gyerekként indult, 15 éves volt, amikor első Karinthy Gáborral közös kötete Somlyó Zoltán előszavával megjelent. 1938-ban lefordította és Kerényi Károly bevezetésével jelentette meg Catullus összes verseit. 1939-ben diplomázott a Pázmány Péter Tudományegyetem görög-latin szakán, miközben már a nyugat harmadik nemzedékéhez tartozónak számított a Nyugatban és a Szép Szóban megjelent verseivel. 1941-ben doktorált, doktori disszertációja címe a művészi tudatosság Kalimakkosz költészetében. 1942-ben tanári diplomát szerzett, 42-től 45-ig a Baumgarten könyvtár könyvtárosa volt. Egymás után jelentek meg Plautus, Platón, Hérodotosz fordításai. 1945-ben publikálta az Élő Kosztolányi című esszékönyvét, és az Állatkerti útmutató című gyermekek számára írt szellemes és eredeti verses kötetét. 1945 után a Budapesti Tudományegyetem görög tanszékén irodalomtörténetet, a Színművészeti Akadémián művészettörténetet tanított. A sztálinista diktatúra kiteljesedése során belépett az MKP-ba, és egyik vezéralakja lett az új Révai József és Horváth Márton irányította irodalompolitikának. 1948-54 között őrnagyi rangban oktatott irodalmat a Magyar Néphadsereg Tiszti Akadémiáján. Rendkívüli formaérzéke révén bármit képes volt megverselni, ő készítette el az Odüsszeia és az Iliász korszerű magyar fordítását, lefordította a homéroszi himnuszokat, sőt a homéroszi kor valamennyi fennmaradt emlékét is, ezzel irodalmunk antikvitás élményét alapvetően megváltoztatta. Munkáját 1953-ban Kossuth díjjal jutalmazták. 1956-ban személyesen és műveivel is szerepelt a forradalomban, 56 után költeményekből, műhely tanulmányokból, útirajzokból, önéletrajzi jellegű írásokból élt, drámát írt Odüsszeuszról, kiteljesítette a Catullus fordítások sorát. A perzsa irodalom kedvéért ezt a nyelvet is elsajátította. 1971-ben halt meg Budapesten.
2: Itt a Szent István Rádió. Hittel szólunk értékekről.

Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál a szerkesztő Somogyi Viktória keddi adásunk tartalmából.

Pio pápa a szeptemberben egy kiállítási ciklust nyit meg a vatikáni apostoli könyvtárban. Világvezetők, Nobel-díjasok és mesterséges intelligencia szakértők gyűlnek össze a Borgo Laudato Si-ben. Iskolát és jövőt épít Ugandában a Magyar Katolikus Karitász.

Leó pápa szeptemberben egy kiállítási ciklust nyit meg a Vatikáni Apostoli Könyvtárban. 14. Leó pápa szeptember 14-én hétfőn ellátogat a Vatikáni Apostoli Könyvtárba, és felavatja a Katasztrófa és Csoda című kiállítási ciklus első fejezetét, amelynek címe Aqua. A Vatikáni Apostoli Könyvtár július 12-én vasárnap bejelentette, hogy a pápa szeptember 14-én hétfőn délelőtt 11 órakor ellátogat az intézménybe, hogy felavassa az Aqua Katasztrófa és Csoda című kiállítási ciklust. A tárlat a hét kiválasztott napjain szeptember 25-től 2027. május 14-ig várja a látogatókat. A Giacomo Cardinali atya, a könyvtár alprefektusa, Simone de Crescenzo, Francesca Giannetto és Delio Proverbio által összeállított kiállításról hamarosan további részleteket is közzétesznek. A tárlat három kortárs személyiség, Géard, francia művész, Bill Moran, amerikai tipográfus és Fulvio Pierangeli, olasz mesterszakács munkáit egyesíti a pápai könyvtár gyűjteményeivel és tereivel párbeszédben, elmélkedést kínálva a vízről, mint veszélyről és erőforrásról. Mindhárom közreműködő a saját művészeti gyakorlatán keresztül értelmezi újra a könyvtár történelmi gyűjteményeit. A római Anyaszentegyház könyvtárosa és levéltárosa, Giovanni Cesare Pagazzi prelátus örömét fejezte ki, hogy fogadhatja a Szentatyát. Megjegyezte, hogy a kiállítás célja, hogy elősegítse a párbeszédet a kortárs művészet és a könyvtár évszázados öröksége között. A pápa többször hangsúlyozta a múlthoz és a jövőhöz való hűséget. A jelen, így a kiállítás jelene is otthonná válhat, ahol múlt és jövő barátként találkozik, emlékeztetett Pagazzi prelátus. A Vatikáni Apostoli Könyvtár egy ősi intézmény, amely a megőrzésnek és a kutatásnak szenteli magát. A pápa tulajdonában van, és szorosan kapcsolódik a Szentszék kormányzásához és szolgálatához. Hatalmas gyűjteményei, amelyek kéziratokat, levéltári anyagokat, régi és modern nyomtatott köteteket, érméket és medálokat, lenyomatokat és rajzokat, valamint térképészeti és fényképészeti anyagokat tartalmaznak, régóta hozzáférhetők a világ minden tájáról érkező képzett tudósok számára, faji, vallási, származási és kulturális hovatartozástól függetlenül. A könyvtár elsősorban filológiai és történelmi tudományágakra specializálódott, a múltba visszatekintve pedig a teológiára, a jogra és a természettudományokra is. A könyvtár történelmi kapcsolatai a pápai Scriniumhoz kötődnek, amelynek létezését már a Krisztus utáni 4. században dokumentálták. Modern története 5. Miklós pápával kezdődik, aki a 15. század közepén úgy döntött, hogy megnyitja a pápai könyvgyűjteményt a tudósok előtt, valamint 4. Sixtus pápával, aki lefektette az intézmény hivatalos jogi és szervezeti struktúráját, az 1475. június 15-i Ad Decorem Militiantis Ecclesiae című bullájával. Világvezetők, Nobel-díjasok és mesterséges intelligencia szakértők gyűlnek össze a Borgo Laudato Si-ben. 30 Nobel-díjas, 30 ország képviselői, korábbi állam- és kormányfők, 20 vezető mesterséges intelligencia szakértő, köztük az OpenAI, a Google DeepMind, az ARU és az Anthropic, valamint a világ 30 legkiemelkedőbb egyeteme és kutató intézete találkozik ezen a héten a Castel Gandolfo-i Borgo Laudato Si-ben, majd később a Kapitóliumon, ahol várhatóan elfogadják a lefegyverzett és lefegyverző békéről szóló római nyilatkozatot. A Vatikán a Castel Gandolfo-i pápai kertekben található Borgo Laudato Si-ben rendezi meg a Nobel-díjasok globális gyűlését a mesterséges intelligencia és az atomháború témáról, amelyen a világ több mint 200 leghitelesebb személyisége,
Továbbá a béke és a mesterséges intelligencia területén működő vezető nemzetközi kutatóintézetek képviselői vesznek részt július 14-e és 16-a között. 14. Leó pápa új, a mesterséges intelligencia korában az emberi személy védelmét célzó Magnifica Humanitas kezdetű enciklikája által ihletett tanácskozás egy olyan kontextusban zajlik, amelyet nemzetközi konfliktusok, növekvő instabilitás és egyre összetettebb nukleáris helyzet jellemez. A gyűlés része Leó pápa lefegyverzett és lefegyverző békéről alkotott víziójának. A megbeszélések a lefegyverzett és lefegyverző békéről szóló római nyilatkozat kidolgozásával zárulnak, a mesterséges intelligencia, a nukleáris és az autonóm fegyverek, az új digitális protokollok és a digitális fejlődés feltörekvő modelljeinek korában. A rendezvény július 16-án ünnepélyes üléssel zárul a római városházán a Kapitóliumon. Három napon keresztül 30 Nobel-díjas, korábbi állam és kormányfő, a világ 20 vezető mesterséges intelligencia szakértője és innovátora, köztük az OpenAI, a Google DeepMind, az Aru és az Anthropic képviselői, valamint a világ 30 legrangosabb egyetemének és kutatóintézetének képviselői konklávé stílusú párbeszédet folytatnak az emberiség előtt álló főbb kihívásokról. A résztvevők kiváltképpen a nemzetközi biztonságról, a születő technológiák irányításáról, a leszerelésről és a békére törekvő gazdaság fejlesztéséről tárgyalnak. A megbeszélések középpontjában az új globális paradigma keresése áll, amely képes ötvözni az innovációt, a felelősségvállalást és az etikát. A tanácskozást a Nobel-díjasok közgyűlése az atomháború megelőzéséért, a Nobel-díjas nők kezdeményezése, a nemzetközi orvosok az atomháború megelőzéséért, a PAGWES tudományos és világügyi konferencia, a UNUS központ, az Amerikai Katolikus Egyetem, a Chicagói Egyetem egzisztenciális kockázat laboratóriuma, a Harvard Orvosi Egyetem, a Brigham és Női Kórház, a Notre Dame Egyetem, a Bulletin of the Atomic Scientists, az atomtudósok bulletinje és a Soka Gakkai International két független szervezet támogatja. A főtitkárság szerepét a Domus Communis alapítvány végzi. A gyűlés zárásaként bemutatják a római nyilatkozatot a lefegyverzett és lefegyverző békéről, a mesterséges intelligencia, a nukleáris és autonóm fegyverek, az új digitális protokollok és a digitális fejlődés megszülető modelljeinek korában. A nyilatkozat célja, hogy elveket és iránymutatásokat határozzon meg a mesterséges intelligencia irányítására vonatkozóan, előmozdítva a nemzetközi biztonság jövőképét, amely az együttműködésen, az emberi méltóságon, az átfogó emberi fejlődésen és a népek közötti békén alapul.

Iskolát és jövőt épít Ugandában a Magyar Katolikus Karitász. Tantermek és higiéniai létesítmények épülhetnek a jelenleg nagyrészt fák alatt tanuló 176 gyermek számára Uganda egyik legszegényebb térségében. A Katolikus Karitász 20 000 dollár értékű iskolai fejlesztéssel járul hozzá a Karamoja régióban működő Komboni Szent Dániel óvoda és általános iskola körülményeinek a javításához. A segélyszervezet képviselői a helyszínen háromoldalú projekt megállapodást kötöttek ugandai partnereikkel. A Katolikus Karitász Caritas Hungarica új nemzetközi fejlesztési programot indított Uganda északkeleti részén a Karamoja régióban. A kezdeményezés középpontjában a Lokitedet településen működő Komboni Szent Dániel óvoda és általános iskola áll, amelynek 176 tanulója jelenleg megfelelő iskolaépület

tantermet magában foglaló iskolaépület készül el. A program része a meglévő rossz állapotú illemhelyek felújítása és az alapvető higiéniai feltételek javítása is. Az iskola területén, sőt a közelben sem áll rendelkezésre semmilyen vízvételi lehetőség. Az iváshoz, főzéshez és tisztálkodáshoz szükséges, gyakran erősen szennyezett vizet távoli víznyerő helyekről kannákban hordják az intézményhez és a környező otthonokba. A beruházás ugyanakkor nem csupán új épületeket jelent a közösség számára. A kivitelezésbe a helyi lakosokat, elsősorban a gyermekek szüleit is bevonják, akik személyesen is érdekeltek a fejlesztés sikerében, miközben munkájukért jövedelemhez jutnak. Külön figyelmet fordítanak az egyedülálló, több gyermekről gondoskodó édesanyák, valamint általában a helyi nők foglalkoztatására. A támogatás így egyszerre szolgálja az oktatási feltételek javítását, a családok megélhetését és a helyi közösség megerősítését. A Katolikus Karitász képviselőinek helyszíni látogatása során Kampalában találkoztak a Karitász Uganda országos központjának igazgatójával és munkatársaival. Azt követően a Karamoja régió központjába Morotóba utaztak, ahol Damiano Guzzetti püspökkel, a Morotói Egyházmegye főpásztorával, valamint a Caritas Morono Service munkatársaival, köztük Alum Luana Oloya igazgatóval találkoztak, majd közösen keresték fel a támogatott Lokitededi iskolát. A vendégeket a szülők, a gyermekek és a helyi közösség tagjai hagyományos énekkel és tánccal fogadták. A tanári szobaként szolgáló fa árnyékában megtartott találkozón jelen voltak a családok képviselői és a település vezetői, az egyházmegye oktatási felelőse, a körzeti hivatal képviselője, továbbá a Caritas Uganda és a Caritas Morotó Service munkatársai. A résztvevők elmondták, az új épület és a megbízható vízellátás megteremtése mellett hosszabb távon további tantermekre, kerítésre, valamint a lányok számára bentlakásos elhelyezésre is szükség lenne. A nagy távolságok miatt különösen a lánygyermekek számára jelent veszélyt az odavezető út. A több órás gyaloglás során erőszaknak, zaklatásnak és más visszaéléseknek lehetnek kitéve, ezért sok család nem meri rendszeresen elengedni őket. Ezt a számok is alátámasztják. A 176 kisdiák közül jelenleg csak 44 lány tanul az iskolában. Egy kollégium kialakítása jelentősen növelhetné részvételüket a képzésben. Zagyvari Hárda, Katolikus Karitász országos igazgatója elmondta. Egy új út kezdődött számunkra a nemzetközi fejlesztési programok és a közös felelősségvállalás terén. A Lokitededi látogatás egyszerre volt felemelő és megrendítő. Felemelő volt látni, milyen sok szülő jött el, és milyen elszántan szeretnék biztosítani gyermekeik tanulását. Ugyanakkor nehéz volt szembesülni azzal, hogy az iskolát néhány fa árnyéka jelenti, a gyermekek pedig sokszor órákon át gyalogolnak az iskolába. 2-7 kilométerre lakó kislányt hazáig kísértünk. Édesanyjuk egyedül neveli őket, tűzifát gyűjt és ad el azért, hogy előteremtse az iskoláztatás költségeit. A lányok napközben olyan cirokot és kölest esznek, amelyet édesanyjuk a távolról hozott sárgás, szennyezett vízben főz meg. Amikor később azt a víznyerő helyet is meglátogattuk, ahonnan a családok az iváshoz, főzéshez és mosakodáshoz szükséges vizet hordják, még világosabbá vált, milyen alapvető változást hozhat itt egy iskolaépület, egy biztonságos vízvételi hely és egy latrina. Ezek nem pusztán falak és csapok. A gyermekek egészségét, biztonságát és jövőjét jelentik. Nincs olyan ország, kezdeményezés vagy támogatás, amely túl kicsi lenne ahhoz, hogy segítsen és valódi változást hozzon. Minden hozzájárulás értékes, ha szeretettel és felelősséggel történik, mondta el Zagyvari Hárd, a Katolikus Karitász országos igazgatója. A küldöttség játékokat, Rubik kockákat, tanszereket, szappant és édességet adott át a tanulóknak. A vendéglátók hagyományos ajándékokkal fejezték ki köszönetüket a Magyar Segélyszervezet segítségéért. Az út során háromoldalú projekt megállapodás is született.
Ennek értelmében a katolikus

Caritas fejlesztési partnerként, a Caritas Uganda felügyeleti és koordináló partnerként, a Caritas Moroto Service pedig helyi megvalósítóként vesz részt a munkában. A felek emellett megtették az együttműködési keretegyezmény megkötéséhez vezető első lépéseket is, hogy kapcsolatuk ne érjen véget a jelenlegi hozzájárulás felhasználásával. A magyar és az ugandai Caritas szervezetek a jövőben is közösen kívánnak dolgozni Karamoja leginkább rászoruló lakóinak támogatásáért. A következő fejlesztési szakaszok tervei között biztonságos víznyerőhely kialakítása, további tantermek építése, az iskola területét védő kerítés, valamint a lánygyermekek számára létrehozandó bentlakásos részleg szerepel. A katolikus Caritas számára a segítségnyújtás Magyarországon kezdődik, de nem ér véget az országhatároknál. A szolidaritás nem jelent választást a közeli és a távoli rászorulók között. Minden gyermeknek joga van ahhoz, hogy biztonságos, emberhez méltó körülmények között tanulhasson, bárhová is született. A segélyszervezet arra kéri a jó szándékú embereket, hogy lehetőségeikhez mérten támogassák az ugandai iskola fejlesztését. Minden adomány hozzájárulhat ahhoz, hogy a gyermekek többé ne a tűző napon vagy az esőben, hanem biztonságos tantermekben tanulhassanak, tiszta vízhez juthassanak, és esélyt kapjanak egy biztosabb jövőre. A támogatás lehetséges módjairól, köztük az online adományozásról és az adományvonalról a Katolikus Caritas oldalán tájékozódhatnak.

Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, keddi műsorunk véget ért. Búcsúzik a szerkesztő Somogyi Viktória. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Laudetur Jézus Krisztus!

Szívem első gondolata, hozzád száll fel, Istenem. Te őriztél meg az éjjel, maradj ma is én velem. Téged áldlak és imádlak, mint szerető gyermeked. Szívem csak is azt akarja, ami kedves te neked. Édes Jézus, add kegyelmed, s őriz engem szüntelen, hogy egész nap neked éljek, tiszta szívvel, bűntelen. Szűz Mária, Jézus anyja, te mindnyájunk anyja vagy, oltalmazd meg minden bajtól, kísértésben

Jézus imádkozik. Bepillantást enged bensőséges kapcsolatába az atyával, és megköszöni, hogy Isten nem a bölcseknek és okosaknak, hanem a kicsinyeknek tárta fel országának titkait. Jézus imája olyan, mint egy nyitott ablak a Szent Háromság bensőséges világára, az Atya, a Fiú és a Szentlélek szeretetére, amely kiárad az emberek felé. Mit jelent kicsinynek lenni? Nem életkor, nem is értelmi képesség kérdése. A kicsiny az, aki tudja, hogy szüksége van Istenre. Aki nem zárkózik be saját bölcsességébe, nem próbál mindent megérteni vagy irányítani, hanem nyitott szívvel befogadja az Istentől kapott kegyelmet. Az ilyen ember szíve, mint egy gyermeké, kész rácsodálkozni Isten világára. Jézus azt mondja, nem ismeri a fiút senki más, csak az atya, s az atyát sem ismeri más, csak a fiú, és akinek a fiú ki akarja nyilatkoztatni. Itt olyan ismeretről van szó, amely szeretetből fakad. Isten világába csak a szeretet által léphetünk be. A mai evangélium arra hív minket, hogy megkérdezzük, milyen szívvel közeledünk Istenhez. Kicsinyek vagyunk, vagy bölcsek, akik már mindent tudni vélünk. Kérjük Jézust, hogy nyissa meg szívünket, és engedje, hogy a szeretet által ismerjük meg őt, és általa az atyát is. Legyen bennünk szelíd bizalom, amely megnyitja értelmünket és szívünket Isten titkai előtt.

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Kedves hallgatóink, hamarosan kapcsoljuk az Egri Bazilikát, ahonnan Szent Misét közvetítünk, a szertartás énekei a következők. A Szent vagy Uram című énekeskönyv három éneke, a 225-ös, a 142-es és a 213-as hangzik el. Még egyszer a számok, tehát a Szent vagy Uram című énekeskönyv három éneke, a 225-ös, a 142-es és a 213-as csendül fel a szertartáson. Ha tehetik, imádkozzanak velünk.

0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
0: Az Úr legyen veletek.
1: És a
0: szeretettel köszöntöm a kedves testvéreket, és a Szent István Rádió hallgató testvéreinket is. A mai reggeli szentmisénket az adakozó szándékára elhunyt András édesapáért, a fiáért, Andrásért, élő és elhunyt hozzá tartozókért ajánlom fel. Most, kedves testvérek, a Szent Mise elején tekintsünk magunkban, vizsgáljuk meg lelki ismeretünket és bánjuk meg bűneinket, hogy méltóképpen ünnepelhessük az Úr szent titkait.

Gyónom, a mindenható Istennek és nektek testvéreim, hogy sokszor és sokat vétkeztem gondolattal, szóval, cselekedettel és mulasztással. Én vétkem, én igen nagy vétkem. Kérem azért a boldogságos, mindenkor Szűz Máriát, az összes angyalokat és szenteket és titeket, testvéreim, hogy imádkozzatok érettem Urunkhoz, Istenünkhöz. Irgalmazzon nekünk a mindenható Isten, bocsássa meg bűneinket, és vezessen el az örök életre.

0: könyörögjünk. Add meg, kérünk, mindenható Istenünk, hogy akik Szent Bonaventura püspök mennyei születésnapját ünnepeljük, kiváló tudásán épüljünk, és lángoló szeretetét folytonosan utánozzuk. A mi Úrunk Jézus Krisztus, a Te fiad által, aki veled él és uralkodik a Szent Lélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké.
1: Amen.

Olvasmány Izaiás próféta könyvéből. Ezt mondja az Úr. Jaj, Asszíriának haragon veszélyének, az ő kezére bíztam fenyítő parancsomat. Elküldtem őt a hűtlen nemzet ellen, parancsot adtam neki a nép ellen, amelyre haragszom, hogy zsákmányoljon, fosztogasson és eltapossa, mint az útsarát. De Asszíria téved, hogyha elbizakodik, és szíve egyre csak azon gondolkodik, hogy eltiporjon és kiírtson nem kevés nemzetet. Nagy gőgében ugyanis így gondolkodott. Mindez saját erőmből vittem végbe, és mindez bölcsességem műve volt, hogy országok határait tüntettem el, nagy fejedelmek kincseit raboltam el, és trónjaikról letaszítottam királyokat. A népek kincseire, mint valami madárfészekre nyújtottam kezem, és amint összeszednek elhagyott tojásokat, úgy szedtem össze én a földnek kincseit. Nem volt, aki mozdítani merte volna szárnyait, vagy csipogásra merte volna nyitni száját. Így szólt akkor az Úr. A fejsze vajon kérkedik-e azzal szemben, aki vág vele? Vagy nagyzol-e a fűrész azzal szemben, aki húzza azt? Talán bizony a vesző suhogtatja-e azt, aki fölvette, és a bot emeli az ember karját? Ezért az Úr, a seregek ura sorvadással sújtja majd Asszíria hőseit, és emésztő tűzzel hamvasztja el gőgös dicsőségüket. Ez az Isten igéje. Igen.

0: Az Úr legyen veletek. Evangélium Szent Máté könyvéből. Abban az időben Jézus így fejezte be tanítását. Magasztallak téged, Atyám, ég is föld ura, mert elrejtetted mindezt a bölcsek és okosak elől, és kinyilatkoztattad a kicsinyeknek. Igen, Atyám, így tetszett ez neked. Az én Atyám mindent átadott nekem, és nem ismeri a fiút senki más, csak az Atya, és az Atyát sem ismeri más, csak a fiú, és akinek a fiú ki akarja nyilatkoztatni. Ezek az evangélium igéi. Az evangélium tanítása legyen bűnök bocsánatára. Kedves testvérek, ebben a rövid evangéliumi szakaszban, amit hallottunk a mai szentmisén, Jézus dicsőíti az Atyát, mert ahogy hallottunk, a kicsinyeknek engedte, hogy legyen kinyilatkoztatva a mennyek országa, legyen kinyilatkoztatva a Jézus Krisztus istensége. És hát itt ebben a egy nagyon fontos és lényeges, akinek mindenki előtt fontos kell, hogy legyen, lényeges tanítást mond, hogy a hit nem csak tudásról szól, nem csak annak van hite, aki sokat tanult, ugye a teológiát például, és van nagyon sok elmélete az Istenről, nem biztos, hogy annak van hite. Annak van hite, mert annak, ahogy hallottunk ebben az evangéliumi szakaszban, lehet kinyilatkoztatva az Isten, aki kicsiny, aki alázatos. Alapvetően ez a kicsinység az alázatosságra mutat. És ki az alázatos? Hát erről nagyon sokat lehetne beszélni, de úgy én az alázatos emberre gondolva, egy olyan emberre gondolok, aki alapvetően akinek tudomása van arról, hogy ő ember, és mint olyan, mint ember, gyenge, gyarló, és így nyitott, és keresi is a segítséget másoktól. Hát az alázatos ember ugye az ellentétje a gőgös embernek. A gőgös ember ki az? Az, aki alapvetően mindent tud, és mindenre képes. Arra is, amire nem képes. És azt is tudja, amit amúgy nem is tud. És a kicsiny, az alázatos, az, aki alapvetően az ő valóságában van, aki talpra esett, mondhatjuk, aki tudja azt, hogy ő ember. És hát kérjük, kedves testvérek, ezt a kegyelmet az Istentől. Biztos már hallották tőlem, máskor is szoktam mondani a homiliákban, hogy az alázatosság, mint erény, az minden erénynek az anyja. Mert csak az alázatos ember képes kérni, csak az alázatos ember tudja, hogy nincs meg neki az összes erénye, és nem tudja saját magának bebiztosítania ezeket, úgyhogy ez a kapu minden többi erényhez. És a másik nagyon szép dolog, fontos tanítás, amit hallunk ebben az evangéliumi szakaszban, Jézus Krisztus, mint egyetlen közvetítő. Ugye, ő az, aki közvetíti az Isten tulajdonságait, az Istent, az emberiségnek, a világnak. Ha szeretnénk tudni, hogy milyen ez az Isten, akkor elég nekünk keresztényeknek könnyű dolgunk van. Hát nekünk csak rá kell nézni Krisztusra, és már tudni fogjuk, hogy milyen ez az Isten. Az egyik legfontosabb tulajdonsága, és ami legjobban szólhat a mi szívünknek, az az, hogyha látunk Krisztusra, nézünk Krisztusra, akkor ez érint meg bennünk, hogy ez a Krisztus, ez az Isten, az annyira szeret bennünket, hogy még a keresztre is felment értünk szeretetből. Kedves testvérek, kérjük, hogy mindig szem előtt tartsunk mi szemeink előtt Krisztus, így, hogy ne távolodjunk az Istentől, és kérjük az alázatosságnak a kegyelmét is, hogy mindig az ő útjain maradjunk. Amen. Kérjük testvéreim, Krisztus Urunkat, a jó pásztort, hogy mutassa meg szeretetét irántunk, és hallgassa meg kéréseinket.
1: Urunk, Te vagy a pásztorok fejedelme. Ne hagyd egyházadat szent és kiváló lelki pásztorok nélkül. Hallgass meg, Urunk!
2: Kérjük, hallgass meg minket!
1: Aki nyájadat Péterre és utódaira bíztad, add, hogy Leó pápánk az apostoli lelkű szent főpapok nyomdokait kövesse, hallgass meg, Urunk!
2: Kérjük téged, hallgass meg minket!
1: Aki jóságosan tanítod és neveld a népeket, ne engedd, hogy a világ elveszítse érzékét a lelki táplálék iránt, hallgass meg, Urunk!
2: Kérjük téged, hallgass meg minket!
1: Aki ismeret tiédet, ne engedd, hogy egy is elvesszen azok közül, akikért véredet ontottad, hallgass meg, Urunk!
2: Kérjük téged, hallgass meg minket!
1: Aki válladra veszed a gyengét, és felkutatod az elveszett bárányt, erősíts meg gyenge hitünket, és téríts vissza magadhoz azokat, akik elhagytak téged, hallgass meg, Urunk!
2: Kérünk téged, hallgass meg minket!
0: Urunk Jézus Krisztus, hallgasd meg néped kéréseit, és örvendeztesd meg nyájadat a pásztorok gondosságával, a pásztorokat pedig a rájuk bízott lelkek engedelmességével, aki ezt is uralkodol mindörökön örökké.
2: Amen.

0: Imádkozzatok, testvéreim, hogy az én áldozatom is a tietek kedves legyen a mindenható Atya Isten előtt. Fogad el néped adományait, Urunk Istenünk, és add meg nekünk, hogy még fiad végtelen szeretetének áldozatát megjelenítjük. Szent Bonaventura példája nyomán megerősödjünk az ő szeretetében és a fele baráti szeretetben. Krisztus, a mi Úrunk által.
1: Amen.
0: Az Úr legyen veletek.
1: És
0: emeljük föl szívünket. Adjunk hálát Urunknak, Istenünknek.
1: Méltó és igazságos.
0: Valóban méltó és igazságos, illő és üdvös, hogy mindig és mindenütt hálát adjunk néked, mi Úrunk szentséges atyánk, mindenható örök Isten. Két szentjeidnek serege áld és ünnepel, mert megkoronázott bennük a kegyelmedből szerzett érdemet. Az ő szent életük példakép számunkra, és mert egy közösségbe tartozunk, közben járnak értünk nála, hogy felbátorodva tanúság tételük által az előttünk álló pályát győzelmesen fussuk végig, és herbadhatatlan koszorút nyerjünk velük együtt Krisztus a mi Úrunk által. Ezért, miként az angyalok és főangyalok, a szentek hatalmas seregével együtt dicséretet himnuszát zengjük, és vég nélkül énekeljük.

valóban szent vagy Istenünk, minden szentség forrása. Kérünk, szenteld meg ezt az adományt, árazd le rá szent lelkedet, hogy számunkra a mi Úrunk Jézus Krisztus teste és vére legyen. Ő mielőtt önként átadta magát a szenvedésre, kezébe vette a kenyeret, hálát adott, megtörte, tanítványainak adta, és így szólt. Vegyétek, és egyetek ebből mindnyájan, mert ez az én testem, mely értetek adatik.

A vacsora után ugyanígy kezébe vette a kelyhet is, majd ismét hálát adott. Odaadta tanítványainak is, így szólt: vegyétek, és igyatok ebből mindnyájan, mert ez az én vérem kelyhe, az új és örök szövetségé. Ez a vér értetek, és sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre.

0: Íme hitünk szent titka. Ezért fiat halálának és feltámadásának emlékét ünnepelve, felajánljuk neked, Istenünk, az élet kenyerét és az üdvösség kelyhét, és hálát adunk, mert arra méltattál minket, hogy színed előtt állhatunk és szolgálhatunk neked. Kérve kérünk, gyűjtson egybe a Szentlélek mindnyájunkat, aki Krisztus testében és vérében részesülünk. Visel szíveden, Urunk, egyházad sorsát az egész világon. Tedd tökéletessé a szeretetben, Leó pápánkkal, Csaba érsekünkkel és az egész papsággal együtt. Emlékezzél meg a feltámadás reményében elhunyt testvéreinkről, és mindazokról, akik irgalmatban bízva távoztak el a világból, bocsásd őket szent színed látására. És könyörülj kérünk mindnyájunkon, hogy Isten anyjával, a boldogságos Szűz Máriával, Szent Józseffel, az ő jegyesével, a szent apostolokkal és minden szenttel együtt, akik a világ kezdete óta kedvesek voltak előtted, részesei lehessünk az örök életnek, és dicsőítve magasztaljunk téged, Jézus Krisztus, a te fiad által. Ő általa, ő vele és ő benne, a tiéd mindenható Atya Isten, a Szentlélekkel egységben minden tisztelet és dicsőség mindörökkön örökké. Üdvözítünk parancsára és isteni tanítása szerint így merünk imádkozni. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg kétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőnek, és ne legyünk minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Szabadíts meg, kérünk, Urunk, minden gonosztól, adj kegyesen békét napjainkban, hogy irgalmadból mindenkor bűn és baj nélkül éljünk, még reménykedve várjuk az örök boldogságot is üdvözítőnknek, Jézus Krisztusnak dicsőséges eljöttét.
1: Mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen.
0: Urunk Jézus Krisztus, te azt mondottad apostolaidnak, békességet hagyok rátok, az én békémet adom nektek. Ne vétkeinket nézed, hanem egyházat hitét. Őrizd meg szándékod szerint békében, és add meg teljes egységét. Aki élsz és uralkodol, mindörökkön örökké.
1: Amen.
0: Az Úr békéje legyen veletek mindenkor.
1: És
0: engesztelődjetek ki szívből egymással.
1: Ne legyen békességet mindenkor.

0: Íme az Isten báránya, íme, aki elveszi a világ bűneit. Boldogok, akik meghívást kaptak a bárány lakomájára.
1: Uram, nem vagyok éltó, hogy hanem csak egy szóval, és meggyújul az életem.

0: Könyörögjünk. Úrunk Istenünk, add, hogy a szent misztériumokban megújulva kövessük szent Bonaventura példáját, aki téged fáradhatatlan buzgossággal tisztelt, és népednek kifogyhatatlan szeretettel viselte gondját. Krisztus, a mi Úrunk által.
1: Amen.
0: Az Úr legyen veletek. Áldjon meg benneteket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szent Lélek.
1: Amen.
0: Szent mise véget ért, menjetek békével.
1: Istennek legyen hála.
0: Jézus, lelkek örök pásztora, tekints irgalmas szemmel, szeretet nyájadra. Úrunk, mint áldás sírunk előtted, kérünk téged, a bajlok szállós üzanyag, a magyarok nagyasszonya közbenjárására. Adj nekünk papi és szerzetesi hivatásokat. Jézusunk, adj nekünk a te szíved szerinti papi és szerzetesi hivatásokat.

0: Kedves hallgatóink, Szent Misét közvetítettünk az Egri Bazilikából, amelyet Gervasoni Michele, a Bazilika káplánja mutatott be. Az éneket vezette, és orgonán közreműködött Ördög Lea. A felolvasó Ferenci Tamás volt, a technikai közvetítést Tompos Péter irányította. Maradjanak továbbra is a Szent István Rádió hullámhosszán.
1: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Hírek a Szent István Rádióban.
2: Dicsértessék a Jézus Krisztus, Debnár Ádámot hallják. Holnap elkezdődik az Egerszaló ifjúsági találkozó és lelki gyakorlat. Ez az ország egyik legnagyobb katolikus ifjúsági eseménye. Több 116 és 30 év közötti fiatalt várnak. A részétel ingyenes, de regisztrációhoz kötött. Az első nap a nyitó előadást Árvai Ferenc főegyházmegyei karitász igazgató tartja 13 órától, a nyitó szentmisét pedig Ternyek Csaba érsek mutatja be 17 órai kezdettel. Minden nap bejelentkeznek majd a helyszínről a kollégáink, illetve a szentmiséket élőadásban közvetíti rádiónk és a Szent István Televízió a YouTube csatornáján. A találkozó vasárnapig tart. Az Európai Bizottság alelnöke szerint az új magyar helyreállítási terv az uniós pénzügyi érdekeinek védelme és a jogállamiság erősítése terén is magasabb szintű vállalásokat tartalmaz a korábbiaknál. Raffaele Fitto kiemelte, a tervben szerepel a korrupció ellenes keretrendszer erősítése, a közbeszerzési szabályok javítása és az Európai Ügyészséghez való csatlakozás. Hangsúlyozta, hogy Magyarország nem részesül különleges elbánásban. Az országnak augusztus 31-ig van ideje a vállalások teljes körű végrehajtására. A rövid határidő ellenére a kormány hazahozza a magyaroknak járó 1000 milliárdokat, közölte a Tiszapárt uniós parlamenti képviselőcsoportja a testület szakbizottságai meghallgatása után. Közleményükben felidézték, a kormány és az Európai Bizottság között májusban kötött politikai megállapodás követően hazánkbe nyújtotta a helyreállítási terv módosítási kérelmét. A nemzeti kisebbségek jogainak védelméről, különösen a kárpátaljai magyar közösség helyzetéről tárgyalt Ungváron az ukrán emberi jogi parlamenti biztos és a magyar alapvető jogok biztosa. A felek megállapodtak a két intézmény közötti együttműködés erősítéséről és a rendszeres kapcsolattartásról. Szeptemberben kölcsönös látogatásokkal és közös monitoring programokkal folytatják az egyeztetéseket. Megszűnhet az a szabályozás, amely szerint az akkumulátor újrafeldolgozó üzem helyszínét a gazdasági és energetikai miniszter rendeletben jelöli ki. Az erről szóló törvényjavaslatot tegnap nyújtották be az országgyűlésnek. Ez a jogszabályat felhatalmazást az iparügyekért felelős miniszternek az akkumulátor újrafeldolgozó üzem helyszínének kijelölésére. Az indoklás szerint ezen beruházások engedélyezése nem alapulhat egyedi miniszteri döntéseken, hanem átlátható és objektív hatósági eljárásokra van szükség. A belügyminiszter szerint egyszerűbb és költséghatékonyabb keretek között rendezik meg az augusztus 20-ai rendezvénysorozatot. Pósai Gábor közölte, a Nemzeti Rendezvényszervező Ügynökség ZRT-vel februárban kötött 17,5 milliárd forint értékű szerződéseket felmondta, az új közbeszerzési eljárás előkészítése már megkezdődött. Korábban Karácsony Gergely budapesti főpolgármester is sürgette, hogy idén ne legyen tűzi játék. Jelentősen emelkedtek az üzemanyagok nagykereskedelmi árai. A 95-ös benzin bruttó 14, a gázolaj pedig bruttó 7 forinttal drágult. A benzin literje így átlagosan 601, a gázolaj pedig 615 forintba kerül mától. Az áremelést elsősorban a nemzetközi olajpiaci drágulás és a közel-keleten kialakult geopolitikai feszültségek okozzák, amelyek az elmúlt napokban felfelé hajtották a kőolaj árát. Az Egyesült Államok újabb katonai csapásokat mért iráni célpontokra, miközben visszaállította az iráni kikötőkre és a teljes partvidékre vonatkozó blokkádot. Donald Trump amerikai elnök csapások további sorát ígérte Irán ellen, amíg a teheráni vezetés nem ül ismét tárgyalóasztalhoz. Végül az időjárásról. Átmenetileg kialakulnak erősebben felhős területek, időszakok, szorványosan előfordulhatnak záporok, zivatarok, utóbbiakat intenzív csapadék, jégeső és erős viharos széllökések kísérhetik. A légmozgás egyébként általában gyenge, mérsékelt marad. A csúcshőmérséklet a délutáni órákban majd 29-30 fok körül alakul. Híreinket hallották.
3: Szentek, szent életű emberek.
4: Szent Bonaventura, püspök, egyháztanító. Bagnoregióban született 1217-ben, vagy 1218-ban. Atya híres orvos volt. Édesanyja a család szíve, ékessége. A gyermek a keresztségben a János nevet kapta. Saját visszaemlékezéseiből tudjuk, hogy kisgyermekkorában súlyos betegségbe esett. Édesanyja akkor fogadalmat tett. Ha meggyógyul, a ferencesek kolostorába adja nevelésre. A hagyomány szerint Assisi Szent Ferenc a városban járt, ölébe vette a gyermeket és meggyógyította. A fogadalom értelmében a kis János valóban a ferencesek kolostorában nevelkedett.

Nagyon élesen fölmerült a kérdés. Szó szerint kell-e venni Szent Ferenc reguláját, s egyáltalán megvalósítható-e teljesen a teljes szegénység apostoli életforma? A renden belül és kívül sokan voltak, akik azt mondták, hogy akiben nincs meg Szent Ferenc karizmatikus lelkülete, már pedig a második nemzedékben már nincsen, az nem élhet úgy, mint a rendalapító, tehát a bencés vagy ágostonos kolostorok mintájára át kell szervezni a rendet. Mások ellenben eretnekségig menő szélsőséggel hirdették, hogy az igazi egyház az eredeti Szent Ferenci életformában él, s aki azt feladja, a kereszténységet árulja el. Bonaventurának nem annyira a szervező és kormányzó készségével, mint inkább bölcsességével és szelíd életszentségével sikerült úrrá lennie a széthúzó erők fölött. Egységben tudta tartani az akkoriban, mint egy 30 000 főt számláló hatalmas, túl hirtelen földuzzadt szerzetet. A legtöbbet nem szavával, hanem példájával érte el. Szegénységben és tudásban, józanságban és tökéletes engedelmességben élte a szerzetesi életet. Bonaventura sokat utazott. Ahol megfordult, mindenütt prédikált a népnek, de beszélt királyok és pápák előtt is. 1273. május 28-án a pápa kinevezte bíborossá és a Róma közelében lévő Albánó püspökévé. A kinevezés hallatára Bonaventura a pápához indult, akivel Firenze közelében találkozott, majd vele együtt Lyonba ment. A zsinatot előkészítő bizottság elnöke volt. A zsinaton két híres beszédet mondott, és sok fáradozása gyümölcseként július 6-án megszületett az Unió a görögökkel. Bonaventura aszkézise átlagos volt és emberi. Szíve minden rezdülését, a világ urának minden dicséretét és az örökatya minden segítségül hívását rendszerint szüntelenül forgó agyának munkája kísérte. És ugyanígy, vagy még inkább, nem volt olyan gondolata, amelyet át ne járt volna a szíve melege. Értelmi munkája az imádságban gyökerezett. Tudás és hit Bonaventuránál nem zárja ki, ellenkezőleg kölcsönösen föltételezi egymást. A hit adja értelmünknek azt a tisztaságot és azt az irányt, amely képessé tesz minket arra, hogy Istenről és az emberekről helyesen gondolkodjunk. Hitünk ad választ lelkünk legmélyebb kérdéseire, a létünket, utunkat és célunkat illető kérdésekre. A hitből erőt merítve és a hit világosságánál meglátjuk Istent a bennünket körülvevő világban, a saját lelkünkben és mindenben, ami fölöttünk van. Tanította, hogy aki Krisztust meg akarja ismerni, annak ahhoz a forráshoz kell nyúlnia, a Szentíráshoz, amelyet az egyház évszázadokon át hűségesen megőrzött. Bonaventura nem szánt sok időt teológiai gondolatainak rendszerezésére és írásba foglalására. Ereje zömét lekötötték az egyházi teendők és a rend nagy felelősséggel járó vezetése. Ennek ellenére a modern latin kiadásban 9 nagy kötetet tesznek ki művei. Bonaventura, akit az utókor a Dr. Seraphicus, Seráfi doktor címmel tisztelt meg, a görögökkel létrejött megegyezés másnapján megbetegedett, és egy héttel később, 1274. július 15-én vasárnap hajnalban meghalt. Temetésén a pápa az egész zsinattal együtt jelen volt. Sírja a lyoni Szent Ferenc templomban van. 1482-ben avatták szenté, 1533-tól tiszteljük, mint egyháztanítót. Aquinói Szent Tamás, aki Bonaventurának professzortársa volt, egy alkalommal meglátogatta kollégáját. A szobájában nem látott mást, mint egy íróasztalt, rajta néhány felütött könyvet, mellette egy vastag fóliásokkal tele könyvespolcot, amelynek tetején egy koponya állt, a könyvek mellett pedig egy függönyt látott. Ahogy a könyveket szemügyre vette, nem talált köztük semmi különöset. Azt gondolta,
talán a függöny mögött

0: őrzi barátja azokat a kincseit, amelyekből tanítását meríti, amelyek tanításának mélységet és izzást kölcsönöznek. Szent Tamás kérésére Bonaventura elhúzta a függönyt, és látogatója, nem kis ámulatára, nem látott ott egyebet, mint egy feszületet. Bonaventura mosolyogva mutatott rá. Ez az én könyvtáram. Bonaventura lényének legszembetűnőbb vonása a jóság volt. Ünnepén így imádkozunk, add meg kérünk mindenható Istenünk, hogy akik Szent Bonaventura, püspök, mennyei születésnapját ünnepeljük, kiváló tudásán épüljünk, és lángoló szeretetét folytonosan utánozzuk.
1: Imádság Csepelényi György pálos vértanú boldoggá avatásáért. Istenünk, benned bízók erőssége, te arra hívtad Csepelényi Györgyöt, hogy boldog Özséb követőjeként híveidet megerősítse a katolikus hitben, és összegyűjtse, ami szétszóródott. Életáldozata hite és irántad érzett hűsége példaként ragyog előttünk. Add, hogy mielőbb a boldogok között tisztelhessük őt. Amen.

0: A nap imája.
1: A szeretet türelmes, jóságos, mert beleérző, akaratfejlesztő, rendre nevelő. A szeretet nem irigykedik, mert vállalja a gyermeket terheivel, a több gyermeket gondjaival, sokféle problémáival együtt. A szeretet nem kérkedik, nem fuvalkodik fel, mert a gyermekek kérdéseire élményszerű választ ad. Félelmeit feloldja, a produkáltatástól és csodagyerekségtől megóvja, még tanulni is kész érte. A szeretet nem viselkedik bántóan, mert a gyermeknek tett ígéreteit betartja. A dackorszaka alatt vele és beleérez. A gólyamességtől megvédi, idejében és megfelelően felvilágosítja és nem rémizgeti. A szeretet nem keresi a maga hasznát, mert áldozatos, ha kell, önfeláldozó. Csendet tud biztosítani a gyermek számára. A gyermek tulajdonát tiszteletben tartja, adni, ajándékozni is megtanítja. A szeretet nem háborodik fel, sohasem ütlegel. Szülői összhangban büntetés jutalmaz, zsilipelve dicsér és fed. A szeretet nem rúja fel a rosszat, mert nem csak megbocsát, de el is felejt. Betartja a jézusi sorrendet. Pofonokat nem utalványoz, a gyermek tetteinek indító okaira figyel. A szeretet nem örül a hamisságnak, de együtt örül az igazsággal, mert a szülő és a gyermek közt jó kapcsolatot teremt. Nem kendőzi az ügyeskedést ügyességnek. A gyermek igazát is elismeri. A szeretet mindent eltűr, mindent remél, mert roskadozva nem roskad össze. Sohasem zsugorít, növelve nevel. A szeretet soha el nem múlik, mert az Isten a szeretet. Azért nem múlhat el, mert benne és belőle élünk.

0: Napköszöntő. Reggeli magazin.
1: Kedves hallgatóink, a folytatásban programajánlónk következik. Július 15-én meghitt gyertyafényes szabadtéri koncert várja az érdeklődőket a Szent István téren Miskolcon, ahol Sinni Liu és tehetséges tanítványai zongorán szólaltatják meg a klasszikus zene legszebb műveit. Július 17-e és 19-e között immár 9. alkalommal rendezik meg a Miskolci Dixie és Jazz Fesztivált, mely 3 napon át ingyenes koncertekkel tölti meg a Városház teret és a Színva teraszt. A program során hazai és nemzetközi jazz, swing és Dixieland zenekarok is képviseltetik majd magukat. Július 17-én ismét különleges vacsora élmény várja az érdeklődőket a Vacsorahajón Tokajban, a Weinstone étteremben élő zene szól, este pedig a Tokaji Fesztivál katlanban a TNT koncert garantálja a fesztivál hangulatot, amelyet DJ Dominik afterpartia követ. Július 18-án a családokat a Tokaji Fesztivál katlanban megrendezett Kalap Jakab koncert várja. Az esti órákban folytatódik a Tokaj Live 2026 programsorozat. A Prés Borbárban DJ Kacu, a Szalócki Borozóban az A La Carte zenekar gondoskodik a hangulatról. Pornograszt és Daniel Fi koncert lesz a Csengei Kertben Miskolcon július 19-én. Július 18-án, szombaton 18 órai kezdettel lép fel az Istvánfi Balázs Németh András duó az Egri Ciszterci templomban. A zenei koncerteken szemelvényeket hallhatnak a kedves érdeklődők Bartók Béla hangszeres népzene gyűjtéseiből, melyek duda és tekerő segítségével csendülnek fel. Minden érdeklődőt sok szeretettel várnak a Ciszterci templomban. Az Élet Szent címmel vándorkiállítást tekinthetnek meg Szent Janka Beretta Molla életszentségét bemutató tárlatot az Egri Bazilikában. Szent Janka, az édesanyák, az orvosok és a meg nem született magzatok védőszentje. 25. Nemzetközi Magyar Fotószalon Felvidék régiójának kiállítása tekinthető meg július 16-áig az Agria Park emeletén Egerben. Július 16-án borséta lesz az Egri várban a Szuromi családi birtokkal. Kóstolj bele a 16. század történelmébe és az Egri borvidék kiválóságaiba az Egri vár falai között egy rendhagyó borkóstoló keretében. Bor, történelem és egri legendák, egy pohárnyi időutazás az Egri várban, tehát július 16-án. Az Egri borvidék nem csak pazar történelmi látnivalóival csábít, de számos borászatnál lehet több borkóstoló élmény közül is válogatni. Ha még nem kóstolta meg a híres egri borokat és nem barangolta be Eger csodálatos városát, épp itt az ideje. A borkóstoló programokon az egri borok 29 fajtáját lehet megkóstolni, 34 egri pincészetet lehet felkeresni, 52 borkóstoló ajánlat közül lehet választani. A legjobb pincészetek, borok és borkóstolók várják Egerben. Kedves hallgatóink, programajánlónkat hallották.

0: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk.
1: Nyolc óra.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
2: Az Európai Bizottság alelnöke szerint az új magyar helyreállítási terv az uniós pénzügyi érdekeinek védelme és a jogállamiság erősítése terén is magasabb szintű vállalásokat tartalmaz a korábbiaknál. Raffaele Fitto kiemelte, a tervben szerepel a korrupció ellenes keretrendszer erősítése, a közbeszerzési szabályok javítása és az Európai Ügyészséghez való csatlakozás. Hangsúlyozta, hogy Magyarország nem részesül különleges elbánásban. Az országnak augusztus 31-ig van ideje a vállalások teljes körű végrehajtására. A rövid határidő ellenére a kormány hazahozza a magyaroknak járó 1000 milliárdokat, közölte a Tiszapárt uniós parlamenti képviselőcsoportja a testület szakbizottságai meghallgatása után. Közleményükben felidézték, a kormány és az Európai Bizottság között májusban kötött politikai megállapodás követően hazánk benyújtotta a helyreállítási terv módosítási kérelmét. A nemzeti kisebbségek jogainak védelméről, különösen a kárpátaljai magyar közösség helyzetéről tárgyalt Ungváron az ukrán emberi jogi parlamenti biztos és a magyar alapvető jogok biztosa. A felek megállapodtak a két intézmény közötti együttműködés erősítéséről és a rendszeres kapcsolattartásról. Szeptemberben kölcsönös látogatásokkal és közös monitoring programokkal folytatják az egyeztetéseket. Megszűnhet az a szabályozás, amely szerint az akkumulátor újrafeldolgozó üzem helyszínét a gazdasági és energetikai miniszter rendeletben jelöli ki. Az erről szóló törvényjavaslatot tegnap nyújtották be az országgyűlésnek. Ez a jogszabályat felhatalmazást az iparügyekért felelős miniszternek az akkumulátor újrafeldolgozó üzem helyszínének kijelölésére. Az indoklás szerint ezen beruházások engedélyezése nem alapulhat egyedi miniszteri döntéseken, hanem átlátható és objektív hatósági eljárásokra van szükség. A belügyminiszter szerint egyszerűbb és költséghatékonyabb keretek között rendezik meg az augusztus 20-ai rendezvénysorozatot. Pósai Gábor közölte, a Nemzeti Rendezvényszervező Ügynökség ZRT-vel februárban kötött 17,5 milliárd forint értékű szerződéseket felmondta, az új közbeszerzési eljárás előkészítése már megkezdődött. Korábban Karácsony Gergely budapesti főpolgármester is sürgette, hogy idén ne legyen tűzijáték. Jelentősen emelkedtek az üzemanyagok nagykereskedelmi árai. A 95-ös benzin bruttó 14, a gázolaj pedig bruttó 7 forinttal drágult. A benzin literje így átlagosan 601, a gázolaj pedig 615 forintba kerül mától. Az áremelést elsősorban a nemzetközi olajpiaci drágulás és a közel-keleten kialakult geopolitikai feszültségek okozzák, amelyek az elmúlt napokban felfelé hajtották a kőolaj árát. Tovább emelkedett a kőolajára a nemzetközi piacokon, miután az Egyesült Államok újabb támadást indított iráni célpontok ellen. Este az északi-tengeri Brent jegyzése 85 dollár 10 cent volt. Az árfolyamat a közel-keleten fokozódó feszültség, az iráni kikötők amerikai blokádja, az újabb katonai csapások, valamint a hormuzi szoros térségét érintő támadások hajtják felfelé. Az Egyesült Államok újabb katonai csapásokat mért iráni célpontokra, miközben visszaállította az iráni kikötőkre és a teljes partvidékre vonatkozó blokádot. Donald Trump amerikai elnök csapások további sorát ígérte Irán ellen, amíg a teheráni vezetés nem ül ismét tárgyalóasztalhoz. Mégsem pénzt, hanem befektetéseket vár az amerikai elnök azoktól az öbölmenti országoktól, amelyeknek hajóit védik, amikor áthaladnak a hormuzi szorosban. Donald Trump az internetes közösség oldalán bejelentette, hogy közel-keleti vezetőkkel egyeztetve eláll a 20%-os díjtól, amelyet a szorosan áthaladó szállítmányok után helyezett kilátásba. Ukrajnában megszavazta a parlament Julija Szviridenko miniszterelnök felmentését a hivatalából. A döntés értelmében a teljes kormány is távozott a hivatalból. A miniszterelnöki tisztségből távozása után Julija Szviridenko várhatóan az Egyesült Államokba akkreditált ukrán nagykövet lesz. Az Ukrinform hírügynökség forrásai szerint az új kabinet kinevezéséről július 16-án, azaz holnap szavaz a parlament. Ukrajna és támogatói részvételével tartották a katonai díszszemlét a francia nemzeti ünnepen Párizsban. A francia forradalom kitörésének 237. évfordulója alkalmából tartott július 14-i díszmenetet a köztársasági elnök vezette fel, aki nyitott tetejű katonai járműben hajtott végig a Champs-Élysées-n a Diadalív-től a Concorde térig. Végül az időjárásról. Átmenetileg kialakulnak erősebben felhős területek, időszakok, szorványosan előfordulhatnak záporok, zivatarok, utóbbiakat intenzív csapadék, jégeső és erős viharos széllökések kísérhetik. A légmozgás egyébként általában gyenge, mérsékelt marad. A csúcshőmérséklet a délutáni órákban majd 29-30 fok körül alakul. Híreinket hallották.
1: Reklám. Bűn és megtérés. 2026. augusztus 25-én, 26-án és 27-én Mio Baradá horvát karizmatikus lelki gyakorlata az Egri Szent Bernát Ciszterci templomban. Az Életünk Krisztus karizmatikus közösség által szervezett lelki gyakorlat fővédnöke dr. Ternyák Csaba egri érsek. Jelentkezés és részletes program szentlélek2006@gmail.com e-mail címen vagy a Ciszterci templom sekrestjéjében. Kérjük, hogy csak az jelentkezzen, aki mindhárom nap programján részt tud venni.
3: Keresztény élet. A legjobb döntés. keresztényélet.hu.
4: Filmek, hírek, lelkiség. keresztényélet.hu.
3: Nem csak katolikusoknak.
4: keresztényélet.hu.
1: Reklámot hallottak.
5: Napköszöntő. Reggeli magazin.
6: Dicsértessék a Jézus Krisztus, kedves hallgatóink, 2026. július 15-én szerdán reggel a mikrofonnál Molnár Andrást hallják. Munkatársaim a zenei szerkesztő Kovács Krisztina, a hírszerkesztő hírolvasó Debner Edem, a technikai pultnál pedig Tompos Péter ül. Rádiónk elnöke, Buda Péter atya, igazgató főszerkesztőnk Bércesi András és a műsorkészítő kollégák nevében is tartalmas időtöltést kívánok mindenkinek. A mai nap gondolatébresztő mondata Will Rogers-től származik, és így hangzik: túl sok ember költ olyan pénzt, amit még meg sem keresett, olyan dolgokra, amiket nem akar, hogy lenyűgözze azokat az embereket, akiket nem szeret. A folytatásból kiderül, milyen műsorokkal várjuk Önöket a készülékek elé egészen 14 óráig. Hamarosan kezdődik a Reggeli Csevegő című műsorunk, ebben az év végére elkészülő Szihalom Hatereban létesülő napelem parkról beszélgetünk Gajasné Dósa Katalin polgármesterrel, valamint a beruházó Renalfa Hungary Kft. Ügyvezető igazgatójával, Módos Lászlóval. A riporter Berec Renáta. Július 7-i adásunk ismétlése lesz, most egy részlet következik belőle.
7: A nagyság miatt komplex, mert hogy nagyon nagy területen, területen nagyon sok napelem tábla van, nagyon sok inverter van, nagyon sok főberendezés van, az pedig maga a fizikai üzemeltetése, tehát hogy bármi meghibásodás van, vagy mi azt érzékeljük mondjuk, hogy egy napelem azt nem úgy termel, mint ahogy egyébként a többi termel, mert mi napelem szinten látjuk a monitoring rendszeren keresztül azt, hogy melyik napelem mennyit termel, nek vagy egy villanyszerelő csapatnak a problémákat.
6: A mai napon nem lesz játék, pénteken játszhatnak majd Farkas Erzsébet kolléganőmmel. 9-től hírek, majd Múltunk pillérei című történelmi műsorunkkal jelentkezünk. A mai adásban Verdai Pál egri püspökről, Buda Péter atya teológiai tanárral, rádiónk elnökével Klész Beáta beszélget.
8: Ő ugye a csata előtt már Budára ment, és amikor megérkezik a csatavesztés híre, akkor a királyné felpakolja a kincseket, és udvartartásával elindul Bécs felé. Várdai Pál azonban nem megy velük, hanem ő a székvárosába, Egerbe indul, és itt Egerben sem marad azonban sokáig, hanem folytatja az útját, és elmegy egészen Miskolcra.
6: Napról napra című regionális műsorunkban Varga Verebélyi Erika csillagásszal beszélget, különleges szakmája szeretetéről a műsor szerkesztője Farkas Erzsébet. Következzen most rövid ajánlónk.
9: Olyan érdekes az elnevezés, hogy csillagász, de a csillagász nem csak a csillagokkal foglalkozik. Nem, hát rengeteg sok minden van a csillagokon kívül, sőt például a távcsövekkel nem is elsősorban csillagot nézünk meg, tehát a csillag az egy távcsőben is egy pontszerű dolog lesz, egy pontszerű világító dolog. Az igazán érdekesek azok mondjuk a csillagcsoportok, csillaghalmazok, galaxisok, vagy csillagkeletkezési területek, ilyen csillagközi felhők, vagy egy-egy különlegesebb csillagrendszer, mondjuk kettős-hármas rendszer, de sosem egy csillag az érdekes, hanem inkább amikor egy rendszert látunk.
6: Kilátó című regionális műsorunkban Tokaj környékén 9 után Horváth Ferencet ismerhetik meg, aki több mint 50 éve járja a Kárpát-medencét és fényképezi annak épített és természeti örökségét, majd Bozók Ferenc atya olvassa fel saját írását a békákról. Következzen egy részlet a műsorból.
10: A békák igazi megosztó személyiségek. Vannak, akikben félelmet vagy undort keltenek, mások terráriumokban házi kedvencként tartják, megint mások boldogan fogyasztják ínyenc eledelként. Virágéknál ég a világ, sütik már a rántott békát. A kecskebéka a latin nevében rana esculenta, az esculenta étkezését jelent. Sok ember irtózik vagy fél a békától, ám a béka még inkább fél tőlünk.
6: 10 órától hírek, majd kezdődik Szószóló című adásunk. A mai műsorban Kránic Mihály teológus professzor beszél Ervin Gábor atya életszentségéről. Hallgassunk bele az interjúba.
11: Nem tudtam én sem Ervin Gáborról, de amikor engem pappá szenteltek 1989-ben, akkor a szentelésemre meghívtam általános iskolai tanárnőimet és az osztályfőnökömet is. Makádi Margit ekkor a kezemben nyomott egy könyvet, és megkérdezte, hogy hallottam-e Ervin Gábor nevét. Hát nem, mondtam. És ő erre azt válaszolta, hogy ez a könyv neki pedagógiai életének a vezérfonala volt.
6: 10:45-től a Lélekszava hangzik el, 11 órától hírek, majd kezdődik az Otthon ízei című műsorunk, melyben sós és sajtos ütemények receptjei közül válogatunk, bejátszásunkban Süye Károlynét hallják.
12: Én mostanában azt tapasztaltam a kislány unokáimnál, hogy a édes sütemény van, ugyan kiveszik a tányéról, beleharapnak és leteszik. Viszont ha sós van, akkor nekiülnek és falatoznak. Most például legutóbb sós tanglit vittem, és megkínáltam őket, elvették tőlem a dobozzal, és úgy nekiültek, hogy alig maradt a doboz alján, két kicsi megette.
6: 11:30-tól a Vatikáni Rádió magyar nyelvű adását sugározzuk, majd a nap verse hangzik el. Devecseri Gábor Imátlan ima című költeményét Der Gabriella előadásában hallgatjuk meg. Ezt az órát a napi mája zárja, délben harangszó, majd együtt imádkozhatják rádiónk dolgozóival az Úrangyala imádságot. Ezt követően egyházi hírekkel jelentkezünk, majd evangéliumot sugárzunk magyar, szlovák, roma és német nyelveken. 12:25-től Szentek, Szent Életű Emberek című műsorunkban Szent Bonaventura életét ismerhetik meg, majd Cseppelényi György boldoggá avatásáért imádkozunk, 12:45-től a névnaposokat köszöntjük és a kalendárium eseményeit sugározzuk, 13 órától hírek, majd Nem középiskolás fokon című műsorunkat hallhatják. Ezt követően a népzenei kincsestárral várjuk Önöket a készülékek elé, 13:55-kor jelentkezünk legközelebb műsorismertetéssel. Tartalmas időtöltést kívánok minden munkatársam nevében, zenélünk és kezdődik a reggeli csevegő.

0: Érdekes témák, érdekes emberek.
1: Nagyon sok szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat a mai reggelen is, és üdvözlöm mai vendégünket, Gajasné Dósa Katalin Cihalom polgármesterét és Módos Lászlót, a Renalpha Hungary Kft. Ügyvezető igazgatóját. A témánk pedig az a napelem park, ami Cihalom határában létesül, és hát nyilván ez egy olyan óriási beruházás, amiről azt gondolom, hogy érdemes beszélni. Talán többeket is érdekel, hogy mi is ez a projekt, és erről fogunk ma a műsorban szót ejteni. Köszönöm, hogy eljöttek hozzánk. Kezdjük ott talán a beszélgetésünket, hogy miért pont Cihalom? Miért esett a választás Cihalomra?
2: Alapvetően a projekt az három települést érint, három önkormányzatot érint. Cihalom a legnagyobb központi szereplője ennek a projektnek, de Maklár községnek a közigazgatási területét is, illetve Mezőszemereinek is a közigazgatási területét érinti a beruházás. De a legnagyobb terület az a Cihalmon van, ahol napelem park fog létesülni, illetve ott fog létesülni a csatlakozási pont is, ahol betáplálni tudjuk a megtermelt energiát az országos villamosenergia hálózatba, illetve a villamosenergia tároló is ott fog létesülni. A projekt az, ahogy már elmondtam, napelem park, 450 megawatt peak beépített teljesítményű napelempark.
1: Ezt most biztos nagyon sokan nem értették. Ez... peak, ugye, tehát tudnunk kell, ismernünk kell ezeket a mértékegységeket, de amúgy mit is jelent ez a közembernek?
2: Ez a telepített napelem tábláknak a nominális névegles teljesítményét jelenti. Tehát ez az a maximális kapacitás, amit elő tud állítani ez a napelem park egyenáramon egyébként, tehát nem váltakozó áramon, ahogy mi elfogyasztjuk az energiát, hanem egyenáramon ekkora maximális teljesítményt tud egy adott pillanatban termelni ez az erőműegység, vagy ez a projekt. Maga a hálózati csatlakozási kapacitás az 250 megawatt lesz. Ez azt jelenti, hogy váltó áramba, vagy váltakozó áramba ekkora maximális teljesítményt tud betáplálni a napelem park a hálózati csatlakozási ponton keresztül az országos villamosenergia hálózatba. És emellé még épül ugye egy gigawattórás, tehát egy 1000 megawattórás tároló egység, litium vasfoszfátos technológián alapuló tároló egység, ami azt jelenti, hogy ezt a 250 megawattnyi teljesítményt, ezt 4 órán keresztül tudja tulajdonképpen a napelem park a tárolóba betárolni, hogyha maximális teljesítményen működik a napelem park. Ez nyilvánvaló, hogy az év egyötödében sem, tehát hogy azért ez egy, azt jelenti, hogy maximális teljesítményen ez a park azért ritkán fog, vagy az év nagyon limitált időszakában fog működni, ugye ez a napsütéses órák számával, illetve hogy milyen magasan jár a nap a besugárzás értékével ár összhangban. Ezeknek a napelemparkoknak az éves átlagos kihasználtsága 20% alatt van, tehát hogyha azt számoljuk ki, hogy 8760 óra van egy évben, akkor ennek a 20%-ában termel tulajdonképpen a napelem park, vagy kicsit kevesebb, mint 20%-ával. Nyilvánvaló, hogy ezeken a óraszám kihasználtságokon lehet javítani a villamosenergia tárolóval, és igazából a villamosenergia tároló elsődleges célja az, hogy olyan időpontban kerüljön a megtermelt energia betáplálásra a hálózatba, ami a legalkalmasabb időpont üzletileg, tehát a legmagasabb áru időszakokban kerüljön betáplálásra a villamosenergia. De hogy miért Cihalom, elnézést, ugye ez lett volna az első kérdés, hogy alapvetően egy ilyen projekt megalkotásakor, vagy amikor az ötlet csírája megfogan ugye egy tervező, fejlesztő, vagy egy hozzáértő szakembernek a fejében, akkor két fontos kiválasztási szempont van. A megfelelő földterület. Itt kell arra gondolni, hogy a talajviszonyok megfelelőek legyenek, tehát hogy ne legyen túl köves a talaj, ne legyen túl nehezen telepíthető bele a napelemparknak a tartószerkezete, a terepviszonyok, tehát hogy ne legyenek nagy szintkülönbség, tehát minél síkabb egy terület, annál kedvezőbb és annál költséghatékonyabban lehet telepíteni, illetve maga a termőföld minősége is, ugye ezek jellemzően mezőgazdasági célra használt termőterületeken valósulnak meg, mert a jogszabály sem enged ugye átlagosnál nagyobb vagy jobb minőségű területeket kivonni mezőgazdasági művelés alól. Tehát ez a három szempont van a földterület kiválasztásakor, és akkor még egy nagyon-nagyon fontos szempont, hogy a hálózati csatlakozási lehetőség valahol a napelemparki területek közelében legyen, minél közelebb van, nyilvánvaló annál jobb és annál költséghatékonyabb lesz.
1: Hozzunk még egy kicsit közelebb a hallgatókhoz, hogy mekkora beruházásról is van szó. Tudjuk-e, hogy hány tábla van kint, mekkora területen?
2: Összesen a napelem elemeknek a darab száma az több mint 700 ezer darab napelem tábla kerül kihelyezésre.
1: Ez óriási. Ahogy igen, említettem is, az elején valóban óriási.
2: Igen. Hát ez több ezer kamiont lehet ide szállítani. Egyébként jelen pillanatban már a napelempark vagy napelemtábláknak a zöme az már föl van szerelve, tehát ilyen szempontból a beruházásnak ez a része, vagy a kivitelezésnek ez a része már közel a befejezéséhez jár. A mechanikai munkálatok azok nagyjából befejeződtek, most a villamosszerelési munkák vannak folyamatban.
1: Szihalom érdekelt ebben a projektben. Hogyan fogadták a megkeresést? Gondolom, hogy erről szükség volt egy egyeztetés. És ugye majd beszélgetünk arról is, hogy volt erről egy lakossági fórum, annak a tapasztalatairól is beszélünk majd. Polgármester asszony, hogyan fogadták ezt a megkeresést?
3: Ez ugye 2024. október 1-től vagyok polgármester, és ez a projekt már 2021-ben elindult, tehát az előző vezetést és képviselőtestületet keresték meg, de az önkormányzat ugye közvetlenül nem része a projektnek, tehát itt a településrendezési terv volt az, ami módosítani kellett a képviselőtestületnek, de minden más ugye szigorú hatósági eljárások után engedélyezték. Én amikor polgármester lettem, az első napokban volt gondolatomban, hogy mindenképpen konzultálok a napelempark vezetőségével, a napelemparknak a paramétereiről, illetve hogy a szihalomnak a vonatkozásában mit is jelent ez. És amikor átanulmányoztam a dokumentációkat, illetve konzultáltam a vezetőséggel, akkor szerveztünk egy lakossági fórumot, hogy van-e valakinek valamilyen kérdése. Én azt láttam, hogy ez egy óriási lehetőség a településünk számára. Egyrészt az, hogy egy energiabiztonsághoz fűzhető szihalom neve, én azt gondolom, hogy ez egy nagyon fontos dolog. Elcsípeltnek gondoljuk azt, hogy energiabiztonság, én azt gondolom, hogy a mai világban ez egy prioritás kell, hogy jelentsen egy ország számára, és hogy ahhoz, hogy egy ilyen célhoz szihalom neve felmerülhet, és hogy itt kerül ez a beruházás megvalósítás, és azt gondolom, hogy ez egy nagyon-nagyon fantasztikus lehetőség, hisz egy nemzetközi térképre kerül föl szihalom, és nem beszélve arról, hogy az iparűzési adó az egy önkormányzat életében, amivel tudunk gazdálkodni, és olyan fejlesztéseket, vagy olyan projekteket, programokat, rendezvényeket tudunk megvalósítani, amit másból nem tudnánk. Úgyhogy ez egy óriási lehetőség egy önkormányzat számára, és egyébként nemrég voltak itt nálunk a kínai televízió társaság is, akik szintén interjút készítettek velünk, tehát én azt gondolom, hogy szihalom számára ez egy mérföldkő a szihalom fejlődése tekintetében, és egyébként nemrég volt egy második lakossági fórum, ahol nagyon sokan eljöttek, hisz minden beruházásnak vannak pozitív dolgai, de nagyon sok kérdést kellett tisztázni, akár a földterülettel kapcsolatban, akár a energiatárolókkal kapcsolatban, hogy ezek rejtenek-e bármilyen veszélyt a lakosság részéről, és ezeket a kérdéseket én úgy gondolom, hogy sikerült mindegyiket nagyon jól kibeszélni, hisz egy közel 2 óra hosszás lakossági fórumon vehettek részt a lakók, és ahol nem csak a ügyvezető igazgató, hanem a tervezők is ott voltak, tehát az összes érintett szakember is mindenkinek lehetett feltenni kérdéseket, tehát úgy mehettek el a lakók, hogy minden kérdésükre kaptak választ, és én azt gondolom, hogy meg tudtak nyugodni, hogy nem olyan földterületet kaptak meg, és nem az önkormányzatnak a területei voltak ezek, tehát ez fontos hangsúlyozni, amelyek amelyek jó minőségűek lettek volna, tehát ez volt egy nagy kardinális kérdés. Másik pedig, hogy az energiatárolók nem rejtenek olyan veszélyt, amely akár a környezetet, vagy az a lakosság számára valamilyen veszéllyel rendelkezhetne, hogyha bármilyen sérülés történhet, hisz annak körülbelül 0% az esélye. Tehát voltak ilyen kérdések is, amiről szerintem fontos, hogy beszéljünk, hogy nem csak az, hogy hú, de nagyon szuper, hanem hogyha vannak ilyen kérdések, amelyek felmerülnek a lakosság számára, ezeket is érdemes tisztelni, és ezért hívtam össze ezt a lakossági fórumot. De én azt láttam, hogy mindenki megelégedetten tért vissza. Úgyhogy csak pozitívan tudok erről beszélni. Arról nem is beszélve, hogy a polgármesterségem óta a napelem parknak a hozzátartozó cégek támogatják a rendezvényeket. Tehát nem is nagyon volt olyan rendezvényünk, ahol nem kaptunk volna valamilyen anyagi támogatást, és ez nagyon sokat jelent számunkra. Tehát a 3 napos rendezvény tekintetében is kaptunk 700 000 forint támogatást, de szinte minden rendezvényhez hozzájárultak anyagilag, és ez egy önkormányzatunk számára, ez egy nagyon fontos adományozás, illetve gyereknaphoz után, ahhoz közelítve, minden gyerek, az összes bölcsődés, óvodás, iskolás, 300 gyerek választhatott magának jégkrémet. Úgyhogy nagyon tetszik az, hogy a Napelem Parknak a vezetőinek van egy szociális vonal is, akik a gyerekekre ilyen nagy hangsúlyt fektetnek. Tehát egy szimpatikus társaság, akikkel szeretek együttműködni.

0: Ha már szóba kerültek itt a kérdések a lakossági fórumon, a tévhitek, milyen tévhitek jönnek elő, kerülnek szóba, hogyha a napelemről beszélünk?
1: Ugye alapvetően talán a legtriviálisabb kérdés ugye bármilyen hallgató számára az az, hogy hát mi itt mezőgazdasági területeket veszünk el, jó minőségű mezőgazdasági területeket veszünk el művelés alól. Ami nincs így, vagy hogy mondjam, tehát hogy ez nem igaz, mert a törvény, a termőföld védelméről szóló törvény az 2024 november előtt is, mert akkor volt egy törvényi változás, biztosította azt, hogy csak a helyi települési átlagnál alacsonyabb minőségű termőföldet lehet kivonni művelés alól. Egyébként ezen felül még volt több, vagy van több szempont is, amit figyelembe kell venni, de talán ez a legélesebb, meg a legfontosabb szempont a termőföld védelmi érdekében. És mi ezt maximálisan figyelembe vettük, hát nem is tudott volna a projekt építési engedélyeket kapni, hogyha ezt a szempontot nem veszük figyelembe, mert ezt az építési engedély kiadásakor a szakhatóság az vizsgálja és ellenőrzi. Ezen felül ugye ráadásul ezek a területek még eléggé távvezetékek által, több távvezeték által szabda a terület, ami nekünk egyébként jó, mert közel van így a csatlakozási pont, ahol mi be tudjuk az országos hálózatba táplálni az energiát. Viszont ugye ez egy földművelés szempontjából azért ez egy gátló tényező, és nem lehet ott jól olyan hatékonysággal művelni a földet, mint hogyha egy nagy szabad terület lenne. A másik nagy ilyen kérdéskör volt, ami ugye felmerült a helyi lakosság körében, az akkumulátorokkal kapcsolatban merült fel, hogy mi van akkor, hogyha valami baleset történik ezekkel az akkumulátorokkal, akkor akár a környezetet, akár a lakosságot milyen mértékben tudja ezt károsítani, vagy milyen mértékben tudja az ő életminőségüket befolyásolni. Ugye arról azt kell tudni a beépítésre kerülő eszközökről, hogy az öme az nem európai termék, hanem kínai termék. Ugye ezért is a polgármester asszony által említett kínai állami televízió ezért mutat érdeklődést a projekt iránt, mert azért ez egy, nekik is egy akkora volumen, ami még ott is érdekes. De a dolog lényeg az, hogy az összes termék európai szabványoknak megfelelően kerül legyártásra, egyébként nem is kaphattunk volna rá semmilyen engedélyt. És ugye ezek az európai szabványok, ezek elég szigorúak, és főleg az akkumulátorok tekintetében nem is amerikai, tehát az európai szabvány is amerikai szabványon alapul, mert Amerikában sokkal előrébb haladott a villamosenergia tárolóknak a létesítése, nagyon szigorú követelmények vannak ott, ezt vette át az európai gyakorlat is, az amerikai szabványt, és alapvetően úgy van kiépítve az egész rendszer, hogy nem is, tehát ki van zárva annak a lehetősége, hogy bármilyen tűz keletkezzen a készülékben, mert hamarabb fog lekapcsolódni önmagától a rendszer, mint hogy bármi túlmelegedés következtében robbanás történjen. Tehát vannak olyan beépített védelmek magában a konténerben, hogyha mondjuk egy hőmérséklet emelkedést érzékel, vagy egy túlfeszültséget, vagy egy túláramot érzékel a valamelyik szenzor, akkor azt a részét, azt a cellát az akkumulátorba kikapcsolja, és ezáltal tulajdonképpen megszüntetve annak a lehetőségét, hogy itt valami robbanás történjen. De egyébként maga a gyártók szoktak olyan bemutatókat is tartani, direkt felrobbantanak egy ilyen készüléket, egy ilyen konténert. Én láttam már ilyet, én már vettem részt ilyen teszten, és igazából annyira kompakt az egész rendszer, hogy semmi nyílt láng nincsen. Kicsit füstöl a rendszer, és az automatikus oltóberendezés az egyébként még mielőtt bármiféle nyílt lángra kerülne sor, el tudja oltani a tüzet, de ez egy elméleti, és ez már egy harmadik védelmi vonala az egész rendszernek. Ez a két fő ellenér volt a lakossági fórumon. Mi egyébként teljesen nyitottak vagyunk a lakosság tájékoztatása irányába. mi úgy gondoljuk, hogy az a technológia, amit mi idehozunk, az a lehető legbiztonságosabb és egyébként műszakilag a leghatékonyabb technológia. Nyilvánvaló mindig az adott időpillanatban, mert azt azért kell látni, hogy ezek a rendszerek ezek évről évre hatalmas fejlődésen keresztül mennek. Ugye óriási nagy a gyártási technológiában is a K+F, és a kutatásfejlesztésnek az eredménye az folyamatosan kerül bele tulajdonképpen a mindennapi termékek beépítésre. És egyébként ilyen szempontból tényleg nincsen semmi takargatni valunk. Még a legutóbbi lakossági tájékoztató fórum végén még azt a lehetőséget is felajánlottam, hogyha elkészül maga a beruházás, ez idén év végén, és itt nyilvánvaló az évszakot is figyelembe véve, hogy jövő tavasszal, amikor már tényleg a normál operáció beállt, akkor szívesen tartunk majd a helyi lakosságnak ilyen gyárlátogatást, vagy az üzemelő napelempark, illetve akkumulátorparknak a látogatására is fogunk tudni lehetőséget biztosítani. Nyilvánvaló figyelembe véve a munkabiztonsági követelményeket, mert ugye ez egy villamosmű. A villamosműbe belépni csak megfelelő jogosultsággal rendelkező emberek kíséretében lehet. Tehát szigorú biztonsági követelményeket figyelembe véve, de fogunk ilyen lakossági látogatási napokat tudni biztos szervezni.
0: Egyre elterjedtebb maga a napelemnek az alkalmazása, egyre több háztartásba kerül be. Mennyire vannak az emberek tisztában azzal, hogy ez miért jó nekünk, vagy jobb, mint a fosszilis energiát használni?
1: Alapvetően az elsődleges cél az ugye az, hogy a földünknek a széndioxid kibocsátását, vagy legalábbis az ember által kreált széndioxid kibocsátást azt csökkentsük. És ugye ezeknek a rendszereknek ez a legnagyobb előnye, ugye, hogy fosszilis energiahordozó nélkül tud villamos energiát termelni, amire meg szükségünk van. Tehát, hogy egyre inkább ugye ez az elektrifikáció áthatja a mindennapjainkat, egyre több elektromos áramot használunk, csak gondoljunk, nem is kell az elektromos autókra gondolni, de gondoljunk azokra a háztartási eszközökre, hogy mondjuk 20 évvel ezelőtt mennyi elektromos háztartási eszközt használtunk most, mennyit használtunk, csak egy konyhai, tehát nem is kell a telefonra gondolni, meg a számítógépet gondolni.
0: Mondjuk egy légkondicionálat.
1: És akkor még ezen felül még pontosan akár fűtés, akár hűtés céljából egyre inkább elterjedtebbek ugye az elektromos áram alapon működő rendszerek, és a gázról kezd átállni mindenki ugye egyre inkább az elektromos áram fogyasztásra. Tehát az, hogy villamos energiára szükségünk van, az egy, én úgy gondolom, hogy egy hosszú távú trend, hogy a Magyarországnak, illetve a Földnek a villamos energia iránti éhsége az nőni fog, és radikálisan nő egyébként. A másik részről pedig ugye az egy szempont, hogy ez egy fenntartható módon kerüljön ugye ez a villamos energia előállításra. Igazából ugye van egy úgynevezett ilyen szó, amit mi energetikában járt, a szakemberek szoktunk használni, hogy ez az energetikai trilemma, ugye, hogy biztonságosan megfizethető és fenntartható módon kerüljön ugye a villamos energia előállításra. Na hát ez a projekt, ez a Szihalom környékén megvalósuló projekt, ez ezt a célt szerintem mind a három cél tudja szolgálni. Kifejezetképpen amiatt, mert hogy ugye ez nem csak egy önálló napelempark lesz, hanem ugye villamos energiatároló is létesül emellé.

0: Szénhalmon mennyire elterjedt a napelemnek az alkalmazása? Mit lát?
1: Én azt gondolom, hogy egyre többen adják be akár az állami pályázatok kapcsán a lakosság ezeket a pályázatokat. Nagyon sok háznak a tetőszerkezetén látom ezeket a napelemeket, hisz mindenkinek az a célja, hogy csökkentse a költségeit, és egyre jobban el fog ezt terjedni, és én is azt gondolom, hogy napelem parkok nélkül, vagy napelemek felhasználása nélkül elég nehezebb már ezeket a magasfokú áramellátást kielégíteni. Tehát, hogy a jövő szerintem egyértelműen e felé adott, és én azt gondolom, hogy egyre több ingatlan tetőszerkezetén fogjuk látni a napelemeknek a jelenlétét, hisz mindenkinek az a célja, hogy csökkentse a kiadásokat, és nyilván, hogyha ennek erre van lehetőség természetes módon, a nap energiája által ezeket a

0: van az energiát, hogyha eltárolják, és utána fel lehet használni, az mindenki számára egy hasznos dolog. Tehát energiatároló nélkül nem is lenne annyira hatékony egy napelem kiépítése.
1: Igen, ezt akartam kiemelni, hogy mennyire fontos az, hogy a háztartásokban, ha a tároló megvan, akkor ő azt nyilván magának meg tudja tartani, fel tudja használni majd később, de ugye itt mi a jelentősége ebben a beruházásban annak, hogy ennyi tárolókapacitás keletkezik?
2: Alapvetően ennek egy üzleti megfontolása van, ugye, hogy abban az időszakban kerüljön mindig a megtermelt villamosenergia betáplálásra a hálózatba, amikor a legjobb ára van, a legmagasabb ára van a villamosenergiának, és ezáltal biztosítva ugye a magánbefektetők által befektetett tőkének a megtérülését, minél jobb megtérülését. De van egy olyan része is ennek az egész dolognak, hogy ugye amikor magas a villamosenergia ára, akkor az azért magas, mert hogy nagy az igény a fogyasztók oldaláról, tehát is ugye kvázi hiány van a kínálati oldalon, a megtermelt energia oldalon, és ez ugye ellátás biztonsági kérdéseket vethet fel, és egy ilyen villamosenergia tároló az hozzá tud ahhoz járulni, hogy a villamosenergia rendszer termelés és fogyasztási egyensúly az minél könnyebben lehessen, vagy legyen biztosítható. Ezt úgy kell elképzelni mondjuk, mint egy ilyen közlekedő edényrendszerben, hogyha ilyen puffertárolókat beteszünk. Ez tényleg úgy működik, hogy ez egy rugalmasságot ad a hálózatnak, ezáltal könnyebben szabályozható válik, és könnyebben kiegyensúlyozhatóbbá válik az egész magyar villamosenergia rendszer.
1: Az, hogy a beruházás ilyen nagy, már a tervezésnél is ekkorát terveztek, vagy ekkorát szerettek volna, vagy ez menet közben alakult és változott a lehetőségekhez képest? Tehát most ugye egy olyan beruházásról beszélünk, ami nyilván nagyon sokakat érdekel és vonzza a tekintetet is, meg a figyelmet, de hogy miért is? Mert hogy ez Európában az egyik legnagyobb, vagy a legnagyobb?
2: Alapvetően a Magyarországon biztos, hogy a legnagyobb ilyen jellegű projekt. Én úgy gondolom, hogy Közép-Kelet-Európában is, legalábbis a megvalósulási állapotban lévő projektek közül a legnagyobb projekt, és én úgy gondolom, hogy európai szinten is egy kiemelkedő projekt, tehát nem véletlenül érdeklődnek tényleg kínai állami tévétársaság, akkor egyébként Németországból is volt már itt egy tévécsatorna, és készített interjút velünk. Tehát tényleg európai szinten érdekes és figyelemre méltó a projekt. Ekkora mérettel terveztük már eredetileg is, de akkor még kizárólag az elején napelemparkként, de nagyon hamar, tehát ugye maga a projekt fejlesztése az egyébként már 2020 év végé 21 óta zajlik. Igazából hosszabb egy ilyen projektnek az engedélyezése, mint maga a megvalósítása. De hát ugye alapvetően ez egy 30 évre tervezett rendszer, tehát hogy azért itt az egy-két éves időtávlatnak azért relatíve más a súlya, mint mondjuk egy rövidebb távú beruházásnál. De a dolog lényege az, hogy nagyon hamar a villamosenergia tároló is egyébként belépett a beruházásba, vagy átalakításra került egy hibrid projekt, ez egyébként ez már 2022-ben megtörtént. Annak érdekében nyilvánvaló, hogy minél gazdaságilag minél értelmesebben legyen megvalósítható a projekt, illetve hogy tényleg a magyar villamosenergia rendszer ellátás biztonsági szükségességéhez vagy célkitűzéséhez minél jobban hozzájárulunk.
1: Akkor a rendszerbe való bekapcsolódás az tervezetten mikor fog megvalósulni?
2: Idejében kívánjuk bekapcsolni a projektet teljes körülön.
1: Jár ez bármilyen többlet munkával az, hogy ennyi napelem mondjuk aképpen termeljen, ahogy szeretnék, tehát most nem arra gondolok, hogy le kell takarítani a napelemeket egyesével, de hogy mennyit befolyásol mondjuk egy-egy ilyen időjárási változás?
2: Hát az egész napelempark üzemeltetésnek két fő része van. Az egyik az, hogy hogyan kereskedi le, vagy hogyan adja el azt a megtermelt áramot, és milyen logika alapján, hogyan szabályozza a termelését a napelemeknek, illetve az, hogy mikor tápláljon ki mondjuk, vagy mikor kerüljön töltésre ugye a villamosenergia tárolóba energia. Ez egyik rész, ez egy ilyen kereskedelmi rész. Ehhez egy nagyon komoly szoftver támogatás is van egyébként, és kvázi távolról be lehet avatkozni és irányítani.

0: lehet a rendszer, tehát távfelügyeleti rendszeren keresztül. Ez az egyik legkomplexebb része egyébként a projektnek, hogy ez az egész kereskedelem irányítási rendszer, ez kvázi online tudjon működni, távolról lehessen irányítani, és egyébként maga az üzleti logika is, tehát hogy figyelje a szoftver az áralakulást a tőzsdén, és itt nem is csak a tőzsdei árakat kell figyelni, hanem különböző más hasznosítási lehetőségük is vannak, például a magyar átviteli rendszerirányítónak, a Mavir ZRT-nek van egy kiegyenlítő energia piaca, ahol lehet bizonyos kapacitásokat felajánlani. A Mavir az dönthet úgy, hogy mondjuk tápláljunk több energiát be a hálózatba, vagy tápláljunk kevesebb energiát a hálózatba, és ennek van egy terméke, és ezért kaphat díjazást, aki ebben a szolgáltatásban részt vesz. És akkor van egy olyan része az üzemeltetésnek, ami ugyancsak komplex feladat, és az igazából a nagyság miatt komplex, mert hogy nagyon nagy területen nagyon sok napelem tábla van, nagyon sok inverter van, nagyon sok főberendezés van, az pedig maga a fizikai üzemeltetése, tehát hogy bármi meghibásodás van, vagy mi azt érzékeljük mondjuk, hogy egy napelem azt nem úgy termel, mint ahogy egyébként a többi termel, mert mi napelem szinten látjuk a monitoring rendszeren keresztül azt, hogy melyik napelem mennyit termel, és kvázi van beavatkozási lehetőség, de ha valami ilyen fizikai probléma van, ahhoz fizikailag ki kell menni, és meg kell szerelni egy villanyszerelőnek, vagy egy villanyszerelő csapatnak a problémákat. Tehát itt a kékgaléros üzemeltetése az inkább abból adódik a komplexitása, hogy mekkora méret. Tehát, hogy itt ugye három, ahogy említettem, három település sem van, több mint 700 ezer napelem tábla, több mint 260 hektáron terül el ez, tehát önmagában logisztikailag ez egy komoly kihívás. A kereskedelmi része az meg azért nehéz kihívás, mert ott meg annyi paramétert kell figyelembe venni ahhoz, hogy a legoptimálisabb árbevételt tudja elérni az egész projekt, ami nehézé teszi a kereskedelmi értékesítési részét a projekt által megtermelt villamosenergiának.
1: Hát akkor itt van ez az óriási beruházás, egy jó partneri kapcsolat kialakulása, és hát akkor nyilván, ahogy mondták önök is, ha a kérdés adódna bárki részéről, akkor nyilvánvalóan megtalálhatóak. Én nagyon köszönöm, hogy eljöttek hozzánk, és egy kicsit bővebben tudtunk erről beszélni, közelebb hozni a hallgatóknak ezt a témát. Köszönöm szépen, hogy eljöttek.
2: Mi is köszönjük
0: szépen.

Kedves hallgatóink, mai műsorunkban az év végére elkészülő, Széhalom határában létesülő óriási napelemparkról beszélgettünk Gajasné Tósa Katalin polgármesterrel, valamint a beruházó Renalfa Hungary Kft. Ügyvezető igazgatójával, Módos Lászlóval. Köszönöm megtisztelő figyelmüket a zenei szerkesztő Túri Sarolta, valamint technikus kollégám Tompos Péter nevében is. A szerkesztőt Berec Renátát hallották.

0: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
1: Ablak világunkra. Ismeretterjesztő és szolgáltató műsorok.
2: 9 óra.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
3: Újabb szakaszába lépett a közérdekű vagyonkezelő alapítványok felszámolása. A kormány közzétette azoknak a kekváknak a listáját, amelyek július végével megszűnnek. A magyar közlönyben megjelent határozat nem csak a megszűnő alapítványokat nevezi meg, hanem azt is rögzíti, hogy mindegyikhez elszámolási biztos rendelnek a vagyon és a működés lezárásának lebonyolítására. A dokumentum szerint július 31-ével a következő kekvák alapítványok szűnnek meg: Jövő Nemzedék Földje, MOL Új Európa, Hausmann, Közép-Európai Oktatási, Millenáris, Batthyány Lajos, Matthias Corvinus Kollégium, Kékbolygó Klímavédelmi, Makovec Campus, Tudástér, Közép- és Kelet-Európai Történelem és Társadalom Kutatásáért, Közép-Európai Épített Örökség Megőrző, Magyar Kultúráért, Polgári Művelődésért Oktatási, Élvonal Csúcskutatási, valamint a Zalazón Alapítvány. Az Európai Bizottság alelnöke szerint az új magyar helyreállítási terv az unió pénzügyi érdekeinek védelme és a jogállamiság erősítése terén is magasabb szintű vállalásokat tartalmaz a korábbiaknál. Raffaele Fitto kiemelte, ebben szerepel a korrupció ellenes keretrendszer erősítése, a közbeszerzési szabályok javítása és az Európai Ügyészséghez való csatlakozás. Hangsúlyozta, Magyarország nem részesül különleges elbánásban, az országnak augusztus 31-ig van ideje a vállalások teljes körű végrehajtására. A rövid határidő ellenére a kormány hazahozza a magyaroknak járó 1000 milliárdokat, közölt a Tiszapárt uniós parlamenti képviselőcsoportja a testület szakbizottsági meghallgatása után. Közleményükben felidézték, a kormány és az Európai Bizottság között májusban kötött politikai megállapodás követően hazánk benyújtotta a helyreállítási terv módosítási kérelmét. A nemzeti kisebbségek jogainak védelméről, különösen a kárpátaljai magyar közösség helyzetéről tárgyalt Ungváron az ukrán emberi jogi parlamenti biztos és a magyar alapvető jogok biztosa. A felek megállapodtak a két intézmény közötti együttműködés erősítéséről és a rendszeres kapcsolattartásról. Szeptemberben kölcsönös látogatásokkal és közös monitoring programokkal folytatják az egyeztetéseket. Megszűnhet az a szabályozás, amely szerint az akkumulátor újrafeldolgozó üzem helyszínét a gazdasági és energetikai miniszter rendeletben jelöli ki. Az erről szóló törvényjavaslatot tegnap nyújtották be az országgyűlésnek. Ez a jogszabályat felhatalmazást az iparügyekért felelős miniszternek az akku újrafeldolgozó üzemek helyszínének kijelölésére. Az indoklás szerint az ilyen beruházások engedélyezése nem alapulhat egyedi miniszteri döntéseken, hanem átlátható és objektív hatósági eljárásokra van szükség. A belügyminiszter szerint egyszerűbb és költséghatékonyabb keretek között rendezik meg az augusztus 20-ai rendezvénysorozatot. Pósai Gábor közölte, a Nemzeti Rendezvényszervező Ügynökség ZRT-vel februárban kötött 17,5 milliárd forint értékű szerződéseket felmondta, az új közbeszerzési eljárás előkészítése megkezdődött. Korábban Karácsony Gergely budapesti főpolgármester pedig sürgette, hogy idén ne legyen tűzi játék. Jelentősen emelkedtek az üzemanyagok nagykereskedelmi árai. A 95-ös benzin bruttó 14, a gázolaj pedig 7 forinttal drágult, a benzin literje így átlagosan 601, a gázolaj pedig 615 forintba kerül mától. Az áremelést elsősorban a nemzetközi olajpiaci drágulás és a Közel-Keleten kialakult geopolitikai feszültségek okozzák, amelyek az elmúlt napokban felfelé hajtották a kőolajárát. Tovább is emelkedett az olajára, miután az Egyesült Államok újabb támadást indított iráni célpontok ellen. Az árfolyamot tehát a Közel-Keleten fokozódó feszültség, az iráni kikötők amerikai blokádja, az újabb katonai csapások, valamint a Hormuzi szoros térségét érintő támadások hajtják felfelé. Mégsem pénzt, hanem befektetéseket vár az amerikai elnök azoktól az öbölmenti országoktól, amelyeknek hajóit védik, amikor áthaladnak a Hormuzi szorosban. Donald Trump az internetes közösségi oldalán bejelentette, hogy a közel-keleti vezetőkkel egyeztetve eláll a 20%-os díjtól, amelyet a szorosan áthaladó szállítmányok után helyezett kilátásba. Ukrajnában megszavazta a parlament Julija Szviridenko miniszterelnök felmentését a hivatalából, és így a teljes kormány is távozik. Szviridenko vélhetően az Egyesült Államokba akreditált ukrán nagykövet lesz majd. Végül az időjárásról. Átmenetileg kialakulnak erősebben felhős területek, időszakok, szorványosan előfordulhatnak záporok, zivatarok, utóbbiakat intenzív csapadék, jégeső és erős viharos széllökések kísérhetik, a szél amúgy általában gyenge, mérsékelt marad. A csúcshőmérséklet 29-30 fok körül alakul. Híreinket hallották.
2: Reklám. Bűn és megtérés. 2026. augusztus 25-én, 26-án és 27-én Mio Baradá horvát karizmatikus lelki gyakorlata az Egri Szent Bernát ciszterci templomban. Az Életünk Krisztus karizmatikus közösség által szervezett lelki gyakorlat fővédnöke dr. Ternyák Csaba egri érsek. Jelentkezés és részletes program szentlélek2006@gmail.com e-mail címen vagy a ciszterci templom sekrestyéjében. Kérjük, hogy csak az jelentkezzen, aki mindhárom nap programján részt tud venni.
4: Hallgassa a Szent István Rádiót mobiltelefonján is. Az ehhez szükséges alkalmazás elérhető a Google Play és az Apple Store felületein. Internet kapcsolaton keresztül így bárhol kényelmesen elérhető a rádióadása, a napi evangélium és több más hasznos tartalom. Töltse le és vigye magával a Szent István Rádiót az ingyenes mobil alkalmazással.
2: Reklámot hallottak.
5: Ha egy nemzet nincs tisztában saját történelmével, akkor jelenét is bizonytalannak érzi. Múltunk ismerete út nemzetünk megmaradásához. Hallgassa műsorunkat. Tanuljon, okuljon és építkezzen ön is őseink tetteiből. Múltunk pillérei. Magyar történelmi műsorsorozat a Szent István Rádió hullámhosszán.
6: Nagyon sok szeretettel köszöntöm a Szent István Rádió hallgatóit, és külön tisztelettel köszöntöm a stúdióban Buda Péter atya teológiai tanár, dicsértessék a Jézus Krisztus.
7: Mindörökké, amen.
6: A mai adásban folytatjuk tovább az egri püspökök történetét, és a múlt heti adásunkat úgy félig tudtuk csak lezárni. Várdai Pál egri püspöknél tartottunk egy nagyon kaotikus helyzetben, ugye 1526 Mohács, amikor ugye az ország nagyai elesnek, és körülbelül ott hagytuk abba, hogy a királyné az udvarral együtt Pozsonyba vonult, Várdai Pál azonban nem ment velük, tehát itt a Mohács utáni helyzetet fogjuk a mai adásban megbeszélni. Mi történt Mohács után?
7: Igen, ezzel fejeztük be múltkor, hogy ő ugye a csata előtt már Budára ment, és amikor megérkezik a csatavesztés híre, akkor a királyné felpakolja a kincseket, és udvartartásával elindul Bécs felé. Várdai Pál azonban nem megy velük, hanem ő a székvárosába, Egerbe indul, és itt Egerben sem marad azonban sokáig, hanem folytatja az útját, és elmegy egészen Miskolcra. Miskolcon összehívja a környékbeli vármegyéknek a vezetőit, tehát Heves, Borsod, Abaúj, Torna vármegyéknek a vezetőit, illetve Kassa városnak a vezetőjét, hogy most akkor mit lehet tovább csinálni. Mindenképpen hadakat kell még gyűjteni, és ezekkel a hadakkal segíteni kell az útban lévő Szapolyai Jánost. Ekkor még az a lehetőség is fönnállt, hogy ennek a másik magyar hadseregnek is meg kell esetleg ütköznie a törökökkel. Azonban hát tudjuk, hogy erre nem kerül sor, de a lényeg az, hogy ők innen Verpelétre hirdetnek meg egy gyülekezőt. Most itt egy kicsit talán magyarázatra szorul, hogy azt mondjuk Verpelét, hát ott a hegyek között, hát miért nem már egy kicsit lejjebb az Alföld, hát ott megy ugye a hármas út, sokkal könnyebb közlekedni.
6: Erről akkor is hármas út volt a neve?
7: Nem, akkor még ez a hármas út, ez nem létezett. Épp ez volt a lényeg, hogy az Egert-Pesttel összekötő út, vagy Eger-Gyöngyös 60 összekötő út, az a hegyek alatt ment. Uh-huh. Ez az út, ez most is létezik, csak ugye Gyöngyöstől nem kelet felé haladt tovább, hanem szépen bement Abasár felé, Markaz, Domoszló, így van.
6: Kisnálna, Verpe.
7: Hát így van, pontosan, tehát ez az út, ami most is létezik, abban az időben az volt az országút, az volt a fő útvonal, tehát tulajdonképpen a fő útvonal mellé szervezik ők ezt a tábort, ami abban az időben az volt a jól megközelíthető hely. Tehát csak azért fűzöm hozzá a magyarázatul, mert az ember gondolkodik rajta, hogy hát miért ott, amikor itt van kicsit délebre, 20 kilométerre délre, ott van a nagy szabad hely, meg hát ott van a fő közlekedési út, de abban az időben még itt ment az igazi országút. Na tehát akkor folytassuk, hogy Verpe létre hívják össze ezeket a hadakat, ő pedig megy tovább, és találkozik Szapolyi János erdélyi vajdával, aki éppen fegyverneken táborozik, és akkor innen indulnak közösen tovább, de már akkor megérkezik a hír, hogy Budáról a török nem folytatja tovább a hadjáratát, hanem át kell a pesti oldalra. Erről már beszéltünk a múltkor, és utána elindul délfelé, hogy kivonuljon az országból. És ezek után most már ugye okafogyottá vált a hadi készülődés, hogy törökkel szembeszálljanak, viszont van egy másik helyzet, hogy ugye közben megérkezik a hír, hogy második Lajos király is életét vesztette a csatában. Tehát Magyarországnak királyra van szüksége, és az ország területén az egyetlen potenciális komoly haderővel rendelkező személy, az nem más, mint Szapolyai János. Úgyhogy innentől kezdve új tervet kellett készíteni, az új terv pedig az, hogy akkor el kell indulni Székesfehérvár felé, hogy ott hívjanak össze egy országos gyűlést, és ez a gyűlés válassza meg Szapolyi Jánost királyá. Most ebben az egész menetelésben király, illetve Szapolyi, akkor még nem király, Szapolyi János mellett ott áll Várdai Pál egri püspök, és ő is azok között, a ugye, túlélő püspökök között van, akik így részt tudtak venni 1526. november 11-én a királykoronázáson Székesfehérváron. Most nyilván azok a püspökök, akik ott voltak, azok azzal, hogy részt vesznek a koronázáson, egyben kifejezik azt is, hogy egyet értenek ezzel. Tehát úgy tűnik, hogy Magyarországnak van egy királya, és akkor hát mehet tovább a történelem. Azonban ugye ettől bonyolultabb a helyzet, mert hogy tudjuk, hogy Magyarországnak más trónkövetelője is van, méghozzá Habsburg Ferdinánd személyében. Egyébként Szapolyai annyira meg volt elégedve Várdai Pál egri püspöknek a tevékenységével, hogy mivel Szalkai László, az esztergomi érsek, a prímás szintén életét áldozta a mohácsi csatában, ezért Szapolyai János immár, mint megkoronázott magyar király, élve Főke Gyuri jogával kinevezi őt esztergomi érsekké.
6: Tehát akkor innentől fogva ő már nem egri.
7: Innentől kezdve ő már esztergomi érsek, de hát eddig is folytattuk az egri püspökök történetét, azután is, miután más egyházmegyébe általában az esztergomi érseki székbe kerültek, tehát itt is ez történik meg.

0: Már 1527. január 13-án kéri a pápát, 7. Klement, hogy erősítse meg a püspöki kinevezést. Igen ám, csak hogy 7. Klement látta azt, hogy milyen kaotikus helyzetben van Magyarország, ezért nem sietett a megerősítéssel, már csak azért sem, mert hogy ez a kérelem el sem jutott hozzá.
1: Valaki lenyúlta időközben?
0: Hát az a helyzet, hogy Szapolyénak a levele, ez a levele, ez éppen Habsburg Ferdinánd kémhálózatának a esett áldozatul, tehát Ferdinándhoz került ez a levél, úgyhogy várhatták a kinevezést, de persze most mondhatnám, hogy akkor hogy lesz belőle esztergomi érsek, ez bonyolult, hogy menjünk tovább a történettel, mert hogy miután ugye így nem sikerült őt pápailag megerősíteni, de a királyi kinevezése ez megvolt, és el is foglalja Esztergomot, tehát beköltözik szépen, utána azonban mi történik? Az, hogy a Habsburg Ferdinánd, ugye pontosan 1527-ben nagy haddal indul Magyarországra, hogy ő is érvényesítse a királyi jogait. És mivel, hogy ugye az ország közepe felé haladva útbe esik Esztergom, ami egy nagyon fontos központ, ugye nem csak egyházilag, hanem egyébként is abban az időben sokkal jelentősebb város volt, mint most. Így aztán a Várdai Pál abban a helyzetben találja magát, hogy ő, akit Szapolyai János nevezett ki esztergomi érsekké, de még nincs pápai megerősítése, most szembe kell, hogy nézzen egy elég nagyméretű Ferdinánd által küldött haderővel. Mit tudott tenni? Igazából nem sok mindent, úgyhogy egyszerűen fogja magát, és föladja a várat. Hát kortársak azt írják le, hogy néhány ágyú golyót ellőttek a vár irányába a csapatok, mármint a Ferdinándnak a csapatai, és utána megnyitották a kapukat, és bevonulhattak. Tehát tulajdonképpen harc nélkül átadja, és ezzel egyben nem csak a várat adja át, hanem a pártállását is.
1: Ezt nem majd, hogy a hűségét, akkor...
0: Így van, ezt látni fogjuk, hogy Várdai Pál egy olyan helyzetben van, hogy Esztergom az pont egy ilyen ütköző zóna a két királynak az érdekszférája határán, és mikor melyik kerül éppen erősebb pozícióba, ő kitart Esztergomba, és mindig annak a királynak a pártjára áll, aki éppen elfoglalja Esztergomot. Uh-huh. Úgyhogy miután Esztergom is elesik, és a Ferdinánd csapatok nyomulnak tovább előre, Szapolyai János pedig annyira menekül, hogy még az országot is elhagyja, és Lengyelországban köt ki. Közben Ferdinánd megejti a király koronázását, méghozzá 1527. november 3-án van ez a király koronázás, ugye addigra ez a terület már teljesen biztonságos Ferdinánd számára, csak zárójelben megjegyzem, hogy ez volt az utolsó király koronázás Székesfehérváron, mert a későbbiekben már ugye a következő királyokat nem lehetett itt koronázni, hiszen az majd nem sokára török megszállás alá kerül. Na de egyelőre most van két megkoronázott királyunk, de hát aki bennünket érdekel.
1: Mind a kettő koronázásnak meg volt az a bizonyos 3-3 feltétele, ami alapján ők legális királyok lehettek?
0: Hát Szapolyainál ugye hiányzott az, hogy az esztergomi, mert az esztergomi érseki szék akkor nem volt betöltve. Nem tudom, hogy ki volt igazából a koronázója. A kalocsai sem létezett, mert hogy ő is meghalt a Mohácsi csatában, ugye Tomori Pál. A koronázás mind a kettőt érvényesnek tekintették. Tehát ez az érdekes, hogy tulajdonképpen a főpapok, akik még életben voltak, azok részt vesznek ezeken a koronázásokon, a helyszín stimmel, a korona stimmel, tehát valójában mind a kettő, mondhatjuk így, hogy érvényesen van megkoronázva, és ennek következtében hát természetesen egy polgárháborús helyzet alakul ki az országban, és mondom, az ütköző zóna, tehát a Duna vonal az eléggé érdekes, és pont ebben a vonalban fekszik Várdai Pálnak az érseksége. A lényeg tehát, hogy most már van két királyunk, akik küzdenek egymással, és közben ezek a királyok igyekeznek betölteni a püspöki székeket. Azonban 7. Kelemen, látván azt, hogy mennyire bonyolult a magyarországi helyzet, ő általában nem erősíti meg ezeket. Tehát a két király is nevez ki püspököket, de ezeket valójában nem érkezik meg a pápai megerősítés, majd látni fogjuk, hogy Várdai Pál kivétel. És ezért van az, hogy a 30-as évek végén, tehát 1530-as évek végén Magyarországon összesen 3 olyan püspök van, aki királyi kinevezéssel is, meg pápai megerősítéssel is rendelkezik, az esztergomi érsek, a váci és az ágrábi püspök. Tehát ez az egyház szempontjából egyébként egy nagyon rossz szituáció, mert hogy nincs, aki kormányozza az egyházmegyéket. Uh-huh. Nincs, aki papokat szenteljen. Tehát nehézé válik a helyzet. Persze a papok szentelése az másképpen is megoldható, tehát az, hogy elmennek külföldre, és fölszenteltetik magukat lengyel püspökökkel, és hozzák az igazolást, hogy ő érvényesen van fölszentelve, de hát akkor is ez egy bonyolultabb, mint amikor ott van a püspök a saját székvárosában, és papokat szentel.

0: De most akkor tulajdonképpen a várdai féle kinevezés az még mindig várat magára, tehát most akkor ő az esztergomi pozíciójában most akkor benne van, vagy érvényesen van benne, vagy hogy kell ezt elképzelni?
1: Most ugye azzal, hogy ő ezt a pálfordulást végrehajtotta.
0: Mármint, hogy elfordult Szapolyaitól.
1: Így van, tehát hogy beengedte a Ferdinánd féle hadakat, ezt a pálfordulást, meg az, hogy részt vesz a Ferdinánd féle királykoronázáson, Ferdinánd úgy értékeli, hogy akkor Várdai Pál immár az ő oldalára állt, és éppen ezért ő is megerősíti az esztergomi érseki székben, sőt, annyira bízik benne, hogy utána főkancellár és királyi személynök is lesz, és közben ő is megkéri a pápától, a 7. Kelementől a kinevezési, megerősítési bullát, ami meg is érkezik. Tehát és a dolognak az érdekessége, hogy annak idén Szapolyai kérte, az nem érkezett meg Rómába, mert Ferdinánd elfogta azt a levelet.
0: De amúgy az kiderült? Az kiderült, hogy azért nem érkezett meg, mert Ferdinánd, tehát akkor ott kiderült?
1: Hát az kiderült, későbbiekben kiderült. No, de most az a lényeg, hogy most Habsburg Ferdinánd írt a pápának és kéri a kinevezést, és ezt a kinevezési procedúrát a pápa végrehajtja. Tehát 1529-ben ő már február 4-ével datált bullával, pápa által is elismert esztergomi érsek lesz. Ekkor viszont Szapolyai tiltakozik a pápánál, hogy vonja vissza. Tehát aki először kinevezte esztergomi érsekké, mivel hogy a pápa azt ugye nem erősítette, meg láttuk, hogy miért, viszont a Ferdinánd féle kívánságnak eleget tett a pápa, és azért Szapolyai tiltakozik. Persze ezt a tiltakozást nem veszi figyelembe 7. Kelemen, sőt a későbbiekben a Szapolyai kiközösítésbe esik, pontosan azért, mert hogy együttműködik a törökkel. Ugyanis Ferdinándnak az előrenyomulását a török porta sem nézte jó szemmel, hiszen számára az ideális király az Szapolyai János, akit ilyen kvázi vazallus uralkodónak ismer el Szulejmán szultán. Viszont az, hogy az országnak a nyugat és a középső részét, sőt már a keleti részeknek egy jó részét is elfoglalta Ferdinánd, ez a portát is, már a török portát beavatkozásra indította, úgyhogy 1529-ben megindul egy török hadjárat, szintén egy olyan hadjárat, amiben részt vesz maga a szultán is, tehát egy igazi komoly szultáni hadjárat. A cél Bécsnek az elfoglalása. De hol vonulnak? Természetesen a Duna mentén vonulnak előre, és hát melyik vár esik útközbe?
0: Esztergom.
1: Bennünket most Esztergom érdekel. Így van, úgyhogy útbe esik az esztergomi vár, és ekkor mi történik? Hát ugye a török főerő, ami most bevonult Magyarországra és folytatja az útját Bécs felé, hát ez egyértelműen azt jelenti, hogy hát ennek Esztergom nem tud ellenállni. Úgyhogy amikor megérkezik a török hadsereg, akkor Várdai Pál mit tesz?
0: Megadja magát?
1: Így van. Hát tulajdonképpen azt teszi, hogy bejelentkezik a török hadseregnél, magánál a szultánnál, és levonul a török táborba, ott megjegyezik, hát nyilván ez egy megrendezett dolog volt, mint Magyarországnak a főpapját, és maga a szultán is fogadja őt kegyesen, ő pedig hát tulajdonképpen megalázkodik a szultán előtt, és áttér Szapolyai pártjára. Tehát nem a szultánnak kell átadni a várat, hanem a Szapolyainak, aki a törökök által elismert magyar király.
0: Most azért Várdai Pálnak ez a fajta évenkénti hol ide, hol oda csapódása, de mindig azt nézte, hogy ki áll jó pozícióban, ki áll nyerésre, és gyorsan afelé fordult, mert mondjuk például ezt esztergomi megadást akár, hogy áldozatok nélkül történjen ez az egész. Úgy is felfoghatjuk, de ugye mondjuk az előző magatartása meg azért igencsak mutatta, hogy könnyen pálfordul ő, ha kell.
1: Igen, de hát egy nagyon nehéz helyzetben van, és tulajdonképpen ami az érdekes, hogy ő igyekszik mindig megmaradni Esztergomba, és megpróbál a magyarok érdekében, tehát az ország érdekében próbálja kezelni ezt az egész ügyet. És
0: tehát az ő fő célja az, hogy az esztergomi szék a kezében maradjon, és akkor a körülményeket vizsgálva.
1: És minél kevesebb áldozattal járjon ez a szörnyű dolog, mert hát itt ugye közben azért ne feledkezzünk el arról, hogy itt azért csaták is vannak. Tehát itt ütközetek vannak a két királynak a tábora között, és még közben időről időre...
0: A törökkel is.
1: Időről időre bevonul a török.
0: Tehát ez mi azért most gondoljunk már bele, itt most a 2026-ban beszélgetünk, és hogy azért... Pont 500 éve, tehát egy fél évezrede az, hogy gyakorlatilag egy olyan Magyarországon élni, ahol nem elég, hogy a külső ellenség fenyeget minket folyamatosan már azért évszázadok óta, hiszen már a 14. század végétől ugye itt van a nyakunkon a török, itt de nagyon igen, erősen, igen, itt nagyon erősen, kezdve. De hogy itt még akkor házon belüli problémák. Hát itt beszélünk Várdai Páról, beszélünk a nagyurakról, beszélünk a királyok harcáról, meg a pápa mit szól, gondoljunk a magyar népre. Aki tulajdonképpen a vezetőknek, most az egyházi vezetőknek, vagy a két választott királynak a kénye kedve szerint ide kell fordulnia, oda kell fordulnia, ide kell adóznia, oda kell adóznia, itt kell harcolnia, ott kell harcolnia. Mert ugye, tehát próbáljuk meg ugye rétegenként nézni itt azt, hogy ki hogy éli ezt a kort meg.
1: Igen, egyébként a szultán kegyes volt hozzá, tehát meghagyta őt. Ő is esztergomi pozíciójába továbbra is ott maradhatott a várba, annyi, hogy a várat ugye újra Szapolyai János hűségére kellett megtartania, és akkor elindul a szultán tovább, ugye 1529-ben, hogy Bécset elfoglalja, tudjuk, hogy ez az ostrom sikertelen volt, és dolga végezetlenül tért vissza, az ország középső részét most sem szállta meg. Tehát ugye, ami ugye az embereknek sokszor a fejében van, hogy Mohács után Magyarország három részre szakad, ugye ez nem igaz, majd ez csak 1541-ben következik be
0: Buda elfoglalásával.
1: Egyenlőre még csak egy ilyen átjáróház a török számára.
0: Szó szerint, igen.
1: De hát igen, mert nincs, aki komoly ellenállást tudjon kifejteni. Ugyanakkor a szultán számára ez így nagyon kedvező, mert így nyugodtan tudott mindig Bécs felé indulni. Ha már ellenállás ütközött, mint mondjuk Kőszegnél, akkor az már megakasztotta a fogaskereket.

0: Na de lényeg, hogy itt 1529-ben tehát a szultán visszavonul, de hát ez a terület az újra Szapolyainak a fennhatósága alá kerül. Viszont a következő év az újra változást hoz, ugyanis az következett be, hogy hát, na, bocsánat, azért annyit tegyünk hozzá, hogy Várdai Pál próbál kimosakodni ebből az egész szultános dologból, tehát még más...
1: De kifelé már, bocsánat, mert ugye azért Szapolyai a törökkel paktál, és most ő Szapolyainál tette le az újabb voksát.
0: Az egyházi vonalon. Uh-huh. Tehát több nyugati püspöknek ír levelet, sajnos nem ismerjük a válaszokat, amelyben ő megpróbálja megmagyarázni azt, hogy ő, mint Magyarország első számú keresztény főpapja, katolikus főpapja, hódol a muszlim fejedelem a szultán előtt.
1: Hát de nyilván gondolom úgy próbálta magát exkuzálni, hogy ő tulajdonképpen emberéleteket akar ezáltal.
0: Nyilván, de akkor is az, hogy azért ez presztízs kérdés, hogyan lehetne megőrizni az egyházi méltóságát egy olyan személynek, aki együttműködik. Mert azzal, hogy Szapolyainak adja át a várat, azzal együttműködött a szultánnal.
1: Igen.
0: Tehát itt van a probléma, de nem ismerjük a válaszokat. Nyilvánvaló, hogy a következő év, amikor megint változás következik be, ez pedig az, hogy 1530-ban megint nyugatról érkeznek csapatok, tehát megérkezik a Ferdinánd féle, mondjuk így, hogy a nyugati részeknek a visszavétele, és akkor megint eljutnak Esztergomhoz, de hát közben Várdai Pál megint csak próbálkozik Ferdinándnál is megmagyarázni, hogy miért is történt mindez, hogy egyszerűen képtelenség lett volna ellenállni, és ezért tette meg mindezt. Tulajdonképpen ezt el is fogadják. Tehát a lényeg, hogy a vár újra Ferdinándnak a fennhatósága alá kerül, mert hogy ezeknek a csapatoknak sem tud ellenállni Várdai Pál, és akkor megint az van, hogy átadja a Ferdinánd féle csapatoknak, és Esztergom újra Ferdinánd pártjára kerül.
1: Ezt a lavírozást meddig lehet folytatni amúgy?
0: Hát, mint halálig. Jó, tehát igen, mert hogy a későbbiekben is ugye ilyen a politikai helyzet, ő azért próbál valamelyest közvetíteni is a két király között, tehát 1537-ben például arra kéri Ferdinándot, hogy próbáljon meg megegyezni János királlyal, és kössenek békét az ország érdekében. Tehát ebből látszik, hogy tehát ő, Várdai Pál a fő ellenségnek igazából továbbra is a törököt tekinti. És ezért buzdítja Ferdinándot, aki ekkor már azért erősebb pozícióban van, mint Szapolyai János, hogy kössön békét, tehát ne menjenek a végletekig az egymás elleni hadakozással, hanem békét, és úgy tűnik, hogy ez a felszólítás, ez hatásos is volt, illetve hát egyébként is a királyokban is megvolt már a hajlandóság, és ez vezetett el ugye az 1538-as váradi békéhez, vagy váradi egyezményhez, ahol gyakorlatilag felosztották az országot egymás között, illetve megszületik a megegyezés, hogy Szapolyai János halála esetén a trón, tehát az egész ország az átszáll Ferdinándra. Hát aztán majd látni fogjuk, hogy ebbe is lesz egy kis csavar.
1: Ugye,
0: amikor ezt a szerződést kötötték, akkor Szapolyai János még gyermektelen volt. Na, de egyelőre ne szaladjunk ennyire előre. Hát közben azért Várdai Pált is értik nehezen elviselhető dolgok. Tehát például Ferdinánd kötelezi őt arra, hogy a püspöki, illetve az érseki jövedelmének a felét, ami abban az időben egy olyan 17-18 ezer forint volt évente, annak a felét köteles a várbéli katonaságnak a fenntartására fordítani. Hát nyilván ennek ő nem örült annyira, és végül is megpróbál ezen úgy segíteni, hogy kéri a királyt, hogy akkor legalább valami más javadalommal ajándékozza őt meg. Ő a Melki apátságra gondolt, ugye tudjuk, Ausztriának az egyik legnagyobb apátsága, ezt azonban végül is nem kapja meg, de valamennyire azért sikerül kárpótolni. Úgyhogy kénytelen a püspöki bevételeinek a jelentős részét, amint látjuk, katonai célokra fordítani, de hát ő elmondhatja azt, hogy csak a felét. Ugye betöltetlen püspökségek, tehát ahol nincsen püspök, ott viszont az összes püspöki jövedelem, az mind az uralkodónak a kasszáját gyarapítja, és ezért is van az, hogy egy jó ideig egyik király sem nagyon akart újabb püspököket kinevezni, mert hogy akkor a püspöki jövedelmeket is sikerül megszerezni, amiből katonákat tudnak állítani az egymás elleni háborúskodáshoz. Tehát ezért is van az, hogy ez tényleg ez a 30-as évek egy nagyon nehéz időszak a magyar egyház számára, mondom, nagyon püspökmentes időszak, és eddig még erről nem beszéltünk, illetve a múltkor már egy picit emlegettük, hogy ez is hozzájárul ahhoz, hogy a protestantizmus is, tehát az új hit nagyon gyorsan tud terjedni az országban, hiszen hogy a hit tisztaságának a védelme az a püspököknek a feladata lenne, de hát püspökök nincsenek.

0: Majd fogunk azért látni példákat erre a következő évtizedekben püspököktől, olyanok is, akik Egerben tesznek ilyeneket, illetve átkerülve Esztergomba szintén küzdenek a protestantizmus térhódítása ellen. De hát egyenlőre Várdai Pálnak erre nem nagyon van kapacitása. Látjuk, hogy mivel van elfoglalva, tehát leginkább azzal, hogy megőrizze a püspökségét, az érsekségét, megőrizze Esztergomnak a várát viszonylag épségben. Közben azért olyan rendelet is született, hogy megadóztatják, ugye a királyok meg akarják adóztatni.
1: Mind a két király?
0: Elsősorban Ferdinánd meg akarja adóztatni az egyházi javakat, nyilván ezt is a hadakozásra kívánja költeni. Persze itt most lehet azt is mondani, hogy a török ellen gyűjt haderőt, ugye ez mindig jó kibúvó, de hát tudjuk azt, hogy itt most ők leginkább, mármint Habsburg Ferdinánd és Szapolyi János egymás ellen küzdenek, és ehhez kéri a pápának a jóváhagyását,

0: van. Tehát ő kérvényezi Ferdinándtól, hogy próbálja már neki megszerezni a bíbor kalapot, tehát magyarul, hogy ő is bíboros lehessen. Azonban, mivel az országban annyira zűrzavarosak voltak a helyzetek, ezért sem a pápa, ugye most már harmadik Pál, sem a bíborosi testület nem látta aktuálisnak azt, hogy egy ilyen viszályokkal küzdő helyen az egyháznak bíborosa legyen, kitéve bármiféle veszélynek is, úgyhogy Várdai Pálnak ez a vágya az nem teljesült. Közben az egyházban is nagy események történnek, hiszen harmadik Pál rászánja magát, hogy zsinatot hívjon össze a reformáció által fölvetett kérdéseknek a megvitatására. Tudjuk azt, hogy többször is összehívja ezt a zsinatot, eleinte Itáliában, majd utána ugye Trento lesz az a város, ahol ezt a zsinat majd el is kezdi a működését, azonban az összehívások után a zsinat nem tudta megkezdeni a munkáját, mert hogy első Ferenc francia király általában akkor hadat üzent ötödik Károlynak, és akkor a háborús viszonyok miatt a püspökök nem tudtak elindulni, aminek az lesz a következménye, hogy már az ilyen negyedik próbálkozás után a krepi békében beveszik ezt is a békepontok közé, hogy amennyiben a pápa új zsinatot hirdet meg, akkor a franciák nem üzenhetnek hadat. Na és akkor ezután kezdődhetett el valójában a trentói zsinat 1545-ben, de most kicsit előre szaladtam bele, mert korábbi zsinati összehívásról van szó, tehát 1541-ben ismerjük Várdai Pálnak a válaszát, amelyben arra hivatkozik, hogy az ország helyzete nem teszi lehetővé azt, hogy ő elhagyja a székhelyét, úgyhogy inkább nem megy el a zsinatra, hanem próbálja itthon békességesen vezetni az egyház megyéjét, meg amennyire lehet a magyar katolikus egyházat, mert hát ugye látjuk, hogy még az 1541-es év sem eléggé stabil, sőt, hát látjuk, hogy ez aztán egy nagyon komoly történelmi dátum, amely Magyarországnak a következő 150 évére rányomja a bélyegét. Na tehát egyelőre itt tartottunk, hogy közben eljutottunk ehhez az 1541-es évhez, amely Esztergomot annyira nem érintette, mert hogy a szultáni hadak, amelyek bevonulnak az országba, ugye Szapolyai János halála után segítségére sietvén Szapolyai János Zsigmondnak, egyébként a törökök bejövetele, ugye az a magyar főuraknak az ügye, tehát a Szapolyai párt tulajdonképpen megszegi a váradi egyezményt.
1: Szapolyai ekkor hal meg 41-ben?
0: 40-ben.
1: 40-ben meghal, igen, és hát ugye időközben neki azért megszületik János Zsigmond nevezetű
0: utódja. Ugye Izabellától, Kázmér lengyel király lányáról van szó, és a Szapolyai párt úgy értelmezi a váradi békét, hogy hát nyilván mivel Szapolyainak nem volt gyermeke, ezért Szapolyai könnyen lemondott az utódlásról, és akkor jöhet Habsburg Ferdinánd. De így, hogy született neki gyermeke, így most a Szapolyai párt úgy gondolja, hogy ragaszkodni kell a nemzeti királyhoz, és nem szabad idegen királyt beengedni az országba, de ehhez ők eléggé gyengék voltak, tehát önmagukban nem tudták volna megvédeni Ferdinánddal szemben az országot. Ferdinánd egyébként el is akarta foglalni Budát, meg is ostromolja, csak az nem sikerült, és közben pedig ugye bevonul a török hadsereg.
1: Igen.
0: És a szultán pártfogásba veszi
1: a kis csecsemőt, igen.
0: Így van, János Zsigmondot, és egyben elfoglalja Budát, tudjuk, hogy Csellel, a sors iróniája, hogy ez is augusztus 29-én történik.
1: Most eszembe jutott valami, tehát nem tudom, Péter, hogyha te láttad-e valaha az Egri csillagok című történelmi musicalt az Egri várban, amit már szerintem 20x éve játszanak, és abban is megvan ez az ominózus jelenet, amikor ugye az özvegy királyné Izabella fogja a kis csecsemőt, aki ugye a török szultánt játszotta, ugye első Szulejmán. Nagy Szulejmán, aki ugye a kezébe veszi, és ugye atyai csókkal, hogy akkor innentől fogva ő atya lesz, stb. Tehát ugye ez is egy olyan extra jelenete ennek az előadásnak, de hát nyilvánvalóan tudjuk itt a célt, hogy micsoda az, hogy gyakorlatilag innentől fogva, ha Buda megvan, akkor gyakorlatilag itt török fennhatóság alá kerül az ország. Na most János Zsigmond és az édesanyja,

0: ők itt a Buda elfoglalása után.
1: Gyakorlatilag a török szultán létrehozza az erdélyi fejedelemséget, amit odaad neki kegyesen, és ilyen vazallus fejedelemként kezelik a későbbiekben a törökök Erdélyt. Legalábbis ezt szeretnék. Hát tudjuk azt, hogy a következő időben van, amikor azért Erdély próbál kicsit függetlenedni a töröktől, sőt van, amikor megpróbál összejátszani a királyi Magyarországgal. De a lényeg az, hogy itt 1541 az, amikor tényleg három része szakad az ország, és Buda, az országnak a szíve, az most már török fennhatóság alatt marad. Játszhatunk a dátumokkal, hogy mondtam az előbb, hogy ez az augusztus 29, ez nem túl szerencsés a magyar-török viszonyban, magyar részről, a törökök számára szerencse nap. Ugye ekkor esett el 21-be Nándorfehérvár, 26-ben ekkor volt a Mohácsi csata, és
0: 41-ben,
1: és a szultán maga is kegyesen fölvonul a várba szeptember 2-án, és birtokba veszi a várat, és a közben a Nagyboldogasszony templomot átalakították mecsetté, és ott mond imát. A szeptember 2-1541, és pontosan 145 év múlva, bocsánat, szeptember 2-a, tehát pontosan 145 év múlva, szeptember 2-án, tehát 1686-ban szabadul föl a város. Tehát a szultáni birtok, hivatalos birtokba vétel után napra pontosan 145 évre.
0: Egy gondolat még itt az adás végén, hogy gyakorlatilag itt még ugye Buda elfoglalásakor még várdai, ugye az esztergomi érsek, ő meddig?
1: Továbbra is ő, és ami az érdekes, hogy ugye Esztergom most már frontvonalba kerül, hiszen Buda és Esztergom között nagyon kicsi a távolság. És a következő években a töröknek a stratégiája az, hogy meg tudja tartani Budát, ugye ez egy éknek a csúcsa. Azt hogyan lehet megtenni? Ütköző zónát, ugye most hivatalosan mai szóval azt mondanák, hogy pufferzónát kell létrehozni Buda körül, ami azt jelenti, hogy a környéken lévő várakat, tehát ez azt jelenti, hogy a Dunakanyar, meg le Székesfehérvár, Veszprémig, illetve keleten 60-ig egy ilyen buzogányfejet kell létrehozni a budai vár körül. Úgyhogy 1543-ban megérkezik a török Esztergom alá, és ebben az esetben megint csak azt kell mondani, hogy bizony nem nagyon lehet itt ellenállni, és ennek az lesz a következménye, hogy Esztergom elesik. Tehát innentől kezdve Esztergom, mint püspöki székhely, ugye nem működhet tovább, mert most nem Szapolyainak kell átadni egy másik keresztény uralkodónak a várat, hanem ténylegesen egy török megszállás következik, a török megszállás alatt pedig nem lehetséges a püspököknek a helyben lakása és a püspöki működés. Várdai Pál akkor egy nagyon fontos döntést hoz meg, és pedig az, hogy áttelepíti, tehát a török előlő elmenekül. Ebben az esetben már nincs ott Szapolyai, csak a török egyedül, úgyhogy elmenekül, és Nagyszombatba költözik át, és oda viszi magával a káptalant is, és ez azt jelenti, hogy a következő hosszú-hosszú időn keresztül Nagyszombat lesz majd az esztergomi egyházmegyének a központja. Ő maga pedig 1549. október 12-én hal meg Pozsonyban, és ott is temetik el.

A mai adásban Várdai Pál egri püspökről, Budapéter atya teológiai tanárral, rádiónk elnökével beszélgettünk, a riporter Klész Beáta volt. Most elhangzott műsorunkat vasárnap 20 órától megismételjük.

0: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
1: Tíz óra.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
2: A kormány a mai ülésén megkezdi a Szent István vidékfejlesztési program tárgyalását, közölte Magyar Péter miniszterelnök a Facebook oldalán. Erről még a kampány idején azt lehetett megtudni, a célja, hogy a magyar vidék újra megerősödjön, 10 falunként évente 1 milliárd forint közösségi fejlesztési keret a Magyar Falu programon belül, amelynek felhasználásáról a helyiek dönthetnek, a vidék felszabadítása a helyi oligarchák és politikai függőségek alól, a közszolgáltatások megerősítése, házi orvosi, közlekedési és közművelődési szolgáltatások fejlesztése, infrastruktúra fejlesztése és biztonságos közvilágítás a településeken, helyi adottságok, répülő gazdaságfejlesztés, új munkahelyek, hazatelepülési program, hogy a vidékre visszatérők könnyebben jussanak földhöz, hitelhez és lehetőségekhez. Újabb szakaszába lépett a közérdekű vagyonkezelő alapítványok felszámolása, a kormány közzétette azoknak a kekváknak a listáját, amelyek július végével megszűnnek. A magyar közlönyben megjelent határozat nem csak a megszűnő alapítványokat nevezi meg, hanem azt is rögzíti, hogy mindegyikhez elszámolási biztost rendelnek a vagyon és a működés lezárásának lebonyolítására. A dokumentum szerint július 31-ével a következő alapítványok szűnnek meg: Jövő Nemzedék Földje, MOL Új Európa, Hausmann, Közép-Európai Oktatási, Millenáris, Batthyány Lajos, Matthias Corvinus Kollégium, Kékbolygó Klímavédelmi, Makovec Campus, Tudástér, Közép- és Kelet-Európai Történelem és Társadalom Kutatásáért, Közép-Európai Épített Örökség Megőrző, Magyar Kultúráért, Polgári Művelődésért Oktatási, Élvonal Csúcskutatási, valamint a Zalazón Alapítvány. Az Európai Bizottság alelnöke szerint az új magyar helyreállítási terv az unió pénzügyi érdekeinek védelme és a jogállamiság erősítése terén is magasabb szintű vállalásokat tartalmaz a korábbiaknál. Raffaele Fitto kiemelte, ebben szerepel a korrupció ellenes keretrendszer erősítése, a közbeszerzési szabályok javítása és az Európai Ügyészséghez való csatlakozás. Hangsúlyozta, Magyarország nem részesül különleges eljárásban, az országnak augusztus 31-ig van ideje a vállalások teljes körű végrehajtására. A rövid határidő ellenére a kormány hazahozza a magyaroknak járó 1000 milliárdokat, közölte a Tiszapárt uniós parlamenti képviselőcsoportja a testület szakbizottsági meghallgatása után. Közleményükben felidézték, a kormány és az Európai Bizottság között májusban kötött politikai megállapodás követően Magyarország benyújtotta a helyreállítási terv módosítási kérelmét. A nemzeti kisebbségek jogainak védelméről, különösen a kárpátaljai magyar közösség helyzetéről tárgyalt Ungváron az ukrán emberi jogi parlamenti biztos és a magyar alapvető jogok biztosa. A felek megállapodtak a két intézmény közötti együttműködés erősítéséről és a rendszeres kapcsolattartásról. Szeptemberben kölcsönös látogatásokkal és közös monitoring programokkal folytatják az egyeztetéseket. Megszűnhet az a szabályozás, amely szerint az akkumulátor újrafeldolgozó üzem helyszínét a gazdasági és energetikai miniszter rendeletben jelöli ki. Az erről szóló törvényjavaslatot tegnap nyújtották be az országgyűlésnek. Ez a jogszabály ad felhatalmazást az iparügyekért felelős miniszternek az akkumulátor újrafeldolgozó üzem helyszínének kijelölésére. Az indoklás szerint viszont ezek engedélyezése nem alapulhat egyedi miniszteri döntéseken, hanem átlátható és objektív hatósági eljárásokra van szükség. A belügyminiszter szerint egyszerűbb és költséghatékonyabb keretek között rendezik meg az augusztus 20-ai rendezvénysorozatot. Pósai Gábor közölte, a Nemzeti Rendezvényszervező Ügynökség ZRT-vel februárban kötött 17,5 milliárd forint értékű szerződéseket felmondta, az új közbeszerzési eljárás előkészítése már megkezdődött. Korábban Karácsony Gergely budapesti főpolgármester sürgette, hogy idén ne legyen tűzijáték. Jelentősen emelkedtek az üzemanyagok nagykereskedelmi árai. A 95-ös benzin bruttó 14, a gázolaj pedig 7 forinttal drágult, a benzin literje így átlagosan 601, a gázolaj pedig 615 forintba kerül mától. Az Egyesült Államok újabb katonai csapásokat mért iráni célpontokra, miközben visszaállította az iráni kikötőkre és a teljes partvidékre vonatkozó blokádot. Donald Trump amerikai elnök csapások további sorát ígérte Irán ellen, amíg a teheráni vezetés nem ül ismét tárgyalóasztalhoz. Végül az időjárásról. Átmenetileg kialakultak erősebben felhős területek, szorványosan előfordulhatnak záporok, zivatarok, utóbbiakat intenzív csapadék, jégeső és erős viharos széllökések kísérhetik, amúgy a légmozgás általában gyenge, mérsékelt marad. A csúcshőmérséklet 29-30 fok körül alakul. Híreinket hallották.
0: Szószóló. Közéleti magazinműsor. Szeretettel köszöntöm a hallgatóinkat. Mai műsorunkban Kreditz Mihály teológus professzor beszél Ervin Gábor atya életszentségéről. Tartsanak velünk!

0: Budapestről köszöntöm a kedves hallgatókat a Budapest belvárosi Nagyboldogasszony főplébánia templomból. Az 5. kerületben vagyunk a március 15-e téren a Dunaparton, az Erzsébet híd Pesti hídfőjénél. Itt áll a templom, amely a múzeumok éjszakája apropóján programokat rendezett. Az egyik program egy előadás, Gránic Mihály tartja, ő teológus, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem tanára. Egy atyáról lesz szó, akit Ervin Gábornak hívtak. Ő vértanú halált halt 1944-ben, akkor lőtték a Dunába. Őt boldoggá fogják avatni, ezt bejelentette dr. Erdő Péter bíboros, Gránic Mihály elhivatott kutatója Ervin Gábornak. Ő fog egy előadást tartani, és abból az alkalomból tartja az előadást, hogy Ervin Gábor családja izraelita vallásból kikeresztelkedett, katolikus vallást vették föl, és itt a belvárosi főplébánia templomban a keresztelési anyakönyvi kivonat bejegyzése őrzi ezt a katolizálást. Megkérdezzük a professzortól, hogy hogy ismerte meg az atyát, Ervin Gábort, mit lehet tudni róla?
1: Nagyon köszönöm a lehetőséget, hogy Ervin Gáborról szólhatok. Tehát Ervin Gábor 1912. január 24-én született. A központi nyilvántartásban megtaláltuk ezt a bejegyzést, tehát az ő születéséről. Úgyhogy ma is, hogyha megszületik valaki, hát akkor azt valahol jegyzik. És hát 1944-ben hunyt el, így mindösszesen 32 évet élt. Hozzá kellett tenni édesanyjával együtt, a Dunába lőtték a magyar nyilasok. Nem tudtam én sem Ervin Gáborról, de amikor engem pappá szenteltek 1989-ben, akkor a szentelésemre meghívtam általános iskolai tanárnőimet és az osztályfőnökömet is. Makádi Margit ekkor a kezemben nyomott egy könyvet, és megkérdezte, hogy hallottam-e Ervin Gábor nevét. Hát nem, mondtam. És ő erre azt válaszolta, hogy ez a könyv neki pedagógiai életének a vezérfonala volt. Beszédeket tartalmazott, mivel a Szálvátor intézet, ahol tanító néniket képeztek, és volt általános iskolai osztályfőnököm, ott tanult, Ervin Gábor volt a hittanára. És nagyon jól tudott foglalkozni a fiatalokkal, a hitre őket felkészíteni, és nem csak a tartalom, hanem a mód is, ahogy ezt tette, az hatott ezekre a fiatalokra. És hát így 36 évvel ezelőtt tulajdonképpen hallottam az ő nevét, kezdtem olvasgatni úgy az életét és az írásait. A Magyar Katolikus Lexikonban egy szócikk azért szerepel róla, tehát aki nagyon alapos, az találhatott volna róla valamit, de azt lehet elmondani, és ez nagyon nagy titok, hogy miért nem beszéltek róla, aki hát egy vértanú volt. Ismerős Alkaházi Sára vértanúsága, őt boldogávatták, és a pesti oldalon adta az életét, mert zsidó testvéreket rejtegetett. Ervin Gábor ugyanezt tette a budai oldalon. A lakásában is rejtegetett zsidókat, sőt abban a házban, ahol ő lakott édesanyjával, ott másokat is megkért erre. De a pesti oldalon is vannak feljegyzések, hogy ugyanezt tette. 2011-ben megkeresett engem Fischer János, aki, mint kiderült, Ervin Gábornak a keresztfia. Tehát most már 87 éves, tehát él egy olyan tanú, jó lehető egész kisgyerek volt, 3 éves, amikor Ervin Gábort megölték, de mégiscsak kapcsolatban lehetett vele, és hát volt a keresztelésen keresztül. Egy családfa kutatás révén jutott a kezébe az ő keresztlevele, amin hát az állt, hogy Ervin Gábor volt az ő keresztapja. És elkezdett nyomozni. És kiderült, hogy ez egy ismert filozófus is volt az atya, és a állami filozófia, közgondolkodás többet tudott róla, mint az egyházi. És 2012-ben az ELTE, tehát az állami egyetem filozófiai tanszéke születése 100. évfordulóján, tehát 1912-2012 tartott egy konferenciát. Ezen én is előadtam, és még sokan mások, többek között Dávid Katalin, aki művészettörténész volt, 2 éve hunyt el, 100 évesen, ő személyesen ismerte Ervin Gábort, és beszélt is róla akkor, ezen a 13 évvel ezelőtti konferencián. Ezután azt is sikerült elérni, hogy a 12. kerületi önkormányzat egy emléktáblát helyezzen el azon a háznak a falán, ahonnan őt elhurcolták az édesanyjával. Hát ettől kezdve, mivel én is már kicsit jobban megismertem az ő írásait, az életét elkezdtem tanulmányozni, és hát nagyon sok helyen beszéltem róla. Míg nem, tavaly decemberig egy kezdeményezésre a Városmagyari Katolikus Egyesület egy 4 előadásból álló sorozatot hirdetett meg, hogy mik történtek 80 évvel ezelőtt a Városmagyarban. És itt voltak történészek, voltak levéltárosok, és hát jó magam is, mint teológus előadhattam. És ez jutott valójában Erdő Péter bíboros úrnak a fülébe, és kicsit alaposan jobban megvizsgálta ezt az ügyet, és elhatározta, hogy beindítja a boldogávatását. Ekkor együttműködve a Városmagyari Katolikus Egyesülettel nagy nyomozásba kellett kezdeni, mert kevés információnk volt Ervin Gábor életéről, de nagyon gyorsan kiderült, hogy a mindösszesen 10 évet élt pap, tehát 1934-ben szentelték pappá, és hát 1944-ben pedig hát megölték. Tehát 10 évig volt pap, hát ez idő alatt az írásaiból összeállítható bibliográfia, mint egy 100 tétel. És kiderült, hogy Ervin Gábor tagja volt a Magyar Filozófiai Társaságnak. Kiderült, hogy tagja volt a Magyar Pszichológiai Társaságnak is. Tehát ezek nem egyházi intézmények, ezek állami intézmények, ahol felfedezték a fiatal tehetséget, aki zseni volt egyébként. Tehát 6 nyelven beszélt. Tehát angol, németül, olaszul, franciául, latinul, görögül, héberül tudott. És akkor most hadd említsem meg, hogy zsidó családba született, és spitzerek voltak egyébként, és hát erről magyarosították Ervire a nevüket. 2 bátyja volt még, édesanyja Bruce Ilona, és itt Budapesten laktak, egy tehetős polgári család volt, az édesapa bankigazgató volt. És a fiatal Ervin Gábor a piaristákhoz járt gimnáziumba. Ez azt hiszem, hogy meghatározta az életét, de a család is nagyon közeledett az egyházhoz, és ebben az időben zsidó testvéreink tényleg szerettek volna integrálódni a magyar társadalomba, kultúrába, és nagyon őszintén keresztelkedtek meg, és így adódott, hogy ebben a templomban, tehát a belvárosi templomban 1919. augusztus 9-én az egész család megkeresztelkedett. Tehát a szülők és a 3 fiú. Megvizsgáltam az anyakönyveket, a keresztelési bejegyzést, és valóban ez így történt. A megjegyzés rovatban ott szerepel, hogy mind az 5 szülők és a gyermekek bemutatták az izraelita vallásból való kilépésük igazolását. Károly káplán keresztelte meg akkor őket, először a szülőket, és ezután a gyermekek bejegyzésénél a szülők már katolikusként szerepelnek. Tehát nagyon érdekes. De hát egy napon keresztelték őket, csak a szülőket előbb, és akkor így a 3 fiúnak a szülei már akkor katolikusok voltak. Egyébként mind a 3 fiúnak ugyanaz volt a kereszt szülője, 2 orvos. És hát ezt követően a fiatal Ervin Gábor egy nagyon komoly szellemi képzést kapott a piarista gimnáziumban, amely itt pár méterrel van csak tőlünk az egyetemi régi kampuszon, hiszen az ELTE is ugye ide berendezkedett később, de a rendszerváltásnál a piaristák ezt visszakapták. Itt volt a gimnázium, és megvan a érettségi tablója Ervin Gábornak, és szeretném hozzátenni, hogy Teleki Géza, Teleki Pál fia is osztálytársa volt, és osztálytársa volt Lénárd Ödön, aki piarista atya volt, és ő 18 és fél évet volt a kommunisták börtönében. Tehát egy olyan osztály ez, ahol nagyságoknak, ha lehet mondani, szenteknek a példaképeit találjuk meg. Ervin Gáborról a bejegyzések az igazgatói évkönyvekben találhatók, ahol nagyon nagy gondolapjárista atyák minden gyerekről jellemzést írtak. hogy milyen munkát végzett az önképzőkörökben, pályázott-e, és hát Ervin Gábor nagyon szorgalmas volt, tehát Catullusból fordított, a gyorsírásról tartott előadást, és hát a bizonyítványa színjeles volt.

0: 1929-ben érettségizett, megvan az érettségi tablója, az érettségi fényképe. Egy nagyon jó barátja volt, Hajós Györgynek hívták, aki piaristának jelentkezett. Nem tudjuk, hogy miért, de Ervin Gábor az érettségi után világi hallgatónak jelentkezett az akkori Magyar Királyi Pázmány Péter Tudományegyetemre, mégpedig a hittudományi karra. Talán piarista is szeretett volna lenni, ezt nem nagyon tudjuk. De ez a légkör, ami így a történelmi lapokról kiolvasható, még azt a feltételezést is lehetővé teszi, hogy hát zsidó származása miatt ez nem lehetett. Vagy ő belátta, vagy pedig akár lebeszélték róla. Egy tanútétel, akik Ausztráliában élnek, feljegyzésként említi, hogy talán még ferences is, vagy domonkos is szeretett volna lenni. De ennek nincs sok nyoma. Minden esetre 1929-ben érettségizett, és egy évet világi hallgatóként járt a hittudományi karra. A jelenlegi hittudományi kar levéltárában megvan a matrikulája, tehát a beiratkozási lapja. És ott tényleg az egyházmegye rovatban semmi nem szerepel. Ott van, hogy befizette a 42 pengőt, a tandíjat, akkoriban a papnövendékeknek is kellett fizetni egyébként, de a világi hallgatóknak is, és hogy milyen tárgyakat vett fel, és ez az egy év lehetővé tette azt is, hogy ne csak a hittudományi kar professzorait hallgassa, hanem más karoknak, például a bölcsészkarnak a neves professzorait is. Ezt követően az osztálytársa, Hajnal György, aki, ahogy említettem, piarista lett, levéltárában, saját házi családi archívumában fellelhető képes lapról van egy tudomásunk arról, hogy 1930-ban, június végén Ervin Gábor felvételizett Esztergomba kispapnak. És ezen a képes lapon tudósította barátját, Hajós Györgyöt, arról, hogy Serédi Justinián őt felvette a kispapjai közé, és Breyer püspök még azt is lehetővé tette, hogy majd ősszel, tehát 1930 őszén a Prohászka Ottokár utcában, ez a mostani Papnövelde utca, vagyis a központi szemináriumban folytathatja tanulmányait. Tehát egy évet már végzett a hittudományi karon, felvették 1930-ban a papnövendéknek, tehát másodévre került a központi szemináriumba, és így jutunk el, hát viszonylag gyorsan, 1934-ig, amikor is diakonussá és pappá szentelték. Ekkor 22 éves volt, és hát 32 évesen halt meg. Nagyon fontos azt tudni, hogy amikor ő 19 évesen jelentkezett kispapnak, akkor a központi szemináriumnak egy évfordulója volt, mégpedig a szemináriumban működő Magyar Egyházirodalmi Iskola ünnepelte fennállásának 100. évfordulóját. Ebbe a gyűjteményes kötetbe, amely erre az ünnepségre megjelent, miniszterek, püspökök, neves személyiségek, Sík Sándor, Tóth Tihamér írtak, és ott van egy papnövendéknek az írása is, ez pedig nem más, mint Ervin Gábornak a tanulmánya ezzel a címmel, Széchenyi vallásossága. Tehát 19 éves a fiatalember, amikor ezt leadja, és hát 20 éves, amikor 1931-ben ez a gyűjteményes kötet megjelenik a Magyar Egyházirodalmi Iskola fennállásának 100. évfordulójára. Ez lehet az ő beköszönése, vagy pedig az ismertségének a kezdete, mert amikor már felszentelik pappá, akkor néhány hónap alatt megírja a doktori dolgozatát.
1: Ennek az a címe, hogy az emberi természet sebei és gyógyulásuk. Ez vajon miről szól?
0: Ő neotomista teológusként ismert, Schütz Antal.
1: Ez mit jelent pontosan?
0: Schütz Antal volt az ő dogmatika tanára, aki szintén mondhatnánk új skolasztikus neotomista szellemben tanította a dogmatikát. Ez azt jelenti, hogy az egyházra szellemi veszélyek leselkedtek a 19. század már közepétől, és ez elhúzódott egészen a II. Vatikáni zsinatig 1962-ig. És akkor az egyház vezetői, tehát a pápák, jónak tartották, hogy ne a liberális felfogás érvényesüljön a teológiai oktatásba, amely sajnos megjelent, főképpen a Szentírás kutatásban, de úgy általánosságban is. És Szent XI. Pius pápa még egy külön esküt is előírt azoknak, akik diakonussá, pappá vagy püspökké szentelődtek, vagy pedig teológiai tanárok voltak, hogy az egyház tanítása alapján tanítanak mindenben, és hirdetik az igét. Ez volt az úgynevezett antimodernista eskü. Tehát a szemináriumokba, az oktatásokba bevezették Aquinói Szent Tamásnak a teológiáját, ezért új skolasztika, ugye a középkorban volt a skolasztika, új tomizmus, Aquinói Szent Tamás teológiájának a megújítása, és nagyon nagy nevek, teológusok kerültek ki ebből az időből. Mert Aquinói Szent Tamás egy Summa Teológiai címmel valóban letette a teológiai alapjait, azokat a fő kérdéseket értelmileg is megválaszolta, amelyek a mindenkori embert érdeklik. Tehát Istennek a léte, mi a Szent Háromság, mit jelent Krisztusnak a megtestesülése, és még sok minden más. És hát ezt tanították Budapesten is, természetesen latinul, ezért is kellett tudni ezt a nyelvet ahhoz, hogy valaki teológus, és hát szeminarista kispap, majd pedig pap lehessen. És Ervin Gábor pedig hát ebbe a szellemben tanult. A piaristák a nyelvtudását megalapozták. Tehát amikor a szemináriumba érkezett, az ő szellemi tágassága kulturális szinten is rendkívül széles volt. Még a szeminárium előtt eljuthatott Angliába, a Science Museum, amelyre utal Hajós Györgynek írt képeslapi üzenetében, ott megjelenik, és az érdeklődési köre az tulajdonképpen mindent lefedett. Tehát filozófiát, pszichológiát, irodalmat, sok mindent, a művészetek különböző ágait. És amikor megérkezett a szemináriumba, a neotomizmus, tehát az új skolasztika, az egyértelműen őt szellemileg megragadta. És a doktori dolgozatát is Aquinói Szent Tamásnak egyik tételéből írta, nevezetesen, hogy a természet fölötti valóság, az feltételezi a természetest. Tehát nézzük meg, hogy mi az ember. És azt látjuk, hogy az ember sajnos bűnre hajló személy. Ezt Krisztus a megváltással helyrehozta. Tehát eltörölte a bűn és a halálnak a hatalmát. De az egyén esetében megmarad ennek a hatása. Tehát küzdeni kell a saját magunk helytelen vágyaival szemben. És ezt Aquinói Szent Tamás nagyon világosan, mint egy logikusan levezeti, hogy ez hogyan kell. Krisztus segítségével, a kegyelem segítségével. Ezek az emberi természetnek a sebei. Tehát a bűrehajló természet. Az értelmünk elhomályosult. De ezt a kegyelem segítségével helyre lehet hozni, lehet gyógyítani. Ezért van a gyógyulásuk ugye ezeknek a sebeknek, úgymond. És ez egy megközelítőleg 80 oldalas gépelt doktori dolgozat, amelyben, hadd fogalmazzak így, zseniálisan kifejti ezt a fajta neotomista teológiát, amelyben a példaképe egy francia domonkos szerzetes volt, Reginald Garrigou Lagrange. Ő Rómában tanított a Sant'Anselmo domonkos főiskolán, amelyet Angelicumnak is neveznek, tehát ez a Aquinói Szent Tamás nevét viseli, és ez a szerző a Pál Szent Péter Egyetemnek a díszdoktora is volt. És Ervin Gábor kapcsolatban állt vele. Itt tehát egy nagyon szoros kapcsolat van tulajdonképpen az egyház központjával, a Rómával, és a teológia művelésével. Tehát ő ezt zseniálisan megoldotta, de mégsem maradt egy régi korok teológiáját képviselő ember, hanem olvasottsága révén mindenre odafigyelt. Tehát a feltörekvő teológusokra. Ez a doktori dolgozatának a bibliográfiájából, lábjegyzeteiből kimutatható.
1: Ő a magánéletében és sokat tett az emberekért, tehát nem csak elméleti úton tanította őket, hanem amikor már föl kellett varni a sárga csillagot a zsidóknak a kabátjukra, akkor ő is felvarta, pedig ő már akkor nem volt zsidó, és részt vett a Magyar Szent Kereszt munkájában. 1944-ig volt a főtitkára haláláig. Mi volt neki a munkája, mit csinált ez a Magyar Szent Kereszt?
0: Hát itt hadd pontosít csak annyiban, hogy ez a Magyar Szent Kereszt Egyesület, ez kifejezetten a zsidók mentésére jött létre, ennek elnöke Apor Vilmos győri püspök volt. És először a titkára ennek Ervin Gábor bátyja, Ervin Pál volt. Ő ott volt, mint lelkivezető, lelki atya ennek a munkájában, és megvan ennek a Szent Kereszt Egyesületnek az archívuma. Az országos levéltárban ezt áttanulmányoztam, és láttam, hogy tulajdonképpen egy ilyen kulturális egyesület volt ez eredetileg, előadások voltak, és lelki vezetések, lelki gyakorlatok, amelyben több pap is részt vett, nem csak Ervin Gábor, viszont a történelem szomorú és sötét lapjai a zsidó törvények miatt egyre nehezebbé tették zsidó testvéreinknek az életét itt Magyarországon, de máshol is, de itt akár a gettó felállításával, a nyilas uralom idején ezek szinte elviselhetetlenek voltak. Említettem, hogy az Ervin család ugye kikeresztelkedett, és ő rájuk nem vonatkoztak már ezek a törvények, de hogy ez mindenképpen biztos legyen, és azért úgy az emberek tudták, hogy ki honnan való. Nemrég került a kezembe egy levél, amelyben főhatósághoz Ervin Pál íratot intéz, egy kérelmet, hogy igazolják újra vissza, hogy ők már nem zsidók, mert kikeresztelkedtek. Ezt nekem szinte fájdalom volt olvasni. Hogy egy zsidó származású ember kénytelen így érvelni, hogy ők már keresztények. Hogy már nem vagyunk zsidók. Hát dehogy is nem zsidók. Hát a születése az mindenkit meghatároz, de hogy jogilag ezt fogadják el, és ő rájuk ne vonatkozzon egy sor törvény, amely háttérbe szorította a zsidóságot.

0: manapság már nem tudjuk felfogni azt a szellemi légkört, meg elnyomást, ami akkor volt, amikor a sárga csillagnak a viselése kötelező volt, mert ha valaki nem, és kiderült róla, hogy tényleg zsidó származású, azonnal börtönbe került. És hát a zsidó üldözése pedig a nyilas terror idején hát egy magasabb fokozatra lépett. És épp itt a 12. kerületben, nem lehet tudni, hogy hogyan, de szinte országos szinten csak itt nagyon brutálisan jártak el. Beléptek lakásokba, megverték őket kegyetlenül, és a Dunába lőtték őket. Sajnálatos módon Ervin Gábor, aki a Városmai templomban misézett, ott is ismerhették, és az utcán látta, mint sorstársait elviszik, hát ott figyelmeztette a csendőröket, hogy ezt ne tegyék, ők emberek, és jogaik vannak, hát akkor őt is bekísérték, de utána elengedték, viszont valaki újból feljelentette, és akkor kiszálltak a lakására, és ott, édesanyja is ott volt, mert vele együtt volt, mind a kettőjüket elvitték, és itt Budapesten, Budán, a Kapás utcai nyilas székházba vitték, annak a légó pincéjében, én is járhattam ott húsvét előtt, egy emlék keresztutat végeztünk a Maros utcától egész a Dunapartig, és ez volt az egyik állomás. Egy Edit nevű szolgálójuktól tudjuk, hogy őket megkorbácsolták, tehát ezzel a szóval él, de ők a mi atyánkot imádkozták. Tehát a hitüket felmutatták, és nem hátráltak meg. És utána a Dunához kísérték őket, és hát ott a Dunába lőtték. Ettől kezdve valahogy Ervin Gábornak a neve valahogy eltűnik az emlékezésekből. Még egy héttel a halála után a budapesti helynök Vicc Béla levelet ír Serédi Justiniannak, hogy már egy hete nem tudjuk, hogy egy bizonyos Gusztáv Bélát és Ervin Gábort, akiket elvittek, hogy hol vannak. Tehát azért a főhatóság odafigyelt papjaira. De utána nem találunk semmilyen forrást, se jegyzőkönyvet nem készítettek a nyilasok. Annak, nem, vagy legalábbis nem lett meg az eredetie, nem nyoma sem, és egyesek szerint a félelem is bejátszhatott ebbe, hogy 1947-ig, ugye a kékcédulás választásokig, meg utána 48-ban Mindszenty letartóztatása, majd 49-ben az elítélése, 1950-ben ugye, hát meg azt megelőzően az iskolák államosítása és a szerzetes rendeknek a betiltása, hát ez mind a félelem légkörét eredményezte. És így nem mertek előhozakodni talán, hogy nekünk van egy vértanunk, akit a magyar nyilasok öltek meg. És hát így épp beszélgettem egy piarista tanárral, aki 1957-ben jelentkezett piaristának, mondta, hogy nem a rendben sem beszéltek arról, hogy az ő növendékei közül a későbbiekben volt egy vértanú. Tehát nem hallott róla. Tehát ez misztérium, hogy lehetett így elfelejteni valakit. Tehát vagy valaki ezt elintézte, vagy gyűlölte, vagy nem tudjuk pontosan, de egyesek szerint inkább ez a félelem motiválhatta az embereket, hogy ne beszéljünk róla, és latinul a damnatio memoriae, tehát egy ilyen felejtésre ítélve sors jutott neki.
1: És most hogy került a felszínre a neve?
0: Említettem, hogy a születése 100. évfordulójára az ELTE rendezett egy konferenciát, akkor szerény személyemben hadd mondhassam azt, hogy hát lépten nyomon kezdtem el beszélni róla. A Városmajori Katolikus Egyesület a 80 évvel ezelőtti eseményekről egy előadássorozatot indított el, ez hozta a felszínre tulajdonképpen őt, a Bibrosor ezekről tájékozódott, és elindította a boldogalvatási eljárásnak az egyházmegyei szakaszát.
1: Mi tartozik a boldogalvatáshoz? Mit kell ehhez tenni?
0: Az illető személynek a élettörténetét meg kell rajzolni, meg kell írni, egy kritikai kiadásként. A teológusoknak igazolni kell, hogy a keresztény erényeket hősies fokon gyakorolta, tehát nem csak úgy lesz valaki boldog, vagy nem éppen úgy lesz, hogy hát vallásos volt, jámbor volt, mert imádkozott, hát ezt mindenki, minden hívőnek meg kell tenni, hanem ezt a bizonyos hősies fokot kell nála kimutatni, illetőleg, hogy a hit ellen, és a hit elleni gyűlöletből ölték meg. És ez igazolható teljességgel, az ő vértanúsága. Ennek a folyamatnak néha több száz év a sorsa. Gondoljunk a mi Árpádházi Szent Margitunkra, akit 1943-ban avattak szenté. Ugye hát évszázadokon át csak boldog volt. Salkaházisára és Meszlényi Zoltán esetében azonban lehetőség volt arra, hogy a Szentatya elismerje viszonylag gyorsan a hősies fokon gyakorolt erényeket, és a boldogavatási eljárást elrendelje, illetőleg a boldogavatás magát elrendelje. Tehát ez így volt, ahogy említettem, Salkaházisára esetében, hozzáteszem, hogy Sándor István szalézi szerzetes esetében is, és Meszlényi Zoltán esztergomi püspök, segédpüspök esetében is. És nagyon bízom benne, hogy Ervin Gábor esetében is így lesz, mert egyértelmű az ő vértanúsága, és ha valaki mártír, akkor nem kell egy csodát még felmutatni, az majd a szentélyoltási processzushoz tartozik.
1: Ön fogja írni ezt a tanulmányt, ezt a könyvet róla?
0: Én a teológiai cenzor lennék ebben a folyamatban, a bíboros úr nevezi ki a boldogavatási eljárásnak a résztvevőit, és ő kéri fel majd a kritikus életrajz megírására a történészt, filozófust, személyt. Az én feladatom az erények hősies fokon való igazolása a meglévő műveiből. De van egy erkölcsi teológus is, vannak még tanúk, össze kell gyűjteni a tanúságokat, és igazolni kell életének minden egyes pontját, lehetőség szerint eredeti dokumentumokkal. Ez kerül majd Rómába, és ott van egy bizottság, a Szentélyoltási Dikasztérium, amely nagyon alaposan átnézi ezt a felterjesztést, és ezt követően a Szentatya mondhatja ki, hogy akkor az illető boldogálvatható.
1: Most fog előadást tartani róla, mit fog bemutatni a diaképeken?
0: Szeretném az ő családját is bemutatni, tehát édesanyjáról van képünk, a egyik bátyjáról, Ervin Párról, meg vannak a Pierista gimnáziumban felelhető dokumentumok is, az érettségi tabló, meg vannak a hittudományi karon, a levéltárban őrzött összes beiratkozási matrikulája, tehát, hogy kiket vett fel, mit tanult. Megvan az első tanulmánya, a Széchenyi Vallásossága című irat, megvan egy másik tanulmánya, amit a Szent Mise áldozat lényegéről írt, ez még mind papszentelése előtt, és hát a kezünkben van az eredeti doktori dolgozata, amit a hittudományi kar könyvtára őriz. Hát ennek a borítóját és az első két oldalát bemutatom, idézni fogok majd a bevezetőből, az ő egyéniségéből, szellemi nagyságából, és a Szent Kereszt Társulatnak a működését is fogom majd ismertetni, illetőleg a 2012-es emlékkonferenciának a képeit, hogy ki mindenki, főképpen itt filozofusokról van szó, tartotta őt nagynak, és említésre méltónak, és példaképnek a magyar filozófiai gondolkodás területén, és mutatok még egy képet a Szálvátor intézeti hittanársága idejéből, egy csoportképet, amin ott van egy Szálvátor János nővér, két pap, ő a harmadik, és azok, mint egy 30 fiatal nő, akik a tanítónéni hivatásra vállalkoztak. 1937-ből származik egyébként ez a kép, a Fortepán internetes oldalon volt megtalálható, és hát említést teszek általános iskolai osztályfőnöknőmről, aki pedig hát ilyen formán, mint egy közvetítő volt Ervin Gábor és köztem, mert az ő személyes tapasztalatairól, élményéről számolt be, amikor Ervin Gábor nevét számomra megismertette, és az ő írásait.
1: Mikor a várható a boldogavatás?
0: Itt nem lehet semmiféle dátumot mondani, még az sem, hogy egy év vagy két év, mert olyan valakiről kell összeállítani az életrajzot, a dokumentumokat, amelyek az elmúlt 80 évben hát sokszor vagy feledésbe merültek, vagy nekünk kell kinyomozni, hogy hol vannak. Hát szerencsére ez sikerül. Egyrészt levéltárakban, az országos levéltárban, iskolai levéltárakban, a fővárosi levéltárban, hiszen az egyes iskoláknak a megszűntekkor odavittek nagyon sok anyagot, a érsegi esztergomi levéltárban például, a piarista rend levéltárában, és még nagyon szeretnénk felkutatni, sajnos most már élő tanúk, hát vagy 90-es éveik végén vannak, vagy már elhunytak sajnos. Tehát a Salvator János nővérek. De az ő tannaplójuk

0: a Salvator intézetben, akkor Ervin Gábor köszöntötte őt olaszul, és a lányok pedig sorfalat álltak.
1: Hol fog legközelebb előadást tartani róla?
0: A Városmajori Katolikus Egyesülettel a kutatás az folyamatos. Inkább csak arról tudnék beszélni, hogy különböző helyszíneken voltam már, Győrben például, de papi koronákon, tehát összejövetelen, és már őszre van egy meghívásom Kőbányára, hogy az ottani esperesi kerületek a papjai előadást kértek, ahol szintén vetíteni fogok, és megismertetni a papsággal is Ervin Gábort, hogy ők is legyenek, mint egy ágensei az ő megismertetésének, ők is kérjék a híveket, hogy forduljunk bizalommal hozzá, imádságban Ervin Gáborhoz, leendő boldogunkhoz, aki hát így a magyar boldogok és szentek társaságába mielőbb be fog kerülni.
1: A Budapest belvárosi Nagyboldogasszony főplébánia templomban voltunk, és Kránisz Mihály teológus professzorral beszélgettünk, aki Ervin Gábor atya életszentségéről beszélt. Őt boldoggá fogják majd avatni, és ehhez keresik most a még élő tanúkat, a tanulmányokat, a megjelent iratait, az eddigi munkáját tanulmányozzák. Császi Erzsébetet hallották.

0: Kedves hallgatóink, 2025. július 9-én elhangzott műsorunk ismétlését hallották munkatársaim Kovács Krisztina zenei szerkesztő, Tompos Péter technikus és a szerkesztő Bercesi András nevében is köszönöm figyelmüket. A mikrofonnál Molnár Andrást hallották.
1: Itt a Szent István Rádió. Hit, nemzet, hagyomány.
2: A lélek szava. Gondolatok a keresztény életről.
3: Dicsértessék a Jézus Krisztus, kedves hallgatóink! Mi az imádság? Kihez imádkozzunk? Kormos Csaba poroszlói plébános atya elmélkedését hallják. A műsort Sinkovics Andrea szerkesztette.

Tisztelt rádióhallgatónk! Elmélkedtünk arról, hogy az imádságot keresztvetéssel kezdjük és végezzük. A keresztvetés jelentésére és jelentőségére igyekeztünk rámutatni elmélkedés sorozatunk első részében. A másodikban a csendre, mint a jó, vagyis Istennek tetsző és előtte meghallgatásra méltó ima feltételére és előzményére hívtuk fel a figyelmet.

Szükséges elcsendesednünk, olyan csendet teremtenünk magunk körül, és magunkban, belső világunkban is, amelyben Isten szavát meghaladjuk. Nem az a lényeges ugyanis, amit mi mondunk Istennek, hanem az, amit ő akar velünk közölni. Mindezen részek szerves folytatásaként jelen alkalommal ma azt járjuk körül, hogy mi is az imádság, és kihez is imádkozunk, illetve imádkozhatunk. Először is az imádság ugyanúgy, mint az áldozat bemutatása, a vallásosság egyetemes, azaz minden vallásban megtalálható megnyilvánulása. A primitív, tehát kezdetleges, a természeti vallásokban is fölelhető valóság ugyanúgy, mint a nagy világvallásokban. A kereszténységnek kettő fontos sajátossága, azt is mondhatjuk sarokköve és tartó oszlopa, az, hogy az egy Isten három személyben áll fenn, Atya, Fiú és Szent Lélek, a másik, hogy Jézus Krisztus Isten fia is megváltó, mind a kettő hitigasság. Isten, kit a bölcs lángesze fel nem ér, csak titkon érző lelke óhajtva sejt, léted világít, mint az égő nap, de szemünk bele nem tekinthet. Írja 19. századi költőink egyik legnagyobbja, Berzsenyi Dániel, Fohászkodás című versének első verszakában. Berzsenyi nagyon szépen fogalmazza meg, hogyan dicséri az egész teremtett világ a teremtőjét, és ő is leborul a végtelenül bölcs és hatalmas Isten előtt, alázatosan hódol előtte, és imádja. Berzsenyi Dániel tehát Istent szólítja meg nagyon szépen, eredeti módon.

Mindszenty József 1948. február 10-én Budapesten mondotta. Az ima az ember erőfeszítése, hogy elérkezzék Istenhez, hogy egyesüljön vele, minden létező teremtőjével, az örök, szép, jó, igaz és erő egyetlen kútforrásával, a mennyei atyával, a megváltó Krisztussal és a teremtő lélekkel. A szentéletű magyar főpap nagyon fontos igazságokra mutat rá. Az ima Istennel való találkozás és vele való egyesülés. Másrészt, hogy itt nem, idézőjelbe téve csupán, egy istenségről van szó, hanem egy Istenről három személyben. A kereszténység legfontosabb, legnagyobb hitigassága, hogy Isten az egy Isten három személyben áll fenn, Atya, Fiú és Szentlélek szeretett közössége, Szent Háromság. A Szent Háromságba vetett hitet fejezzük ki már a keresztvetéssel is. Amikor imádkozunk, akkor élő és személyes kapcsolatba lépünk az élő és igaz Istennel. Az ima azonban elsősorban nem az ember erőfeszítésének köszönhető, hanem Isten kezdeményezésének. Az imádság Isten ajándéka. Mennyei atyánk, aki az egész világ teremtő ura is, Fia Jézus Krisztus által a Szentlélekben, hív meg minket arra, hogy vele kapcsolatba lépjünk. Ez az imádság tágabb értelmű meghatározása. Személyes és élő kapcsolat az élő és igaz Istennel. Az ismertebb meghatározás egyszerűbb megfogalmazást is jelent, amikor imádkozunk, Istennel beszélgetünk.

0: Elhangzott a lélek szava. Kormos Csaba, poroszlói plébános atya elmélkedését hallották. A műsort Sinkovics Andrea készítette. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: A Lélek Szava című műsorunkat hallották.
0: Műsorunkat 19 óra 50 perctől, 22 óra 50 perctől és 2 óra 50 perctől megismételjük.

0: Itt a Szent István Rádió, Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak.
1: 11 óra.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
2: A kormány a mai ülésén megkezdi a Szent István vidékfejlesztési program tárgyalását, közölte Magyar Péter miniszterelnök a Facebook oldalán. Erről még a kampány idején azt lehetett megtudni, a célja, hogy a magyar vidék újra megerősödjön, 10 falunként évente 1 milliárd forint közösségi fejlesztési keret a Magyar Falu programon belül, amelynek felhasználásáról a helyiek dönthetnek, a vidék felszabadítása a helyi oligarchák és politikai függőségek alól, a közszolgáltatások megerősítése, házi orvosi, közlekedési és közművelődési szolgáltatások fejlesztése, infrastruktúra fejlesztése és biztonságos közvilágítás a településeken, helyi adottságok, répülő gazdaságfejlesztés, új munkahelyek, hazatelepülési program, hogy a vidékre visszatérők könnyebben jussanak földhöz, hitelhez és lehetőségekhez. Újabb szakaszába lépett a közérdekű vagyonkezelő alapítványok felszámolása, a kormány közzétette azoknak a kekváknak a listáját, amelyek július végével megszűnnek. A magyar közlönyben megjelent határozat nem csak a megszűnő alapítványokat nevezi meg, hanem azt is rögzíti, hogy mindegyikhez elszámolási biztost rendelnek a vagyon és a működés lezárásának lebonyolítására. A dokumentum szerint július 31-ével a következő alapítványok szűnnek meg: Jövő Nemzedék Földje, MOL Új Európa, Hausmann, Közép-Európai Oktatási, Millenáris, Batthyány Lajos, Matthias Corvinus Kollégium, Kékbolygó Klímavédelmi, Makovec Campus, Tudástér, Közép- és Kelet-Európai Történelem és Társadalom Kutatásáért, Közép-Európai Épített Örökség Megőrző, Magyar Kultúráért, Polgári Művelődésért Oktatási, Élvonal Csúcskutatási, valamint a Zalazón Alapítvány. Az Európai Bizottság alelnöke szerint az új magyar helyreállítási terv az unió pénzügyi érdekeinek védelme és a jogállamiság erősítése terén is magasabb szintű vállalásokat tartalmaz a korábbiaknál. Raffaele Fitto kiemelte, ebben szerepel a korrupció ellenes keretrendszer erősítése, a közbeszerzési szabályok javítása és az európai ügyészséghez való csatlakozás. Hangsúlyozta, Magyarország nem részesül különleges eljárásban, az országnak augusztus 31-ig van ideje a vállalások teljes körű végrehajtására. A rövid határidő ellenére a kormány hazahozza a magyaroknak járó 1000 milliárdokat, közölte a Tisza párt uniós parlamenti képviselőcsoportja a testület szakbizottsági meghallgatása után. Közleményükben felidézték, a kormány és az Európai Bizottság között májusban kötött politikai megállapodás követően Magyarország benyújtotta a helyreállítási terv módosítási kérelmét. A nemzeti kisebbségek jogainak védelméről, különösen a kárpátaljai magyar közösség helyzetéről tárgyalt Ungváron az ukrán emberi jogi parlamenti biztos és a magyar alapvető jogok biztosa. A felek megállapodtak a két intézmény közötti együttműködés erősítéséről és a rendszeres kapcsolattartásról. Szeptemberben kölcsönös látogatásokkal és közös monitoring programokkal folytatják az egyeztetéseket. Megszűnhet az a szabályozás, amely szerint az akkumulátor újrafeldolgozó üzem helyszínét a gazdasági és energetikai miniszter rendeletben jelöli ki. Az erről szóló törvényjavaslatot tegnap nyújtották be az országgyűlésnek. Ez a jogszabály ad felhatalmazást az iparügyekért felelős miniszternek az akkumulátor újrafeldolgozó üzem helyszínének kijelölésére. Az indoklás szerint viszont ezek engedélyezése nem alapulhat egyedi miniszteri döntéseken, hanem átlátható és objektív hatósági eljárásokra van szükség. A belügyminiszter szerint egyszerűbb és költséghatékonyabb keretek között rendezik meg az augusztus 20-ai rendezvénysorozatot. Pósai Gábor közölte, a Nemzeti Rendezvényszervező Ügynökség ZRT-vel februárban kötött 17,5 milliárd forint értékű szerződéseket felmondta, az új közbeszerzési eljárás előkészítése már megkezdődött. Korábban Karácsony Gergely budapesti főpolgármester sürgette, hogy idén ne legyen tűzijáték. Jelentősen emelkedtek az üzemanyagok nagykereskedelmi árai, a 95-ös benzin bruttó 14, a gázolaj pedig 7 forinttal drágult, a benzin literje így átlagosan 601, a gázolaj pedig 615 forintba kerül mától. Az Egyesült Államok újabb katonai csapásokat mért iráni célpontokra, miközben visszaállította az iráni kikötőkre és a teljes partvidékre vonatkozó blokádot. Donald Trump amerikai elnök csapások további sorát ígérte Irán ellen, amíg a teheráni vezetés nem ül ismét tárgyalóasztalhoz. Végül az időjárásról. Átmenetileg kialakultak erősebben felhős területek, szorványosan előfordulhatnak záporok, zivatarok, utóbbiakat intenzív csapadék, jégeső és erős viharos széllökések kísérhetik, amúgy a légmozgás általában gyenge, mérsékelt marad. A csúcshőmérséklet 29-30 fok körül alakul. Híreinket hallották.
3: Reklám. Bűn és megtérés. 2026. augusztus 25-én, 26-án és 27-én Mio Baradá horvát karizmatikus lelki gyakorlata az Egri Szent Bernát ciszterci templomban. Az Életünk Krisztus karizmatikus közösség által szervezett lelki gyakorlat fővédnöke dr. Ternyák Csaba egri érsek. Jelentkezés és részletes program szentlélek2006@gmail.com e-mail címen vagy a ciszterci templom sekrestjéjében. Kérjük, hogy csak az jelentkezzen, aki mindhárom nap programján részt tud venni.
4: Hallgassa a Szent István Rádiót mobiltelefonján is. Az ehhez szükséges alkalmazás elérhető a Google Play és az Apple Store felületein. Internet kapcsolaton keresztül így bárhol kényelmesen elérhető a rádió adása, a napi evangélium és több más hasznos tartalom. Töltse le és vigye magával a Szent István Rádiót az ingyenes mobil alkalmazással.
3: Reklámot hallottak.
5: Az otthon ízei. Horváth Ilonka nyomdokain.
6: Szeretettel köszöntjük gasztronómiai sorozatunk az otthon ízei hallgatóit. Kónya Éva vagyok. Baráti beszélgetés, kártyaparti vagy társasozás, esetleg kellemes borozás. Ilyenkor biztosan előkerülnek a finom sós sütemények is. Ezek receptjei közül válogatunk Süye Károlyné, Klárika néni segítségével.
7: Minden családban van valami kedvenc, amit szinte majdnem minden alkalommal sütnek, de azért a változatosságra is törekedhetünk, és nagyon sokféle, már csak formára is nem egyféle sósütemény van, hanem nagyon sok. És hát azt is tapasztaltam, hogy nem mindenki szereti az édes süteményt, de ugyan szívesen fogyasztanak sós süteményt, és főleg különböző családi alkalmakkor, ünnepekkor mindig vannak olyanok, akik a sósat részesítik előnybe, tehát mindig szoktam azt is készíteni. Formára is igen változatosak a sósak, hát ugye a pogácsa, akkor a rúd vagy stangli alakú, a kifli alakú, akkor a különböző perec alakú, kocka alakúra is vágják, vagy rombusz alakúra, attól függ, hogy milyen. És hát ízesíteni is nagyon sok minden lehet. Azon kívül ugye, hogy liszt, zsiradék, tojás, tejföl, egyéb ezek az alap dolgok, de ezen felül még lehet a tepertős változata, különböző magvakkal is dúsíthatjuk őket, de mostanság újra, de már erről egyszer beszéltem, a medvehagyma is akár a pogácsába, akár kiflibe használható, tehát tényleg változatosan lehet elkészíteni, és én mostanában azt tapasztaltam a kislány unokáimnál, hogy a édesütemény van, ugyan kiveszik a tányérról, beleharapnak és leteszik, de viszont ha sós van, akkor nekiülnek és falatoznak. Most például a legutóbb sóstanglit vittem, és megkínáltam őket, elvették tőlem a dobozzal, és úgy nekiültek, hogy alig maradt a doboz alján, két kicsi megette. Viszont Eszter, mikor még másfél éves sem volt, és akkor költöztek el Dunakeszire, és mikor vártak az állomásnál, megállt, és Nagyi, pogácsát kérek, és nem ment egy tapottat sem arrébb, amíg nem került elő a táskából a pogácsa, tehát majdnem ez volt a belépőm hozzájuk, hogy pogácsát kellett vinni, hát most már azért ezt ennyire így nem követelik ki, de szeretik, most is azt tapasztaltam, hogy jobban megeszik a sósat, és azért ez is úgy, ugyanúgy, mint minden más, amit otthon készítünk, olyan különleges adalékanyagokat nem tartalmaznak, mint amit az üzletbe lehet megvenni. Sajnos vásárlásnál kevés időnk van arra, hogy elolvassuk, hogy mi minden adalékanyag van benne. Én most csak úgy egy példaként mondom, hogy most vettem egyfajta kenyeret, és hát olyan sok volt a felírás rajta, hogy otthon elolvastam. És hát közel 40 adalékanyag volt benne a kenyérbe. Hát akkor a süteményekben, ami még tovább eláll, szóval egyszerűen nem tudom, hogy ennélkül már semmit nem tudunk venni a boltba, de hát amit magunk készítünk, azt tudjuk, hogy mit rakunk bele, ezért fontos az, hogy ezt is megtanulja egy háziasszony, hogy hogyan tud gazdálkodni, és nem beszélve arról, hogy a sósütemények nagy része nagyon jól bírja a fagyasztást, fagyasztóba eláll, tehát akár előre is elkészíthetjük, vagy ha egyszerre nagyobb adagot készítünk, akkor ha van a helyünk természetesen a fagyasztóba, akkor elővesszük, és akkor olyan, mintha friss le, akkor sült volna aznap.
8: Igen, meg valahogy úgy vagyunk, hogy az édes süteményeket azok mindig valami családi ünnephez, vagy egyéb nagy ünnepekhez kötjük, és azt viszonylag ritkábban is készítjük. Viszont ezeket a sós készítményeket, pogácsákat, ezeket egész héten is akár fogyasztja a család, ha éppen úgy jön ki a hétvégi sütés. Igen, hogy hát hétköznap is van, aki este neki ugrik, és süt egy tepsiben.
7: Hát ropi helyett is, vagy azok, amit egyébként meg este a tévénél szoktak ropogtatni, hát már egyes cukrászdák így árulják például a sóstangliukat, hogy tévéropi, vékonyabbra vágják, és akkor az alapanyag ugyanaz. Múltkorában a lányomék voltak egy esküvőn, és nagyon finom pogácsa volt. Gouda, úgy kell írni a sajtot, ez egy holland sajt, ezzel volt, alul felül sajt volt. És hát hoztak is nekem Pestről egy cukrászdába, vették, nem mondom meg mennyiért, mert nagyon borsos ára van, bár az alapanyag sem olcsó, mert vaj kell hozzá, túró, tehát az alapanyag sem olcsó, amit készítünk. Hát nekem most csak egy negyed kiló túróm volt otthon, és ahhoz számítottam a többi alapanyagot, és elkészítettem, hát mondhatom, hogy verte a több ezer forintos pogácsát, már így a kilóját, és akkor ezt szeretném most megosztani. Ehhez kell egy, hát a negyed kiló túróval, negyed kiló vajjal készítettem, 72 darab jó, közepes nagyságú pogácsa lett belőle, tehát ez igazán elegendő egy családnak, sőt, én még ebből le is fagyasztottam, a másik gyerekekhez is vittem, tehát nem csak mi a közvetlenül ettük meg, vagy fogyasztottuk el, sőt, még van belőle. Tehát szükséges hozzá 25 deka túró, 25 deka vaj, ehhez csak a vajat javaslom, és hát 30 deka liszt, de egy kicsivel több kellett hozzá, ennek a fele rétes liszt legyen, egy másfél deka só, két tojás sárgája, a fehérjére is szükség lesz, de a tésztájába az megy, és amit én azelőtt készítettem, ilyen túrós pogácsát, ahhoz nem ért semmilyen fújtatóanyagot, hogy sem sütőpot, sem élesztőt, nem mondom, én most egy kevés élesztővel kipróbálom, tehát ehhez a mennyiséghez olyan két dekányi élesztőt tettem, viszont egy aktíviát és egy jó nagy kanál tejfölt meglangyosítottam, abba tettem egy csapott kanál cukrot, és ebbe morzsoltam az élesztőt, meg tettem rá egy-két kanál lisztet, és egy ilyen kovászt készítettem hozzá, és úgy dolgoztam össze. Ezt követően beraktam a hűtőszekrénybe egy fél órára, aztán elnyújtottam, és amikor elnyújtottam, megkentem a tetejét a tojásfehérjével, és akkor úgy hajtottam. Ezt még egyszer megismételtem, tehát közben hűtőszekrénybe raktam, elmentem vásárolni, és akkor utána szaggattam ki. Na most a sajt nincs a tésztájába, viszont alul felül sajt van. Na most hogy kerül alulra a sajt? Nekem most nem volt ez a holland sajtom otthon, hanem volt füstölt sajt, trapista sajtom és másik trapista sajt is. Ezt a kettőt összekevertem, és a maradék tojásfehérjébe egyenként a készpogácsákat belemártottam a tojásfehérjébe, és úgy ereszelt sajtba, és ettől így ráragadt az aljára, és úgy raktam le a sütőpapírra a vérelt tepsibe, és majd a tetejét megkentem felvert tojással, arra viszont a sajtot nem a finom sajtreszelőn reszeltem le, hanem az alma reszelőn. Előtte bevagdostam ugye a pogácsát ilyen jó éleskéssel mélyen, ilyen kocka vagy négyzet alakúra, és akkor úgy megkentem tojássárgájával rá ezt a sajtot, és akkor 200 fokos sütőbe sütöttem. Hát nagyon-nagyon finom pogácsa lett belőle, és akkor ebből fagyasztottam is le. Ezt javaslom mindenkinek, ez egy nagyon ünnepi, lemondom, tehát nem bárha csak mondjuk egy olyan levest főzünk, hogy egy húsos babgulyás, vagy bár, vagy gulyásleves, és ahhoz készítünk ilyet, akkor biztos jól lakik a család, mert annyira eteti magát ez a pogácsa, hogy nagyon megéri ezzel. Hát akkor már pogácsával kezdtem, maradjunk a pogácsa dolognál is, ugye ennek is többféle változata lehetséges a pogácsáknak, attól függ, hogy mi kerül bele az alapanyagokon kívül. Hát van egy extra elnevezésű pogácsám, ezt a túrós pogácsát, meg finom, nem is tudom milyen extrának mondtam már, rendkívüli finom tényleg, majd még adok neki egy nevet úgy utólag. Tehát most az extra pogácsáról mondanám el a hozzávalókat, aztán majd az elkészítését. Ehhez én 1 kiló lisztet szoktam, de feléből is meg lehet csinálni. 40 dek a margarin, 10 dek a zsír, lehetőleg házi zsír, 4 deci tejföl, 5 dek a élesztő, 2 csomag sütőpor, na most ilyen ritkán van, hogy élesztőt is, sütőport is használjunk, de így, hogy sütőport teszünk be, nem szárad ki annyira a pogácsa. 3 darab tojás, plusz 2 darab kell a kenéséhez, 1 csapott evőkanál só, 2 evőkanál porcukor, és 6-8 darab kocka sajt. 20 dek a trapista sajt, vagy szezámog a tetejére, tehát ez attól függ, hogy mit rakunk a tetejére. Hát itt a tejfölt meglangyosítjuk, tehát itt nem tejet használunk, belekeverjük a porcukrot, belemorzsoljuk az élesztőt, és felfuttatjuk. A margarint, a zsírt, a kocka sajtot, a liszttel összemorzsoljuk, hozzáadjuk a sót, a sütőport, a 3 darab tojást, és a már felfuttatott élesztőt. Az egészet összegyúrjuk, rétes tészta keménységű lesz. Elnyújtjuk a tésztát, és 3-szor meghajtogatjuk, közben 20 percig pihentetjük. Most itt megállok egy pillanatra. Ez az eredeti receptbe, ezt a szuhokáló unokatestvéremtől, Erzsikétől kaptam, és abban nem volt, hogy hajtogatjuk. És még édesanyám élt, amikor egyszer ott sütöttem nála, és később kelt fel, mint én, és megállt az ajtóba, hogy hát én ezt a pogácsát azt mondja, meghajtogatnám. Hát mondom, majd ha édesanyám süti, majd meghajtogatja. Kicsit úgy nem is tetszett akkor hirtelen, hogy most kell föl, azt miért szól bele. De azt elgondolkodtam rajta, hogy igaza lehet, hogy egy pogácsának sem árt, hogyha hajtogatjuk, mert annál rétegesebb lesz, és könnyebb az egész, mert minden hajtogatásnál levegő is jut hozzá, és akkor nem olyan lesz, hogy fejbe lehet verni valakit, hanem könnyű, friss. Hát még akkor aznap meg is csinált. Tehát utána úgy folytattam én is, hogy elnyújtottam, meghajtogattam, mert még jókor szólt bele, és azóta erre mindig úgy visszaemlékszem, ahányszor ezt csinálom, hogy milyen itt igaza volt édesanyámnak, pedig először nem tetszett, hogy beleszól. Aztán újra elnyújtjuk, tehát ezt 3-szor egymásra hajtogatjuk, és így pihentetjük. Amikor már megtörtént ez a 3-szori elnyújtást, előkészítünk 4 darab tepsit, mert annyira lesz most szükségünk, az aljára sütőfóliát helyezünk, és a tésztát körülbelül 1 centi vastagra elnyújtjuk, a tetejét 0,5 centiméterenként nézet alakúra beírdaljuk, és 5 centi átmérőjű pogácsaszaggatóval kiszúrjuk, tepsibe rakjuk. A hulladékot, ami kimarad, összegyúrjuk és újra szaggatjuk. Ha már a pogácsa tepsibe van, akkor az összes, akkor megkenjük a felvert tojással, megszórjuk reszelt sajttal vagy szezámmaggal, és én akkor szoktam a sütőt begyújtani, és 15-20 percig előmelegítem, a sütőbe teszem, és körülbelül 20 percig 200-220 fokon sütjük. Ezt meleg sütőbe kell sütni, mert nagyon sokára fog, és szétfolyik a tepsibe. A tepsibe hagyjuk kihűlni, majd kosarakba vagy szakajtóba rakjuk, és úgy kínáljuk. Ebből a mennyiségből olyan 90 darab pogácsa lesz, és hát ami aznap nem fogy el, én azt leszoktam fagyasztani, és amit már mondtam többször is, hogy 1 óra múlva már szobahőmérsékleten úgy kiolvadt, hogy olyan, mintha aznap sült volna. Ezt is érdemes kipróbálni. Tinyóni Erzsikétől, akitől ezt a receptet kaptam eredetileg, ő azt mondta, hogy vittek magukkal Erdélybe, és még haza is hoztak, pár napig voltak ott, vagy egy hétig, és még haza is hoztak, és még akkor is finom volt, pedig nem volt hűtőszekrénybe, meg mély hűtőbe, de még akkor is finom volt. Na most ebbe a pogácsába én már raktam medvehagymát is. Akkor lehet, hogy egy icip, hát főleg ha fagyasztottat használok, mert azért az enged levet, akkor vagy ki kell nyomni, vagy egy icipicivel több részre van szükségünk, de úgyis nagyon finom medvehagymával is. Akkor édesanyámnak volt egy olyan pogácsa receptje, amit elég gyakran sütött, és ha valahová kellett neki vinni, mert szokott, ugye, ha kisbabát látogattak, temetésre is sütögetett többször, főleg a rokonságba halt meg valaki. Én neki ez a, mit most elmondok, ez a pogácsa, a hozzávalókat mondom először. 50 deka liszt, 15 deka margarin, egy tojás, 2 deci tejföl, 2 deka megfuttatott élesztővel, egy evőkanál porcukor és egy kávés kanásóval könnyű tésztát gyúrunk. Ezt 2 óra hosszat pihentetjük, ezt is 2-szer nyújtjuk, hajtjuk, és kiszaggatjuk pogácsa szaggatóval, megkenjük tojássárgával, és forró sütőbe tesszük. Ő erre nem tett semmit, a tetejére sem sajtot, sem szezámmagot, és mindig nagyon jó, könnyű, finom pogácsája volt. És hát amit, azt hiszem már ezt említettem egyszer, visszanéztem a jegyzeteimet, az omlós vajas pogácsa. Ez csak úgy emlékeztető a hozzávalókat elmondom, mert az elkészítése majdnem ugyanaz. 50 deka sima liszt, ehhez vajat használok, 25 deka vaj, 2 tojás sárgája, 2,5 deka élesztő, 2 deci tejföl, 1 kávéskanál só, 1 evőkanál porcukor, és ehhez 1 evőkanál rum szükséges. Az elkészítésénél pedig ezt a tésztát előző este kell elkészíteni, és nylon zacskóba berakjuk a hűtőbe, és másnap deszkán kinyújtja, egy picit hagyjuk, hogy ne legyen annyira merev a tésztánk kint, és elnyújtjuk, és ugyanúgy kiszaggatjuk. Ezt megtölthetjük egy finom sajtkrémmel is, mert majdnem elválik a felénél, amíg szét is lehetne törni ezt a pogácsát. Ezt nem olyan nagy pogácsa szaggatóval szoktam, kisebbel, hogy kis jó följön, és akkor ha ketté vágom, megtöltöm ezzel a kis sajtkrémmel, és akkor megforgatom a szélét még, ami kilóg a sajtkrémből egy reszelt sajttal. Ez is egy nagyon mutatós, finom, szintén fogyasztható, ez már egy kicsit olyan ünnepibb alkalmakra szoktam készíteni ezt a pogácsát. És akkor a varrónőmtől kaptam egy olyan pogácsa receptet, amibe olvasztva kell a margarint belerakni, tehát nem összemorzsolni, tehát ehhez a hozzávalók, nevezhetem úgy, hogy Julika pogácsája, 50-60 deka liszt, egy csapott evőkanál só, egy kocka margarin, tehát egy 25 dekás margarin, 2,5 deci tejföl, 15 deka sajt, 1 deci tej, 5 deka élesztő, egy egész tojás, és plusz a tetejére is egy tojás majd megkenni. A margarint felolvasztva tesszük hozzá, az élesztőt felfuttatjuk a tejbe, és akkor hozzárakjuk a többi hozzávalót a liszthez, amit előzőleg ugye beleszitálunk egy tálba. Mindig szitáljuk a lisztet a tészták elkészítéseni, és ahogy ezt összeállítottuk, összegyúrtuk, ennek nem kell pihenni, rögtön lehet nyújtani, és közepes szaggatóval zsírozott tepsibe, illetve hát én mindig sütőpapírt használok. A tetejére felvett tojást kenünk, és 170 fokos sütőbe 15 percig sütjük. Ez is egy nagyon finom pogácsa, érdemes kipróbálni, és hát ez főleg akkor szoktam, amikor nincs annyi idő, hogy nem kell nyújtogatni, nem kell rá várni, hanem egy szuszra elkészíthető a gyúrással, a kiszaggatással, a sütéssel együtt. És hát ez is egy nagyon finom pogácsa, érdemes ezt is elkészíteni.

0: És akkor jön a sajtos rúd.
1: A másik nagy kedvenc.
0: Igen, ezt stanglinak is hívjuk. Hát most ez lett a sláger nálunk, ez pedig a könyvtáros Erzsikétől kaptam ezt a receptet. És ehhez a hozzávalók, tehát ez még árban sem olyan elképesztő, mert körülbelül 1000 forint. Egy fél kiló liszt, mondjuk margarin kell hozzá, bőven 40 dek a margarin, 2 tojássárgája, 2 deka élesztő, egy kis doboz tejföl 3/4 része, de én bele szoktam az egészet tenni, 30 deka reszelt rapista sajt, egy csapott evőkanál só és egy egész tojás kell a tetejére. Tehát a lisztben elmosoljuk az élesztőt, így írja, de én megcsinálom ugyanúgy kovásznak. Felmelegítem, meglangyosítom a tejfölt, és abba belemorzsolom az élesztőt, és teszek hozzá a cukrot, meg egy kis lisztet, és akkor a margarint a liszttel szépen eldolgozom, elmorzsolom benne, belerakom a tojássárgáját, a reszelt sajtnak a felét, a sót, és a felfuttatott élesztőt. Érdemes az élesztőt felfuttatni, mert ezt már mondtam máskor is, hogy amiben csak úgy tesszük bele az élesztőt, akkor élesztős íze van. Ha felfuttatjuk, akkor ezt a élesztő ízt én legalábbis soha nem érzem, de ha nem futtatom fel, akkor mindig érzem. És akkor ez is már rögtön jól összegyúrjuk, könnyen kezelhető tésztát kaptunk, és lisztezett nyújtódeszkán kinyújtjuk, a tetejét megkenjük egy egész tojással, és a reszelt sajt másik felét jól rányomkodjuk, és akkor kezdjük keskeny csíkokra vágni, derejemetszővel, és egyforma nagyságúra daraboljuk szét. Na most nekem nem olyan jó a szemmértékem, én ezt tudom magamról, tehát én szoktam csinálni egy kemény kartonból ilyen nagy vonalzókat is magamnak, 10-12 centis, és akkor azt teszem oda, akkor biztos, hogy egyenletes, sőt úgy szoktam, hogy mert ezt én általában 1 kiló lisztből csinálom meg, és akkor ketté veszem, és ami a szélén ilyen össze-vissza, tehát nem pontosan tudja az ember úgy elnyújtani, azt én képes vagyok még egyszer összegyúrni, és akkor már csak a legutolsóból marad egy-kettő olyan, ami nem formás, azt, hogy én azt gyorsan megesszük, úgyhogy az nem kerül a tányérra. És akkor ezt is 180 fokos sütőbe sütjük, és sütőpapírral bélelem, nem zsírozom a tepsit. Hát ezt nevezem én a tévéropinak. De elég vékonyra, olyan kisúnyi vastag szélesre vágom csak el. Mondjuk elég sokáig tart, mire berakja az ember, de hát nem kell túl nagy távolságot hagyni. Egy picit nő, de nem nő össze. Tényleg nagyon finom. Ilyet is láttam már cukrászdába, de az is finom, nem mondom, de azért ez egy különlegesebben finomabb, és nincs úgy kiszáradva. És ez akár másfél hónapig is eláll, vagy még tovább, egy jól zárható dobozba. És nem érződik rajta egyáltalán az, hogy ez nem most tegnap sült, vagy tegnap előtt, vagy aznap. Jó, romlós, ropogós, ezt nagyon szeretem csinálni. Van még egy olyan receptem, amit valamikor még, mikor dolgoztam, Pirikétől kaptam Tiszapüspökibe való, de nem jut eszembe a másik neve. Ez is olyan sós, hogy előző nap kell vegyúrni, előző este. Nagyon egyszerű megjegyezni, mert 25 deka liszt kell hozzá, 25 deka margarin, 8 deka sajt, 1 evőkanál ecet, és 6 evőkanál hideg víz. Ezzel összegyúrni, és másnap kell ugyanúgy elnyújtani, és akkor megkenni a tetejét tojással, és ugyanolyan attól függ, hogy milyen nagyokat akar az ember, 6 centis vagy 10 centis, tehát olyanra elvágjuk. Na most a sós ezeknek a stangliknak a tetejére nem csak sajtot tehetünk, hanem változatosan különböző magvakat, szezámmagot, lemmagot, durvára őrölt diót, én például azzal nagyon szeretem, de tehetünk rá egészen mákot is, de mindezt, amikor megkentük először tojással, és akkor rátapad reszelt sajtot, füstölt sajtot nem célszerű a tetejére rakni, mert az keserűvé válik, ha egy kicsit megkapja. sötétebb is lesz, úgy néz ki, mint hogyha ha megégett volna, a teteje pedig nem égett meg. Egy időben ezt nagyon sokat sütöttem, és a lányomnak ez volt az egyik kedvence, hogy olyat süssél már, amilyet a Pirke néni mondott. Hát a stangdikból ezeket szoktam zömmel készíteni, de van, ezt is mástól kaptam, ezt a sajtos rudat. Hát ez is alapanyagban 60 deka liszt, 40 deka margarin, 2 deka só, 20 deka reszelt sajt, itt 4 tojás sárgáját ír, és 2 deci tejfölt. Ezeket összegyúrjuk, és itt a sajt fogja felfuttatni. Az előző receptnél az ecet adja meg ezt a dolgot hozzá, akkor van, ahol a sütőpor, de itt pedig csak a sajt, és meg 2 deci tejföl kell hozzá, úgyhogy ezt is, ha összegyúrjuk, nem is kell, hogy álljon, már is lehet nyújtani, és utána kivágni hosszú stangli formára.
2: Kedves hallgatóink, Süye Károlyné Klárikát hallották a pogácsák és sajtos stanglik készítéséről. Az otthon ízeivel legközelebb 2 hét múlva jelentkezünk. Tartsanak velünk akkor is. Köszönjük megtisztelő figyelmüket. További szép napot és jó rádiózást kívánunk. A szerkesztőt, Kónya Évát hallották. Az Otthon ízei című műsorunkat pénteken 13 óra 5 perctől és vasárnap 8 óra 5 perctől ismét meghallgathatják.
3: Itt a Szent István Rádió. Hittel szólunk értékekről.

Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál a szerkesztő Somogyi Viktória keddi adásunk tartalmából.

Leó pápa a szeptemberben egy kiállítási ciklust nyit meg a Vatikáni Apostoli Könyvtárban. Világvezetők, Nobel-díjasok és mesterséges intelligencia szakértők gyűlnek össze a Borgo Laudato Si-ben. Iskolát és jövőt épít Ugandában a Magyar Katolikus Karitász.

Leó pápa szeptemberben egy kiállítási ciklust nyit meg a Vatikáni Apostoli Könyvtárban. 14. Leó pápa szeptember 14-én hétfőn ellátogat a Vatikáni Apostoli Könyvtárba, és felavatja a Katasztrófa és Csoda című kiállítási ciklus első fejezetét, amelynek címe Aqua. A Vatikáni Apostoli Könyvtár július 12-én vasárnap bejelentette, hogy a pápa szeptember 14-én hétfőn délelőtt 11 órakor ellátogat az intézménybe, hogy felavassa az Aqua Katasztrófa és Csoda című kiállítási ciklust. A tárlat a hét kiválasztott napjain szeptember 25-től 2027. május 14-ig várja a látogatókat. A Giacomo Cardinali atya, a könyvtár alprefektusa, Simona de Crescenzo, Francesca Giannetto és Delio Proverbio által összeállított kiállításról hamarosan további részleteket is közzétesznek. A tárlat három kortárs személyiség, Géard, francia művész, Bill Moran, amerikai tipográfus és Fulvio Pierangeli, olasz mesterszakács munkáit egyesíti a pápai könyvtár gyűjteményeivel és tereivel párbeszédben, elmélkedést kínálva a vízről, mint veszélyről és erőforrásról. Mindhárom közreműködő a saját művészeti gyakorlatán keresztül értelmezi újra a könyvtár történelmi gyűjteményeit. A római Anyaszentegyház könyvtárosa és levéltárosa, Giovanni Cesare Pagazzi prelátus örömét fejezte ki, hogy fogadhatja a Szentatyát. Megjegyezte, hogy a kiállítás célja, hogy elősegítse a párbeszédet a kortárs művészet és a könyvtár évszázados öröksége között. A pápa többször hangsúlyozta a múlthoz és a jövőhöz való hűséget. A jelen, így a kiállítás jelene is otthonná válhat, ahol múlt és jövő barátként találkozik, emlékeztetett Pagazzi prelátus. A Vatikáni Apostoli Könyvtár egy ősi intézmény, amely a megőrzésnek és a kutatásnak szenteli magát. A pápa tulajdonában van, és szorosan kapcsolódik a Szentszék kormányzásához és szolgálatához. Hatalmas gyűjteményei, amelyek kéziratokat, levéltári anyagokat, régi és modern nyomtatott köteteket, érméket és medálokat, lenyomatokat és rajzokat, valamint térképészeti és fényképészeti anyagokat tartalmaznak, régóta hozzáférhetők a világ minden tájáról érkező képzett tudósok számára, faji, vallási, származási és kulturális hovatartozástól függetlenül. A könyvtár elsősorban filológiai és történelmi tudományágakra specializálódott, a múltba visszatekintve pedig a teológiára, a jogra és a természettudományokra is. A könyvtár történelmi kapcsolatai a pápai Scriniumhoz kötődnek, amelynek létezését már a Krisztus utáni 4. században dokumentálták. Modern története 5. Miklós pápával kezdődik, aki a 15. század közepén úgy döntött, hogy megnyitja a pápai könyvgyűjteményt a tudósok előtt, valamint 4. Sixtus pápával, aki lefektette az intézmény hivatalos jogi és szervezeti struktúráját, az 1475. június 15-i Ad Decorem Militiantis Ecclesiae című bullájával. Világvezetők, Nobel-díjasok és mesterséges intelligencia szakértők gyűlnek össze a Borgo Laudato Si-ben. 30 Nobel-díjas, 30 ország képviselői, korábbi állam- és kormányfők, 20 vezető mesterséges intelligencia szakértő, köztük az OpenAI, a Google DeepMind, az ARU és az Anthropic, valamint a világ 30 legkiemelkedőbb egyeteme és kutató intézete találkozik ezen a héten a Castel Gandolfo-i Borgo Laudato Si-ben, majd később a Kapitóliumon, ahol várhatóan elfogadják a lefegyverzett és lefegyverző békéről szóló római nyilatkozatot. A Vatikán a Castel Gandolfo-i pápai kertekben található Borgo Laudato Si-ben rendezi meg a Nobel-díjasok globális gyűlését a mesterséges intelligencia és az atomháború témáról, amelyen a világ több mint 200 leghitelesebb személyisége,
Továbbá a béke és a mesterséges intelligencia területén működő vezető nemzetközi kutatóintézetek képviselői vesznek részt július 14-e és 16-a között. 14. Leó pápa új, a mesterséges intelligencia korában az emberi személy védelmét célzó Magnifica Humanitas kezdetű enciklikája által ihletett tanácskozás egy olyan kontextusban zajlik, amelyet nemzetközi konfliktusok, növekvő instabilitás és egyre összetettebb nukleáris helyzet jellemez. A gyűlés része Leó pápa lefegyverzett és lefegyverző békéről alkotott víziójának. A megbeszélések a lefegyverzett és lefegyverző békéről szóló római nyilatkozat kidolgozásával zárulnak, a mesterséges intelligencia, a nukleáris és az autonóm fegyverek, az új digitális protokollok és a digitális fejlődés feltörekvő modelljeinek korában. A rendezvény július 16-án ünnepélyes üléssel zárul a római városházán a Kapitóliumon. 3 napon keresztül 30 Nobel-díjas, korábbi állam és kormányfő, a világ 20 vezető mesterséges intelligencia szakértője és innovátora, köztük az OpenAI, a Google DeepMind, az Aru és az Anthropic képviselői, valamint a világ 30 legrangosabb egyetemének és kutatóintézetének képviselői konklávé stílusú párbeszédet folytatnak az emberiség előtt álló főbb kihívásokról. A résztvevők kivált képpen a nemzetközi biztonságról, a születő technológiák irányításáról, a leszerelésről és a békére törekvő gazdaság fejlesztéséről tárgyalnak. A megbeszélések középpontjában az új globális paradigma keresése áll, amely képes ötvözni az innovációt, a felelősségvállalást és az etikát. A tanácskozást a Nobel-díjasok közgyűlése az atomháború megelőzéséért, a Nobel-díjas nők kezdeményezése, a nemzetközi orvosok az atomháború megelőzéséért, a PAGWES tudományos és világügyi konferencia, a UNUS központ, az Amerikai Katolikus Egyetem, a Chicagói Egyetem egzisztenciális kockázat laboratóriuma, a Harvard Orvosi Egyetem, a Brigham és Női Kórház, a Notre Dame Egyetem, a Bulletin of the Atomic Scientists, az atomtudósok bulletinje és a Soka Gakkai International két független szervezet támogatja. A főtitkárság szerepét a Domus Communis alapítvány végzi. A gyűlés zárásaként bemutatják a római nyilatkozatot a lefegyverzett és lefegyverző békéről, a mesterséges intelligencia, a nukleáris és autonóm fegyverek, az új digitális protokollok és a digitális fejlődés megszülető modelljeinek korában. A nyilatkozat célja, hogy elveket és iránymutatásokat határozzon meg a mesterséges intelligencia irányítására vonatkozóan, előmozdítva a nemzetközi biztonság jövőképét, amely az együttműködésen, az emberi méltóságon, az átfogó emberi fejlődésen és a népek közötti békén alapul.

Iskolát és jövőt épít Ugandában a Magyar Katolikus Karitász. Tantermek és higiéniai létesítmények épülhetnek a jelenleg nagyrészt fák alatt tanuló 176 gyermek számára Uganda egyik legszegényebb térségében. A Katolikus Karitász 20 ezer dollár értékű iskolai fejlesztéssel járul hozzá a Karamoja régióban működő Komboni Szent Dániel óvoda és általános iskola körülményeinek a javításához. A segélyszervezet képviselői a helyszínen háromoldalú projekt megállapodást kötöttek ugandai partnereikkel. A Katolikus Karitász Caritas Hungarica új nemzetközi fejlesztési programot indított Uganda északkeleti részén a Karamoja régióban. A kezdeményezés középpontjában a Lokitedet településen működő Komboni Szent Dániel óvoda és általános iskola áll, amelynek 176 tanulója jelenleg megfelelő iskolaépület nélkül többnyire a szabad ég alatt fák árnyékában vesz részt az oktatásban. A gyermekeket a száraz időszakban tűző nap, por és szél, az esős évszakban pedig a tanítást gyakran teljesen ellehetetlenítő csapadék sújtja. Az iskola 9 környező falu gyermekeit fogadja, miközben a legközelebbi másik oktatási intézmény mintegy 20 kilométerre található. Egyes tanulók naponta 7 kilométer gyalogolnak az iskoláig, majd a tanítás után ugyanekkora utat tesznek meg hazafelé. A Katolikus Karitász 20 ezer dolláros támogatásával megvalósuló első fejlesztési szakaszban egy egyszerű, biztonságos, két tantermet magában foglaló iskolaépület készül el. A program része a meglévő rossz állapotú illemhelyek felújítása és az alapvető higiéniai feltételek javítása is. Az iskola területén, sőt a közelben sem áll rendelkezésre semmilyen vízvételi lehetőség. Az iváshoz, főzéshez és tisztálkodáshoz szükséges, gyakran erősen szennyezett vizet távoli víznyerő helyekről kannákban hordják az intézményhez és a környező otthonokba. A beruházás ugyanakkor nem csupán új épületeket jelent a közösség számára. A kivitelezésbe a helyi lakosokat, elsősorban a gyermekek szüleit is bevonják, akik személyesen is érdekeltek a fejlesztés sikerében, miközben munkájukért jövedelemhez jutnak. Külön figyelmet fordítanak az egyedülálló, több gyermekről gondoskodó édesanyák, valamint általában a helyi nők foglalkoztatására. A támogatás így egyszerre szolgálja az oktatási feltételek javítását, a családok megélhetését és a helyi közösség megerősítését. A Katolikus Karitász képviselőinek helyszíni látogatása során Kampalában találkoztak a Karitász Uganda országos központjának igazgatójával és munkatársaival. Azt követően a Karamoja régió központjába Morotóba utaztak, ahol Damián

és a megbízható vízellátás megteremtése mellett hosszabb távon további tantermekre, kerítésre, valamint a lányok számára bentlakásos elhelyezésre is szükség lenne. A nagy távolságok miatt különösen a lánygyermekek számára jelent veszélyt az odavezető út. A több órás gyaloglás során erőszaknak, zaklatásnak és más visszaéléseknek lehetnek kitéve, ezért sok család nem meri rendszeresen elengedni őket. Ezt a számok is alátámasztják. A 176 kisdiák közül jelenleg csak 44 lány tanul az iskolában. Egy kollégium kialakítása jelentősen növelhetné részvételüket a képzésben. Zagyvari Hárda, a Katolikus Karitász országos igazgatója elmondta. Egy új út kezdődött számunkra a nemzetközi fejlesztési programok és a közös felelősségvállalás terén. A Lokitededi látogatás egyszerre volt felemelő és megrendítő. Felemelő volt látni, milyen sok szülő jött el, és milyen elszántan szeretnék biztosítani gyermekeik tanulását. Ugyanakkor nehéz volt szembesülni azzal, hogy az iskolát néhány fa árnyéka jelenti, a gyermekek pedig sokszor órákon át gyalogolnak az iskolába. 2-7 kilométerre lakó kislányt hazáig kísértünk. Édesanyjuk egyedül neveli őket, tűzifát gyűjt és ad el azért, hogy előteremtse az iskoláztatás költségeit. A lányok napközben olyan cirokot és kölest esznek, amelyet édesanyjuk a távolról hozott sárgás, szennyezett vízben főz meg. Amikor később azt a víznyerő helyet is meglátogattuk, ahonnan a családok az iváshoz, főzéshez és mosakodáshoz szükséges vizet hordják, még világosabbá vált, milyen alapvető változást hozhat itt egy iskolaépület, egy biztonságos vízvételi hely és egy latrina. Ezek nem pusztán falak és csapok. A gyermekek egészségét, biztonságát és jövőjét jelentik. Nincs olyan ország, kezdeményezés vagy támogatás, amely túl kicsi lenne ahhoz, hogy segítsen és valódi változást hozzon. Minden hozzájárulás értékes, ha szeretettel és felelősséggel történik, mondta el Zagyvari Hárd, a Katolikus Karitász országos igazgatója. A küldöttség játékokat, Rubik kockákat, tanszereket, szappant és édességet adott át a tanulóknak. A vendéglátók hagyományos ajándékokkal fejezték ki köszönetüket a Magyar Segélyszervezet segítségéért. Az út során háromoldalú projekt megállapodás is született. Ennek értelmében a Katolikus Karitász fejlesztési partnerként, a Karitász Uganda felügyeleti és koordináló partnerként, a Caritas Moroto Service pedig helyi megvalósítóként vesz részt a munkában. A felek emellett megtették az együttműködési keretegyezmény megkötéséhez vezető első lépéseket is, hogy kapcsolatuk ne érjen véget a jelenlegi hozzájárulás felhasználásával. A magyar és az ugandai Caritas szervezetek a jövőben is közösen kívánnak dolgozni Karamoja leginkább rászoruló lakóinak támogatásáért. A következő fejlesztési szakaszok tervei között biztonságos víznyerőhely kialakítása, további tantermek építése, az iskola területét védő kerítés, valamint a lánygyermekek számára létrehozandó bentlakásos részleg szerepel. A Katolikus Karitász számára a segítségnyújtás Magyarországon kezdődik, de nem ér véget az országhatároknál. A szolidaritás nem jelent választást a közeli és a távoli rászorulók között. Minden gyermeknek joga van ahhoz, hogy biztonságos, emberhez méltó körülmények között tanulhasson, bárhová is született. A segélyszervezet arra kéri a jó szándékú embereket, hogy lehetőségeikhez mérten támogassák az ugandai iskola fejlesztését. Minden adomány hozzájárulhat ahhoz, hogy a gyermekek többé ne a tűző napon vagy az esőben, hanem biztonságos tantermekben tanulhassanak, tiszta vízhez juthassanak, és esélyt kapjanak egy biztosabb jövőre. A támogatás lehetséges módjairól, köztük az online adományozásról és az adományvonalról a Katolikus Karitász oldalán tájékozódhatnak.

0: Devecseri Gábor, imátlan ima. Befejezni a napot szépen, bízni az óra örömében, az álom hajóján kivárni, szeretteinknek jót kívánni, élőnek, holtnak, szeretteink szeretteinek szép rendszerint, örömet kívánni mindahánynak, torló percek hullámot hánynak, az órák az éjbe ömölnek. Örömet kívánni az örömnek.
1: Devecseri Gábor imátlan ima című versét Dér Gabriella előadásában hallották. Devecseri Gábor magyar költőíró, műfordító, klasszika filológus 1917-ben született Budapesten, tanulmányait is itt végezte, református gimnáziumban érettségizett. Csodagyerekként indult, 15 éves volt, amikor első Karinthy Gáborral közös kötete Somlyó Zoltán előszavával megjelent. 1938-ban lefordította és Kerényi Károly bevezetésével jelentette meg Catullus összes verseit. 1939-ben diplomázott a Pázmány Péter Tudományegyetem görög-latin szakán, miközben már a nyugat harmadik nemzedékéhez tartozónak számított a nyugatban és a szép szóban megjelent verseivel. 1941-ben doktorált, doktori disszertációja címe a művészi tudatosság Kalimakosz költészetében. 1942-ben tanári diplomát szerzett, 42-től 45-ig a Baumgarten könyvtár könyvtárosa volt. Egymás után jelentek meg Plautus, Platón, Hérodotosz fordításai. 1945-ben publikálta az Élő Kosztolányi című esszékönyvét, és az Állatkerti útmutató című gyermekek számára írt szellemes és eredeti verses kötetét. 1945 után a Budapesti Tudományegyetem görög tanszékén irodalomtörténetet, a Színművészeti Akadémián művészettörténetet tanított. A sztálinista diktatúra kiteljesedése során belépett az MKP-ba, és egyik vezéralakja lett az új Révai József és Horváth Márton irányította irodalompolitikának. 1948-54 között őrnagyi rangban oktatott irodalmat a Magyar Néphadsereg Tiszti Akadémiáján. Rendkívüli formaérzéke révén bármit képes volt megverselni, ő készítette el az Odüsszeia és az Iliász korszerű magyar fordítását, lefordította a homéroszi himnuszokat, sőt a homéroszi kor valamennyi fennmaradt emlékét is. Ezzel irodalmunk antikvitás élményét alapvetően megváltoztatta. Munkáját 1953-ban Kossuth díjjal jutalmazták. 1956-ban személyesen és műveivel is szerepelt a forradalomban, 56 után költeményekből, műhelytanulmányokból, útirajzokból, önéletrajzi jellegű írásokból élt, drámát írt Odüsszeuszról, kiteljesítette a Catullus fordítások sorát. A perzsa irodalom kedvéért ezt a nyelvet is elsajátította. 1971-ben halt meg Budapesten.

0: A nap imája.
1: A szeretet türelmes, jóságos, mert beleérző, akaratfejlesztő, rendre nevelő. A szeretet nem irigykedik, mert vállalja a gyermeket terheivel, a több gyermeket gondjaival, sokféle problémáival együtt. A szeretet nem kérkedik, nem fuvalkodik fel, mert a gyermekek kérdéseire élményszerű választ ad. Félelmeit feloldja, a produkáltatástól és csodagyerekségtől megóvja, még tanulni is kész érte. A szeretet nem viselkedik bántóan, mert a gyermeknek tett ígéreteit betartja. A dackorszaka alatt vele és beleérez. A gólyamességtől megvédi, idejében és megfelelően felvilágosítja és nem rémizgeti. A szeretet nem keresi a maga hasznát, mert áldozatos, ha kell, önfeláldozó. Csendet tud biztosítani a gyermek számára. A gyermek tulajdonát tiszteletben tartja, adni, ajándékozni is megtanítja. A szeretet nem háborodik fel, sohasem ütlegel. Szülői összhangban büntetés jutalmaz, zsilipelve dicsér és fedd. A szeretet nem rúja fel a rosszat, mert nem csak megbocsát, de el is felejt. Betartja a jézusi sorrendet. Pofonokat nem utalványoz, a gyermek tetteinek indító okaira figyel. A szeretet nem örül a hamisságnak, de együtt örül az igazsággal, mert a szülő és a gyermek közt jó kapcsolatot teremt. Nem kendőzi az ügyeskedést ügyességnek. A gyermek igazát is elismeri. A szeretet mindent eltűr, mindent remél, mert roskadozva nem roskad össze. Sohasem zsugorít, növelve nevel. A szeretet soha el nem múlik, mert az Isten a szeretet. Azért nem múlhat el, mert benne és belőle élünk.

Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!

0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Az Úr angyala köszönti a boldogságos Szűz Máriát,
1: és ő mennyébe fogadás Szentlélektől Szent Fiát. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled.

0: íme az Úr szolgáló leánya.
1: Legyen nekem a te ígéd szerint. Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus. Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: És az ige testélőn,
1: és mi köztünk

0: bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Imádkozzál érettünk, Istennek szent anyja,
0: hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
1: Könyörögjünk. Kérünk téged, Úristen, önsd lelkünkbe szent kegyelmedet, hogy akik az angyali üzenet által szent fiadnak, Jézus Krisztusnak megtestesülését megismertük, az ő kínszenvedése és keresztje által a feltámadás dicsőségébe vitessünk, ugyanazon a mi Urunk Jézus Krisztus által.
0: Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Miképpen

0: Egyházi hírek a Szent István Rádióban.
1: Dicsőtessék a Jézus Krisztus, egyházi hírek következnek. Holnap kezdődik az Egerszalóki ifjúsági találkozó és lelki gyakorlat. Ez az ország egyik legnagyobb katolikus ifjúsági eseménye, több 116 és 30 év közötti fiatalt várnak. A részétel ingyenes, de regisztrációhoz kötött. Az első nap a nyitó előadást Árvai Ferenc főegyházmegyei Karitász igazgató tartja 13 órától, a nyitó szentmisét pedig Ternyák Csaba érsek mutatja be 17 órai kezdettel. Kollégáink csütörtökön és pénteken is bejelentkeznek a helyszínről délután 12:30-tól, és a szentmiséket is minden nap élő adásban közvetíti a rádiónk, valamint a Szent István Televízió a YouTube csatornáján. A szentmise tehát csütörtökön délután 5:00-tól lesz, pénteken majd 18 órától, szombaton este 8:00-tól, a záró napon pedig délelőtt 11:30-kor. A szalóki találkozó vasárnapig tart. Az Egri Főegyházmegye közleményben tudatta, hogy további restaurálási és rekonstrukciós munkálatok miatt a bélapátfalvai apátsági templom látogatóközpont és múzeum épülete határozatlan ideig zárva tart. Július 18-án, tehát ezen a héten szombaton, este 6 órai kezdettel lép fel az Istvánfi Balázs Németh András duó az Egri Ciszterci templomban. A koncerten a kedves érdeklődők, a közönség szemelvényeket hallhatnak Bartók Béla hangszeres népzene gyűjtéseiből, melyek duda és tekerő segítségével csendülnek fel. Minden érdeklődőt sok szeretettel várnak. A Miskolci Görögkatolikus Roma Szakkollégium felvételt hirdet a 2026-27-es tanévre. Az intézmény várja a jelentkezőket, akik szeretnének egy összetartó közösséghez tartozni és szakkollégistává válni. A jelentkezési határidő augusztus 3-a. A Miskolci Egyházmegye abból a célból hozta létre a Görögkatolikus Roma Szakkollégiumot, hogy elősegítse egy olyan fiatal, a keresztény szellemiséget felvállaló és képviselő értelmiségi réteg kinevelését, akik tudatosan gondolkodnak és aktívan tevékenykednek. A jelentkezéshez szükséges egy kitöltött jelentkezési lap motivációs levéllel, fényképes Europass önéletrajzzal és lelkészi ajánlással. A szakkollégiumban 2-3 ágyas szobák, 2 jól felszerelt konyha és közösségi terek állnak a hallgatók rendelkezésére. A tanulmányi előrehaladás szakmai mentorprogram segíti, amely a felzárkóztatást és a hátránykompenzációt biztosítja a nehezebb tantárgyakból, a diákok számára ösztöndíj is elérhető. Július 16-a és 19-e között első alkalommal rendezik meg a Kárpát-medencei Ferences ifjúsági találkozót Szegeden, amely új kezdeményezésként szeretné megszólítani a közösségre, hitre és tartalmas élményekre vágyó fiatalokat. A találkozót a Magyarok Nagyasszonya Ferences Rendtartomány az Erdélyi Ferences Rendtartománnyal együtt szervezi, Assisi Szent Ferenc halálának 800. évfordulója alkalmából. A négy napos esemény helyszíne a Szeged Alsóvárosi Ferences templom és kolostor lesz, a résztvevők szállását és napi háromszori étkezését pedig a Karolina iskola központ biztosítja majd. A találkozó célja, hogy olyan nyitott és befogadó közeget teremtsen, ahol a fiatalok elmélyülhetnek hitükben, kérdéseket tehetnek fel, és valódi közösségi élményeket élhetnek meg. A szervezők egyaránt hangsúlyt fektetnek a lelki feltöltődésre és a közös felszabadult együttlétre. A program kínálat ennek megfelelően sokszínű, a szentségimádás, zsalozsma, szentmise és gyónási lehetőség mellett tanúságtételek, lelki beszélgetések és kerekasztal beszélgetések segítik az elmélyülést, emellett pedig interaktív kiállítás, kreatív alkotóműhelyek, beszélgetős sátrak, vezetett imádságok, önismereti foglalkozások, valamint dóm és torony túrák is várják a résztvevőket, a legbátrabbak pedig a városmisszió során Szeged utcáin is megélhetik majd hitüket. A Ferences Fesztivál nem csak lelki és közösségi, hanem rekreációs élményeket is kínál. A szervezők strandolással, sportprogramokkal, koncertekkel, színházzal és táncházzal is készülnek, így mindenki megtalálhatja a maga számára leginkább feltöltő programokat. A zenei szolgálatot az országúti Buonergész zenekar és a Jesus Prime együttes látja majd el a Gregorián énekek mellett. Augusztus 15-én, Nagyboldogasszony ünnepén, valamint a környező hétvégéken ajánljuk lépteinket a békéért, induljunk el együtt a test és a lélek közös útján, hogy a béke megújuljon a szívünkben, családjainkban, közösségeinkben és a világban, írja közleményében a Mária út közhasznú egyesület. 13. éve, hogy minden évben zarándokok ezre indulnak útnak a Mária úton, Nagyboldogasszony ünnepéhez kapcsolódva. Évről évre egyre többen fedezik fel a zarándoklás ősi, mégis mindig aktuális hagyományát, amely egyszerre jelent testi kihívást, lelki elmélyülést és közösségi élményt. A növekvő részvétel azt mutatja, hogy sokan keresik azokat az alkalmakat, amelyekben az aktív kikapcsolódás valódi lelki tartalommal párosulhat. A 2026-os zarándoknap közös szándéka a béke. Korunk különösen is vágyik arra a békére, amely nem csupán a háborúk hiánya, hanem az emberi kapcsolatok, a közösségek és a nemzetek közötti kölcsönös tisztelet és megértés gyümölcse. Ferenc pápa gyakran emlékeztet bennünket arra, hogy a béke a szívben kezdődik, a meghallgatás, a párbeszéd, a megbocsátás és a testvéri szeretet útján épül, emlékeztetnek a szervezők a néhai Szent Atya szavaira. Ahhoz, hogy béke legyen a világban, először nekünk kell a béke embereivé válnunk, teszik hozzá. Az elmúlt évek eseményei sokakat indítottak belső útra. Egyre többen tapasztalják meg, hogy a bizonytalanság és a megosztottság idején különösen fontos megtalálni azt a belső forrást, amelyből remény, bizalom és béke fakad. Ezért tehát augusztus 15-én és a környező hétvégéken mindenki előtt nyitva áll a lehetőség, hogy útra keljen, és lépteit a béke szántékára ajánlja fel. A zarándoklat során megoszthatjuk egymással örömeinket és terheinket, tanulhatunk egymás tapasztalataiból, bátoríthatjuk az útkeresőket, és megtapasztalhatjuk a közösen hordozott ima erejét. Az út nem csak a célba érkezésről szól, hanem a találkozásokról, a figyelemről és a közösségről is. Ezért remélik, idén is sokan csatlakoznak a zarándoknaphoz. A központi lelki programhoz minden zarándok szakasz saját helyi értékeivel kapcsolódik. A résztvevők nem csak gyalogosan, hanem kerékpárral futva, lovon, vagy akár vízi zarándoklat keretében is bekapcsolódhatnak. A Mária út teljes hálózatán mindenki megtalálhatja a számára megfelelő formát és távolságot. Csatlakozni néhány speciális szakasztól eltekintve bárhol és bármikor lehet. A Mária út lehetőséget ad arra, hogy lakóhelyünkhöz közel is megtapasztalhassuk a zarándoklás élményét. Az Egy úton nemzetközi zarándoknap egyik fontos küldetése, hogy megmutassa, Magyarországon és a Kárpát-medencében is számtalan lehetőség kínálkozik arra, hogy csodálatos természeti és épített környezetben közösen lelki tartalommal gazdagodva járjuk végig saját utunkat. Szeretettel hívják azokat is, akik valamilyen okból nem tudnak személyesen részt venni a zarándoklatokon. Kapcsolódjanak be az ima háttérláncba, és ajánlják fel ezen a napon imáikat, gondolataikat és áldozataikat a békéért. Aki szeretné, hogy saját ima szándékát is hordozzák a zarándok csoportok, kérik, küldjék el azt az info@mariaut.hu e-mail címre. Legyen augusztus 15-e és a környező hétvégéig sok ezer ember közös tanúságtétele arról, hogy a béke útja ma is járható, lépésről lépésre, emberről emberre, szívről szívre. Buzdít a Mária út közhasznú egyesület. Mió Barada horvát karizmatikus tart lelki gyakorlatot Egerben, a Ciszterci templomban augusztus 25-én, 26-án és 27-én. A téma a bűn és a megtérés, a lelki gyakorlat fővédnöke Ternyák Csaba érsek. Jelentkezni e-mailben lehet a szentélek2016@gmail.com címen, vagy az egri Ciszterci templom sekrestjében. Kérik, azok jelentkezzenek, akik mindhárom nap részt tudnak venni a lelki gyakorlaton. Sok szeretettel vár mindenkit az Életünk Krisztus karizmatikus közösség. A Váci Egyházmegye idén ünnepli fennállásának 1000 éves évfordulóját, amelynek alkalmából majd szeptember 19-én Vácott megrendezik az Együtt építjük jubileumi napot. Ennek elsődleges célja a hálaadás az egyházmegye 1000 éves fennállásaért, valamint egy olyan esemény szervezése, amely a tanúságtétel mellett színvonalas családi kikapcsolódásra egyaránt hív. Az alapítás 1000. évfordulóját nagyszabású, különleges ünnepi előadással ünneplik. A székesegyház előtt felépített színpadon több mint 300 színjátszó segítségével 14 jelenetben mutatják be az egyházmegye történetét korhű jelmezekben. Az előadásban közreműködők több mint 25 egyházi közösségből, településről érkeznek majd. A történeti játékban drámai jelenetek, ünnepi egyházi pillanatok idézik fel az egyházmegye történetét, Szent István király alapításától kezdve, a Miganczi Kristóf püspök fémjelezte aranykoronát a 20. század vészterhes időszakáig. Az előadást írta és rendezi Meskó Zsolt. A családi nap fő programjainak helyszíne a püspöki palota közvetlen környezete és kertje, amelyben a tavalyi sikeres Családok és Közösségek Fesztiválja után ismét várják majd a kisgyermekes családokat. 15 órakor veszi kezdetét aznap, tehát szeptember 19-én az ünnepi szentmise a Váci Székesegyházban, amelyet pedig Marton Zsolt megyés püspök mutat be az egyházmegye papságával közösen. Ez lesz tehát a Váci Egyházmegyében az 1000 éves jubileum. Ajánlom figyelmükbe a Szent István Rádió ingyenes mobil applikációját. Egy alkalmazás több mindenre lehetőséget ad, így esetünkben a műsor hallgatásán túl megtalálják a napi evangéliumot, és közvetlenül csatlakozhatnak a Szent István Rádió közösségi média felületeihez, tehát a Facebook és Instagram oldalunkhoz. Az alkalmazás ingyenesen elérhető Androidra a Google Play és iPhone-ra az Apple Store áruház felületén. Az Egri Főegyházmegye híreit és eseményelőzeteseit megtalálják az interneten, egyrészt az eger.egyházmegye.hu, másrészt a szentistvánrádió.hu oldalon. Egyházi híreket hallottak.
2: Reklám. Bűn és megtérés. 2026. augusztus 25-én, 26-án és 27-én Mio Baradá horvát karizmatikus lelki gyakorlata az egri Szent Bernát ciszterci templomban. Az Életünk Krisztus karizmatikus közösség által szervezett lelki gyakorlat fővédnöke dr. Ternyák Csaba egri érsek. Jelentkezés és részletes program szentlélek2006@gmail.com e-mail címen vagy a ciszterci templom sekrestjéjében. Kérjük, hogy csak az jelentkezzen, aki mindhárom nap programján részt tud venni.
3: Keresztény élet. A legjobb döntés. Keresztényélet.hu.
4: Filmek, hírek, lelkiség. Keresztényélet.hu.
3: Nem csak katolikusoknak.
4: Keresztényélet.hu.
2: Reklámot hallottak.

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: A mai nap evangéliuma magyar nyelven következik.
2: Evangélium Szent Máté könyvéből. Abban az időben Jézus így fejezte be tanítását. Magasztallak téged, Atyám, ég és föld ura, mert elrejtetted mindezt a bölcsek és okosak elől, és kinyilatkoztattad a kicsinyeknek. Igen, Atyám, így tetszett ez neked. Az én Atyám mindent átadott nekem, és nem ismeri a fiút senki más, csak az Atya, s az Atyát sem ismeri más, csak a fiú, és akinek a fiú ki akarja nyilatkoztatni. Ezek az evangélium igéi.
3: Áldunk téged, Krisztus! Jaj, Asszíriának, haragon veszélyének! Az ő kezére bíztam fenyítő parancsomat, de Asszíria téved, hogyha elbizakodik. A fejsze vajon kérkedik-e azzal szemben, aki vág vele? Isten oldaláról nézne a történelmet annyi, mint engedni működni magunkban a prófétasság lelkét. Izajás a hazáját fenyegető hatalmas Asszíriát úgy tekinti, mint fejszét az isteni gazda kezében, amellyel megtisztítja az ő erdeit. A világtörténelmet formáló katonai és politikai tényezőket nem önálló, szuverén erőknek, hanem Isten gondviselő szeretete eszközeinek tartja. Asszíria hatalmi törekvését saját terve szolgálatába állítja az Úr, mikor általa akarja jobb belátásra bírni Izraelt. Más ez tehát, amit Isten országának ellensége akar, s más az, amit az örökkévaló Isten akar. Asszíria le akarja gázolni Izraelt, Isten viszont meg akarja tisztítani az ő népét, elmélyíteni hitét, és tovább vezetni az örökkévaló isteni ígéretek felé. Olvassuk csak újra a letűnt 20. század történetét. Új és új borzalmas tények kerülnek napvilágra, s még fognak is egy darabig a fasizmus és a kommunizmus fekete könyveiből. Olyan rettenetek, amelyek mögött nem lehet föl nem ismerni a sátán művét. Megdöbbentő és mélységesen elkeserítő, hogy hány és hány embert sikerült e két beteg, velejéig romlott, Isten és emberellenes ideológiának megfertőznie, hogy szabad akaratukból erejük és tudásuk legjavát e pokoli rendszerek céljainak szolgálatába állítsák. Azonban minden elvetemültségük és korlátlannak hitt hatalmuk ellenére ezek a gyilkos gépezetek is eszközök voltak csupán Isten kezében. Csavarok, drótok, keretek, kapcsolók. A gépezet működött, s egykori alkatrészei ma éppen azzal védekeznek, hogy ők csak parancsra cselekedtek. Százezrek és milliók életét követelő mechanizmusok mögött azonban ott volt a személyes, minden egyes embert külön-külön szerető és hajszálunkat a fejünkön egyessével számon tartó Isten szeretete. A hóhérok és verőlegények gúnyos kacajjal, az özvegyek és árvák pedig kétségbeesett kiáltozással kérdezték. Hol itt az Isten? Pedig ott volt minnyájuk szeme előtt. Az összevert, agyonkínzott, kivégzett áldozatokban. Ennyire gyenge hát az Isten? Igen, ennyire. De ez a gyöngeség képes volt arra, hogy ahelyett, hogy azokat diadalra jutatta volna, a gonoszság erőit szolgálatába állítva saját tervét valósította meg, hogy a vértanúk vére életet teremjen, s a szeretet örökre szóró győzelmet arasson. A mindenkori Asszíriák sorsa pedig most sem más, mint hajdanán.

0: Szentek, szentéletű emberek.
1: Szent Bonaventura, püspök, egyháztanító. Bagnoregióban született 1217-ben, vagy 1218-ban. Atya híres orvos volt. Édesanyja a család szíve, ékessége. A gyermek a keresztségben a János nevet kapta. Saját visszaemlékezéseiből tudjuk, hogy kisgyermekkorában súlyos betegségbe esett. Édesanyja akkor fogadalmat tett. Ha meggyógyul, a ferencesek kolostorába adja nevelésre. A hagyomány szerint Assisi Szent Ferenc a városban járt, ölébe vette a gyermeket és meggyógyította. A fogadalom értelmében a kis János valóban a ferencesek kolostorában nevelkedett. 1236 táján a Párizsi Egyetemre ment, ahol filozófiai tanulmányait végezte. 25 évesen érett megfontolással lépett a ferences rendbe, ahol a Bonaventura nevet kapta. Elvégezte a teológiát a rend híres párizsi főiskoláján. Tanítani kezdett, és 1253-ban nyerte el a doktori fokozatot, ezután 4 évig a rendi főiskola tanára volt. Rómában a rendi káptalan megválasztotta a ferences rend általános főnökének. 16 éven át viselte ezt a tisztséget a rend történetének nehéz időszakában. A második ferences nemzedékben ugyanis nagyon élesen fölmerült a kérdés. Szó szerint kell-e venni Szent Ferenc reguláját, s egyáltalán megvalósítható-e teljesen a teljes szegénység apostoli életforma. A renden belül és kívül sokan voltak, akik azt mondták, hogy akiben nincs meg Szent Ferenc karizmatikus lelkülete, már pedig a második nemzedékben már nincsen, az nem élhet úgy, mint a rendalapító, tehát a bencés vagy ágostonos kolostorok mintájára át kell szervezni a rendet. Mások ellenben eretnekségig menő szélsőséggel hirdették, hogy az igazi egyház az eredeti Szent Ferenci életformában él, s aki azt feladja, a kereszténységet árulja el. Bonaventurának nem annyira a szervező és kormányzó készségével, mint inkább bölcsességével és szelíd életszentségével sikerült úrrá lennie a széthúzó erők fölött. Egységben tudta tartani az akkoriban, mint egy 30 000 főt számláló hatalmas, túl hirtelen földuzzadt szerzetet. A legtöbbet nem szavával, hanem példájával érte el. Szegénységben és tudásban, józanságban és tökéletes engedelmességben élte a szerzetesi életet. Bonaventura sokat utazott. Ahol megfordult, mindenütt prédikált a népnek, de beszélt királyok és pápák előtt is. 1273. május 28-án a pápa kinevezte bíborossá és a Róma közelében lévő Albánó püspökévé. A kinevezés hallatára Bonaventura a pápához indult, akivel Firenze közelében találkozott, majd vele együtt Lyonba ment. A zsinatot előkészítő bizottság elnöke volt. A zsinaton 2 híres beszédet mondott, és sok fáradozása gyümölcseként július 6-án megszületett az Unió a görögökkel. Bonaventura aszkézise átlagos volt és emberi. Szíve minden rezdülését, a világ urának minden dicséretét és az örök atya minden segítségül hívását rendszerint szüntelenül forgó agyának munkája kísérte. És ugyanígy, vagy még inkább, nem volt olyan gondolata, amelyet át ne járt volna a szíve melege. Értelmi munkája az imádságban gyökerezett. Tudás és hit Bonaventuránál nem zárja ki, ellenkezőleg kölcsönösen föltételezi egymást. A hit adja értelmünknek azt a tisztaságot és azt az irányt, amely képessé tesz minket arra, hogy Istenről és az emberekről helyesen gondolkodjunk. Hitünk ad választ lelkünk legmélyebb kérdéseire, a létünket, utunkat és célunkat illető kérdésekre. A hitből erőt merítve és a hit világosságánál meglátjuk Istent a bennünket körülvevő világban, a saját lelkünkben és mindenben, ami fölöttünk van. Tanította, hogy aki Krisztust meg akarja ismerni, annak ahhoz a forráshoz kell nyúlnia, a Szentíráshoz, amelyet az egyház évszázadokon át hűségesen megőrzött. Bonaventura nem szánt sok időt teológiai gondolatainak rendszerezésére és írásba foglalására. Ereje zömét lekötötték az egyházi teendők és a rend nagy felelősséggel járó vezetése. Ennek ellenére a modern latin kiadásban 9 nagy kötetet tesznek ki művei. Bonaventura, akit az utókor a Dr. Seraphicus, Seráfi doktor címmel tisztelt meg, a görögökkel létrejött megegyezés másnapján megbetegedett, és egy héttel később, 1274. július 15-én vasárnap hajnalban meghalt. Temetésén a pápa az egész zsinattal együtt jelen volt. Sírja a Lyoni Szent Ferenc templomban van. 1482-ben avatták szenté, 1533-tól tiszteljük, mint egyháztanítót. Aquinói Szent Tamás, aki Bonaventurának professzortársa volt, egy alkalommal meglátogatta kollégáját. A szobájában nem látott mást, mint egy íróasztalt, rajta néhány felütött könyvet, mellette egy vastag fóliásokkal tele könyvespolcot, amelynek tetején egy koponya állt, a könyvek mellett pedig egy függönyt látott. Ahogy a könyveket szemügyre vette, nem talált köztük semmi különöset. Azt gondolta, talán a függöny mögött őrzi barátja azokat a kincseit, amelyekből tanítását meríti, amelyek tanításának mélységet és izzást kölcsönöznek. Szent Tamás kérésére Bonaventura elhúzta a függönyt, és látogatója, nem kis ámulatára, nem látott ott egyebet, mint egy feszületet. Bonaventura mosolyogva mutatott rá. Ez az én könyvtáram. Bonaventura lényének legszembetűnőbb vonása a jóság volt. Ünnepén így imádkozunk, add meg kérünk mindenható Istenünk, hogy akik Szent Bonaventura, püspök, mennyei születésnapját ünnepeljük, kiváló tudásán épüljünk, és lángoló szeretetét folytonosan utánozzuk.
2: Imádság Csepelényi György pálos vértanú boldoggá avatásáért. Istenünk, benned bízók erőssége, te arra hívtad Csepelényi Györgyöt, hogy boldog Özséb követőjeként híveidet megerősítse a katolikus hitben, és összegyűjtse, ami szétszóródott. Életáldozata hite és irántad érzett hűsége példaként ragyog előttünk. Add, hogy mielőbb a boldogok között tisztelhessük őt. Amen.

0: Délidőben.
1: Kedves hallgatóink, ma július 15-én Henrik és Roland napja van. Szeretettel köszöntjük az ünnepelteket névnapjuk alkalmából, és sok boldogságot kívánunk nekik innen a Szent István Rádióból. Nézzük a névnapok eredetét. A Henrik germán eredetű név jelentése körülkerített birtokán uralkodó, a Roland német eredetű, a germán Rodnand névből származik, jelentése vakmerő hős. Isten éltesse tehát a névnaposokat, és persze azokat is, akik a mai napon születésnapjukat ünneplik, vagy más évforduló miatt fontos nekik a mai dátum, a következő szám nekik szól.

0: Kalendárium. Évfordulók, ünnepek és emléknapok.
1: Kedves hallgatóink, most pedig következzenek a napjeles eseményei a Szent István Rádió kalendáriumából. 2000 óta a mai a bíróságok napja Magyarországon. 1869-ben ezen a napon hirdették ki a bírói hatalom gyakorlásáról szóló törvényt. Nézzük, kik születtek ezen a napon a történelem folyamán. 1606-ban látta meg a napvilágot Rembrandt, németalföldi festőművész, a világ egyik legismertebb festője, a holland festészet aranykorának egyik legjelentősebb alakja. 1810-ben született Löwenthal János Jakab, magyar sakkmester. 1893-ban ezen a napon született Jáki József, magyar közlekedésmérnök, talajmechanikus, Kossuth Díjas útépítőmérnök, a Magyar Tudományos Akadémia tagja. 1912-ben született Gallai Tibor, Kossuth Díjas magyar matematikus, a Magyar Tudományos Akadémia levelező tagja. 1930-ban született Szabó Gyula, Kossuth és kétszeres Jászai Mari Díjas színművész, a nemzet színésze. 1941-ben született Drahota Andrea, Jászai Mari Díjas magyar színésznő. 1948. július 15-én született Dunai Imre, magyar karikaturista, grafikus, könyvillusztrátor. 1961-ben látta meg a napvilágot Forrest Whitaker, amerikai színész, producer, rendező. 1973-ban ezen a napon született Liptai Klaudia, magyar színésznő. Most nézzük, kik hunytak el ezen a napon a történelem folyamán. 1783-ban halt meg Kollár Ádám Ferenc, jogtudós, császári és királyi tanácsos, a Bécsi Királyi Könyvtár igazgatója. 1888-ban halt meg Balogh Kálmán, magyar orvos, egyetemi tanár. 1904-ben hunyt el Anton Pavlovics Csehov, orosz író, drámaíró, orvos. Puskin, Gogol, Tolstoj, Dosztojevszki és Turgenyev mellett a 19. századi orosz irodalom legnagyobbjai közé tartozik, de a századforduló drámairodalmának egyik legnagyobb hatású alakja is egyben. 1930-ban halt meg

Auer Lipót, világhírű magyar hegedű művész, tanárkarmester, zeneszerző. 1974-ben ezen a napon hunyt el Wolf Emil vegyészmérnök, az önálló magyar gyógyszeripar egyik megteremtője. 1994-ben távozott közülünk Liska Tibor, Széchenyi díjas magyar közgazdász. 1998-ban hunyt el Csenki Imre, Kossuth díjas magyar karnagy, zeneszerző. 2005-ben hunyt el Kállai Ilona, kétszeres Jászai Mari díjas magyar színésznő. 2008-ban halt meg Kolonics György, olimpiai és világbajnok magyar kenus. Most nézzünk még néhány eseményt, amik a mai naphoz köthetők. 1162-ben megkoronázták II. László magyar királyt, aki alig fél évig uralkodott. 1490. július 15-én a Rákosi Országgyűlés Jagelló Ulászló cseh királyt választotta meg magyar királynak. 1514-ben ezen a napon Temesvár alatt Szapolyai János erdélyi vajda döntő vereséget mért a jobbágyfelkelőkre, Dózsa Györgyöt és vezértársait fogságba ejtették. 1799-ben ezen a napon megtalálták a Rosetti követ, amely az egyiptomi hieroglifák megfejtésének alapjául szolgált. 1846-ban Pest és Vác között megnyílt az első magyarországi vasútvonal. 1918. július 15-én megindult az utolsó nagy német offenzíva a nyugati fronton. 1931-ben Endres György és Magyar Sándor átrepülték az Atlanti-óceánt. 2016-ban ezen a napon török katonák egy csoportja puccsot kísérelt meg a kormány ellen, kijárási tilalmat vezettek be, és elfoglalták az állami TRT televízió székházát. Kedves hallgatóink, ez volt a mai nap kalendáriuma, tartsanak velünk holnap is!

0: Itt a Szent István Rádió, a jó hír hangja.
1: Tizenhárom óra.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
2: Kétnapos rendkívüli parlament ülés összehívását kezdeményezte jövő hétre is a kormány. Ruf Bálint miniszterelnökséget vezető miniszter azt indítványozza, hogy a parlament vitassa meg a jövő héten a közösségi közlekedés versenyképességének és hatékonyságának javításával összefüggő intézkedések, valamint az országos közlekedés szervező és az országos gördülőállomány kezelő társaság létrehozása érdekében szükséges törvénymódosítást. A központi költségvetés címrendjének a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatallal összefüggő módosítását. Ugyancsak tárgyalhatja az országgyűlés a veszélyhelyzet megszűnésével összefüggő átmeneti szabályokról és a járványügyi készültségről szóló, valamint a Magyar Agrár, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamaráról szóló törvény módosítását, továbbá a közpénzügyi reformokkal összefüggésben egyes államháztartási szabályok módosítását és a Magyarország 2026. évi központi költségvetéséről szóló törvény módosítást. A kormány mai ülésén megkezdi a Szent István vidékfejlesztési program tárgyalását, közölte délelőtt Magyar Péter miniszterelnök a Facebook oldalán. Erről még a kampány idején azt lehetett megtudni, a célja, hogy a magyar vidék újra megerősödjön. A sajtóban erről azt írták, 10 falunként évente 1 milliárd forint közösségi fejlesztési keret a Magyar Falu programon felül, amelynek felhasználásáról a helyiek dönthetnek. A vidék felszabadítása a helyi oligarchák és politikai függések alól. A közszolgáltatások megerősítése, házi orvosi közlekedési és közművelődési szolgáltatások fejlesztése, infrastruktúra fejlesztése és biztonságos közvilágítás a településeken, helyi adottságokra épülő gazdaságfejlesztés, új munkahelyek, valamint hazatelepülési program, hogy a vidékre visszatérők könnyebben jussanak földhöz, hitelhez és lehetőségekhez. Az Európai Bizottság alelnöke szerint az új magyar helyreállítási terv az unió pénzügyi érdekeinek védelme és a jogállamiság erősítése terén is magasabb szintű vállalásokat tartalmaz a korábbiaknál. Raffaele Fitto kiemelte, ebben szerepel a korrupció ellenes keretrendszer erősítése, a közbeszerzési szabályok javítása és az Európai Ügyészséghez való csatlakozás. Hangsúlyozta, hogy Magyarország nem részesül különleges elbánásban, az országnak augusztus 31-ig van ideje a vállalások teljes körű végrehajtására. A rövid határidő ellenére a kormány hazahozza a magyaroknak járó 1000 milliárdokat, közölte a Tisza párt uniós parlamenti képviselőcsoportja tegnap a testület szakbizottsági meghallgatása után. Felidézték, a kabinet és az Európai Bizottság között májusban kötött politikai megállapodás követően Magyarország benyújtotta a helyreállítási terv módosítási kérelmét. A nemzeti kisebbségek jogainak védelméről, különösen a kárpátaljai magyar közösség helyzetéről tárgyalt Ungváron az ukrán emberi jogi parlamenti biztos és a magyar alapvető jogok biztosa. A felek megállapodtak a két intézmény közötti együttműködés erősítéséről és a rendszeres kapcsolattartásról. Szeptemberben kölcsönös látogatásokkal és közös monitoring programokkal folytatják az egyeztetéseket. Ukrajnában megszavazta a parlament Julija Szviridenko miniszterelnök felmentését a hivatalából, a döntés értelmében a teljes kormány távozik. A miniszterelnöki tisztségből távozása után Julija Szviridenko várhatóan az Egyesült Államokba akkreditált ukrán nagykövet lesz. Az Ukrinform hírügynökség forrásai szerint az új kabinet kinevezéséről holnap szavaz a parlament. Az Egyesült Államok újabb katonai csapásokat mért iráni célpontokra, miközben visszaállította az iráni kikötőkre és a teljes partvidékre vonatkozó blokkádot. Donald Trump amerikai elnök csapások további sorát ígérte Irán ellen, amíg a teheráni vezetés nem ül ismét tárgyalóasztalhoz. Mégsem pénzt, hanem befektetéseket vár az amerikai elnök azoktól az öbölmenti országoktól, amelyeknek hajóit védik, amikor áthaladnak a Hormuzi szorosban. Donald Trump bejelentette a közösségi oldalán, hogy közel-keleti vezetőkkel egyeztetve elállt a 20%-os díjtól, amelyet a szorosan áthaladó szállítmányok után helyezett kilátásba korábban. Itthon jelentősen emelkedtek az üzemanyagárak. A 95-ös benzin 14, a gázolaj 7 forinttal lett drágább mára. A benzin literje így átlagosan 601, a gázolaj pedig 615 forintba kerül. A belügyminiszter szerint egyszerűbb és költséghatékonyabb keretek között rendezik meg az augusztus 20-ai rendezvénysorozatot. Pósai Gábor közölte, a 17,5 milliárd forint értékű szerződéseket a Nemzeti Rendezvényszervező Ügynökség ZRT-vel felmondták, az új közbeszerzési eljárás előkészítése elkezdődött. Végül az időjárásról. Átmenetileg kialakultak erősebben felhős területek, szorványosan előfordulhatnak záporok, zivatarok, néha jégesővel járó viharok. A szél amúgy általában gyenge mérsékelt maradt. A csúcsomérséklet 29-30 fok körül alakul. Híreinket hallották.
0: Nem középiskolás fokon. Dr. Hanisné Petró Valéria irodalmi műsora.
1: A tisztánlátó Ady Endre.

Levél apámhoz. Hogy jó lett volna édesapám központi szolgabíróvá válaszódni Zilahon, kivirágoztatni a 7 szilvafát, s becsületet szerezni az elkoldusodott diósadi adiaknak, bizony talán jó lett volna. Sose nyeltél volna keserűen a nagyobbik fiadra gondolva, kit haza, a kis fehérházba, csak a megveszekedett idegei kergetnek olykor, s aki úgy érzi, az érmincenti nyugodalomban, hogy megölte az életét, bolondokat művel, mert künn a sokadalomban harcok, tépelődések, gondolatok és kínok között bomlasztja, veszti el magát. Úgy van, úgy van. Barátkozom az öreg akácfával, kinézek a rétre, belecsalom a mélységes csöndességet a szívembe, beleolvadok a csöndes, gondolattalan vegetálásba. Egy napig. Te tudod, édesapám, hogy csak egy napig. Aztán rést törik a nagy kerten, besüt a nap, bezúg a nagy lárma, bezsibong a lelkembe az élet, és én rohanok tőletek el-vissza. Úgy érzem, agyonnyom a csönd. Darabokra bomlik a testem. Elrohad a tüdőm, ha nem szaladok zajba, ha nem csapok össze valakivel, ha harsogva nem kiabálok én is bele a nagyvilági lármába, és te meg az anyám ilyenkor újra elsirattok, és jaj, talán igazatok van. Ez az, amivel most is harcolok, a penna. Ki ez a költő, ki ez a géniusz? Ki nevezi magát Góg és Magóg fiának? Ki akar szerelmes nászt az avaron? Ki sóhajt fel kétségbe esetten, a Tiszaparton mit keresek? Ady Endre az, akinek példaképe a mennyeien nagyságos suhanc, azaz Petőfi, Vajda János, a Biblia, aki Nietzsche gondolataival igazolta saját zsenigőgjét, aki rálátott a magyar ugar termékeny terméketlenségére, a perdita lelkek véresen őszinte szerelmére. Ő volt az, aki idejekorán sugallatot kapott korai haláláról, mégis szerelmes volt belé. Ady Endre volt, Balassi után, a második kiemelkedő vallásos költőnk, aki szenvedélyes hittel kereste az Istent, s őszintén bevallotta önmagának is, hogy nem tartja méltónak hozzá magát. Csak nagyszerű nevedet tudnám, sóhajtott fel egyszer, majd megtörtem bevallja. Békíts ki magaddal s magammal, hiszen te vagy a béke. Ady mindent másképp látott, mint kortársai, a hazát, a szerelmet, Istent, sorsát. Ő mert írni kendőzetlenül saját alkoholizmusáról az Őskaján című versében, és merte Isten verését kérni a hazánkra a Nekünk Mohács kell című fordított himnuszában. Ennek aztán súlyos támadások, s a nyomában járó elszigetelődés lett a következménye. Különben nem sóhajtott volna fel így. Sem utódja, sem boldog őse, sem rokona, sem ismerőse nem vagyok senkinek. Nem vagyok senkinek. Minden tudott a magyar történelemről és politikáról, a nemzet múltjáról és jövőjéről. Sejtései beigazolódtak a trianoni tragédia nyomán. Ő élte át, Pilinszky szerint idegen nyelvre lefordíthatatlan képekben, a világ széttöredezettségét, a csonkaság érzetét. A Kocsi út az éjszakában című festői költeményében ezt írja. Minden láng csak részekben lobban, minden szerelem darabokban. Ő az, aki költővé tette Pilinszkyt. Aki imádta és szenvedélyes szavakkal illette Petőfit, ő az a magyar költőgéniusz, aki mellett soha senki nem ment el közömbösen. Ilyen volt az előző előadásaimban ismertetett François Villon is. Megjelenése azonnal ellenszenvet, riadalmat keltett kortársaiban, hiszen megérezték utánozhatatlanul eredeti szellemét, kifejezésmódját. Sajnos Mihály Rozália csókjától a világháborúig, az egyéni sorvasztó betegségtől a nemzeti tragédiáig ívelt pályafutása. Roncsolt idegein szűrte át a valóság elemeit, az élet ellentmondásait.
Mindent a fonákjáról látott, a pénzt, a mámort, a halált, a szerelmet, a politikát, a magyarságot, önmagát. Tudta, hogy Csinszka csak lázáros szomorú nincseit láthatja, hiába állítja, jó voltam szerelemben, egy Isten sem gondolhatná szebben. Adi soha nem volt őszintétlen, soha nem hazudott. Hiába írja, lelkem egy nagy harangvirág, finom remegések az erőm, a zsenialitását is bátran vállalta a tök magjankók szorításában. A Hortobágy poétája szélmalomharcot vívott az értetlenek között. Az álombakók hazájában idegenül mozgott, és önsorsrontó életet élt. Ez persze kordivat is volt, méltán tekinthetjük e korszellem áldozatának is. Adi rendkívüli jelentőségű a magyar költészetben, ereje a látás és kifejezés módjában, kevert magyaros és időmértékes versritmusában, őszinteségében és provokatív életfelfogásában rejlik. Arszpoétikája az éles látás, a pontos megfogalmazás, eredeti képekben láttatás, az igazság bátor, kérlelhetetlen kifejezése volt. Sósabbak itt a könnyek, s a fájdalmak is mások. Ezerszer messiások a magyar messiások. A támadások elől Párizsba menekült, amit ő nevezett embersűrűs gigászi vadonnak, aki a szájas Duna pandúr hadától futott az asszony ölébe. Léda emelte ki a nagyváradi újságíró élet zülléséből, ő, Diósiné Brüladél, francia nyersfordításai segítették művészi fejlődését. Ő adta meg a fiatal férfi szenvedély szükségletét. Most hallgassuk meg az Örök harc és Nász című versét.

Én asszonyom, bejó, ha bántlak, mea culpázok, megtörök, sírok, várlak, kívánlak. Én asszonyom, bejó, ha rossz vagy, szívemben százszor, százszor megöllek, űzlek, gyűlöllek. Én asszonyom, ugye, hogy így lesz? Örök lesz a mi nagy csatázásunk, s örök a nászunk. Lédával a bálban. Sikolt a zene, tornyosul, omlik, parfümös, boldog, forró ifjú pára. S a rózsakoszorús ifjak, leányok rettenve néznek egy fekete párra. Kik ezek? S mi bús csöndben belépünk. Halálarcunk sötét fátyollal óvjuk, s hervat régi rózsakoszorúinkat a vígteremben némán szerte szórjuk. Elhal a zene, s a vígteremben téli szél zúg, és elalusznak a lángok. Mi táncba kezdünk, és sírva, dideregve rebbennek szét a boldog mátkapárok.

Mégis, bár egy halott leánygyermek született a kapcsolatukból, ez szerelem terméketlen maradt. Házasság nem lett belőle, de gyönyörű versek láttak napvilágot. Így a szerelmi búcsúzás legkegyetlenebbike is, az elbocsátó szép üzenet. Törjön 101-szer, 100-szor tört varázs. Hát elbocsátlak még egyszer, utolszor. Ha hitted, hogy még mindig tartalak, s hitted, hogy kell még elbocsáttatás. 100-szor sújtottan dobom én felét feledésemnek gazdag úrpalástját. Vedd magadra, mert lesz még hidegebb is. Vedd magadra, mert sajnálom magunkat, egyenlőtlen harc nagy szégyeniért, alázásodért, nem tudom miért. Szóval már csak téged, téged sajnállak. Milyen régen és titkosan így volt már. Sorsod szépítni hányszor adatott ámító kegyből, szépek szépért forrott és küldött ékes lédazsoltár. Soha se kaptam el, sose vettem. Átadtam néked szépen álhitét csókoknak, kik mással csattantanak, s szerelmeket, kiket mással szerettem. És köszönök ma annyi ölelést, ám köszönök mégis annyi volt lédát, amennyit férfi megköszönni tud, mikor egy unott, régi csókon lép át. És milyen régen nem kutattalak fövenyes múltban, zavaros jelenben, s már jövőt kicsiny s asszonyos rabútján, milyen régen elbúcsúztattalak. Milyen régen csupán azt keresem, hogy szép énemből valamid maradjon. Én csodás, verses rádfogásaimból. S biztasd magad árván, szerelmesen, hogy te is voltál nem csak az, aki nem bírt magának mindent vallani, s rágatott díszeiből egy nőre. Büszke mellemről, ki nagy, telhetetlen. Akartam látni szép hullásodat, s nem elhagyott némber kis bosszúját, ki áll dühötten bosszúim mellesben. Nem kevés szegény magad csófolását, hisz rajtad van krőzusságom nyoma, s hozzám tartozni lehetett hited, kinek múlását nem szabad, hogy lássák, kinek én úgy adtam az ölelést, hogy neki is örömeteljék benne, ki előttem kis kérdőjel vala, s csak a jöttöm mellett beteljesedve. Lezörögsz-e, mint réghervat virág, rég pihenő imakönyvből kihulva, vagy futkározva rongyik cipeled vet nimbuszod, e zsarnok bús igát, s mely végre méltó nőiért rebeg magam imádó önmagam imáját. Kérem a sorsot, sorsot kérje meg, csillagsorsomban ne véljen fonódni, s mindegy, minyel el ár, avagy salak. Általam vagy, mert meg én láttalak, s régen nem vagy, mert már régen nem vagy.

Adi élete és látásmódja tele van ellentétekkel, végletekkel, paradoxonokkal. A Szivárvány halála című vers is ezt példázza. Soha olyan ékes szivárványt, abroncsként fogta az eget, soha olyan szent abroncsot, még olyan szélest, olyan ölelőt, de íme esteledett. Már unták is bámulni, nézni a parasztok, barmok, madarak, szégyenkeztek szemek és öklök, hogy ellágyultak ott a mezőn, egy rongy szivárvány alatt. Kacsingatott már csúfolódva a vén nap is temetkezőn. Tetszett neki, hogy egy szivárvány, egy színcsoda, ámulást terem, józan és trágyás mezőn. Csak a szivárvány várt még mindig, folyton szebb lett, ahogy bukott, sírón nézett le a mezőre, s aztán beitták szent színeit távozó felhőhúgok. A vén nap leesett mosolygón, föllélegzett egész világ. Nem valók az izzadt mezőkre eféle bolond és nagyszerű, szent égi komédiák.

A fölföldobott kő is a végletek szembeállításával hat. Ugyanolyan erővel vágyakozik el, mint ahogy vissza. Ugyanakkor az utolsó sor utal a végső hovatartozásra. Fölföldobott kő, földedre hullva. Kicsi országom, újra meg újra hazajön a fiad. Messze tornyokat látogat sorba, szédül, elbusong, s lehull a porba, amelyből vétetett. Mindig elvágyik, s nem menekülhet, magyar vágyakkal, melyek elülnek, s fölhorgadnak megint. Tied vagyok én nagy haragomban, nagy hűtlenségemben, szerelmes gondban, szomorúan magyar. Fölföldobott kő, bús akaratlan kicsi országom, példás alakban, te orcádra ütök. És jaj, hiába minden, ha szándék, százszor földobnál én visszaszállnék, százszor is, végül is.

Igazi utazás ihlette a következő műalkotást, amikor Adi Nagy Károlyról Érmincentre utazott egy rossz paraszt szekéren, az utolsó holdnegyed látványában. Ez az égi jel látomássá, sejtelmes előérzetté fogalmazódott remek művében. Kocsiút az éjszakában. Milyen csonka ma a hold? Az éj milyen sivatag, néma. Milyen szomorú vagyok én ma? Milyen csonka ma a hold? Minden egész eltörött. Minden láng csak részekben lobban. Minden szerelem darabokban. Minden egész eltörött. Fut velem egy rossz szekér. Utána, mintha jajszó szállna. Félig mély csönd, és félig lárma. Fut velem egy rossz szekér.

Most állítsuk szembe a mámor vágyát, a lehúzó ösztönök hatalmát, az isteni tisztaság utáni kétségbe esett vágyakozással, az Őskaján és a Sionhegy alatt című versekben. Ady Endre, az Őskaján. Bíbor palásban jött keletről a rímek ősi hajnalán. Jött boroskedvel, paripásan, zeneszerszámmal, dalosan, és mellém ült le Őskaján. Duhajlegény, fülemben ótáz, iszunk, iszunk, s én hallgatom. Piros hajnalok hosszú sorban suhannak el, és részegen kopognak be az ablakon. Szent kelet vesztett boldogsága ez a gyalázatos jelen, és a kicifrált ködjövendő táncol egy boros asztalon, s Őskaján birkózik velem. Én rozsaketben bóbiskálok, az Őskaján vállán bíbor, feszület, két gyertya, komorság, nagy torna ez, bús végtelen, s az asztalon ömlik a bor. Ó, Babilon ideje óta az Őskaján harcol velem, ott járhatott egy céda ősöm, s nekem azóta cimborám, apám, császárom, istenem. Korhely Apolló, gúnyos arcú, palástja, csusszan lova vár, de áll a bál és zúg a torna, bujdosik egyre, bujdosik véres asztalon a pohár. Nagyságos úr, kegyes pajtásom, bocsáss már, nehéz a fejem, sok volt immár a jóból, sok volt a bűn, az éj, a vágy, apám, sok volt a szerelem. Nyögve kínálom törött lantom, törött szívem, de ő kacag, robogva jár kell, fut az élet énekes, véres és boros szent kocsmaablakunk alatt. Uram, kelj mással viadalra, nekem az öröm nem öröm, fejfájás a mámors, a hírnév, cudar álmokban elkopott a büszke oroszlán köröm. Uram, az én rögöm magyar rög, meddő, kisajtolt. Mit akar a te nagy mámor biztatásod? Mit ér a bor és véráldomás? Mit ér az ember, ha magyar? Uram, én szegény kósza szolga, elhasznált nagy bolond vagyok. Miért igyak most már rogyásig? Pénzem nincs, hitem elinalt. Erőm elfogyott, meghalok. Uram, van egy anyám, szent asszony. Van egy lédám, áldott legyen. Van egy pár álomvillanásom, egy-két hívem, s lelkem alatt egy nagy mocsár, a förtelem. Volna talán egy-két nótám is, egy-két buja új nagy dalom, de íme el akarok esni asztal alatt, mámor alatt, ezen az ős viadalon. Uram, bocsásd el bús szolgádat, nincs semmi már, csak a bizony, az ős bizony, a biztos romlás. Ne igéz, ne bánts, ne itass, uram, én többet nem iszom. Van csömöröm, nagy irtózásom, s egy beteg fonnyad derekam. Utolszor meghajlok előtted, földhöz vágom a poharam. Uram, én megadom magam. S már látom, mint kap paripára, vállamra üt nagyot nevet. S viszik tovább a táltosával pogány dalok, víg hajnalok, boszorkányos forró szelek. Száll keletről tovább nyugatra, új pogány tornákra szalad. S én feszülettel, tört pohárral, hűlt testtel, dermet vidoran, elnyúlok az asztal alatt.

A Sionhegy alatt. Borzolt fehér istenszakállal tépetten fázva fújt szaladt az én uram, a rég feledett, nyírkos vak őszi hajnalon, valahol a Sionhegy alatt. Egy nagy harang volt a kabátja, piros betűkkel foltozott. Bús és kopott volt az öreg úr, paskolta, verte a ködöt, rórátérre harangozott. Lámpás volt reszkető kezemben és rongyolt lelkemben a hit, s eszemben a régi ifjúság, éreztem az Isten szagot, s kerestem akkor valakit. Megvárt ott a Sionhegy alján, s lángoltak, égtek a kövek. Harangozott és simogatott. Bekönnyezte az arcomat. Jó volt, kegyes volt az öreg. Ráncos vén kezét megcsókoltam, s jajgatva törtem az eszem. Hogy hívnak téged, szép öreg úr, kihez mondottam sok imát? Jaj, jaj, jaj, nem emlékezem. Halottan visszajöttem hozzád, én az életben kárhozott. Csak tudnék egy gyermeki imát. Ő nézett reám szomorún, s harangozott, harangozott. Csak nagyszerű nevedet tudnám. Ő várt, várt, és aztán fölszaladt. Minden lépése zsoltár ütem, halotti zsoltár. S én ülök, sírván, a Sionhegy alatt.

0: nem középiskolás fokon. Dr. Hanisné Petró Valéria irodalmi műsorát hallották, melynek összeállítója és zenei szerkesztője Kónya Éva volt.
1: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
2: Népzenei kincsestár.
3: Kedves hallgatóink, mai műsorunkban a Terkeny Művek Muzsikel, az együttes zenéje a Táncház mozgalom körüli zenei közegből nőtt ki, magába olvasztva a magyar jazz, beat és pop azon áramlatait, amelyek már korábban is összefonódva fejlődtek együtt. Ez a különleges zenei világ csak itt Magyarországon születhetett meg. A Junior Prima díjas Terkeny Művek, Terkeny Kovács Bálint cimbalom művész és dalszerző zenekara a dalokat, szövegeket ő szerzi, az eddolgozásokat, vers megzenésítéseket ő készíti. A megvalósításban zenésztársai segítenek Fekete Borbála és Viszkeleti Júlia csodálatos énekével, Hámori Máté virtuóz és érzékeny gitárjátékával, Fekete Márton és Molnár Péter lendületes brácsa és bőgő kíséretükkel. A cimbalom brácsa bőgő triója a népi vonós bandák hangzását idézi, de a gitár ezt jazzes, blúzos hangulatokkal átszínezi. Bori a népdalok finom hajlításait és a popzenei ritmizálást természetesen ötvözi, Júlia és Bálint kórusával kiegészülve igazi vokál grup hangzás jön létre, amely egészen különlegessé teszi a zenekart a hazai világzenei produkciók között. Kedves hallgatóink, műsorunkban a 2021-ben megjelent Csendes folyóvíz című lemezről válogatunk, kellemes zenehallgatást kívánunk!

0: Kedves hallgatóink, elhangzott műsorunkban a Tárkány Művek 2021-ben megjelent Csendes folyóvíz című lemezéről válogatott a zenei szerkesztő Kovács Krisztina. Nevében is további tartalmas időtöltést kívánok mindenkinek.
1: Délidőben.
2: Dicsértessék, hogy Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntjük a Szent István Rádió hallgatóit 2026. július 15-én. A zenéket Kovács Krisztina válogatja, a hírszerkesztő Demnár Ádám, a technikus kolléga Tompos Péter. Nevükben is köszönti önöket a műsorvezető Sinkovics Andrea. 14. Leó pápa mondja: a szolgaságban Krisztus szabadulás. A háború ostora alatt Krisztus remény, a bűn órájában Krisztus megbocsájtás. Kedves hallgatóink, hamarosan híreket mondunk, ezután a könyvjelző című műsorunkban Svetlana Alekszejevics az Utolsó tanúk című művéről Urbán Mártával, a Főegyházmegyei Levéltár munkatársával beszélgetünk. 14 óra 35 perctől a Neuma egyházzenei műsorunk szól. 14 és 15 óra között rádiónk Tokai frekvenciáján a lélekműhelyen jelentkezünk. Az óra első felében a jeles fákról hallanak, majd Tóth János Zoltán Erre mit lépsz kis haver című könyvének második része hangzik el. Az óra második felében Anselm Grün a Szépség című művének első részét Varga Orsolya olvassa fel. Rádiónk kisújszállási frekvenciáján ekkor a szülőföld szól. Műsorunkban Horváth Ferencet ismerhetik meg, aki több mint 50 éve járja a Kárpát-medencét és fényképezi annak épített és természeti örökségét. Majd Bozók Ferenc atya olvassa fel saját írását a békákról. A 15 órakor elhangzó hírek után a kereszt

0: Közéleti Akadémiában ifjabb Keresztes Sándorról, az Antal kormány egykori miniszterével beszélgetünk. 15 óra 30 perckor a Hitvallóban a hitről beszélget Bíró Péterné Illésvirág kollégiumvezető, az Egri Szent Orsolya Iskola Központ kollégiumának diákjaival. A 16 órai hírek után kezdődik az Értékadó. Gazdasági magazinunk témái. Beszámolunk a hátrányos helyzetű társadalmi réteg munkaerőpiaci érvényesüléséről. Ellátogatunk a Heves vármegyei Szihalomra is, ahol nemrégiben felújították és megnyitották a művelődési házat. Majd egy Egri TDM helyzetét járjuk körbe egy volt önkormányzati képviselő segítségével. Ajánlónkban dr. Pápai Ákos volt önkormányzati képviselő nyilatkozott a TDM helyzetéről.
1: Valamilyen szolgáltatást nyújtanak az ide látogatóknak, tehát a szálláshelyen, például az Egri vár ilyen, az Egri strand ilyen, a termálfürdő ilyen, az éttermek ilyenek, de egy-egy ilyen kiállítóhely, bármi, amit a ide látogató vagy ide látogatni tervező ember igénybe vesz vagy igénybe vehet. És ezeknek az összehangolásáról, ezeknek a helyeknek a együttműködéséről és összehangolásáról szólna, vagy ennek a tárolásáról szólna a TDM.
0: A 17 órakor elhangzó regionális hírek után a kora esti hírmondót és régiónk sporthíreit hallgathatják meg, majd a Rózsafüzér imádságot közvetítünk rádiónk Egri stúdiójából. Ezután híreket mondunk, és Homa János olvassa fel hétvégi levelét. A 19 órai hírek után az iránytű vendége Kántor Benedek, 16 éves Európa bajnok öttusázó lesz, aki a jövő héten a Litvániában zajló világbajnokságra készül. 19 óra 45 perckor esti mesével búcsúzunk a gyermekektől. Bálint Ágnes az Elvarázsolt egérkisasszony című meséjének 22. része hangzik el. 19 óra 50 perckor a Lélek szavában arról lesz szó, hogy mi az imádság, kihez imádkozzunk. Erről Kormos Csaba poroszlói plébános atya elmélkedését hallgathatják meg. 19 és 20 óra között rádiónk tokai frekvenciáján a találkozással jelentkezünk. Hortobágyi Ciril pannonhalmi főapát a teremtésvédelemről és a szerzetesek fenntarthatósági törekvéseiről beszél. Majd Varga Kamil ferences testvér folytatja sorozatát a rend boldog geavatás előtt álló vértanúiról. Rádiónk kisújszállási frekvenciáján ekkor az Életünk című műsorunkban Miskolc város egykori főkertészére, Brabarics Fülöpre emlékezik Rózsa György főlevéltáros. Kedves hallgatóink, műsorismertetéssel legközelebb 20 óra 5 perckor jelentkezünk, addig is további tartalmas rádiózást kívánunk. Dicsértessék a Jézus Krisztus!

0: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
1: Szivárvány. Műsorok az élet sokféleségéről.
2: 14 óra.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
3: Kétnapos rendkívüli parlament ülés összehívását kezdeményezte jövő hétre is a kormány. Ruf Bálint miniszterelnökséget vezető miniszter azt indítványozza, hogy a parlament vitassa meg a jövő héten a közösségi közlekedés versenyképességének és hatékonyságának javításával összefüggő intézkedések, valamint az országos közlekedés szervező és az országos gördülőállomány kezelő társaság létrehozása érdekében szükséges törvénymódosítást. A központi költségvetés címrendjének a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatallal összefüggő módosítását. Ugyancsak tárgyalhatja az országgyűlés a veszélyhelyzet megszűnésével összefüggő átmeneti szabályokról és a járványügyi készültségről szóló, valamint a Magyar Agrár, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamaráról szóló törvény módosítását, továbbá a közpénzügyi reformokkal összefüggésben egyes államháztartási szabályok módosítását és a Magyarország 2026. évi központi költségvetéséről szóló törvény módosítást. A kormány mai ülésén megkezdi a Szent István vidékfejlesztési program tárgyalását, közölte délelőtt Magyar Péter miniszterelnök a Facebook oldalán. Erről még a kampány idején azt lehetett megtudni, a célja, hogy a magyar vidék újra megerősödjön. A sajtóban erről azt írták, 10 falunként évente 1 milliárd forint közösségi fejlesztési keret a Magyar Falu programon felül, amelynek felhasználásáról a helyiek dönthetnek. A vidék felszabadítása a helyi oligarchák és politikai függések alól. A közszolgáltatások megerősítése, házi orvosi közlekedési és közművelődési szolgáltatások fejlesztése, infrastruktúra fejlesztése és biztonságos közvilágítása településeken, helyi adottságokra épülő gazdaságfejlesztés, új munkahelyek, valamint hazatelepülési program, hogy a vidékre visszatérők könnyebben jussanak földhöz, hitelhez és lehetőségekhez. Az Európai Bizottság alelnöke szerint az új magyar helyreállítási terv az unió pénzügyi érdekeinek védelme és a jogállamiság erősítése terén is magasabb szintű vállalásokat tartalmaz a korábbiaknál. Raffaele Fitto kiemelte, ebben szerepel a korrupció ellenes keretrendszer erősítése, a közbeszerzési szabályok javítása és az Európai Ügyészséghez való csatlakozás. Hangsúlyozta, hogy Magyarország nem részesül különleges elbánásban, az országnak augusztus 31-ig van ideje a vállalások teljes körű végrehajtására. A rövid határidő ellenére a kormány hazahozza a magyaroknak járó 1000 milliárdokat, közölte a Tisza párt uniós parlamenti képviselőcsoportja tegnap a testület szakbizottsági meghallgatása után. Felidézték, a kabinet és az Európai Bizottság között májusban kötött politikai megállapodás követően Magyarország benyújtotta a helyreállítási terv módosítási kérelmét. A nemzeti kisebbségek jogainak védelméről, különösen a kárpátaljai magyar közösség helyzetéről tárgyalt Ungváron az ukrán emberi jogi parlamenti biztos és a magyar alapvető jogok biztosa. A felek megállapodtak a két intézmény közötti együttműködés erősítéséről és a rendszeres kapcsolattartásról. Szeptemberben kölcsönös látogatásokkal és közös monitoring programokkal folytatják az egyeztetéseket. Ukrajnában megszavazta a parlament Julija Szviridenko miniszterelnök felmentését a hivatalából, a döntés értelmében a teljes kormány távozik. A miniszterelnöki tisztségből távozása után Julija Szviridenko várhatóan az Egyesült Államokba akkreditált ukrán nagykövet lesz. Az Ukrinform hírügynökség forrásai szerint az új kabinet kinevezéséről holnap szavaz a parlament. Az Egyesült Államok újabb katonai csapásokat mért iráni célpontokra, miközben visszaállította az iráni kikötőkre és a teljes partvidékre vonatkozó blokkádot. Donald Trump amerikai elnök csapások további sorát ígérte Irán ellen, amíg a teheráni vezetés nem ül ismét tárgyalóasztalhoz. Mégsem pénzt, hanem befektetéseket vár az amerikai elnök azoktól az öbölmenti országoktól, amelyeknek hajóit védik, amikor áthaladnak a Hormuzi szorosban. Donald Trump bejelentette a közösségi oldalán, hogy közel-keleti vezetőkkel egyeztetve elállt a 20%-os díjtól, amelyet a szorosan áthaladó szállítmányok után helyezett kilátásba korábban. Itthon jelentősen emelkedtek az üzemanyagárak. A 95-ös benzin 14, a gázolaj 7 forinttal lett drágább mára. A benzin literje így átlagosan 601, a gázolaj pedig 615 forintba kerül. A belügyminiszter szerint egyszerűbb és költséghatékonyabb keretek között rendezik meg az augusztus 20-ai rendezvénysorozatot. Pósai Gábor közölte, a 17,5 milliárd forint értékű szerződéseket a Nemzeti Rendezvényszervező Ügynökség ZRT-vel felmondták, az új közbeszerzési eljárás előkészítése elkezdődött. Végül az időjárásról. Holnap a fátyol és gomoly felhők mellett sok napsütés várható, zápor, zivatar helyenként előfordulhat, a szél többnyire mérsékelt marad. A hőmérséklet csütörtökön hajnalban 15-17, napközben 31-32 fok körül alakul. Híreinket hallották.
2: Reklám. Bűn és megtérés. 2026. augusztus 25-én, 26-án és 27-én Mio Baradá horvát karizmatikus lelki gyakorlata az Egri Szent Bernát Ciszterci templomban. Az Életünk Krisztus karizmatikus közösség által szervezett lelki gyakorlat fővédnöke dr. Ternyák Csaba egri érsek. Jelentkezés és részletes program szentlélek2006@gmail.com e-mail címen vagy a Ciszterci templom sekrestjéjében. Kérjük, hogy csak az jelentkezzen, aki mindhárom nap programján részt tud venni.
4: Hallgassa a Szent István Rádiót mobiltelefonján is. Az ehhez szükséges alkalmazás elérhető a Google Play és az Apple Store felületein. Internet kapcsolaton keresztül így bárhol kényelmesen elérhető a rádióadása, a napi evangélium és több más hasznos tartalom. Töltse le és vigye magával a Szent István Rádiót az ingyenes mobil alkalmazással.
2: Reklámot hallottak. Könyvjelző. A Szent István Rádió nyelvápoló és könyvajánló műsora.
5: Sok szeretettel köszöntöm minden kedves hallgatónkat, a műsor készítőjét, Domán Vivient hallják. Mai adásunkban egy mély drámai olvasmányról elmélkedünk Urbán Mártával, a Főegyházmegyei Levéltár munkatársával. Tartsanak velünk ma is. Sok szeretettel köszöntelek itt rádiónk mikrofonjánál. A mai alkalommal egy elég megrendítő könyvet hoztál a hallgatóinknak, de azt gondolom, hogy így a nagybőjt vége felé nem is mulatozós vagy jókedvű olvasmányokat szoktunk a kezünkbe venni, hanem valóban egy kicsit ilyen drámaibb elgondolkodtatóbb műveket. Mi a címe és miért ezt hoztad most a hallgatóinknak?
6: Most Svetlana Alekszijevicsnek az utolsó tanúk című kötetét hoztam, mely abban a példányban, amiben én elhoztam, egy olyan címkét visel, egy irodalmi Nobel-díj 2015. Hogy mit is tudunk a szerzőről, hiszen jelenségben nagyon fontos, hogy tudjuk, hogy ki a szerző. Ő egy fehér orosz szerző, egyébként újságíró, és egy oknyomozó újságíró, és 2015-ben a Svéd Akadémiának ítélte az irodalmi Nobel-díjat egy olyan munkásságért, ami nem igazi irodalmi munkásság. Pontosan idézzem, a szenvedés és a helytállás monumentális megörökítéséért kapta a Nobel-díjat. Ez egy nagyon elgondolkodtató mondat, és nagyon sok kérdést vet fel az emberbe, és kíváncsivá teszi az embert. És annak köszönhetően, hogy a 2015-ben megkapta az irodalmi Nobel-díjat, szerencsénkre az Európa Könyvkiadó felkarolta az ő életművét, és 5 kötetben megjelentette az ő 5 nagy művét, és lényegében ebből egy ilyen sorozatot hoztak létre, mégpedig az Utópia hangjai sorozatot. Ez ebben a sorozatban a 2. kötet, és a könyvről még azt fontos elmondani, hogy ez 1985-ben jelent meg először, egyébként magyarul is megjelent, bár valószínűleg akkor nem olyan sok emberhez jutott el, és most annak köszönhetően, hogy kapott ugye a szerzőnk egy Nobel-díjat, talán sokkal több emberhez eljutott, és egy ilyen nagy kiadó karolta fel, de ennek köszönhetően még több emberhez eljuthatott, és ami még talán fontos lehet, hogy a szerzőnek a nevét már esetleg hallottuk, nem biztos, hogy ezen kötet kapcsán hallottuk, hiszen az ő munkásságához tartozik az a Csernobili ima is, mely kapcsán az egyik nagy kereskedelmi csatorna készített egy sorozatot, ami nagyon népszerű volt, és ha nem is olvasta valaki a könyvet, a sorozatról valószínűleg ha akart, ha nem, akkor is hallhatott. És ha így nézzük, akkor az a szerzőnőnek a leghíresebb műve, viszont nem a legfontosabb, mert a Nobel-díj hátterében az utolsó tanúk állnak, illetve a Nők a tűzvonalban című kötet.
5: Mesélj egy kicsit a hallgatóinknak arról, hogy ki is ez a Svetlana Alekszijevics. Mit lehet tudni erről a hölgyről? erről az írónőről. Hát azt ugye említetted, hogy ő nem kifejezetten írónő, hanem oknyomozó újságíró. Nyilvánvalóan, hogy amikor megírta ezeket a történeteit, nem az fűtötte és nem az hajtotta, mint ahogyan nagy valószínűséggel senkit, hogy na én akkor irodalmi Nobel-díjat szeretnék nyerni, hanem hogy a világ elé tárjon egy olyan témát, amit mondjuk esetleg még más nem tett, vagy nem fogott így össze, vagy nem lehetett róla beszélni, vagy nem ismertek róla beszélni. Na most itt egy-egy mondatotból már azért felsejlik, hogy Csernobilima, Nők a tűzvonalban, Utolsó tanúk. Tegyük azért rendbe, hogy most ő ott milyen témákban is oknyomozott és írt.
6: Ugye a szerzőnk 1948-ban született a Szovjetunió területén, Fehér Oroszországban. Tehát lényegében az ő fiatalságának akkor az a Szovjetunióban zajlott, és 1985-ben a semmiből került elő az ő első regénye, és igazából nem is regény, dokumentumregénynek mondjuk inkább, és akkor vált ő így ismerté, amikor is felismerte azt, hogy vannak olyan témák, amikről írnak sokan, de egyoldalúan, és ő valamilyen szinten nyilván tudat alatt egy új műfajt teremtett, hiszen ő ilyen dokumentumregényeket írt, aminek az volt az egyik koncepciója, hogy hétköznapi átlag embereket szólaltasson meg a témában, minél többet, és olyan szempontból, ahogy még mások nem vizsgálták. Például 1985 előtt a nők szemszögéből senki nem vizsgálta a második világháborúnak az eseményeit, vagy pontosabban tudomásom szerint senki nem vizsgált, hiszen Magyarországon is csak 1990 után jelent ez meg a kutatási, illetve irodalmi érdeklődésben. A kötet, amiről most fogunk beszélni, ez ugye az Utolsó tanúk, melynek az alcíme az, hogy gyerekként a második világháborúban, ennek a fő koncepciója az, hogy olyan emberekkel beszélgetett, azt mondjuk, hogy utolsó tanúk, tehát tényleg ő meg egy olyan időszakban tudott ezekkel az emberekkel beszélni, amikor még ők éltek, és olyan embereket választott ki, akik gyerekek voltak a világháború alatt. Ha megnézzük, hogy ki hány éves volt, akkor láthatjuk, hogy a legfiatalabb 3 éves volt, a legidősebb pedig 14. Tehát a kisgyerekektől a kamasz korig vizsgálta ezeket a kérdésköröket. És az ő módszerhez hozzátartozik azt, hogy ő kérdez, és az interjú alanyok válaszolnak, és utána ebből próbál meg egy bizonyos koncepció alapján felépíteni egy művet. De hogy egy kicsit visszatérek a Csernobilimára, de az pedig azért olyan különleges szerintem, mert ott tényleg minden nézőpontot megpróbál így megszólaltatni. Így nem mondhatjuk azt, hogy egy oldalú lenne, hogy csak az egyik oldalról vizsgálná az eseményeket, hanem tényleg minden társadalmi csoportból, minden oldalról, minden elszenvedő, minden ott lakó, minden ott dolgozó szempontjából megpróbálta vizsgálni. Nyilván ezek nagyon kényes témák. És hogyha csak 1985-re gondolunk vissza, akkor is kényes téma volt, de utána a 90-es években is kényes témák voltak, illetve a Csernobil kapcsán is, én még ma is kényes témának számíthatnak bizonyos kérdésköröknek a vizsgálatai. És ez egy nagyon bátor, nagyon merész vállalkozás volt az ő részére, és amikor átvette a Nobel-díjat, akkor elmondta, hogy ő nagyon fontosnak tartotta azt, hogy a világ elé tárjon olyan eseményeket, de amelyekről talán nagyon keveset tudunk, pedig tudni kellene. Hiszen, hát ugye amikor ő ezt megkapta, akkor még nem tudtuk, hogy néhány évvel később szintén háború lesz a szomszédba. De hogy ő ezt egy olyan világban mondta, amikor a háborút elrettentésképpen szerette volna felhasználni, hogy ne történjen meg még egyszer. Tehát neki éppen az egyik mottója az, hogy a háborúról úgy kell írni, hogy annyira elrettentse az embert, hogy ne legyen kedve a háborúzáshoz. És ez egy nagyon fontos gondolat, és ez egy nagyon fontos mottója a műveinek, hogy sokszor nyilván, ahogy elmondják az interjú alanyai, sokszor nagyon naturalisztikusan elmesélik, hogy mi történik, és nagyon sokszor úgy érezzük, hogy megpróbál minket elborzasztani, de nyilván itt az emberek azt mesélik el, mi történt velük. Tehát ezek személyes történetek egymáshoz fűzve, egymáshoz kapcsolva, és a sok személyes történeten, a sok kis cselekményen, a sok kis emléképen keresztül kirajzolódhat bennünk egy olyan kép, hogy mégis hogy élték meg akár a gyerekek a háborút, és milyen traumák, milyen emléképek voltak bennük, amelyek hatással voltak az egész életükre. Hiszen ha belegondolunk, mondjuk ha a gyerek 3-4-5 éves volt, akkor 30-40 évvel később neki emlékképei voltak erről az időszakról. És nyilván mire szoktunk emlékezni? Ami valami miatt meghatározta az életünket, valami miatt olyan hatással volt az életünkre, hogy nem felejtjük el. És több interjú alany is elmondja, ezt nem lehet elfelejteni. Ezt nem lehet olyan szempontból feldolgozni, tehát olyan nincs, hogy az ember erre nem gondol. És nyilván az, hogy ki mennyit beszélt, ki mit mondott el, az mind az ő trauma feldolgozásával is kapcsolatba hozható, hiszen nem mindenki tudta ezt feldolgozni, mert azért nagyon sok gyereknek, ha megnézzük, hogy mik az ilyen visszatérő elemek, talán az egyik visszatérő elem az, hogy az apjuk harcolt, vagy meghalt. Ha valaki szerencsésebb volt, akkor az édesanyjával élhetett, de nagyon sok gyerek pedig árvaházba került. Tehát azért itt egy közös sors mégis összekapcsolja az egymástól független interjú alanyainkat, és éppen ezért többféleképpen lehet olvasni ezt a könyvet. Lehet úgy is, hogy az ember leül és elkezdi olvasni elejétől a végig. Viszont annak köszönhetően, hogy 100 interjú egymástól függetlenül van felsorakoztatva, akár lehet interjúként is olvasni, hogyha valaki esetleg túl soknak, túl elborzasztónak találná így egyszerre.
5: Arról majd még fogunk beszélni, hogy ez a bátorság, ami ahhoz kellett, hogy ebben a témában írjon, mennyire volt merészség akkoriban, hiszen 1985-ről van szó. Ha Magyarországot nézzük, akkor még a rendszerváltás előtt vagyunk, tehát nem volt annyira egyértelmű vagy alap, hogy ilyen témákban esetleg még akár olvasni is lehet, vagy akár valóban tényszerűen igazat leírni. Szóval erre majd még visszatérünk, hogy hogyan folyt a Svetlana élete tovább, illetve hogy milyen visszajelzések voltak, mert ugye így nagyot ugrottunk egészen a Nobel-díjig 2015-ig. Most viszont arról kérdeznélek, hiszen erről már szó volt, 100 interjú, gyerekek 3 és 14 éves kor között. Tehát ő olyan felnőttekkel készített riportot, akik ugye gyermekek voltak, vagy nagyon fiatalok voltak a második világháború alatt. Milyen nemzetiségűek voltak ezek a gyerekek? Hogyan áll össze ez az interjú kötet gyakorlatilag? Hogyan tud az ember összeválogatni ennyi embert, akik valóban megnyílnak? Mert azért, ahogy említed is, hát azért nagyon más utat járnak be az emberek a traumafeldolgozásban. Lehet, hogy valaki még 40 év múlva sem szívesen mesél arról, hogy mi történt vele 4-5-6-7-8 évesen, vagy mondjuk a szüleivel, vagy a nagyszüleivel, mert ez egy óriási trauma volt, egy második világháborút megélni.
6: Ugye ez kell riporternek lenni. Jó riporternek lenni, és tudni kell jól megszólaltatni az embereket, és hát olyan bizalmi viszonyt kellett nekik kialakítani, hogy az emberek megnyíljanak. De talán ez ma is ugyanígy van, hogyha tényleg egy ilyen traumatikus eseményről szeretnénk valakit megkérdezni, főleg mikrofon előtt. Az, hogy ki milyen nemzetiségű, azt nagyon sokszor nem derül ki. Nyilván itt szovjetekről beszélünk. Tehát most az, hogy valaki fehér orosz, vagy valaki ukrán, viszont úgy van felépítve a kötet, hogy minden interjúban kiemel egy kis részt, úgy kezdődik így mindig, és akkor utána megírja, hogy hogy hívják az illetőt, hány éves volt, amikor a háború zajlott, és jelenleg mit csinál. Tehát például én most kinyitottam itt a 28. oldalon, megtudtuk, hogy Misa Majorovnak hívják az interjú alanyt, 5 éves, jelenleg az agrártudományok kandidátusa. Tehát azért itt sokszor szerintem a kapcsolati tőkének köszönhető, hogy hozzájutott ilyen interjú alanyokhoz, de akár például újságíró is szerepel benne, aki akkor 5 éves volt. Nyilván, aki újságíró volt akkor, amikor ő készítette ezeket az interjúkat, ott pedig sokkal könnyebben el tudott jutni. Volt, aki éppen nyugdíjas volt már ekkor, mondjuk ugye 13 éves volt a háború során, és hogyha összehasonlítanánk az első kiadást, ami Magyarországon megjelent 80-as évek végén, talán nem olyan nagy példányszámban, és szerintem nem is volt nagyon így kirakatban, hogy ezt a könyvet úgy minél többen vegyék meg, akkor láthatnánk azt, hogy ez egy kibővített kiadás, hiszen ebben nagyon sok olyan interjú részlet megjelenik, ami a 80-as évek végi kiadásukban nem jelenhetett meg, hiszen azért az akkori kornak a politikai berendezkedése nem tette lehetővé azt, hogy ezek így ilyen formában megjelenjenek, hiszen a háborúról beszélni a 80-as évek végében csak egyféleképpen lehetett, és nem feltétlenül az a verzió volt, amit nagyon sok interjú alanynak a visszaemlékezésében megjelenik. De akár még egy picit menjünk tovább, diszpécserrel is találkozhatunk, szerelővel. Tehát igazából ezt azért akarom, vagy azért szerettem volna kiemelni, hogy tényleg minden foglalkozásból próbált így valakit keresni. Tehát nem feltétlenül csak az értelmiségi körben, hanem így tényleg itt akár kinyitottam egy másik, egy jelenleg munkásnő, hogy tényleg a munkásoktól kezdve az egyetemi katedrán szerepet vállalókon keresztül mindenkit megkérdezett, vagyis minden társadalmi csoportosulást, és nyilván az, hogy ki mennyit beszélt róla, az itt a szövegek terjedelméből egyébként nagyon jól látszik. Az, hogy ki volt beszédesebb, és ki nem, és ki mennyire mozaikszerűen emlékszik vissza, az ugye azzal magyarázható, amit te is mondtál, hogy az, hogy ez ki hogy dolgozza fel, az nagyon eltérő.

0: Szvetlana Alekszijevics az utolsó tanúk című művéről. Urbán Mártával, a Főegyházmegyei Levéltár munkatársával beszélgetünk. Egy kicsit már itt kinyitottad a hallgatóinknak a könyvet, és említettem a bevezetőben, hogy drámai megrendítő könyv. Miért és mitől? Mondjuk ugye én az előbb azért is kérdeztem tőled ezt, hogy milyen nemzetiségűek gyakorlatilag a benne szereplő gyerekek, mert ugye hát azért az nem mindegy, hogy mondjuk egy lengyel kisfiúról van szó, vagy mondjuk egy görögországiról. Tehát, hogy azért Európában millió gyerkőc élt akkor, és ugye hát meg is magyaráztad, hogy itt azért ez egy ilyen nagyjából szovjet területen élő fiatalokból, gyerkőcökből állt, akiknek megadathatott volna, hogy játszanak, labdázzanak, beszélgessenek, a nagyszüleikkel legyenek, vagy az édesapjuk dobálja őket a levegőbe. De ugye ezek olyan gyerekek voltak, akik egy világégést éltek meg, éhezést, és hát legtöbben árvaházat. Ugye sokunknak eszébe juthat akár a Valahol Európában című színdarab is, nagyjából az is egy ilyen gyermek szemszögbe visz be minket. Szóval miért mély és miért drámai ez a kötet, hiszen sok mindent tudunk a háborúról, már most azért egyre tényszerűbben is látunk dolgokat, sok riport készül olyanokkal, akik esetleg még éltek a 2000-es évek előtt is akár. Számodra miért volt megrendítő és drámai ez az olvasmány, ez az interjú kötet?
1: Lenne azért, mert csak személyes történetek vannak benne, lényegében kommentár nélkül. Hogyha összehasonlítjuk Szvetlánának más műveivel, általában azok úgy vannak felépítve, hogy az ő kérdését is olvassuk. Viszont ő itt tényleg háttérbe szorul, és itt, mintha ő csak egy ilyen mellékszál lenne, mintha ott se lenne, csak a válaszadókat olvashatjuk, és nem tudjuk, hogy ő miket kérdezett, csak azt tudjuk, hogy miket válaszoltak, és kicsit visszautaljak arra, hogy itt olyan emberi sorsokról van szó, akik élhették volna a boldog gyerekkorukat, de mégsem azt tették. Az egyik interjú alanyunk, aki később építész lett, nagyon jól megfogalmazt, ezt be is jelöltem ezt a részt, hogy a háború az én történelem könyvem, a magányom. A gyerekkor idejét elveszítettem, az kiullott az életemből. Gyerekkor nélküli ember vagyok. Gyerekkor helyett nekem háború jutott. És nem ő az egyetlen, aki hasonló gondolatokat fogalmaz meg, és tényleg azt a drámát, azt a tragédiát, hogy ők hogy élték át, ilyen mindennapi eseményeken keresztül még közelebb tudják hozni az olvasóhoz, mintha csak azt mondjuk, hogy milyen borzasztó a háború. Igen, nagyon borzasztó háború, ez nagyon sokszor megjelenik a könyvben, nagyon sokan kimondják, hogy milyen borzasztó volt, viszont ők meg is magyarázzák, hogy ez miért volt borzasztó. Tehát, hogyha akár, amit már talán a történelmi könyvekből ismerünk, hogy a németeknek volt az a stratégiája, hogy nagyvárosokat körbekeríteni és kiéheztetni. Volt olyan város, mert 900 napig éheztettek. Mikor elmondja az interjú alanyunk azt, hogy nem volt víz, nem volt áram, nem volt fűtés, de a legnagyobb baj az volt, hogy nem volt ennivaló. Látta, hogy valaki gombokat evett, gombokat rágtak. És hogy milyen volt az, amikor lényegében újra élelmiszerhez jutottak, és hogy milyen hatást váltott ki az emberekből az az ösztön, amely az éhezés következtében alakult ki. És ezt mi nem tudjuk elképzelni, hiszen a mi környezetünk, meg a mi világunk az nem így néz ki. Viszont ahogy tényleg ezt megélt átlag emberek elmesélik, sokkal közelebb hozza hozzánk, mint az, hogy látjuk leírva azt a száraz tényt, hogy kiéheztették a várost. Ezt úgy az ember elfogadja. Viszont az, amikor tényleg ilyen életűen valaki elmeséli azt, hogy ez a gyakorlatban mit jelentett, és hogy mit kellett küzdeni azoknak az anyáknak, akiknek több kisgyerekük volt, és nem tudtak ennivalót adni, és hogy mi mindent próbáltak megetetni, meg megenni az emberek, az úgy rádöbbenthet minket arra, hogy mit is jelent ténylegesen az éheztetés. Hogy nem azt jelenti, hogy nem kapnak akkora mennyiséget, mint amennyire szükségük lenne, hanem hogy semmit nem kapnak.
0: Mi történt az írónővel 1985 és 2015 között?
1: Az írónő igazából mai napig aktív, most Fehér Oroszországban találnánk meg, tehát most ő Minszkben él, viszont volt olyan időszak az életében fel a 2000-es évek második felében, amikor annyian zaklatták, és olyan helyekről zaklatták, hogy el kellett hagyni az országát, és akkor néhány évig Párizsban élt. Viszont talán köszönhetően az irodalmi Nobel-díjnak is sokkal jobban elfogadták az ő tevékenységét. Mert az ő munkásságában, amit talán már a beszélgetésünk elején említettünk, nagyon sok kényes téma van, ami mai napig tabunak számít, és hogy ő nyilván azzal, hogy egy új műfajt alkotott, a lehetőséget adott arra, hogy nem egy oldalúan vizsgálni valamit, hanem tényleg minden szempontból, és így sokszor olyan emberek is elmondták a gondolataikat, az emlékeiket, nem biztos, hogy szabad lett volna, hogyha szabad így fogalmazni, mert hogy az ő társadalmi státuszuk nem ezt várta volna el. És nyilván egy ilyen mű, vagy ilyen művek megjelenése után erre lehet számítani, vagy lehetett számítani, de most jelen tudásom szerint az ő munkásságára most büszke a hazája.
0: Kicsit nyissuk ki a könyvet, és ha már ugye így fogalmaztál, hogy igen, tudjuk, hogy a háború borzalmas, ki is tudjuk mondani ezt a mondatot, hogy a háború borzalmas, de mindaddig nem tudjuk felfogni, vagy átlátni, hogy ez mit jelent, ameddig szárazon, tényszerűen példákkal esetleg el nem mondja nekünk valaki, és ugye jelen esetben egy gyerek szemszögéből fogjuk látni, hogy milyen a legnagyobb tragédia, ami történhet, hogy világégés van, és háborúban kell tölteni a fiatalkorát, vagy a gyermekkorát valakinek. Nyissuk ki ezt a könyvet, és akkor egy kicsit úgy azt hiszem, hogy mi is betekintést nyerhetünk a hallgatókkal.
1: Nagyon nehéz kiválasztani olyan részt, hogy mi az, amit kiemelhetnék, hiszen rengeteg olyan rész van a könyvben, amit nagyon szívesen megosztanék, de kiválasztottam egy-két olyan gondolatot, ami talán újszerű is, elgondolkodható is, de mégsem az a nagyon drámai. Például kiválasztottam egy 7 éves kislányt, aki így fogalmazta meg, ami nyilván el tudjuk képzelni azt, hogy ő ezt így hogy élte meg, hogyha ennyi év távlatából is így emlékszik rá vissza. Hogy azt írja, hogy amikor közelről megláttam az első németet, magas, kék szemű, nagyon elcsodálkoztam. Milyen szép és gyilkol. De azt hiszem, ez a legerősebb benyomásom. Az első benyomásom a háborúról. De és ugye ez egy falusi kislány volt, aki a német katonát úgy szemlélte, mint egy ember. És hogy ő azt nézte, hogy milyen a külső megjelenése, és nem azt, hogy egy gyilkos. És utána később megírja azt, hogy nem gondolt, hogy ilyen szép emberek is tudnak ölni és gyilkolni, és amikor a környezetében megöltek több embert, akkor az milyen hatással volt rá, és hogy akkor az az emberi szépség egy kicsit háttérbe szorul. Még kiemeltem egy olyan részt is, hogy egy 7 éves gyerek, aki akkoriban tévében dolgozott, megfogalmazta nagyon jól azt, hogy miért is emlékeznek egyébként a háborúra, és hogy ő is miért emlékszik. Valószínűleg elhangozhatott az a kérdés, de ugye ezt nem tudjuk, hogy miért emlékszik, vagy miért így emlékszik a háborúra, és ő erre a feltételezett kérdésre ezt válaszolja, hogy azért emlékszem a háborúra, hogy megértsem, különben minek. Ő elmondja tudatalatta azt, amiről mi is beszéltünk, hogy a feldolgozás, hogy tudják feldolgozni ezeket a traumákat, mert ő ennyi éven keresztül emlékezett erre, és próbálta megérteni. Hiszen ha megértünk valamit, akkor talán könnyebb elfogadni, és könnyebb túl is lendülni rajta, és talán nekik, az interjú alanyoknak ez egy kicsit terápia is lehetett, hogy elmondták azt, hogy ők ezt hogyan élték meg, mert valószínűleg, bár ez nem derült ki a könyvből, a válaszadók nem hiszem, hogy sokat beszéltek erről. Tehát ugye ők akkor gyerekek voltak, amikor Svetlana beszélgetett velük, akkor volt, aki már nyugdíjas volt, volt, aki családos, édesanyja, édesapó volt, de nem tudjuk azt se, hogy ők a saját családjukban erről mit mertek elmondani, és mit nem, és hogy tényleg kire milyen hatással volt, és nagyon sokszor csak azt látjuk, hogy ez az apa szerep, ez így tényleg egy ilyen visszatérő jelenség, hogy így egymástól függetlenül emberek úgy fogalmazzák meg, hogy a háború az, amikor nincs ott az apám. Hogy nekik az édesapjuk elvesztése, van, aki mind a két szülőjét is elveszítette, de az ugye olyan hatása volt az életére, hogy igazán itt dölt el minden. Tehát ugye ők előtte nem voltak árvák, hiszen élőszülők gyermekeként éltek, és nyilván valamivel az ő életsorsukat és az életük későbbi alakulását meg kell tudniuk magyarázni. És nekik a háború az az egész életükre rányomta így a bélyeget, és az egész életükre olyan hatást gyakorolt, amelyet nem tudtak elfelejteni. Talán ennek a műnek az egyik legfontosabb mondandója az, hogy beszélnek-e olyan dolgokról, de amelyekről nem szoktunk, vagy nem szoktak, mert nagyon sok mindenkinek segíthet. Tehát, hogyha most akár ezt a könyvet egy olyan ember kezébe veszi, aki átélte a háborút, nyilván ahhoz azért már idősebbnek kell lenni, valószínűleg azokra az emberekre Ez nagy hatással lehet, hiszen rádöbbenthetik őket arra, hogy ezt mások is átélték, és hogy ami velem megtörtént, az másokkal is megtörtént.
2: És azt gondolom, hogy ha olyanok veszik a kezükbe, akik nem éltek át ilyen háborús időszakot, talán felnyithatja a szemüket arra, hogy nem szeretnénk még egyszer világégést megélni, és mégis nem csak itt a keleti szomszédunkban, de a világ más táján is nagyon sok háború dúl. Sokszor szoktuk azért azt látni, hogy a legnagyobb vesztesei talán a gyerekek, akik nem mennek a csatatéren, nem tudnak a döntéshozópult mellé leülni, és nem tudják elhozni a békét sem, hiszen ők csak gyerekek.
0: Kedves hallgatóink, mai alkalommal Svetlana Alekszijevics, az utolsó tanúk című művéről, Orbán Mártával, a Főegyházmegyei Levéltár munkatársával beszélgettünk. Búcsúzik a műsor készítője, Domán Vivien. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
3: Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Miskolcról a 95,1, Törökszent Miklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus, mai műsorunkban dr. Varga László orgonaművész, egyházzenész előadását hallják.
1: Jó napot kívánok, kedves hallgatóim! 1724. június 24-ére készült Johann Sebastian Bach 7. kantátája, vagyis Keresztelő Szent János születésének ünnepére. A szövegkönyv ismeretlen írója Luther Márton Christ unser Herr zum Jordam kam című 1541-ben írt énekét vette alapul. Az első és az utolsó 7. verset változatlanul hagyta, a közbelső verszakokat átköltötte, de szigorúan ragaszkodva a lutheri vers tartalmához. A kantáta szöveg elsősorban Jézus megkereszteléséről, másodszorban a keresztség értelméről szól. Így hangzik. Nyitó kórus. Krisztus, a mi Urunk a Jordánhoz érkezett, Atya akaratát beteljesítve, Szent Jánostól megkapta a keresztséget, hogy munkáját és küldetését beteljesítse. Fürdőt szeretett volna találni nekünk, melyben vétkeinket lemoshatjuk, hogy a keserű halált saját vérébe és sebeibe folytsuk. Egy új életet adva nekünk. Basszus ária. Jegyezzétek meg és hallgassátok, emberek fiai, mit mond az Isten a keresztségről. Igaz, hogy víznek kell lennie, de önmagában a víz nem elég. Isten igéje és Isten lelke kereszteli és tisztítja meg a bűnöst. Tenor recitatívó. Ezt mondta Isten szavakkal és képekkel világosítva meg. A Jordán partján az Atya hangja szólt, amíg Krisztust megkeresztelték. Így szólt, ez az én szeretett fiam, akiben kedvem telik. Ő a magasegek trónjáról való, segíteni a világnak, szelídnek és alázatosnak lenni. Hús és vér formájában az emberek fiainak adatott. Igaz megváltótoknak fogadjátok, és hallgassatok drága tanítására. Tenorária. Így hangzott az Atya hangja, a fiú, akit vérével vett nekünk, megkeresztelkedett, mint egy igazi ember. A Szentlélek megjelent galambképében, hogy hitünkben ne maradjunk kétségben. Ez volt a Szent Háromság, amely megkeresztelt minket is. Amikor Jézus elviselte szenvedéseit és feltámadt újra, és ebből a világból fölment az Atyához, így szólt tanítványaihoz, menjetek és a világban tanítsátok minden népeknek, hogy aki hisz és megkeresztelkedik a földön, az üdvözül és áldottá lesz. Alt ária, az az ember, ki bízik a kegyelemben, nem hal meg bűnösen, sem a pokol romlott vermében. Az emberi munka és szentség soha nem számoltatik Isten trónja előtt. Bűneink velünk születnek, saját természetünk áldozatai vagyunk. Hit és keresztség megtisztítanak, hogy ne legyünk átkozottak. Zárókorál. Csak a szem látja egyedül a vizet, ahogy emberek kiöntik azt, de csak a hit ad erőt megértenünk, Jézus Krisztus vérét adta értünk. A hit vörös tengere Krisztus vérétől színes, és meggyógyítatnak bűneink, melyeket Ádám hagyott reánk, s mi elkövettünk. Az amszterdami barokkórust és zenekart Tom Koopman vezényli. Isten áldja önöket, viszont hallásra!

0: Kedves hallgatóink, elhangzott műsorunkban dr. Varga László orgonaművész, egyházzenész előadását hallották.
1: Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak minket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk! Hírek a Szent István Rádióban.
2: Az Európai Uniós források lehívása érdekében államháztartási szabályok módosítását kezdeményezte a kormány. Az országgyűlés honlapján olvasható törvényjavaslat szerint az ország költségvetését a kabinetnek ismét ősszel kell majd benyújtania a parlamentnek. A Kármán András pénzügyminiszter által jegyzett előterjesztés célja az, hogy teljesítse a Magyarország helyreállítási és ellenálló képességi tervének keretében a lehívható uniós források rendelkezésre állásának biztosítása érdekében tett vállalásokat, írja az MTI. A helyreállítási alapból Magyarországra érkező uniós források egy részét járműbeszerzésekre fordítja a kormány, és hamarosan döntés születhet új közlekedési fejlesztésekről is, mondta az Inforádióban a közlekedési és beruházási miniszter a Magyar Vasút 180 éves fennállása tiszteletére szervezett budapesti ünnepség után. Vitézi Dávid a KRESZ átalakításáról azt mondta, a társadalom többsége által támogatott szabályozást szeretnének kialakítani, ezért hamarosan egyeztetési kérdőív indul a gyors közlekedés biztonsági intézkedésekről, a teljes KRESZ első tervezete pedig valamikor ősszel jöhet ki. Kétnapos rendkívüli parlamentülés összehívását kezdeményezte jövő hétfőre és kedre is a kormány. Ruf Bálint miniszterelnökséget vezető miniszter azt indítványozza, hogy a parlament vitassa meg a közösségi közlekedés versenyképességének és hatékonyságának javításával összefüggő intézkedések, valamint az országos közlekedés szervező és az országos gördülőállománykezelő társaság létrehozása érdekében szükséges törvénymódosítást, a központi költségvetés címrendjének, a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatallal összefüggő módosítását. Ugyancsak tárgyalhatja az országgyűlés a veszélyhelyzet megszűnésével összefüggő átmeneti szabályokról és a járványügyi készültségről szóló, valamint a Magyar Agrár, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamaráról szóló törvény módosítását, továbbá a közpénzügyi reformokkal összefüggésben egyes államháztartási szabályok módosítását és a Magyarország 2026. évi központi költségvetéséről szóló törvény módosítást. A kormány a mai ülésén megkezdte a Szent István vidékfejlesztési program tárgyalását, közölte még délelőtt Magyar Péter miniszterelnök a Facebook oldalán. Erről korábban a kampány idején azt lehetett megtudni, célja, hogy a magyar vidék újra megerősödjön, írja a sajtó részletezve. 10 falunként évente 1 milliárd forint közösségi fejlesztési keret a Magyar Falu programon felül, amelynek felhasználásáról a helyiek dönthetnek. A közszolgáltatások megerősítése, háziorvosi, közlekedési és közművelődési szolgáltatások fejlesztése, infrastruktúra fejlesztés és biztonságos közvilágítás a településeken, helyi adottságokra épülő gazdaságfejlesztés, új munkahelyek, valamint hazatelepülési program, hogy a vidékre visszatérők könnyebben jussanak földhöz, hitelhez és lehetőségekhez. A belügyminiszter szerint egyszerűbb és költséghatékonyabb keretek között rendezik meg az augusztus 20-ai rendezvénysorozatot. Pósai Gábor közölte, a Nemzeti Rendezvényszervező Ügynökség ZRT-vel februárban kötött 17,5 milliárd forint értékű szerződéseket felmondták, az új közbeszerzési eljárás előkészítése már megkezdődött. Korábban Karácsony Gergely főpolgármester sürgette, hogy idén ne legyen tűzijáték. A nemzeti kisebbségek jogainak védelméről, különösen a kárpátaljai magyar közösség helyzetéről tárgyalt Ungváron az ukrán emberi jogi parlamenti biztos és a magyar alapvető jogok biztosa. A felek megállapodtak a két intézmény közötti együttműködés erősítéséről és a rendszeres kapcsolattartásról. Szeptemberben kölcsönös látogatásokkal és közös monitoring programokkal folytatják az egyeztetéseket. Az Egyesült Államok újabb katonai csapásokat mért iráni célpontokra, miközben visszaállította az iráni kikötőkre és a teljes partvidékre vonatkozó blokkádot. Donald Trump amerikai elnök csapások további sorát ígérte Irán ellen, amíg a teheráni vezetés nem ül ismét tárgyalóasztalhoz. Mégsem pénzt, hanem befektetéseket vár az amerikai elnök azoktól az öbölmenti országoktól, amelyeknek hajóit védik, amikor áthaladnak a Hormuzi szoroson. Donald Trump az internetes közösségi oldalán jelezte, közel-keleti vezetőkkel egyeztetve elállt a 20%-os díjtól, amelyet a szállítmányok után helyezett kilátásba. Jelentősen emelkedtek az üzemanyagok nagykereskedelmi árai itthon is. A benzin bruttó 14, a gázolaj pedig 7 forinttal drágult literenként. A benzin átlagosan 601, a gázolaj pedig 615 forintba kerül. Végül az időjárásról. Holnap a fátyol és gomoly felhők mellett sok napsütés várható, zápor, zivatar helyenként előfordulhat, a szél többnyire mérsékelt marad. A hőmérséklet csütörtökön hajnalban 15-17, napközben aztán 31-32 fok körül alakul. Híreinket hallották.
3: Reklám. Bűn és megtérés. 2026. augusztus 25-én, 26-án és 27-én Mio Baradá horvát karizmatikus lelki gyakorlata az Egri Szent Bernát Ciszterci templomban. Az Életünk Krisztus karizmatikus közösség által szervezett lelki gyakorlat fővédnöke dr. Ternyák Csaba egri érsek. Jelentkezés és részletes program szentlélek2006@gmail.com e-mail címen vagy a Ciszterci templom sekrestjéjében. Kérjük, hogy csak az jelentkezzen, aki mindhárom nap programján részt tud venni.
4: Hallgassa a Szent István Rádiót mobiltelefonján is. Az ehhez szükséges alkalmazás elérhető a Google Play és az Apple Store felületein. Internet kapcsolaton keresztül így bárhol kényelmesen elérhető a rádió adása, a napi evangélium és több más hasznos tartalom. Töltse le és vigye magával a Szent István Rádiót az ingyenes mobil alkalmazással.
3: Reklámot hallottak.

0: Kedves hallgatóink, most a Magyar Katolikus Rádió műsora következik.
1: Köszöntöm a kedves hallgatókat, Szerdahelyi Csongor vagyok. Budafokon vagyok, ifjabb keresztes Sándor otthonában, közel ahhoz az emléktáblához és ahhoz a szülői házhoz, ahol ő fölcseperedett, keresztes Sándor, az ő édesapja, aki 1919-ben született és 2013-ban hunyt el. A Keresztény Demokrata Pártnak volt alapítója 89-ben, illetve a Demokrata Néppártnak, az Előttpártnak is alapítója, egyik alapítója volt, és a legfiatalabb országgyűlési képviselő volt 1947-ben. Kollégám volt az Újember szerkesztőségében, nagyon jól ismertem őt is, családját is, és aztán együtt dolgoztunk, mikor ő vatikáni nagykövet lett 1990-ben, akkor előbb-utóbb én oda kerültem, és tanácsosként ott működtem a szárnyai alatt egészen 96-ig, 94-ben visszatért a parlamentbe. És hát Sándor, az ifjabbik, akinek már 8 unokája van, tehát már régóta ifjú, ő az Antal kormány egyik minisztere volt, onnan is ismert, ifjabb keresztes Sándor. És hát azt szeretném kérdezni először is, hogy hogyan gondolod, kedves Sándor, a te édesapád most 2026-ban milyen tanácsot adna olyan embernek, akinek fontos a barankovicsi eszmeiség, a keresztény demokrácia, az a szellemiség, amelyről nagyon sokat beszéltek az elmúlt évtizedekben, de kicsit hiteltelenné vált, erodálódott. Összefutottam egy régi kereszténydemokrata taggal, aki a mi kerületünkben, a Budapest 12. kerületében egy őstag, és hát úgy sírt nekem, idézőjelben mondom, hogy 230 tagja volt 1990-94 között a kereszténydemokrata pártnak abban a kerületben, most egy taggyűlésen 3 vannak. Tehát persze más pártokkal is előfordul ez, hogy elvész a lendület, de van, akinek ez fáj. És gondolom neked is.
2: Így van, igen, igen. Sajnos valóban ez a helyzet, a KDNP mióta koalícióra lépett a Fidesz-szel, azóta sokat vesztett, nem csak a jelentőségből, hanem arcolatából is. Ugye a keresztény demokráciának 3 alap pillére vagy jellemzője van: a personalitás, az emberi személy méltóságának az előtérbe helyezése, a szubszidiaritás és a szolidaritás. Ezeket kellene, vagy kellett volna érvényesíteni azokban a gyakorlati politikában, amelyek az előző 16 évben a Fidesz kormánynal való koalíció során megfogalmazottak, és ezek sajnos nem igazán jöttek át. Kívül nem tudom megítélni, hogy egyáltalán volt erre szándék, vagy a Fidesz annyira leuralta a politika alakítást, hogy erre nem került egy sor, de mindesetre ezek hiányoztak belőle. Ugye a Fidesz rendszere egy, a NER, egy együttműködés rendszere, egy autokrata rendszer volt, amelyben mindenek előtt a hatalom megtartásának pragmatizmus érvényesült, és azok a értékek, vagy értékkánon, amelynek egy érdemi politika meg kéne jelenni, ez itt nem nagyon jelent meg, úgyhogy ezzel együtt a Fidesz is, vagy a KDNP is elvesztette azokat a értékeit és cselekvés lehetőséget, amelyek ehhez kellettek volna, hogy érvényesüljenek.
1: Antal József közelében tevékenykedtél 90 és 94 között, illetve hát később a vége fele 93-tól Boros Péter mellett. Családon belül milyen viták zajlottak, hogy te MDF-es voltál, édesapád meg kereszténydemokrata? Azt tudom, hogy volt egy, vagy van egy testvéred, öcséd, aki KDNP színekben gyöngyösi alpolgármesterségig vitte. Nálatok hogy zajlott ez, hogyha visszatekintesz a 30, több mint, hát lassan 30 évvel ezelőtti vitákra, vagy eszmecserékre?
2: Hát volt ebből feszültség valóban, annál is inkább, mert ugye az MDM-ben akkoriban 3 irányzat működött. A Csurkaféle nemzeti irányzat, a Koliferi által képviselt liberális irányzat, és volt egy kereszténydemokrata platform is, amelynek én voltam a létrehozó és képviselője. Mégpedig előbb, mint ahogy a KDNP megalakult volna, és apám ezt rossz néven vette, hogy kvázi kereszténydemokrata tartalmat vagy profilt elloptam előre, de nem tettek róla, mert én ezt korábban hoztam létre. Édesapám egy kicsit várt a pártalakításra, 1990 februárjáig, a MDF pedig meg 88-ban létrehozta ezt a platformot. Feszültség volt erről, vita nem nagyon, mert végül is ugyanazt a értéket próbálta képviselni, és mint az édesapám a magyar pártpolitikából elég hamar, 1990 őszén elvonult a Vatikánba, így tulajdonképpen a gyakorlati politizálásban nem lettünk vetélytársak.
1: Te mielőtt a politikai porondra léptél volna, te egy Győrben építész voltál, talán főépítésze voltál a városnak, ha jól emlékszem?
2: 1990-ig én voltam valóban a győri városi főépítész, de 90-ben már nem az voltam, mert 1986-ban volt egy kis affairom az akkori győri párbizottsággal, és visszamentem tervezni a győri vállalathoz, ahol a szigetközi községek és Dunakeríti tervezésével foglalkoztam. Ezt hagytam ott, amikor 1990 tavaszán hivatásos politikussal váltam 4 évre.
1: Ezek már mind történelem, nekünk a közelmúlt, neked is, de a mai első szavazóknak ez olyan, mint az őstörténet bizonyos értelemben. Hogyan emlékszel vissza az MDF alakulására, Győröt? Lakitelken talán te nem voltál ott?
2: Nem, Lakitelken még nem voltam ott, de egy baráti társaságban voltam Kis Csabával, aki alapítója volt a...
1: Kis Gyé Csabával?
2: Kis Gyé Csabával az MDF-nek, és rajta keresztül kerültem kapcsolatba velük. Érdekes módon, mert 1988-ban alakult meg az MDF, és néhány hónappal később engem kooptáltak az MDF elnökségébe. Működött már az elnökség, és valószínűleg az történt, és csak utólagos rekonstruálása részemről a történeteknek, hogy abban az elnökségben csupa református és csupa bölcsész volt, és gondolom, hogy ha az volt a szándékuk, hogy néppártá várjanak, akkor ezt a bázis szélesíteni kéne, és szükség volt egy katolikus és műszaki értelmiségére, így kerültem be az MDF elnökségébe.
1: És talán ebben édesapád híre is segített, nem?
2: Nyilvánvalóan persze, természetesen, hiszen őt ismerték jól a prepolitikai mozgalódásokból. De Mártalan társaság megalapítója volt 1988-ban, amely akkor ugyan egy hazafias néproton belüli fórumként alakult meg, de nyilvánvalóan azzal a célra, hogy egy későbbi rendszerváltást előkészítő pártosodásban részt vegyem.
1: Igen, igen, ott voltam azon az alakuló ülésén a Máton Áron társaságnak, és tényleg az egy izgalmas időszak volt. És amikor a Győröt szárnyat bontott az MDF, még gondolom 88 vége fele, ömlöttek a tagok, könnyű volt a szervezkedés, és nagy volt a lelkesedés. Kicsit hasonló, mint amit elmondtam a 12. kerületi KDNP-ről, nem? Hogy százak voltatok, nem?
2: Az volt a helyzet, hogy az MDF-ben alelnökként Lazsák Sándorral együtt a szervezetépítésnek voltam az egyik felelőse, úgyhogy már 80-90-ig ezzel jártuk, főleg Nyugat-Dunántúlt, és szerveztük az MDF szervezeteket, így Győrben is én hoztam létre természetesen. Meglehetősen nagy érdeklődés volt akkor, és nem volt nehéz embereket találni különböző feladatok ellátására. Aztán én később a MDF megyei választmánynak is tagja voltam, úgyhogy egy kicsi közvetlen kapcsolatban is voltam velük.
1: Ha jól emlékszem, Medgyaszai László is ott volt, állatorvos volt ő, azt hiszem, vagy...
2: Én szerveztem be az MDF-be, pontosabban, hogy ő szoktam esélni a kutyám. 88-ban jött el hozzám egy tetanusz oltást elvégezni a kutyán, és akkor megkérdezte, értesülni róla, hogy én már foglalkozom a politikával, hogy nem félek-e. Hát mondtam, miért félnek, nem félek, gyere te, és aztán meglátod, és aztán így belépett az MDF-be is.
1: És tényleg nem féltél?
2: Nem féltem őszintén, szóval ugye 1980-tól kezdtem foglalkozni a magyarországi politikai mozgolódásokkal, a szolidaritás.
1: A lengyel szolidaritás.
2: A szolidaritás alakulásakor én kapcsolatba kerültem az akkori szabad... mi legyenezéknek hívták, egy szabadkezdőség hálózatával.
1: Igen. Ami az SZDSZ elődje volt.
2: Úgyhogy én figyelemmel kísértem már a hazai politikai mozgódásokat. Az EPS Néprant a posgai féle mozgalomépítést is. Én hoztam ezt apámat még 1980-as évek közepén a posgaival. Úgyhogy benne voltam ezekben a szerveződésekben, úgyhogy automatikusan vitt az utam tulajdonképpen a politikába. Innentől kezdve.
1: Antal József. Milyen emléked van Antal Józsefről, a kormányülésekről? Mit jelent a te életedben az az időszak?
2: Én rengeteget tanultam tőle. Antal, az MDF második ülésén választották meg őt, az MDF elnökévé, és akkor engem magam elé vett a elnöknek. ugye sok helyre kísértem, külföldi politikusokkal való tárgyalásokon is részt vettem, és lenyűgöző volt ez a felkészültség és tudása. Érzékeltem azt is egyébként, hogy a külföldi politikusok is el vannak bűvölve tőle, hogy milyen tájékozott, nem csak a történelem, hiszen történelem, mert foglalkozott történelem tanár volt, hanem a politikában is, és ahogy ő leírja életrajzában is, és be is bizonyosult, hogy ő gyerekrajzak, ez a politikusnak készült, és várta az alkalmat, hogy eljöjjön az a lehetőség, hogy ezt megvalósítsa, és ez jött 1989-ben.
1: Úgy várta az alkalmat valószínű, hogy azért nem volt reális esély rá, hogy erre sor kerül, és mégis a Jóisten megsegített minket.
2: Úgy van, igen, senki sem számított arra, hogy ez bekövetkezik. És hál' Istennek, ő itt volt akkor, ha nem lett volna Antal, akkor tulajdonképpen, hát utólag azt mondom, hogy nem lett volna az MDF ilyen sikeres, mert egyrészt pártmenedzserként is, másrészt pedig eszmei hátteret is tudott adni az MDF-nek.
1: A te portfóliód a környezetvédelem és...
2: Miniszteri címem környezetvédelmi és területfejlesztési miniszter volt, de portfólió ennél többet akart. Hozzám tartozott a építésügy, a műemlékvédelem, a természetvédelem, a meteorológia, ezek.
1: És hát ott voltál a Sziget közben. Az elődöd volt a Maróti, aki mondta, hogy vízlépcsőt és demokráciát. Hogy látod most a vízlépcsőt? Mert akkor már kényszerpályán volt az Antal kormány, akkor már eldőlt, és már csak a pereskedés maradt az Antal kormányra. Mi volt a te álláspontod, és tudtad-e azt képviselni, illetve mi lett volna az optimális?
2: Én a Sziget közben 86-tól kezdve kapcsolatban voltam, mert amikor elkezdődött a beruházás, és a szigetközi vízrendszernek az átépítése. Ez olyan hatással volt ott lévő 20 településre, hogy meg kellett nézni azt, hogy milyen fejlődési vagy rendezési feladatokat ad ez az egész munka. És ugye 86-tól 90-ig a szigetközi településekkel és szigetközi tárrendezési területekkel foglalkoztam, nagyon képben voltam, és láttam azt, hogy az a lufi, amelyet a Dunakör felfújt a Bőssy ügyben, az egy politikai program, vagy egy, hogy mondták ezt a fideszesek most? Egy felfújt politikai lufi volt, aminek a célja nem a szigetköz megvédés, hanem a rendszerváltás előkészítése volt egy ilyen szakmai vita ürügyén. A Bőssy víz lépcső megépítése csak jót tett a szigetköznek. Úgyhogy én miniszterként is azt álláspontot képviseltem, hogy a sziget közt nem lebontani kell, hanem olyan módon üzemeltetni, ami nem csak a szlovákoknak jó, hanem a magyaroknak is.
1: Vagyis Nagymarosnak meg kell épülnie, nem?
2: Nem okvetlenül. Ha van idő, elmondhatom ezt a problémát.
1: Nem, ez hosszú, de ez
2: a... Nagyon hosszú, lényeg az, hogy...
1: Tehát nem vesztettünk az üggyel, hogy az nem épült meg?
2: Vesztettünk, nem épült meg, de tulajdonképpen az, hogy én miniszterségre lemondtam, annak a Bős volt az ügye.
1: Mikor mondtál le?
2: 93 elején. Az volt a helyzet, és ez igaz, hogy ez nem voltam igazi politikus, hogy amit én szakmai szempontból jónak tartottam, azt nem tudtam háttérbe szorítani politikusi működésem során, már pedig az MDF-ben is nagyon jelentős erőt képviseltek, a vízlépcsőadenes erők, sokan voltak, akik emiatt engem éveken keresztül állandóan kitúrni igyekeztek a pozíciómból, hogy ne képviselhessem a vízlépcső építésével kapcsolatos kompromisszumos javaslataimat. Úgyhogy ezt belefáradtam ebbe, és ezért mondtam a 93-ban erről.
1: És érzésed szerint Antal József szíve szerint neked adott volna igazat, de politikailag nem volt lehetőség erre?
2: Ez úgy történt, hogy én megkérdeztem Antal Józsefet, hogy tud engem vállalni. Ezzel a terrel, hogy én nem vagyok vízlépcsőadenes. Azt mondta, hogy hát ő tulajdonképpen megértéssel is fogadja azt, vagy megérti azt, amit én képviselek, és tudomásul is venni, ha nem lenne olyan politikai teher rajta ez az egész, hogy ezt fölvállalja. Igen. Azt mondta, hát akkor fogadja el a lemondásomat, és akkor váljunk el egymástól.
1: Visszamegyek időben, itt vagyunk Budafokon, itt nőttetek föl. Édesapád 56-ban próbálta újjáalakítani többet magával a Demokrata Néppártot, emiatt aztán a rendőrség meg a DM látókörébe került, és hát a családotok, hát ő rendőri felügyelet alatt kellett, hogy éljen. Közben már itt voltatok, nem tudom, mind a 7 gyerek, vagy a 7-en, mind a 8 gyerek meg volt. Milyen gyermekkorotok volt, hogy éltétek meg? Te személy szerint hogyan lettél felnőtt ember? Mit jelentett ez a családi érték, de egy nagyon nehéz gyermekkor?
2: Hozzáteszem még előző kérdés elejéhez, hogy Mateovics Ferenc és Ugrin József volt azok, akik apám próbált 50-ben létrehozni a KDNP-t, és velük kezdte 89-ben is ezt a szerveződést.
1: Ugrinra emlékszem, ő járt be az új emberhez, a másik személyre nem emlékszem.
2: Meg örökítve nevük, mert megérdemlik.
1: Ugrin az a Kalotnak volt a egyik vezetője.
2: Mesel lánya pedig később KDNP-s volt. Na szóval... Mondtam, hogy 80 nőttünk fel egy nagyházban itt a szomszédban. Úgy kerültünk Budafokra, hogy ugye, apám székely és Kolozsváron végezte egyetemet, hogy anyám is Kolozsváron végezte a szociális főiskolát, és ő viszont budafoki volt, egy budafoki sváb családnak a sarja, és a háborúban, mikor a pront elérte Kolozsvárt, akkor ide menekültek a budafoki nagyszüleimhez. Hát az volt a szerencsém, hogy egy óriási házban laktak nagyapámék, úgyhogy 80 tulajdonképpen különösebb probléma nélkül elfértünk. Nem volt könnyű az élet, mert azért hát a 50-es évek elején mindenkinek nehéz volt, de valahogy nem emlékszem arra, hogy nélkülöztünk volna. Egy-két olyan jele volt, amit biztosan emlékszem, hogy nem mindig abban a ruhában jártunk, ami jól esett volna. Például emlékszem rá, hogy 56-ban külföldi csomagban olyan Bricsesz nadrágot kaptam hordani, amivel senki nem járt Budafokon, pláne még Budapesten sem talán, de hát az volt, ezt kellett hordani. Hát olyan térre is emlékszem, de ez már talán még korábban volt, hogy rövid nadrágban és hosszú harisnyában mentünk itt ilyen utcára, mert nem volt hosszú a drága mindenkinek. De ez ilyen töredékes emlékeimben jön csak elő, de nem határoztam meg az akkor.
1: Hányban születtél te?
2: 44-ben születtem.
1: Tehát a háború alatt. Még Kolozsváron születtél?
2: Még Kolozsvár születtem, és 2 hetes voltam, mikor onnan eljöttünk.
1: Nagyon szép a irataid van, hogy született Kolozsvárot.
2: Volt, és ebből egy érdekes vitám a közigazgatásra, amikor a papír személyét lecserélték erre a kártya személyre, akkor nekem azt írták, hogy a születési helye Klúzs. Hát én mondtam, ezt nem fogadom el, hát mert lehet, hogy most Klúzsnak hívják, előtte is Klúzsnak hittek, de 44-ben ez magyar város volt, és Kolozsvár volt hivatalos neve. Elértem aztán, hogy kicserültek, és kaptam olyan személyre, mert Kolozsvárban megjelölve a születési helyemül.
1: Te is piarista diák voltál? Mindannyian ott voltatok középiskolások?
2: Igen, ugye 80 voltunk, ebből egy lány volt, több mint 7 fiú.
1: Hát ő nem lehetett piarista diák?
2: A patronába járt, de mi minden heten piarista gimnáziumban érettségiztünk Budapesten, igen.
1: Hányban érettségiztél?
2: 58-ban.
1: Akkor te 56-ot átérted.
2: Igen. Hát az egy nagy élmény volt az 56, mert ugye apám majd szóbaiskodik Budapokon szervezkedett. Hát ebben én is részt vettem, elkísértem, ahol lehetett, és meghatározó élményen mi vált ez a... És nyilvánvalóan az esemény.
1: Durok az időben, ott hagyod a Antal kormányt, illetve lemondasz. Politikai tevékenységgel is akkor fölhagytál, vagy?
2: 94-ig még folytattam. Választmányi elnöke voltam a megyében az MDF-nek, de aztán erről lemondtam. Visszamentem a szakmámba. 96-ig, amíg az MDF még egyben működött, addig részt vettem a munkájában, aztán amikor 96-ban jól emlékszem, az MDF ketté vált, és az MDNP címen a Szabó Ivánék kiváltak belőle, akkor én is elmentem, de nem léptem be sehova. Úgyhogy pálpolitikával akkor szakítottam.
1: Szakítottál, de azért figyelsz, aggódsz és reménykedsz.
2: Természetesen, mondjuk a homopolitikus megmaradt bennem, és azok az értékek is, amelyek az MDF képviselt, azokat próbáltam mindenhol meglátni és támogatni, ha volt ilyen.
1: És a Keresztes Sándor, nem is tudom, hány unokája van, hány dédunokája van?
2: A Keresztes család, most éppen napokban számoltam meg, apámtól számítva lefelé 82 tagból áll. Szép család.
1: Közélet iránt érdeklődő, esetleg részvevő ember van még? Említettem a Gyöngyösi alpolgármester öcsédet.
2: Nincsen sajnos ezt a érdeklődést, vagy a aktivitást nem nagyon örökölték tőlünk, mint hogy a szakmánkat sem.
1: Szép esemény volt, volt egy emléktáblavatás talán 2 vagy 3 éve itt a édesapád, igen, a te szülőházadon, igen, tehát azért az emlékét ápolják és odafigyelnek rá.
2: Igen, rengeteg ismerőse volt. A gyerekkoromban az én politikai szocializációmat az határozta meg, vagy alakította ki, hogy nagyon sokan jártak hozzánk apám ismerősei, esténként vagy vasárnap délelőtt, és akkor ment a politizálás.
1: Mi se után?
2: Mi se után, vasárnap, igen, délután, meg esténként, és ezzel mint legnagyobb gyermek én is részt vettem, úgyhogy a politikai érdeklődést és a tájolást ekkor kaptam meg. már 12-14 éves koromban.
1: És hát az is példaérték, hogy vállalta azt, hogy volt, amikor csak fűtőként lehetett alkalmazni, meg pénzbeszedőként. Igen. Az új ember kötelékében, de amint lehetett, az igyekezett Erdély ügyét, illetve a Magyar Egyház mozgás szabadságát, az Akció Katolika gondolatiságát életben tartani.
2: Igen, nekem Erdély különösen fontos volt, ezt gondolom, te is emlékszel rá, hogy római tartózkodása alatt egyik fő profilja az volt, hogy az Erdélyi Magyarság és Erdélyi Egyház helyzetét segítse, abból a teljesen logikus alaptételből kiindul, hogy a megtartó erő Erdélyben a katolicizmus római pozíciójából rengeteget harc szólt ki azt, hogy erdélyi katolicizmus megerősödhessen. Ugye ő hozta létre, jól emlékeim szerint, hozatta létre a gyulafehérvári érsekséget is, hogy ne tagozódjon ebbe a román érsekség.
1: Igen, hanem közvetlenül a pápa alá
2: tartoznak. Igen.
1: És még egy dolgot, ezt édesanyádraval kapcsolatban kérdezem, illetve voltátok egy vagy kettő, a szerzetes rendeket 55-ben szétszórták, és akkor a ti életetekben is azt hiszem sokat jelentett, hogy menedéket adtatok két szerzetes nővérnek talán.
2: Egy nővérnek, a Vaklen Mária polgári néven és Vincencia szerzetes néven ismert Vincés hölgynek, aki Budaörsön volt tanító, amikor felosztották 48-ban a rendeket, és apám ezt a lehetőséget is kihasználva nyújtott menedéket nálunk, aki aztán 1991-ig élt a családban, amíg visszaállították a rendeket, és akkor a Ménesi úti rendházba költözött vissza, de hát több mint 40 évig volt pótmamánk. Családtagával nagyon imádtuk.
1: És édesanyádnak a szociális testvérekhez is köze volt, nem? Én úgy tudom.
2: Igen, ő Kolozsvárt a szociális testvérek szociális munkás képző főiskolájában végzett. Óvonők diplomával került oda, javasolták tovább tanulásra, és ugye ott is megkedvenek apámban a Kolozsvárt.
1: Végtelenül kedves, türelmes és nagyon intelligens asszony volt, ahogy emlékszem.
2: Igen, így van. És munkabíró.
1: No, hát nagyon szépen köszönöm, megidéztük egy kicsit édesapád, idősebb keresztes Sándor alakját, és szóltunk arról is, hogy mit gondolna ma. Nagyjából elmondtad, azt gondolná, amit te gondolsz, illetve te azt gondolod, hogy ő ezt gondolná.
2: Így lehet fogalmazni, igen.
1: Minden esetre drukkolunk, hogy a kereszténység közéleti szerepe, a tisztes közéleti szerepe ható tényező legyen a jövő Magyarországában.
2: És hogy amiről beszéltünk, az a Fidesz érában betöltött szerepe volt a KDNP-nek és a kereszténydemokráciának. Most az új kormányban a Magyar Péter alatt ez még egy nyitott kérdés. Mindenesetre a új miniszter a nyilatkozatai alapján az egyház és az állam helyzetet talán javulni fog azzal, hogy azt a szoros és káros összefonódást, amely az elmúlt 15 évben meghatározta ezt a viszonyt, ezt egy egyenrangú és autonóm kölcsönös viszonylag próbálja alakítani, és mindenképpen jót tesz egyháznak is, meg az államnak is.
1: Úgy legyen. Köszönöm szépen. Ifjabb keresztes Sándorral beszélgettünk. Antal kormány, idősebb keresztes Sándor, és hát az a családi élet, amely meghatározta ennek az egész törzsnek az életét itt Budafokon, illetve országszerte. Köszönöm a hallgatók figyelmét. Búcsúzik a szerkesztő, Szerdahelyi Csongor.
0: Kedves hallgatóink, a Magyar Katolikus Rádió műsorát hallották.
3: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!

0: Hitvalló. Hittan és beszélgetések.
1: Kedves hallgatóink! Műsorunkban folytatjuk a hitről szóló beszélgetést. Bíró Péterné Illés Virág kollégium vezető az Egri Szent Orsolya Iskola Központ kollégiumának diákjaival beszélget. Műsorunk a 2019. október 30-ai adásunk ismétlése.
2: Dicsértessék a Jézus Krisztus!
3: Mindenki, amen!
2: Szeretettel köszöntjünk a Szent István Rádió hallgatóit. Az előző alkalommal két isteni erényről, a hitről és a reményről beszélgettünk. A mai alkalommal pedig a harmadik isteni erény, a szeretet kerül beszélgetésünk fókuszába. A szeretetet azonban elsősorban nem úgy ismerjük, mint egy erényt. A hétköznapi értelemben sokkal inkább, mint egy érzelem, mint egy érzés, ilyen értelemben használjuk ezt a szót. Ez a szó, hogy szeret, szeretet nagyon sok jelentéssel bír, nagyon sok és gazdag árnyalata van. Milyen rokonértelmű kifejezéseket tudnátok felsorolni, amelyek kifejezik ennek az igének a gazdagságát? Luca?
4: Például a kedvel, szeretnek az is ugye a szinonimája, meg szimpatizál, komál, a kedvére van, fontosnak tartja.
2: Eszter, tudnád folytatni a sort?
5: Igen, tudnám. Például az imád, rajong érte, kedvére van, vonzalmat érez.
2: Jászmin, van még valami ötleted?
6: Vonzódik, tetszik, bejön neki kedvel.
2: Anna?
7: Rokon szenvez, csíp.
2: Látjuk, hogy ezek a szavak, amelyek úgy elsőre beugrottak nekünk a szeretettel kapcsolatban, nem annyira az evangéliumi szeretetet közvetítik felénk, hanem a szeretet egy inkább passzív, az alany felé felénk irányuló formájáról van szó. Ugye egy olyan szeretetről, ami arról szól, hogy minket szeretnek, velünk kedves valaki, vagy azt mutatja meg, hogyha mi valamit szeretünk, kedvelünk, valami tetszik nekünk, hogy mondtátok, valamit bírunk. Általában ez a szeretet egy távol lévő jó iránti, egy jó dolog megszerzésére, birtoklására irányuló vágy. Ezt úgy is nevezik, örülő, hogy erósz. Nem tudom, hogy a ti életetekből tudnátok-e erre a fajta szeretetre mondani egy példát, amikor valamit kedveltek, valamit tetszik, mi az, amit lájkoltok, ami iránt vonzalmat éreztek. Anna?
7: Hát például egy együttes, versek, zenék, divat,
2: életstílus.
6: Például könyvek, ruházkodási stílusok, ilyesmi, talán.
2: Eszter?
5: Hát szerintem még ugye a filmeket is ide sorolhatjuk, különféle sorozatokat, nem is tudom, más népi kultúrákat esetleg.
2: Igen, igen, pontosan. Luca, mi az, ami neked kedves dolog?
4: De igazából ide cselekvéseket is lehet sorolni, mármint, hogy például, hogyha szeret valaki olvasni, vagy
2: pontosan
4: sportolni.
2: Ugye igen, ezek? Igen. Ugye érdekes, hogy számos dolgot fel tudtunk sorolni, és ami érdekes, hogy nagyrészt ezek a dolgok, amiket felsoroltak, ezek tárgyak, vagy Luca mondta, hogy valami elfoglaltságok, de hogy nem személyeket említettetek. Ugye érzitek, hogy ez a szeretet és a Jézus által bemutatott evangéliumi szeretet valahogy más. A szeretet, amiről Jézus folyamatosan beszél és tanít nekünk, az nem érzelmekről, nem tetszésről, szimpátiáról, vágyakról, hanem egy aktív cselekvő magatartásról beszél, ami mindig a másik fél javára irányul. Aquinói Szent Tamás azt mondja, hogy szeretni annyi, mint valakinek a javát akarni. Soroljuk már fel, hogy mik lehetnek ennek az evangéliumi szeretetnek a szinonimái. Luca?
4: Például a megbocsájtás, a megkönnyörülés, meg Jézus ugye azt mondja nekünk, hogy szeressünk minden embertársunkat, úgy, mintha a fele barátunk lenne. És szerintem, hát ugye pont ez a lényeg benne, hogy nem szimpátián alapul, hanem mindenkivel kedvesnek kell lenni, és nem rossz indulatúnak, hanem inkább, hogy mindenkinek próbálni úgy cselekedni, hogy az neki is jó legyen.
2: Igen, azt szoktuk mondani, hogy jó Isten szeretete, meg Jézus szeretete is olyan, mint a nap, hogy egyaránsüt. Jókra, rosszakra egyaránt, nem személyválogató. Eszter, van még neked ötleted, hogy mivel tudnánk ezt a Jézus féle evangéliumi szeretetet helyettesíteni?
5: Hát igen, szerintem, amit Luca itt elsorolt, azok mellett például az adakozás, ajándékozás, a segítség, gyógyítás, felvidítás is ide sorolhatóak.
2: Igen, igen, köszönöm szépen. Biztosan találkoztatok már ezzel a szeretettel az életetek során. Arra kérnélek most benneteket, hogy egy-egy az életetekből, vagy a környezetetekből, ismerősi körből vett szép példával illusztráljátok már ezt a szeretetet, amiről Jézus beszél nekünk.
6: Jászmin? Én még egyszer kisebb koromban hazafele az iskolából elestem biciklivel, és nem tudtam felkelni. És egy hölgy megállt mellettem az autóval, és megkérdezte, hogy tud-e valahogy segíteni. És látásból ismertem a hölgyet, de sose beszéltem még vele, nem váltottunk két szót se, köszönöm viszonyban se voltunk, és az, hogy megkérdezte, hogy tud-e segíteni, hogy bajom esett-e, megsérültem-e, az szerintem nagyon kedves volt tőle.
2: Igen, ugye ennek a hölgynek valószínűleg semmilyen érdeke nem fűzött azhoz, hogy neked segítsen, lehet, hogy sietett a munkába, más dolga volt, mégis megállt és segített neked. Eszter, te találkoztál ilyen hasonló szeretettel az életedben?
5: Szerintem az is az, amikor például én egy olyan emberhez vagyok kedves és segítőkész, aki esetleg nem ugyanígy viselkedik velem, de én ezek ellenére ugyanúgy kedvesen bánok vele és segítek neki, hogyha kéri.
2: Igen, igen, ugye Jézus beszél az ellenség szeretetről, ami már egy sokkal magasabb erkölcsi követelmény, mint hogyha csak azokat szeretnénk, akik velünk is kedvesek, jót tesznek velünk, ugye az talán nem is olyan nehéz.
4: Én nem egy ilyen konkrét példára gondoltam, hanem például mikor a buszon átadom a helyemet, vagy segítek leszállni, vagy felszállni egy idősebb bácsinak, vagy néninek, és az olyan jó érzéset tölt el utána, mint hogyha nem is tudom, így a szeretet tényleg így érzem, hogy így elön belülről, és ez így olyan jó érzés.
2: Igen, így is van, a szeretet sugárzik, úgyhogy látszik rajtad is, és hát ha a környezetedben élőkre, és az az érdekes, hogy nem is csak arra, ugye, akinek átadjuk a helyünket, hanem ott, akik mindezt látják. Na, Jézus is számos történetet elmond, amelyekkel elénk tárja a szeretet titkát. De nem csak a történetekkel tanít minket, hanem maga is cselekszik. Jó mesterként saját maga mutatja be nekünk, hogyan kell helyesen szeretnünk, cselekednünk. Soroljunk fel az életéből pár eseményt, amelyeken keresztül egyrészt megismerjük az Isten szeretetét, másrészt megismerjük a felebaráti szeretetet.
7: Hát a gyógyítás, a tanítás, a segítség, megbocsájtás, egymás meghallgatása és az ajándékozás.
2: Igen, ezek mind jelen vannak Jézus életébe. Mondjuk már rá konkrét történeteket, amikben ezt látjuk, hogy tényleg Jézus képes arra, hogy megajándékozott bennünket, megajándékozta a tanítványait, hogy Jézus gondoskodik a tanítványairól.
7: Hát Jézustól ugye magát a hitet is kaptuk, és ez is egy nagy ajándék.
2: Igen, Jászmi?
6: Például a bénakező ember, akit szombaton meggyógyított, kafarnaumi százados szolgájának gyógyítása, jerikói vak gyógyítása, leprású gyógyítása például.
2: Jézus egy gyógyító volt, számos embert meggyógyított, sőt, jól mondtad, hogy ezt a bizonyos bénakező embert, ráadásul még szombaton, ugye egy munkaszüneti napon gyógyította. Jézus számára fontosabb volt a szeretet, mint fontosabb volt az ember, mint a törvény. Eszter.
5: Hát Jézus ugye gondoskodott is, például az utolsó vacsora előkészítése, halálakor a szűzanyára bízza János apostolt és a tanítványokat.
2: Pontosan. Luca?
4: Például még a tanításaival, a példabeszédeivel, meg hát igazából az is, hogy feltámadt, megváltott minket.
2: Jézus egész életét végig kísérik a szeretet cselekedetei, különböző formákban nyilvánul ez meg. Gyógyít, tanít, halottakat támaszt fel, ördögöt űz, ha arról van szó, gondoskodik, ugye a kánai megnyegzőn, gondoskodik a bajba került násznépről, akiknek elfogyott a bora, és azt is látjuk, hogy ezekben az esetekben, jelenetekben Jézus mindig többet ad, mint amit elvárnánk tőle. Ugye akár gondoljuk a kánai menyegzőre, hogy nem akármilyen bort ad, hanem a legjobb bort adja. Vagy a csodálatos kenyérszaporításra, hogy úgy nem strigulálsz, hogy hát van itt ennyi ember, akkor ennek ennyi kenyérre lesz szüksége, meg ennyi halra, hanem olyan bőségesen oszt, hogy még jó sok maradék is marad. Talán Jézus legnagyobb szeretett cselekedete az nem más volt, mint a halála és a feltámadása. Ugye a katekizmusban van egy ilyen kérdésünk, hogy szerette Isten a világot, és az a válaszra, hogy Isten úgy szerette a világot, hogy egyszülött fiát adta értünk. Amint látjuk, tehát Jézus szeretete mindig személyek felé irányul. Mindig a másik javát keresi, szolgálja, és mindig cselekvő. Nem egy elmélet, és nem egy érzelem, nem egy vágy. Mi segít minket abban, hogy jóvá váljon a szeretetünk? Honnan tudjuk, hogyan kell jól szeretnünk? Luca?
4: Például a hit és a lelkiismeretünk.
2: Igen?
4: És hogy honnan tudjuk, hogy hogyan kell szeretnünk? Mm-hmm. Igazából ugye a Szentírás is, Szentírásban is olvashatunk Isten szeretetéről, meg így a mindennapink részévé válik, hogyha mi is szeretjük az embereket.
2: De az előbb mondtam, hogy azért a szeretet mögött mindig ott van az értelem és az akarat. Hogyha nincs mögötte, akkor inkább egy vágyvezérelt indulat marad a dolog.

0: Jézus maga is tanít bennünket, hogyan kell élnünk a krisztusi szeretetet. Számos tanítása aforizmává vált, a mindennapokban is emlegetjük ezeket, talán már el is felejtkeztünk arról, hogy ezek a rövid bölcsességek Jézusig nyúlnak vissza. Biztosan ismertek ti is ilyen mondásokat, soroljunk már fel párat ezek közül. Eszter, milyen aforizmákat ismersz még?
1: Hát például, hogy nagyobb szeretete senkinek sincs annál, mint aki életét adja barátaiért.
0: Mit fejez ezzel ki Jézus?
1: Hát, hogy valaki képes az életét adni mondjuk a barátaiért, vagy tehát, hogy életét odaajándékozó szeretet.
0: Ha nem is a teljes életünket, nem is halunk meg a másikért, de mindenféleképpen önmagunkból adunk a másiknak valamit. Luca?
2: Például, amit egynek tesztek, a legkisebbek közül, azt nekem teszitek.
0: Pontosan mire gondol itt Jézus?
2: Hát, hogy neki minden kis cselekedet számít, és minden fontos.
0: Amit így egymással cselekedtünk. Meg azok a legkisebbek, akik szükséget szenvednek. Tehát itt arról a szeretetről beszél, amikor nem az édesanyánkat szeretjük, nem a jól szituált barátnőnket, hanem valóban azok felé fordulunk, akik rászorulnak a szeretetünkre. Lehet ez egy bűnös ember, ugye Jézus beszél az éhezőkről, akik börtönben vannak, a betegek. Anna, tudsz még ilyen bölcsességet mondani, vagy egy képet, egy nagyon ismert képet?
3: Szerest fele barátodat, mint önmagadat.
0: Igen, ugye ezt is milyen sokszor mondjuk. Jászmin?
4: Amit akartok azért, hogy az emberek ti veletek cselekedjenek, mindazt ti is úgy cselekedjétek azokkal.
0: Vagy gondoljatok bele, hogy Jézus ugye beszél nekünk a megbocsátásról is, és mondja ezt a két számot, hogy 7-szer és 70-szer 7-szer, hogy ezt is úgy használjuk azért, vissza-vissza nyúlunk gondolatilag oda, hogy azt mondja, hogy amikor kérdezi tőle Péter apostol, hogy Uram, hányszor vétkezhet ellenem az én atyám fiam? Úgy, hogy én megbocsássak neki, még 7-szer is? Kérdezi Péter, és Jézus azt válaszolja, hogy nem azt mondom neked, hogy 7-szer, hanem még 70-szer 7-szer is. Vagy ugye ez a nagyon ismert kép, amit meg használunk is a mindennapokban, az irgalmas szamaritánus. Ezt Jézus pontosan a felebaráti szeretet szemléltetésére használja és mondja el nekünk. Jézus parancsba adja nekünk a szeretetet. Kérdezik tőle a farizeusok, hogy mi a fő parancs, és mit kell tenni, hogy eljussunk az örök életre. És Jézus így válaszol nekik. Szeresd Uradat Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből, minden erődből és teljes elmédből. Fele barátodat pedig, mint önmagadat. Mit gondoltok, lehet-e parancsba adni a szeretetet? Lehet-e valakit parancsra szeretni? Uca?
2: Szerintem nem. Mert mint az nem tudom, hogy mennyire lehet igazi szeretet, hogyha valakit így nyilván tudunk valamennyire szeretni, hogyha akarjuk, de szerintem nem lehet így. Hogyha valaki megparancsolja nekem, hogy szeressem őt például, akkor az attól nem feltétlenül fogom szeretni.
0: Eszter?
1: Hát én is ugyanígy gondolom, mint Luca. Szerintem egy utasításra nem lehet teljesen odaadóan szeretni valakit, mert igazából az érzéseinket nem teljesen mi irányítjuk.
0: No, próbáljuk egy kicsit körüljárni azt, hogy mégis Jézus hogy érthette ezt, hogy parancsolja nekünk ezt a szeretetet. Jézus az övéit mindvégig szeretve nyilvánítja ki az atya szeretetét, amelyet maga kap, és az utolsó vacsorán új parancsot ad a tanítványainak. Amint engem szeret az atya, úgy szeretlek én is titeket. Maradjatok meg az én szeretetemben. És úgy folytatja, ez az én parancsom, hogy szeressétek egymást, ahogyan én szerettelek titeket. Látjuk tehát, hogy Jézus ezt a parancsot egy kapcsolati rendszerbe ágyazza be. Egy atya-fiúi viszony keretébe helyezi tehát Jézus kérését. Mi az, ami, hogyha rátok szól valaki, vagy parancsba ad, akkor általában úgy tesztek. Mi lehet ennek az oka? Eszter?
1: Hát például, hogyha valakit szeretünk, akkor már csak azért is megtesszük, hogy neki jót tegyünk, vagy tehát, hogy lássa, hogy azért hallgatunk rá, és mi is szeretjük őt.
0: Igen, igen.
1: Illetve, hogyha valamit el szeretnénk kerülni, mint, tehát, hogy mondjuk félelemből, vagy valami büntetés kapunk miatta később, vagy...
0: Luca?
2: Hát én egyetértek Eszterrel, hogy ezt különböző féleképpen lehet érteni, mert például, hogyha az anyukám szól rám, akkor azt azért megcsinálom, mert szeretem őt, és nem szeretnék neki fájdalmat okozni esetleg azzal, hogy nem csinálok meg valamit, de például, hogyha egy tanárom mondja,

0: És ebben a kapcsolatrendszerben, ahol mi Isten fiai, Jézus barátai vagyunk, kéri tőlünk a szeretet parancsának megtartását. Isten fogadott gyermekei vagyunk tehát, a mennyország örökösei. A szeretet tehát mindig több, mint Isten parancsának teljesítése. Ez mindig egy szabad emberi cselekvés, egy döntés, melyet az értelem kísér, egy akarati tett, amely Isten felénk irányuló végtelen, atyai szeretetéből, és a mi gyermeki, engedelmes szeretetünkből fakad. Na, sok szép dolgot elmondtunk a szeretetről. Hogyan tapasztaljátok az életetekben? Könnyű szeretni másokat? Vagy nehéz? Mit gondoltak, nem kére lehetetlen tőlünk Jézus?
1: Hát nem mindig olyan könnyű szeretni a másikat, mert ha mondjuk a másik tesz ellene, hogy ne annyira kedveljük, vagy szeressük őt, akkor elég nehéz, de szerintem később azt a szemét is lehet más belátásra bírni, és akkor könnyebb lesz. Viszont ugyanúgy lehet könnyű is szeretni a másikat, hogyha elég nyitottak vagyunk, és a másik fél is nyitott velünk szemben.
0: Luca?
2: Szerintem nem kér tőlünk lehetetlent Jézus. Van, amikor nehéz, hogyha velünk rossz indulatúak, akkor persze nehéz úgy hozzáállni a másikhoz, hogy kedvesen, és akkor segíteni neki, de nem tudom, azért szerintem meg lehet próbálni. Nekem attól nem lesz sem könnyebb, sem jobb, sem rosszabb, hogyha most én rosszul állok hozzá, vagy jól.
0: Honnan ismerhető fel az, aki szeretetben él? Milyen jelek és ajándékok kísérik annak az életét? Anna?
3: Aki szeretetben él, az általában mindig mosolyog, és ilyen pozitív energiát sugároz magából, és egyszerűen jó érzés ránézni.
0: Jászmin?
4: Szerintem, aki szeretetben él, ugye, ahogy Anna is mondta, sokkal boldogabb, meg nyugodtabb, és nyitottabb az emberek felé.
0: Eszter?
1: Tehát, aki szeretetben él, annak az embernek jó lelki ismerete is van szerintem, és ő is ugyanannyira szeret sugározni a szeretetet másokhoz, mint hogy ő azt kapja. És hát biztos, hogy sok barátra tesz szert, meg békés lehet és vidám.
0: A szerető szívben úgy mondjuk, hogy a Szentlélek gyümölcsei teremnek. Az öröm, a békesség, a türelem, béketűrés, jóság, kedvesség, szerítség, a hűség, a szerénység, az önmegtartóztatás és tisztaság. Adásunk végén Szent Pál szeretett himnuszának mai nyelvre való átköltésével búcsúzunk a kedves hallgatóktól. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
5: Mindörökké, amen!
0: Fabin Tamás, a szeretett himnusz mai nyelven. Ha olyan kiváló szónok vagyok is, mint Kossuth Lajos, vagy Martin Luther Kinggel együtt hirdetem, hogy van egy álmom, de szeretet nincs bennem, olyanná lettem, mint egy leomlott templomtorony megrepett harangja. Ha futurológusként, a jövő mérnökeként, vagy csalhatatlan közvéleménykutatóként előrelátom is a jövőt, szeretet pedig nincs bennem, olyan vagyok, mint egy összalapított, üres kólásdoboz, amelyet unottan rúgnak tovább a kamaszok. Ha akkora hitem van is, mint Assisi Szent Ferencnek, Luther Mártonnak és egy dunántúli parasztasszonynak együttvéve, de szeretet nincs bennem, olyanná lettem, mint a szél által cibált ördögszekér. Ha önfeláldozóan támogatok is alapítványokat, vagy tizedet adok minden jövedelmemből, szeretet pedig nincs bennem, olyanná lettem, mint aki követ ad kenyér helyett és skorpiót hal helyett. Ha két végén égetem is a gyertyát, hajnaltól késő estig robotolok, éveken át nem megyek szabadságra, ám szeretet nincs bennem, olyan lennék, mint egy üres belű hagyma. Ha naponta végigjárom a damaszkuszi utat, rongyosra olvasom a Bibliát, ha halálomra bizakodó hittel tekintek, úrvacsorával vagy a betegek szentségével megerősítve készülök elmenni, de szeretet nincs bennem, semmi hasznom abból. A szeretet jelentéktelen, mint amikor valaki szamárháton vonul be a városba. A szeretet nevetség tárgya, mint amikor valakinek kezébe nátszálat, fejére tövisszoszorút adnak. A szeretet balek, mint amikor valaki kínzóért imádkozik. A szeretet esendő, mint amikor valaki azt mondja, szomjúhozom. A szeretet meglepő, mint amikor valaki szelíde megszólít egy gyászoló asszonyt a hajnali kertben. A szeretet játékos,

mint amikor valaki tanítványai előtt megy Galileába. A szeretet nem fúj egy követ a benfentesekkel, nem kacsint össze a hatalommal, nem bizonygatja önmaga fontosságát, nem örül a pártok és politikusok acsarkodásának, de együtt örül az asszonnyal, aki megtalálja elgurult drachmáját. Nem örül az ügyeskedéssel szerzett vagyonnak, de együtt örül a mezők liliomaival és az égmadaraival. Nem örül a doppinggal elért világcsúcsnak, de együtt örül a fogyatékos kisfiúval, aki szája szélén csorgó nyállal, nagy erőfeszítésekkel társának tudja dobni a labdát. A szeretet soha el nem múlik. Nem veszti el szavatosságát, nem évül el, nem kerül ad acta, nem lesz unalmas, mint a tegnapi újság. Legyenek bár istentiszteletek, véget fognak érni. Legyenek bár egyházak, meg fognak szűnni. Legyen bár ökumenikus mozgalom, el fog töröltetni. Mert még nem találtuk meg a rák és az éjc ellenszerét, nem értjük távoli földrészek lakóinak a nyelvét, nem fogjuk fel más civilizációk felénk sugárzott jeleit. Ám egykor majd egyetlen asztalt ülünk mindnyájan körül, és ő lesz majd minden mindenben. A szeretet nélküli kötelességtudat kedvetlen, a szeretet nélküli felelősség figyelmetlen, a szeretet nélküli igazság kemény, a szeretet nélküli okosság gőgös, a szeretet nélkül barátságosság hűvös, a szeretet nélküli rend kicsinyes, a szeretet nélküli hatalom kíméletlen, a szeretet nélküli birtoklás fösvény, a szeretet nélküli adakozás képmutató, a szeretet nélküli vallásosság bigott, a szeretet nélküli hit vakbuzgó, a szeretet nélküli remény fanatikus, a szeretet nélküli élet értelmetlen. Most azért megmarad a hit, a remény, a szeretet, e három. Ezek közül pedig a legnagyobb, Jézus.

0: Kedves hallgatóink, elhangzott Hitvalló című műsorunkban Bíró Péterné Illésvirág kollégium vezető, az Egri Szent Orsolya Iskola Központ kollégiumának diákjaival beszélgetett. Műsorunk a 2019. október 30-ai adásunk ismétlése volt. Most elhangzott műsorunkat 23 óra 25 perckor megismételjük.
1: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. A jó hír hangja. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1 és 60-ból a 94 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk! Hírek a Szent István Rádióban.
2: Amerikai szenátorok nyilvánosságra hozták az Oroszország elleni szankciós törvényjavaslat új változatát, amely akár 100%-os büntetővámmal sújtaná az orosz kőolaj és földgáz öt legnagyobb felvásárlóját, köztük Magyarországot is. A nemrég elhunyt Lindsey Graham szenátor nevével fémjelzett tervezett célja, hogy elvágja Moszkvát az energiaexportból származó bevételeitől, és ezzel fokozza a nyomást az Ukrajna elleni háborút indító orosz vezetésen. Az Egyesült Államok újabb katonai csapásokat mért iráni célpontokra, miközben visszaállította az iráni kikötőkre és a teljes partvidékre vonatkozó blokádot. Donald Trump amerikai elnök csapások további sorát ígérte Irán ellen, amíg a teheráni vezetés nem ül ismét tárgyalóasztalhoz. Erre jelentősen emelkedik a kőolaj ára, és így Magyarországon is sokat drágult mától a benzin és a gázolaj. Mégsem pénzt, hanem befektetéseket vár az amerikai elnök azoktól az öbölmenti országoktól, amelyeknek hajóit védik, amikor áthaladnak a Hormuzi szoroson. Donald Trump a közösségi oldalán bejelentette, közel-keleti vezetőkkel egyeztetve elállt a 20%-os díjtól, amelyet a szállítmányok után helyezett kilátásba. Az Európai Uniós források lehívása érdekében államháztartási szabályok módosítását kezdeményezte a kormány. Az országgyűlés honlapján olvasható törvényjavaslat szerint az ország költségvetését a kabinetnek ismét ősszel kell majd benyújtania a parlamentnek. A Kármán András pénzügyminiszter által jegyzett előterjesztés célja, hogy teljesítse a Magyarország helyreállítási és ellenálló képességi tervének keretében a lehívható uniós források rendelkezésre állásának biztosítása érdekében tett vállalásokat. A helyreállítási alapból Magyarországra érkező uniós pénzek egy részét járműbeszerzésekre fordítja a kormány, és hamarosan döntés született új közlekedési fejlesztésekről is, mondta az Inforádióban a közlekedési és beruházási miniszter a Magyar Vasút 180 éves fennállása tiszteletére szervezett Budapest ünnepség után. Vitézi Dávid a KRESZ átalakításáról azt mondta, a társadalom többség által támogatott szabályozást szeretnének kialakítani, ezért hamarosan egyeztetési kérdév indul a gyors közlekedés biztonsági intézkedésekről, a teljes KRESZ első tervezete pedig valamikor ősszel jöhet ki. Kétnapos rendkívüli parlamentülés összehívását kezdeményezte hétfőre és kedre ismét a kormány. Ruf Bálint miniszterelnökséget vezető miniszter azt indítványozza, hogy a parlament vitassa meg a jövő héten a közösségi közlekedés versenyképességének és hatékonyságának javításával összefüggő intézkedések, valamint az országos közlekedés szervező és az országos gördülőállománykezelő társaság létrehozása érdekében szükséges törvénymódosítást. A központi költségvetés címrendjének a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatallal összefüggő módosításait. Ugyancsak tárgyalhatja az országgyűlés a veszélyhelyzet megszűnésével összefüggő átmeneti szabályokról és a járványügyi készültségről szóló, valamint a Magyar Agrár, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamaráról szóló törvénymódosítását, továbbá a közpénzügyi reformokkal összefüggésben egyes államháztartási szabályok módosítását, és a Magyarország 2026. évi központi költségvetéséről szóló törvénymódosítást. A kormány a mai ülésén megkezdte a Szent István vidékfejlesztési program tárgyalását, közölte délelőtt Magyar Péter miniszterelnök a Facebook oldalán. Erről a kampány idején a sajtó szerint azt lehetett megtudni, célja, hogy a magyar vidék újra megerősödjön. 10 falunként évente 1 milliárd forint közösségi fejlesztési keret a Magyar Falu programon felül, amelynek felhasználásáról a helyiek dönthetnek. A közszolgáltatások megerősítése, házi orvosi közlekedési és közművelődési szolgáltatások fejlesztése, infrastruktúra fejlesztése és biztonságos közvilágítás, helyi adottságok réplő gazdaságfejlesztés, új munkahelyek, valamint hazatelepülési program, hogy a vidékre visszatérők könnyebben jussanak földhöz, hitelhez és munkalehetőségekhez. Szijjártó Péter bejelentette, hogy lemond parlamenti mandátumáról, mert nemzetközi vezetői pozíciót vállalt a világ vezető elektromos autó gyártójánál, a BYD-nál. A volt külgazdasági és külügyminiszter a Facebook oldalán jelentette be a döntését, miszerint a kínai vállalathoz szerződik. A nemzeti kisebbségek jogainak védelméről, különösen a kárpátaljai magyar közösség helyzetéről tárgyalt Ungváron az ukrán emberi jogok parlamenti biztosa és a magyar alapvető jogok biztosa. A felek megállapodtak a két intézmény közötti együttműködés erősítéséről és a rendszeres kapcsolattartásról. Végül az időjárásról. Holnap a fátyol és gomoly felhők mellett sok napsütés várható, zápor, zivatar helyenként előfordulhat, a szél többnyire mérsékelt marad. A hőmérséklet csütörtökön hajnalban 15-17, napközben aztán 31-32 fok körül alakul majd. Híreinket hallották.
3: Reklám. Bűn és megtérés. 2026. augusztus 25-én, 26-án és 27-én Mio Baradá horvát karizmatikus lelki gyakorlata az Egri Szent Bernát ciszterci templomban. Az Életünk Krisztus karizmatikus közösség által szervezett lelki gyakorlat fővédnöke dr. Ternyák Csaba egri érsek. Jelentkezés és részletes program szentlélek2006@gmail.com e-mail címen vagy a ciszterci templom sekrestjéjében. Kérjük, hogy csak az jelentkezzen, aki mindhárom nap programján részt tud venni.
4: Keresztény élet. A legjobb döntés. keresztényélet.hu.
5: Filmek, hírek, lelkiség. keresztényélet.hu.
4: Nem csak katolikusoknak.
5: keresztényélet.hu.
3: Reklámot hallottak.

0: Értékadó. Magazin műsor a tudás alapú gazdaságról.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves hallgatóink! Önök a Szent István Rádió Értékadó című műsorát hallják. Üdvözli Önöket a szerkesztő, Drimba Miranda. Mai gazdasági magazinunk témái. Beszámolunk a hátrányos helyzetű társadalmi réteg munkaerőpiaci érvényesüléséről. Ellátogatunk a Hevesvár megyei Szíhalomra is, ahol nemrégiben felújították és megnyitották a művelődési házat. Végezetül az EGRI TDM helyzetét járjuk körbe egy volt önkormányzati képviselő segítségével. Ha tehetik, maradjanak velünk a most következő közel fél órában.
0: Értékadó. A Szent István Rádió gazdasági magazinja.
1: Szolidaritás gyerekszemmel címmel nyílt kiállítás Egerben a Civil Közösségek Házában június 26-án. A szemléletformáló alkotások a fiatal, hátrányos helyzetű alkotók kezemunkáit dicsérik, melyek rendkívül jól ábrázolják korunk sarkalatos problémáit. A bajba jutott emberek megsegítése, illetve a veszélyhelyzetekben való segítségnyújtás. A kiállítás megnyitón a szakmai koordinátorral is találkoztam, akivel később interjút is készítettem. Köszöntöm dr. Farkas Zsuzsannát, a SZETA EGRI alapítványának szakmai vezetőjét a Szent István Rádió mikrofonja előtt. Beszélgetésünkben a hátrányos helyzetű társadalmi réteggel foglalkozunk. Egerben milyen aktualitásokról számolhatunk be? Azok az Egerben élő hátrányos helyzetű személyek jelenleg milyen körülmények között élnek?
2: Az, hogy maga, hogy hátrányos helyzetű, az nagyon sokféle dolgot takar, mert valaki lehet társadalmilag hátrányos, vagy pedig olyan típusú betegségei vannak, amely akadályozza őt abban, hogy egy átlagemberhez hasonló életet éljen, vagy életmódot éljen, tehát többféle hátrányról beszélhetünk. És ugye a hátrány az azt jelenti, hogy az átlaghoz, a társadalmi átlaghoz képest nehezebb az élethelyzete. És akkor én még ezen túlmennék, mert a hátrányos helyzeten belül is a legrosszabb helyzetben vannak a mély szegénységben élők, és a mi alapítványunk a mély szegénységben élőkkel foglalkozik. Most, ahogy itt vagyunk a Eger Béke utca 60 szám alatt, itt rögtön a szomszédságunkban található Eger egyik szegény telepe, az úgynevezett béketelep, ugye a másik szegény telep, az pedig a Merőszala, Árnyékszala városrészen található, rögtön a város szélén, vagy a fő utcáról egy kicsit felkanyarodunk a szalai városrészben. Tehát mi itt a mély szegénységben élőkkel foglalkozunk, és tehát az ő helyzetüket még az is nehezíti, hogy ők nemzetiségileg egy másik csoportba tartoznak, tehát ők romák. Az ő helyzetükre jellemző akkor egyrészt egy mély szegénység, egy jövedelem nélküliség, másrészt pedig egy nemzeti, etnikai, kisebbségi lét, amely minden társadalom esetében önmagába véve hátrányokat hoz. És ugye az volt a kérdés, hogy milyen helyzetben élnek, mi az aktualitás. Aktualitást azt mindig találunk. Most talán az, hogy jó idő van, jobb idő van. Nyári időszakban vagyunk, ilyenkor sokkal inkább találnak szezonális munkát, egy-két napra építkezéseknél, erdészetnél, kereskedelemben, vendéglátó iparban, amikor meg nem kell fűteni, ez is egy fontos dolog, amikor nekik is egy picivel jobb.
1: milyen pályázati lehetőségek állnak rendelkezésre, amelyek felkarolhatják vagy támogathatják a szegényebb társadalmi réteget?
2: Most nem egészen tudom pontosan, hogy most egyéni pályázatokra gondol, vagy szervezeti pályázatokra gondol. Tehát, hogy ugye alapvetően, tehát gondolom, hogy akkor nekünk milyen pályázati lehetőségeink vannak, voltak, lesznek. Ugye az elmúlt időszakban rendkívül kevés lehetőségünk volt, hogy hazai forrásokra pályázzunk, mert nem tartoztunk abba a kiváltságos körben, akit támogattak. Sőt, azokat a szervezeteket, amelyek leginkább a szegénység felé fordultak, mint kizárták ezekből a forrásokból. Igen, és akkor két évvel ezelőtt erős magyar civil szervezetek az Európai Uniónál lobbiztak ki lehetőségeket, és ezeket a lehetőségeket mi is megpályáztuk, így hozzájutottunk forrásokhoz. De ezek a források nem arról szólnak, hogy mi egyénileg támogassunk bárkit is, hanem arról szólnak, hogy ezt a társadalmi csoportot, réteget valamilyen módszerrel, valamilyen eszközzel, valamilyen üzenettel fejlesszük, tudást adjunk át nekik, hogy ezzel a tudással ők jobban tudjanak érvényesülni, mint állampolgárok.
1: Milyen olyan konkrét, már megvalósuló pályázat történt, ami előremutató volt?
2: Elmúlt évben fejeztük be azt a projektünket, amikor feltártuk a cigánygyerekeknek a iskolai problémáit, nem az összes problémát kimondottan, azt néztük meg, azt kutattuk meg, hogy a cigánygyerekek milyen bánásmódban részesülnek az iskolában. Ez nem egy reprezentatív volt Egerben és Eger környéki kis településeken. Egyrészt megkérdeztük magukat, a gyerekeket, hogy ők hogy érzik magukat, mit éreznek, mit tapasztalnak, másrészt pedig a szülőket is megkérdeztük. Ez egyoldalú vizsgálat volt, mert ugye a pedagógusokat nem volt lehetőségünk különböző okok miatt megkérdezni, hogy ők hogyan látják. Az iskola az azért fontos, mert ma Magyarországon a cigány gyerekek több mint 60%-a nem végzi el az általános iskolát, vagy ha elvégzi az iskolát, nem tanul tovább. Tulajdonképpen olyan tudás készlettel, ismeretekkel, készségekkel hagyják el az iskolát, amelyek a mai munkaerőpiaci követelményeknek nem felelnek meg. Eleve hátrányokkal kerülnek az iskolába, otthonról nem azt a kulturális tőkét kapják, amit az iskola elvárna, vagy amire az iskola épül, és ezen kívül pedig gyerekek szülők beszámolói szerint elég rossz bánásmódban részesülnek, ami abszolút elveszi a kedvüket a tanulástól. Ez az egyik oldala, a másik oldala pedig, hogy olyan súlyos szegénységben élnek, hogy anyagilag sem tudnak megfelelni az iskolai követelményeknek, amelyeket pedig inkább ilyen zaklatás féleség követ. Például az osztálypénzt nem tudják befizetni, nem tudnak olyan ruházatban megjelenni, mint az osztálytársak, osztálykirándulásokra nem tudnak elmenni, lehetne még sorolni ezeket a külsőleg is látható hátrányokat. Na, tehát, hogy ez így nem jó, azért nem jó, mert ezekből a cigány gyerekekből egy munkanélküli tömeg áll össze, akik igazából a munkaerőpiacon azt tudom mondani, hogy semmiféle munkát nem tudnak elvégezni, még a legegyszerűbb munkát sem tudják elvégezni, mert nincsenek meg hozzá a megfelelő készségeik.
1: Milyen társadalmi attitűdre lenne szükség akár a magyar társadalom részéről, és akár a szegénységben élő társadalmi réteg részéről? Milyen attitűdre lenne szükség, milyen változás kellene a hozzáállásban?
2: Ez elég nehéz kérdés. Tényleg kezdjük ott, hogy amikor mi szegénységről beszélünk, akkor azt értjük alatta, hogy a legalapvetőbb szükségletek sem elégülnek ki. Tehát az étkezés, a ruházkodás, az egészség, ugye a biztonságnak a szükséglete, akkor meg sem tudnak jelenni a magasabb szintű szükségletek. Tehát, hogy ahhoz, hogy valaki tudjon tanulni, vagy a tanulás értelmét lássa, ahhoz egy jövőbe látás is szükséges. Ahhoz viszont biztos alapoknak kell lennie, hogy az életkörülményekben. Tehát, hogy társadalmi szinten is akkor ezt végig kellene gondolni, hogy hogyan és miképpen teremthetők meg állami eszközökkel, vagy társadalmi eszközökkel azok a források, hogy itt egy gyerek biztonságos körülmények között tudjon lefeküdni a saját ágyába, hogy este, reggel meg tudjon fürödni, tiszta ruhába tudjon elmenni az iskolába, és hogy ott ne arra koncentráljon, hogy honnan szerzek fát, hanem a maga a tanulásra tudjon koncentrálni. Ehhez biztos alapok kellenek. Ehhez pedig az kellene, hogy a társadalom, a többségi társadalom egy kicsit felelősségteljesebben gondolkodjon. Ne csak a saját magát lássa, hanem lássa azt a társadalmi környezetet is, vagy azokat az embereket is, akikért úgymond felelősséget kellene vállalni, vagy lehet vállalni. Egyik részről, másik részről. Tehát ugye két dolog van, tehát hogy ha mély szegénységben élő gyereket vagy családot nézünk, az azt jelenti, hogy nincs meg az alapvető szükségleteinek a kielég, nincs meg, nem tud rendesen enni, ruházkodni, fűteni, lehet, hogy lakása sincsen, nincs tető a feje felett, tehát ezt a problémát, ez közös felelősségünk, hogy ezt megoldjuk, tehát ezt nem lehet ráhárítani az egyénre, hanem ez közfelelősség, amiben alapvetően az államnak részt kell vennie. Ugye ez. A másik, mondjuk az erősebb társadalmi csoportoknak, meg be kell látnia azt, hogy szükség van átcsoportosítani az anyagi forrásokat a szegénység felé, annak érdekében, hogy a szegénységben élő gyerekek is adófizetők legyenek, dolgozzanak, egészségesek legyenek. Igen, tehát ez is egy elemi szükséglet.
1: A hátrányos helyzetű, szegényebb életkörülményekkel rendelkező emberek hogyan lehetnek hasznos részei a társadalomnak?
2: Csak is úgy, hogyha minden szempontból el tudnak jutni ahhoz, hogy önfenntartókká váljanak, ne szoruljanak társadalmi ellátásra, mondjuk segítségre, vagy közösségi ellátásra, önellátók lesznek, és a munkaerőpiac valamelyik szegmensében megtalálják a helyüket, amiből bért kapnak, fizetést kapnak, el tudják tartani a családjukat, meg a gyerekeiket.

0: A következő összeállításunkban a Heves vármegyei Szíhalomra látogatunk. Beszámolunk arról, hogy befejeződött a Szíhalmi Művelődési Ház energetikai korszerűsítése egy közel 63 millió forintos pályázati keretösszegből. Az intézmény a község mindennapjaiban fontos szerepet tölt be. Az átadó ünnepségen, június 30-án Gajasné Dósa Katalin polgármesterasszony nyilatkozott.
1: A Széchenyi István Top Plus projektből valósult meg, és nagyon boldogok vagyunk, mert ez egy komplex energetikai felújítás, ugye megújult a külső homlokzat, akadálymentes rámpa lett kialakítva, akadálymentes WC, kicserélték a kazánt, napelemek kerültek a tetejére az épületnek, úgyhogy arra számítunk, hogy ez energiahatékonyságot fog maga után vonni, és nem csak megszépült a művelődési ház, úgyhogy nagyon boldogok vagyunk. Tulajdonképpen a település összes rendezvényének, nem csak a önkormányzati rendezvényeknek, hanem civil szervezeteknek a rendezvényeinek, az intézményeinknek a rendezvényeinek, tehát évzárók, évnyitók, nemzeti ünnepeknek a helyszíne, civil szervezetek itt tartsák meg a fesztiváljukat, a egészségnapot, tehát nagyon számos rendezvénynek ad helyet, tehát ennélkül nem lehet elképzelni a település életét, és a ingatlanon belül működik a könyvtár is, ami szintén felújult a saját önerőből, illetve a bútorokat a Bródi Sándor könyvtár támogatásával valósult meg, és a épületben működik a Kisbocs játékközpont is, amely nyitva áll a kismamák rendelkezésére, 0-3 éves korosztálynak tematikus programokat is készülünk, és koragyerekkori fejlesztésre kap nagy hangsúlyt a játékközpont működése. De a Nemzeti Művelődési Intézet a szakkör kiállítása, ez már a második pályázat, most gyöngyfűzés, illetve babamama horgolás volt a pályázatnak a témája. Itt a szihalmi ügyeskező emberek jelentkeztek rá, és én azt látom, hogy csodálatos alkotások születtek. Az alkotás mellett jó barátságok is kötődtek, ahogy én láttam, és a szakkörön túl különleges alkotások jöttek létre, tehát valaki inspirálódott, és újabb alkotások születtek. Hogyha megnézi az alkotásokat, akkor rá van írva, hogy melyik gyöngyfűzés milyen kulturális vonalt képvisel, és tulajdonképpen a hagyományőrzés a legfőbb cél természetesen. A babamama horgolásnál pedig a horgolás. De nagyon fontos az, hogy ezeket a hagyományok ne tűnjenek el a kulturális életünkből, hanem ezek fennmaradjanak, és ezáltal ez a szakkör, ez kiváló lehetőség arra, hogy a hagyományokat megőrizzük, a kultúrát ápoljuk, és hogy közösséget szervezzünk. Tehát a szakkörön belül van Ivanics Józsefné, aki tojásírással foglalkozik, csuhéfonással, és koripokat is készít a koraszülött gyermekek részére, és ő a Nemzetek Házában is tartott már előadás, kiállításokat, tehát hogy ő tematikusan is szervez ilyen szakkörhöz hasonló programokat, de tulajdonképpen, ami óriási nagy büszkeség, hogy olyan szakkörünk is van, vagy klubunk, amelyet maga Bukta Imre, a Kossuth Díjas művész úr szervez és működtet itt a településünkön, ugyanis én azt tapasztaltam, vagy azt vettem észre, hogy rengeteg jó, tehetséges felnőtt van itt Szihalmon, és megkértem rá, hogy vállalna egy ilyen szakköt, hogy az ő tudásukat magas szakmai színvonalon tovább fejlesztené-e, és ő igent mondott erre a felkérésre, és ez szerintem úgy gondolom, hogy a településünk számára ez egy óriási nagy büszkeséggel tölthet el minket. A Kisbocs játékközpont az folyamatosan nyitva van, babamama klubokat tervezünk, illetve készülünk augusztus 20-ára a nemzetünnepünkre, illetve hagyományőrzően augusztus végén nyárbúcsúztató vetélkedőre invitáljuk a csapatokat, családokat, szülőket, ahogy egy jó hangulatban megnézzük a kreativitásukat, a logikai képességüket, és most a fő tematika a környezetvédelem. A körül lesznek majd versenyszámok megkérdetve, és hát várjuk majd oda a csapatok jelentkezését. Úgyhogy folyamatosan készülünk. Talán a július az nem annyira mozgalmas, de augusztustól már megint beindul a rendezvényeknek a sorozata. De hát a településünkön én azt gondolom, hogy nincsen olyan hét, ahol ne történne valami, mert a 2024. október 1-je óta körülbelül 80 attrakció volt a településem. Tulajdonképpen most intézményi felújításban azon a téren gondolkodunk, hisz az óvodai fejlesztés már megújult, tehát az ahogy a művelődési házon is van mit még újítani, természetesen ez folyamatában sok mindent lehetne újítani. Most a takarékszövetkezetet szeretnénk felújítani, ez az egyik nagy álmunk, ott egy ifjúsági házat szeretnénk létrehozni, illetve van egy kis parasztházunk, és pont a szakkör tagok inspirálták engem arra, hogy ott a képviselőtestülettel átbeszélve egy alkotóházat hozzunk létre, hogy ezek a csodálatos kiállítások ne legyenek az kiállítás végén, ne legyenek dobozba helyezve, hanem egy alkotóházban, egy örökös kiállításban meg tudják csodálni a ide látogatók, vagy a településen élők, hogy milyen fantasztikus tehetségek vannak itt Szihalmon.

0: Eger turizmusáról, valamint a TDM helyzetéről számolunk be a következő összeállításunkban. A soron következő riportunkban dr. Pápai Ákos, a Mi Hazánk Mozgalom EGRI központú, Heves egyes számú országgyűlési egyéni választókerületi elnöke álláspontját ismertetjük, aki 2024-ig volt önkormányzati képviselő.
1: Itt nem a szervezésbeli problémák vannak, a finanszírozásbeli problémák. Tehát a Mirkóczki ér a legerejétől kezdve, amikor politikai ellenfélnek, a politikai kinevezettjének tekintette a TDM vezetőjét, az akkori vezetőjét, gyakorlatilag elzárta a csapot. Ki is állt a színpadra Mirkóczki Ádám, és azt mondta, hogy a Eger egy jó hely, itt vannak jó éttermek, jó kocsmák, itt úgyis lesz idegenforgalom. Indokként felhozta azt, amivel egyébként ez az indoka egyetértek, hogy Eger legjobb marketingese Gárdonyi volt az, hogy megírta az Egri csillagok című regényét, ami egy kötelező olvasmány, és mindenkit elhoznak Egerbe, ha akarja, ha nem, osztálykirándulásra, hatodikos, hetedikes korába. Plusz ugye kevesen tudják azt, hogy minden idők legnagyobb léptékű filmje, mind szereplők tekintetében, mind statiszták tekintetében, mind befektetett pénz tekintetében az Egri csillagoknak a filmes verziója. Úgyhogy Egernek valóban van egy olyan mások számára behozhatatlannak tűnő előnye, ami Egert egyébként elkényelmesíti idegenforgalom területén. És a Mirkóczki Ádám is ezt a kényelmességet mondta ki, hogy itt nem kell csinálni semmit, ez úgyis megy magától. Na most ez olyan, mint egy gőzhajó, ahol elfogyott a szén, hogy egy darabig megy, elviszi a lendület, de aztán, amikor nem viszi a lendület, akkor szép lassan elkezd lassulni, és ezt tapasztaljuk. Én amikor még képviselő voltam, már lassulás legelején ezzel kapcsolatban tartottam több sajtótájékoztatót, meg szóltam hozzá a közgyűlésben, hogy fölhívjam a figyelmet, hogy ezzel a dologgal kell valamit kezdeni. Megtörtént az, hogy ha jól emlékszem, augusztus 26-án utalta el az évi támogatását, ami az önkormányzat megszavazott a költségvetésébe a TDM szervezetnek, a Egerváros turisztikai non-profit, közhasznú non-profit Kft. Valami ilyesmi neve van a jogalanynak, amelyik ezt a TDM tevékenységet is folytatja. Én azt gondolom, hogy augusztusban megkapni a pénzt az idegenforgalom menedzselésére, kialakítására az késő. Hiszen a szezonnak gyakorlatilag vége van akkorra. Egyébként a turisztikai desztinációs menedzsment szót én eredetileg nagyon nem szerettem. Egy érthetetlen és ilyen nagyzoló és hirtelen ilyen divat szó lett. Mindenki beszélt róla, amikor ez így kijött. És nem tudtam pontosan, hogy mit jelent, és ennek is a mélyére kellett ásni. Ezek a desztinációk, ez tulajdonképpen azok a helyek, vagy azok a szolgáltatók, akik egyébként valamilyen szolgáltatást nyújtanak az ide látogatóknak, tehát a szálláshelyen, például az Egri vár ilyen, az Egri strand ilyen, a termálfürdő ilyen, az éttermek ilyenek, de egy-egy ilyen kiállító hely, bármi, amit a ide látogató, vagy ide látogatni tervező ember igénybe vesz, vagy igénybe vehet. És ezeknek az összehangolásáról, ezeknek a helyeknek a együttműködésé és összehangolásáról szólna, vagy ennek a tárolásáról szólna a TDM tevékenység. De hangsúlyozom, hogy ha annyi összeget kap meg finanszírozásba egy TDM szervezet, vagy ez a non-profit Kft., ami a dolgozók bérére és a villanyra elég, meg a vízre, abból nem lesz csoda. Azon túl, hogy ez a újraszervezés abban tekintetben egyetértünk, hogy az Egri TDM vagy a turisztikai szolgáltatóknak van egy rossz tulajdonságra. Ha jól megy, akkor mindenki baromira okos és ügyes is, az az ő érdeme. És amikor nem megy jól, akkor még mindenki másra mutogat. És olyan furcsa, hogy mindig, mi képviselő voltam, de még utána is, mindig kifallgattam az ott dolgozókat, hogy hogyan állunk a számokkal. A vendégészakák száma, hány szolgáltató van, stb. Illetve volt olyan, hogy még kaptam egy nagyobb nagy táblázatot, amiben benne voltak, hogy küldőországok, melyik az első, mennyi a megoszlása a külföldi és hazai vendégeknek, és ugyanez összehasonlítva a hazai versenytársainkkal, mondjuk Hajdú, Szoboszló, Hévíz, Gyula, Debrecen, stb. Én most nem vagyok ezekben a számokra napra kész már, mert most nem vagyok képviselő már 24 óta, de ezek az a 22, 23, 24-es számokra arányaiban emlékszem, hogy akkor a fő probléma az volt, hogy a 20-as Covid válság után, hogy pattan vissza ez a történet, és hogy hogyan lesz ugyanaz az erős idegenforgalom Egernek, mint ami előtte volt. És a tapasztalás az, hogy országos szinten az átlagos visszapattanás sem volt túl bivaj, erős. De Eger ezt az átlagot se tudta hozni. És az átlagot hozó településekre az volt a jellemző, hogy mind ilyen, hogy termálvizes helyek. Tehát ilyen Zalakaros, Hévíz, Hajdúszoboszló, és hogy engem ez így bántott, hogy az összes többi vissza tud pattani egy bizonyos szintre, de Eger ezt nem tudja, hogy miért. A másik, hogy ugye kettő település volt, amelyik már pluszba tudott lenni, amelyik az országban a legjobb volt, ez Debrecen volt, Hajdúszoboszló, illetve Gyula. A Debrecen Hajdúszoboszló az ottani nagy beruházások miatt tudott hasítani, mert hogy a mérnök urak, akik jöttek Németországból, Kínából, innen, onnan, ahonnan, azok minőségi szálláshelyeken akartak megszállni, illetve annyira nem volt magánszálláshely, ilyen munkásszálló jelleggel, hogy ezeknél a beruházás, meg különböző ilyen akkumulátorgyárak beruházásánál a dolgozókat el kellett helyezni, és magánszállás helyekre helyezték el hotelekbe. Ennek egyébként utóbb, mert kedves feleségem 20. éve volt a diplomaosztója Debrecenbe, és arra lelátogatott, és családostól mentünk, hogy ő csak bement a rendezvényen, még kis család ott volt, és ő kifaggattam a hölgyet, a recepciós, hogy egyébként hogy vannak, meg mint mennek, mert a számok gyönyörűek voltak, és mondta, hogy nem, mert hát azért ezek az emberek eléggé lelakják a helyet, tehát hogy nem igazából tesz jót ez se Debrecennek, idegenforgalom, számok jók, de nem az a réteg jön, amelyikre épült volna a szolgáltatás, hanem egy alacsonyabb pénztárcával, fogyasztási szinttel rendelkező réteg van benn a szállodákban, és úgy mondták, hogy lelakják a szállodákat. Marad, hogy a másik hely, ez Gyula, ami számomra egy ilyen kis csoda, hogy az incifinci téglavárukkal, ami körülbelül akkora, mint itt a Kertőszút végén a malom, hogy azzal meg az arra ráépített várszínház, várfürdő, hogy ők ezzel hasítanak. És a világ végén vannak, tehát hogy ez nem azt mondom, hogy egy könnyen megközelíthető hely. És nézegettem, hogy náluk mi újság, és hogy történik. Hát van egy lényeges különbség Egerrel szembe. Ha megnézzük a Visit Eger Facebook oldalát, vagy a Visit Gyula Facebook oldalát, hogy mi a kettő között a különbség, és bizony-bizony itt van az, amikor az embernek úgy kell gondolkoznia, minthogyha elmenne nyaralni, hogy keresi a na hova menjek nyaralni állapotban, lapozgatja a Facebookot. Az a lényeges különbség, és e tekintetben mondhatni szemrehányú is vagyok az egri turisztikai szolgáltatókkal, mert nálunk az a divat, hogy mindenki saját csatornát akar építeni a potenciális fogyasztókhoz. Tehát mindenki a saját kis Facebook oldalát csinosítgatja, építgeti, reklámozgatja, stb. Ezzel ellentétben a Visit Gyulán meg azt látom, hogy ott a Visit Gyula az elsődleges csatorna. Tehát ott a helyi termálfürdő azon hirdet, videót csinál, tehát hogy folyamatosan magas színvonalú marketing anyagokat jelentetnek meg, egyébként Visit Gyula logóval, úgy, hogy az nem az övék, hanem a közösön keresztül, vagy egy cukrászda, vagy egy étterem, vagy egy magánszálláshely, ott akar elérni a potenciális vásárolját, vevőjét. Mint Gegerbe ez nem jellemző. Lehet, hogy ennek finanszírozás oka is vannak, hiszen nem kapja meg mindig, vagy nem annyit kap finanszírozásban, mivel el tudna egyébként ketyegni ez a TDM szervezet, de nem azon keresztül működik a stratégia. És azért valljuk meg őszintén, hogy így gondolkodunk azon, nem az van, hogy tehát van egy olyan csatorna, hogy kifejezetten mondjuk, hogy fontolgatjuk, hogy Gyulára menjünk, Egerbe, vagy Hajdúszoboszlóra, most mondjuk egy ilyen példát, hogy akkor nem az van, hogy Google-be is sok elkezdjük keresgetni a szálláshelyeket, stb., hanem ha mondjuk Facebookot feladja a vízit, és akkor ott látom, hogy egyébként fölfűzve egy lineáris vonalra, ugye a idővonalán, hogy jó, ebből milyen jó cukrászdai termékek vannak, és milyen kis megható környezetben, és hogy mennyire jól néz ki. Tekerek lejjebb, ó, hát ez is jó, az is jó. Hát akkor nézzünk szálláshelyet. Tehát, hogy valahogy az eladás az nem úgy történik, hogy ebből a szálláshelyet tolják az ember orrába, vagy a szája elé, hanem egy ilyen mixen keresztül, hogy valóban az a szálláshely, annak a környezete, az valóban az én igényeimnek megfelelő, vagy az én érdeklődésemnek

0: hanem kész volt. Tehát azt is tudomásul kell venni, hogy azok az emberek, akik anyagilag megtehetik azt, hogy nyaraljanak, ellátogassanak más városokba, akár nem is egyszer, mert e tekintetben is van változás. Mert nem ez a egyhetes, amivel küzdött a város sokáig, hogy Eger ne egy 2-3-4 napos hely legyen, hanem 4 napos. Hát jelentem ebbe a TikTokos, pörgetős, YouTube shortsos világba, senki nem akar egy hétig lenni egy helyen. Már az van, hogy 3-4 nap. És akkor az van, hogy évente elmennek, nem egy helyre mennek el egy hét, hanem 3 helyre mennek el 3 napra. És gyakorlatilag ezt az igényt kellene kiszolgálni. Hogy régenben ez ment. Hát a tehetősebb emberek, akik nagyobb összeget tudnának itt hagyni, azok a két ünnep között döntik el, hogy hol mennek nyaralni. Tehát azzal, hogyha mi januárba tesszük le a menüt, azzal azt érjük el, hogy akik még maradtak, vagy akik esetleg január-februárra áll össze az anyagi keret a nyaralásra. Ugye itt komoly, 2020 után komoly elvonások történtek. A beruházások és foglalkoztatás fenntartása érdekében a központi költségvetés az önkormányzati alrendszeren spórolt. Ugye már most minden számra, meg minden titelre fejből nem emlékszem, de jelentős, ugye elvitték teljesen a gépjárműadót, úgyhogy itt hagyták hozzá a költségeit. Szedje be Eger, és küldje be a központi költségvetésbe. Akkor egy időben elvitték az iparőzési adó felét. Nem tudom, abból került-e vissza. Úgyhogy a következő évben is be kellett-e fizetni, meg mellette volt, és van is még ez a csodálatos tétel, ez a szolidaritási adó. Azt tudom, hogy a 2019 és 2024 közötti időszakban ezek a tételek, előző 5 év, mert 5 éves ciklus van, előző 5 éves ciklushoz képest az akkori költségvetés 10 milliárd forinttal volt kijebb. Annyival volt kevesebb a finanszírozási lehetősége a városnak. 10 milliárd forint. És akkor nem beszélünk arról, hogy közben azért volt egy becsületes méretű infláció is. Tehát ezt még akkor meg is lehetne szorozni. Egy-egy képviselő nem tudta képviselni azt, ami egyébként, amit képvisel általában pénzbe kerül, hogy ezt ki tudja lobbizni, hogy itt-ott épüljön 30-40-50-100 méter járda, korlát, valamilyen rendezvény valósuljon meg. Engem az zavart, kitalálták, hogy egyéni kerete legyen minden képviselőnek. Én pontosan erre való tekintettel, hogy a város egészének költségvetése, az önkormányzat alatt, értem a város alatt, a teljes költségvetés nincs rendben, akkor egy önkormányzat képviselő ne kapjon már egy csekket, hogy ő egyébként költögesse a pénzt. Először tegyük rendbe az egészet. És ennek egyébként egyik eszköze lehetne az idegenforgalom, mert amiben rövid távon gyorsan be tudna avatkozni az önkormányzat bevételnövelés területén, az az idegenforgalom.
1: Értékadó. Magazinműsorunk a Rádió honlapján is meghallgatható. Címünk www.szentistvánrádió.hu.
2: Kedves hallgatóink! Ezzel mai műsoridőnk végéhez értünk. Műsorunk vendégei voltak dr. Farkas Zsuzsanna, a SZETA EGRI Alapítványának szakmai vezetője, Gajasné Dósa Katalin, Szíhalom község polgármestere, dr. Pápai Ákos, a Mi Hazánk Mozgalom EGRI központú, Heves egyes számú országgyűlési egyéni választókerületi elnöke. Kollégáim nevében is köszönöm, hogy velünk tartottak, további tartalmas időtöltést és kellemes rádiózást kívánok mindnyájuknak. Búcsúzik önöktől a szerkesztő, Drimba Miranda. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Műsorunkat megismételjük vasárnap 17 óra 15 perckor.
1: Értékadó magazin műsorunkat hallották. A műsorral kapcsolatos véleményüket, kérdéseiket várjuk szerkesztőségünkbe. Címünk Szent István Rádió 3300 Eger, Deák Ferenc utca 49. Hívhatnak bennünket telefonon a 36-os körzet 510-610-es számon. E-mailt pedig az info@szentistvanradio.hu címre küldhetnek.

0: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak. Hívhatnak minket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Regionális hírek a Szent István Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, a szerkesztő műsorvezető Debnár Ádámot hallják. Adásunk tartalmából 3 egri család otthonát emésztette fel a tűz, gyűjtés indult, átalakult a bizottsági struktúra Gyöngyösön, oldtimer jármű találkozó lesz Sárospatakon. Ezek mai műsorunk főbb hírei, tartsanak velünk! A hétfői Rudivár utcai lakástűzben több egri család elveszítette otthonát és ingóságainak jelentős részét. Megsegítésük érdekében az EVAT Egri Vagyonkezelő és Távfűtő ZRT, valamint munkatársaik is adománygyűjtést indítottak, amelyhez a cégcsoport lányvállalatait és az egrieket is csatlakozásra hívják. A szervezet elsősorban ruházatot, használati tárgyakat, tartós élelmiszert és egyéb szükséges eszközöket vár azoktól, akik szeretnének segíteni, de nem tudják, hogy hogyan juttassák el adományaikat a rászorulóknak. A felajánlásokat csütörtök 16 óráig lehet leadni az EVAT ZRT székházában a Zalár utca 1-3 szám alatt, valamint a Malomárok utcai EVAT fűtőmű portáján. A beérkező adományokat a társaság rendszerezi, nyilvántartásba veszi, majd a jövő hét elején eljutatja azoknak a családoknak, akik jelenleg önkormányzati lakásokban kaptak ideglenes elhelyezést. Az EVAT a közleményben hangsúlyozza, most minden segítség számít, hiszen a cél az, hogy a bajba jutott családok mielőbb újra kezdhessék az életüket. A gyöngyösi képviselőtestület a hatékonyabb működés érdekében átalakította a bizottsági struktúrát. Az oktatási nevelési, valamint részben a szociális területek koordinálásáért a jövőben tanácsnokként dr. Szén Gabriella felel. Arról, hogy milyen feladatok várnak rá az új megbízatásában, és melyek lesznek az elsődleges célkitűzései, dr. Szén Gabriella tanácsnokot tudósítunk, Fekete Gábor kérdezte.
2: Mi indokolta ezt a bizottsági struktúra átalakítást, és akkor így, ahogy mondtam, ennek vannak céljai, tervei, elképzelései, akkor milyen szívvel fogadta ezt a felkérést, és hogy alakult az a molekula, hogy ez lett a végeredmény?
3: Nagyon nehéz időszak volt ez, ugye tudjuk, hogy 2024-ben megalakult az új testület, fideszes polgármesterrel, egy vagyos alpolgármesterrel, és hát a testület összetételét tekintve 7 ellenzéki, 7 fideszes képviselő, és hát a vagyos Nagy Attila, aki alpolgármesterként ugye egy koalíciós megállapodás keretében együtt dolgozott a Fidesz frakcióval. Az elmúlt másfél év tapasztalata az volt számunkra, ellenzékieknek, hogy nem nagyon mennek a város ügyei. Nincsenek beruházások, nincsenek egyeztetések, a lakosoktól is nagyon sok negatív visszajelzés érkezett, és hát egy idő után ez az együttműködés a másik oldalon megromlott láthatóan, tehát annyira sem működött, mint addig, és ennek eredményeképp nagyon sok okot fel lehet sorolni, hogy miért, de nem ez most a téma, ugye Nagy Attila a polgármesteri visszahívását kezdeményezte a polgármester. Így megbomlott az egység, és 7-7 egy arányban ültünk a testületben, és gyakorlatilag én nem arra tettem esküt, hogy pártokat fogok képviselni ebben a városban, hanem arra, hogy a lakosokat és Gyöngyöst, és minden képviselő erre tett esküt. Így egy nagyon nehéz időszak kezdődött áprilistól egészen a múlt hét csütörtökig, hiszen egyeztetések során arról volt szó, hogy hogyan tudjuk munkával, közös munkával, mindenféle politikai alkuk nélkül működőképessé tenni ezt a várost és fejlődő pályára állítani. Az, hogy miért fogadtam el ezt a megbízatást, többen feltették kommentben is a kérdéseket, hogy 2024-ben azt tartottam volna helyesnek, ha ezzel a felállással a polgármester lemond.
2: Ezt akartam is kérdezni, hogy ugye egy posztban ezt közzé is tette a választások után.
3: Így van, és ez a véleményem utólag nézve sem változott akkor abban az időpillanatban, hiszen egy kezdő polgármester, egy kezdő alpolgármesterrel, az ő frakciójukban jelentős számú kezdő képviselővel előrevetítette azt, hogy a munka nem lesz hatékony. És ez be is igazolódott. Ez nem azért van, mert az újak alkalmatlanak lennének, hanem egyszerűen azért, mert az új feladatokat és az új kihívásokat nekik még meg kellett tanulni és meg kellett szokni. És én most azt mondtam, hogy adjunk egy esélyt arra, hogy szigorúan szakmai alapon és a legfontosabb kérdésekhez hozzányúlva hogyan tudunk úgy dolgozni a következő időszakban, hogy ezt a lakosok a saját bőrükön, a közterületeken és minden témában az intézményeknél érzékeljék.
1: Július 18-án első alkalommal rendezik meg az Oldtimer jármű találkozót a Sárospataki Végardó fürdőben. A veterán járművek seregszemléje mellett egésznapos programok és éjszakai fürdőzés is várja majd a látogatókat. A rendezvényről Múzes Árpád alpolgármestert hallhatják.
4: A szakmámból eredetően és a múltam családi hagyományokhoz illeszkedően vagy büszkelkedjek el vele, hogy fiatal koromban én is autóversenyző is voltam. Jelenleg nekem is van egy-két oldtimer autóm, szóval első sárospataki autós találkozó kerül megrendezésre a Végardó fürdő területén. Első, tehát ez egy pilot jelleggel megrendezésre kerülő rendezvényünk. Bízunk benne, hogy minél többen fognak jelentkezni. Tudnék, onnan indul az egész, hogy a Majális van, mely a Berekben került megrendezése. Ott is már gondolkodtunk, hogy kiket tudunk még bevonni, főleg ugye a gyerekeknek a figyelmét mivel tudjuk fölkelteni. És hát már oda is meghirdettünk autósok, jármű tulajdonosok, egyedi jármű tulajdonosoknak a figyelmét, hogy nyugodtan lehozhatják járműveiket, és megmutathatják a nagy közönségnek. Na most ez olyan jól sikerült, hogy a résztvevők közül jelentkeztek, hogy hát ők nagyon szívesen szerveznének egy kifejezetten egy napos autós találkozót városunkba. Hát mi meg ehhez segítő jobbot nyújtottunk, megkerestük a megfelelő helyszínt, és ami jól mutatja most a intézményeink nagyon jó együttműködését, hogy a Patakva Kft. Igazgatóasszonya rögtön kapcsolt is, és megpróbálunk ebből új profitálni, hogy összekapcsoltuk az eseményt egy éjszakai fürdőzéssel. Úgyhogy most 18-án szombaton napközben ingyenes belépési lehetőséggel meg lehet csodálni autókat. Itt lesz minden, a versenyautótól, youngtimer, oldtimer autók, különleges járművek, épített autók. Itt gyakorlatilag mindenféle járművel lehet nevezni, ami nem hétköznapé. Tehát itt épített autóktól a limbo, ez egy másik irány, ugye, ahol leültetik az autókat, tuning autók, vagy egyszerűen csak egy nagyon szép állapotban lévő 30-40-50 éves autóval, szocialista járművekkel. De van érdeklődés Szlovákiából, Skoda klub részéről, úgyhogy nagyon változatos lesz. Este pedig 19 órától a fürdőbe lesz. Éjszakai fürdőzés, pool party 2500 forintos belépővel 19 órától egészen 23 óráig.
1: A nyári kikapcsolódás könnyen rémálommá válhat, ha nem figyelünk oda az alapvető biztonsági szabályokra. Milyen veszélyeket rejt a strandolás, hogyan előzhetők meg a balesetek, és mire kell különösen ügyelni a nagy melegben, a vízparton vagy a medencékben. Erről hallják dr. Kisvárdai Tamást, a Gyöngyösi Bugát Pál Kórház rezidens orvosát, aki hasznos tanácsokkal segít, hogy a nyári pihenés valóban gondtalan lehessen.
5: Az ember a strandon tölti, tegyük fel az egész napot. Kint van a tűző napon, a test felhevül. És ez az extrém hőkülönbség, ami a hideg víz, illetve a felhevült test között kialakul, ez egy sok reakciót vált ki a szervezetben. A szimpatikus idegrendszer aktiválódni fog, katekolaminok fognak felszabadulni, ezáltal egy generalizált, egész testre kiterjedő érvazokonstrikció, tehát egy érszűkítő hatást

0: egy görcsös állapotba, tehát olyan savassá válik az izma, hogy ebből egy görcs alakul ki, és az ember elmerül, és megfulladhat. Hát a legfontosabb az, hogy legyünk tisztában a saját korlátjainkkal. Tehát, hogy tudjuk, hogy mire vagyunk képesek, milyen állapotban vagyunk, milyen fizikai, mentális állapotban vagyunk. Ha az ember ezzel tisztában van, nagy probléma úgy gondolom, hogy nem érheti. Hát érdemes a vízbe menni, és előtte egy kicsit árnyékba vonulni. Tehát, hogyha ezelőtt tűzőnapon tartózkodtunk, akkor egy pár percet, egy 5-10 percet tartózkodjunk árnyékba, fogyasszunk egy kevés vizet, hogyha úgy érezzük, hogy szomjasak vagyunk, illetve fokozatosan menjünk bele a vízbe. Tehát először egy kicsit vizezzük be a mellkasunkat, a végtagjainkat, majd ezután szépen fokozatosan menjünk bele a vízbe, és akkor úgy gondolom, hogy nagy probléma nem lehet.
1: Folytatódnak a felújítási munkák a 2504-es jelű Eger-Bogács összekötő úton. A kivitelező Mentó Kft. Tájékoztatása szerint most csütörtökön reggel 8 és délután 4 óra között a régi Cifrakapu utca jelenleg lezárt szakaszán, valamint a Tetemvár utca csomópontjában az aszfalt kopóréteg terítését végzik. A munkálatok idején a csomópontot több alkalommal részlegesen lezárják, egyéb időszakokban pedig tárcsás forgalomirányítás mellett haladhat majd a közlekedés. Az elmúlt napokban gyakorlatilag folyamatosan zárva volt ez a szakasz. Az aszfaltozás miatt a környéken jelentős torlódások alakulhatnak ki, ezért a közlekedőknek hosszabb menetidővel kell számolniuk. A kivitelező azt kéri az autósoktól, hogy aki teheti, holnap kerülj el a régi Cifrakapu utca és a Tetemvár utca térségét, ezzel is segítve a munkavégzés zavartalan lebonyolítását és a forgalom csökkentését. Minősített lopás büntette miatt emelt vádat a Miskolci járási ügyészség két férfi ellen, akik vasúti kocsikról fűrészeltek le fűtési lengőkábeleket, ezzel pedig több mint 11 millió forintos kárt okoztak, között a Borsodabolyi-Zemplén vármegyei főügyészség az MT-vel. 11 millió forint értékű lengőkábelt lopott el tehát két férfi Borsodban. A vádhatóság tájékoztatása szerint ők ketten a cselekményükkel további 4 millió forint rongálási kárt is okoztak a vasúttársaságnak. A vádirat szerint a vádlottak 2024. decembere és 2025. márciusa között egy miskolci vasúti pályaudvaron 26 vasúti kocsit rongáltak meg. A férfiak a kocsik alján lévő fűtési lengőkábeleket fűrészelték le, amelyekből azután kihúzták a rézvezetékeket. Az ügyészség a letartóztatásban lévő büntetett előéletű vádlottakkal szemben börtönbüntetést és közügyektől eltiltást indítványozott, tájékoztatták tehát a Magyar Távirati Irodát. Végül az időjárásról. Holnap a fátyol és gomoly felhők mellett sok napsütés várható, zápor zivatar helyenként előfordulhat, a szél többnyire mérsékelt marad. A hőmérséklet csütörtökön hajnalban 15-17, napközben 31-32 fok körül alakul. Kedves hallgatóink, adásunk a Médiatanács támogatásával a Magyar Média Mecenatúra program keretében készült 2026. július 15-én szerdán.
2: Regionális híreket hallottak a Szent István Rádióban.

0: Kora esti hírmondó. A Szent István Rádió hírmagazinját hallják.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntjük a Szent István Rádió hallgatóit, a mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető Sinkovics Andrea. Adásunk tartalmából több mint 62 ezer adószám veszélyben, csak a beszámoló pótlásával kerülhető el a szankció, figyelmeztet a NAV. Egerbe látogatott a Virágos Magyarországért versenyszakmai zsűrije. Autista gyermekek alkotásaiból nyílt kiállítás az Egri Bródi Sándor megyei és városi könyvtárban. A nyíregyházi strand népszerű diák munkahelyszín. Kazincz Barcika idén is tanulást ösztönző támogatással ismeri el a jó tanulmányi eredményt elérő diákokat. Ezek műsorunk témái, kérjük tartsanak velünk.
0: Kora esti hírmondó.
1: Idén több mint 62 ezer adózó nem tette közzé határidőre éves számviteli beszámolóját. A NAV eddig több mint 42 ezer mulasztónak küldött felhívást, aki még nem kapta meg az értesítést, a napokban számíthat rá. Érdemes azonnal intézkedni. Aki nem figyel a NAV jelzéseire, komoly bírságra számíthat, és az adószámát is elveszítheti. Emelte ki dr. Paskújné Pivkó Mónika, a Nemzeti Adó és Vámhivatal Heves Vármegyei Adó és Vám igazgatósága kommunikációs referense.
2: A naptári éves gazdálkodóknak a 2025-ös üzleti évről szóló beszámolót 2026. május 31-ig keletletétbe helyezniük és közzétenniük. Ez nem pusztán adminisztrációt jelent, ugyanis a beszámoló teszi átláthatóvá a vállalkozás vagyoni és pénzügyi helyzetét a hatóságok és az üzleti partnerek számára is. A NAV most első lépésként segít elkerülni a szankciókat, ugyanis a felhívás átvételétől számítva 30 napot biztosít a beszámoló bírság nélküli pótlására. Ha ez az időpont is eredménytelenül eltelik, a második felhívással akár 200 ezer forintos mulasztási bírságot is kiszab a NAV, és újabb 30 napot ad a teljesítésre. Aki ezután sem teszi közzé a beszámolóját, annak a NAV törli az adószámát, és kezdeményezi a cég megszüntetését is. Az adószám törlése után a vállalkozás nem folytathat gazdasági tevékenységet, nem állíthat ki számlát vagy nyugtát, és áfát sem igényelhet vissza. A következmény nagyon valós, ugyanis 2025-ben több mint 9000 esetben indult adószámtörlési eljárás, és több mint 6000 cégnél kezdeményezte a NAV a megszűntnek nyilvánítást. A felhívást tehát nem érdemes félretenni, a mulasztást mielőbb pótolni kell, így elkerülhető a komolyabb szankció, és ezáltal biztosítható a további működés is.
1: Egerbe látogatott ma a Virágos Magyarországért verseny szakmai zsűrije. Az ítészeket Gömöri László alpolgármester fogadta a Városházán, majd a Dobótérről elindulva megtekintették a város virágos helyszíneit. Pollák Erikát, a Virágos Magyarországért alapítóját, nemzetközi zsűritagot kérdezzük.
3: Mi indította önt arra, hát gondolom a virágok iránti szeretet az biztos, hogy egy ilyen versenyt létrehozzon itt hazánkban?
4: Nemzetközi példák előzték meg, elsősorban a nyugat-európai példák, ahol már 1975 óta volt egy Entente Florale, a virágos egyetértés, tehát az Entente, pantantjaként egy megszervezett verseny. De 1990-ig ebben csak az akkori európai közösség országai vehettek részt, de a rendszerváltozás után, ami ugye itt a régióban bekövetkezett, Franciaországból, amely akkor az európai turizmus évének volt a vezető állama, kaptunk egy levelet, hogy meghívnak minket ebbe az európai virágosítási versenybe. Akkor én az Országos Idegenforgalmi Hivatalban dolgoztam, annak a sajtóosztályát vezettem, és az elnökünkkel megbeszéltük, ebbe érdemes részt venni, hiszen az ország képének megváltoztatására is szükség volt. jelentkeztünk is, vagy megyünk. Legnagyobb meglepetésünkre fel is kértek, hogy már akkor 1990-ben nevezünk is be két települést. Nem folytatom, de így kezdődött az Országos Idegenforgalmi Hivatal, a turizmus, és azután pedig a különböző kertészeti szervezetek csatlakoztak hozzánk, és így sikerült 4 év alatt, 1994-re meghirdetni az országos versenyt. De Eger már tulajdonképpen ezelőtt részt vett az európai versenyben, mert országos verseny nem lévén kiválasztottuk azokat a településeket, akiket hát úgy éreztük, hogy képesek részt venni egy ilyen nemzetközi megmérettetésben, és így jutottam el, nem csak én egyedül természetesen, 1992-ben Egerbe, amikor is Ringelhan György úr volt a polgármester, felhívtam őt telefonon, és mondta, hogy hívjon vissza engem egy fél óra múlva. Úgy látom, hogy ez egy nagyon jó dolog. De hát egyedül nem dönthetek. Valóban fél óra múlva visszahívtam, és mondta, rendben van, és így akkor kezdődött Egerrel a kapcsolatom, és hát nagyon-nagyon rendszeresen visszatértem. Eger nagyon mind, tehát a kezdetektől, mind a mai napig egyik legfontosabb partnere a Virágos Magyarország versenynek.
1: A zsűri tagja Juhász Sándor, Balatonalmádi főkertésze és Nagy Gábor kertészmérnök is. Arról, hogy a klímaváltozás milyen hatással van a virágokra, Nagy Gábor kertészmérnököt kérdezzük.
3: Erika elmondta, hogy már ez a verseny mintegy 30 évre tekint vissza, kb. Ez idő alatt ugye változott hazánk klímája, nyilván ez a virág ültetésre, a virágokra is hatással van. Milyen módon alakultak át a virágültetési szokások, hogy mi marad meg, mi nem? Gondolom, hát így a városok látványa szempontjából is ez ugye nagyon fontos, hogy meg is maradjon a virág, de hát azért látványos is legyen.
5: Hát ugye az utóbbi években, sőt igazából úgy is mondhatnám, hogy az utóbbi évtizedben, vagy akár 15 évben is, ugye elég jelentős ugye változások következtek be. Ami a legjellemzőbb egyébként az, hogy az egynyári virágok ugye nagy mértékben ugye kezdenek már visszaszorulni. Természetesen ennek is megvan ugye a létjogosultsága, tehát ugye a főtereken, frekventált városrészeken, stb. De a kevésbé frekventált részeken, ugye ezeket az egynyári virág kiültetéseket, ugye az évelő kiültetések kezdik ugye felváltani. Ennek ugye több előnye is van, első ugye sokkal kisebb fenntartási igénye, a beruházási igénye is kisebb. Igazából egyetlen egy hátránya van, hogy nagyobb szakértelmet igényel a fenntartása.
3: Milyen szempontok szerint zsűrizik a virágokat, virágágyásokat, a városokat?
5: Igazából ugye az utóbbi években ez is nagyon-nagyon megváltozott. Ugye még a mozgalom kezdetén ugye az volt a lényeg, hogy minél több virág legyen, minél színesebb, stb. Ugye az utóbbi időben ugye ez már eltorodott a fenntarthatóság, és ugye a klímatudatos városüzemeltetés, ugye parkfenntartás irányába. Tehát elsősorban ez a fő szempont, de hát ugye az esztétika is a fő szempontok között szerepel természetesen a mai napig.
3: És ahogy most megérkeztek városunkba, milyennek látta elsőre a várost, vagy akár itt a dobóteret, még tudom, hogy most fognak majd még menni szétnézni?
5: Turistaként jártunk már itt azért többször, ugye családdal is, meg volt itt ugye egy zsűri kirándulásunk is, azt hiszem talán 2 vagy 3 évvel ezelőtt, hogy azt már pontosan nem tudom. Tehát nem ismeretlen a város egyébként, tehát mindig nagyon szívesen jövünk. Nagyon szép, nagyon rendezett.
1: Eger virágosítási elveiről Ferenci Tamás, a város főkertésze nyilatkozott rádiónknak.
3: Milyen virágok virágoznak most, mik pompáznak? Megmondom őszintén, hogy a tavasszal a tulipánok gyönyörűek voltak itt a patakpart mentén a kőládákban.
6: Köszönjük szépen az elismerő szavakat. Igyekeztünk Egernek a hagyományait méltóan folytatni. Ennek része volt induláskor a hagymás növényeknek a kiültetése, illetve azoknak a bemutatása. Nekem szakmai sikernek számít, és mondhatom, hogy Egerben sikerült meghonosítani a császárkoronát, amely a polgármesteri hivatalban ilyen közsikernek örvendett, és már látom, meg érdeklődtek is, hogy esetleg magánkertekben hogy tudnák ezt, hol beszerezhető az egyéb alapvető fajtákon kívül. Ezt követően ugye a talajelőkészítések meg a tápanyag utánpótlás után akkor a egynyári növényeknek az ültetését végeztük el. Termelőt váltottunk, mert szükségszerű volt. Hát majd évvégén a tapasztalatokat le kell vonni, és akkor hát a szükséges módosítani. A szárazság kétségtelen, hogy nagyon megfogta a növényeinket. Egy emberfeletti küzdelem volt ez. Naponta hétvégét is beleszámolva kb. 13 ezer liter vizet juttattunk ki a növényekre, plusz még a hálózati vízlocsoló rendszereken kívül, tehát tényleg egy heroikus küzdelem volt. Hát reméljük, hogy most már ilyen nagy meleg nem lesz, mint ami az elmúlt időszakban volt. Igyekeztünk újdonságokat is becsempészni a városba, hogy ez mindig sokat számít. Ilyenek voltak ugye a megújult virágoszlopok, amelyek tényleg nagyon szépen díszítenek a közterületeinken, illetve hát a hidaknak a díszítése, amely megint csak a lakosságnak tetszésével találkozott, úgyhogy bízunk benne, hogy ezt a színvonalat most már fönn tudjuk tartani, és akkor ez tovább tud majd menni.
1: Autista gyermekek alkotásaiból nyílt kiállítás Egerben, a Bródy Sándor megyei és városi könyvtárban július 14-én. Bartusz Zente, Turcsányi Dobozi Bende, Grenerci Marcell, Erős Olivér, Tóth Nimród, Kaspár Zara, valamint Nagy Alexander műveit a Kossuth Lajos utca 16 szám alatt tekinthetik meg Egerben. Az autizmussal élő gyerekek művészetterápiás csoportja immár harmadik éve alkot közösen. Habár a gyerekek mind életkorban, mind habitusban nagyon eltérőek, mégis csodálatos kis elfogadó közösséggé formálódtak. A művészetterápia elengedhetetlen a kreativitás, a gondolkodás, illetve a beszéd fejlődésében, amire a terápiás foglalkozások kiváló alkalmat teremtenek, hangsúlyozta a Komplex Művészeti Mese és Autista Terapeuta. Dévai Erika, aki immár 30 éve dolgozik autista gyermekekkel, hozzátette. A tárlat augusztus 6-áig tekinthető meg.
7: Ez a kiállítás úgy alakult, hogy valamikor április, március végén a gyerekek zongorát is tanulnak velem, ami szintén egy speciális adaptáció Amerikából, és fölléptek a Magyar Zeneházába, és utána jött a szülőktől ez a gondolat, hogy esetlegesen mi lenne, hogyha itt Egerbe a könyvtárba megkérdeznék, hogy lehetne egy ilyen kiállítás. És ugye májusig dolgozik mindig a csoport együtt, szeptembertől májusig, és így alakult, hogy most így nyáron van a kiállítás. Lévén, hogy autista gyerekekről van szó, nem mindig csak témát dolgoztunk, volt, amikor érzelmeket, volt, amikor aktuálisan úgy alakult a csoportdinamika, hogy valamilyen szinten az együtt érzést, együttműködést dramatizáltuk, játszottuk el, táncoltuk el. Egyébként a művészetterápiába az évkörön megyünk, tehát szeptembertől megyünk végig az ünnepeken, illetve aktuálisan, hogy mi történik ősszel, mi történik velünk, egy kicsit bekuckózunk, egy kicsit befelé megyünk. A sötétedés kint, ugyanígy bent is, hogyan kuckózunk befelé, az ünnepeket várva, és aztán tavasszal meg ugye, hogy kifelé jövünk a télből. Úgyhogy mindig az évkörön haladunk, de aktuálisan a gyerekekhez viszonyítva képi feldolgozások, érzelmi feldolgozások, dramatizálások, agyagozás, amiben belegyúrjuk aktuálisan éppen a dühünket, tehát hogy ehhez mindig a csoporthoz van irányítva a téma. Tehát én készülök valamiba el, de lehet, hogy éppen akkor úgy alakul, hogy azt most így félreteszem, és egy teljesen más dolgot kezdünk el feldolgozni. Ténylegesen, amikor már, hogy végzettségem is volt, én több mint 10 évig kint dolgoztam Angliában autista gyerekekkel, ott végeztem el az autista terapeuta végzettségem van, és utána úgy alakult, hogy miután keresztény emberke vagyok, hogy azt éreztem, hogy Isten most azt akarja, hogy amit én kint adaptáltam, mindent, amit megtanultam, azt én hazahozzam az itteni gyerekeknek, úgyhogy először a Szalaparti Egyműben kezdtem el, és ott ismertem meg igazából ezeket a gyerekeket, és ott kezdtem el velük dolgozni. Aztán, amikor átmentem a Harmónia Integrált Szociális Gyermekvédelmi intézménybe szembe, akkor pedig a szülők azt szerették volna, hogyha folytatjuk az elkezdett munkát, úgyhogy így aztán a továbbiakban most a Szent Anna Autista Napközi Otthon adott nekünk helyet. Előtte a Autipontban dolgoztunk a gyerekekkel. Azelőtt meg az LKMK-ba, szóval ilyen kis utazók voltunk, de mindig együtt vagyunk.
1: Véget ért a tanév, a diákok egy része pedig már el is kezdte a nyári munkát. A strand népszerű helyszín a fiatalok között. Nyíregyházán minden évben több tucat fiatalt alkalmaznak különböző munkakörökben a fürdőkben. A legnépszerűbb pozíciók gyorsan betelnek. A diákok pedig pénztárosként, kertészeti kisegítőként, csúszdaőrként vagy akár úszómesterként is dolgozhatnak a nyári hónapokban a Sóstó Gyógyfürdők ZRT-nél. Az önkormányzat intézményeiben július 6-án indult az első diák munkaturnus. A részletekről Matavovszki Dániel, a Sóstó Gyógyfürdék ZRT vezérigazgatója nyilatkozik.
8: Nekünk nagyobb kapacitásunk van a nyári szünetben, tehát több vendéget fogadunk, ugye több egység is van itt, vagy ugye evidens, hogy diákokat foglalkoztatunk. Egyrészt részt veszünk az önkormányzati diák munkaprogramban, másrészt egyébként diák szövetkezeten keresztül is érkeznek hozzánk diák munkavállalók. Egészen széles itt a munkaköröknek a spektruma. Úszómesterek is, csúszdőrök is érkeznek, pénztárosok is vannak, de a kertészeti munkákban is részt vesznek a diákok. De az úszómestereknél és a csúszdőröknél mindenféleképpen előírás a végzettség. Ugye itt máshogy nem is lehet ezeket a munkaköröket betölteni. Pénztárosoknál egy rövid betanítás van, egy-két napos betanítás, amíg ugye a pénztár programmal megismerkednek a diákok, de hát nem nagyon szokott ez problémát okozni, ugye a mai modern digitális világban most már ezt könnyen veszik, ezt az akadályt. A többi munkakörben nem szükséges zömmel képzés, hiszen ugye egyéb kisegítő munkákat, kertészeti és egyéb kisegítő munkákat végeznek még a diákok. Vannak olyanok, akik kijönnek, érzik, hogy kicsit meleg van, dolgozni kell, és hamar lemorzsolódnak, de vannak olyanok, akik évről évre visszatérnek, akár mondjuk az egyetemi tanulmányaik alatt folyamatosan minden nyáron, 3-4-5 éven keresztül jönnek hozzánk dolgozni, és most már mondhatni, hogy ismerősként köszöntjük őket minden egyes szezonban, úgyhogy teljesen változó, valaki csak egy kis pénzt szeretne a nyári nyaralására, egy új mobiltelefonra vagy egy fesztiválra keresni, és arra elég egy pár hetet dolgozni, de valaki több pénzt szeretne félretenni, és egész nyarat végig dolgozni, arra is van lehetősége.
1: Kazincz Barcika város önkormányzata idén is tanulást ösztönző támogatással ismeri el a jó tanulmányi eredményt elérő diákok teljesítményét. A támogatás célja, hogy a szorgalmat és a kitartó munkát pénzbeli elismeréssel jutalmazza. Egyúttal ösztönözze a helyi fiatalokat tanulmányaik folytatására. A részletekről dr. Magi Céldikót, a városi önkormányzat osztályvezetőjét hallják.
9: Az jogosult erre a támogatásra, aki legalább egy éve Kazincbarcikán bejelentett lakóhelyen rendelkezik, kisgyermek után természetesen a törvényes képviselője, szülője jogosult, 18 évet betöltött középiskolai tanuló saját maga veheti igénybe ezt a támogatást. Az jogosult a támogatásra, ahol a családban az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg az 500 ezer forint per havi jövedelmet, legalább 3,8-es átlag szükséges, sávonként van beosztva. Az átlagokat illetően hát volt olyan történet, amit úgy a gyerekemtől hallottam vissza, hogy motiválja a gyerekeket az, hogy tanulást ösztönző támogatást fizetünk, hogy már azért is megcsinálom. Viszont ugye az látszik, hogy az első fél évben 770 volt, az előző év végén többen kérték, tehát úgy fél évkor szigorúbban fog az iskolába a ceruzája a tanároknak. Reméljük, hogy most a második fél év után az évvégi bizonyítvány szebben sikerült, és többen lesznek jogosultak kérni a támogatást.
1: Kedves hallgatóink, egyházi híreink következnek.
10: Holnap kezdődik az Egerszalóki ifjúsági találkozó és lelki gyakorlat. Ez az ország egyik legnagyobb katolikus ifjúsági eseménye. Több 116 és 30 év közötti fiatalt várnak. A részétel ingyenes, de regisztrációhoz kötött. Az első nap a nyitó előadást Árvai Ferenc főegyházmegyei Karitász igazgató tartja 13 órától, a nyitó szentmisét pedig Ternyek Csaba érsek mutatja be 17 órai kezdettel. Kollégáink csütörtökön és pénteken is bejelentkeznek a helyszínről délután 12:30-tól, és a szentmiséket is minden nap élő adásban közvetíti a rádiónk, valamint a Szent István Televízió a YouTube csatornáján. A szentmise tehát csütörtökön délután 5-től lesz, pénteken majd 18 órától, szombaton este 8-tól, a záró napon pedig délelőtt 11:30-kor. A szalóki találkozó vasárnapig tart. Az Egri Főegyházmegye közleményben tudatta, hogy további restaurálási és rekonstrukciós munkálatok miatt a bélapátfalvai apátsági templom látogatóközpont és múzeum épülete határozatlan ideig zárva tart. Július 18-án, tehát ezen a héten szombaton, este 6 órai kezdettel lép fel az Istvánfi Balázs Német András duó az Egri Ciszterci templomban. A koncerten a kedves érdeklődők, a közönség szemelvényeket hallhatnak Bartók Béla hangszeres népzene gyűjtéseiből, melyek duda és tekerő segítségével csendülnek fel. Minden érdeklődőt sok szeretettel várnak. A Miskolci Görög Katolikus Roma Szakkollégium felvételt hirdet a 2026-27-es tanévre. Az intézmény várja a jelentkezőket, akik szeretnének egy összetartó közösséghez tartozni és szakkollégistává válni. A jelentkezési határidő augusztus 3-a. A Miskolci Egyházmegye abból a célból hozta létre a Görög Katolikus Roma Szakkollégiumot, hogy elősegítse egy olyan fiatal, a keresztény szellemiséget felvállaló és képviselő értelmiségi réteg kinevelését, akik tudatosan gondolkodnak és aktívan tevékenykednek. A jelentkezéshez szükséges egy kitöltött jelentkezési lap motivációs levéllel, fényképes Europass önéletrajzzal és lelkészi ajánlással. A szakkollégiumban 2-3 ágyas szobák, 2 jól felszerelt konyha és közösségi terek állnak a hallgatók rendelkezésére. A tanulmányi előrehaladás szakmai mentorprogram segíti, amely a felzárkóztatást és a hátránykompenzációt biztosítja a nehezebb tantárgyakból. A diákok számára ösztöndíj is elérhető. Július 16-a és 19-e között első alkalommal rendezik meg a Kárpát-medencei Ferences ifjúsági találkozót Szegeden, amely új kezdeményezésként szeretné megszólítani a közösségre, hitre és tartalmas élményekre vágyó fiatalokat. A találkozót a Magyarok Nagyasszonya Ferences Rendtartomány az Erdélyi Ferences Rendtartománnyal együtt szervezi, Assisi Szent Ferenc halálának 800. évfordulója alkalmából. A 4 napos esemény helyszíne a Szeged Alsóvárosi Ferences templom és kolostor lesz, a résztvevők szállását és napi 3-szori étkezését pedig a Karolina iskola központ biztosítja majd. A találkozó célja, hogy olyan nyitott és befogadó közeget teremtsen, ahol a fiatalok elmélyülhetnek hitükben, kérdéseket tehetnek fel, és valódi közösségi élményeket élhetnek meg. A szervezők egyaránt hangsúlyt fektetnek a lelki feltöltődésre és a közös felszabadult együttlétre. A programkínálat ennek megfelelően sokszínű, a szentségimádás, zsalozsma, szentmise és gyónási lehetőség mellett tanúságtételek, lelki beszélgetések és kerekasztal beszélgetések segítik az elmélyülést, emellett pedig interaktív kiállítás, kreatív alkotóműhelyek, beszélgetős sátrak, vezetett imádságok, önismereti foglalkozások, valamint dóm és torony túrák is várják a résztvevőket, a legbátrabbak pedig a városmisszió során Szeged utcáin is megélhetik majd hitüket. A Ferences Fesztivál nem csak lelki és közösségi, hanem rekreációs élményeket is kínál. A szervezők strandolással, sportprogramokkal, koncertekkel, színházzal és táncházzal is készülnek, így mindenki megtalálhatja a maga számára leginkább feltöltő programokat. A zenei szolgálatot az országúti Buanergész zenekar és a Jesus Prime együttes látja majd el a Gregorián énekek mellett. Augusztus 15-én, Nagyboldogasszony ünnepén, valamint a környező hétvégéken ajánljuk lépteinket a békéért, induljunk el együtt a test és a lélek közös útján, hogy a béke megújuljon a szívünkben, családjainkban, közösségeinkben és a világban, írja közleményében a Mária út közhasznú egyesület. 13. éve, hogy minden évben zarándokok ezre indulnak útnak a Mária úton, Nagyboldogasszony ünnepéhez kapcsolódva. Évről évre egyre többen fedezik fel a zarándoklás ősi, mégis mindig aktuális hagyományát, amely egyszerre jelent testi kihívást, lelki elmélyülést és közösségi élményt. A növekvő részvétel azt mutatja, hogy sokan keresik azokat az alkalmakat, amelyekben az aktív kikapcsolódás valódi lelki tartalommal párosulhat. A 2026-os zarándoknak közös szándéka a béke. Korunk különösen is vágyik arra a békére, amely nem csupán a háborúk hiánya, hanem az emberi kapcsolatok, a közösségek és a nemzetek közötti kölcsönös tisztelet és megértés gyümölcse. Ferenc pápa gyakran emlékeztet bennünket arra, hogy a béke a szívben kezdődik, a meghallgatás, a párbeszéd, a megbocsátás és a testvéri szeretet útján épül. Emlékeztetnek a szervezők a néhai szentatya szavaira. Ahhoz, hogy béke legyen a világban, először nekünk kell a béke embereivé válnunk, teszik hozzá. Az elmúlt évek eseményei sokakat indítottak belső útra. Egyre többen tapasztalják meg, hogy a bizonytalanság és a megosztottság idején különösen fontos megtalálni azt a belső forrást, amelyből remény, bizalom és béke fakad. Ezért tehát augusztus 15-én és a környező hétvégéken mindenki előtt nyitva áll a lehetőség, hogy útra keljen és lépteit a béke szántékára ajánlja fel. A zarándoklat során megoszthatjuk egymással örömeinket és terheinket, tanulhatunk egymás tapasztalataiból, bátoríthatjuk az útkeresőket, és megtapasztalhatjuk a közösen hordozott ima erejét. Az út nem csak a célba érkezésről szól, hanem a találkozásokról, a figyelemről és a közösségről is. Ezért remélik, idén is sokan csatlakoznak a zarándoknaphoz. A központi lelki programhoz minden zarándok szakasz saját helyi értékeivel kapcsolódik. A résztvevők nem csak gyalogosan, hanem kerékpárral, futva, lovon, vagy akár vízi zarándoklat keretében is bekapcsolódhatnak. A Mária út teljes hálózatán mindenki megtalálhatja a számára megfelelő formát és távolságot. Csatlakozni néhány speciális szakasztól eltekintve bárhol és bármikor lehet. A Mária út lehetőséget ad arra, hogy lakóhelyünkhöz közel is megtapasztalhassuk a zarándoklás élményét. Az Egy úton nemzetközi zarándoknap egyik fontos küldetése, hogy megmutassa, Magyarországon és a Kárpát-medencében is számtalan lehetőség kínálkozik arra, hogy csodálatos természeti és épített környezetben közösen lelki tartalommal gazdagodva járjuk végig saját utunkat. Szeretettel hívják azokat is, akik valamilyen okból nem tudnak személyesen részt venni a zarándoklatokon. Kapcsolódjanak be az imaháttérláncba, és ajánlják fel ezen a napon imáikat, gondolataikat és áldozataikat a békéért. Aki szeretné, hogy saját ima szándékát is hordozzák a zarándok csoportok, kérik, küldjék el azt az info@mariaut.hu e-mail címre. Legyen augusztus 15-e, és a környező hétvégéig sok ezer ember közös tanúságtétele arról, hogy a béke útja ma is járható, lépésről lépésre, emberről emberre, szívről szívre. Buzdít a Mária út közhasznú egyesület. Mió Barada horvát karizmatikus tart lelki gyakorlatot Egerben a Ciszterci templomban augusztus 25-én, 26-án és 27-én. A téma a bűn és a megtérés, a lelki gyakorlat fővédnöke Ternyák Csaba érsek. Jelentkezni e-mailben lehet a szentélek2016@gmail.com címen, vagy az egri Ciszterci templom sekrestjében. Kérik, azok jelentkezzenek, akik mindhárom nap részt tudnak venni a lelki gyakorlaton. Sok szeretettel vár mindenkit az Életünk Krisztus karizmatikus közösség.
1: Kedves hallgatóink, kora esti hírmondónk végéhez értünk. Drimba Miranda, Debnár Ádám, Fekete Gábor, Koleszár Krisztián és Kriston Tamás szerkesztők, valamint Tompos Péter technikus nevében is köszönjük megtisztelő figyelmüket. A szerkesztő műsorvezetőt, Sinkovics Andrát hallották. Hírmondóval legközelebb holnap 17 óra 15 perckor jelentkezünk. Addig is további tartalmas rádiózást kívánunk. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
0: Önök a kora esti hírmondót, a Szent István Rádió hírmagazinját hallották.

0: régió sportja.
1: Poor Károly transferguru szerint a holland élvonalbeli Den Haag megállapodott a DVSC labdarúgó csapatával, Bárány Donát kivásárlásával kapcsolatban. Címét megvédve Lehmann Csongor nyerte a férfi triatlonosok világkupa futamát Tiszaújvárosban. Két utánpótlás atlétikai versenyt rendeznek idén a Nyíregyházi Atlétikai Centrumban. Iskolák közötti grundbirkózó versenyt rendeztek Sajóvárkonyon. Ennyit dióhéjban, most pedig lássuk a részleteket. A holland élvonalba tavasszal a másodosztály bajnokaként feljutó Den Haag szurkolói oldala az Adofanzón arról számolt be, hogy a klub tárgyalásokat folytat a DVSC magyar válogatott csatára Bárány Donát szerződtetése ügyében. Majd holland forrásaira hivatkozva kiemelte, azóta meg is született az egyesség a csatár átigazolási ügyében a klubok között. A hollandok kivásárolják a támadót a debreceni szerződéséből, amit opciós lehetőségével élve a tavasszal hosszabbított meg a DVSC 2029-ig. Címét megvédve Lehmann Csongor nyerte a férfi triatlonosok világkupa futamát Tiszaújvárosban. A 27 éves tiszaújvárosi sportoló sorozatban negyedszer diadalmaskodott a hazai világkupa viadalon, de ő győzött akkor is, amikor Európa kupát, illetve prémium Európa kupát rendeztek a tiszaparti városban. Most őt hallják.
2: Mindig úgy jövök ide haza, hogy szeretnék a legjobbamat nyújtani, és szeretnék a dobogó legfelső fokára állni. Nyilván ez valamilyen szinten nyomás is, hiszen ez az egyik legfontosabb verseny számomra, és itt szeretnék mindig a legjobban bizonyítani. Idén különösen nehéz volt ez, úgy érzem, hiszen csak három nappal ezelőtt jöttünk le egy magaslati edzőtáborból, ahol jóval hűvösebb időjárás volt, illetve ez még ilyenkor nem is a legideálisabb az edzőtábor szempontjából, hogy tudtam, hogy nagyon oda kell tennem magam, hogy harcolni akarok a pódium helyezésekért. Úgyhogy nagyon örültem, hogy sikerült elszakadnunk így heten, és egész jól együtt dolgozva, valamennyire próbálva, futásra spórolva egy egész jó kis előnnyel szálltunk le. Utána pedig a futáson egyből, ahogy leszálltunk, próbáltam

0: Baimat. Igazából a két legjobb futómezőnyből ott volt az első bolyban a francia és a spanyol srác, szóval tudtam, hogy rájuk kell figyelni, úgyhogy ezért is próbáltam nagyon észre versenyezni, és hát egy nagyon jó edzőverseny volt ez most a következő két világbajnoki széria verseny előtt, ami Hamburgban és Londonban lesz.
1: A korábban rendezett női világkupa fináléban ugyancsak magyar siker született, ugyanis a 18 éves Szalai Fanni pályafutása első világkupa futamgyőzelmét aratta Tiszaújvárosban. A vasas 18 éves sportolója 57 perc 10 másodperc alatt teljesítette a távot. A korábban Tiszaújvárosban junior Európa kupa versenyt nyert Szalai mögött az amerikai Taylor Knibb ért célba másodikként 51 másodperces hátránnyal, míg a harmadik helyen az ausztrál Tara Soszinski végzett, majdnem másfél perccel elmaradva a győztes időtől. Szalai mindössze 3 hónapja debütált a világkupa sorozatban.
2: Egyáltalán nem számítottam rá, hogy ezt meg fogom nyerni, sőt, tényleg a top 6-ba gondolkodtam, és azt jósoltuk, hogy talán ilyen 5.-4. Az, hogy most sikerült megnyerni, ez egyáltalán nem volt terve, úgyhogy hát nekem ez most nagyon sokat számít, hogy itthon tudtam nyerni a családom és egy-két barátom előtt, úgyhogy hát nagyon örülök neki. Igazából egész jól ment a futás, hát nagyon meleg volt, úgyhogy próbáltam óvatosan beszélni, sőt a futóedzőm belém is véste, hogy nagyon óvatosan kezdjem, és egyáltalán ne kezdjem el, úgyhogy rohanok, mint ahogy szoktam. Úgyhogy én nagyon óvatosan próbáltam kezdeni, mindenki mondta, hogy frissítsek, frissítsek, szerencsére nagyon sok frissítőnk volt, úgyhogy nagyon örülök, hogy így el tudtam szakadni, igazából nem gondoltam, hogy el tudok így, hát ennyire, úgyhogy nagyon örülök neki. Főleg itt a depónál, amikor eljöttünk, mindig annyi erőt adott, hogy mindenki szurkolt, hogy ez nekem nagyon sokat számított, és szerintem, amikor egy kicsit így elfáradtam, akkor ez nagyon sokat segített. A következő hetek elég sűrűk lesznek, lassan itt van az EB, gondolom ott is nagyon meleg lesz, úgyhogy ez most egy nagyon jó gyakorlás volt. Hát nem gyakorlás, mert azért elég éles verseny volt, csak hogy így jó menet volt így a melegre. Illetve Hamburgban fogok az első világkupa sorozatomon indulni, ami hát most nagyon sokat jelent, és ez most egy nagyon nagy erőt tud adni nekem. Úgyhogy igazából elég sűrű lesz ez a pár hét most.
1: Két utánpótlás atlétikai versenyt rendez idén a Nyíregyházi Atlétikai Centrum. A részletekről Vas Lászlót, a sportcentrum szakágvezetőjét hallják.
3: Ebben az évben két versenyünk lesz, az egyik 3-as válogatott viadal az ifjúsági korosztálynak, és a másik pedig szeptemberben egy serdülő területi régiós verseny. Az ifjúsági válogatott viadalra azért is készülünk nagyon, mert lesznek nyíregyházi résztvevők szintén, és a két résztvevő, a két lány, akik a győri országos bajnokságon is kitettek magukért, mert óriási egyéni csúcsokkal a dobogó második helyét szerezték meg.
1: A Lengyelországban megrendezett U23-as válogatott viadalon a Nyíregyházi Sportcentrum két atlétája is a magyar válogatott tagjaként lépett pályára. Csikós Patrik súlylökésben a 6. helyen végzett, míg Honász Erika súlylökésben és diszkoszvetésben egyaránt a 8. helyet szerezte meg. A magyar válogatott összesítésben a 3. helyen zárt a lengyel és a cseh csapat mögött. A versenyen a sportcentrum edzője Kerekes László is a válogatott szakmai munkáját segítette. A felnőtt versenyzők az Európa-bajnokságra készülnek. Hellebrandt Máté gyalogló már kvalifikálta magát, de nem ő lesz az egyetlen nyíregyházi a kontinens viadalon.
3: Ő már az EB-re készül, hiszen nem sokára lesz, és bízom benne, hogy jó eredményt fog elérni. Rajta kívül még Kerekes Dóra ott van abban a keretben jelenleg, aki részt vehet az Európa-bajnokságon, és bízom még abban, hogy Szikszai Robi is bekerül a 36-os létszámban a dobók közé, illetve hát titkosan remélem azt, hogy Kászabó Gabriella 3000 akadályon ott lehet még. Egy sérülés után már elkezdett versenyezni, és problémái nincsenek.
1: Iskolák közötti grónbirkózó versenyt tartottak Sajóvárkonyon. Obbágy Csabát, az általános iskola igazgatóját hallják.
4: Minden nagyon fontos az iskola életében, ami kiegészíti a tanulási folyamatot. Nagyon örülök annak, hogy sok kreatív kollégám van, akik újabb és újabb ötletekkel állnak elő. Úgy tűnik, hogy nagyon sikeresek vagyunk a birkózás területén, hiszen diákolimpiai versenyen már 6. helyezést értünk el korábban, most pedig a Barcikai Birkózó Egyesülettel vált.

0: De több iskola, ózdiskolák és környező települések iskoláiból érkezett csapatok is vannak. Ez az első alkalom. Reméljük, hogy jól sikerül, és jövőre folytatni tudjuk, és hagyományt teremtünk.
1: A térség több iskolájából érkeztek versenyzők az első grundbirkózó tornára, melyet az általános iskola szervezett a Kazincbarcikai Városi Sportegyesület közreműködésével. A viadalon az ózdi újváros téri, a csépányi, az Árpád vezér, a serényi, a balasi bálint, illetőleg a Kazinci Ferenc és a Kossuth Lajos általános iskola diákjai mellett a házigazda Sajóvárkonyi intézmény tanulói is részt vettek. Az iskolában már 2 éve foglalkoznak grundbirkózással, az elmúlt hónapokban pedig együttműködés indult a Kazincbarcikai birkózó szakosztályjal is. A gyerekek heti 3 alkalommal edzenek Szőgyör Mihály vezetésével. A sportág nem csak a mozgásról szól, fegyelemre, kitartásra és összpontosításra is neveli a fiatalokat, miközben rendszeres sportolási lehetőséget biztosít számukra, ami a térségben különösen fontos. Berkeszi Dávidot, a Sajóvárkonyi Általános Iskola pedagógusát hallják.
2: Nagy büszkeség számunkra, hogy 40 gyereknek rendszeres testmozgást tudunk ezzel az iskolában biztosítani, ami egy ilyen periférián lévő iskola számára és az itt élők számára egy nagyon-nagyon jó lehetőség, hogy helyben magas minőségi képzett szakemberektől tanulhatják a sportot, amely kitörést jelenthet számukra.
1: A rendezvényt Ózdváros önkormányzatának Oktatási, Kulturális és Sportbizottsága is támogatta. A szervezők szerint az esemény nem csak sportverseny volt, hanem közösségépítő program is a térség fiataljai számára. A szervezők szerint a Vasgyúrók csatája nevű versenysorozat ősszel Putnokon, Sajókazán, Kazincbarcikán és Sajószentpéteren folytatódik. A versenyen összesen 80 gyermek mérte összetudását. Az első korcsoportban 8, a másodikban pedig a 7 legjobb versenyzőt díjazták. A mérkőzések egy kijelölt küzdőkörben zajlottak, ahol a cél az volt, hogy a versenyzők kitolják ellenfelüket a körből, vagy elemeljék a talajról. Szőgyör Mihályt, a Kazincbarcikai Városi Sportegyesület birkózó szakosztályának vezetőedzőjét hallják.
3: A grundbirkózás a birkózás első lépcsőfoka, igazából meg kell tanulnunk, hogy irányítjuk a testünket, és ez egy nagyon jó közösség, ugye ez a Várkonyi iskola, a Putnoki, a Sajókazai, a Barckai, a Sajószentpéteri iskolák, illetve ugye ezeknél az iskoláknál a Kazincbarcikai Városi Sportegyesületnek vannak fiók csapatai, és próbáljuk őket ugye összehozni egy csapatként, egy családként üzemelni, és hát a Magyar Birkózó Szövetség erre nagyon nagy hangsúlyt fektet ugye az utánpótlás integrálására, ugye a birkózó sportág népszerűsítésére.
1: Kedves hallgatóink, regionális sport összefoglalót hallottak.

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Kedves hallgatóink! Rózsafüzér imádságot közvetítünk a Szent István Rádió EGRI stúdiójából. Az EGRI Főegyházmegye Kurzió lelkiségi mozgalmának titkársága vezeti az imádságot.

0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mindenki és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, felment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat.
1: Hiszek Szentlélekben, hiszem a katolikus Anya Szent Egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen.
0: Mi Atyánk, aki a mennyekbe vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden

0: de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki gondolatainkat igazgassa.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki szavainkat vezérelje.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki cselekedeteinket kormányozza.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
0: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
1: Ó Jézusom,
0: bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, s vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
2: Az első tizedben Leó pápa júliusi ima szándékára, az emberi élet tiszteletéért imádkozzunk. Imádkozzunk az emberi élet tiszteletben tartásáért és védelméért, annak minden szakaszában, Isten ajándékaként elismerve azt.
3: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
4: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma,

0: Urasztól. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a halálból feltámadt.
2: Asszony.

0: Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.
0: Asszonyunk,

0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.
1: Asszony.

0: Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a halálból feltámadt.
0: Asszonyok.

0: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.
1: A

0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.
1: Asszony.

Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a halálból feltámadt. Asszony.

Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a halálból feltámadt.

0: irgalmadra. Amen.
1: A második tizedben kérjük a szűzanya oltalmát rádiónk és televíziónk alapítóira, fenntartóira, adományozóira, hallgatóira és dolgozóira, valamint imádkozzunk a keresztény magyarság fennmaradásáért, a keresztény párkapcsolatokért, egyházi házasságokért, családokért és a katolikus gyermeknevelésért.
2: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden nap.

Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe felment.

0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe felment.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe felment.
1: Asszony.

0: Amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe felment.
1: Asszony.

0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe felment.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozz el érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe felment.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozz el érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe felment.

Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe felment.

0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a mennybe felment.
1: A

0: Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe felment.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.

0: bocsásson azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
1: A harmadik tizedben egy balesetet szenvedett édesanyáért kérjük a szűzanya gyógyító erejét, a Jóisten segítségét. Ugyanebben a tizedben egy balatonfelvidéki polgármesternőre kérjük a szűzanya védelmét, oltalmát, valamint imádkozzunk a kurzió lelkiségi mozgalom megerősödéséért.
2: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Minden napig.

0: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te mélyednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a Szent Lelket elküldte.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozz el érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te mélyednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a Szent Lelket elküldte.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozz el érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te mélyednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a Szent Lelket elküldte.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozz el érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a Szent Lelket elküldte.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozz el érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a Szent Lelket elküldte.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozz el érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhernek gyümölcse Jézus, aki nekünk a Szent Lelket elküldte.

0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhernek gyümölcse Jézus, aki nekünk a Szent Lelket elküldte.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozz el érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhernek gyümölcse Jézus, aki nekünk a Szent Lelket elküldte.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozz el érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a Szent Lelket elküldte.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozz el érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a Szent Lelket elküldte.
1: Asszonyunk,

0: különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
1: A negyedik tizedben egy nagymama hálát ad a szűzanyának eddigi segítségéért, és kéri további oltalmát, közbenjárását, egészsége javulásáért, fájdalmai enyhüléséért. Ugyanebben a tizedben egy mezőkövesdi nagymama gyógyulásáért és fájdalmainak enyhüléséért kérjük a szűzanya közbenjárását.
2: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyekben, úgy a földön is.
3: Minden

0: Özvegy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennybe felvett.

0: Amen.
1: Üdvözd légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz, a mennybe felvett.

Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szentszűz, a mennybe felvett.

0: Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szentszűz, a mennybe fölvett.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozz el érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szentszűz, a mennybe fölvett.
0: Asszony.

0: Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz, a mennybe felvett.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozz el érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz, a mennybe felvett.

0: Amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz, a mennybe fölvett.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz, a mennybe felvett.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen

0: birodalmadra. Amen.
1: Az ötödik tizedben egy hallgató kéri a szűzanya segítségét, testi és lelki gyógyulásáért. Ugyanebben a tizedben imádkozzunk egy édesapa gyógyulásáért. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.

0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott.
1: Asszony szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál értünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott.
1: Asszony.

Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott.

0: Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott.
1: Asszonyunk.

Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz, a mennyben megkoronázott.

0: Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott.
1: Asszonyunk

0: Amen. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szent Léleknek,
1: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, s vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
2: Imádkozzál érettünk Istennek, Szent Anyja,
1: hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
2: Könyörögjünk, Urunk Istenünk, a Te egyszülött fiad életével, halálával és feltámadásával megszerezte nekünk az örök élet jutalmát. Add meg, kérünk, hogy a titkokról a boldogságos Szűz Mária szent olvasójának elimádkozásával megemlékezve higgyük, amit magukba foglalnak, és elnyerjük, amit ígérnek Krisztus, a mi Urunk által.
1: Amen. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen.

0: Kedves hallgatóink! Rózsafüzér imádságot közvetítettünk a Szent István Rádió EGRI stúdiójából, melyet az EGRI Főegyház megye Kurzió lelkiségi mozgalmának titkársága vezetett. Köszönjük, hogy velünk imádkoztak!
1: Imádság Csepelényi György pálos vértanú boldoggá avatásáért. Istenünk, benned bízók erőssége, te arra hívtad Csepelényi Györgyöt, hogy boldog Özséb követőjeként híveidet megerősítse a katolikus hitben, és összegyűjtse, ami szétszóródott. Életáldozata hite és irántad érzett hűsége példaként ragyog előttünk. Add, hogy mielőbb a boldogok között tisztelhessük őt. Amen.

Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió, a jó hír hangja. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1 és 60-ból a 94 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!

0: Hírek a Szent István Rádióban.
1: Kezdődik az Egerszalók ifjúsági találkozó és lelki gyakorlat, majd most csütörtöktől egészen vasárnapig tart. Ez az ország egyik legnagyobb katolikus ifjúsági eseménye, több száz 16 és 30 év közötti fiatalt várnak, a részvétel ingyenes, de regisztrációhoz kötött. Az első nap a nyitó előadást Árvai Ferenc főegyházmegyei karitász igazgató tartja 13 órától, a nyitó szentmisét pedig Ternyák Csaba esek mutatja be 17 órai kezdettel. A szentmiséket élőadásban közvetíti rádiónk, valamint a Szent István Televízió a YouTube csatornáján. Az Európai Uniós források lehívása érdekében államháztartási szabályok módosítását kezdeményezte a kormány. Az országgyűlés honlapján olvasható törvényjavaslat szerint az ország költségvetését a kabinetnek ismét ősszel kell majd benyújtani a parlamentnek. A helyreállítási alapból Magyarországra érkező uniós források egy részét járműbeszerzésekre fordítja a kormány, és hamarosan döntés születhet új közlekedési fejlesztésekről is, mondta az Inforádióban a közlekedési és beruházási miniszter a Magyar Vasút 180 éves fennállása tiszteletére szervezett budapesti ünnepség után. Vitézi Dávid a KRESZ átalakításáról azt mondta, a társadalom többsége által támogatott szabályozást szeretnének kialakítani, ezért hamarosan egyeztetési kérdőív indul a gyors közlekedés biztonsági intézkedésekről, a teljes KRESZ első tervezete pedig valamikor ősszel jöhet ki. Kétnapos rendkívüli parlamentülés összehívását kezdeményezte jövő hétfőre és kedre is a kormány. Ruf Bálint miniszterelnökséget vezető miniszter azt indítványozza, hogy a parlament vitassa meg a közösségi közlekedés versenyképességének és hatékonyságának javításával összefüggő intézkedések, valamint az országos közlekedés szervező és az országos gördülőállománykezelő társaság létrehozása érdekében szükséges törvénymódosítást, a központi költségvetés címrendjének a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatallal összefüggő módosítását. Ugyancsak tárgyalhatja az országgyűlés a veszélyhelyzet megszűnésével összefüggő átmeneti szabályokról és a járványügyi készültségről szóló, valamint a Magyar Agrár, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamaráról szóló törvény módosítását, továbbá a közpénzügyi reformokkal összefüggésben egyes államháztartási szabályok módosítását és a Magyarország 2026. évi központi költségvetéséről szóló törvény módosítást. A kormány megkezdte a Szent István vidékfejlesztési program tárgyalását, közölte Magyar Péter miniszterelnök a Facebook oldalán. Erről még a kampány idején azt lehetett megtudni, célja, hogy a magyar vidék újra megerősödjön. 10 falunként évente 1 milliárd forint közösségi fejlesztési keret a Magyar Falu programon felül, amelynek felhasználásáról a helyiek dönthetnek, a közszolgáltatások megerősítése, házi orvosi közlekedési és közművelődési szolgáltatások fejlesztése, infrastruktúra fejlesztése és biztonságos közvilágítás, helyi adottságokra épülő gazdaságfejlesztés, új munkahelyek és hazatelepülési program. Jelentősen emelkedtek az üzemanyagok nagykereskedelmi árai. A 95-ös benzin 14, a gázolaj 7 forinttal drágult, a benzin literje így átlagosan már 601, a gázolajé pedig 615 forint. A Fidesz frakció arra szólítja fel Magyar Péter miniszterelnököt és Kapitány István gazdasági és energetikai minisztert, hogy védjék meg a magyar embereket az elszálló üzemanyagárakkal szemben. Emlékeztetnek, a Tisza párt a kampányban 480 forintos benzinárat követelt, ehhez képest az új kormány egyik leggyorsabb intézkedése a védett üzemanyagárak kivezetése volt. Végül az időjárásról. A folytatásban a fátyol és gomoly felhők mellett sok napsütés várható, zápor, zivatar helyenként előfordulhat, a szél többnyire mérsékelt marad. A hőmérséklet a reggeli órákban 15-17, napközben 31-32 fok körül alakul. Híreinket hallották.

0: Szentek, szentéletű emberek.
1: Szent Bonaventura, püspök, egyháztanító. Bagnoregio-ban született 1217-ben, vagy 1218-ban. Atya híres orvos volt. Édesanyja a család szíve, ékessége. A gyermek a keresztségben a János nevet kapta. Saját visszaemlékezéseiből tudjuk, hogy kisgyermekkorában súlyos betegségbe esett. Édesanyja akkor fogadalmat tett. Ha meggyógyul, a ferencesek kolostorába adja nevelésre. A hagyomány szerint Assisi Szent Ferenc a városban járt, ölébe vette a gyermeket és meggyógyította. A fogadalom értelmében a kis János valóban a ferencesek kolostorában nevelkedett. 1236 táján a Párizsi Egyetemre ment, ahol filozófiai tanulmányait végezte. 25 évesen érett megfontolással lépett a ferences rendbe, ahol a Bonaventura nevet kapta. Elvégezte a teológiát a rend híres párizsi főiskoláján. Tanítani kezdett, és 1253-ban nyerte el a doktori fokozatot, ezután 4 évig a rendi főiskola tanára volt. Rómában a rendi káptalan megválasztotta a ferences rend általános főnökének. 16 éven át viselte ezt a tisztséget a rend történetének nehéz időszakában. A második ferences nemzedékben ugyanis nagyon élesen fölmerült a kérdés. Szó szerint kell-e venni Szent Ferenc reguláját, s egyáltalán megvalósítható-e teljesen a teljes szegénység apostoli életforma. A renden belül és kívül sokan voltak, akik azt mondták, hogy akiben nincs meg Szent Ferenc karizmatikus lelkülete, már pedig a második nemzedékben már nincsen, az nem élhet úgy, mint a rendalapító, tehát a bencés vagy ágostonos kolostorok mintájára át kell szervezni a rendet. Mások ellenben eretnekségig menő szélsőséggel hirdették, hogy az igazi egyház az eredeti Szent Ferenci életformában él, s aki azt feladja, a kereszténységet árulja el. Bonaventurának nem annyira a szervező és kormányzó készségével, mint inkább bölcsességével és szelíd életszentségével sikerült úrrá lennie a széthúzó erők fölött. Egységben tudta tartani az akkoriban mintegy 30 000 főt számláló hatalmas, túl hirtelen földuzzadt szerzetet. A legtöbbet nem szavával, hanem példájával érte el. Szegénységben és tudásban, józanságban és tökéletes engedelmességben élte a szerzetesi életet. Bonaventura sokat utazott. Ahol megfordult, mindenütt prédikált a népnek, de beszélt királyok és pápák előtt is. 1273. május 28-án a pápa kinevezte bíborossá és a Róma közelében lévő Albánó püspökévé. A kinevezés hallatára Bonaventura a pápához indult, akivel Firenze közelében találkozott, majd vele együtt Lyonba ment. A zsinatot előkészítő bizottság elnöke volt. A zsinaton 2 híres beszédet mondott, és sok fáradozása gyümölcseként július 6-án megszületett az unió a görögökkel. Bonaventura aszkézise átlagos volt és emberi. Szíve minden rezdülését, a világ urának minden dicséretét és az örökatya minden segítségül hívását rendszerint szüntelenül forgó agyának munkája kísérte. És ugyanígy, vagy még inkább, nem volt olyan gondolata, amelyet át ne járt volna a szíve melege. Értelmi munkája az imádságban gyökerezett. Tudás és hit Bonaventuránál nem zárja ki, ellenkezőleg kölcsönösen föltételezi egymást. A hit adja értelmünknek azt a tisztaságot és azt az irányt, amely képessé tesz minket arra, hogy Istenről és az emberekről helyesen gondolkodjunk. Hitünk ad választ lelkünk legmélyebb kérdéseire, a létünket, utunkat és szélunkat illető kérdésekre. A hitből erőt merítve és a hit világosságánál meglátjuk Istent a bennünket körülvevő világban, a saját lelkünkben és mindenben, ami fölöttünk van. Tanította, hogy aki Krisztust meg akarja ismerni, annak ahhoz a forráshoz kell nyúlnia, a Szentíráshoz, amelyet az egyház évszázadokon át hűségesen megőrzött. Bonaventura nem szánt sok időt teológiai gondolatainak rendszerezésére és írásba foglalására. Ereje zömét lekötötték az egyházi teendők és a rend nagy felelősséggel járó vezetése. Ennek ellenére a modern latin kiadásban 9 nagy kötetet tesznek ki művei. Bonaventura, akit az utókor a Dr. Seraphicus, Seráfi doktor címmel tisztelt meg, a görögökkel létrejött megegyezés másnapján megbetegedett, és egy héttel később, 1274. július 15-én vasárnap hajnalban meghalt. Temetésén a pápa az egész zsinattal együtt jelen volt. Sírja a Lyoni Szent Ferenc templomban van. 1482-ben avatták szenté, 1533-tól tiszteljük, mint egyház tanítót. Aquinói Szent Tamás, aki Bonaventurának professzortársa volt, egy alkalommal meglátogatta kollégáját. A szobájában nem látott mást, mint egy íróasztalt, rajta néhány felütött könyvet, mellette egy vastag fóliánsokkal tele könyvespolcot, amelynek tetején egy koponya állt, a könyvek mellett pedig egy függönyt látott. Ahogy a könyveket szemügyre vette, nem talált köztük semmi különöset. Azt gondolta, talán a függöny mögött őrzi barátja azokat a kincseit, amelyekből tanítását meríti, amelyek tanításának mélységet és izzást kölcsönöznek. Szent Tamás kérésére Bonaventura elhúzta a függönyt, és látogatója, nem kis ámulatára, nem látott ott egyebet, mint egy feszületet. Bonaventura mosolyogva mutatott rá. Ez az én könyvtáram. Bonaventura lényének legszembetűnőbb vonása a jóság volt. Ünnepén így imádkozunk, add meg kérünk mindenható Istenünk, hogy akik Szent Bonaventura, püspök, mennyei születésnapját ünnepeljük, kiváló tudásán épüljünk, és lángoló szeretetét folytonosan utánozzuk.

0: Ába megyek, hogy újra keresztre feszítsenek. Ahogy ezt meghallotta Péter, megszégyenülten visszatért a városba, ahol kereszthalál várt rá. Kedves hallgatóink, mostani megszólalásommal abbéli örömömnek szeretnék helyet adni, hogy az új igazgató Szarvas József által vezetett Egri Gárdonyi Géza Színház első bemutatója ősszel a Quo Vadis, Henrik Sienkiewicz Nobel-díjas lengyel író regénye lesz. A könyv 1896-os megjelenését követően hamarosan világsikert ért el. Még abban az évben megjelent angol nyelven, egy évvel később oroszul és csehül, majd olaszul és németül adták ki. Később pedig szinte minden nyelvre lefordították. Kedves hallgatóink! Talán nem véletlen az sem, hogy megszerettem ezt a regényt, hiszen Esztergomban a Temesvári Pellbárt Ferences Gimnázium kollégistájaként ez volt az a kötet, amelyet a stúdiumok a tanulási idők előtt a féle ráhangolódásként felolvastunk. Hát így ismertem én meg a Quo Vadis című regényt, mely az ókori Rómában Néró császár uralkodás alatt játszódik. Középpontjában a keresztény üldözések, a birodalom erkölcsi válsága, Róma felgyújtása és egy római patrícius, Vinícius, valamint egy keresztény hitre tért hercegnő Lígia megpróbáltatásokkal teli szerelme áll. A cselekmény részletesen bemutatja a pogány fényűzést, a katakombák világát és Péter apostol történetét is. Róma felgyújtását e regény szerint 64. július 18-áról 19-ére virradó éjjel Néró rendelt el. Svetonius és Cassius Dio szerint Néró a Trója kirablása című eposz szavalta színpadi öltözékben, míg a lángokban gyönyörködött. Tacitus Anna Leszei szerint a pusztító tűzért a keresztényeket tették felelőssé. Ezért akart kimenekülni Péter apostol Rómából, s ekkor hangzott el a már említett párbeszéd Péter és Jézus Krisztus között. A történet vége. Lígiát, a keresztény hercegnőt az arénában egy bika hátához kötözik, de Ursus, a hercegnő hatalmas erejű testőre legyőzi az állatot, a tömeg pedig kegyelmet követel, így Lígia és Vinícius megmenekülnek. Néró uralma véget ér, a tébolyult császár öngyilkosságba menekül. A keresztény üldözések lecsillapodnak, Vinícius és Lígia pedig visszavonulnak Szicíliába, hogy békében éljék életüket. Kedves hallgatóink! Amikor Rómában jártam, legnagyobb hatást rám a San Sebastiano Fuori la Mura bazilika egyik legféltettebb erekjéje tett. Ez az a kőlap, amelybe a hagyomány szerint maga Jézus Krisztus taposott bele akkor, amikor meglátta a hanyat homlok menekülő Pétert. Az úgynevezett Quo Vadis lábnyob pontosan azon a helyen található, ahol az Úr megjelent a menekülő Péter apostolnak. A relikviát az épület Albani kápolnájában őrzik. A bazilika Róma egyik kiemelt történelmi jelentőségű zarándokhelye, amely a Via Appia Antica útvonalon a Szent Sebestyén katakombák felett helyezkedik el. Kedves hallgatóink! A Quo Vadis egri előadását a tehetséges fiatal Szabó Sebestyén László rendezi ebben a mostani változatban, s arra keresi a választ, merre tartunk egy válságokkal terhelt korszakban. A történet Néró Rómájának morális hanyatlását és a gátlástalan hatalomgyakorlást állítja szembe az új erkölcsi rendet hordozó keresztény közösségekkel, rávilágítva, hogy a belső tartás képes diadalmaskodni a nyers erő felett.
1: Kedves hallgatóink! Homa János hétvégi levelét hallották.

0: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
1: Múzsa. Kultúra és közösség.
2: 19 óra.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
3: Az Európai Uniós források lehívása érdekében államháztartási szabályok módosítását kezdeményezte a kormány. Az országgyűlés honlapján olvasható törvényjavaslat szerint az ország költségvetését a kabinetnek ismét ősszel kell majd benyújtani a parlamentnek. A helyreállítási alapból Magyarországra érkező uniós források egy részét járműbeszerzésekre fordítja a kormány, és hamarosan döntés születhet új közlekedési fejlesztésekről is, mondta az Inforádióban a közlekedési és beruházási miniszter a Magyar Vasút 180 éves fennállása tiszteletére szervezett budapesti ünnepség után. Vitézi Dávid a KRESZ átalakításáról azt mondta, a társadalom többsége által támogatott szabályozást szeretnének kialakítani, ezért hamarosan egyeztetési kérdőív indul a gyors közlekedés biztonsági intézkedésekről, a teljes KRESZ első tervezete pedig valamikor ősszel jöhet ki. Kétnapos rendkívüli parlamenti ülés összehívását kezdeményezte jövő hétfőre és kedre is a kormány. Ruf Bálint miniszterelnökséget vezető miniszter azt indítványozza, hogy a parlament vitassa meg a közösségi közlekedés versenyképességének és hatékonyságának javításával összefüggő intézkedések, valamint az országos közlekedés szervező és az országos gördülőállománykezelő társaság létrehozása érdekében szükséges törvénymódosítást. A központi költségvetés címrendjének a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatallal összefüggő módosítását. Ugyancsak tárgyalhatja az országgyűlés a veszélyhelyzet megszűnésével összefüggő átmeneti szabályokról és a járványügyi készültségről szóló, valamint a Magyar Agrár, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamaráról szóló törvény módosítását, továbbá a közpénzügyi reformokkal összefüggésben egyes államháztartási szabályok módosítását és a Magyarország 2026. évi központi költségvetéséről szóló törvény módosítást. A kormány megkezdte a Szent István vidékfejlesztési program tárgyalását, közölte Magyar Péter miniszterelnök a Facebook oldalán. Erről még a kampány idején azt lehetett megtudni, célja, hogy a magyar vidék újra megerősödjön. 10 falunként évente 1 milliárd forint közösségi fejlesztési keret a Magyar Falu programon felül, amelynek felhasználásáról a helyiek dönthetnek, a közszolgáltatások megerősítése, házi orvosi közlekedési és közművelődési szolgáltatások fejlesztése, infrastruktúra fejlesztése és biztonságos közvilágítás, helyi adottságokra épülő gazdaságfejlesztés, új munkahelyek és hazatelepülési program. Jelentősen emelkedtek az üzemanyagok nagykereskedelmi árai. A 95-ös benzin 14, a gázolaj 7 forinttal drágult, a benzin literje így átlagosan már 601, a gázolajé pedig 615 forint. A Fidesz frakció arra szólítja fel Magyar Péter miniszterelnököt és Kapitány István gazdasági és energetikai minisztert, hogy védjék meg a magyar embereket az elszálló üzemanyagárakkal szemben. Emlékeztetnek, a Tisza párt a kampányban 480 forintos benzinárat követelt, ehhez képest az új kormány egyik leggyorsabb intézkedése a védett üzemanyagárak kivezetése volt. A KDNP frakcióvezetője óriási veszélynek tartja, hogy a Tisza párt eltörölte a költségvetési tanács vétójogát az alaptörvény 17. módosításával. Jöhet az ország teljes eladósítása, fogalmazott Rétvári Bence a Facebook oldalán. Lemond parlamenti mandátumáról Szijjártó Péter, közölte a Facebook oldalán. A volt külgazdasági és külügyminiszter a kínai BYD külső kapcsolataiért és az új üzletágok fejlesztésért felelős vezetőjeként dolgozik tovább. A nyár csúcsigazolása a BYD autógyári, hajrá Péter, reagált Orbán Viktor a Fidesz elnöke. A Fidesz országos elnöksége jövő heti ülésén foglalkozik majd a frakcióval kapcsolatos személyi döntésekkel, közölte Havasi Bertalan. Az ellenzéki párt kommunikációs igazgatója azután tudatta ezt, hogy előbb Gulyás Gergely mondott le a frakcióvezetői posztról, most pedig Szijjártó Péter jelentette be, hogy távozik a politikából. A belügyminiszter szerint egyszerűbb és költséghatékonyabb keretek között rendezik meg az augusztus 20-ai rendezvénysorozatot. Pósai Gábor közölte, a Nemzeti Rendezvény Szervező Ügynökség ZRT-vel februárban kötött 17,5 milliárd forint értékű szerződéseket felmondták, az új közbeszerzési eljárás előkészítése már megkezdődött. Korábban Karácsony Gergely budapesti főpolgármester sürgette, hogy idén ne legyen tűzijáték. Az Egyesült Államok újabb katonai csapásokat mért iráni célpontokra, miközben visszaállította az iráni kikötőkre és a teljes partvidékre vonatkozó blokádot. Donald Trump amerikai elnök csapások további sorát ígérte Irán ellen, amíg a teheráni vezetés nem ül ismét tárgyalóasztalhoz. Mégsem pénz, hanem befektetéseket vár viszont az amerikai elnök azoktól az öbölmenti országoktól, amelyeknek hajóit védik, amikor áthaladnak a hormuzi szoroson. Donald Trump közel-keleti vezetőkkel egyeztetve állt el a 20%-os díjtól. Végül az időjárásról. A folytatásban a fátyol és gomoly felhők mellett sok napsütés várható, zápor, zivatar helyenként előfordulhat, a szél többnyire mérsékelt marad. A hőmérséklet a reggeli órákban 15-17, napközben 31-32 fok körül alakul. Híreinket hallották.
4: Reklám. Bűn és megtérés. 2026. augusztus 25-én, 26-án és 27-én Mio Baradá horvát karizmatikus lelki gyakorlata az Egri Szent Bernát Ciszterci templomban. Az Életünk Krisztus karizmatikus közösség által szervezett lelki gyakorlat fővédnöke dr. Ternyák Csaba egri érsek. Jelentkezés és részletes program szentlélek2006@gmail.com e-mail címen vagy a Ciszterci templom sekrestjéjében. Kérjük, hogy csak az jelentkezzen, aki mindhárom nap programján részt tud venni.
5: Keresztény élet. A legjobb döntés. keresztényélet.hu.
6: Filmek, hírek, lelkiség. keresztényélet.hu.
5: Nem csak katolikusoknak.
6: keresztényélet.hu.
4: Reklámot hallottak.
7: Indul az iránytű.
8: A Szent István Rádió ifjúsági hangmagazinja.
9: Sziasztok!
10: Sziasztok!
7: Sziasztok!
11: Szeretettel köszöntelek titeket, a szerkesztőt, Molnár Andrást halljátok. Mai vendégünk Kántor Benedek, Európa-bajnok öttusázó, aki éppen világbajnokságra készül. Jövő héten indul Litvániába az öttusa világbajnokságra. Erről is megkérdezem majd, tartsatok velünk, érdemes!

0: Kántor Benedeket, világbajnokságra készülő öttusázót. Köszöntöm szeretettel a stúdióban, szervusz!
1: Jó napot kívánok! Én is köszöntöm a hallgatókat!
0: Benedek, miért pont az öttusa? Mikor kezdted és miért ezt a sportágat vagy sportágokat választottad?
1: Kiskorban már hamarabb elkezdtem az úszásba, beúszással kezdtünk, ilyen 3-4 éves korban kezdtem. És ugye ott voltak előtt ilyen kis szárazföld bemelegítések, ahol volt futás is, és az úszóedző látta, hogy van hozzá tehetségünk a futáshoz. És akkor megkérdeztük, hogy nem próbáljuk ki ezt, ugye ezt az ötusát. És hát kipróbáltuk, és nagyon megtetszett nekünk, és onnantól igazából. Ebben a sportágban vagyunk edzéseken, meg ugye jelen. Ugye 2019-ben volt az első versenyem, szóval már egy bő 7 éve csinálom, úgyhogy...
0: Milyen gyakran van edzés? Gondolom nagyon sokat edzel.
1: Minden nap van, kivéve vasárnap, és egy nap olyan, hát ilyen általában 3:30-tól kezdjük, vagy 3 órától, ez mindig változó, és mindig 7-ig tart, úgyhogy elég hosszú edzéseim vannak.
0: Hány éves vagy, Benedek?
1: 16 éves vagyok.
0: Jövő héten világbajnokságra készülsz, jövő héten lesz ugye a világbajnokság, hol lesz ez?
1: Litvániában lesz, majd Kaunasban, ott fogják rendezni a világbajnokságot, és majd oda fogunk utazni, ugye, megmérettetni magunkat.
0: Ilyenkor más az edzés, mint mondjuk, amikor nem készülsz világbajnokságra? Mennyivel másabb az életed?
1: Annyival másabb, hogy ugye most már ilyen kikönnyítés van az edzésben. Főleg itt most a másik, így az Európa-bajnokságra visszatérve is. Kicsi a közötte a idő, amit ugye edzést tudunk tölteni. Így, hogy inkább a leginkább átmutató edzések van, kikönnyítés a világbajnokságra, minél jobban sikerüljön, mert a munkát már előtte beletettük az eddigi időszakba.
0: Mesélj az eddigi sikerekről.
1: Hú, hát ez elég nehéz lesz így, de 2 éve, 2024-ben nyertem egy 5-tusa bajnokságot, Európa bajnokságot. Ott még 4 tusa volt, nem volt vívás, annyi volt a különbség. Ez az egyik legnagyobb eredményem, amire büszke vagyok. Emellett pedig voltam már Európa és világbajnok lézerranba. Az 5-tusának az 2 sportja, szóval 2 rész, 2 sportág. És ugye hát igazából többszörös országos bajnok is vagyok 5-tusában, úgyhogy ezeket mondanám.
0: Gratulálok ezekhez az eredményekhez, és hallgatóink nevében is mondhatom, hogy jövő hét pénteken nagyon szurkolunk neked. Beszéljünk az öttusának az egyes részeiről. A lézerrant említetted, ez a lövés és a futás, ugye? Mesélj ezekről, tehát melyik a kedvenced az 5 közül, és miért?
1: Kedvencemnek én a lézerrant mondanám, mert ugye ez a egyik legizgalmasabb szerintem is, a legváltozatosabb. Minden mellett ez írja az egyik legtöbb pontot is, szóval hogy itt lett, hogyha valaki nagyon ügyes ebbe a sportágban, ebbe a 2 részben, akkor ezzel nagyon sokat tud kaszálni, és előre lépni a verseny folyamán. Ez az egyik kedvencem. Ugye futást is szeretem, és lövészetet is, és ennek a kombinálása így kimondottan a szívemhez nőtt. Emellett a vívást is nagyon szeretem, ami ugyanígy ilyen taktikai igazából, szóval ott nem elsősorban nem a állóképesség is, vagy nem elsősorban nem a magán a robbanékonyságra van a hangsúly, hanem inkább a gondolkodásra, szóval ez a lényeg, hogy nyilván kell az a robbanékonyság is, de hogy megfontoltan kell támadni és döntés hozni ott a pástán rövid idő alatt.
0: Kiknek ajánlod az öttusát? Milyen képességek, készségek jók, ha megvannak? Tehát akár a fizikai adottságodban mi az, amit előny?
1: Hát előnynek mondanám mindenféleképpen a magasságomat, mivel ez a vívásba, futásba és az OCR-be előnynek mondanám, mivel hogy ugye könnyebb OCR-be az akadályokat elérni, és ma minden messzebbre beugrani, ezáltal gyorsítani a folyamatot. Vívásban ugye ez a magasságában mutatkozik meg, hogyha egyszerre szúrnak, akkor ugye én találatom hamar fogom elérni az ellenfelet, mint ő engem. Illetve a futásra pedig ugye hosszabban tudom nyújtani a lépéseket, ezáltal energiát tudok spórolni a kisebb versenyzőkkel szembe. Úgyhogy ezeket mondanám mindenféleképpen a magasságot.
0: Lélekben mi az, ami fontos, hogy meglegyen? Szerinted kitartás mindenképp kell, gondolom.
1: Kitartás és akarat erő, én ezt a 2 mondanám legfontosabbnak.
0: Kik segítették a munkádat, így ez alatt a bő 7 év alatt?
1: Legfőképpen a családom és a családtagjaim, és emellett az edzőim is nagyon sokat segítettek nekem. Úgyhogy így közösen tudunk előre lépni, és remélem, hogy majd a jövőben is előrébb tudunk majd lépni, és fejlődni együtt.
0: Melyik klubhoz tartozol?
1: A Swimming Pentathlon klubhoz tartozom.
0: Miért pont a Swimming Pentathlon?
1: Nem olyan régen vettünk át, 3 éve igazoltunk át ide, mert hogy ugye eddig a Miskolci Sportiskolához jártam, de hát úgy döntöttünk, hogy a javulásunk és a fejlődésünk érdekében klubot kell váltanunk, és hogy oda mentünk, és szerintem ez egy nagyon jó váltás volt, mert azért sok újat kaptunk ettől a klubtól, és amivel igazából előre tudunk kerülni, és úgyhogy emiatt váltottunk. váltás nagyon fontos, kiemelnem, hogy az edzők miatt is volt ez a lépés igazából az életünkben, szóval Fázolt Henrik miatt, meg Ecsédi Zsuzsanna miatt mentünk át elsősorban, mert ők nagyon jó szakmai tudásra rendelkező szakemberek ebben a sportágban.
0: Hányan mentek innen Magyarországról a világbajnokságra?
1: 4 fiú és 4 női versenyző.
0: Miskolcról, vagy pedig összesen?
1: Miskolcról összesen 3-an megyünk, és ugye további versenyzők Pestről érkeznek.
0: Az ország más részében nincsenek ilyen erős versenyzők?
1: Nem nagyon. Vagy Pestről, vagy igazából Miskolcról, mert még Székesfehérvár az, ami még közre játszik általában a válogatott versenyzőknek a szerepeltetésével.
0: Mi lehet ennek az oka? Jó edzők, vagy az infrastruktúra? Mi az oka ennek?
1: Hát igazából jó edzőket mondanám, mert hogy ugye van Székesfehérváron is jó edző, meg itt Miskolcon is, és így át tudják adni a szakmai tudást a versenyzőiknek. Szerintem ugyan ez lett az első és legfontosabb ok, hogy emiatt.
0: Most zenélünk egy kicsit, utána itt folytatjuk.

0: Kántor Benedekkel, Európa bajnok öttusázóval, világbajnokságra készülő sportolóval beszélgetek. Nemzetközi szinten ismersz más öttusázókat, tehát a korábbi versenyekről, vagy tudod, hogy kikkel fogsz versenyezni, vagy hogyan lehet akár úgy felkészülni, hogy a többiek mit tudnak, vagy erről lehet akár videókat nézel, ilyesmi is van?
1: Valamennyire azért ismerem itt a versenyző társaimat külföldön, mert ugye már sikerült több versenyen is ugye találkoznunk, és felmérnünk egymásnak a erőviszonyait. Ugye most így az Európa-bajnokságon is megismertem új embereket, meg ugye a régebbieket is még találkoztam velük, úgyhogy most így megvannak a fejemben, hogy ugye ki hogyan tud teljesíteni. De ugye nem lehet ezt így leszűrni, mert minden versenyen vannak új emberek, akik úgymond lehet meglepetésszerűen is ugye be tudnak robbanni oda az élmezőnybe, úgyhogy így nagyon nem tudok felkészülni ellenük. Persze vannak, akik gyakran visszatérnek, és gyakran látom őket a versenyeken, úgyhogy ellenük azért valamennyire tudok készülni. De így mindenki ellen lehetetlen szinte.
0: Melyik az a sportág, amitől a leginkább tartasz, vagy a leginkább kihívás számodra?
1: Igazából én az úszást mondanám, mert hogy szerintem abban van a legnagyobb lemaradásom az élmezőnytől, meg hogy most ugye szabályváltoztatás miatt is ugye több pontot ér az úszás, és így lehet többet veszítek vele. Úgyhogy ezt mondanám, ami legnagyobb veszteségemnek.
0: Beszéljünk akkor a szabályokról. Milyen sorrendben megy, és hogyan is zajlik egy verseny, mesélj, mondjuk egy világbajnokság, hogyan is zajlik?
1: De általában mindig úgy kezdünk, hogy vívással szokott kezdődni a verseny. Az általában egy ilyen 2,5-3 órát szokott igénybe venni. Utána van egy nagyobb pihenésünk, és hát körülbelül ilyen 2-3 órával később kezdődik a general warm-up, az egy bemelegítés ugye többi szám előtt, ugye a futás, úszás, lövészet és a OCR előtt. Van egy ilyen nagy bemelegítésünk, ami 1 óra, 1 óra 15 perc körülbelül. És akkor itt a versenyzőt be kell tudni melegíteni az összes maradék 4 számra. És hát utána a verseny az OCR-re kezdődik, ami most a lovaglás helyett jött be, ez egy ilyen akadálypálya, 100 méteres akadálypálya, amit végig kell ugye menni, és az a lényeg, hogy minden gyorsabban tudjuk teljesíteni hibázás nélkül. Utána, hát nagyon rövid időn belül, ilyen 10-15 percre rájön az úszás rajta, az első futam. Ugye futamok úgy vannak, hogy az aktuális helyezetek alapján, hogy először úsznak a hátrébb lévő versenyzők, és az utolsó futamon mennek a aktuális rangsor alapján az első, az airboys. És akkor utána az úszás következtével 15 percre rá úgy jön a lézeren rajta, és így igazából itt az a szabály, hogy másfél órán belül le kell tudni a maradék 4 számot. Ilyen szabályt hoztak most, úgyhogy...
0: A vívásnál mitől függ, hogy kivel vívsz? Tehát ez egy sorsoláson múlik, vagy pedig mindenkivel, vagy sok mindenkivel, hogy működik ez?
1: Hát nálunk az öttusában úgy van, hogy mindenki vív mindenkivel egy találatra általában, de hogyha kevés a létszám, akkor lehet, hogy 2 találatra szoktunk vívni. De ez ilyen világversenyeken így sokan szoktunk lenni, hogy a több országból is hoznak több versenyzőt, úgyhogy így úgy van, hogy párokba vagyunk, és így a párokként mindenki találkozni fog mindenkivel, és mindenki tud mindenkivel vívni egy tusra.
0: Említetted, hogy különböző arányban pontoznak egy-egy sportágat, ez mégis hogy működik, melyik ér a legtöbbet, vagy melyik győzelem ér a legtöbbet, és melyik a legkevesebbet, és szerinted miért?
1: A vívásban az ugye ez létszámtól is függ, mert hogyha kevesebb vagyunk, akkor egy tus az érhet 7 futó másodpercet is, ami azt jelenti, hogy 7 másodperccel később indul el a egyik futó a másiktól, de érhet ugyanúgy 5 másodpercet is, hogyha többen vagyunk, szóval ez változó, de ez általában 5 és 7 másodperc között szokott lenni. Nagyon-nagyon ritkán 9, de az tényleg nagyon ritkán. Úszásban 1 másodperc az úgy, hogy az 5 másodpercre számítják át, 5 futó másodpercre. Az OCR-nél 1 másodperc 3 pont, azaz 3 futó másodpercre váltják át, és ugye ezek a pontokat összeadják, és a lézeren jön ki egy ilyen sorrend, ami alapján elindítják a futást, és ugye így vannak meg a különbségek ott a rajta lején, hogy ki mennyire indul. De szerintem a legtöbbet a vívással és a lézeren lehet kaszálni.
0: Mesélj a Laser Runról, a legnagyobb sikereidet eddig abban érted el, de hogyan is működik ez a célba lövés és futás egyben, tehát egy pályát képzeljünk el, vagy hogy működik?
1: Úgy szokott lenni, hogy van egy 600 méteres futópálya, és azon belül van egy ilyen, kimondott ilyen lőtér, ahova befutnak a versenyzők minden egyes körbe. Az én korosztálynak úgy van, hogy 4 kört futunk, és 4-et lövünk. Szóval úgy van, hogy a rajtól befutunk egy ilyen 20 méterre, és a lövészettel kezdjük, utána futunk egy 600-at, és ezt megismételjük 4-szer. De ugye ez is korosztály függő, mert kisebbeknek kevesebb lövészet és kevesebb kör van, nagyobbaknak pedig a legnagyobbaknak, a felnőtteknek, meg a U19-től felfelé igazából 5 kör van és 5 lövészet, úgyhogy az a legtöbb. de így igen, folyamatosan futunk és lőnk. Szóval itt úgy van, hogy elindulunk, és ugye, ahogy beérkezünk a 600 méteres körről, ott mindenki ugye a saját tempójába beáll lőni, és ugye az a lényeg, hogy mindig gyorsabban és pontosabban ki tudjuk lőni az öt zöldet. És ugye úgy, miután végez egy versenyző, utána ugye elindul futni, úgyhogy ez így működik. De minden versenyzőnek maximum 5 másodpercen van, hogy kilője öt zöldet.
0: Gondolom a negyedik kör után már nehezebb célozni, így a zihálás miatt is, meg egyáltalán fáradtság.
1: Igen, ott már nehezebb visszatartani a levegőt, mert ugye miközben lövünk, meg célzunk, hogy nem szabad venni levegőt, mert ugye miatt félre mehet a találat. De igen, a harmadik kör után, ugye a legnehezebb a negyedik kör után a befutás van, úgyhogy a harmadik kör után nagyon nehéz már ugye oda fókuszálni. Meg ugye amikor benned van a versenyszellem, és ugye a versenyben vagyunk, azért arra is nehéz figyelni, hogy nehogy kapkodjunk, és emiatt többet hibázzunk, meg ugye csak a sajátunkra kell fókuszálni, mert ha már pillanatra is felnézünk a mellettünk lövőre, és ugye arra fókuszálunk, akkor abból is lehet nagyobb veszteségünk, mint előnyünk.
0: Lámpa lesz szokott lenni, tehát verseny előtt, mert abban a kis időben, időintervallumban, amíg tart a verseny, addig kell az egész edzést és felkészülést és mindent, amit eddig tettél a sportért bizonyítanod.
1: Igen, szokott lenni, én izgulósabb típus vagyok, úgyhogy igen, ez mindenféleképpen mindig észlelni szoktam magamon. Régebben úgy mutatkozott meg, hogy versenyeket nem nagyon tudtam enni, ez mostanában is már szokott lenni, hogy ugye magamhoz képest kevesebbet teszek verseny előtt. És hogy igen, mert szerették ugye mindig maximumot teljesíteni, és mindent kiadni magamból, és emiatt is szoktam úgymond izgulni, hogy mindenki tudjak magamból adni, és hogy minden előrébb tudjak végezni, és ugye hát a célom egyértelműen az, hogy győzek.
0: Mi a titkod, vagy mivel küzdöd le ezt a lámpalázat? Mert fontos, hogy ezen átlendülj, gondolom, amikor elindul egy-egy versenyszám.
1: Hát próbálom magamat juttatni igazából, hogy valahogy elterelni a figyelmet erről az izgulásról, és jobban összpontosítani az adott szám előtt. De amikor igazából elindul a maga a verseny, onnantól elmúlik az izgulásom is, úgyhogy és kellette nehéz a rajt előtt is. Szóval az ott a 5 percig, amíg ott állok a rajtba, de még nem indultunk el, úgyhogy ez az nagyon nehéz. De amikor elindul, utána általában meg szoktam nyugodni, és tudok koncentrálni magára a versenyre.
0: Hosszabb távon mik a terveid? A világbajnokság után mi az, amit még mondjuk el lehet érni? Van következő verseny, és utána védeni kell a címet, úgymond?
1: Hát nekünk a korosztályom ugye legnagyobb az a világbajnokság, a legnagyobb verseny, és ez egészen felnőtt korig megy, ugye ott lesz az olimpia, ami ugye utána lesz a úgymond a favorit, és a legnagyobb cél, de most, amíg még gyerek vagyok, és nem vagyok ugye olyan szinten, hogy olimpiára tudjak menni, addig ugye az a célom, hogy minél több európai és világbajnoki címet nyerjek.
0: Következő olimpiára már tudsz menni? Vagy tervezel menni?
1: Nem igazán, mert ugye előtte kvótát kéne szereznem valahogy, csak ugye még nagyon fiatal leszek hozzá. Úgyhogy ez így nagyon, hát nem tudom, szóval nem hiszem, hogy a következőt tudok részt venni, de azután valóan 32-esen már szeretnék ott lenni.
0: Még egy kicsit beszéljünk arról, hogy ilyenkor a táplálkozásod, meg egyáltalán az edzések alatt mi az, amit ehetsz, nem ehetsz, mennyire kell figyelned az életmódodról, egy teljesen egészséges életmódot folytatsz, gondolom.
1: Hát abban előnyben vagyok, hogy olyan testalkatom és genetikám van, hogy hiába eszek, nem nagyon tudok meghízni. Igazából annyira nem kell figyelnem így az étkezésre. Nyilván versenyt, a cukrot, meg a ilyen chipset, meg az ilyeneket hanyagolom. Szóval nem igazán szoktam a szürke hétköznapokba se enni. De szerencsére nem kell így nagyon odafigyelnem semmire, mert hogy a genetikám miatt van egy ilyen előnyöm.
0: Az osztálytársait szurkolnak egy-egy ilyen versenyen neked? Tehát akár néznek közvetítést, vagy ilyesmi?
1: Igen, szoktak szurkolni, és szoktak mondani, hogy ugye velem lesztek, meg hogy próbálom kihozni magammal a maxot, meg gratulálni szoktak a verseny végén, és ugye eredményeket szoktak látni a Instagramon, meg ilyen platformokon, ahol fel szoktam rakni, vagy a felrakja az ötös, a szövetség, és szokták látni, igen.
0: Pályaválasztás előtt is, vagy van már terv, hogy hová fogsz tovább tanulni menni?
1: Egyetemet azt még nem tudom, hogy hová fogok, de valószínűleg közgázon fogok tovább menni, hiszen az kell majd a jövőbeli munkámhoz valószínűleg.
0: Mi lesz az?
1: Hát a tőzsdén szeretnék majd tevékenykedni. Elsősorban majd én hedge fundoknak szeretnék segíteni, úgyhogy ez a legnagyobb célom, és ugye ez a közgáz kell majd, úgyhogy ennek az irányba tanulok, és próbálok fejlődni.
0: Mi az a hedge fund?
1: Ez az alapkezelő, szóval az ilyen befektetéseket kezeli az embereknek.
0: Benedek, nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadtad a meghívásunkat, és jövő hét pénteken, tehát utaztok a világbajnokságra, mikor lesz maga a verseny, és mikor imádkozzanak érted hallgatóink is.
1: Szombaton lesz majd az első megméretetésem, ott egy elődöntő keretein belül fogok először pályára lépni és megméretetni magamat. És hogyha az jól sikerül, akkor utána hétfő lesz majd a döntő, ami valószínűleg délelőtt fog kezdődni a vívás, és délután pedig a maradék négy számmal.
0: Benedek, köszönöm, hogy itt voltál, és kéz- és lábtörést kívánok neked.
1: Köszönöm szépen.

0: Ennyi fért mai műsorunkba, köszönjük, hogy velünk tartottatok. Az elmúlt közel fél órában Kántor Benedek, 16 éves Európa-bajnok öttusázóval beszélgettünk, aki a jövő heti Litvániában rendezett világbajnokságra készül. Én búcsúzom, és munkatársaim nevében is további tartalmas időtöltést kívánok. A mikrofonnál Molnár Andrást hallottátok. Sziasztok!
1: Iránytű. Ifjúsági magazin műsor a Szent István Rádióban minden kedden és pénteken délután 5:30-tól.

0: Esti mese.
1: Kedves hallgatóink, kedves gyerekek, hallgassátok meg Bálint Ágnes, az Elvarázsolt Egérkisasszony című meséjének 22. részét. Felolvassa Gubás Gabi.
2: Bizony csak volt, mert a lapalja hiányzott, és a receptből mindössze ennyi maradt. Álomital. Egy messzely fölözött tejhez keverj kávés kanálnyi virágmézet, szárított egérfarokkal kavard, és... Jaj nekem, gondolta surranó, hogyan főzzek álomitalt recept nélkül? Márpedig meg kell főznöm akárhogyan is. Sorold már fel, mi kell hozzá, sürgette Fáni. Hercsula macska mindjárt jön, és még hozzá sem kezdtünk. Kérlek, hagyj magamra, mondta surranó. Az álomitalt mély titokban egyedül kell megfőznöm, ha azt akarom, hogy hatása legyen. Fáni tisztelettel nézett az egérre. Hú, nagy varázsló lehetsz. Ugye megtanítasz majd engem is egymásra? Megtanítlak, csak eredj innen. Fáni szót fogadott. Surranó mihelyt magára maradt, lázas kapkodásba kezdett. Egy lábosba tejet öntött, azután a polcon sorakozó fűszertartókból találomra fahéjat, szegfűszeget, ánist, gyömbért, vaníliát és egy kanálmézet kevert hozzá. Forrt a tej. Édeskés illat töltötte be a konyhát. Surranó némi gondolkozás után 3 csepp rumot és 3 karika kolbászt adagolt még a bűvös italhoz. Lesz, ami lesz, gondolta. Éjszaka elcsenem a tükröt, hajnalban pedig illaberek, nádakerek, búcsút mondok a Hercsula háznak. Mikor idáig ért gondolataiban, eszébe jutott, hogy a tükör nem a féle ócskaság, hanem varázstükör. Talán még 7 kacsánál is értékesebb. Nem csoda, ha Fáni visszalopta. No de már akár így, akár úgy, kincseket csak vasorrubábától remélhetek. A tükröt tehát mindenképpen vissza kell juttatnom hozzá. Behívta Fánit, hogy segítsen leemelni a lábost a tűzről. A kis boszorka boldogan szaladt a hívó cincogásra. Milyen más így, ha egér van a házban, gondolta elégedetten. Majd ha már Hercsula alszik, sokáig elbeszélgetek vele. Fáni nyomában a kandúr is a konyhába ment.
3: Milyen jó illatok, mondta elismeréssel. Ez csak ugyan valami különleges főzet.
2: Úgy alszol majd tőle, mint a bunda, biztatta surranó. Hercsula macska a bögréjét kereste.
3: Fáni, hol a szép ne felejtses bögrém?
2: Ó, hát csak nem azt vágtam a földhöz, riadt meg Fáni. Bizony. Hercsula macska kedvenc aranyszélű bögréje szilánkokra törve hevert a konyha kövén. A kandúr szeme veszedelmesen villogott, de hamarosan megbékélt.
3: Szerencsére van egy ezüst poharam. Fáni, kérlek, hozd ki a szobámból.
2: A nagy jövésmenés élénkség Lompos Lajoséknak is hírül adta, hogy elkészült a bűvös bájos álomital. Félretették hát a kártyát, és a konyhába mentek, hogy tanúi legyenek a nagy eseménynek. Hercsula macska fújdogálva kanalazta az álomitalt.
3: Ízlik?
2: Kérdezte Osoni.
3: Ittam már jobbat is, de azért nem rossz. Az a fő, hogy már is érzem a hatását. Percről percre álmosodom.
2: Nagyszerű, kiáltott Lompos Lajos. Akkor surranó már jöhet is velem haza. Otthon még egy kicsit elkártyázgatunk. Surranó csak maradjon itt, kiáltott Fáni. Hát, ha holnap megint álomitalt kell főznie. Azon kívül beszélgetni is szeretnék vele. Meg akarom kérdezni, honnan jött, mi áradban van. Hercsula macska nagyot ásított.
3: Jó éjszakát, mondta. Megyek aludni.
2: Néhány perc múlva egészséges horkolás adta hírül, hogy a kandúr mély, üdítő álomba merült. Fáni táncra perdült örömében, mind újjongtak, örvendeztek, csak surranó állt gondolatokba merülten. Mitől aludt el Hercsula macska? Lehet, hogy vaktában ráhibázott mindazokra a fűszerekre, amelyek az álomital varázserejét megadják. Nem,
0: Ez lehetetlen, hiszen egérfarkat sem tett bele, holott azzal kellett volna kezdenie a szakadt lap tanulsága szerint. Talán inkább azért aludt el Hercsula macska, mert azt hitte, varázsitalt iszik. Míg Surranue tanulságos felfedezésen töprengett, Fáni kikísérte a vendégeket, visszatérve így szólt Surranuehoz. Most teszek még egy kis fát a tűzre, ide ülünk a zsámolyra, és elbeszélgetünk. Elmeséled, honnan jöttél, hová készülsz? Ezer fekete macskafül már megint kezdi, bosszankodott magában Surranue. Egyre csak ezt firtatja. Márpedig eszem ágában sincs elmesélni, honnan jöttem és mi céllal. Azt mondta hát a boszorkánynak, hogy nagyon fáradt és inkább lepihenne.
4: Kár, szontyolodott el Fáni.
0: No, nem baj, majd a szobámban vetek neked ágyat. S reggel, ahogy felébredünk, beszélgethetünk.
4: Hol leszek én már addigra?
0: Gondolta Surranue. Árkombokron is túljárok a jövőbe látó tükörrel. Fáni térült-fordult, a ruhás kosárból kirázta a vasalnivalót, párnát nyomott bele, takarót, s már is készen állt a nagyszerű egérhálóhely. Szép álmokat, kedves Surranue, mondta szeretettel. Hát, ha megálmodod a jövendődet, hadd nézek inkább a csodálatos tükörbe, kérlelte Surranue. Fáni beleegyezett, kivette párnája alól a tükröt, rálehelt, megdörzsölte, s oda nyújtotta Surranuenak.
5: Nem látok semmit, panaszkodott az egér, csak valami zavaros szürkeséget.
0: Úgy látszik, álmos már a tükör, és nem mutat semmit, vélte Fáni.
5: Aludjon hát, és párnája alá dugta a tükröcskét.
0: Surranue ezt jól megjegyezte magának. Arra számított, hogy ha Fáni elalszik, ő oda surran, és kicseni a párna alól a tükröt.
4: Annál nagyobb volt csalódása, mikor Fáni éjszakára bezárkózott a kis hálófülkébe, melynek ajtaján egy icike-picike rés sem volt.
1: Kedves hallgatóink, kedves gyerekek! Bálint Ágnes az Elvarázsolt Egérkisasszony című meséjének 22. részét Gubás Gabi olvasta fel. Aludjatok jól, álmodjatok szépeket! Jó éjszakát, gyerekek!

0: A lélek szava. Gondolatok a keresztény életről.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus, kedves hallgatóink! Mi az imádság? Kihez imádkozzunk? Kormos Csaba poroszlói plébános atya elmélkedését hallják. A műsort Sinkovics Andrea szerkesztette.

Tisztelt rádióhallgatónk! Elmélkedtünk arról, hogy az imádságot keresztvetéssel kezdjük és végezzük. A keresztvetés jelentésére és jelentőségére igyekeztünk rámutatni elmélkedés sorozatunk első részében. A másodikban a csendre, mint a jó, vagyis Istennek tetsző és előtte meghallgatásra méltó ima feltételére és előzményére hívtuk fel a figyelmet. Szükséges elcsendesednünk, olyan csendet teremtenünk magunk körül és magunkban, belső világunkban is, amelyben Isten szavát meghallhatjuk. Nem az a lényeges ugyanis, amit mi mondunk Istennek, hanem az, amit ő akar velünk közölni. Mindezen részek szerves folytatásaként jelen alkalommal ma azt járjuk körül, hogy mi is az imádság, és kihez is imádkozunk, illetve imádkozhatunk. Először is az imádság ugyanúgy, mint az áldozat bemutatása, a vallásosság egyetemes, azaz minden vallásban megtalálható megnyilvánulása. A primitív, tehát kezdetleges, a természeti vallásokban is fölelhető valóság ugyanúgy, mint a nagy világvallásokban. A kereszténységnek kettő fontos sajátossága, azt is mondhatjuk sarokköve és tartó oszlopa, az, hogy az egy Isten három személyben áll fenn, Atya, Fiú és Szentlélek, a másik, hogy Jézus Krisztus Isten fia is megváltó, mind a kettő hitigasság. Isten, kit a bölcs lángesze fel nem ér, csak titkon érző lelke óhajtva sejt, léted világít, mint az égő nap, de szemünk bele nem tekinthet. Írja 19. századi költőink egyik legnagyobbja, Berzsenyi Dániel, Fohászkodás című versének első verszakában. Berzsenyi nagyon szépen fogalmazza meg, hogyan dicséri az egész teremtett világ a teremtőjét, és ő is leborul a végtelenül bölcs és hatalmas Isten előtt, alázatosan hódol előtte, és imádja. Berzsenyi Dániel tehát Istent szólítja meg,

minden létező teremtőjével, az örök, szép, jó, igaz és erő egyetlen kútforrásával, a mennyei atyával, a megváltó Krisztussal és a teremtő lélekkel. A szentéletű magyar főpap nagyon fontos igazságokra mutat rá. Az ima Istennel való találkozás és vele való egyesülés. Másrészt, hogy itt nem, idézőjelbe téve csupán, egy istenségről van szó, hanem egy Istenről három személyben. A kereszténység legfontosabb, legnagyobb hitigassága, hogy Isten az egy Isten három személyben áll fenn, Atya, Fiú és Szentlélek szeretett közössége, Szent Háromság. A Szent Háromságba vetett hitet fejezzük ki már a keresztvetéssel is. Amikor imádkozunk, akkor élő és személyes kapcsolatba lépünk az élő és igaz Istennel. Az ima azonban elsősorban nem az ember erőfeszítésének köszönhető, hanem Isten kezdeményezésének. Az imádság Isten ajándéka. Mennyei atyánk, aki az egész világ teremtő ura is, Fia Jézus Krisztus által a Szentlélekben, hív meg minket arra, hogy vele kapcsolatba lépjünk. Ez az imádság tágabb értelmű meghatározása. Személyes és élő kapcsolat az élő és igaz Istennel. Az ismertebb meghatározás egyszerűbb megfogalmazást is jelent, amikor imádkozunk, Istennel beszélgetünk.

0: Elhangzott a lélek szava. Kormos Csaba, poroszlói plébános atya elmélkedését hallották. A műsort Sinkovics Andrea készítette. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: A Lélek Szava című műsorunkat hallották.

0: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak. Hívhatnak minket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon.
1: Húsz óra.

0: Hírek a Szent István Rádióban.
1: Kezdődik az Egerszalók ifjúsági találkozó és lelki gyakorlat, majd most csütörtöktől egészen vasárnapig tart. Ez az ország egyik legnagyobb katolikus ifjúsági eseménye, több száz 16 és 30 év közötti fiatalt várnak, a részvétel ingyenes, de regisztrációhoz kötött. Az első nap a nyitó előadást Árvai Ferenc főegyházmegyei Karitász igazgató tartja 13 órától, a nyitó szentmisét pedig Ternyák Csaba Jesek mutatja be 17 órai kezdettel. A szentmiséket élőadásban közvetíti rádiónk, valamint a Szent István Televízió a YouTube csatornáján. Az Európai Uniós források lehívása érdekében államháztartási szabályok módosítását kezdeményezte a kormány. Az országgyűlés honlapján olvasható törvényjavaslat szerint az ország költségvetését a kabinetnek ismét ősszel kell majd benyújtani a parlamentnek. A helyreállítási alapból Magyarországra érkező uniós források egy részét járműbeszerzésekre fordítja a kormány, és hamarosan döntés születhet új közlekedési fejlesztésekről is, mondta az Inforádióban a közlekedési és beruházási miniszter a Magyar Vasút 180 éves fennállása tiszteletére szervezett budapesti ünnepség után. Vitézi Dávid a KRESZ átalakításáról azt mondta, a társadalom többsége által támogatott szabályozást szeretnének kialakítani, ezért hamarosan egyeztetési kérdőív indul a gyors közlekedés biztonsági intézkedésekről, a teljes KRESZ első tervezete pedig valamikor ősszel jöhet ki. Kétnapos rendkívüli parlament ülés összehívását kezdeményezte jövő hétfőre és kedre is a kormány. Ruf Bálint miniszterelnökséget vezető miniszter azt indítványozza, hogy a parlament vitassa meg a közösségi közlekedés versenyképességének és hatékonyságának javításával összefüggő intézkedések, valamint az országos közlekedés szervező és az országos gördülőállománykezelő társaság létrehozása érdekében szükséges törvénymódosítást. A központi költségvetés címrendjének a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatallal összefüggő módosítását. Ugyancsak tárgyalhatja az országgyűlés a veszélyhelyzet megszűnésével összefüggő átmeneti szabályokról és a járványügyi készültségről szóló, valamint a Magyar Agrár, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamaráról szóló törvény módosítását, továbbá a közpénzügyi reformokkal összefüggésben egyes államháztartási szabályok módosítását és a Magyarország 2026. évi központi költségvetéséről szóló törvény módosítást. A kormány megkezdte a Szent István vidékfejlesztési program tárgyalását, közölte Magyar Péter miniszterelnök a Facebook oldalán. Erről még a kampány idején azt lehetett megtudni, célja, hogy a magyar vidék újra megerősödjön. 10 falunként évente 1 milliárd forint közösségi fejlesztési keret a Magyar Falu programon felül, amelynek felhasználásáról a helyiek dönthetnek, a közszolgáltatások megerősítése, házi orvosi közlekedési és közművelődési szolgáltatások fejlesztése, infrastruktúra fejlesztése és biztonságos közvilágítás, helyi adottságokra épülő gazdaságfejlesztés, új munkahelyek és hazatelepülési program. Jelentősen emelkedtek az üzemanyagok nagykereskedelmi árai. A 95-ös benzin 14, a gázolaj 7 forinttal drágult, a benzin literje így átlagosan már 601, a gázolaj pedig 615 forint. A Fidesz frakció arra szólítja fel Magyar Péter miniszterelnököt és Kapitány István gazdasági és energetikai minisztert, hogy védjék meg a magyar embereket az elszálló üzemanyagárakkal szemben. Emlékeztetnek, a Tisza párt a kampányban 480 forintos benzinárat követelt, ehhez képest az új kormány egyik leggyorsabb intézkedése a védett üzemanyagárak kivezetése volt. A KDNP frakcióvezetője óriási veszélynek tartja, hogy a Tisza párt eltörölte a költségvetési tanács vétójogát az alaptörvény 17. módosításával. Jöhet az ország teljes eladósítása, fogalmazott Rétvári Bence a Facebook oldalán. Lemond parlamenti mandátumáról Szijjártó Péter, közölte a Facebook oldalán. A volt külgazdaság és külügyminiszter a kínai BYD külső kapcsolataiért és az új üzletágok fejlesztésért felelős vezetőjeként dolgozik tovább. A nyár csúcsigazolása a BYD autógyári, hajrá Péter, reagált Orbán Viktor a Fidesz elnöke. A Fidesz országos elnöksége jövő heti ülésén foglalkozik majd a frakcióval kapcsolatos személyi döntésekkel, közölte Havasi Bertalan. Az ellenzéki párt kommunikációs igazgatója azután tudatta ezt, hogy előbb Gulyás Gergely mondott le a frakcióvezetői posztról, most pedig Szijjártó Péter jelentette be, hogy távozik a politikából. Az Egyesült Államok újabb katonai csapásokat mért iráni célpontokra, miközben visszaállította az iráni kikötőkre és a teljes partvidékre vonatkozó blokádot. Donald Trump amerikai elnök csapások további sorát ígérte Irán ellen, amíg a teheráni vezetés nem ül ismét tárgyalóasztalhoz. Végül az időjárásról. A folytatásban a fátyol és gomoly felhők mellett sok napsütés várható, zápor, zivatar helyenként előfordulhat, a szél többnyire mérsékelt marad. A hőmérséklet a reggeli órákban 15-17, napközben 31-32 fok körül alakul. Híreinket hallották.

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntjük a Szent István Rádió hallgatóit, a hírszerkesztő Debnár Ádám, a zenei szerkesztő Kovács Krisztina, a technikus kolléga pedig Birincsik Márton. A mikrofonnál a műsorvezető Sinkovics Andrea. 14. Leó pápa mondja, a szolgaságban Krisztus szabadulás, a háború ostora alatt Krisztus remény, a bűn órájában Krisztus megbocsájtás. Kedves hallgatóink, rövidesen a Beszélőkönyvek című irodalmi sorozatunkban Neil Boyd, Egek, mit évő legyek című regényének 10. része hangzik el. Majd keresztény könnyű zenei összeállítás szól. 21 órakor híreket és időjárás jelentést mondunk. 21 óra 5 perckor a Sziluett című műsorunkban Tóth Rebeka táncművész, táncpedagógus karrierjéről, oktatói munkájáról mesél. 21 óra 35 perckor a Remény hírnökei című műsorunkban Jászfényszarúra látogatunk. A 4. Béla Katolikus Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskolát mutatjuk be. Vendégünk Lovászné Török Magdolna, az intézmény főigazgatója, aki az iskola nyári táborairól is szól. 21 és 22 óra között rádiónk tokai frekvenciáján a TK-val jelentkezünk. Ebben Miskolcváros egykori főkertészére, Brabarics Fülöpre emlékezünk Rózsa György főlevéltáros segítségével. Rádiónk kisújszállási frekvenciáján pedig a Leltár című műsorunkban az egészséges öregedésről beszélgetünk dr. Herceg László egriházi orvossal. A 22 órakor elhangzó hírek után meghallgathatják a napversét, majd a szószólóban Kránic Mihály teológus professzor beszél Ervin Gábor atya életszentségéről. 22 óra 50 perckor a lélekszava témája, mi az imádság, kihez imádkozzunk. Erről Kormos Csaba poroszlói plébános atya gondolatait hallják. A 23 órakor elhangzó hírek után a Vatikáni Rádió magyar nyelvű műsorát sugározzuk, majd a Hitvallóban a hitről szóló beszélgetést folytatja Bíró Péterné Illésvirág kollégium vezető, az Egri Szent Orsolya Iskola Központ kollégiumának diákjaival. Kedves hallgatóink, műsorismertetéssel legközelebb 23 óra 45 perckor jelentkezünk. Addig is további tartalmas rádiózást kívánunk. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Beszélő könyvek. Irodalom folytatásokban.
0: Kedves hallgatóink, Neil Boyd, Egek, mit évő legyek című regényének 10. részét Tóth Levente előadásában hallják. A műsort Somosvári Eszter Anna szerkeszti.
2: Neil Boyd, Egek, mit évő legyek.

0: Az új segéd. A nevem Tony Marlowe, atyám. Örülök, hogy megismerhettem Mr. Marlowe. Ez a feleségem Rena és a két lányunk. Mary 8 éves, Janna 5. Péntek este volt még elég korán. Egyedül álltam hátul a Tipton Hallban, bár gyún mosolyogva, csak úgy általában. A termet hetenként egyszer szoktuk kibérelni családi találkozók megrendezésére. Szerettem volna szívélyesen viselkedni, így megkönnyebbülés volt számomra, amikor egy barátságos csoport odajött hozzám és beszélgetni kezdett. Gondolom, Tony, a mi egyházközségünkhöz tartozik. Egész életemben itt éltem. Rena az idegen Glasgow-ból jött. A lányok eltanulták a kiejtését. Meghallaná, ha a nyelvük nem volna csomóba kötve. A lányuk anyjukba kapaszkodtak, csavargatták a lábukat és vihogtak. Nem jönne el egyszer hozzánk, atyám? Igen, igen, jöjjön, igyon meg velünk egy csésze teát, mondta Rena erősen glasgowi kiejtéssel. Akármikor jön, örülünk magának. Nagyon szívesen, hol laknak? A lakásunk a boltunk fölött van, az a fűszeres üzlet, amiénk a Culver Street sarkán. Ismerem, mondtam. És hogy megy az üzlet? Hát pillanatnyilag túl nagy az űrzavar. A fűsegédemet épp most döntötte le a lábáról egy krónikus bronhitis roham, és nem találok helyette senkit, sem szerelemért, sem pénzért. A munka elég kemény, és ehhez az is jön, hogy szombaton délután már senki nem hajlandó dolgozni. Ez a beszélgetés jutott az eszembe, amikor a következő vasárnap a déli mise után egy széles, zömök, marcona külsejű alak jelent meg a sekrestjében, sapkájával a kezében. Archie Lee vagyok, jelentette be, miközben a zöld miseruhát vetettem le. Gondoltam, legyünk jó hiszeműek, és kezet fogtam vele. Rendkívül göcsörtös kéz volt, mint egy tölgyfa ága. Miben segíthetek, Mr. Lee? Miközben ezt mondtam, az volt az érzésem, gondolatban kifosztja a zsebeimet. Az 50-es éveiben lehetett, borotválatlan volt, szegényesen öltözött. Hát kéne nekem egy kis segítség, atyám. Nos, Mr. Lee, Archie. Egyház községünkben van egy ilyen jól szervezett társaság, a Páli Szent Vince Egyesület. Ha igazán rászorul, biztos vagyok benne, nem pénzt kérek, atyám. Nem pénzt? Nem pénzt, felelte. Hát mit? Munka kellene nekem. Olyan nehéz munkát kapni? Kérdeztem, mintha én minden héten újat tudnék találni. Mi baj van a munkaközvetítő hivatallal? Hát, hiába való, atyám, még ha szereznek is nekem munkát, ami nem gyakran történik, valahogy nem tudom sokáig megtartani. Bent volt Archie? Kérdeztem éles látóan. Archie lehajtotta a fejét. Ugye nem mondja meg senkinek, atyám? Eszem ágában sincs. Akkor hát szigorúan bizalmas ügy teljesen köztünk marad? Becsületbeli kérdésként fogom kezelni, mintha gyónási titok lenne, mondtam Dudleswell atyát utánozva. Archie kifejezetten dorombolt örömébe. Igaz, ami igaz, atyám, vallotta be. Életemben már sokszor voltam bent, többször bent, mint kint, ha érti, mire gondolok. Bólintottam. De Istenemre mondom, atyám, mondta Archie keresztet vetve, 6 hónappal ezelőtt megfogadtam magamnak, hogy jó útra térek, és ezt meg is tettem. Igazán megtettem. Ezt örömmel hallom, mondta, miközben levettem mise öltözetem utolsó darabját. Érdekelt Archie. Ő volt az első elítélt fegyenc, akivel valaha találkoztam. Azt reméltem, az ismerettség hasznos lehet majd papi pályámon. Küzdelmes dolog volt, mondhatom magának, atyám. Amikor az emberek megtudják, hogy valakinek priusza van, már nem állnak szóba vele, érti, mire gondolok, és ha kilöknek a hóba, újra és újra hanyatt esem. Feljelentik magát, Archie? Archie lebigyeztette a száját, és sóhajtott, jelezve, hogy a helyzet sokszor igazán elkeserítő. Én tovább küszködöm, atyám, mert szóval nem jól van az, hogy az ember egész életében bűnöző legyen, de úgy gondolom, maga nem is tudhat ilyen dolgokról. Siettem biztosítani Archie-t, hogy a megértés a foglalkozásomhoz tartozik. Segítene nekem, hogy valami munkát kapjak, atyám? Ekkor jutottak eszembe Tony Marlowe szavai, hogy kevés a munkaerő a fűszerüzletében. Mennyire erős maga, Archie? Egyszer elemeltem egy páncélszekrényt, ami csak nem 300 fontot nyomott. Muszáj volt ezt tennie, Archie? Kérdeztem. Nem tetszett, hogy ilyen példát választott ereje bizonyítására. Hát, lássa, nem tudtam betörni azt az szóval azt a dolgot, atyám. Tartsak egy bemutatót, látja ezt a széfet? Rámutatott a plébánia páncél szekrényére, amelyben a kejheket őriztük és a vasárnapi gyűjtés eredményét. Mondja meg, hova rakjam, és megteszem. Erre igazán nincs szükség, Archie, mondtam, és odamentem a széfhez, becsuktam, és ráfordítottam a kulcsot. Miattam ugyan nem kell bezárnia, atyám. Ha akarom, egy fogkefével is ki tudom nyitni, de ahogy már mondtam magának, most már egyenesebb vagyok, mint a kötél végén lógó hulla. Elhiszem, mondtam elszégyelve magam. Még egy kérdés, Archie. Bökje ki, atyám. Van kifogása az ellen, hogy szombaton délutánonként is dolgozzon? Hát, ezt sose csináltam, mióta kijöttem a sitről, de megteszek én mindent, hogy ne ólálkodjon a farkas az ajtóm előtt. Rendben van, Archie, meglátom, mit tehetek magáért. Ismerek egy fűszerest, aki munkaerőt keres a raktárába. Ha 3-kor eljön a plébániára, megmondom, felveszi-e magát. Ó, ez igazán krisztusi dolog magától, búcsúzkodott Archie. Ebéd után telefonáltam Tony Marlowe-nak, és megmondtam, volna számára egy lehetséges segédem, aki bármikor, amikor akarja, el tudná kezdeni a munkát, és aki hajlandó szombaton is dolgozni. Milyen ember, atyám, mondja meg őszintén? Hát, elég becsületesnek látszik, kerteltem. Jól számol? Hát, tudom, hogy a maga idejében sok pénzzel volt dolga, mondtam, és elhiheti, olyan erős, mint egy sörös ló, és olyan készséges is. Mondok valamit, atyám, magának elhiszem, hogy oké, egy hét próbaidőt adok neki, holnap reggel 8-kor elkezdheti a munkát. Nagyon köszönöm, Tony. Nincs mit, de nyomatékosan mondja meg neki, hogy ez először csak egy hétre szól. Megígértem. Mikor később délután Archie-val beszéltem, oda volt örömébe, hogy alkalommal ezt bebizonyítani, tisztességes voltát. De nem köpte ki, hogy sittem voltam, atyám. Mielőtt megdorgálhattam volna, hogy kételkedik bennem, maga mondta, ja, hát persze, hogy nem, de nem is hozok magára szégyent, ami elmúlt, elmúlt, hát nem igaz? Bízhat Archie-ban. Másnap reggel elhatároztam, hogy meglátogatom a Marlowe családot, és egyben meg is nézem, rendesen viselkedik-e Archie. 12:30 körül járt, mikor beléptem a boltba. Archie szorgalmasan dolgozott, 2 magas polcot rakott meg Heinz-féle babfőzelék konzervekkel. Mikor meglátott, minden elfogódottság nélkül széles, bizalmas mosolyjal köszöntött. Örülök, hogy látom, atyám. Én is magát, Archie. Egy házközségi látogatásra jöttem a Marlowe családhoz. Mr. Marlowe, kiáltott Archie. Tonynak kis irodája volt hátul, ahol a számadásait tartotta, és az utazó ügynökökkel tárgyalt. Halló, atyám, pillanatnyilag épp egy ügynök van nálam, szólok Renának, hogy itt van. Rena lejött értem. Jöjjön fel, atyám, csinálok egy csésze kávét. A nappaliban Rena elmondta, hogy Tony benyomása Archie-ról eddig nagyon kedvező. Keményen dolgozik, barátságos a vevőkkel, és ami több, tisztességes fickónak látszik. Remek, mondtam. Igen, igen, itt volt az az öreg hölgy. Mindig itt lábatlankodik és igazi csapás. Miközben a paradicsomunkat válogatta és tapogatta, nem vette észre, hogy lejtette a pénztárcáját. Archie látta, mi történt, és visszaadta neki. A hölgy azt mondta, 15 font volt benne. Még vagy 20 percig beszélgettünk, iszogatva a kávét, amikor valaki hirtelen feldübörgött a lépcsőn, és Tony robbant be a szobába. Bojdatya, lihegte, valaki épp most telefonál, és azt hiszem magának is meg kellene hallgatni, amit akar mondani. Bekapcsoltam a melléket, hogy hallja, mit mond. Ezzel Tony újra lerohant a lépcsőn. Csodálkoztam, mi lehet ez, és felvettem a kagylót, ahogy a moziban láttam, miként a magándetektívek szokták. A kagylóból hallatszott, hogy becsapnak egy ajtót, aztán Tony hangja szólt lélekszakadva. Épp most kísértem ki a boltból egy ügynököt, uram, most teljesen zavartalanul tudunk beszélni, talán lenne olyan szíves elismételni, amit az előbb mondott? Felteszem, senki nem hall bennünket. Senki, mondta Tony, nyilvánvalóan nem tartotta érdemesnek, hogy engem megemlítsen. Először is a nevem, mondta egy rendkívül kifinomult hangavonal másik végéről, Peregrine Worsley vagyok, nyugalmazott könyvelő. Igen, Mr. Worsley. Remélem nem gondolja, hogy magán ügyei után kémkedek, de ahogy vagy egy órája véletlenül elmentem a boltja előtt, önkéntelenül is megláttam egy fickót, láthatóan az ön alkalmazottját, akivel már előbb is találkoztam. Valószínűleg az új segédem lehetett. A neve véletlenül nem Archili, de igen. A telefonáló arisztokratikus finomsággal felsúhajtott.
1: Gondoltam, hogy nem tévedek.
0: Tudja, Mr. Marlowe, igen kellemetlen állampolgári kötelességem, hogy tájékoztassam a tényről, hogy Archili büntetett előéletű ember. Örültem, hogy elég elővigyázatos voltam ahhoz, hogy a zsebkendőmet a kagylóra borítsam, különben Mr. Marlowe fülét két elszörnyet horkantás ütötte volna meg.
1: Hosszú bűnlajstroma van, hangsúlyozta a telefonáló. Komoly dolgok?
0: Sikerült Toninak kinyögnie. Lopás! Vigyáznom kell, hogy ne jusson a kassza közelébe, mondta Toni, inkább önmagának.
1: Attól félek, ez távolról sem minden. Archilit 13-szor csukták börtönbe, és ebből 4 alkalommal erőszakos rablás miatt. Jóságos Isten, kiáltotta Toni, mintha helyettem gyakorolna bűnbánatot. Súlyos testkísértés.
0: Pardon? Kérdezte a megingathatatlan Mr. Worsley.
1: Semmi, kérem, súlyos testkísértés. Ez már egészen más dolog, igaz?
0: Félek, hogy igen, nyújtotta a szavakat Mr. Worsley. Telefonon szívesebben nem mondanék többet erről a rettenetes dologról, de ha meg akarja nyugtatni a lelkiismeretét, Mr. Marlowe is el akar oszlatni minden gyanút, hogy én csupán egy aljas névtelen telefonáló vagyok, aki be akarja feketíteni egy ember jellemét, szívesen felkeresem, hogy szemtől szembe lássuk egymást.
1: Talán ez lenne a legjobb, kérem.
0: Úgy érzem, a legtisztességesebb.
1: Hánykor megy vajon ebédelni a segédje?
0: Hétfőn 1-től 2-ig zárva vagyunk.
1: Jöhetnék akkor mondjuk 1:45 körül?
0: Hogy nem, Mr. Worsley, biztosítom majd, hogy tiszta legyen a levegő. A telefonbeszélgetés után felkészültem Toni jogos haragjára.
1: Hogy tehette ezt velem, atyám? Ha elterjed ennek a híre, nem tudja, mennyire árthat az üzletnek. Gondolja csak el, egy erőszakos rablót alkalmazok a boltomban.
0: Szívből való sajnálatomat fejeztem ki, hogy ilyen hibát követtem el, de inkább általános formában.
1: Gondolom, enyhült meg, nem tudta, hogy Archinak ilyen hosszú bűnlajstroma van.
0: De tudtam. Ismertem be, de hát akkor hogyan tehette, atyám? Dobbantott Toni, és dühösen szippantott a cigarettájából.
1: Tudtam, és nem tudtam, Toni.
0: Rena jött segítségemre. A gyónási titok, atyám?
1: Hát valami ilyesmi.
0: Bocsánat, atyám, mondta Toni újra kedvesen. Az a kérdés, most mit tegyünk? Rena emlékeztette Tonit arra, amikor Wembleyben a kupamérkőzés után berúgott, és egy pajtásához hozzávágott egy üres, 4 literes sörös üveget. Elhibázta, és a Woolworths áruház nagy üvegablakát törte be.
1: Igen, ismerte el Toni, emiatt egy időre bennlakó voltam.
0: Hát szerencséd volt, hogy nem találtad el, Toni, folytatta Rena, különben 6 hónapig vagy még tovább is őrizhetted volna a sittet. Toni felén fordult.
1: Rena azt akarja ezzel mondani, hogy egyszer én is erőszakra ragadtattam magam, de kaptam egy második lehetőséget.
0: Hát ez nem egészen ugyanaz a dolog, mondtam Toni oldalára állva. Úgy éreztem, tartozom neki valamivel.
1: Ez egyedi eset volt, és Toni túl sokat ivott.
0: Egyetértek magával, atyám, mondta Toni hálásan a támogatásért.
1: Archili úgy látszik, egész életében rossz úton járt.
0: Aki egyszer bűnöző volt, mondta Rena, de hát drágám, nem vagyunk a tündér keresztanya, tegyük fel, hogy Archie kitépi egy öreg hölgy táskáját és fejbe veri, a bíró meg fogja tőlem kérdezni, tudomása volt róla, hogy a vádlott rovat múltú? Én nem menekülhetek a gyónási titok mögé.
1: Elfordítottam a fejem az akaratlan szemrehányás hallatán.
0: Gondold meg, folytatta Toni, mennyire ártana ez az üzletnek és a hírnevemnek. A helyi szennylap vastag betűkkel hozná, szinte látom, a fűszeres, erőszakért elítélt börtöntölteléket alkalmaz.
1: és az ördögbe is, jutott még eszébe utólag, valamelyik tolakodó riporter kiáshatja azt is, hogy engem is elkaptak egyszer. Akkor, hát ez eldönti a dolgot, mondta Rena némi gunnyal. Mennie kell. Várjuk meg Mr. Worsley-t, ajánlottam, talán tanácsot tud adni, mi lenne a leghelyesebb eljárás minden érdekelt számára. Egy órakor Tony elengedte Archie-t ebédelni, és hamarosan megjelent Mr. Peregrine Worsley. Valóban impozáns jelenség volt, fényes, fekete cipők, jól vasalt, keskeny csíkos nadrág, fekete halszálkás zakó, szürke selyemnyakkendő és a ragyogó nyári nap ellenére felgöngyölt ernyő. Ahogy a szobába lépve leemelte kemény fekete kalapját, kopasz fej tárult szemünk elé, olyan fényes, mint a cipője. Első perctől fogva erős ellenszenvet éreztem iránta. Archie viharvelt külseje ellenére sokkal inkább kedvemre való volt. Mikor Mr. Worsley megpillantott, Tonyhoz fordult. Erősítést kért az egyháztól? Nagyon helyes. Gondolom, elmondta a lelkész úrnak, hogy áll a dolog. Tony megerősítette, hogy mindenről tájékoztatott. A látogató felcsippentette a nadrágját, mikor leült, és így szólt. Rendkívül elszomorító látogatás. Elszomorító számomra, és még inkább az ön számára. Ó, hálásak vagyunk, hogy időt szakított, és vette a fáradtságot, hogy eljöjjön, mondta Tony. A névjegyem, mondta, egy névjegykártyát lengetve, melyen gyors pillantással a következőket olvastam. Peregrine A. Worsley, C.A., és egy címet, amely a Chambers szóval végződött. Talán megóhatja nézni az igazoló irataimat? Nem szükséges, kérem, mondta Tony, félretolva a névjegyet, így Mr. Worsley visszatette alaposan megtömött tárcájába. Végig simított szépen nyírott bajuszán, és megigazította szaru keretes, rendkívül vastag lencséjű szemüvegét. Biztosíthatom, mondta Mr. Worsley visszatérve oda, ahonnan kiindult, szóra sem érdemes, a könyvelői munkámból már nyugalomba vonultam. Ha bármikor egy jottányit javítani tudok ezen a romlott világon, teljes lesz az életem. Visszatérve Archie Lee-hez, kezdte Tony a maga egyenes módját. Kedves felesége, ő nagysága és a helyi lelkész úr jelenlétében nincs módonban felsorolni az említett Archie Lee minden viselt dolgát. Pillanatnyilag csak hidegvérű brutalitására szeretnék óvatosan rámutatni. Olyan jámbornak látszik, mondtam. Jó szíve, uram, válaszolta Mr. Worsley. A becsületére válik reverendájának. Talán nem az a helyén való, hogy ön, a hivatásos emberbarát védje a bűnöst. Csak azt akartam mondani, tettem hozzá, hogy Isten minden teremtményének joga van egy lehetőségre. Mindenki jelentésével csak növeli az egyházról alkotott jó véleményemet, mondta Mr. Worsley. Egy lehetőségre ezt elfogadom, több lehetőségre is, hát megengedem. De hány lehetőségre, ez a kérdés? 77-re vetettem fel. Uram, nagy lelkűsége teljesen megszégyenít, de kérdem én, egy megáltalkodott bűnösnek megbocsáthat-e maga a mindenható? Ennek a Mr. Worsley-nak nem csak könyvelői ismeretei vannak, de a teológiában is jártas, gondoltam magamban. Nem, azt nem teheti, ismertem el. Mr. Worsley most már félbeszakítás nélkül folytatta. Higgye el nekem, ha azt mondom, nem ítélem el Archie Lee-t. Erre a célra ő felsége kormánya másokat alkalmazott. Társadalom ellenes szokásai, melyeket felvett, kétségtelenül visszavezethetők neveltetéséhez, környezetéhez, személyes balszerencséjéhez. Melyikünknek nem kellene fejet hajtania és mondania, minden csak Isten kegyelme, de ugye nem akarnék belekontárkodni az önmesterségébe, lelkész úr. Kértem, folytassa bámulatra méltó szónoklatát. Erre a legnagyobb készséggel hajlandó volt. Meg kell próbálnunk megjavítani az egyéni bűnözőt, ez igaz. De vajon nem az az elsődleges kötelességünk, hogy az ártatlan brit lakosság érdekeit védjük? Pontosan erre gondolok, mondta Tony. Na már most, mondta bizalmasan Mr. Worsley, hadd öntsek tiszta vizet a pohárba, ahogy mondani szokás, és hadd valljam be kétségtelen elfogultságomat. Egy alkalommal, történetesen éppen egy bankban voltam, Sunbury-ben. Pénzt vettem fel, mikor berontott az elszánt Archie Lee. Első kézből volt alkalmam látni ennek az embernek a barbár viselkedését. Az egyik ügyfelet fejbevágta egy homokzsákkal. Tony összerázkódott. Felemeltem a szavam ellene, mondta Mr. Worsley. Erre megfenyegetett, hogy engem is megbunyóz, ha nem fogom be a pofámat. Különböző módokon mindnyájan kifejeztük rosszallásunkat. Mr. Worsley folytatta. Ahogy elképzelhetik, ajkaim azonnal bezárultak. De nem örökre. A rendőrség természetesen elfogta a bűnözőt, és nem kell magyaráznom, milyen figyelemmel követtem a fejleményeket. Magam mentem a bíróságra, hogy kinyissam a pofámat, és tanúskodjam. Azon a napon is ott voltam a teremben, amikor Archie-t elítélték. Mennyit kapott? Kérdezte Tony. Ezúttal 9 hónapot. Véleményem szerint túl enyhe büntetés azért a gonosz bűntényét, amit elkövetni láttam. Mit csináljunk hát? Kérdezte Tony kétségbe esve. Lehet itt valami kétség? Kérdezte Mr. Worsley, aki úgy látszott nagyszerűen kiismeri magát az ilyenfajta ügyekben. Természetesen azonnal fel kell neki mondania. De milyen ürüggyel? Kérdezte Tony. És mi van, ha nekem támad? Mr. Worsley hozzám fordult. Ön nem segíthetne, lelkész úr? Szívesen megtenném, mondtam, de azt gondolhatná, én éltem vissza a bizalmával, és teljesen elveszíthetné a hitét a vallásban. Nyomós érv, ismerte el Mr. Worsley nagy megkönnyebbülésemre. Ön tisztelendő úr, ha szabad így mondanom, ifjú évei ellenére, igen, bölcs. Van egy ötletem, pattintott Tony az ujjával, ha egy kicsit segít nekem, atyám.

0: Neil Boyd, Egek, mit évő legyek című írásának 10. részét Tóth Levente színművész olvasta fel. A műsort Somosvári Eszter Anna szerkesztette. Műsorunkat csütörtökön 0:05-től megismételjük.
1: Itt a Szent István Rádió, Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak.

Ezzel műsorunk végéhez értünk, az elmúlt közel 25 percben keresztény könnyű zene szólt. Búcsúzik tőletek a szerkesztő, Birincsik Márton. Sziasztok, dicsértessék a Jézus Krisztus!

0: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
1: A csend hangjai. Értékeinkről szólva.
2: 21 óra.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
3: Az Európai Uniós források lehívása érdekében államháztartási szabályok módosítását kezdeményezte a kormány. Az országgyűlés honlapján olvasható törvényjavaslat szerint az ország költségvetését a kabinetnek ismét ősszel kell majd benyújtani a parlamentnek. A helyreállítási alapból Magyarországra érkező uniós források egy részét járműbeszerzésekre fordítja a kormány, és hamarosan döntés születhet új közlekedési fejlesztésekről is, mondta az Inforádióban a közlekedési és beruházási miniszter a Magyar Vasút 180 éves fennállása tiszteletére szervezett budapesti ünnepség után. Vitézi Dávid a KRESZ átalakításáról azt mondta, a társadalom többsége által támogatott szabályozást szeretnének kialakítani, ezért hamarosan egyeztetési kérdőív indul a gyors közlekedésbiztonsági intézkedésekről, a teljes KRESZ első tervezete pedig valamikor ősszel jöhet ki. Kétnapos rendkívüli parlamenti ülés összehívását kezdeményezte jövő hétfőre és kedre is a kormány. Ruf Bálint miniszterelnökséget vezető miniszter azt indítványozza, hogy a parlament vitassa meg a közösségi közlekedés versenyképességének és hatékonyságának javításával összefüggő intézkedések, valamint az országos közlekedés szervező és az országos gördülőállománykezelő társaság létrehozása érdekében szükséges törvénymódosítást. A központi költségvetés címrendjének a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatallal összefüggő módosítását. Ugyancsak tárgyalhatja az országgyűlés a veszélyhelyzet megszűnésével összefüggő átmeneti szabályokról és a járványügyi készültségről szóló, valamint a Magyar Agrár, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamaráról szóló törvény módosítását, továbbá a közpénzügyi reformokkal összefüggésben egyes államháztartási szabályok módosítását és a Magyarország 2026. évi központi költségvetéséről szóló törvény módosítást. A kormány megkezdte a Szent István vidékfejlesztési program tárgyalását, közölte Magyar Péter miniszterelnök a Facebook oldalán. Erről még a kampány idején azt lehetett megtudni, célja, hogy a magyar vidék újra megerősödjön. 10 falunként évente 1 milliárd forint közösségi fejlesztési keret a Magyar Falu programon felül, amelynek felhasználásáról a helyiek dönthetnek, a közszolgáltatások megerősítése, házi orvosi közlekedési és közművelődési szolgáltatások fejlesztése, infrastruktúra fejlesztése és biztonságos közvilágítás, helyi adottságokra épülő gazdaságfejlesztés, új munkahelyek és hazatelepülési program. Jelentősen emelkedtek az üzemanyagok nagykereskedelmi árai. A 95-ös benzin 14, a gázolaj 7 forinttal drágult. A benzin literje így átlagosan már 601, a gázolajé pedig 615 forint. A Fidesz frakció arra szólítja fel Magyar Péter miniszterelnököt és Kapitány István gazdasági és energetikai minisztert, hogy védjék meg a magyar embereket az elszálló üzemanyagárakkal szemben. Emlékeztetnek, a Tisza párt a kampányban 480 forintos benzinárat követelt, ehhez képest az új kormány egyik leggyorsabb intézkedése a védett üzemanyagárak kivezetése volt. A KDNP frakcióvezetője óriási veszélynek tartja, hogy a Tisza párt eltörölte a költségvetési tanács vétójogát az alaptörvény 17. módosításával. Jöhet az ország teljes eladósítása, fogalmazott Rétvári Bence a Facebook oldalán. Lemond parlamenti mandátumáról Szijjártó Péter, közölte a Facebook oldalán. A volt külgazdaság és külügyminiszter a kínai BYD külső kapcsolataiért és az új üzletágok fejlesztésért felelős vezetőjeként dolgozik tovább. A nyár csúcsigazolása a BYD autógyári, hajrá Péter, reagált Orbán Viktor a Fidesz elnöke. A Fidesz országos elnöksége jövő heti ülésén foglalkozik majd a frakcióval kapcsolatos személyi döntésekkel, közölte Havasi Bertalan. Az ellenzéki párt kommunikációs igazgatója azután tudatta ezt, hogy előbb Gulyás Gergely mondott le a frakcióvezetői posztról, most pedig Szijjártó Péter jelentette be, hogy távozik a politikából. A belügyminiszter szerint egyszerűbb és költséghatékonyabb keretek között rendezik meg az augusztus 20-ai rendezvénysorozatot. Pósai Gábor közölte, a Nemzeti Rendezvény Szervező Ügynökség ZRT-vel februárban kötött 17,5 milliárd forint értékű szerződéseket felmondták, az új közbeszerzési eljárás előkészítése már megkezdődött. Korábban Karácsony Gergely budapesti főpolgármester sürgette, hogy idén ne legyen tűzijáték. Az Egyesült Államok újabb katonai csapásokat mért iráni célpontokra, miközben visszaállított az iráni kikötőkre és a teljes partvidékre vonatkozó blokkádot. Donald Trump amerikai elnök csapások további sorát ígérte Irán ellen, amíg a teheráni vezetés nem ül ismét tárgyalóasztalhoz. Mégsem pénz, hanem befektetéseket vár viszont az amerikai elnök azoktól az öbölmenti országoktól, amelyeknek hajóit védik, amikor áthaladnak a hormuzi szoroson. Donald Trump közel-keleti vezetőkkel egyeztetve állt el a 20%-os díjtól. Végül az időjárásról. A folytatásban a fátyol és gomoly felhők mellett sok napsütés várható, zápor, zivatar helyenként előfordulhat, a szél többnyire mérsékelt marad. A hőmérséklet a reggeli órákban 15-17, napközben 31-32 fok körül alakul. Híreinket hallották.
2: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
4: Sziluett. Magazin műsor nőknek.
5: Kedves hallgatóink, mai műsorunkban Tóth Rebeka táncművésztel, táncpedagógussal, karrierjének kezdetéről, a sikerekhez elengedhetetlen kitartó munkáról és az oktatóként szerzett tapasztalatairól beszélgetünk. Tartalmas időtöltést kíván a szerkesztő, Sztajkó Anita. Sok mindennel foglalkozol, táncművész vagy, táncpedagógus vagy, mégpedig Budapesten. De az életed korábbi szakasz az Egerhez kötődik. Erről kérdeznélek először, hogyan jutottál Budapestre, és hogyan kezdődött a pályád?
6: Így a táncos működésem, vagy hogy ezzel az egészen én komolyabban szeretnék foglalkozni, ez egyértelműen Egerhez és a Pódiumtánc és Balettiskolához köthető. Ugye itt kezdtem el még általános iskolában táncolni, akkor még Barta Dóra és Mirkóczki Zita vezették a tánciskolát, és igazából valahogy az ő működésük, vagy profizmusuk is így még inkább megszerettette velem ezt az egészet, meg hogy így azt éreztem, hogy ebből nekem is többet kell kihozzak, és egyébként még az általános iskola után még a 9. évfolyamot elkezdtem itt a Dobó István gimnáziumban, de hát nagyon azt éreztem, hogy nem vagyok jó helyen, és hogy nekem tényleg így a táncos léttel kell tovább mennem, úgyhogy a 9-ben utólag felvételiztem a Győri Tánc és Képzőművészeti Szakközépiskolába, és akkor két barátnőmmel egyébként, akik szintén táncművészek lettek a végén, együtt mentünk el Győrbe, és akkor én ott végeztem, ott érettségiztem, és ugye ott szereztem meg a szakmai képesítő vizsgámat, és akkor utána volt, hogy felkerültem Budapestre. Abban az évben, amikor én érettségiztem, akkor nem indult a Táncművészeti Egyetemen olyan szak, amire én szerettem volna felvételizni, úgyhogy így nem tudom, milyen felindulásból jelentkeztem a Corvinus Egyetem szociológia szakára, ahova szintén fölvettek, de akkor is éreztem, hogy itt valami nem klappol. Szóval megpróbáltam azért kitekinteni, így hogy jó, nem biztos, hogy a táncművész lét kell majd nekem, de valahogy így mindig úgy adódott, hogy aztán visszasodort oda az élet. Ez egy évet követően jelentkeztem az egyetemre, ott ugye elvégeztem az alapszakot, mint modern kortárs táncszakon a táncos és próbavezető szakot, és akkor utána egyből jelentkeztem egyébként a táncpedagógus masterre, és aztán így igazából hál' Istennek egybe így le tudtam ezt az egészet. Közben nyilván a mesterképzés alatt már mint táncművész egyébként különböző projektekben részt vettem, vagy hogy így ott már tapasztaltam ennek ezt a részét is, hogy színpadon lenni, és hogy tényleg különböző együttesekkel, különböző társulatokkal együtt dolgozni. És akkor ugye mellette pedig visszajártam ide a Pódiumtánc és Balettiskolába, már mint tanár, Zitának besegíteni, és akkor először a piciket tanítani, aztán így a nagyobbakkal is foglalkoztam már, a gimiskorú lányokkal. Szóval, hogy így ott volt az első ilyen találkozás, amikor így a táncpedagógusi lét is belecsöppent az életembe. Jól is működtem benne, jól is éreztem magam benne, és így nagyon jó kiegészítése volt egyébként annak, hogy táncművészként dolgozom és működök, és közben meg így azokat a tapasztalatokat, meg azokat a dolgokat, amiket én az aktív táncos létemmel megszerzek, azokat így jól be tudtam építeni a pedagógusi munkámba. Igazából ugye óvodáskorom óta foglalkozok a tánccal, de hogy az, tehát hogy az elején nyilvánvalóan nálam például úgy indult, hogy minden barátnőm ment táncolni az oviból, és akkor én is elmentem. De eleinte azért nem én voltam benne a legügyesebb, vagy nem ment minden olyan szuperül elsőre. Uh-huh. Meg én egyébként általános iskolás koromban szertornával kezdtem, és ugye azért a kettő így eléggé más dolgokat igényelt, abban valahogy így jobban, azt gondolom, hogy jobban működtem, az uh-huh. jobban az enyém volt, ez az atletikus, kicsit ilyen kötöttebb valami. Izomzatilag szerintem, amit ott a szertorna miatt megkaptam, azt most így nagyon, vagy annak nagyon hálás vagyok. Én például, én azt gondolom, hogy amiatt is kifejezetten kevésbé vagyok sérülékeny, mert ott az egy nagyon jó struktúrált izomzatot adott, de közben utána így a szertorna, meg közben aerobikoztam is, tehát hogy mindig a mozgás az ott volt így az életemben, uh-huh. de hogy egy picit azt éreztem, hogy a táncban talán nem vagyok elég jó, vagy uh-huh. hogy amit én így elképzeltem, uh-huh. mert azért azt gondolom, hogy eléggé maximalista is vagyok, és akkor talán emiatt voltak ezek a kitérők is, vagy ezek a kételyek, hogy jó-jó, de hogyha én ezzel akarok foglalkozni, akkor ehhez még több kell, vagy jó vagyok eléggé, fog ez nekem működni. Mm-hmm. És igazából talán azt gondolom, hogy a belefektetett munkamennyiség, meg hogy utána abszolút elköteleződtem e felé, és mindent megtettem azért, hogy ez ebben jó legyek, vagy ebben tudjak működni. Én azt gondolom, hogy így az beérett egyszer csak, és az alapozta meg, hogy utána később tényleg ezzel mentem tovább, és ilyen szempontból sikereket is értem el benne.
7: Mi az, amit esetleg ki tudnál emelni, amit Zitától, mint mesterettől, ha lehet így mondani, kaptál? Mert hiszen őt említetted főként, és ő az, aki mondhatjuk, hogy elindított ezen az úton.
6: Abszolút, hát tényleg pont napokban beszéltem vele, és igazából pont ez jutott eszembe, hogy tulajdonképpen a 30 évennek szinte végig, hogy a része volt Zita és a pódium, meg nyilván még az elején a Barta Dóra is. Egyrészt biztosan az, hogy az alázatos és kitartó munka az mindig meghozza az eredményét, és hogy valahol egyszer csak mindig kifizetődő lesz, és annak meg lesz majd így a gyümölcse. És egyébként a következetesség az, ami még szerintem, az már később talán főleg a pedagógusi munkámban, azt gondolom, nem feltétlen az a jó, hogyha mindig minden meg van engedve egy gyereknek. Zita azért elég szigorú volt velünk, de a jó értelemben, tehát mindig tudtuk, hogy mikor mit kell tennünk azért, hogy egy bizonyos szintet elérjünk, vagy egy bizonyos célt elérjünk, és én abszolút azt gondolom, hogy ez tényleg kifizetődő, tehát hogy attól tudtunk mi is azok lenni, akik, vagy attól tudtunk úgy működni csapatként, vagy egyénileg, akár egy versenyen, akár egy előadáson, akár egy fellépésen, mert őtőle azt a mintát láttuk, azt kaptuk, amit ő tényleg végig az egész munkája során képviselt.
7: Mondtad, hogy szigorúság és következetesség. Ez azt is jelenti egyébként, hogy a testetekkel, amivel hát dolgoztok, nagyon-nagyon következetesnek kell lennetek, tehát egy táncos mennyire engedhet meg mondjuk magának bármiféle étrendet, mennyire kell tudatosan hozzáállni ehhez?
6: Nyilván ezért azt gondolom, hogy ez van, és ez egy létező dolog, hogy egy táncosnak, vagy egy sportolónak, aki tényleg a testét használja munkaeszközként, oda kell figyelnie arra, hogy hogyan étkezik, mennyi folyadékot visz be a szervezetébe, stb. De hát igen, én azt gondolom, hogy ebben sosem voltam igazán elég jó, vagy nem figyeltem így oda. Tehát, hogy nekem nem volt talán a középiskola alatt ilyen nagyon rövid időszakra, volt ilyen diétázós időszakon, meg nem tudom, de hogy alapvetően nem sanyargattam magamat, vagy nem volt ilyen ilyesfajta kilengésem. normálisan étkeztem, amit én úgy éreztem, hogy szükségem van rá, de hogy nem volt egy ilyen kifejezett diétázós, vagy akkor most ezt a trendet követem, étkezési trendet.
7: Egy-egy fellépés előtt sincs ez egyébként, hogy valamilyen fellépésre jobban kell fókuszálnotok, és akkor abban az adott időszakban bizonyos ételeket mondjuk nem ehettek, vagy bizonyos mozgásformákat kerültök.
6: Az étkezésnél én saját magamnál nem tapasztaltam ezt, vagy nekem nem volt ilyen. Olyanok persze vannak, hogy mondjuk egy előadás előtt én már x idővel nem szívesen eszek mondjuk főtételt, mert tudom, hogy ez nekem nem jó így a színpadra lépés előtt, de hogy alapvetően nincs ilyen konkrét. A mozgás, vagy hogy milyen mozgásformákat kerünk, az mondjuk azok sem ilyen kimondott szabályszerűségek, de például én soha nem voltam síelni, mert hogy ez a kimondva kimondatlanul is, de egy táncos ne menjen síelni, mert mi van, hogyha elszakad a térde. Szóval én sose voltam síelni, nem érzem a hiányát, nem tudom, hogy milyen síelni, de hogy valahogy így most sem érzem azt, hogy de elmennék, mert hogy ez így viszont ott van a tudatalattimban, vagy mondjuk ilyenek, hogy lovaglás, hogy az pont ellentétesen hat ugye a hajlékonyságra, hogy a lovaglás az nem annyira preferál dolog mondjuk egy táncosnál, de szerintem így alkalom szinten, vagy akár hobbi szinten ezek nem kizáró okok.
7: Pont erre gondoltam, igen, hogy ezek az extrém sportok, extrém helyzetek mennyire engedhetőek meg egy táncos életében.
6: Igen, hát azért szerintem kerülendő. Vagy hogy nyilván talán amiatt, hogy sosem lehet tudni, hogy történik-e valami, vagy jobb félni, mint megijedni, nem tudom. Én ezeket tehát hogy nem csináltam ilyeneket, de nem is feltétlen tudatosan emiatt nem csináltam, hanem így alakult ki az életemnek a rutinja is, hogy nem is vágytam ezekre, vagy nem volt így a, mint ahogy tényleg rengetegen, jó, jön a tél, akkor ők tutira mennek téli sportokat üzni, nálam sose volt ilyen igény sem, mert egyszerűen nem kapcsolódott be ez így az életembe.

0: Kedves hallgatóink, folytatjuk adásunkat, melyben Tóth Rebeka táncművésztel, táncpedagógussal, karrierjének kezdetéről, a sikerekhez elengedhetetlen kitartó munkáról és az oktatóként szerzett tapasztalatairól beszélgetünk. Ha a színpadról beszélünk, akkor tekintsük egy kicsit át, hogy eddig milyen szerepekben táncoltál, és esetleg mi az, amit ki tudsz emelni ezek közül, mi az, ami a legkedvesebb számodra?
1: Ez egy picit nehezebb, mert talán kevéssé vannak így egy kortárs tánc színházi előadásban szerepek, vagy hogy...
0: Mert ott a kortárs darabokban
1: Igen. Szóval, hogy ugye ott általában van egy téma, vagy akár egy történet, és azt adaptáljuk egy táncszínházi előadásba. Nyilván, hogyha mondjuk egy olyan történet van, amiben vannak szereplők, abban ez így létező dolog lehet, hogy van egy konkrét szerepe, de akkor sem ugye egészen olyan, mint mondjuk egy prózai előadásban, ahol konkrétan tudjuk, hogy te ez a karakter vagy, és neked ez a feladatod, vagy ez a szereped, amit el kell játszani. Úgyhogy inkább olyat tudok mondani, ami nagyon kedves előadás így a szívemnek, vagy amiben jó érzés volt, vagy valami miatt különleges volt táncolnom. A Pierre Revolution Dance Company-vel volt egy előadásunk pár évvel ezelőtt. Nemes Zsófia, a társulatvezetője, ő koreografálta ezt a darabot, és a René Magritte festőművésznek az életét, illetve a munkásságát, vagy a munkáit dolgoztuk fel. Hmm. Felhőember volt a címe a darabnak, és abban volt egy szóló a végén. Mi úgy hívtuk, hogy felhő szóló, és tényleg az egy annyira ilyen elemelt, egy ilyen lebegős érzés volt a táncon, és azzal zárult a darab, és valahogy abban igazából nem biztos, hogy meg tudom fogalmazni konkrétan, hogy mi miatt volt, de hogy egy olyan atmoszférája volt ott az egésznek így a színpadon, a jelmezzel, a zenével, a mozgásanyaggal együtt, amitől ilyen nagyon, nagyon felemelő érzés volt ezt táncolni, és ez egy szuper élmény, és így arra visszagondolni is nagyon jó.
0: Egy ilyen produkcióra mennyi idő alatt készülsz fel általában, vagy mennyi idő alatt készültök fel, ha csapattal táncoltok?
1: Változó egyébként. Én azt gondolom, hogy azért egy-másfél hónapos próba folyamat szokott lenni egy-egy darab elkészülésére, de nyilván ez azért függ attól, hogy milyen terjedelmű a darab, hány táncművész dolgozik az adott projektben, vagy hogy mennyire összetett, de szerintem ilyen egy-másfél hónap az, ami mondjuk így átlagosan elmondható, hogy annyi biztosan van egy darab elkészültére.
0: Akkor térjünk rá a pedagógiára. Mondd el kérlek, hogy hol tanítasz most, milyen pozícióban, és hogyan érzed magad táncpedagógusként?
1: Jelenleg ugye a Dózsa György Gimnázium és Táncművészeti Szakgimnáziumban tanítok Budapesten, és amellett, hogy ugye a Táncművészeti Szakgimnáziumi részén tanítok, a tánctagozat képzési vezetőjeként is jelen vagyok a suliban, vagy hogy az is még így pluszban bekapcsolódott a tanítás mellé. Igazán nem volt így a tervben, tényleg így megtalált ez a munka, de így, ha visszagondolok, akkor amennyire így a semmiből jött, most annyira sok minden kapcsolódik hozzá az életemben, vagy hogy tényleg így egészen fontos részévé vált így a mindennapi működésemnek. Nagyon szeretem, meg azért is jó ott dolgozni, vagy hogy így táncművészeti képzésben működő tanulókkal dolgozni. Egyrészt azért nagyon más, hogy gondolkodnak. Szóval egy művészeti képzésben tanuló azt gondolom, hogy nyitottabb, vagy hogy egy csomó olyan dologgal találkozik a művészet által, ami így segíti az ő működését a mindennapi életben is. És nekünk is nyilvánvalóan azzal, hogy mi nem bennülük velük egy teremben, és próbálok átadni nekik egy elméleti dolgot, sokkal könnyebb velük való működés, így a mozgás által. Meg hát azért sokan tényleg komolyan gondolják ezt az egészet, szóval, hogy valahol már így a profi profi felé közelít inkább az, hogy hogyan lehet velük ugye dolgozni.
0: Tehát van olyan, akit már most látod, hogy e felé, a pálya felé orientálódik?
1: Abszolút, abszolút, igen, igen. Nyilván nagyon vegyes, vagy hogy ki hogy gondolkodik róla, sőt olyan is van, aki mondjuk oda jelentkezik hozzánk, azt gondolja, hogy neki ez az élete, és ezzel szeretne foglalkozni. Aztán az évek során rájön, hogy mégsem ezzel akar foglalkozni, már valami más kezdi el érdekelni, vagy mondjuk az a stílus, amivel mi foglalkozunk, mert ugye ez egy kortárs modern táncos képzés szintén, úgyhogy van, aki közben rájön, hogy őt inkább a táncos létnek egy teljesen más stílusa vagy válfaja érdekli. De igen, azért hál' Istennek vannak, akik tényleg komolyan gondolják ezt, és így ezzel szeretnének foglalkozni. Annyira tudják vinni egymást. Sok közös előadásuk van, sok közös fellépésük, sok olyan közös projektmunkában kell részt venniük, amihez elengedhetetlen, hogy jól tudjanak együttműködni, és segítsék egymás munkáját.
0: Említetted riporton kívül, hogy neked is volt gyakorlatod korábban, ugye a tanulmányaid mellett. Ez azt jelenti, hogy a gimnazistáknak is van gyakorlati helyük, vagy esetleg viszitek őket, felépési lehetőségeik vannak, táncszínházban gyakorlatozhatnak, vagy mit jelent ez az ő tanulmányaik alatt?
1: Hát főként, ami ugye így a szakgimnáziumi képzési rendszerben belefér, vagy megengedhető, azt mi szervezzük nekik. Van például egy fél éves munkafolyamatunk, amit mi labor munkafolyamatnak hívunk, és ez egy ilyen alkotói folyamat, ehhez ők találják ki, vagy ők rakják össze, kikkel szeretnének együtt dolgozni, a mozgásanyagot, a témát ők találják ki, ők szervezik össze a próbákat, szóval, hogy tényleg egy komplett dolgot kell véghez vinniük, és akkor ennek mi pedig a folyamat végén szervezünk egy előadást, ahol ugye be tudják mutatni, hogy hova is jutottak el ezzel a kis munkafolyamattal, de közben nagyon jó látni, hogy azért kísérleti folyamatok, nem biztos, hogy eljutnak a végére. Tehát, hogy mi abban az előadásban is valahol egy állomását látjuk ennek a folyamatnak, de közben ott a lehetőség, hogyha ők szeretnének, később dolgozhatnak ezzel tovább. Ha nem szeretnének, akkor ennyi volt, és akkor itt lezárul az egész. De hogy mindenképpen egy jó tapasztalás nekik. Hál' Istennek azért minden évben valamilyen külsős projekt, iskola, akár felsőoktatási intézménynek a pályorientációs napján, vagy különböző együttműködésében tudnak ők is nem csak velünk saját tánctanáraikkal együtt dolgozni, hanem ugye más alkotókkal. Szakmai versenyre, táncművészeti versenyre szoktuk őket vinni, de nem ez a fő fókuszunk. Két évente van egy tanulmányi verseny, amelyet általában Győr, vagy a Győri iskola, vagy a Pécsi iskola rendeznek. Arra minden második évben szoktunk menni. Illetve a Táncpedagógusok Országos Szövetségének van még egy kifejezetten táncművészeti szakközépiskoláknak szóló versenye. Oda szoktuk még elvinni a tanulóinkat, mert nyilván fontos az is, hogy ott megmutassák magukat, meg találkozzanak egymással, és akkor ott el tud indulni egy ilyen akár közös ismerkedés is, de hogy nem ez a fő

0: Kedves hallgatóink, mai műsorunkban Tóth Rebeka táncművésszel, táncpedagógussal, karrierjének kezdetéről, a sikerekhez elengedhetetlen kitartó munkáról és az oktatóként szerzett tapasztalatairól beszélgetett a szerkesztő Szajkó Anita. További jó rádiózást kívánok!
1: Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk.
3: A remény hírnökei. Hitélet, nevelés, oktatás, kutatás a Szent István Rádióban.
4: Dicsértessék, hogy Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntjük hallgatóinkat! Műsorunkban a Jászfényszarúi 4. Béla Katolikus Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskolát mutatjuk be. Vendégünk Lovászné Török Magdolna főigazgató. Tartalmas rádiózást kíván a felelős szerkesztő Sinkovics Andrea.
3: A remény hírnökei. Értékünk az ember.
4: Minden évben digitális témahetet hirdetnek a diákoknak. Ebben a tanévben mi volt a témája a hétnek?
5: Igen, a témaheteket meg is kell tartanunk, és ezt nagy örömmel rendezzük meg, mert ezek nagyon jó kis projekthetek szoktak lenni, és éppen a legutóbbi a digitális témahét volt, amelyet 9. alkalommal vettünk részt. Idén a Légy te az internet ásza című projektet valósítottuk meg, a Reál és a Humán munkaközösség együttműködésével. Ének, történelem, digitális kultúra, fizika és magyar órákon használták a gyerekek, az internet adta lehetőséget a tudás megszerzéséhez. A feladatokat, a munkáikat pedig egy padleten gyűjtöttük össze, amely az intézményük honlapján is megtalálható. Csak néhányat a témák közül, hogy mi mindeneket érintettek, például kellett digitális kultúra órán a 6-osoknak 5 darab jelszót készíteniük, és a megadott szempontok alapján is ezen a megadott oldalon lehetett ellenőrizni, hogy hány szempontnak felel meg ez a jelszó, és hogy az általa kitalált jelszót mennyi időbe telik feltörni például. Vagy aztán volt olyan, hogy legyél az internet ásza alapelvei közül például azt, hogy óvd meg a titkaidat, vagy légy kedves, egy digitális plakátot kellett készíteni Canva vagy Paint segítségével, és akkor ezekről is egy képes beszámoló látható a honlapon. Vagy zenében a tanárnő az 5. évfolyamon nagyon sok új dologgal ismertette meg a gyerekeket, és azt gondolta, hogy a témáról tanultakat egy Learning Apps program segítségével tudja leellenőrizni, vagy a gyerekek önmaguk is leellenőrzik. Aztán fizikából pedig egy szófelhőt kellett a gyerekeknek elkészíteniük. Az új témakör elején összefoglalták a gondolataikat a gyerekek, hogy mit gondolnak arról a témáról, milyen szavak jutnak eszükbe, és aztán pedig a 8-os gyerekek pedig már a további tudásukkal kiegészítették, hogy még milyen szó maradt le ebből a szófelhőből, még hogyan lehetne kiegészíteni. Vagy szabadulószobakvíz is volt, ez szintén fizikából, és a 6. osztályban pedig történelmből pedig mémeket készítettek egy korábban tanult témában. Nagyon élvezik a gyerekek, hát tudjuk, hogy ebben a világban élünk, hogy az internet az a gyerekek életében is, nem csak a felnőttekében, sajnos a miénkben is óriási szerepet játszik, de igyekszünk az internetet arra használni, amelyre tényleg való, hogy tanuljunk, többek legyünk általa, és azt gondolom, hogy mind ezek a feladatok azt segítették elő, hogy lehet ezt észszerűen és helyesen is a mindennapi munkánkban használni.
4: Igen, mindig, amikor ilyen újdonságokat hallok, megállapítom, hogy hát a pedagógusoknak nagyon toppon kell lenni, tehát mindenféle képzésben, informatikai téren, tehát hogy gondolom, akkor erre is odafigyelnek, hogy őket és a kollégákat is képezzék.
5: Igen, hát már itt nincs is olyan pedagógus a tantestületben, aki már 1-2-3 ilyen-olyan informatikával kapcsolatos képzésen nem vett volna részt, keressük folyamatosan mindig azokat a lehetőségeket, amelyek által meg tudunk újulni. Nagyon nagy segítségünkre van ebben a KAPI onnan nagyon sok képzést szoktunk ide hívni, vagy elmenni képzésekre, de egyébként mi önmagunk is, tehát egymás óráját is igyekszünk meglátogatni. Ha valaki részt vesz egy tanfolyamon, és azt gondolja, hogy ez tényleg nagyon sokat adott, és szívesen átadná a pedagógus kollégáinak, akkor mi arról is szoktunk egy-egy megbeszélést, egy órát, két órát rászánni, és akkor átadjuk az ott tanultakat. Szerintem ez is nagyon fontos, mert egymástól is nagyon sokat tudunk tanulni.
4: Minden iskolában fontos az, hogy foglalkozzon ugye a tehetséges diákokkal is, de azért odafigyeljen azokra a diákokra is, akik nem biztos, hogy mindenben, vagy nem biztos, hogy tehetségesek. Az iskola milyen módon próbálja ezt megoldani? Mi az iskolának úgymond a különleges küldetése, szerepe itt a település életében?
5: Én úgy gondolom, hogy minden iskolának, főleg azoknak, akik egyedüliként vannak egy településen jelen, nagyon fontos az, hogy mind odafigyeljenek azokra a gyerekekre, akik tehetségesebbek, gyorsabban tanulnak, más plusz dolgok iránt is érdeklődnek, és lehetőséget adjon azoknak a gyerekeknek is, akik vagy a tanulásban vannak nehézségek, vagy hátrányos helyzetűek. A mi iskolánkban mindenféle helyről jövő gyerek megtalálható, nagyon sokan vannak hátrányos helyzetűek is, nagyon sokan vannak olyan gyerekek, akik valamilyen téren fejlesztésre szorulnak, de nagyon sokan vannak azok is, akik különösen tehetségesek bizonyos területeken, és mi úgy gondolom, hogy mindenkinek meg kell adni a lehetőséget arra, hogy a képességeit kibontakoztassa. És az nagyon fontos, mi azt az alapelvet valljuk, hogy mindenkit onnan mérjünk, ahonnan indult a kiindulási alap. És ez nem egyforma mindenkinél, és nem jobb vagy rosszabb, ez nagyon fontos. Mindannyian mások vagyunk, de szerintem a mi iskolánkban igyekszünk ezt a másságot és a mindenkit befogadni, és úgy fejleszteni, úgy tanítani, úgy nevelni, ahogyan az ő képességének, az ő egyéniségének mind jobban megfelel. Ez egy nagyon fontos, a csoportbontásaink is azért vannak, hogy tudjanak sikerélményhez jutni a lassabban haladók is, és tudjanak azok is nagyobb tempóban haladni, akik sokkal könnyebben tanulnak, és esetleg olyan továbbtanulási szándékaik vannak, ahová szükséges is, mert mindenkinek meg kell adni a lehetőséget. És ami még nagyon fontos, ami még különlegessé teszi az iskolánkat, szerintem nem túl sok olyan általános iskola van, ahol olyan művészeti iskola működik, mint a miénk, ami egyrészt óriási létszámmal, mert több mint 200 gyerek jár a művészeti iskolába, valamint minden négy művészeti ágon jelen van. És a gyerekeknek a tanuláson túl nagyon sok lehetősége van arra, hogy még egyéb képességét is kibontakoztassa. De ha nem is a képességét szeretné kibontakoztatni, hanem csak egy jó közösségnek szeretne a tagja lenni, az osztályközösségen is túl, az is nagyon fontos dolog. Például az Iglice Néptánc Együttesünknek egy székháza van Jászfényszarun, a Városi Önkormányzatnak köszönhetően, tehát van egy gyönyörű, szép felújított épület, amelyet ők önállóan használnak. Most ők ott minden, ami hagyományőrzéssel kapcsolatos, családi rendezvényeket, farsangot, disznótort, karácsonyt, bemutatókat, csak délutáni összejöveteleket megünnepelnek. És az a legnagyobb csoda az egészben, hogy visszajárnak a gyerekek akkor is, amikor már középiskolások, akkor is, amikor már a művészeti iskolában végeztek, már a továbbképzőt is elvégezték, de csak beugranak annyira, hogy szia Szilárd, így hívják a néptáncoktatót, Péter Szilárd, mi újság, bejöttünk, vagy megnézünk egy próbát. Tehát majdnem olyan, mintha egy családi házba mennének vissza. De ugyanez jellemző a színjáték tanszakra is, hogy visszajárnak középiskolásként, felnőttként. Adott esetben most is például úgy értek el sikereket, egy olyan gyönyörű produkció született, hogy abban már részt vettek a rendezésben a középiskolás régi tanítványaink is. A népzenénél úgy szintén jellemző, hogy esetleg prímásként vagy vezető hangszeresként vesznek részt már a kis zenekar munkájában. Komplexen lehet ezt értelmezni, én úgy gondolom, hogy itt minden gyerek megtalálja azt, amit mások nagyvárosokban találnak meg és keresnek, és ennek nagyon kell örülni, és nagyon szeretnénk, hogyha ez mind tovább így működhetne továbbra is, hogy itt Jászfényszarun helyben is minden olyan lehetőség nyitott lenne a gyerekeknek, amelyek eddig, vagy nagyon sok éven keresztül, vagy még most is sok településnél csak a nagyvárosi iskolák gyerekeinek adott lehetőség.
4: februárban már megvoltak a nyolcadikosoknak a jelentkezési lehetőségük a továbbtanulásra. Milyen irányba szoktak ebből az általános iskolából tovább menni a fiatalok?
5: Igen, már most meg is kapták a gyerekek a behívót, idézőjelben mondom, tehát mindenki most már tudja, hogy hová vették fel, és azt gondolom, örömmel mondhatom, hogy szinte mindenkit az első helyre vettek fel oda, ahová szeretett volna menni. Leginkább Jászfényszaruló, Jászberénybe és 60-ba mennek a gyerekek tovább tanulni. Jászberénybe több gimnázium is van. Mennek a mi testvériskolánkba, ha úgy tetszik, így mondom, hogy testvériskolába, Jászberény Nagyboldogasszony két tannyelvű gimnáziumba, de mennek a Lehel Vezér gimnáziumba, a Szent József szakközépiskolába és a Szent István középiskolába tanulóink, és a szakképző intézményekbe, 60-ba pedig a Bajza Józsefbe, a közgazdasági gimnáziumba, és ott is a szakképző intézményekbe. Nagyon kevesen mennek Gödöllőre, kevesebben mennek Egerbe, még ezek a gyerekek nem nagyon szeretik a kollégiumi elhelyezést, vagy a szülők inkább nem kívánják még a gyermeküket távolabbi helyre, iskolába adni, és azt is el tudom mondani, szoktam visszahallani intézményvezetőktől, hogy nagyon szeretik a fényszarúi gyerekeket. Azt gondolom, hogy nagyon jó alapokat kapnak itt a Jászfényszarúi iskolába. Minden intézményből csak jó visszhangok jönnek vissza, úgyhogy remélem, hogy a mostani nyolcadikosaink is megállják a helyüket, és becsületes emberekké, szakemberekké, fiatalokká, felnőttekké fognak válni.
4: Mennyire van arra lehetőségük végül, hogy mondjuk az érettségi után is nyomon kövessék a gyerekeket, hogy utána tovább tanulnak-e, akkor a szakmában hol helyezkednek el, jellemző, hogy visszajönnek ide Jászfényszarúra majd később dolgozni?
5: Hát középiskola végéig tudjuk követni, mert kapjuk a jelzéseket. Sajnos onnan tovább már csak mi is az internetről, vagy személyes beszélgetés találkozások alkalmával szembesülünk vele, vagy igen, ahogyan kérdezte, amikor szeretnének visszajönni, mert hogy volt már tanítványunk, aki már itt dolgozik nálunk, vagy a hivatalba, vagy a művelődési házba, tehát így módon jönnek vissza is. Nem nagy baj az, hogyha elmennek máshová, más városokba, akár még országhatáron kívül is tapasztalatot szerezni, csak az a lényeg, hogy jöjjenek vissza, és erősítsék a mi közösségünket, úgyhogy mi nagy szeretettel várjuk őket vissza, már felnőttként dolgozni is. Itt azért Jászfényszaron nagy a munka lehetőség, komoly multi cégek vannak, és ott azért nagyon sok régi tanítványunk dolgozik, és mérnökként, de akár minden más munkakörben is, a hivatalban is. Még egyszer mondom, tehát én úgy gondolom, hogy jönnek vissza is. Természetesen, akiket az élet, a család alapítás másfelé szólít, az is érthető, hogy máshol találják meg a számításaikat.

0: Az iskola nyári táborairól Lovászné Török Magdolnát, a Jászfényszarúi 4. Béla Katolikus Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola főigazgatóját kérdezzük.
1: Lassan közeledik a nagy nyári kicsengetés, és jön a nyári szünet. Ilyenkor a tanév vége felé ugye kirándulások vannak, nyáron majd lesznek táborok. Az iskolából a Határtalanul program keretében a Felvidéken jártak. Ide kiket vittek el, és hogy sikerült ez a kirándulás?
2: Már évek óta, most meg sem mondom, de talán már 6., 7. alkalommal mentünk. Tulajdonképpen mióta Határtalanul program van, akkor azon még mindig nyertünk, sikerült nyerni, mindig figyeljük a kiírást, és most Csallóköz kincsei, Pozsony, Zoboralja és Nyugat-Felvidék legszebb várai volt a témánk. Olyan területre utaztunk, ahol valóban magyar szón kívül nem hallottunk mást. Nagyon szeretnénk azt megerősíteni a gyerekekben, hogy magyarság határai nem érnek véget a határainkkal, Magyarország határánál, és bízunk benne, hogy a magyarság tudatuk, nemzeti büszkeségük erősödik. Óriási élmény ezért is, amit az előbb elmondtam, és azért is, hogy egy-egy évfolyam, ugye a 7. évfolyamot szokta ez érinteni, most is őket vittük, egy összekovácsoló erő, egy közösségépítő, tehát nem csak látunk, hallunk, tapasztalunk szép és jó dolgokat, hanem a közösségük is erősödik ezáltal. Nagyon nagy lehetőség, és ez Magyarország kormányától. Mindig nagyon jól éreztük magunkat itt, és szerintem ez óriási lehetőség a gyerekeknek, mert szerintem nagyon sokan nem jutnak el még Magyarországon belül is távolabbi helyekre, nem még a határunkon kívül, tehát nagyon sok gyerekeknek ez jelenti a Magyarországról való kitekintést, amikor egy-egy ilyen kirándulásra eljöhet, mert hogy ez ingyenes, és azt gondolom, hogy itt annyi élménnyel gazdagodik, amit egyszerűen nem lehet másként pótolni.
1: Említette, hogy a jó tanuló diákokat is elviszik kirándulni. Milyen módon, hová szokták őket elvinni? Átlaghoz van ez kötő, hogy mitől jó a tanuló?
2: Ez is egy évek óta fennálló kezdeményezés, ezt az önkormányzat támogatja. Mert azért az fontos elmondani, hogy amióta katolikus iskola lettünk is, nagyon sok támogatást kapunk az Egri Főegyház megyétől, és tényleg nagyon jó a kapcsolatunk, és igyekszünk mindig reálisan felmérni az igényeinket, de vannak ilyen kedvességek és anyagi támogatások is az önkormányzattól rendszeresen azóta is nem engedte el a kezünket, és például ez is egy ilyen program, amikor is a legjobb tanuló gyerekeket, vagy közösségi életben élenjárókat, vagy versenyeredményeket elért tanulókat elvihetjük évvégén, júniusban a tanév után egy-egy kirándulásra. Az alsó tagozatosak 1-4 egy-egy napos kiránduláson szoktak részt venni, nem túl messzire szoktunk menni, tehát Budapest, Bükkbe, Egerbe, tehát közelebbi célpontokat, hogy ne az utazással teljen el az idő, a felső tagozatosak pedig egy 3 napos kirándulásra szoktunk elmenni, hazánk nagy tájait szoktuk meglátogatni, voltunk már Kőszegen, Sopronban, Pécset, Debrecenben, Szegeden, most éppen Gyulára fogunk majd szervezni kirándulást. Na ez is egy olyan lehetőség, ahol mint egy jutalomként azoknak a gyerekeknek, akik egész évben sokat tettek, nem csak a tanulmányi munkában, hanem egyéb versenyeken és a közösségi életben is sokat tettek diáktársaikért, önmagukért, és azt gondolom ez egy nagyon-nagyon szép kezdeményezés.
1: Nyáron milyen táborokba jelentkezhetnek a diákok? Hittantábor van-e?
2: Hittantábor is szokott lenni minden nyáron. Ide elsősorban a kisebb korú gyerekek szoktak menni. Évekig volt régebben elutazós hittanos tábor is, azt ma már tavaly évben sem, meg az idén már nem szerveztük, de helyette vannak a közösségépítő programok, amelyre szintén szoktunk pályázni, szorgalmazza is a főegyházmegye is, ott is mindig szoktunk egy kis támogatást szerezni ahhoz, hogy el tudjuk vinni az iránt érdeklődő gyerekeket. És azon kívül van napközis tábor, mi úgy nevezzük, ahová szintén az alsó tagozatosak mehetnek. Nagyon nagy az érdeklődés, 80-100 fő gyereket szoktunk egy hét alatt táboroztatni, tematikus, mindig egy-egy témát ölelnek körbe, egy napos kirándulás is szerepel benne. Befizetik a szülők a részvételi díjat, de önkormányzati támogatás is szokott mellette lenni, és ennek elsősorban az a célja, azért is találtuk ki, hogy a dolgozó szülők gyerekeinek segítsünk azáltal, hogy a lehető legkevesebb szabadságot kelljen arra igénybe vennie, hogy a gyerekfelügyeletet is meg tudja oldani, mert azért nem mindenkinek van közelben nagymama, ha van is fiatal is, még az is aktívan dolgozik, és azért is van ilyen nagy népszerűsége. Aztán van egy alapítványa az iskolának, a Penzner Pál Alapítvány, amely szintén szervez táborokat. Ők is témakörönként járják körbe az adott nyári egy hetet. Most éppen angolos képzőművész

0: Rettyére, de voltunk már a Balatonon, és voltunk a Dunakanyarban is már, tehát itt is mindig a legszebb helyeket látogatjuk meg, és hát ez is óriási népszerűségnek örvendne, minden évben egy 60-80 gyereket tudunk elvinni, táboroztatni, ez önköltséges, és nagyon szeretjük, vagyunk benne pedagógusok, szervezők, egy védőnéni, a művelődési ház vezetője, egy gyermekvédelmi szakember, egy óvónéni, és hát még a párjainkat is szoktuk vinni segíteni. Ez is egy nagyon-nagyon szép dolog, hogy ilyen lehetőségük van a gyerekeknek, hogy eljuthatnak olyan helyekre, ahová szintén nem biztos, hogy a szülőkkel eljutnának, mert mi is szeretünk olyan helyeket felfedezni, amely nem annyira közismert. A másik része pedig az, azt szokták mondani a szülők, hogyha ők esetleg nincs is lehetőségük, anyagi lehetőségük elvinni a gyerekeket ilyen szép helyekre, mint ahol mi járunk, de legalább a gyereknek legyen lehetősége eljutni. És hát örömmel tesszük ezt önszorgalomból, mindannyian a szabadságunk és szabadidőnk terhére, de nagy örömmel.
1: Önt a Szent Gellér díj aranyfokozatával tüntették ki a tanév elején. Miben erősítette meg önt a pályáján ez a díj? Mit jelent önnek ez az elismerés?
0: Nagyon örültem. Szerintem mindenki, akit elismernek, az mindenki nagyon boldog tud lenni, és végig gondolja, hogy vajon mi vezethetett idáig. Természetesen még nagyobb az öröm, amikor az embert a kollégái jelölik, és azok a vezetők, akik nekem is a feletteseim a Főegyház megyében, azok pedig elfogadják ezt az ajánlást, és ők is, mivel megkaptam, így ők is úgy gondolják, hogy ez jogos, és megérdemlem, és szerintem ettől nagyobb öröm nincs. Egy pedagógus mindig is olyan volt, hogy sem a szabad idejét nem sajnálta, sem a jó kedvét, sem a tenni akarását, hogy egy jó ügyet szolgáljon, és azt gondolom, hogy nekem ebben a Szent Gellér díjban nem csak a 10 éves katolikus intézményvezetői múltamat tekintem, mert azok a kollégák, akik jelöltek, azok sokkal régebb óta ismernek, és én azt gondolom, hogy az előtt is az iskolában a gyerekekért és a szülőkért igyekeztem a legjobb tudásom szerint tevékenykedni, és amikor ez kicsúcsosodik egy ilyen elismerésben, azt gondolom, hogy ez mindent is jelent, mindent, amire az ember büszke lehet.
1: Köszönöm szépen ennek a beszélgetést, és Isten áldja akkor további hivatását, életét.
0: Köszönöm szépen, és minden jót kívánok, Isten áldását a Szent István Rádió dolgozóinak is.
2: A Jászfényszorúi 4. Béla Katolikus Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskoláról Lovászné Török Magdolna főigazgatóval beszélgettünk. További tartalmas rádiózást kíván a felelős szerkesztő Sinkovics Andrea. Dicsértessék a Jézus Krisztus!

A remény hírnökei. Műsorunk a Szent István Rádió honlapján is meghallgatható. Címünk www.szentistvánrádió.hu. A Remény hírnökei című műsorunkat hallották. A műsorral kapcsolatos véleményüket, kérdéseiket várjuk szerkesztőségünkbe. Címünk Szent István Rádió 3300 Eger, Deák Ferenc utca 49. Hívhatnak bennünket telefonon a 36-os körzet 510-610 számon, e-mailt pedig az info

0: info@szentistvánrádió.hu címre küldhetnek.
1: Itt a Szent István Rádió. Hagyomány és érték.
2: Huszonkettő óra.
1: Hírek a Szent István Rádióban.
3: Az Európai Uniós források lehívása érdekében államháztartási szabályok módosítását kezdeményezte a kormány. Az országgyűlés honlapján olvasható törvényjavaslat szerint az ország költségvetését a kabinetnek ismét ősszel kell majd benyújtani a parlamentnek. A helyreállítási alapból Magyarországra érkező uniós források egy részét járműbeszerzésekre fordítja a kormány, és hamarosan döntés születhet új közlekedési fejlesztésekről is, mondta az Inforádióban a közlekedési és beruházási miniszter a Magyar Vasút 180 éves fennállása tiszteletére szervezett budapesti ünnepség után. Vitézi Dávid a KRESZ átalakításáról azt mondta, a társadalom többsége által támogatott szabályozást szeretnének kialakítani, ezért hamarosan egyeztetési kérdőív indul a gyors közlekedés biztonsági intézkedésekről, a teljes KRESZ első tervezete pedig valamikor ősszel jöhet ki. Kétnapos rendkívüli parlamenti ülés összehívását kezdeményezte jövő hétfőre és kedre is a kormány. Ruf Bálint miniszterelnökséget vezető miniszter azt indítványozza, hogy a parlament vitassa meg a közösségi közlekedés versenyképességének és hatékonyságának javításával összefüggő intézkedések, valamint az országos közlekedés szervező és az országos gördülőállománykezelő társaság létrehozása érdekében szükséges törvénymódosítást. A központi költségvetés címrendjének a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatallal összefüggő módosítását. Ugyancsak tárgyalhatja az országgyűlés a veszélyhelyzet megszűnésével összefüggő átmeneti szabályokról és a járványügyi készültségről szóló, valamint a Magyar Agrár, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamaráról szóló törvény módosítását, továbbá a közpénzügyi reformokkal összefüggésben egyes államháztartási szabályok módosítását és a Magyarország 2026. évi központi költségvetéséről szóló törvény módosítást. A kormány megkezdte a Szent István vidékfejlesztési program tárgyalását, közölte Magyar Péter miniszterelnök a Facebook oldalán. Erről még a kampány idején azt lehetett megtudni, célja, hogy a magyar vidék újra megerősödjön. 10 falunként évente 1 milliárd forint közösségi fejlesztési keret a Magyar Falu programon felül, amelynek felhasználásáról a helyiek dönthetnek, a közszolgáltatások megerősítése, házi orvosi közlekedési és közművelődési szolgáltatások fejlesztése, infrastruktúra fejlesztése és biztonságos közvilágítás, helyi adottságokra épülő gazdaságfejlesztés, új munkahelyek és hazatelepülési program. Jelentősen emelkedtek az üzemanyagok nagykereskedelmi árai. A 95-ös benzin 14, a gázolaj 7 forinttal drágult, a benzin literje így átlagosan már 601, a gázolaj pedig 615 forint. A Fidesz frakció arra szólítja fel Magyar Péter miniszterelnököt és Kapitány István gazdasági és energetikai minisztert, hogy védjék meg a magyar embereket az elszálló üzemanyagárakkal szemben. Emlékeztetnek, a Tisza párt a kampányban 480 forintos benzinárat követelt, ehhez képest az új kormány egyik leggyorsabb intézkedése a védett üzemanyagárak kivezetése volt. Lemond parlamenti mandátumáról Szijjártó Péter, közölte a Facebook oldalán. A volt külgazdasági és külügyminiszter a kínai BYD külső kapcsolataiért és az új üzletágok fejlesztésért felelős vezetőjeként dolgozik tovább. A nyár csúcsigazolása a BYD autógyáré, hajrá Péter, reagált Orbán Viktor a Fidesz elnöke. A Fidesz országos elnöksége jövő heti ülésén foglalkozik majd a frakcióval kapcsolatos személyi döntésekkel, közölte Havasi Bertalan. Az ellenzéki párt kommunikációs igazgatója azután tudatta ezt, hogy előbb Gulyás Gergely mondott le a frakció vezetői posztról, most pedig Szijjártó Péter jelentette be, hogy távozik a politikából. Végül az időjárásról. A folytatásban a fátyol és gomoly felhők mellett sok napsütés várható, zápor, zivatar helyenként előfordulhat, a szél többnyire mérsékelt marad. A hőmérséklet a reggeli órákban 15-17, napközben 31-32 fok körül alakul. Híreinket hallották.
1: Szószóló. Közéleti magazin műsor. Szeretettel köszöntöm a hallgatóinkat. Mai műsorunkban Kreditz Mihály teológus professzor beszél Ervin Gábor atyai életszentségéről. Tartsanak velünk!

0: Budapestről köszöntöm a kedves hallgatókat, a Budapest belvárosi Nagyboldogasszony főplébánia templomból. Az 5. kerületben vagyunk, a Március 15-e téren, a Dunaparton, az Erzsébet híd Pesti híd főjénél. Itt áll a templom, amely a múzeumok éjszakája apropóján programokat rendezett. Az egyik program egy előadás, Gránic Mihály tartja, ő teológus, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem tanára. Egy atyáról lesz szó, akit Ervin Gábornak hívtak. Ő vértanú halált halt 1944-ben, akkor lőtték a Dunába. Őt boldoggá fogják avatni, ezt bejelentette dr. Erdő Péter bíboros. Gránic Mihály elhivatott kutatója Ervin Gábornak. Ő fog egy előadást tartani, és abból az alkalomból tartja az előadást, hogy Ervin Gábor családja izraelita vallásból kikeresztelkedett, katolikus vallást vették föl, és itt a belvárosi főplébánia templomban a keresztelési anyakönyvi kivonat bejegyzése őrzi ezt a katolizálást. Megkérdezzük a professzortól, hogy hogy ismerte meg az atyát, Ervin Gábort, mit lehet tudni róla?
1: Nagyon köszönöm a lehetőséget, hogy Ervin Gáborról szólhatok. Tehát Ervin Gábor 1912. január 24-én született. A központi nyilvántartásban megtaláltuk ezt a bejegyzést, tehát az ő születéséről. Úgyhogy ma is, hogyha megszületik valaki, hát akkor azt valahol jegyzik. És hát 1944-ben hunyt el, így mindösszesen 32 évet élt. Hozzá kellett tenni, édesanyjával együtt a Dunába lőtték a magyar nyilasok. Nem tudtam én sem Ervin Gáborról, de amikor engem pappá szenteltek 1989-ben, akkor a szentelésemre meghívtam általános iskolai tanárnőimet és az osztályfőnökömet is. Makádi Margit ekkor a kezemben nyomott egy könyvet, és megkérdezte, hogy hallottam-e Ervin Gábor nevét. Hát nem, mondtam. És ő erre azt válaszolta, hogy ez a könyv neki pedagógiai életének a vezérfonala volt. Beszédeket tartalmazott, mivel a Salvator intézet, ahol tanító néniket képeztek, és volt általános iskolai osztályfőnököm, ott tanult, Ervin Gábor volt a hittanára. És nagyon jól tudott foglalkozni a fiatalokkal, a hitre őket felkészíteni, és nem csak a tartalom, hanem a mód is, ahogy ezt tette, az hatott ezekre a fiatalokra. És hát így 36 évvel ezelőtt tulajdonképpen hallottam az ő nevét, kezdtem olvasgatni úgy az életét és az írásait. A Magyar Katolikus Lexikonban egy szócikk azért szerepel róla, tehát aki nagyon alapos, az találhatott volna róla valamit, de azt lehet elmondani, és ez nagyon nagy titok, hogy miért nem beszéltek róla, aki hát egy vértanú volt. Ismerős Alkaházi Sára vértanúsága, őt boldogávatták, és a pesti oldalon adta az életét, mert zsidó testvéreket rejtegetett. Ervin Gábor ugyanezt tette a budai oldalon. A lakásában is rejtegetett zsidókat, sőt abban a házban, ahol ő lakott édesanyjával, ott másokat is megkért erre. De a pesti oldalon is vannak feljegyzések, hogy ugyanezt tette. 2011-ben megkeresett engem Fischer János, aki, mint kiderült, Ervin Gábornak a keresztfia. Tehát most már 87 éves, tehát él egy olyan tanú, jó lehető egész kisgyerek volt, 3 éves, amikor Ervin Gábort megölték, de mégiscsak kapcsolatban lehetett vele, és hát volt a keresztelésen keresztül. Egy családfa kutatás révén jutott a kezébe az ő keresztlevele, amin hát az állt, hogy Ervin Gábor volt az ő keresztapja. És elkezdett nyomozni. És kiderült, hogy ez egy ismert filozófus is volt az atya, és a állami filozófia, közgondolkodás többet tudott róla, mint az egyházi. És 2012-ben az ELTE, tehát az állami egyetem filozófiai tanszéke születése 100. évfordulóján, tehát 1912-2012, tartott egy konferenciát. Ezen én is előadtam, és még sokan mások, többek között Dávid Katalin, aki művészettörténész volt, 2 éve hunyt el, 100 évesen, ő személyesen ismerte Ervin Gábort, és beszélt is róla akkor, ezen a 13 évvel ezelőtti konferencián. Ezután azt is sikerült elérni, hogy a 12. kerületi önkormányzat egy emléktáblát helyezzen el azon a háznak a falán, ahonnan őt elhurcolták az édesanyjával. Hát ettől kezdve, mivel én is már kicsit jobban megismertem az ő írásait, az életét elkezdtem tanulmányozni, és hát nagyon sok helyen beszéltem róla. Míg nem, tavaly decemberig egy kezdeményezésre a Városmagyari Katolikus Egyesület egy 4 előadásból álló sorozatot hirdetett meg, hogy mik történtek 80 évvel ezelőtt a Városmagyarban. És itt voltak történészek, voltak levéltárosok, és hát jó magam is, mint teológus előadhattam. És ez jutott valójában Erdő Péter bíboros úrnak a fülébe, és kicsit alaposan jobban megvizsgálta ezt az ügyet, és elhatározta, hogy beindítja a boldogávatását. Ekkor együttműködve a Városmagyari Katolikus Egyesülettel nagy nyomozásba kellett kezdeni, mert kevés információnk volt Ervin Gábor életéről, de nagyon gyorsan kiderült, hogy a mindösszesen 10 évet élt pap, tehát 1934-ben szentelték pappá, és hát 1944-ben pedig hát megölték. Tehát 10 évig volt pap, hát ez idő alatt az írásaiból összeállítható bibliográfia, mint egy 100 tétel. És kiderült, hogy Ervin Gábor tagja volt a Magyar Filozófiai Társaságnak. Kiderült, hogy tagja volt a Magyar Pszichológiai Társaságnak is. Tehát ezek nem egyházi intézmények, ezek állami intézmények, ahol felfedezték a fiatal tehetséget, aki zseni volt egyébként. Tehát 6 nyelven beszélt. Tehát angol, németül, olaszul, franciául, latinul, görögül, héberül tudott. És akkor most hadd említsem meg, hogy zsidó családba született, spitzerek voltak egyébként, és hát erről magyarosították Ervire a nevüket. 2 bátyja volt még, édesanyja Bruce Ilona, és itt Budapesten laktak, egy tehetős polgári család volt, az édesapa bankigazgató volt. És a fiatal Ervin Gábor a piaristákhoz járt gimnáziumba. Ez azt hiszem, hogy meghatározta az életét, de a család is nagyon közeledett az egyházhoz, és ebben az időben zsidó testvéreink tényleg szerettek volna integrálódni a magyar társadalomba, kultúrába, és nagyon őszintén keresztelkedtek meg, és így adódott, hogy ebben a templomban, tehát a belvárosi templomban 1919. augusztus 9-én az egész család megkeresztelkedett. Tehát a szülők és a 3 fiú. Megvizsgáltam az anyakönyveket, a keresztelési bejegyzést, és valóban ez így történt. A megjegyzés rovatban ott szerepel, hogy mind az 5 szülők és a gyermekek bemutatták az izraelita vallásból való kilépésük igazolását. Károly káplán keresztelte meg akkor őket, először a szülőket, és ezután a gyermekek bejegyzésénél a szülők már katolikusként szerepelnek. Tehát nagyon érdekes. De hát egy napon keresztelték őket, csak a szülőket előbb, és akkor így a 3 fiúnak a szülei már akkor katolikusok voltak. Egyébként mind a 3 fiúnak ugyanaz volt a kereszt szülője, 2 orvos. És hát ezt követően a fiatal Ervin Gábor egy nagyon komoly szellemi képzést kapott a piarista gimnáziumban, amely itt pár méterrel van csak tőlünk az egyetemi régi kampuszon, hiszen az ELTE is ugye ide berendezkedett később, de a rendszerváltásnál a piaristák ezt visszakapták. Itt volt a gimnázium, és megvan a érettségi tablója Ervin Gábornak. Itt szeretném hozzátenni, hogy Teleki Géza, Teleki Pál fia is osztálytársa volt, és osztálytársa volt Lénárd Ödön, aki piarista atya volt, és ő 18 és fél évet volt a kommunisták börtönében. Tehát egy olyan osztály ez, ahol nagyságoknak, ha lehet mondani, szenteknek a példaképeit találjuk meg. Ervin Gáborról a bejegyzések az igazgatói évkönyvekben találhatók, ahol nagyon nagy gondol a piarista atyák minden gyerekről jellemzést írtak. hogy milyen munkát végzett az önképzőkörökben, pályázott-e, és hát Ervin Gábor nagyon szorgalmas volt, tehát Catullusból fordított, a gyorsírásról tartott előadást, és hát a bizonyítványa színjeles volt.

0: 1929-ben érettségizett, megvan az érettségi tablója, az érettségi fényképe. Egy nagyon jó barátja volt, Hajós Györgynek hívták, aki piaristának jelentkezett. Nem tudjuk, hogy miért, de Ervin Gábor az érettségi után világi hallgatónak jelentkezett az akkori Magyar Királyi Pázmány Péter Tudományegyetemre, mégpedig a hittudományi karra. Talán piarista is szeretett volna lenni, ezt nem nagyon tudjuk. De ez a légkör, ami így a történelmi lapokról kiolvasható, még azt a feltételezést is lehetővé teszi, hogy hát zsidó származása miatt ez nem lehetett. Vagy ő belátta, vagy pedig akár lebeszélték róla. Egy tanútétel, akik Ausztráliában élnek, feljegyzésként említi, hogy talán még ferences is, vagy domonkos is szeretett volna lenni. De ennek nincs sok nyoma. Minden esetre 1929-ben érettségizett, és egy évet világi hallgatóként járt a hittudományi karra. A jelenlegi hittudományi kar levéltárában megvan a matrikulája, tehát a beiratkozási lapja. És ott tényleg az egyházmegye rovatban semmi nem szerepel. Ott van, hogy befizette a 42 pengőt, a tandíjat, akkoriban a papnövendékeknek is kellett fizetni egyébként, de a világi hallgatóknak is, és hogy milyen tárgyakat vett fel, és ez az egy év lehetővé tette azt is, hogy ne csak a hittudományi kar professzorait hallgassa, hanem más karoknak, például a bölcsészkarnak a neves professzorait is. Ezt követően az osztálytársa, Hajnal György, aki, ahogy említettem, piarista lett, levéltárában, saját házi családi archívumában fellelhető képes lapról van egy tudomásunk arról, hogy 1930-ban, június végén Ervin Gábor felvételizett Esztergomba kispapnak. És ezen a képes lapon tudósította barátját, Hajós Györgyöt, arról, hogy Serédi Justinián őt felvette a kispapjai közé, és Breyer püspök még azt is lehetővé tette, hogy majd ősszel, tehát 1930 őszén a Prohászka Ottokár utcában, ez a mostani Papnövelde utca, vagyis a központi szemináriumban folytathatja tanulmányait. Tehát egy évet már végzett a hittudományi karon, felvették 1930-ban a papnövendéknek, tehát másodévre került a központi szemináriumba, és így jutunk el, hát viszonylag gyorsan, 1934-ig, amikor is diakonussá és pappá szentelték. Ekkor 22 éves volt, és hát 32 évesen halt meg. Nagyon fontos azt tudni, hogy amikor ő 19 évesen jelentkezett kispapnak, akkor a központi szemináriumnak egy évfordulója volt, mégpedig a szemináriumban működő Magyar Egyházirodalmi Iskola ünnepelte fennállásának 100. évfordulóját. Ebbe a gyűjteményes kötetbe, amely erre az ünnepségre megjelent, miniszterek, püspökök, neves személyiségek, Sík Sándor, Tóth Tihamér írtak, és ott van egy papnövendéknek az írása is, ez pedig nem más, mint Ervin Gábornak a tanulmánya ezzel a címmel, Széchenyi vallásossága. Tehát 19 éves a fiatalember, amikor ezt leadja, és hát 20 éves, amikor 1931-ben ez a gyűjteményes kötet megjelenik a Magyar Egyházirodalmi Iskola fennállásának 100. évfordulójára. Ez lehet az ő beköszönése, vagy pedig az ismertségének a kezdete, mert amikor már felszentelik pappá, akkor néhány hónap alatt megírja a doktori dolgozatát.
1: Ennek az a címe, hogy az emberi természet sebei és gyógyulásuk. Ez vajon miről szól?
0: Ő neotomista teológusként ismert, Schütz Antal.
1: Ez mit jelent pontosan?
0: Schütz Antal volt az ő dogmatika tanára, aki szintén mondhatnánk új skolasztikus neotomista szellemben tanította a dogmatikát. Ez azt jelenti, hogy az egyházra szellemi veszélyek leselkedtek a 19. század már közepétől, és ez elhúzódott egészen a II. Vatikáni zsinatig 1962-ig. És akkor az egyház vezetői, tehát a pápák, jónak tartották, hogy ne a liberális felfogás érvényesüljön a teológiai oktatásba, amely sajnos megjelent, főképpen a Szentírás kutatásban, de úgy általánosságban is. És Szent XI. Pius pápa még egy külön esküt is előírt azoknak, akik diakonussá, pappá vagy püspökké szentelődtek, vagy pedig teológiai tanárok voltak, hogy az egyház tanítása alapján tanítanak mindenben, és hirdetik az igét. Ez volt az úgynevezett antimodernista eskü. Tehát a szemináriumokba, az oktatásokba bevezették Aquinói Szent Tamásnak a teológiáját, ezért új skolasztika, ugye a középkorban volt a skolasztika, új tomizmus, Aquinói Szent Tamás teológiájának a megújítása, és nagyon nagy devek, teológusok kerültek ki ebből az időből. Mert Aquinói Szent Tamás egy Summa Teológiai címmel valóban letette a teológiai alapjait, azokat a fő kérdéseket értelmileg is megválaszolta, amelyek a mindenkori embert érdeklik. Tehát Istennek a léte, mi a Szent Háromság, mit jelent Krisztusnak a megtestesülése, és még sok minden más. És hát ezt tanították Budapesten is, természetesen latinul, ezért is kellett tudni ezt a nyelvet ahhoz, hogy valaki teológus, és hát szeminarista kispap, majd pedig pap lehessen. És Ervin Gábor pedig hát ebbe a szellemben tanult. A piaristák a nyelvtudását megalapozták. Tehát amikor a szemináriumba érkezett, az ő szellemi tágassága kulturális szinten is rendkívül széles volt. Még a szeminárium előtt eljuthatott Angliába, a Science Múzeum, amelyre utal Hajós Györgynek írt képeslapi üzenetében, ott megjelenik, és az érdeklődési köre az tulajdonképpen mindent lefedett. Tehát filozófiát, pszichológiát, irodalmat, sok mindent, a művészetek különböző ágait. És amikor megérkezett a szemináriumba, a neotomizmus, tehát az új skolasztika, az egyértelműen őt szellemileg megragadta. És a doktori dolgozatát is Aquinói Szent Tamásnak egyik tételéből írta, nevezetesen, hogy a természet fölötti valóság, az feltételezi a természetest. Tehát nézzük meg, hogy mi az ember. És azt látjuk, hogy az ember sajnos bűnre hajló személy. Ezt Krisztus a megváltással helyrehozta. Tehát eltörölte a bűn és a halálnak a hatalmát. De az egyén esetében megmarad ennek a hatása. Tehát küzdeni kell a saját magunk helytelen vágyaival szemben. És ezt Aquinói Szent Tamás nagyon világosan, mint egy logikusan levezeti, hogy ez hogyan kell. Krisztus segítségével, a kegyelem segítségével. Ezek az emberi természetnek a sebei. Tehát a bűnre hajló természet. Az értelmünk elhomályosult. De ezt a kegyelem segítségével helyre lehet hozni, lehet gyógyítani. Ezért van a gyógyulásuk ugye ezeknek a sebeknek, úgymond. És ez egy megközelítőleg 80 oldalas gépelt doktori dolgozat, amelyben, hadd fogalmazzak így, zseniálisan kifejti ezt a fajta neotomista teológiát, amelyben a példaképe egy francia domonkos szerzetes volt, Reginald Garrigou Lagrange. Ő Rómában tanított a Sant Anselmo domonkos főiskolán, amelyet Angelicumnak is neveznek, tehát ez a Aquinói Szent Tamás nevét viseli, és ez a szerző a Pászent Péter Egyetemnek a díszdoktora is volt. És Ervin Gábor kapcsolatban állt vele. Itt tehát egy nagyon szoros kapcsolat van tulajdonképpen az egyház központjával, Rómával, és a teológia művelésével. Tehát ő ezt zseniálisan megoldotta, de mégsem maradt egy régi korok teológiáját képviselő ember, hanem olvasatsága révén mindenre odafigyelt. Tehát a feltörekvő teológusokra. Ez a doktori dolgozatának a bibliográfiájából, lábjegyzeteiből kimutatható.
1: Ő a magánéletében és sokat tett az emberekért, tehát nem csak elméleti úton tanította őket, hanem amikor már föl kellett varni a sárga csillagot a zsidóknak a kabátjukra, akkor ő is felvarta, pedig ő már akkor nem volt zsidó, és részt vett a Magyar Szent Kereszt munkájában. 1944-ig volt a főtitkára haláláig. Mi volt neki a munkája, mit csinált ez a Magyar Szent Kereszt?
0: Hát itt hadd pontosítsak csak annyiban, hogy ez a Magyar Szent Kereszt Egyesület, ez kifejezetten a zsidók mentésére jött létre, ennek elnöke Apor Vilmos győri püspök volt. És először a titkára ennek Ervin Gábor bátyja, Ervin Pál volt. Ő ott volt, mint lelkivezető, lelki atya ennek a munkájában, és megvan ennek a Szent Kereszt Egyesületnek az archívuma. Az országos levéltárban ezt áttanulmányoztam, és láttam, hogy tulajdonképpen egy ilyen kulturális egyesület volt ez eredetileg, előadások voltak, és lelki vezetések, lelki gyakorlatok, amelyben több pap is részt vett, nem csak Ervin Gábor, viszont a történelem szomorú és sötét lapjai a zsidó törvények miatt egyre nehezebbé tették zsidó testvéreinknek az életét itt Magyarországon, hát máshol is, de itt akár a gettó felállításával, a nyilas uralom idején, ezek szinte elviselhetetlenek voltak. Említettem, hogy az Ervin család ugye kikeresztelkedett, és ő rájuk nem vonatkoztak már ezek a törvények, de hogy ez mindenképpen biztos legyen, és azért úgy az emberek tudták, hogy ki honnan való. Nemrég került a kezembe egy levél, amelyben főhatósághoz Ervin Pál íratot intéz, egy kérelmet, hogy igazolják újra vissza, hogy ők már nem zsidók, mert kikeresztelkedtek. Ezt nekem szinte fájdalom volt olvasni. Hogy egy zsidó származású ember kénytelen így érvelni, hogy ők már keresztények. Hogy már nem vagyunk zsidók. Hát dehogy is nem zsidók. Hát a születése az mindenkit meghatároz, de hogy jogilag ezt fogadják el, és ő rájuk ne vonatkozzon egy sor törvény, amely háttérbe szorította a zsidóságot.

0: manapság már nem tudjuk felfogni azt a szellemi légkört, meg elnyomást, ami akkor volt, amikor a sárga csillagnak a viselése kötelező volt, mert ha valaki nem, és kiderült róla, hogy tényleg zsidó származású, azonnal börtönbe került. És hát a zsidó üldözése pedig a nyilas terror idején hát egy magasabb fokozatra lépett. És épp itt a 12. kerületben nem lehet tudni, hogy hogyan, de szinte országos szinten csak itt nagyon brutálisan jártak el. Beléptek lakásokba, megverték őket kegyetlenül, és a Dunába lőtték őket. Sajnálatos módon Ervin Gábor, aki a Városmajori templomban misézett, ott is ismerhették, és az utcán látta, mint sorstársait elviszik, hát ott figyelmeztette a csendőröket, hogy ezt ne tegyék, ők emberek, és jogaik vannak. Hát akkor őt is bekísérték, de utána elengedték, viszont valaki újból feljelentette, és akkor kiszálltak a lakására, és ott, édesanyja is ott volt, mert vele együtt volt, mind a kettőjüket elvitték, és itt Budapesten, Budán, a Kapás utcai nyilas székházba vitték, annak a légó pincéjében, én is járhattam ott húsvét előtt, egy emlék keresztutat végeztünk, a Maros utcától egész a Dunapartig, és ez volt az egyik állomás. Egy Edith nevű szolgálójuktól tudjuk, hogy őket megkorbácsolták, tehát ezzel a szóval él, de ők a mi atyánkot imádkozták. Tehát a hitüket felmutatták, és nem hátráltak meg. És utána a Dunához kísérték őket, és hát ott a Dunába lőtték. Ettől kezdve valahogy Ervin Gábornak a neve valahogy eltűnik az emlékezésekből. Még egy héttel a halála után a budapesti helynök Vicz Béla levelet ír Serédi Justiniannak, hogy már egy hete nem tudjuk, hogy egy bizonyos Gusztáv Bélát és Ervin Gábort, akiket elvittek, hogy hol vannak. Tehát azért a főhatóság odafigyelt papjaira. De utána nem találunk semmilyen forrást, se jegyzőkönyvet nem készítettek a nyilasok. Annak, nem, vagy legalábbis nem lett meg az eredetie, nem nyoma sem, és egyesek szerint a félelem is bejátszhatott ebbe, hogy 1947-ig, ugye a kékcédulás választásokig, meg utána 48-ban Mindszenty letartóztatása, majd 49-ben az elítélése, 1950-ben ugye, hát meg azt megelőzően az iskolák államosítása és a szerzetes rendeknek a betiltása, hát ez mind a félelem légkörét eredményezte. És így nem mertek előhozakodni talán, hogy nekünk van egy vértanunk, akit a magyar nyilasok öltek meg. És hát így épp beszélgettem egy piarista tanárral, aki 1957-ben jelentkezett piaristának, mondta, hogy nem a rendben sem beszéltek arról, hogy az ő növendékeik közül a későbbiekben volt egy vértanú. Tehát nem hallott róla. Tehát ez misztérium, hogy lehetett így elfelejteni valakit. Tehát vagy valaki ezt elintézte, vagy gyűlölte, vagy nem tudjuk pontosan, de egyesek szerint inkább ez a félelem motiválhatta az embereket, hogy ne beszéljünk róla, és latinul a damnatio memoriae, tehát egy ilyen felejtésre ítélve sors jutott neki.
1: És most hogy került a felszínre a neve?
0: Említettem, hogy a születése 100. évfordulójára az ELTE rendezett egy konferenciát, akkor szerény személyem Belhad mondhassam azt, hogy hát lépten nyomon kezdtem el beszélni róla. A Városmajori Katolikus Egyesület a 80 évvel ezelőtti eseményekről egy előadássorozatot indított el. Ez hozta a felszínre tulajdonképpen őt. A Bibrosor ezekről tájékozódott, és elindította a boldogalvatási eljárásnak az egyházmegyei szakaszát.
1: Mi tartozik a boldogalvatáshoz? Mit kell ehhez tenni?
0: Az illető személynek a élettörténetét meg kell rajzolni, meg kell írni, egy kritikai kiadásként. A teológusoknak igazolni kell, hogy a keresztény erényeket hősies fokon gyakorolta, tehát nem csak úgy lesz valaki boldog, vagy nem éppen úgy lesz, hogy hát vallásos volt, jámbor volt, mert imádkozott, hát ezt mindenki, minden hívőnek meg kell tenni, hanem ezt a bizonyos hősies fokot kell nála kimutatni, illetőleg, hogy a hit ellen és a hiteleni gyűlöletből ölték meg. És ez igazolható teljességgel, az ő vértanúsága. Ennek a folyamatnak néha több száz év a sorsa. Gondoljunk a mi Árpádházi Szent Margitunkra, akit 1943-ban avattak szenté. Ugye hát évszázadokon át csak boldog volt. Salkaházi Sára és Meszlényi Zoltán esetében azonban lehetőség volt arra, hogy a Szent Atya elismerje viszonylag gyorsan a hősies fokon gyakorolt erényeket, és a boldogavatási eljárást elrendelje, illetőleg a boldogavatás magát elrendelje. Tehát ez így volt, ahogy említettem, Salkaházi Sára esetében, hozzáteszem, hogy Sándor István szalézi szerzetes esetében is, és Meszlényi Zoltán esztergomi püspök, segédpüspök esetében is. És nagyon bízom benne, hogy Ervin Gábor esetében is így lesz, mert egyértelmű az ő vértanúsága, és ha valaki mártír, akkor nem kell egy csodát még felmutatni, az majd a szentélyoltási processzushoz tartozik.
1: Ön fogja írni ezt a tanulmányt, ezt a könyvet róla?
0: Én a teológiai cenzor lennék ebben a folyamatban. A bíboros úr nevezik ki a boldogavatási eljárásnak a résztvevőit, és ő kéri fel majd a kritikus életrajz megírására a történészt, filozófust, személyt. Az én feladatom az erények hősies fokon való igazolása a meglévő műveiből. De van egy erkölcsi teológus is, vannak még tanúk, össze kell gyűjteni a tanúságokat, és igazolni kell életének minden egyes pontját, lehetőség szerint eredeti dokumentumokkal. Ez kerül majd Rómába, és ott van egy bizottság, a Szentélyoltási Dikasztérium, amely nagyon alaposan átnézi ezt a felterjesztést, és ezt követően a Szent Atya mondhatja ki, hogy az illető boldogálvatható.
1: Most fog előadást tartani róla, mit fog bemutatni a diaképeken?
0: Szeretném az ő családját is bemutatni, tehát édesanyjáról van képünk, a egyik bátyjáról, Ervin Párról, meg vannak a Pierista gimnáziumban felelhető dokumentumok is, az érettségi tabló, meg vannak a hittudományi karon, a levéltárban őrzött összes beiratkozási matrikulája, tehát, hogy kiket vett fel, mit tanult, megvan az első tanulmánya, a Széchenyi Vallásossága című irat, megvan egy másik tanulmánya, amit a Szent Mise áldozat lényegéről írt, ez még mind papszentelése előtt, és hát a kezünkben van az eredeti doktori dolgozata, amit a hittudományi kar könyvtára őriz. Hát ennek a borítóját és az első két oldalát bemutatom, idézni fogok majd a bevezetőből, az ő egyéniségéből, szellemi nagyságából, és a Szent Kereszt Társulatnak a működését is fogom majd ismertetni, illetőleg a 2012-es emlékkonferenciának a képeit, hogy ki mindenki, főképpen itt filozofusokról van szó, tartotta őt nagynak, és említésre méltónak, és példaképnek a magyar filozófiai gondolkodás területén, és mutatok még egy képet a Szálvátor intézeti hittanársága idejéből, egy csoportképet, amin ott van egy Szálvátor János nővér, két pap, ő a harmadik, és azok, mint egy 30 fiatal nő, akik a tanítónéni hivatásra vállalkoztak. 1937-ből származik egyébként ez a kép, a Fortepán internetes oldalon volt megtalálható, és hát említést teszek általános iskolai osztályfőnöknőmről, aki pedig hát ilyen formán, mint egy közvetítő volt Ervin Gábor és köztem, mert az ő személyes tapasztalatairól, élményéről számolt be, amikor Ervin Gábor nevét számomra megismertette, és az ő írásait.
1: Mikorra várható a boldogavatás?
0: Itt nem lehet semmiféle dátumot mondani, még az sem, hogy egy év vagy két év, mert olyan valakiről kell összeállítani az életrajzot, a dokumentumokat, amelyek az elmúlt 80 évben hát sokszor vagy feledésbe merültek, vagy nekünk kell kinyomozni, hogy hol vannak. Hát szerencsére ez sikerül. Egyrészt levéltárakban, az országos levéltárban, iskolai levéltárakban, a fővárosi levéltárban, hiszen az egyes iskoláknak a megszűntekkor odavittek nagyon sok anyagot, a érsegi esztergomi levéltárban például, a piarista rend levéltárában, és még nagyon szeretnénk felkutatni, sajnos most már élő tanúk, hát vagy 90-es éveik végén vannak, vagy már elhunytak sajnos. Tehát a Salvatore János nővérek. De az ő tannaplójuk is megvan, és nagyon sok bejegyzés van az ilyen igazgatói éves beszámolókban Ervin Gáborról, például arról, hogy 1938-ban, amikor a Nemzetközi Eukarisztikus Kongresszus volt Budapesten, akkor itt járt a pápa küldötte Eugenio Pacelli, a későbbi 12. Pius pápa. És itt volt meghívottként a velencei pátriárka is. Tehát nagy nevek. A velencei pátriárka a Salvator intézetben kapott szállást. És a Salvator intézet évkönyvében benne van, 1938-asban, hogy amikor Pacelli meglátogatta a velencei pátriárkát a Salvator intézetben, akkor Ervin Gábor köszöntötte őt olaszul, és a lányok pedig sorfalat álltak.
1: Hol fog legközelebb előadást tartani róla?
0: A Városmagyari Katolikus Egyesülettel a kutatás az folyamatos. Inkább csak arról tudnék beszélni, hogy különböző helyszíneken voltam már, Győrben például, de papi koronákon, tehát összejövetelen, és már őszre van egy meghívásom Kőbányára, hogy az ottani esperesi kerületek a papjai előadást kértek, ahol szintén vetíteni fogok, és megismertetni a papsággal is Ervin Gábort, hogy ők is legyenek, mint egy ágensei az ő megismertetésének, ők is kérjék a híveket, hogy forduljunk bizalommal hozzá, imádságban Ervin Gáborhoz, leendő boldogunkhoz, aki hát így a magyar boldogok és szentek társaságába mielőbb be fog kerülni.
1: A Budapest belvárosi Nagyboldogasszony főplébánia templomban voltunk, és Kránisz Mihály teológus professzorral beszélgettünk, aki Ervin Gábor atya életszentségéről beszélt. Őt boldoggá fogják majd avatni, és ehhez keresik most a még élő tanúkat, a tanulmányokat, a megjelent iratait, az eddigi munkáját tanulmányozzák. Császi Erzsébetet hallották.

0: Kedves hallgatóink, 2025. július 9-én elhangzott műsorunk ismétlését hallották munkatársaim, Kovács Krisztina a zenei szerkesztő, Tompos Péter technikus és a szerkesztő Bercesi András nevében is köszönöm figyelmüket. A mikrofonnál Molnár Andrást hallották.
1: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak. Hívhatnak minket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon.

0: A lélek szava. Gondolatok a keresztény életről.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus, kedves hallgatóink! Mi az imádság? Kihez imádkozzunk? Kormos Csaba poroszlói plébános atya elmélkedését hallják. A műsort Sinkovics Andrea szerkesztette.

Tisztelt rádióhallgatónk! Elmélkedtünk arról, hogy az imádságot keresztvetéssel kezdjük és végezzük. A keresztvetés jelentésére és jelentőségére igyekeztünk rámutatni elmélkedés sorozatunk első részében. A másodikban a csendre, mint a jó, vagyis Istennek tetsző és előtte meghallgatásra méltó ima feltételére és előzményére hívtuk fel a figyelmet. Szükséges elcsendesednünk, olyan csendet teremtenünk magunk körül és magunkban, belső világunkban is, amelyben Isten szavát meghallhatjuk. Nem az a lényeges ugyanis, amit mi mondunk Istennek, hanem az, amit ő akar velünk közölni. Mindezen részek szerves folytatásaként jelen alkalommal ma azt járjuk körül, hogy mi is az imádság, és kihez is imádkozunk, illetve imádkozhatunk. Először is az imádság ugyanúgy, mint az áldozat bemutatása, a vallásosság egyetemes, azaz minden vallásban megtalálható megnyilvánulása. A primitív, tehát kezdetleges, a természeti vallásokban is fölelhető valóság ugyanúgy, mint a nagy világvallásokban. A kereszténységnek kettő fontos sajátossága, azt is mondhatjuk sarokköve és tartó oszlopa, az, hogy az egy Isten három személyben áll fenn, Atya, Fiú és Szent Lélek, a másik, hogy Jézus Krisztus Isten fia is megváltó, mind a kettő hitigasság. Isten, kit a bölcs lángesze fel nem ér, csak titkon érző lelke óhajtva sejt, léted világít, mint az égő nap, de szemünk bele nem tekinthet. Írja 19. századi költőink egyik legnagyobbja, Berzsenyi Dániel, Fohászkodás című versének első verszakában. Berzsenyi nagyon szépen fogalmazza meg, hogyan dicséri az egész teremtett világ a teremtőjét, és ő is leborul a végtelenül bölcs és hatalmas Isten előtt, alázatosan hódol előtte, és imádja. Berzsenyi Dániel tehát Istent szólítja meg nagyon szépen, eredeti módon.

Mindszenty József 1948. február 10-én Budapesten mondotta. Az ima az ember erőfeszítése, hogy elérkezzék Istenhez, hogy egyesüljön vele, minden létező teremtőjével, az örök, szép, jó, igaz és erő egyetlen kútforrásával, a mennyei atyával, a megváltó Krisztussal és a teremtő lélekkel. A szentéletű magyar főpap nagyon fontos igazságokra mutat rá. Az ima Istennel való találkozás és vele való egyesülés. Másrészt, hogy itt nem, idézőjelbe téve csupán, egy istenségről van szó,

Az ima azonban elsősorban nem az ember erőfeszítésének köszönhető, hanem Isten kezdeményezésének. Az imádság Isten ajándéka. Mennyei atyánk, aki az egész világ teremtő ura is, Fia Jézus Krisztus által a Szentlélekben, hív meg minket arra, hogy vele kapcsolatba lépjünk. Ez az imádság tágabb értelmű meghatározása. Személyes és élő kapcsolat az élő és igaz Istennel. Az ismertebb meghatározás egyszerűbb megfogalmazást is jelent, amikor imádkozunk, Istennel beszélgetünk.

0: Elhangzott a lélek szava. Kormos Csaba, poroszlói plébános atya elmélkedését hallották. A műsort Sinkovics Andrea készítette. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: A Lélek Szava című műsorunkat hallották.

0: Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak minket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk! Hírek a Szent István Rádióban.
1: Kezdődik az Egerszalók ifjúsági találkozó és lelki gyakorlat, majd most csütörtöktől egészen vasárnapig tart. Ez az ország egyik legnagyobb katolikus ifjúsági eseménye, több száz 16 és 30 év közötti fiatalt várnak. A részvétel ingyenes, de

0: regisztrációhoz kötött. Az első nap a nyitó előadást Árvai Ferenc főegyházmegyei karitás igazgató tartja 13 órától, a nyitó szentmisét pedig Ternyák Csaba Jesek mutatja be 17 órai kezdettel. A szentmiséket élőadásban közvetíti rádiónk, valamint a Szent István Televízió a YouTube csatornáján. Az Európai Uniós források lehívása érdekében államháztartási szabályok módosítását kezdeményezte a kormány. Az országgyűlés honlapján olvasható törvényjavaslat szerint az ország költségvetését a kabinetnek ismét ősszel kell majd benyújtani a parlamentnek. A helyreállítási alapból Magyarországra érkező uniós források egy részét járműbeszerzésekre fordítja a kormány, és hamarosan döntés születhet új közlekedési fejlesztésekről is, mondta az Inforádióban a közlekedési és beruházási miniszter a Magyar Vasút 180 éves fennállása tiszteletére szervezett budapesti ünnepség után. Vitézi Dávid a KRESZ átalakításáról azt mondta, a társadalom többsége által támogatott szabályozást szeretnének kialakítani, ezért hamarosan egyeztetési kérdőív indul a gyors közlekedésbiztonsági intézkedésekről, a teljes KRESZ első tervezete pedig valamikor ősszel jöhet ki. Kétnapos rendkívüli parlament ülés összehívását kezdeményezte jövő hétfőre és kedre is a kormány. Ruf Bálint miniszterelnökséget vezető miniszter azt indítványozza, hogy a parlament vitassa meg a közösségi közlekedés versenyképességének és hatékonyságának javításával összefüggő intézkedések, valamint az országos közlekedés szervező és az országos gördülőállománykezelő társaság létrehozása érdekében szükséges törvénymódosítást. A központi költségvetés címrendjének a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatallal összefügg módosítását. Ugyancsak tárgyalhatja az országgyűlés a veszélyhelyzet megszűnésével összefüggő átmeneti szabályokról és a járványügyi készültségről szóló, valamint a Magyar Agrár, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamaráról szóló törvény módosítását, továbbá a közpénzügyi reformokkal összefüggésben egyes államháztartási szabályok módosítását és a Magyarország 2026. évi központi költségvetéséről szóló törvény módosítást. A kormány megkezdte a Szent István vidékfejlesztési program tárgyalását, közölte Magyar Péter miniszterelnök a Facebook oldalán. Erről még a kampány idején azt lehetett megtudni, célja, hogy a magyar vidék újra megerősödjön. 10 falunként évente 1 milliárd forint közösségi fejlesztési keret a Magyar Falu programon felül, amelynek felhasználásáról a helyiek dönthetnek, a közszolgáltatások megerősítése, házi orvosi közlekedési és közművelődési szolgáltatások fejlesztése, infrastruktúra fejlesztése és biztonságos közvilágítás, helyi adottságokra épülő gazdaságfejlesztés, új munkahelyek és hazatelepülési program. Jelentősen emelkedtek az üzemanyagok nagykereskedelmi árai. A 95-ös benzin 14, a gázolaj 7 forinttal drágult, a benzin literje így átlagosan már 601, a gázolajé pedig 615 forint. A Fidesz frakció arra szólítja fel Magyar Péter miniszterelnököt és Kapitány István gazdasági és energetikai minisztert, hogy védjék meg a magyar embereket az elszálló üzemanyagárakkal szemben. Emlékeztetnek, a Tisza párt a kampányban 480 forintos benzinárat követelt, ehhez képest az új kormány egyik leggyorsabb intézkedése a védett üzemanyagárak kivezetése volt. Végül az időjárásról. A folytatásban a fátyol és gomoly felhők mellett sok napsütés várható, zápor, zivatar helyenként előfordulhat, a szél többnyire mérsékelt marad. A hőmérséklet a reggeli órákban 15-17, napközben 31-32 fok körül alakul. Híreinket hallották.
1: Együtt éjfélig.

Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat! A mikrofonnál a szerkesztő Gedő Ágnes. Szerdai adásunk tartalmából. Leó pápa levele az ázsiai egyházhoz. Legyünk a szeretet közösség építői. Nobel-díjasok és szakértők tanácskoznak a nukleáris háborúról és a mesterséges intelligenciáról a Castel Gandolfo-i pápai palota kertjében. Az iskolapadból Lourdesba, útjukat kereső fiatalok élményei.

Leó pápa az ázsiai egyházhoz, legyünk a szeretet közösség építői. 14. Leó levelet írt Oswald Gracias bíborosnak, különleges megbízottjának, aki képviseli majd az Ázsiai Püspöki Konferenciák Szövetségének 12. plenáris ülésén Dzsakartában július 20-a és 26-a között. Legyetek a szeretet közösség, ne pedig Bábel építői. Legyetek az eljövendő ország szolgálói, ne pedig az összeomlásra ítélt tornyok urai. Ezekkel a szavakkal 14. Leó pápa megismétli a Magnifica Humanitas kezdetű enciklikájában megfogalmazott felhívását, hogy helyezzük Istent tetteink horizontjára, az emberi személyt pedig döntéseink középpontjába. Ez a buzdítás az indiai Oswald Gracias bíborosnak, Bombay nyugalmazott érsekének írt levelében olvasható, akit különleges küldöttjének nevezett ki az Ázsiai Püspöki Konferenciák Szövetségének 12. plenáris ülésére, amelyet július 20-a és 26-a között Dzsakartában, Indonéziában tartanak. A kinevezésről május 23-án számolt be az Osservatore Romano vatikáni napilap. Latin nyelven írt levelében a pápa arra buzdítja a híveket és püspök testvéreit, hogy ne féljenek bepiszkolni a kezüket korunk építkezésén, abban a reményben, hogy a szeretett ázsiai egyház soha ne szűnjön meg virágozni a hitben és az emberségben. 14. Leó a teljes egyházi közösség ezen közös elkötelezettsége révén tanítói dokumentumában a 85. Zsoltárra hivatkozva ezt írja. Az elutasított kövek, a szegények, a betegek, a migránsok és a kicsinyek szegletkővé válnak, és a földön egy közös, erős és befogadó otthon születik, ahol a szeretet és az igazság végre találkozik. Az igazságosság és a béke pedig átöleli egymást. A pásztor és az atya szívével a pápa ezért mindenkit arra szólít fel, hogy állítsák meg egy újabb Bábel építését, és egyesítsék erőiket a jó építésében, hogy az emberiség soha ne veszítse el szépségét, és a világ újra felismerhesse minden ember szívében azt a helyet, ahol Isten lakni vágyik. A június 24-én aláírt levélben 14. Leó arra is emlékeztet, hogy a pápai követ kinevezésére irányuló kérelmét Filipe Neri Antonio Sebastiao de Rosario Ferrao bíboros Goa és Damao metropolita érseke nyújtotta be. Végül képviselőjét a boldogságos Szűz Mária és hitvese Szent József szerető oltalmába ajánlja. Nobel-díjasok és szakértők tanácskoznak a nukleáris háborúról és a mesterséges intelligenciáról a Borgo Laudato Si-ben. A Nobel-díjasok mesterséges intelligenciáról és nukleáris háborúról szóló globális gyűlésének első napja július 14-én kedden kezdődött a Castel Gandolfo-ban található Borgo Laudato Si-ben, arra ösztönözve a Nobel-díjasokat, a szakértőket, az egyetemi képviselőket és másokat, hogy elgondolkodjanak a világunkat érintő legnagyobb kihívásokról. Több mint 200 Nobel-díjas, volt államfő, egyetemi képviselő és szakértő gyűlt össze július 14-én kedden a Castel Gandolfo-ban található pápai villa kertjének fenyői és olajligetei árnyékában, hogy megvitassák a mesterséges intelligencia és a nukleáris háború témáit. A tanácskozás július 16-áig csütörtökig tart, amelyet 14. Leó pápa Magnifica Humanitas kezdetű enciklikája ihletett, amely az emberi személy védelméről szól a mesterséges intelligencia korában. A gyűlés a mesterséges intelligencia, a nukleáris és autonóm fegyverek, az új digitális protokollok és a digitális fejlődés feltörekvő modelljeinek korában a fegyvertelen és lefegyverző békéről szóló római nyilatkozat aláírásával zárul. A megbeszélés célja, hogy bemutassa a mesterséges intelligencia irányítására vonatkozó irányelveket, amelyek az együttműködésre, az emberi méltóságra, az átfogó fejlődésre és a békére összpontosítanak.
A háromnapos rendezvényen olyan témákról folytatnak beszélgetéseket, mint például az emberi család törékenysége a nukleáris korban, vagy a technológia az emberiség szolgálatában, illetve a mesterséges intelligencia és a háború erkölcsi kihívásai. A konferencia első két napját a Castel Gandolfói pápai kertekben található Borgo Laudato Si-ben, Laudato Si faluban, míg a rendezvény harmadik és egyben utolsó napját a római önkormányzat székhelyén a Kapitóliumon tartják. A történelem egy olyan pillanatában gyűltünk össze, amelyet egyre mélyülő geopolitikai feszültségek, a nemzetközi rend széttöredezettsége és az intenzívebb technológiai verseny jellemez, mondta bevezető beszédében Fábio Baggio bíboros, az átfogó emberi fejlődés előmozdításáért felelős dikasztérium proprefektusa és a Borgo Laudato Si felsőoktatási központ vezetője. Kiemelte, hogy ezeket a problémákat hogyan kíséri a mesterséges intelligencia és az autonóm technológiák gyors fejlődése. Ezzel kapcsolatban Fábio Baggio bíboros hangsúlyozta egy találkozó és a különböző területeken belüli párbeszéd előmozdításának fontosságát. Egy olyan időszakban, amikor az innováció üteme gyakran meghaladja a reflexió ütemét, a világnak olyan közösen osztott elvekre van szüksége, amelyek képesek a haladást valóban emberi célok felé irányítani, mutatott rá a főpásztor. Ez a gyűlés nem csupán a kockázatok elemzésére ült össze, hangsúlyozta beszédében Silvano Maria Tomasi bíboros, a Domus Communis alapítvány elnöke, aki részt vesz az eseményen. Azért gyűltünk össze, hogy megújítsuk a reményt, és hogy bebizonyítsuk, a párbeszéd továbbra is lehetséges, hogy a bölcsesség továbbra is kísérheti a tudást, hogy az emberiség nem veszítette el a képességét, hogy irányítsa saját jövőjét. Bárcsak a jövő nemzedékei elmondhatnák majd, hogy egy olyan pillanatban, amikor az emberiség példátlan hatalommal bírt saját sorsa felett, a lelkiismeretes nők és férfiak az együttműködést választották a konfrontáció helyett, a párbeszédet a félelem helyett, és a reményt a beletörődés helyett, hangsúlyozta Tomasi bíboros. A nyitóülés középpontjában a Magnifica Humanitas, a közös otthonunk jövőjéért téma állt, mivel számos beszélgetést 14. Leó pápa első, májusban kiadott enciklikája ihletett. Az ülés Angel Fernández Artime bíboros, a Megszentelt Élet intézményei dikasztériumának proprefektusa beszédével kezdődött, aki áttekintést adott a pápa szövegéről. Ezután több neves előadó is felszólalt, köztük Juan Manuel Santos Nobel békedíjas, Kolumbia volt elnöke, aki üdvözölte 14. Leó pápa felhívását a Magnifica Humanitasban a mesterséges intelligencia lefegyverzésére. Megállapította, hogy csak hasonló szellemben cselekedve remélhetjük, hogy leküzdhetjük az emberiséget fenyegető összes egzisztenciális fenyegetést. Hangsúlyozta, hogy hatékony kormányzás nélkül nehéz, sőt lehetetlen lesz biztosítani, hogy a mesterséges intelligencia a jóért küzdő erővé váljon, amelyet az emberi méltóság, a felelősség, az elszámoltathatóság és a jogállamiság vezérel. Muhammad Yunus professzor, Nobel békedíjas és Banglades nyugalmazott főtanácsadója beszédében azt hangsúlyozta, hogy egy civilizáció végét és egy következő kezdetét éljük át, valamint annak fontosságát emelte ki, hogy a fiatalokat vonjuk be a világ jövőjének alakításába. Az ülés többi előadói között volt Agnes Kalamán, az Amnesty International főtitkára, Amir Bani Fatemi, a Biztonságos és Etikus Mesterséges Intelligencia Nemzetközi Szövetségének alapítója és igazgatósági tagja, James Muller professzor, a Nemzetközi Orvosok a Nukleáris Háború Megelőzéséért társalapítója, Karen Helberg professzor, a Paguas konferenciák főtitkára, valamint David Gross, fizikai Nobel-díjas és a kaliforniai Santa Barbara Egyetem tanszékvezető professzora. A kedd délelőtt és délután további részét számos vitaülés jellemezte, amelyek olyan témákra összpontosítottak, mint például az, amikor a mesterséges intelligencia kikerül az emberi irányítás alól. Több előadó is beszédet mondott, köztük Maria Ressa, Nobel békedíjas,
a Rappler társalapítója és vezérigazgatója, valamint olyan szervezetek mesterséges intelligencia kutatói, mint az Anthropic Institute vagy a DeepMind, különböző nézőpontokat mutatva be a témákról.

Az iskolapadból Lourdesba. Útjukat kereső fiatalok élményei. A lombardiai Busto-Arsizio városban található Enrico Tosi közgazdasági szakközépiskola a 90-es évek óta lehetőséget kínál néhány végzős tanulónak arra, hogy elkísérje a betegeket a Lourdes-i Mária kegyhelyre, az Oftál olasz betegkísérő szervezet támogatásával. A 18 éves Ginevra Maria Ceriani számára meghatározó élményt jelentett a tapasztalat. Olyan hely, ami csöndben változtat meg téged. Úgy éreztem, hogy 100 életet leéltem 5 nap alatt, mondta a lány. Unottan bámulják a mobiljukat fejükön fülhallgatóval, amiben hangosan dübörög a zene. Ezek a Z-generációt övező sztereotípiák, amelyek azonban nem fedik a valóságot. Sokkal inkább olyan tanulmányokra van szükség, mint a Giuseppe Toniolo Intézet fiatalokról szóló 2026-os jelentése, hogy visszaadjuk ennek a tényleg összetett világnak a konkrét valóságát, ami sokrétű, de sok újdonságot is rejt. Az adatok szerint a fiatalokat destabilizálják a világot sújtó válságok, és ezért bizonytalanul gondolnak a jövőre, ami kapcsolataikban is megjelenik. Ebben a jövőben azonban sokan főszerepet akarnak játszani, megszólalni és felelősséget vállalni, nem csak jelképes elismerésre vágynak. Tehát tudatos és tevékeny fiatalok, akik képesek megragadni az élet kínálta lehetőségeket. Például igent mondani egy iskolai ajánlatra, hogy csatlakozzanak néhány beteghez, akiket az olasz katolikus Lourdes-i Betegszállító Szövetség visz a Mária kegyhelyre. Ez a kezdeményezés a 90-es években kezdődött, amikor a lombardiai Varese megyében egy testnevelő tanár, Maurizio Moschini, aki már régóta hordárként önkénteskedett Lourdesban, fölvetette az ötletet az Enrico Tosi közgazdasági szakközépiskola diákjainak. Először 5-en merték fölvállalni a kalandot, de idővel még 120 diák mondott igent, nem feltétlenül hívők és katolikusok. Moschini tanár úr szerint Lourdes, ahol 14. Leó pápa hamarosan szeptember 27-én szentmisét mutat be, megváltoztatja a srácokat. Olyan utat jelent számukra, ahol jobban megismerik önmagukat, mert megtapasztalják sok ember fájdalmát és nehézségeit. Mély benyomást tesz rájuk, és megváltozva térnek haza. Ginevra Maria Ceriani számára is így volt. Nemrég töltötte be a 18-at, reálgimnáziumba jár és jövőre érettségizik, de már tudja, mit fog csinálni 2027. szeptemberében. Barátnőivel együtt Lourdesban lesz. Idén június 25-e és 30-a között 20 másik diákkal ment Lourdesba, hittantanárukkal, Antonio Samettivel, aki fiatalon megtapasztalta már ezt. Ginevra számára mély átmenetet hozott az utazás. Hiányzott az iskolából, amikor kihirdették a lehetőséget, mert egy műtét után ágyhoz kötve lábadozott hosszú ideje. Szép dolognak tűnt, de nem tudtam, hogy képes leszek-e másokat ápolni, a saját állapotomat látva. Azért elutaztam egy hét fizioterápia után. Lourdesba repülővel ment, mivel nem tudott hosszú ideig állni, de felkészült. Az étkezővel kezdett foglalkozni, terített, leszette az asztalt, társalgott a betegekkel. A fájdalom azonban előjött, ezért más után kellett néznie Ginevrának. A nehézségekkel küzdőknek nyújtott segítséget, vizet és takarókat osztott, hogy megóvja őket a hidegtől és a nyírkos levegőtől, a hordároknak segített. Úgy éreztem, hogy törleszteni valóm van a világnak. Ez a motiváció hajtotta a fiatal lányt, hogy elfogadja a Lourdes-i utat. 3 hónapig ágyban feküdtem, nagyon sok segítségre volt szükségem, és az elmúlt hetekben a kórházban maximálisan elláttak. Akik segítettek nekem, tényleg meghatározó személyek voltak, soha nem fogom elfelejteni őket. Nagy hálát érzek az ápolók, a kórházi személyzet, az orvosom, de a családom iránt is. Tehát tudom, hogy mennyire fontosak azok az emberek, akikre a nehéz pillanatokban rábízzuk magunkat. És ez a dolog különösen felerősödik Lourdesban. Megértettem, hogy valójában sokkal többet kaptam vissza, mint amennyit én adtam. Az, ahogy a betegek megnyíltak nekünk, megmutatták törékenységüket,
számomra nagy ajándék volt. És ez nem minden. Az iránta mutatott bizalom arra ösztönözte Ginevrát, hogy lebontsa a régóta emelt falakat, azokat a gátakat, amelyek befolyásolták kapcsolatait. Felbátorodtam, hogy én is ezt tegyem. Elfogadtam a gyengeségeimet, és megmutattam másoknak is. Így tehát elkezdett egyre jobban kinyílni, érezni, hogy belül megváltozik, annak az imának a beteljesedéseként, amelyet a barlang előtt tett, amikor azt kérte Máriától, hogy meg tudjon nyílni, feloldani a benne lévő gátakat. Meghatott pillanatok kísérték ezt az átmenetet a felszabadultság könnyeivel. Lourdes az öröm pillanata, ahol valami nagyszerűt élsz meg. Mind nagyon boldogok voltunk, hogy segíthetünk. Jót tenni nekem tényleg gyógyító erejű volt. És az volt sok más fiatalnak is, akik bár távol állnak a hittől, éppen a Pireneusok lábánál kezdtek föltenni önmaguknak kérdéseket, őszinte, szoros és bensőséges kapcsolatot keresni Istennel. Csupán 5 nap volt, de nekem úgy tűnt, hogy hónapok teltek el, mert mindent 100%-osan megéltem, olyan intenzíven, amit el sem tudtam volna képzelni. Főként pedig úgy tűnik, hogy egy olyan énemet ismertem meg, amelyiket el szeretném vinni a hétköznapi életbe. Lourdes az a hely, amelyik csöndben változtat meg. Úgy éreztem, hogy 100 életet éltem le 5 nap leforgása alatt, zárta gondolatait a 18 éves lány.

Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, szerdai műsorunk véget ért. Köszönjük figyelmüket! Búcsúzik a szerkesztő, Gedő Ágnes. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Laudetur Jézus Krisztus!

0: Hétvégi levél. Események, történetek, gondolatok, életről, világról, hitről, tőlünk önöknek, tőlem önnek. Hétvégi levél.
1: Kedves hallgatóink! Műsorunkban folytatjuk a hitről szóló beszélgetést. Bíró Péterné Illés Virág kollégium vezető az Egri Szent Orsolya Iskola Központ kollégiumának diákjaival beszélget. Műsorunk a 2019. október 30-ai adásunk ismétlése.
2: Dicsértessék a Jézus Krisztus!
3: Mindörökké, amen!
2: Szeretettel köszöntjük a Szent István Rádió hallgatóit. Az előző alkalommal két isteni erényről, a hitről és a reményről beszélgettünk. A mai alkalommal pedig a harmadik isteni erény, a szeretet kerül beszélgetésünk fókuszába. A szeretetet azonban elsősorban nem úgy ismerjük, mint egy erényt. A hétköznapi értelemben sokkal inkább, mint egy érzelem, mint egy érzés, ilyen értelemben használjuk ezt a szót. Ez a szó, hogy szeret, szeretet nagyon sok jelentéssel bír, nagyon sok és gazdag árnyalata van. Milyen rokonértelmű kifejezéseket tudnátok felsorolni, amelyek kifejezik ennek az igének a gazdagságát? Luca?
4: Például a kedvel, szeretnek az is ugye a szinonimája, meg szimpatizál, komál, a kedvére van, fontosnak tartja.
2: Eszter, tudnád folytatni a sort?
5: Igen, tudnám. Például az imád, rajong érte, kedvére van, vonzalmat érez.
2: Jasmin, van még valami ötleted?
6: Vonzódik, tetszik, bejön neki kedvem.
2: Anna?
7: Rokon szenvez, csíp.
2: Látjuk, hogy ezek a szavak, amelyek úgy elsőre beugrottak nekünk a szeretettel kapcsolatban, nem annyira az evangéliumi szeretetet közvetítik felénk, hanem a szeretet egy inkább passzív, az alany felénk irányuló formájáról van szó. Ugye egy olyan szeretetről, ami arról szól, hogy minket szeretnek, velünk kedves valaki, vagy azt mutatja meg, hogyha mi valamit szeretünk, kedvelünk, valami tetszik nekünk, hogy mondtátok, valamit bírunk. Általában ez a szeretet egy távol lévő jó iránti, egy jó dolog megszerzésére, birtoklására irányuló vágy. Ezt úgy is nevezik görögül, hogy erosz. Nem tudom, hogy a ti életetekből tudnátok-e erre a fajta szeretetre mondani egy példát, amikor valamit kedveltek, valamit tetszik, mi az, amit lájkoltok, ami iránt vonzalmat éreztek. Anna?
7: Hát például egy együttes, versek, zenék, divat,
2: életstílus.
6: Például könyvek, ruházkodási stílusok, ilyesmi talán.
2: Eszter?
5: Hát szerintem még ugye a filmeket is ide sorolhatjuk, különféle sorozatokat, nem is tudom, más népi kultúrákat esetleg.
2: Igen, igen, pontosan. Luca, mi az, ami neked kedves dolog?
5: De igazából ide cselekvéseket is lehet sorolni, mármint, hogy például, hogyha szeret valaki olvasni, vagy
2: pontosan
5: sportolni.
2: Igen, ezek? Igen. Ugye érdekes, hogy számos dolgot fel tudtunk sorolni, és ami érdekes, hogy nagyrészt ezek a dolgok, amiket felsoroltak, ezek tárgyak, vagy Luca mondta, hogy valami elfoglaltságok, de hogy nem személyeket említettetek. Ugye érzitek, hogy ez a szeretet és a Jézus által bemutatott evangéliumi szeretet valahogy más. A szeretet, amiről Jézus folyamatosan beszél és tanít nekünk, az nem érzelmekről, nem tetszésről, szimpátiáról, vágyakról, hanem egy aktív cselekvő magatartásról beszél, ami mindig a másik fél javára irányul. Akvinói Szent Tamás azt mondja, hogy szeretni annyi, mint valakinek a javát akarni. Soroljuk már fel, hogy mik lehetnek ennek az evangéliumi szeretetnek a szinonimái. Luca?
5: Például a megbocsájtás, a megkönnyörülés, meg Jézus ugye azt mondja nekünk, hogy szeressünk minden embertársunkat, úgy, mintha a fele barátunk lenne. És szerintem, hát ugye pont ez a lényeg benne, hogy nem szimpátián alapul, hanem mindenkivel kedvesnek kell lenni, és nem rossz indulatunknak, hanem inkább, hogy mindenkinek próbálni úgy cselekedni, hogy az neki is jó legyen.
2: Igen, azt tudtunk mondani, hogy jó Isten szeretete, meg Jézus szeretete is olyan, mint a nap, hogy egyaránsüt. Jókra, rosszakra egyaránt, nem személyválogató. Eszter, van még neked ötleted, hogy mivel tudnánk ezt a Jézusféle evangéliumi szeretetet helyettesíteni?
4: Hát igen, szerintem, amit Luca itt elsorolt, azok mellett például az adakozás, ajándékozás, a segítség, gyógyítás, felvidítás is ide sorolhatóak.
2: Igen, igen, köszönöm szépen. Biztosan találkoztatok már ezzel a szeretettel az életetek során. Arra kérnélek most benneteket, hogy egy-egy az életetekből, vagy a környezetetekből, ismerősi körből vett szép példával illusztráljátok már ezt a szeretetet, amiről Jézus beszél nekünk.
6: Jászmin? Én még egyszer kisebb koromban hazafele az iskolából elestem biciklivel, és nem tudtam fölkelni. És egy hölgy megállt mellettem az autóval, és megkérdezte, hogy tud-e valahogy segíteni. És látásból ismertem a hölgyet, de sose beszéltem még vele, nem váltottunk két szót se, köszönöm viszonyban se voltunk, és azt, hogy megkérdezte, hogy tud-e segíteni, hogy bajom esett-e, megsérültem-e, az szerintem nagyon kedves volt tőle.
2: Igen, ugye ennek a hölgynek valószínűleg semmilyen érdeke nem fűzött azhoz, hogy neked segítsen, lehet, hogy sietett a munkába, más dolga volt, mégis megállt és segített neked. Eszter, te találkoztál ilyen hasonló szeretettel az életedben?
4: Szerintem az is az, amikor például én egy olyan emberhez vagyok kedves és segítőkész, aki esetleg nem ugyanígy viselkedik velem, de én ezek ellenére ugyanúgy kedvesen bánok vele és segítek neki, ha kéri.
2: Igen, igen, ugye Jézus beszél az ellenség szeretetről, ami már egy sokkal magasabb erkölcsi követelmény, mint hogyha csak azokat szeretnénk, akik velünk is kedvesek, jót tesznek velünk, ugye az talán nem is olyan nehéz.
4: Én nem egy ilyen konkrét példára gondoltam, hanem például mikor a buszon átadom a helyemet, vagy segítek leszállni, vagy felszállni egy idősebb bácsinak, vagy néninek, és az olyan jó érzéset tölt el utána, mint hogyha nem is tudom, így a szeretet tényleg így érzem, hogy így elönt belülről, és ez így olyan jó érzés.
2: Igen, így is van, a szeretet sugárzik, úgyhogy látszik rajtad is, és hát hat a környezetedben élőkre, és az az érdekes, hogy nem is csak arra, ugye, akinek átadjuk a helyünket, hanem ott, akik mindezt látják. Na, Jézus is számos történetet elmond, amelyekkel elénk tárja a szeretet titkát. De nem csak a történetekkel tanít minket, hanem maga is cselekszik. Jó mesterként saját maga mutatja be nekünk, hogyan kell helyesen szeretnünk, cselekednünk. Soroljunk fel az életéből pár eseményt, amelyeken keresztül egyrészt megismerjük az Isten szeretetét, másrészt megismerjük a felebaráti szeretetet.
7: Hát a gyógyítás, a tanítás, a segítség, megbocsájtás, egymás meghallgatása és az ajándékozás.
2: Igen, ezek mind jelen vannak Jézus életébe. Mondjunk már rá konkrét történeteket, amikben ezt látjuk, hogy tényleg Jézus képes arra, hogy megajándékozott bennünket, megajándékozta a tanítványait, hogy Jézus gondoskodik a tanítványairól.
7: Hát Jézustól ugye magát a hitet is kaptuk, és ez is egy nagy ajándék.
2: Igen, Jászmin?
6: Például a bénakező ember, akit szombaton meggyógyított, Kafarnaumi százados szolgájának gyógyítása, Jerikói vak gyógyítása, leprású gyógyítása például.
2: Jézus egy gyógyító volt, számos embert meggyógyított, sőt, jól mondtad, hogy ezt a bizonyos bénakező embert, ráadásul még szombaton, ugye egy munkaszüneti napon gyógyította. Jézus számára fontosabb volt a szeretet, mint fontosabb volt az ember, mint a törvény. Eszter.
4: Hát Jézus ugye gondoskodott is, például az utolsó vacsora előkészítése, halálakor a szűzanyára bízza János apostolt és a tanítványokat.
2: Pontosan. Luca?
4: Például még a tanításaival, a példabeszédeivel, meg hát igazából az is, hogy feltámadt, megváltott minket.
2: Jézus egész életét végig kísérik a szeretet cselekedetei, különböző formákban nyilvánul ez meg, gyógyít, tanít, halottakat támaszt fel, ördögöt űz, ha arról van szó, gondoskodik, ugye a kánai megnyegzőn, gondoskodik a bajba került násznépről, akiknek elfogyott a bora, és azt is látjuk, hogy ezekben az esetekben, jelenetekben Jézus mindig többet ad, mint amit elvárnánk tőle. Ugye akár gondoljuk a kánai menyegzőre, hogy nem akármilyen bort ad, hanem a legjobb bort adja. Vagy a csodálatos kenyérszaporításra, hogy úgy nem strigulálsz, hogy hát van itt ennyi ember, akkor ennek ennyi kenyérre lesz szüksége, meg ennyi halra, hanem olyan bőségesen oszt, hogy még jó sok maradék is marad. Talán Jézus legnagyobb szeretett cselekedete az nem más volt, mint a halála és a feltámadása. Ugye a katekizmusban van egy ilyen kérdésünk, hogy hogy szerette Isten a világot, és az a válaszra, hogy Isten úgy szerette a világot, hogy egyszülött fiát adta értünk. Amint látjuk, tehát Jézus szeretete mindig személyek felé irányul. Mindig a másik javát keresi, szolgálja és mindig cselekvő. Nem egy elmélet, és nem egy érzelem, nem egy vágy. Mi segít minket abban, hogy jóvá váljon a szeretetünk? Honnan tudjuk, hogyan kell jól szeretnünk? Luca?
4: Például a hit és a lelkiismeretünk.
2: Igen?
4: És hogy honnan tudjuk, hogy hogyan kell szeretnünk? Mm-hmm. Igazából ugye Szentírásban is olvashatunk Isten szeretetéről, meg így a mindennapink részévé válik, hogyha mi is szeretjük az embereket.
2: Ugye az előbb mondtam, hogy azért a szeretet mögött mindig ott van az értelem és az akarat. Hogyha nincs mögötte, akkor inkább egy vágyvezérelt indulat marad a dolog.

0: Jézus maga is tanít bennünket, hogyan kell élnünk a krisztusi szeretetet. Számos tanítása aforizmává vált, a mindennapokban is emlegetjük ezeket, talán már el is felejtkeztünk arról, hogy ezek a rövid bölcsességek Jézusig nyúlnak vissza. Biztosan ismertek ti is ilyen mondásokat, soroljunk már fel párat ezek közül. Eszter, milyen aforizmákat ismersz még?
1: Hát például, hogy nagyobb szeretete senkinek sincs annál, mint aki életét adja barátaiért.
0: Mit fejez ezzel ki Jézus?
1: Hát, hogy valaki képes az életét adni mondjuk a barátaiért, vagy tehát, hogy életét odaajándékozó szeretet.
0: Ha nem is a teljes életünket, nem is halunk meg a másikért, de mindenféleképpen önmagunkból adunk a másiknak valamit. Nuca?
2: Például, amit egynek tesztek, a legkisebbek közül, azt nekem teszitek.
0: Pontosan mire gondol itt Jézus?
2: Hát, hogy neki minden kis cselekedet számít, és minden fontos.
0: Lehet, amit így egymással cselekedtünk. Meg azok a legkisebbek, akik szükséget szenvednek. Tehát itt arról a szeretetről beszél, amikor nem az édesanyánkat szeretjük, nem a jól szituált barátnőnket, hanem valóban azok felé fordulunk, akik rászorulnak a szeretetünkre. Lehet ez egy bűnös ember, ugye Jézus beszél az éhezőkről, akik börtönben vannak, a betegek. Anna, tudsz még ilyen bölcsességet mondani, vagy egy képet, egy nagyon ismert képet?
3: Szerest fele barátodat, mint önmagadat.
0: Igen, ugye ezt is milyen sokszor mondjuk. Jázmin?
4: Amit akartok azért, hogy az emberek ti veletek cselekedjenek, mind azt ti is úgy cselekedjétek azokkal.
0: Vagy gondoljatok bele, hogy Jézus ugye beszél nekünk a megbocsátásról is, és mondja ezt a két számot, hogy 7-szer és 70-szer 7-szer, hogy ezt is úgy használjuk azért, vissza-vissza nyúlunk gondolatilag oda, hogy azt mondja, hogy amikor kérdezi tőle Péter apostol, hogy Uram, hányszor vétkezhet ellenem az én atyám fiam? Úgy, hogy én megbocsássak neki. Még 7-szer is? Kérdezi Péter. És Jézus azt válaszolja, hogy nem azt mondom neked, hogy 7-szer, hanem még 70-szer 7-szer is. Vagy ugye ez a nagyon ismert kép, amit meg használunk is a mindennapokban, az irgalmas szamaritánus. Ezt Jézus pontosan a felebaráti szeretet szemléltetésére használja és mondja el nekünk. Jézus parancsba adja nekünk a szeretetet. Kérdezik tőle a farizeusok, hogy mi a fő parancs, és mit kell tenni, hogy eljussunk az örök életre. És Jézus így válaszol nekik. Szeresd Uradat Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből, minden erődből és teljes elmédből. Fele barátodat pedig, mint önmagadat. Mit gondoltok, lehet-e parancsba adni a szeretetet? Lehet-e valakit parancsra szeretni? Uca?
2: Szerintem nem. Mert mint az nem tudom, hogy mennyire lehet igazi szeretet, hogyha valakit így nyilván tudunk valamennyire szeretni, hogyha akarjuk, de szerintem nem lehet így. Hogyha valaki megparancsolja nekem, hogy szeressem őt például, akkor az attól nem feltétlenül fogom szeretni.
0: Eszter?
1: Hát én is ugyanígy gondolom, mint Luca. Szerintem egy utasításra nem lehet teljesen odaadóan szeretni valakit, mert igazából az érzéseinket nem teljesen mi irányítjuk.
0: No, próbáljuk egy kicsit körüljárni azt, hogy mégis Jézus hogy érthette ezt, hogy parancsolja nekünk ezt a szeretetet. Jézus az övéit mindvégig szeretve nyilvánítja ki az atya szeretetét, amelyet maga kap, és az utolsó vacsorán új parancsot ad a tanítványainak. Amint engem szeret az atya, úgy szeretlek én is titeket. Maradjatok meg az én szeretetemben. És úgy folytatja, ez az én parancsom, hogy szeressétek egymást, ahogyan én szerettelek titeket. Látjuk tehát, hogy Jézus ezt a parancsot egy kapcsolati rendszerbe ágyazza be. Egy atya-fiúi viszony keretébe helyezi tehát Jézus kérését. Mi az, ami, hogyha rátok szól valaki, vagy parancsba ad, akkor általában úgy tesztek. Mi lehet ennek az oka? Eszter?
1: Hát például, ha valakit szeretünk, akkor már csak azért is megtesszük, hogy neki jót tegyünk, vagy tehát, hogy lássa, hogy azért hallgatunk rá, és mi is szeretjük őt.
0: Igen, igen.
1: Illetve, hogyha valamit el szeretnénk kerülni, mint tehát, hogy mondjuk félelemből, vagy valami büntetést kapunk miatta később, vagy...
0: Luca?
2: Hát én egyetértek Eszterrel, hogy ezt különböző féleképpen lehet érteni, mert például, hogyha az anyukám szól rám, akkor azt azért megcsinálom, mert szeretem őt, és nem szeretnék neki fájdalmat okozni esetleg azzal, hogy nem csinálok meg valamit, de például, hogyha egy tanárom mondja, akkor félek a következményektől azért, hogy mi lesz, hogyha nem.
0: Nagy Szent Bazilios tökéletesen megfogalmazta ezt a három dolgot, azt mondja, hogy ugyanis vagy a büntetés miatti félelem miatt fordulunk el a rossztól, és akkor szolgalelkűek vagyunk, vagy a jutalom gyümölcsét keresve saját hasznunkra teljesítjük a parancsot, és így a béresekhez válunk hasonlóvá. Vagy a törvényhozónk iránti megbecsülés és szeretet miatt, és így fiakká válunk. És ugye ez a harmadik, amikor egy kapcsolat áll a kérés teljesítése mögött. Ahogy Luca mondta, a legszemléletesebb példája, ahogy a Szent Bazilios is mondja, ez az atyai gyermeki szülői kapcsolat. És ebben a kapcsolatrendszerben, ahol mi Isten fiai, Jézus barátai vagyunk, kéri tőlünk a szeretet parancsának megtartását. Isten fogadott gyermekei vagyunk tehát, a mennyország örökösei. A szeretet tehát mindig több, mint Isten parancsának teljesítése. Ez mindig egy szabad emberi cselekvés, egy döntés, melyet az értelem kísér, egy akarati tett, amely Isten felénk irányuló végtelen, atyai szeretetéből, és a mi gyermeki, engedelmes szeretetünkből fakad. Na, sok szép dolgot elmondtunk a szeretetről. Hogyan tapasztaljátok az életetekben? Könnyű szeretni másokat, vagy nehéz? Mit gondoltak, nem kére lehetetlen tőlünk Jézus?
1: Hát nem mindig olyan könnyű szeretni a másikat, mert ha mondjuk a másik tesz ellene, hogy ne annyira kedveljük, vagy szeressük őt, akkor elég nehéz, de szerintem később azt a szemét is lehet más belátásra bírni, és akkor könnyebb lesz. Viszont ugyanúgy lehet könnyű is szeretni a másikat, hogyha elég nyitottak vagyunk, és a másik fél is nyitott velünk szemben.
0: Luca?
2: Szerintem nem kér tőlünk lehetetlent Jézus. Van, amikor nehéz, hogyha velünk rossz indulatúak, akkor persze nehéz úgy hozzáállni a másikhoz, hogy kedvesen, és akkor segíteni neki, de nem tudom, azért szerintem meg lehet próbálni. Nekem attól nem lesz sem könnyebb, sem jobb, sem rosszabb, hogyha most én rosszul állok hozzá, vagy jól.
0: Honnan ismerhető fel az, aki szeretetben él? Milyen jelek és ajándékok kísérik annak az életét? Anna?
3: Aki szeretetben él, az általában mindig mosolyog, és ilyen pozitív energiát sugároz magából, és egyszerűen jó érzés ránézni.
0: Jászmi?
4: Szerintem, aki szeretetben él, ugye, ahogy Anna is mondta, sokkal boldogabb, meg nyugodtabb, és nyitottabb az emberek felé.
0: Eszter?
1: Tehát, aki szeretetben él, annak az embernek jó lelki ismerete is van szerintem, és ő is ugyanannyira szeret sugározni a szeretetet másokhoz, mint hogy ő azt kapja. És hát biztos, hogy sok barátra tesz szert, meg békés lehet és vidám.
0: A szerető szívben úgy mondjuk, hogy a Szentlélek gyümölcsei teremnek. Az öröm, a békesség, a türelem, béketűrés, jóság, kedvesség, szerítség, a hűség, a szerénység, az önmegtartóztatás és tisztaság. Adásunk végén Szent Pál szeretett himnuszának mai nyelvre való átköltésével búcsúzunk a kedves hallgatóktól. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
5: Mindenekké, amen!
0: Fabin Tamás, a szeretett himnusz mai nyelven. Ha olyan kiváló szónok vagyok is, mint Kossuth Lajos, vagy Martin Luther Kinggel együtt hirdetem, hogy van egy álmom, de szeretet nincs bennem, olyanná lettem, mint egy leomlott templomtorony megrepett harangja. Ha futurológusként, a jövő mérnökeként, vagy csalhatatlan közvéleménykutatóként előrelátom is a jövőt, szeretet pedig nincs bennem, olyan vagyok, mint egy összalapított, üres kólásdoboz, amelyet unottan rúgnak tovább a kamaszok. Ha akkora hitem van is, mint Assisi Szent Ferencnek, Luther Mártonnak és egy dunántúli parasztasztonynak együttvéve, de szeretet nincs bennem, olyanná lettem, mint a szél által cibált ördögszekér. Ha önfeláldozóan támogatok is alapítványokat, vagy tizedet adok minden jövedelmemből, szeretet pedig nincs bennem, olyanná lettem, mint aki követ ad kenyér helyett és skorpiót hal helyett. Ha két végén égetem is a gyertyát, hajnaltól késő estig robotolok, éveken át nem megyek szabadságra, ám szeretet nincs bennem, olyan lennék, mint egy üres belű hagyma. Ha naponta végigjárom a damaszkuszi utat, rongyosra olvasom a Bibliát, ha halálomra bizakodó hittel tekintek, úrvacsorával vagy a betegek szentségével megerősítve készülök elmenni, de szeretet nincs bennem, semmi hasznom abból. A szeretet jelentéktelen, mint amikor valaki szamárháton vonul be a városba. A szeretet nevetség tárgya, mint amikor valakinek kezében nátszálat, fejére tövisszkoszorút adnak. A szeretet balek, mint amikor valaki kínzóért imádkozik. A szeretet esendő, mint amikor valaki azt mondja, szomjúhozom. A szeretet meglepő, mint amikor valaki szelíde megszólít egy gyászoló asszonyt a hajnali kertben. A szeretet játékos, mint amikor valaki tanítványai előtt megy Galileába. A szeretet nem fúj egy követ a benfentesekkel, nem kacsint össze a hatalommal, nem bizonygatja önmaga fontosságát, nem örül a pártok és politikusok acsarkodásának, de együtt örül az asszonnyal, aki megtalálja elgurult drachmáját. Nem örül az ügyeskedéssel szerzett vagyonnak, de együtt örül a mezők liliomaival és az égmadaraival. Nem örül a doppinggal elért világcsúcsnak, de együtt örül a fogyatékos kisfiúval, aki szája szélén csorgó nyállal, nagy erőfeszítésekkel társának tudja dobni a labdát. A szeretet soha el nem múlik. Nem veszti el szavatosságát, nem évül el, nem kerül ad acta, nem lesz unalmas, mint a tegnapi újság. Legyenek bár istentiszteletek, véget fognak érni. Legyenek bár egyházak, meg fognak szűnni. Legyen bár ökumenikus mozgalom, el fog töröltetni. Mert még nem találtuk meg a rák és az éc ellenszerét, nem értjük távoli földrészek lakóinak a nyelvét, nem fogjuk fel más civilizációk felénk sugárzott jeleit. Ám egykor majd egyetlen asztalt ülünk mindnyájan körül, és ő lesz majd minden mindenben. A szeretet nélküli kötelességtudat kedvetlen, a szeretet nélküli felelősség figyelmetlen, a szeretet nélküli igazság kemény, a szeretet nélküli okosság gőgös, a szeretet nélkül barátságosság hűvös, a szeretet nélküli rend kicsinyes, a szeretet nélküli hatalom kíméletlen, a szeretet nélküli birtoklás fösvény, a szeretet nélküli adakozás képmutató, a szeretet nélküli vallásosság bigott, a szeretet nélküli hit vakbuzgó, a szeretet nélküli remény fanatikus, a szeretet nélküli élet értelmetlen. Most azért megmarad a hit, a remény, a szeretet, e három. Ezek közül pedig a legnagyobb, Jézus.
6: Kedves hallgatóink, elhangzott Hitvalló című műsorunkban Bíró Péterné Illésvirág kollégium vezető, az Egri Szent Orsolya Iskola Központ kollégiumának diákjaival beszélgetett. Műsorunk a 2019. október 30-ai adásunk ismétlése volt.
7: Itt a Szent István Rádió. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak minket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!

0: Napbúcsúztató.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus, kedves hallgatóink! Pár perc múlva éjfél, amikor a himnusszal véget ér a Szent István Rádió mai adása. Ezután óránként hírekkel és időjárás jelentéssel várjuk Önöket, valamint megismételjük a napközben elhangzott műsorainkat. 0 óra 5 perckor Neil Boyd, Egek, mit évő legyek című regényének 10. részét Tóth Levente olvassa fel a Beszélő könyvek című irodalmi sorozatunkban, majd keresztény könnyű zene szól. 1 és 2 óra között újra meghallgathatják a regionális híreket, a kora esti hírmondót és régiónk sporthíreit. 2 óra 5 perckor kezdődik a szószóló, melyben Kránic Mihály teológus professzor beszél Ervin Gábor atya életszentségéről. 2 óra 50 perckor mi az imádság, kihez imádkozzunk? Erről elmélkedik Kormos Csaba poroszlói plébános atya. 3 óra 5 perckor a Múltunk pillérei című történelmi sorozatunkban Váradi Pál egri püspökről Buda Péter atya teológiai tanár gondolatait hallják. 4 órakor zenei összeállítás szól, melyben Rúzsa Magdi Kossuth Díjas énekesnőt és Balázs János Kossuth Díjas zongoraművészt hallják. Kedves hallgatóink, műsorismertetéssel legközelebb reggel 5 óra után jelentkezünk. 14. Leó pápa gondolatával köszönjük meg egész napos megtisztelő figyelmüket. A szolgaságban Krisztus szabadulás, a háború ostora alatt Krisztus remény, a bűn órájában Krisztus megbocsájtás. Kedves hallgatóink, műsoraink készítésében munkatársaink voltak Birincsik Márton, Berec Renáta, Debnár Ádám, Domán Vivien, Drimba Miranda, Farkas Erzsébet, Fekete Gábor, Klész Beáta, Koleszár Krisztián, Kónya Éva, Kovács Krisztina, Kriston Tamás, Molnár András, Papildikó, Somosvári Eszter Anna, Tikovics Ernő, Tompos Péter, Turi Sarolta, Vasvári Bernadett és Varga Ildikó. Köszönjük megtisztelő figyelmüket a rádió elnöke, Buda Péter atya és az igazgató főszerkesztő Bércesi András nevében is. A műsorvezetőt Sinkovics Andrát hallották. Minden kedves hallgatónknak nyugodalmas éjszakát és a jó halál kegyelmét kívánjuk. Dicsértessék a Jézus Krisztus!

előre gyártott skémák szerint próbálja megérteni a begyakorolt beszédet, amely klisé-szerű felfogásával Jézus sajátos létmódját inkább eltakarja, mint felfedi, az édes üdvözítő elrajzolt képét, amely sokszor érzelgősen ábrázolja őt, titkát pedig szentimentális, középszerű szürkíti. Minden valótlant, kicsinosítottat félre kell tennie, még végre megérzi, milyen nyugtalanító és titokzatos volt alapjában véve Jézus léte. Mutatis mutandis, így módon kellene a szülői háznak is a gyermeket közel vinnie Istenhez, Jézushoz. Uram, ki megáldod a téged áldókat, és megszenteled a benned bízókat, üdvözítsd népedet, és áld meg örökségedet, egyházad teljességét őrizd meg. Dicsőíts meg minket isteni erőddel, és ne hagyj el minket, kik benned bízunk.

Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak minket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!

0: Hírek a Szent István Rádióban.
1: Az Európai Uniós források lehívása érdekében államháztartási szabályok módosítását kezdeményezte a kormány. Az országgyűlés honlapján olvasható törvényjavaslat szerint az ország költségvetését a kabinetnek ismét ősszel kell majd benyújtani a parlamentnek. A helyreállítási alapból Magyarországra érkező uniós források egy részét járműbeszerzésekre fordítja a kormány, és hamarosan döntés születhet új közlekedési fejlesztésekről is, mondta az Inforádióban a közlekedési és beruházási miniszter a Magyar Vasút 180 éves fennállása tiszteletére szervezett budapesti ünnepség után. Vitézi Dávid a KRESZ átalakításáról azt mondta, a társadalom többsége által támogatott szabályozást szeretnének kialakítani, ezért hamarosan egyeztetési kérdőív indul a gyors közlekedésbiztonsági intézkedésekről, a teljes KRESZ első tervezete pedig valamikor ősszel jöhet ki. Kétnapos rendkívüli parlamenti ülés összehívását kezdeményezte jövő hétfőre és kedre is a kormány. Ruf Bálint miniszterelnökséget vezető miniszter azt indítványozza, hogy a parlament vitassa meg a közösségi közlekedés versenyképességének és hatékonyságának javításával összefüggő intézkedések, valamint az országos közlekedés szervező és az országos gördülőállománykezelő társaság létrehozása érdekében szükséges törvénymódosítást. A központi költségvetés címrendjének a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatallal összefüggő módosítását. Ugyancsak tárgyalhatja az országgyűlés a veszélyhelyzet megszűnésével összefüggő átmeneti szabályokról és a járványügyi készültségről szóló, valamint a Magyar Agrár, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamaráról szóló törvény módosítását, továbbá a közpénzügyi reformokkal összefüggésben egyes államháztartási szabályok módosítását és a Magyarország 2026. évi központi költségvetéséről szóló törvény módosítást. A kormány megkezdte a Szent István vidékfejlesztési program tárgyalását, közölte Magyar Péter miniszterelnök a Facebook oldalán. Erről még a kampány idején azt lehetett megtudni, célja, hogy a magyar vidék újra megerősödjön. 10 falunként évente 1 milliárd forint közösségi fejlesztési keret a Magyar Falu programon felül, amelynek felhasználásáról a helyiek dönthetnek, a közszolgáltatások megerősítése, házi orvosi közlekedési és közművelődési szolgáltatások fejlesztése, infrastruktúra fejlesztése és biztonságos közvilágítás, helyi adottságokra épülő gazdaságfejlesztés, új munkahelyek és hazatelepülési program. Jelentősen emelkedtek az üzemanyagok nagykereskedelmi árai. A 95-ös benzin 14, a gázolaj 7 forinttal drágult. A benzin literje így átlagosan már 601, a gázolajé pedig 615 forint. A Fidesz frakció arra szólítja fel Magyar Péter miniszterelnököt és Kapitány István gazdasági és energetikai minisztert, hogy védjék meg a magyar embereket az elszálló üzemanyagárakkal szemben. Emlékeztetnek, a Tisza párt a kampányban 480 forintos benzinárat követelt, ehhez képest az új kormány egyik leggyorsabb intézkedése a védett üzemanyagárak kivezetése volt. Lemond parlamenti mandátumáról Szijjártó Péter, közölte a Facebook oldalán. A volt külgazdaság és külügyminiszter a kínai BYD külső kapcsolataiért és az új üzletágok fejlesztésért felelős vezetőjeként dolgozik tovább. A nyár csúcsigazolása a BYD autógyári, hajrá Péter, reagált Orbán Viktor a Fidesz elnöke. A Fidesz országos elnöksége jövő heti ülésén foglalkozik majd a frakcióval kapcsolatos személyi döntésekkel, közölte Havasi Bertalan. Az ellenzéki párt kommunikációs igazgatója azután tudatta ezt, hogy előbb Gulyás Gergely mondott le a frakcióvezetői posztról, most pedig Szijjártó Péter jelentette be, hogy távozik a politikából. Végül az időjárásról. A folytatásban a fátyol és gomoly felhők mellett sok napsütés várható, zápor, zivatar helyenként előfordulhat, a szél többnyire mérsékelt marad. A hőmérséklet a reggeli órákban 15-17, napközben 31-32 fok körül alakul. Híreinket hallották.

0: Beszélő könyvek. Irodalom folytatásokban.
1: Kedves hallgatóink, Neil Boyd Egek, mit évő legyek című regényének 10. részét Tóth Levente előadásában hallják. A műsort Somosvári Eszter Anna szerkeszti.
2: Neil Boyd Egek, mit évő legyek.

Az új segéd. A nevem Tony Marlowe, atyám. Örülök, hogy megismerhettem Mr. Marlowe. Ez a feleségem Rena és a két lányunk. Mary 8 éves, Janna 5. Péntek este volt még elég korán. Egyedül álltam hátul a Tipton Hallban, bárgyún, mosolyogva, csak úgy általában. A termet hetenként egyszer szoktuk kibérelni családi találkozók megrendezésére. Szerettem volna szívélyesen viselkedni, így megkönnyebbülés volt számomra, amikor egy barátságos csoport odajött hozzám és beszélgetni kezdett. Gondolom, Tony, a mi egyházközségünkhöz tartozik. Egész életemben itt éltem. Rena az idegen Glasgow-ból jött. A lányok eltanulták a kiejtését. Meghallaná, ha a nyelvük nem volna csomóba kötve. A lányuk anyjukba kapaszkodtak, csavargatták a lábukat és vihogtak. Nem jönne el egyszer hozzánk, atyám? Igen, igen, jöjjön, igyon meg velünk egy csésze teát, mondta Rena erősen glasgowi kiejtéssel. Akármikor jön, örülünk magának. Nagyon szívesen, hol laknak? A lakásunk a boltunk fölött van, az a fűszeres üzlet, amilyen a Culver Street sarkán. Ismerem, mondtam. És hogy megy az üzlet? Hát pillanatnyilag túl nagy az űrzavar. A fűsegédemet épp most döntötte le a lábáról egy krónikus bronchitis roham, és nem találok helyette senkit, sem szerelemért, sem pénzért. A munka elég kemény, és ehhez az is jön, hogy szombaton délután már senki nem hajlandó dolgozni. Ez a beszélgetés jutott az eszembe, amikor a következő vasárnap a déli mise után egy széles, zömök, marcon a külsejű alak jelent meg a sekrestjében, sapkájával a kezében. Archie Lee vagyok, jelentette be, miközben a zöld mise ruhát vetettem le. Gondoltam, legyünk jó hiszeműek, és kezet fogtam vele. Rendkívül göcsörtös kéz volt, mint egy tölgyfa ága. Miben segíthetek, Mr. Lee? Miközben ezt mondtam, az volt az érzésem, gondolatban kifosztja a zsebeimet. Az 50-es éveiben lehetett, borotválatlan volt, szegényesen öltözött. Hát kéne nekem egy kis segítség, atyám. Nos, Mr. Lee, Archie. Egyház községünkben van egy ilyen jól szervezett társaság, a Páli Szent Vince Egyesület. Ha igazán rászorul, biztos vagyok benne, nem pénzt kérek, atyám. Nem pénzt? Nem pénzt, felelte. Hát mit? Munka kellene nekem. Olyan nehéz munkát kapni? Kérdeztem, mintha én minden héten újat tudnék találni. Mi baj van a munkaközvetítő hivatallal? Hát, hiába való, atyám, még ha szereznek is nekem munkát, ami nem gyakran történik, valahogy nem tudom sokáig megtartani. Bent volt Archie? Kérdeztem éles látóan. Archie lehajtotta a fejét. Ugye nem mondja meg senkinek, atyám? Eszem ágában sincs. Akkor hát szigorúan bizalmas ügy, teljesen köztünk marad? Becsületbeli kérdésként fogom kezelni, mintha gyónási titok lenne, mondtam, Dudleswell atyát utánozva. Archie kifejezetten dorombolt örömébe. Igaz, ami igaz, atyám, vallotta be. Életemben már sokszor voltam bent, többször bent, mint kint, ha érti, mire gondolok. Bólintottam. De Istenemre mondom, atyám, mondta Archie keresztet vetve, 6 hónappal ezelőtt megfogadtam magamnak, hogy jó útra térek, és ezt meg is tettem. Igazán megtettem. Ezt örömmel hallom, mondta, miközben levettem mise öltözetem utolsó darabját. Érdekelt Archie. Ő volt az első elítélt fegyenc, akivel valaha találkoztam. Azt reméltem, az ismerettség hasznos lehet majd papi pályámon. Küzdelmes dolog volt, mondhatom magának, atyám. Amikor az emberek megtudják, hogy valakinek priusza van, már nem állnak szóba vele, érti, mire gondolok, és ha kilöknek a hóba, újra és újra hanyatt esem. Feljelentik magát, Archie. Archie lebigyeztette a száját, és sóhajtott, jelezve, hogy a helyzet sokszor igazán elkeserítő. Én tovább küszködöm, atyám, mert szóval nem jól van az, hogy az ember egész életében bűnöző legyen, de úgy gondolom, maga nem is tudhat ilyen dolgokról. Siettem biztosítani Archie-t, hogy a megértés a foglalkozásomhoz tartozik. Segítene nekem, hogy valami munkát kapjak, atyám. Ekkor jutottak eszembe Tony Marlowe szavai, hogy kevés a munkaerő a fűszerüzletében. Mennyire erős maga, Archie?
Egyszer elemeltem egy páncélszekrényt, ami csak nem 300 fontot nyomott. Muszáj volt ezt tennie, Archie? Kérdeztem. Nem tetszett, hogy ilyen példát választott ereje bizonyítására. Hát, lássa, nem tudtam betörni azt az szóval azt a dolgot, atyám. Tartsak egy bemutatót, látja ezt a széfet? Rámutatott a plébánia páncélszekrényére, amelyben a kelyheket őriztük és a vasárnapi gyűjtés eredményét. Mondja meg, hova rakjam, és megteszem. Erre igazán nincs szükség, Archie, mondtam, és odamentem a széfhez, becsuktam, és ráfordítottam a kulcsot. Miattam ugyan nem kell bezárnia, atyám. Ha akarom, egy fogkefével is ki tudom nyitni, de ahogy már mondtam magának, most már egyenesebb vagyok, mint a kötél végén lógó hulla. Elhiszem, mondtam elszégyelve magam. Még egy kérdés, Archie. Bökje ki, atyám. Van kifogása az ellen, hogy szombaton, délutánonként is dolgozzon? Hát, ezt sose csináltam, mióta kijöttem a sitről, de megteszek én mindent, hogy ne ólálkodjon a farkas az ajtóm előtt. Rendben van, Archie, meglátom, mit tehetek magáért. Ismerek egy fűszerest, aki munkaerőt keres a raktárába. Ha 3-kor eljön a plébániára, megmondom, felveszi-e magát. Ó, ez igazán krisztusi dolog magától, búcsúzkodott Archie. Ebéd után telefonáltam Tolly Marlowe-nak, és megmondtam, volna számára egy lehetséges segédem, aki bármikor, amikor akarja, el tudná kezdeni a munkát, és aki hajlandó szombaton is dolgozni. Milyen ember, atyám, mondja meg őszintén? Hát, elég becsületesnek látszik, kerteltem. Jól számol? Hát, tudom, hogy a maga idejében sok pénzzel volt dolga, mondtam, és elhiheti, olyan erős, mint egy sörös ló, és olyan készséges is. Mondok valamit, atyám, magának elhiszem, hogy oké, egy hét próbaidőt adok neki, holnap reggel 8-kor elkezdheti a munkát. Nagyon köszönöm, Tony. Nincs mit, de nyomatékosan mondja meg neki, hogy ez először csak egy hétre szól. Megígértem. Mikor később délután Archival beszéltem, oda volt örömébe, hogy alkalmal ezt bebizonyítani, tisztességes voltát. De nem köpte ki, hogy sittem voltam, atyám. Mielőtt megdorgálhattam volna, hogy kételkedik bennem, maga mondta, ja, hát persze, hogy nem, de nem is hozok magára szégyent, ami elmúlt, elmúlt, hát nem igaz? Bízhat Archie-ban. Másnap reggel elhatároztam, hogy meglátogatom a Marlowe családot, és egyben meg is nézem, rendesen viselkedik-e Archie. 12:30 körül járt, mikor beléptem a boltba. Archie szorgalmasan dolgozott, 2 magas polcot rakott meg Heinz-féle babfőzelék konzervekkel. Mikor meglátott, minden elfogódottság nélkül széles, bizalmas mosolyjal köszöntött. Örülök, hogy látom, atyám. Én is magát, Archie. Egy ház községi látogatásra jöttem a Marlowe családhoz. Mr. Marlowe, kiáltott Archie. Tonynak kis irodája volt hátul, ahol a számadásait tartotta, és az utazó ügynökökkel tárgyalt. Halló, atyám, pillanatnyilag épp egy ügynök van nálam, szólok Renának, hogy itt van. Rena lejött értem. Jöjjön fel, atyám, csinálok egy csésze kávét. A nappaliban Rena elmondta, hogy Tony benyomása Archie-ról eddig nagyon kedvező. Keményen dolgozik, barátságos a vevőkkel, és ami több, tisztességes fickónak látszik. Remek, mondtam. Igen, igen, itt volt az az öreg hölgy. Mindig itt lábatlankodik és igazi csapás. Miközben a paradicsomunkat válogatta és tapogatta, nem vette észre, hogy lejtette a pénztárcáját. Archie látta, mi történt, és visszaadta neki. A hölgy azt mondta, 15 font volt benne. Még vagy 20 percig beszélgettünk, iszogatva a kávét, amikor valaki hirtelen feldübörgött a lépcsőn, és Tony robbant be a szobába. Bojd, atya, lihegte. Valaki épp most telefonál, és azt hiszem, magának is meg kellene hallgatni, amit akar mondani. Bekapcsoltam a melléket, hogy hallja, mit mond. Ezzel Tony újra lerohant a lépcsőn. Csodálkoztam, mi lehet ez, és felvettem a kagylót, ahogy a moziban láttam, miként a magándetektívek szokták. A kagylóból hallatszott, hogy becsapnak egy ajtót, aztán Tony hangja szólt lélekszakadva. Épp most kísértem ki a boltból egy ügynököt, uram. Most teljesen zavartalanul tudunk beszélni. Talán lenne olyan szíves elismételni, amit az előbb mondott? Felteszem, senki nem hall bennünket. Senki, mondta Tony, nyilvánvalóan nem tartotta érdemesnek, hogy engem megemlítsen. Először is a nevem, mondta egy rendkívül kifinomult hangavonal másik végéről,
Peregrine Worsley vagyok, nyugalmazott könyvelő. Igen, Mr. Worsley. Remélem nem gondolja, hogy magán ügyei után kémkedek, de ahogy vagy egy órája véletlenül elmentem a boltja előtt, önkéntelenül is megláttam egy fickót, láthatóan az ön alkalmazottját, akivel már előbb is találkoztam. Valószínűleg az új segédem lehetett. A neve véletlenül nem Archili, de igen. A telefonáló arisztokratikus finomsággal felsúhajtott. Gondoltam, hogy nem tévedek. Tudja, Mr. Marlowe, igen kellemetlen állampolgári kötelességem, hogy tájékoztassam a tényről, hogy Archili büntetett előéletű ember. Örültem, hogy elég elővigyázatos voltam ahhoz, hogy a zsebkendőmet a kagylóra borítsam, különben Mr. Marlowe fülét két elszörnyet horkantás ütötte volna meg. Hosszú bűnlajstroma van, hangsúlyozta a telefonáló. Komoly dolgok? Sikerült Tonynak kinyögnie. Lopás! Vigyáznom kell, hogy ne jusson a kassza közelébe, mondta Tony, inkább önmagának. Attól félek, ez távolról sem minden. Archilit 13-szor csukták börtönbe, és ebből 4 alkalommal erőszakos rablás miatt. Jóságos Isten, kiáltott a Tony, mintha helyettem gyakorolna bűnbánatot. Súlyos testisértés. Pardon, kérdezte a megingathatatlan Mr. Worsley. Semmi, kérem, súlyos testisértés, ez már egészen más dolog, igaz? Hát, félek, hogy igen, nyújtotta a szavakat Mr. Worsley. Telefonon szívesebben nem mondanék többet erről a rettenetes dologról, de ha meg akarja nyugtatni a lelkiismeretét, Mr. Marlowe is el akar oszlatni minden gyanút, hogy én csupán egy aljas névtelen telefonáló vagyok, aki be akarja feketíteni egy ember jellemét, szívesen felkeresem, hogy szemtől szembe lássuk egymást. Talán ez lenne a legjobb, kérem. Úgy érzem, a legtisztességesebb. Hánykor megy vajon ebédelni a segédje? Hétfőn 1-től 2-ig zárva vagyunk. Jöhetnék akkor mondjuk 1:45 körül? Hogy nem, Mr. Worsley, biztosítom majd, hogy tiszta legyen a levegő. A telefonbeszélgetés után felkészültem Tony jogos haragjára. Hogy tehette ezt velem, atyám? Ha elterjed ennek a híre, nem tudja, mennyire árthat az üzletnek. Gondolja csak el, egy erőszakos rablót alkalmazok a boltomban. Szívből való sajnálatomat fejeztem ki, hogy ilyen hibát követtem el, de inkább általános formában. Gondolom, enyhült meg, nem tudta, hogy Archinak ilyen hosszú bűnlajstroma van. De tudtam. Ismertem be, de hát akkor hogyan tehette, atyám? Dobbantott Tony, és dühösen szippantott a cigarettájából. Tudtam, és nem tudtam, Tony. Rena jött segítségemre. A gyónási titok, atyám? Hát, valami ilyesmi. Bocsánat, atyám, mondta Tony újra kedvesen. Az a kérdés, most mit tegyünk? Rena emlékeztette Tonyt arra, amikor Wembleyben a kupamérkőzés után berúgott, és egy pajtásához hozzávágott egy üres, 4 literes sörös üveget. Elhibázta, és a Woolworths áruház nagy üvegablakát törte be. Igen, ismerte el Tony, emiatt egy időre bennlakó voltam. Hát szerencséd volt, hogy nem találtad el, Tony, folytatta Rena, különben 6 hónapig vagy még tovább is őrizhetted volna a sittet. Tony felén fordult. Rena azt akarja ezzel mondani, hogy egyszer én is erőszakra ragadtattam magam, de kaptam egy második lehetőséget. Hát ez nem egészen ugyanaz a dolog, mondtam Tony oldalára állva. Úgy éreztem, tartozom neki valamivel. Ez egyedi eset volt, és Tony túl sokat ivott. Egyetértek magával, atyám, mondta Tony hálásan a támogatásért. Archili úgy látszik, egész életében rossz úton járt. Aki egyszer bűnöző volt, mondta Rena, de hát drágám, nem vagyunk a tündér keresztanya, tegyük fel, hogy Archie kitépi egy öreg hölgy táskáját és fejbe veri, a bíró meg fogja tőlem kérdezni, tudomása volt róla, hogy a vádlott rovat múltú? Én nem menekülhetek a gyónási titok mögé. Elfordítottam a fejem az akaratlan szemrehányás hallatán. Gondold meg, folytatta Tony, mennyire ártana ez az üzletnek és a hírnevemnek. A helyi szennylap vastag betűkkel hozná, szinte látom, a fűszeres, erőszakért elítélt börtöntölteléket alkalmaz.
és az ördögbe is jutott még eszébe utólag, valamelyik tolakodó riporter kiáshatja azt is, hogy engem is elkaptak egyszer. Akkor, hát ez eldönti a dolgot, mondta Rena némi gunnyal. Mennie kell. Várjuk meg Mr. Worsley-t, ajánlottam, talán tanácsot tud adni, mi lenne a leghelyesebb eljárás minden érdekelt számára. Egy órakor Tony elengedte Archie-t ebédelni, és hamarosan megjelent Mr. Peregrine Worsley. Valóban impozáns jelenség volt, fényes, fekete cipők, jól vasalt, keskeny csíkos nadrág, fekete halszálkás zakó, szürke selyem nyakkendő és a ragyogó nyári nap ellenére felgöngyölt ernyő. Ahogy a szobába lépve leemelte kemény fekete kalapját, kopasz fej tárult szemünk elé, olyan fényes, mint a cipője. Első perctől fogva erős ellenszenvet éreztem iránta. Archie viharvelt külseje ellenére sokkal inkább kedvemre való volt. Mikor Mr. Worsley megpillantott, Tonyhoz fordult. Erősítést kért az egyháztól? Nagyon helyes. Gondolom, elmondta a lelkész úrnak, hogy áll a dolog. Tony megerősítette, hogy mindenről tájékoztatott. A látogató felcsippentette a nadrágját, mikor leült, és így szólt. Rendkívül elszomorító látogatás. Elszomorító számomra, és még inkább az ön számára. Ó, hálásak vagyunk, hogy időt szakított, és vette a fáradtságot, hogy eljöjjön, mondta Tony. A névjegyem, mondta, egy névjegykártyát lengetve, melyen gyors pillantással a következőket olvastam. Peregrine A. Worsley, C.A., és egy címet, amely a Chambers szóval végződött. Talán megóhatja nézni az igazoló irataimat? Nem szükséges, kérem, mondta Tony, félretolva a névjegyet, így Mr. Worsley visszatette alaposan megtömött tárcájába. Végig simított szépen nyírott bajuszán, és megigazította szaru keretes, rendkívül vastag lencséjű szemüvegét. Biztosíthatom, mondta Mr. Worsley visszatérve oda, ahonnan kiindult, szóra sem érdemes, a könyvelői munkámból már nyugalomba vonultam. Ha bármikor egy jottányit javítani tudok ezen a romlott világon, teljes lesz az életem. Visszatérve Archie Lee-hez, kezdte Tony a maga egyenes módját. Kedves felesége őnagysága és a helyi lelkész úr jelenlétében nincs módonban felsorolni az említett Archie Lee minden viselt dolgát. Pillanatnyilag csak hidegvérű brutalitására szeretnék óvatosan rámutatni. Olyan jámbornak látszik, mondtam. Jó szíve, uram, válaszolta Mr. Worsley. A becsületére válik reverendájának. Talán nem az a helyén való, hogy ön, a hivatásos emberbarát védje a bűnöst. Csak azt akartam mondani, tettem hozzá, hogy Isten minden teremtményének joga van egy lehetőségre. Mindenki jelentésével csak növeli az egyházról alkotott jó véleményemet, mondta Mr. Worsley. Egy lehetőségre ezt elfogadom. Több lehetőségre is, hát megengedem. De hány lehetőségre? Ez a kérdés. 77-re vetettem fel. Uram, nagy lelkűsége teljesen megszégyenít, de kérdem én, egy megáltalkodott bűnösnek megbocsáthat-e maga a mindenható? Ennek a Mr. Worsley-nak nem csak könyvelői ismeretei vannak, de a teológiában is jártas, gondoltam magamban. Nem, azt nem teheti, ismertem el. Mr. Worsley most már félbeszakítás nélkül folytatta. Higgye el nekem, ha azt mondom, nem ítélem el Archie Lee-t. Erre a célra ő felsége kormánya másokat alkalmazott. Társadalom ellenes szokásai, melyeket felvett, kétségtelenül visszavezethetők neveltetéséhez, környezetéhez, személyes balszerencséjéhez. Melyikünknek nem kellene fejet hajtania és mondania, minden csak Isten kegyelme, de ugye nem akarnék belekontárkodni az önmesterségébe, lelkész úr. Kértem, folytassa bámulatra méltó szónoklatát. Erre a legnagyobb készséggel hajlandó volt. Meg kell próbálnunk megjavítani az egyéni bűnözőt, ez igaz. De vajon nem az az elsődleges kötelességünk, hogy az ártatlan brit lakosság érdekeit védjük? Pontosan erre gondolok, mondta Tony. Na már most, mondta bizalmasan Mr. Worsley, hadd öntsek tiszta vizet a pohárba, ahogy mondani szokás, és hadd valljam be kétségtelen elfogultságomat. Egy alkalommal, történetesen éppen egy bankban voltam, Sunbury-ben.
Pénzt vettem fel, mikor berontott az elszánt Archie Lee. Első kézből volt alkalmam látni ennek az embernek a barbár viselkedését. Az egyik ügyfelet fejbevágta egy homokzsákkal. Tony összerázkódott. Felemeltem a szavam ellene, mondta Mr. Worsley. Erre megfenyegetett, hogy engem is megbunyóz, ha nem fogom be a pofámat. Különböző módokon mindnyájan kifejeztük rosszallásunkat. Mr. Worsley folytatta. Ahogy elképzelhetik, ajkaim azonnal bezárultak, de nem örökre. A rendőrség természetesen elfogta a bűnözőt, és nem kell magyaráznom, milyen figyelemmel követtem a fejleményeket. Magam mentem a bíróságra, hogy kinyissam a pofámat és tanúskodjam. Azon a napon is ott voltam a teremben, amikor Archie-t elítélték. Mennyit kapott? Kérdezte Tony. Ezúttal 9 hónapot. Véleményem szerint túl enyhe büntetés azért a gonosz bűntényét, amit elkövetni láttam. Mit csináljunk hát? Kérdezte Tony kétségbe esve. Lehet itt valami kétség? Kérdezte Mr. Worsley, aki úgy látszott nagyszerűen kiismeri magát az ilyenfajta ügyekben. Természetesen azonnal fel kell neki mondania. De milyen ürüggyel? Kérdezte Tony. És mi van, ha nekem támad? Mr. Worsley hozzám fordult. Ön nem segíthetne, lelkész úr? Szívesen megtenném, mondtam, de azt gondolhatná, én éltem vissza a bizalmával, és teljesen elveszíthetné a hitét a vallásban. Nyomós érv, ismerte el Mr. Worsley nagy megkönnyebbülésemre. Ön tisztelendő úr, ha szabad így mondanom, ifjú évei ellenére, igen, bölcs? Van egy ötletem, pattintott Tony az ujjával, ha egy kicsit segít nekem, atyám.

0: Neil Boyd, Egek, mit évő legyek című írásának 10. részét Tóth Levente színművész olvasta fel. A műsort Somosvári Eszter Anna szerkesztette.
1: Itt a Szent István Rádió, Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak.

Ezzel műsorunk végéhez értünk, az elmúlt közel 25 percben Keresztény könnyű zene szólt. Búcsúzik tőletek a szerkesztő, Birincsik Márton. Sziasztok, dicsértessék a Jézus Krisztus!

0: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
1: Egy óra.
0: Regionális hírek a Szent István Rádióban.
2: Köszöntöm Önöket, a szerkesztő műsorvezető Debnár Ádámot hallják adásunk tartalmából. Három egri család otthonát emésztette fel a tűz, gyűjtés indult, átalakult a bizottsági struktúra Gyöngyösön, oldtimer jármű találkozó lesz Sárospatakon. Ezek mai műsorunk fő hírei, tartsanak velünk! A hétfői Rudivár utcai lakástűzben több egri család elveszítette otthonát és ingóságainak jelentős részét. Megsegítésük érdekében az EVAT Egri Vagyonkezelő és Távfűtő ZRT, valamint munkatársaik is adománygyűjtést indítottak, amelyhez a cégcsoport lányvállalatait és az egrieket is csatlakozásra hívják. A szervezet elsősorban ruházatot, használati tárgyakat, tartós élelmiszert és egyéb szükséges eszközöket vár azoktól, akik szeretnének segíteni, de nem tudják, hogy hogyan juttassák el adományaikat a rászorulóknak. A felajánlásokat csütörtök 16 óráig lehet leadni az EVAT ZRT székházában a Zalár utca 1-3 szám alatt, valamint a Malomárok utcai EVAT fűtőmű portáján. A beérkező adományokat a társaság rendszerezi, nyilvántartásba veszi, majd a jövő hét elején eljuttatja azoknak a családoknak, akik jelenleg önkormányzati lakásokban kaptak ideglenes elhelyezést. Az EVAT a közleményben hangsúlyozza, most minden segítség számít, hiszen a cél az, hogy a bajba jutott családok mielőbb újra kezdhessék az életüket. A gyöngyösi képviselőtestület a hatékonyabb működés érdekében átalakította a bizottsági struktúrát. Az oktatási, nevelési, valamint részben a szociális területek koordinálásáért a jövő

0: Ebben tanácsnokként dr. Szén Gabriella felel. Arról, hogy milyen feladatok várnak rá az új megbízatásában, és melyek lesznek az elsődleges célkitűzései, dr. Szén Gabriella tanácsnokot tudósítunk, Fekete Gábor kérdezte.
1: Mi indokolta ezt a bizottsági struktúrát, alakítást, és akkor így, ahogy mondtam, ennek vannak céljai, tervei, elképzelései, akkor milyen szívvel fogadta ezt a felkérést, és hogy alakult az a molekula, hogy ez lett a végeredmény?
2: Nagyon nehéz időszak volt ez, ugye tudjuk, hogy 2024-ben megalakult az új testület, fideszes polgármesterrel, egy vagyos alpolgármesterrel, és hát a testület összetételét tekintve 7 ellenzéki, 7 fideszes képviselő, és hát a vagyos Nagy Attila, aki alpolgármesterként ugye egy koalíciós megállapodás keretében együtt dolgozott a Fidesz frakcióval. Az elmúlt másfél év tapasztalata az volt számunkra, ellenzékieknek, hogy nem nagyon mennek a város ügyei. Nincsenek beruházások, nincsenek egyeztetések, a lakosoktól is nagyon sok negatív visszajelzés érkezett, és hát egy idő után ez az együttműködés a másik oldalon megromlott láthatóan, tehát annyira sem működött, mint addig, és ennek eredményeképp nagyon sok okot fel lehet sorolni, hogy miért, de nem ez most a téma, ugye Nagy Attila alpolgármesteri visszahívását kezdeményezte a polgármester. Így megbomlott az egység, és 7-7 egy arányban ültünk a testületben, és gyakorlatilag én nem arra tettem esküt, hogy pártokat fogok képviselni ebben a városban, hanem arra, hogy a lakosokat és Gyöngyöst, és minden képviselő erre tett esküt. Így egy nagyon nehéz időszak kezdődött áprilistól egészen a múlt hét csütörtökig, hiszen egyeztetések során arról volt szó, hogy hogyan tudjuk munkával, közös munkával, mindenféle politikai alkuk nélkül működőképessé tenni ezt a várost és fejlődő pályára állítani. Az, hogy miért fogadtam el ezt a megbízatást, többen feltették kommentben is a kérdéseket, hogy 2024-ben azt tartottam volna helyesnek, ha ezzel a felállással a polgármester lemond.
1: Ezt akartam is kérdezni, hogy ugye egy posztban ezt közzé is tette a választások után.
2: Így van, és ez a véleményem utólag nézve sem változott akkor abban az időpillanatban, hiszen egy kezdő polgármester, egy kezdő alpolgármesterrel, az ő frakciójukban jelentős számú kezdő képviselővel előrevetítette azt, hogy a munka nem lesz hatékony. És ez be is igazolódott. Ez nem azért van, mert az újak alkalmatlanak lennének, hanem egyszerűen azért, mert az új feladatokat és az új kihívásokat nekik még meg kellett tanulni és meg kellett szokni. És én most azt mondtam, hogy adjunk egy esélyt arra, hogy szigorúan szakmai alapon és a legfontosabb kérdésekhez hozzányúlva hogyan tudunk úgy dolgozni a következő időszakban, hogy ezt a lakosok a saját bőrükön, a közterületeken és minden témában az intézményeknél érzékeljék.
0: Július 18-án első alkalommal rendezik meg az Oldtimer jármű találkozót a Sárospataki Végardó fürdőben. A veterán járművek seregszemléje mellett egésznapos programok és éjszakai fürdőzés is várja majd a látogatókat. A rendezvényről Múzes Árpád alpolgármestert hallhatják.
3: A szakmámból eredetően és a múltam családi hagyományokhoz illeszkedően vagy büszkelkedjek el vele, hogy fiatal koromban én is autóversenyző is voltam. Jelenleg nekem is van egy-két oldtimer autóm, szóval első sárospataki autós találkozó kerül megrendezésre a Végardó fürdő területén. Első, tehát ez egy pilot jelleggel megrendezésre kerülő rendezvényünk. Bízunk benne, hogy minél többen fognak jelentkezni. Tudnék, onnan indul az egész, hogy a Majál is van, mely a Berekben került megrendezése. Ott is már gondolkodtunk, hogy kiket tudunk még bevonni, főleg ugye a gyerekeknek a figyelmét mivel tudjuk fölkelteni, és hát már oda is meghirdettünk autósok, jármű tulajdonosok, egyedi jármű tulajdonosoknak a figyelmét, hogy nyugodtan lehozhatják járműveiket, és megmutathatják a nagy közönségnek. Na most ez olyan jól sikerült, hogy a résztvevők közül jelentkeztek, hogy hát ők nagyon szívesen szerveznének egy kifejezetten egynapos autós találkozót városunkba. Hát mi meg ehhez segítő jobbot nyújtottunk, megkerestük a megfelelő helyszínt, és ami jól mutatja most a intézményeink nagyon jó együttműködését, hogy a Patakva Kft. Igazgatóasszonya rögtön kapcsolt is, és megpróbálunk ebből úgy profitálni, hogy összekapcsoltuk az eseményt egy éjszakai fürdőzéssel. Úgyhogy most 18-án szombaton napközben ingyenes belépési lehetőséggel meg lehet csodálni autókat. Itt lesz minden, a versenyautótól, youngtimer, oldtimer autók, különleges járművek, épített autók. Itt gyakorlatilag mindenféle járművel lehet nevezni, ami nem hétköznapi. Tehát itt épített autóktól, a limbo, ez egy másik irány, ugye, ahol leültetik az autókat, tuning autók, vagy egyszerűen csak egy nagyon szép állapotban lévő 30-40-50 éves autóval, szocialista járművekkel, de van érdeklődés Szlovákiából, Skoda klub részéről, úgyhogy nagyon változatos lesz. Este pedig 19 órától a fürdőbe lesz, éjszakai fürdőzés, pool party 2500 forintos belépővel, 19 órától egészen 23 óráig.
0: A nyári kikapcsolódás könnyen rémálommá válhat, ha nem figyelünk oda az alapvető biztonsági szabályokra. Milyen veszélyeket rejt a strandolás, hogyan előzhetők meg a balesetek, és mire kell különösen ügyelni a nagy melegben, a vízparton vagy a medencékben. Erről hallják dr. Kisvárdai Tamást, a Gyöngyösi Bugák Pál Kórház rezidens orvosát, aki hasznos tanácsokkal segít, hogy a nyári pihenés valóban gondtalan lehessen.
4: Az ember a strandon tölti, tegyük fel az egész napot. Kint van a tűző napon, a test felhevül. És ez az extrém hőkülönbség, ami a hideg víz, illetve a felhevült test között kialakul, ez egy sokk reakciót vált ki a szervezetben. A szimpatikus idegrendszer aktiválódni fog, katekolaminok fognak felszabadulni, ezáltal egy generalizált, egész testre kiterjedő ér vazokonstrikció, tehát egy érszűkítő hatást fog. Egy magas vérnyomás fog abban a pillanatban, vagy ha nem is abban a pillanatban, de az elkövetkezendő rövid időben kialakulni, illetve egy szapora pózus. Tehát egy tahikard állapot fog létrejönni. Ezt a különösen veszélyeztetettek, tehát a szívbetegek, az idősek erre rendkívül fogékonyak. Tehát ebből nagyon hamar ki tud alakulni egy akár végső esetben egy szívleállás, illetve vagy egy malignus arritmia, tehát egy szívfrekvencia probléma. Hát önmagában azért azt nem mondanám, hogy ezt egyből kezelni kellene, de tehát az események egész hamar romlani tudnak. Észrevesszük, hogyha a helyzet úgy kívánja, akkor be kell avatkozni. Végső esetben egy hirtelen szívleállás, tehát a beugrás pillanatában szinte már kialakulhat. Ha valaki hosszú távon át úszik, tehát fizikai aktivitást folytat a vízben, ez elhúzható addig, amíg ez egy görcsös állapotban, tehát olyan savassá válik az izma, hogy ebből egy görcs alakul ki, és az ember elmerül, és megfulladhat. Hát a legfontosabb az, hogy legyünk tisztában saját korlátjainkkal. Tehát, hogy tudjuk, hogy mire vagyunk képesek, milyen állapotban vagyunk, milyen fizikai, mentális állapotban vagyunk. Ha az ember ezzel tisztában van, nagy probléma, úgy gondolom, hogy nem érheti. Hát érdemes a vízbe menés előtt egy kicsit árnyékba vonulni. Tehát, hogyha ezelőtt tűzőnapon tartózkodtunk, akkor egy pár percet, egy 5-10 percet tartózkodjunk árnyékba, fogyasszunk egy kevés vizet, hogyha úgy érezzük, hogy szomjasak vagyunk, illetve fokozatosan menjünk bele a vízbe. Tehát először egy kicsit vizezzük be a mellkasunkat, a végtagjainkat, majd ezután szépen fokozatosan menjünk bele a vízbe, és akkor úgy gondolom, hogy nagy probléma nem lehet.
0: Folytatódnak a felújítási munkák a 2504-es jelű Eger-Bogács összekötő úton. A kivitelező Mentó Kft. Tájékoztatása szerint most csütörtökön reggel 8 és délután 4 óra között a régi Cifrakapu utca jelenleg lezárt szakaszán, valamint a Tetemvár utca csomópontjában az aszfalt kopóréteg terítését végzik. A munkálatok idején a csomópontot több alkalommal részlegesen lezárják, egyéb időszakokban pedig tárcsás forgalomirányítás mellett haladhat majd a közlekedés. Az elmúlt napokban gyakorlatilag folyamatosan zárva volt ez a szakasz. Az aszfaltozás miatt a környéken jelentős torlódások alakulhatnak ki, ezért a közlekedőknek hosszabb menetidővel kell számolniuk. A kivitelező azt kéri az autósoktól, hogy aki teheti, holnap kerülj el a régi Cifrakapu utca és a Tetemvár utca térségét, ezzel is segítve a munkavégzés zavartalan lebonyolítását és a forgalom csökkentését. Minősített lopás büntette miatt emelt vádat a Miskolci járási ügyészség két férfi ellen, akik vasúti kocsikról fűrészeltek le fűtési lengőkábeleket, ezzel pedig több mint 11 millió forintos kárt okoztak, közölte a Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei főügyészség az MT-vel. 11 millió forint értékű lengőkábelt lopott el tehát két férfi Borsodban. A vádhatóság tájékoztatása szerint ők ketten a cselekményükkel további 4 millió forint rongálási kárt is okoztak a vasúttársaságnak. A vádirat szerint a vádlottak 2024. decembere és 2025. márciusa között egy miskolci vasúti pályaudvaron 26 vasúti kocsit rongáltak meg. A férfiak a kocsik alján lévő fűtési lengőkábeleket fűrészelték le, amelyekből azután kihúzták a rézvezetékeket. Az ügyészség a letartóztatásban lévő büntetett előéletű vádlottakkal szemben börtönbüntetést és közügyektől eltiltást indítványozott, tájékoztatták tehát a Magyar Távirati Irodát. Végül az időjárásról. Holnap a fátyol és gomoly felhők mellett sok napsütés várható, zápor zivatar helyenként előfordulhat, a szél többnyire mérsékelt marad. A hőmérséklet csütörtökön hajnalban 15-17, napközben 31-32 fok körül alakul. Kedves hallgatóink, adásunk a Médiatanács támogatásával a Magyar Média Mecenatúra program keretében készült 2026. július 15-én szerdán.
5: Regionális híreket hallottak a Szent István Rádió.

0: Itt a Szent István Rádió, a jó hír hangja. Kora esti hírmondó. A Szent István Rádió hírmagazinját hallják.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntjük a Szent István Rádió hallgatóit, a mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető Sinkovics Andrea. Adásunk tartalmából több mint 62 ezer adószám veszélyben, csak a beszámoló pótlásával kerülhető el a szankció, figyelmeztet a NAV. Egerbe látogatott a Virágos Magyarországért versenyszakmai zsűrie. Autista gyermekek alkotásaiból nyílt kiállítás az Egri Bródi Sándor megyei és városi könyvtárban. A Nyíregyházi strand népszerű diák munkahelyszín. Kazincz Barcika idén is tanulást ösztönző támogatással ismeri el a jó tanulmányi eredményt elérő diákokat. Ezek műsorunk témái, kérjük tartsanak velünk.
0: Kora esti hírmondó.
1: Idén több mint 62 ezer adózó nem tette közzé határidőre éves számviteli beszámolóját. A NAV eddig több mint 42 ezer mulasztónak küldött felhívást, aki még nem kapta meg az értesítést, a napokban számíthat rá. Érdemes azonnal intézkedni. Aki nem figyel a NAV jelzéseire, komoly bírságra számíthat, és az adószámát is elveszítheti. Emelte ki dr. Paskújné Pivkó Mónika, a Nemzeti Adó és Vámhivatal Heves Vármegyei Adó és Vámigazgatósága kommunikációs referense.
2: A naptári éves gazdálkodóknak a 2025-ös üzleti évről szóló beszámolót 2026. május 31-ig keletletétbe helyezniük és közzétenniük. Ez nem pusztán adminisztrációt jelent, ugyanis a beszámoló teszi átláthatóvá a vállalkozás vagyoni és pénzügyi helyzetét a hatóságok és az üzleti partnerek számára is. A NAV most első lépésként segít elkerülni a szankciókat, ugyanis a felhívás átvételétől számítva 30 napot biztosít a beszámoló bírság nélküli pótlására. Ha ez az időpont is eredménytelenül eltelik, a második felhívással akár 200 ezer forintos mulasztási bírságot is kiszab a NAV, és újabb 30 napot ad a teljesítésre. Aki ezután sem teszi közzé a beszámolóját, annak a NAV törli az adószámát, és kezdeményezi a cég megszüntetését is. Az adószám törlése után a vállalkozás nem folytathat gazdasági tevékenységet, nem állíthat ki számlát vagy nyugtát, és áfát sem igényelhet vissza. A következmény nagyon valós, ugyanis 2025-ben több mint 9000 esetben indult adószámtörlési eljárás, és több mint 6000 cégnél kezdeményezte a NAV a megszűntnek nyilvánítást. A felhívást tehát nem érdemes félretenni, a mulasztást mielőbb pótolni kell, így elkerülhető a komolyabb szankció, és ezáltal biztosítható a további működés is.
1: Egerbe látogatott ma a Virágos Magyarországért verseny szakmai zsűrie. Az ítészeket Gömöri László alpolgármester fogadta a Városházán, majd a Dobótérről elindulva megtekintették a város virágos helyszíneit. Pollák Erikát, a Virágos Magyarországért alapítóját, nemzetközi zsűritagot kérdezzük.
3: Mi indította önt arra, hát gondolom a virágok iránti szeretet az biztos, hogy egy ilyen versenyt létrehozzon itt hazánkban?
4: Nemzetközi példák előzték meg, elsősorban a nyugat-európai példák, ahol már 1975 óta volt egy Antant Florál, a virágos egyetértés, tehát az Antant pantantjaként egy megszervezett verseny. De 1990-ig ebben csak az akkori európai közösség országai vehettek részt, de a rendszerváltozás után, ami ugye itt ebben a régióban bekövetkezett, Franciaországból, amely akkor az európai turizmus évének volt a vezető állama, kaptunk egy levelet, hogy meghívnak minket ebbe az európai virágosítási versenybe. Akkor én az Országos Idegenforgalmi Hivatalban dolgoztam, annak a sajtóosztályát vezettem, és az elnökünkkel megbeszéltük, ebbe érdemes részt venni, hiszen az ország képének megváltoztatására is szükség volt. Jelentkeztünk is, megyünk, legnagyobb meglepetésünkre fel is kértek, hogy már akkor 1990-ben nevezünk is be két települést. Nem folytatom, de így kezdődött az Országos Idegenforgalmi Hivatal, a turizmus, és azután pedig a különböző kertészeti szervezetek csatlakoztak hozzánk, és így sikerült 4 év alatt, 1994-re meghirdetni az országos versenyt. De Eger már tulajdonképpen ezelőtt részt vett az európai versenyben, mert országos verseny nem lévén kiválasztottuk azokat a településeket, akiket hát úgy éreztük, hogy képesek részt venni egy ilyen nemzetközi megmérettetésben, és így jutottam el, nem csak én egyedül természetesen, 1992-ben Egerbe, amikor is Ringelhan György úr volt a polgármester, felhívtam őt telefonon, és mondta, hogy hívjon vissza engem egy fél óra múlva. Úgy látom, hogy ez egy nagyon jó dolog. De hát egyedül nem dönthetek. Valóban fél óra múlva visszahívtam, és mondta, rendben van, és így akkor kezdődött Egerrel a kapcsolatom, és hát nagyon-nagyon rendszeresen visszatértem. Eger nagyon mind, tehát a kezdetektől, mind a mai napig egyik legfontosabb partnere a Virágos Magyarország versenynek.
1: A zsűri tagja Juhász Sándor, Balatonalmádi főkertésze és Nagy Gábor kertészmérnök is. Arról, hogy a klímaváltozás milyen hatással van a virágokra, Nagy Gábor kertészmérnököt kérdezzük.
3: Erika elmondta, hogy már ez a verseny mintegy 30 évre tekint vissza, kb. Ez idő alatt ugye változott hazánk klímája, nyilván ez a virág ültetésre, a virágokra is hatással van. Milyen módon alakultak át a virágültetési szokások, hogy mi marad meg, mi nem? Gondolom, hát így a városok látványa szempontjából is ez ugye nagyon fontos, hogy meg is maradjon a virág, de hát azért látványos is legyen.
5: Hát ugye az utóbbi években, sőt igazából úgy is mondhatnám, hogy az utóbbi évtizedben, vagy akár 15 évben is, ugye elég jelentős ugye változások következtek be. Ami a legjellemzőbb egyébként az, hogy az egynyári virágok ugye nagy mértékben ugye kezdenek már visszaszorulni. Természetesen ennek is megvan ugye a létjogosultsága, tehát ugye a főtereken, frekventált városrészeken, stb. De a kevésbé frekventált részeken, ugye ezeket az egynyári virág kiültetéseket, ugye az évelő kiültetések kezdik ugye felváltani. Ennek ugye több előnye is van, első ugye sokkal kisebb fenntartási igénye, a beruházási igénye is kisebb. Igazából egyetlen egy hátránya van, hogy nagyobb szakértelmet igényel a fenntartása.
3: Milyen szempontok szerint zsűrizik a virágokat, virágágyásokat, a városokat?
5: Igazából ugye az utóbbi években ez is nagyon-nagyon megváltozott. Ugye még a mozgalom kezdetén ugye az volt a lényeg, hogy minél több virág legyen, minél színesebb, stb. Ugye az utóbbi időben ugye ez már eltorlódott a fenntarthatóság, és ugye a klímatudatos városüzemeltetés, ugye parkfenntartás irányába. Tehát elsősorban ez a fő szempont, de hát ugye az esztétika is a fő szempontok között szerepel természetesen a mai napig.
3: És ahogy most megérkeztek városunkba, milyennek látta elsőre a várost, vagy akár itt a dobóteret, még tudom, hogy most fognak majd még menni szétnézni?
5: Turistaként jártunk már itt azért többször, ugye családdal is, meg volt itt ugye egy zsűri kirándulásunk is, azt hiszem talán 2 vagy 3 évvel ezelőtt, hogy azt már pontosan nem tudom. Tehát nem ismeretlen a város egyébként, tehát mindig nagyon szívesen jövünk. Nagyon szép, nagyon rendezett.
1: Eger virágosítási elveiről Ferenci Tamás, a város főkertésze nyilatkozott rádiónknak.
3: Milyen virágok virágoznak most, mik pompáznak? Megmondom őszintén, hogy a tavasszal a tulipánok gyönyörűek voltak itt a patakpart mentén a kőládákban.
6: Köszönjük szépen az elismerő szavakat. Igyekeztünk Egernek a hagyományait méltóan folytatni. Ennek része volt induláskor a hagymás növényeknek a kiültetése, illetve azoknak a bemutatása. Nekem szakmai sikernek számít, és mondhatom, hogy Egerben sikerült meghonosítani a császárkoronát, amely a polgármesteri hivatalban ilyen közsikernek örvendett, és már látom, meg érdeklődtek is, hogy esetleg magánkertekben hogy tudnák ezt, hol beszerezhető az egyéb alapvető fajtákon kívül. Ezt követően ugye a talajelőkészítések, meg a tápanyag utánpótlás után, akkor a egynyári növényeknek az ültetését végeztük el. Termelőt váltottunk, mert szükségszerű volt. Hát majd évvégén a tapasztalatokat le kell vonni, és akkor hát a szükséges módosítani. A szárazság kétségtelen, hogy nagyon megfogta a növényeinket. Egy emberfeletti küzdelem volt ez. Naponta hétvégét is beleszámolva kb. 13 ezer liter vizet juttattunk ki a növényekre, plusz még a hálózati vízlocsoló rendszereken kívül, tehát tényleg egy heroikus küzdelem volt. Hát reméljük, hogy most már ilyen nagy meleg nem lesz, mint ami az elmúlt időszakban volt. Igyekeztünk újdonságokat is becsempészni a városba, hogy ez mindig sokat számít. Ilyenek voltak ugye a megújult virágoszlopok, amelyek tényleg nagyon szépen díszítenek a közterületeinken, illetve hát a hidaknak a díszítése, amely megint csak a lakosságnak tetszésével találkozott, úgyhogy bízunk benne, hogy ezt a színvonalat most már fönn tudjuk tartani, és akkor ez tovább tud majd menni.
1: Autista gyermekek alkotásaiból nyílt kiállítás Egerben a Bródy Sándor megyei és városi könyvtárban július 14-én. Bartusz Zente, Turcsányi Dobozi Bende, Grenerci Marcell, Erős Olivér, Tóth Nimród, Kaspár Zara, valamint Nagy Alexander műveit a Kossuth Lajos utca 16 szám alatt tekinthetik meg Egerben. Az autizmussal élő gyerekek művészetterápiás csoportja immár harmadik éve alkot közösen. Habár a gyerekek mind életkorban, mind habitusban nagyon eltérőek, mégis csodálatos kis elfogadó közösséggé formálódtak. A művészetterápia elengedhetetlen a kreativitás, a gondolkodás, illetve a beszéd fejlődésében, amire a terápiás foglalkozások kiváló alkalmat teremtenek, hangsúlyozta a Komplex Művészeti Mese és Autista Terapeuta. Dévai Erika, aki immár 30 éve dolgozik autista gyermekekkel, hozzátette. A tárlat augusztus 6-áig tekinthető meg.
7: Ez a kiállítás úgy alakult, hogy valamikor április, március végén a gyerekek zongorát is tanulnak velem, ami szintén egy speciális adaptáció Amerikából, és fölléptek a Magyar Zeneházába, és utána jött a szülőktől ez a gondolat, hogy esetlegesen mi lenne, hogyha itt Egerbe a könyvtárba megkérdeznék, hogy lehetne egy ilyen kiállítás. És ugye májusig dolgozik mindig a csoport együtt, szeptembertől májusig, és így alakult, hogy most így nyáron van a kiállítás. Lévén, hogy autista gyerekekről van szó, nem mindig csak témát dolgoztunk, volt, amikor érzelmeket, volt, amikor aktuálisan úgy alakult a csoportdinamika, hogy valamilyen szinten az együtt érzést, együttműködést dramatizáltuk, játszottuk el, táncoltuk el. Egyébként a művészetterápiába az évkörön megyünk, tehát szeptembertől megyünk végig az ünnepeken, illetve aktuálisan, hogy mi történik ősszel, mi történik velünk, egy kicsit bekuckózunk, egy kicsit befelé megyünk. A sötétedés kint, ugyanígy bent is, hogyan kuckózunk befelé, az ünnepeket várva, és aztán tavasszal meg ugye, hogy kifelé jövünk a télből. Úgyhogy mindig az évkörön haladunk, de aktuálisan a gyerekekhez viszonyítva képi feldolgozások, érzelmi feldolgozások, dramatizálások, agyagozás, amiben belegyúrjuk aktuálisan éppen a dühünket, tehát hogy ehhez mindig a csoporthoz van irányítva a téma. Tehát én készülök valamivel, de lehet, hogy éppen akkor úgy alakul, hogy azt most így félreteszem, és egy teljesen más dolgot kezdünk el dolgozni. Ténylegesen, amikor már, hogy végzettségem is volt, én több mint 10 évig kint dolgoztam Angliában, autista gyerekekkel ott végeztem el az autista terapeuta végzettségem van, és utána úgy alakult, hogy miután keresztény emberke vagyok, hogy azt éreztem, hogy Isten most azt akarja, hogy amit én kint adaptáltam, mindent, amit megtanultam, azt én hazahozzam az itteni gyerekeknek, úgyhogy először a Szalaparti Egyműben kezdtem el, és ott ismertem meg igazából ezeket a gyerekeket, és ott kezdtem el velük dolgozni. Aztán, mikor átmentem a Harmónia Integrált Szociális Gyermekvédelmi Intézménybe szembe, akkor pedig a szülők azt szerették volna, hogyha folytatjuk az elkezdett munkát, úgyhogy így aztán a továbbiakban most a Szent Anna Autista Napközi Otthon adott nekünk helyet. Előtte a Autipontban dolgoztunk a gyerekekkel. Azelőtt meg az LKMK-ba, szóval ilyen kis utazók voltunk, de mindig együtt vagyunk.
1: Véget ért a tanév, a diákok egy része pedig már el is kezdte a nyári munkát. A strand népszerű helyszín a fiatalok között. Nyíregyházán minden évben több tucat fiatalt alkalmaznak különböző munkakörökben a fürdőkben. A legnépszerűbb pozíciók gyorsan betelnek. A diákok pedig pénztárosként, kertészeti kisegítőként, csúszdaőrként vagy akár úszómesterként is dolgozhatnak a nyári hónapokban a Sóstó Gyógyfürdők ZRT-nél. Az önkormányzat intézményeiben július 6-án indult az első diák munkaturnus. A részletekről Matavovszki Dániel, a Sóstó Gyógyfürdék ZRT vezérigazgatója nyilatkozik.
8: Nekünk nagyobb kapacitásunk van a nyári szünetben, tehát több vendéget fogadunk, ugye több egység is van itt, vagy ugye evidens, hogy diákokat foglalkoztatunk. Egyrészt részt veszünk az önkormányzati diák munkaprogramban, másrészt egyébként diák szövetkezeten keresztül is érkeznek hozzánk diák munkavállalók. Egészen széles itt a munkaköröknek a spektruma. Úszómesterek is, csúszdőrök is érkeznek, pénztárosok is vannak, de a kertészeti munkákban is részt vesznek a diákok. Az úszómestereknél és a csúszdőröknél mindenféleképpen előírás a végzettség. Itt máshogy nem is lehet ezeket a munkaköröket betölteni. Pénztárosoknál egy rövid betanítás van, egy-két napos betanítás, amíg ugye a pénztár programmal megismerkednek a diákok, de hát nem nagyon szokott ez problémát okozni, ugye a mai modern digitális világban most már ez könnyen veszik ezt az akadályt. A többi munkakörben nem szükséges zömmel képzés, hiszen ugye egyéb kisegítő munkákat, kertészeti és egyéb kisegítő munkákat végeznek még a diákok. Vannak olyanok, akik kijönnek, érzik, hogy kicsit meleg van, dolgozni kell, és hamar lemorzsolódnak, de vannak olyanok, akik évről évre visszatérnek, akár mondjuk az egyetemi tanulmányaik alatt folyamatosan minden nyáron, 3-4-5 éven keresztül jönnek hozzánk dolgozni, és most már mondhatni, hogy ismerősként köszöntjük őket minden egyes szezonban, úgyhogy teljesen változó, valaki csak egy kis pénzt szeretne a nyári nyaralására, egy új mobiltelefonra vagy egy fesztiválra keresni, és arra elég egy pár hetet dolgozni, de valaki több pénzt szeretne félretenni, és egész nyarat végig dolgozni, arra is van lehetősége.
1: Kazincz Barcika város önkormányzata idén is tanulást ösztönző támogatással ismeri el a jó tanulmányi eredményt elérő diákok teljesítményét. A támogatás célja, hogy a szorgalmat és a kitartó munkát pénzbeli elismeréssel jutalmazza. Egyúttal ösztönözze a helyi fiatalokat tanulmányaik folytatására. A részletekről dr. Magi Céldikót, a városi önkormányzat osztályvezetőjét hallják.
9: Az jogosult erre a támogatásra, aki legalább egy éve Kazincbarcikán bejelentett lakóhelyen rendelkezik. Kisgyermek után természetesen a törvényes képviselője, szülője jogosult, 18 évet betöltött középiskolai tanuló saját maga veheti igénybe ezt a támogatást. Az jogosult a támogatásra, ahol a családban az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg az 500 ezer forint per havi jövedelmet. Legalább 3,8-es átlag szükséges, sávonként van beosztva. Az átlagokat illetően hát volt olyan történet, amit úgy a gyerekemtől hallottam vissza, hogy motiválja a gyerekeket az, hogy tanulást ösztönző támogatást fizetünk, hogy már azért is megcsinálom. Viszont ugye az látszik, hogy az első fél évben 770 volt, az előző év végén többen kérték, tehát úgy fél évkor szigorúbban fog az iskolába a ceruzája a tanároknak. Reméljük, hogy most a második fél év után az évvégi bizonyítvány szebben sikerült, és többen lesznek jogosultak kérni a támogatást.
1: Kedves hallgatóink, egyházi híreink következnek.
10: Holnap kezdődik az Egerszalók ifjúsági találkozó és lelki gyakorlat. Ez az ország egyik legnagyobb katolikus ifjúsági eseménye, több 116 és 30 év közötti fiatalt várnak. A részvétel ingyenes, de regisztrációhoz kötött. Az első nap a nyitó előadást Árvai Ferenc főegyházmegyei Karitász igazgató tartja 13 órától, a nyitó szentmisét pedig Ternyák Csaba érsek mutatja be 17 órai kezdettel. Kollégáink csütörtökön és pénteken is bejelentkeznek a helyszínről délután 12:30-tól, és a szentmiséket is minden nap élő adásban közvetíti a rádiónk, valamint a Szent István Televízió a YouTube csatornáján. A szentmise tehát csütörtökön délután 5:00-tól lesz, pénteken majd 18 órától, szombaton este 8:00-tól, a záró napon pedig délelőtt 12:30-kor. A szalóki találkozó vasárnapig tart. Az Egri főegyházmegye közleményben tudatta, hogy további restaurálási és rekonstrukciós munkálatok miatt a bélapátfalvai apátsági templom látogatóközpont és múzeum épülete határozatlan ideig zárva tart. Július 18-án, tehát ezen a héten szombaton, este 6 órai kezdettel lép fel az Istvánfi Balázs Német András duó az Egri Ciszterci templomban. A koncerten a kedves érdeklődők, a közönség szemelvényeket hallhatnak Bartók Béla hangszeres népzene gyűjtéseiből, melyek duda és tekerő segítségével csendülnek fel. Minden érdeklődőt sok szeretettel várnak. A Miskolci Görögkatolikus Roma Szakkollégium felvételt hirdet a 2026-27-es tanévre. Az intézmény várja a jelentkezőket, akik szeretnének egy összetartó közösséghez tartozni és szakkollégistává válni. A jelentkezési határidő augusztus 3-a. A Miskolci Egyházmegye abból a célból hozta létre a Görögkatolikus Roma Szakkollégiumot, hogy elősegítse egy olyan fiatal, a keresztény szellemiséget felvállaló és képviselő értelmiségi réteg kinevelését, akik tudatosan gondolkodnak és aktívan tevékenykednek. A jelentkezéshez szükséges egy kitöltött jelentkezési lap motivációs levéllel, fényképes Europass önéletrajzzal és lelkészi ajánlással. A szakkollégiumban 2-3 ágyas szobák, 2 jól felszerelt konyha és közösségi terek állnak a hallgatók rendelkezésére. A tanulmányi előrehaladás szakmai mentorprogram segíti, amely a felzárkóztatást és a hátránykompenzációt biztosítja a nehezebb tantárgyakból, a diákok számára ösztöndíj is elérhető. Július 16-a és 19-e között első alkalommal rendezik meg a Kárpát-medencei Ferences ifjúsági találkozót Szegeden, amely új kezdeményezésként szeretné megszólítani a közösségre, hitre és tartalmas élményekre vágyó fiatalokat. A találkozót a Magyarok Nagyasszonya Ferences Rendtartomány az Erdélyi Ferences Rendtartománnyal együtt szervezi, Assisi Szent Ferenc halálának 800. évfordulója alkalmából. A 4 napos esemény helyszíne a Szeged Alsóvárosi Ferences templom és kolostor lesz, a résztvevők szállását és napi 3-szori étkezését pedig a Karolina iskola központ biztosítja majd. A találkozó célja, hogy olyan nyitott és befogadó közeget teremtsen, ahol a fiatalok elmélyülhetnek hitükben, kérdéseket tehetnek fel, és valódi közösségi élményeket élhetnek meg. A szervezők egyaránt hangsúlyt fektetnek a lelki feltöltődésre és a közös felszabadult együttlétre. A program kínálat ennek megfelelően sokszínű, a szentségimádás, zsalozsma, szentmise és gyónási lehetőség mellett tanúságtételek, lelki beszélgetések és kerekasztal beszélgetések segítik az elmélyülést, emellett pedig interaktív kiállítás, kreatív alkotóműhelyek, beszélgetős sátrak, vezetett imádságok, önismereti foglalkozások, valamint dóm és torony túrák is várják a résztvevőket, a legbátrabbak pedig a városmisszió során Szeged utcáin is megélhetik majd hitüket. A Ferences Fesztivál nem csak lelki és közösségi, hanem rekreációs élményeket is kínál. A szervezők strandolással, sportprogramokkal, koncertekkel, színházzal és táncházzal is készülnek, így mindenki megtalálhatja a maga számára leginkább feltöltő programokat. A zenei szolgálatot az országúti Buanergész zenekar és a Jesus Prime együttes látja majd el a Gregorián énekek mellett. Augusztus 15-én, Nagyboldogasszony ünnepén, valamint a környező hétvégéken ajánljuk lépteinket a békéért, induljunk el együtt a test és a lélek közös útján, hogy a béke megújuljon a szívünkben, családjainkban, közösségeinkben és a világban, írja közleményében a Mária út közhasznú egyesület. 13. éve, hogy minden évben zarándokok ezre indulnak útnak a Mária úton, Nagyboldogasszony ünnepéhez kapcsolódva. Évről évre egyre többen fedezik fel a zarándoklás ősi, mégis mindig aktuális hagyományát, amely egyszerre jelent testi kihívást, lelki elmélyülést és közösségi élményt. A növekvő részvétel azt mutatja, hogy sokan keresik azokat az alkalmakat, amelyekben az aktív kikapcsolódás valódi lelki tartalommal párosulhat. A 2026-os zarándoknap közös szándéka a béke. Korunk különösen is vágyik arra a békére, amely nem csupán a háborúk hiánya, hanem az emberi kapcsolatok, a közösségek és a nemzetek közötti kölcsönös tisztelet és megértés gyümölcse. Ferenc pápa gyakran emlékeztet bennünket arra, hogy a béke a szívben kezdődik, a meghallgatás, a párbeszéd, a megbocsátás és a testvéri szeretet útján épül, emlékeztetnek a szervezők a néhai szentatya szavaira. Ahhoz, hogy béke legyen a világban, először nekünk kell a béke embereivé válnunk, teszik hozzá. Az elmúlt évek eseményei sokakat indítottak belső útra. Egyre többen tapasztalják meg, hogy a bizonytalanság és a megosztottság idején különösen fontos megtalálni azt a belső forrást, amelyből remény, bizalom és béke fakad. Ezért tehát augusztus 15-én és a környező hétvégéken mindenki előtt nyitva áll a lehetőség, hogy útra keljen és lépteit a béke szántékára ajánlja fel. A zarándoklat során megoszthatjuk egymással örömeinket és terheinket, tanulhatunk egymás tapasztalataiból, bátoríthatjuk az útkeresőket, és megtapasztalhatjuk a közösen hordozott ima erejét. Az út nem csak a célba érkezésről szól, hanem a találkozásokról, a figyelemről és a közösségről is. Ezért remélik, idén is sokan csatlakoznak a zarándoknaphoz. A központi lelki programhoz minden zarándok szakasz saját helyi értékeivel kapcsolódik. A résztvevők nem csak gyalogosan, hanem kerékpárral, futva, lovon, vagy akár vízi zarándoklat keretében is bekapcsolódhatnak. A Mária út teljes hálózatán mindenki megtalálhatja a számára megfelelő formát és távolságot. Csatlakozni néhány speciális szakasztól eltekintve bárhol és bármikor lehet. A Mária út lehetőséget ad arra, hogy lakóhelyünkhöz közel is megtapasztalhassuk a zarándoklás élményét. Az Egy úton nemzetközi zarándoknap egyik fontos küldetése, hogy megmutassa, Magyarországon és a Kárpát-medencében is számtalan lehetőség kínálkozik arra, hogy csodálatos természeti és épített környezetben közösen lelki tartalommal gazdagodva járjuk végig saját utunkat. Szeretettel hívják azokat is, akik valamilyen okból nem tudnak személyesen részt venni a zarándoklatokon. Kapcsolódjanak be az ima háttérláncba, és ajánlják fel ezen a napon imáikat, gondolataikat és áldozataikat a békéért. Aki szeretné, hogy saját ima szándékát is hordozzák a zarándok csoportok, kérik, küldjék el azt az info@mariaut.hu e-mail címre. Legyen augusztus 15-e, és a környező hétvégéig sok ezer ember közös tanúságtétele arról, hogy a béke útja ma is járható, lépésről lépésre, emberről emberre, szívről szívre. Buzdít a Mária út közhasznú egyesület. Mió Barada horvát karizmatikus tart lelki gyakorlatot Egerben a Ciszterci templomban augusztus 25-én, 26-án és 27-én. A téma a bűn és a megtérés, a lelki gyakorlat fővédnöke Ternyák Csaba érsek. Jelentkezni e-mailben lehet a szentélek2016@gmail.com címen, vagy az egri Ciszterci templom sekrestjében. Kérik, azok jelentkezzenek, akik mindhárom nap részt tudnak venni a lelki gyakorlaton. Sok szeretettel vár mindenkit az Életünk Krisztus karizmatikus közösség.
1: Kedves hallgatóink, kora esti hírmondónk végéhez értünk. Drimba Miranda, Debnár Ádám, Fekete Gábor, Koleszár Krisztián és Kriston Tamás szerkesztők, valamint Tompos Péter technikus nevében is köszönjük megtisztelő figyelmüket. A szerkesztő műsorvezetőt, Sinkovics Andrát hallották. Hírmondóval legközelebb holnap 17 óra 15 perckor jelentkezünk. Addig is további tartalmas rádiózást kívánunk. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
0: Önök a kora esti hírmondót a Szent István Rádió hírmagazinját hallották.

0: régió sportja.
1: Poor Károly transferguru szerint a holland élvonalbeli Den Haag megállapodott a DVSC labdarúgó csapatával Bárány Donát kivásárlásával kapcsolatban. Címét megvédve Lehmann Csongor nyerte a férfi triatlonosok világkupa futamát Tiszaújvárosban. Két utánpótlás atlétikai versenyt rendeznek idén a Nyíregyházi Atlétikai Centrumban. Iskolák közötti grundbirkózó versenyt rendeztek Sajóvárkonyon. Ennyit dióhéjban, most pedig lássuk a részleteket. A holland élvonalba tavasszal a másodosztály bajnokaként feljutó Den Haag szurkolói oldala az Adofanzón arról számolt be, hogy a klub tárgyalásokat folytat a DVSC magyar válogatott csatára Bárány Donát szerződtetése ügyében. Majd holland forrásaira hivatkozva kiemelte, azóta meg is született az egyesség a csatár átigazolási ügyében a klubok között. A hollandok kivásárolják a támadót a debreceni szerződéséből, amit opciós lehetőségével élve a tavasszal hosszabbított meg a DVSC 2029-ig. Címét megvédve Lehmann Csongor nyerte a férfi triatlonosok világkupa futamát Tiszaújvárosban. A 27 éves tiszaújvárosi sportoló sorozatban negyedszer diadalmaskodott a hazai világkupa viadalon, de ő győzött akkor is, amikor Európa kupát, illetve prémium Európa kupát rendeztek a tiszaparti városban. Most őt hallják.
2: Mindig úgy jövök ide haza, hogy szeretnék a legjobbamat nyújtani, szeretnék a dobogó legfelső fokára állni. Nyilván ez valamilyen szinten nyomás is, hiszen ez az egyik legfontosabb verseny számomra, és itt szeretnék mindig a legjobban bizonyítani. Idén különösen nehéz volt ez, úgy érzem, hiszen csak három nappal ezelőtt jöttünk le egy magaslati edzőtáborból, ahol jóval hűvösebb időjárás volt, illetve ez még ilyenkor nem is a legideálisabb az edzőtábor szempontjából, hogy tudtam, hogy nagyon oda kell tennem magam, hogy harcolni akarok a pódium helyezésekért. Úgyhogy nagyon örültem, hogy sikerült elszakadnunk így heten, és egész jól együtt dolgozva, valamennyire próbálva, futásra spórolva egy egész jó kis előnnyel szálltunk le. Utána pedig a futáson egyből, ahogy leszálltunk, próbáltam nagy tempót diktálni, hogy elszakadjak a dobbiektől, és esetleg elvegyem a kedvüket az üldözéstől. Ez be is jött, egy 5-10 másodperces előnyt tudtam úgy nagyjából tartani a második kilométertől. De iszonyatosan kemény volt ez a közel 40 fokos hőség. Úgyhogy még azért bőven nem a legjobb formámban vagyok az edzőtábor után, ez iszonyatosan kemény volt, de annál édesebb ez a győzelem. Szerencsére Márk és Zalán nagyon erős volt a kerékpáron, így hogyha esetleg én egy kicsit próbáltam pihenni, ők egyből átvették a vezetést, és nagyon sok erőt raktak bele a bringába. Én úgy voltam vele, hogy esetleg utol is érnek minket, inkább próbálom a futásra spórolni a lábaimat. Igazából a két legjobb futó a mezőnyből ott volt az első bolyban a francia és a spanyol srác, szóval tudtam, hogy rájuk kell figyelni, úgyhogy ezért is próbáltam nagyon észre versenyezni. És hát egy nagyon jó edzőverseny volt ez most a következő két világbajnoki széria verseny előtt, ami Hamburgban és Londonban lesz.
1: A korábban rendezett női világkupa fináléban ugyancsak magyar siker született, ugyanis a 18 éves Szalai Fanni pályafutása első világkupa futamgyőzelmét aratta Tiszaújvárosban. A vasas 18 éves sportolója 57 perc 10 másodperc alatt teljesítette a távot. A korábban Tiszaújvárosban junior Európa kupa versenyt nyert Szalai mögött az amerikai Taylor Knibb ért célba másodikként 51 másodperces hátránnyal, míg a harmadik helyen az ausztrál Tara Soszinski végzett, majdnem másfél perccel elmaradva a győztes időtől. Szalai mindössze 3 hónapja debütált a világkupa sorozatban.
3: Egyáltalán nem számítottam rá, hogy ezt meg fogom nyerni, sőt, tényleg a top 6-ba gondolkodtam, és azt jósoltuk, hogy talán ilyen 5.-4. Az, hogy most sikerült megnyerni, ez egyáltalán nem volt terve, úgyhogy hát nekem ez most nagyon sokat számít, hogy itthon tudtam nyerni a családom és egy-két barátom előtt, úgyhogy hát nagyon örülök neki. Igazából egész jól ment a futás, hát nagyon meleg volt, úgyhogy próbáltam óvatosan beszélni, sőt a futóedzőm belém is véste, hogy nagyon óvatosan kezdjem, és egyáltalán ne kezdjem el, úgyhogy rohanok, mint ahogy szoktam. Úgyhogy én nagyon óvatosan próbáltam kezdeni, mindenki mondta, hogy frissítsek, szerencsére nagyon sok frissítőnk volt, úgyhogy nagyon örülök, hogy így el tudtam szakadni, igazából nem gondoltam, hogy el tudok így, hát ennyire, úgyhogy nagyon örülök neki. Főleg itt a depónál, amikor eljöttünk, mindig annyi erőt adott, hogy mindenki szurkolt, hogy ez nekem nagyon sokat számított, és szerintem, amikor egy kicsit így elfáradtam, akkor ez nagyon sokat segített. A következő hetek elég sűrűk lesznek, lassan itt van az EB, gondolom ott is nagyon meleg lesz, úgyhogy ez most egy nagyon jó gyakorlás volt. Hát nem gyakorlás, mert azért elég éles verseny volt, csak hogy így jó menet volt így a melegre. Illetve Hamburgba fogok az első világkupa sorozatomon indulni, ami hát most nagyon sokat jelent, és ez most egy nagyon nagy erőt tud adni nekem. Úgyhogy igazából elég sűrű lesz ez a pár hét most.
1: Két utánpótlás atlétikai versenyt rendez idén a Nyíregyházi Atlétikai Centrum. A részletekről Vas Lászlót, a Sportcentrum szakágvezetőjét hallják.
0: Ebben az évben két versenyünk lesz. Az egyik hármas válogatott viadal az ifjúsági korosztálynak, és a másik pedig szeptemberben egy serdülő területi régiós verseny. Az ifjúsági válogatott viadalra azért is készülünk nagyon, mert lesznek nyíregyházi résztvevők szintén, és a két résztvevő, a két lány, akik a győri országos bajnokságon is kitettek magukért, mert óriási egyéni csúcsokkal a dobogó második helyét szerezték meg.
1: A Lengyelországban megrendezett U23-as válogatott viadalon a Nyíregyházi Sportcentrum két atlétája is a magyar válogatott tagjaként lépett pályára. Csikós Patrik súlylökésben a hatodik helyen végzett, míg Honász Erik a súlylökésben és diszkoszvetésben egyaránt a nyolcadik helyet szerezte meg. A magyar válogatott összesítésben a harmadik helyen zárt a lengyel és a cseh csapat mögött. A versenyen a Sportcentrum edzője Kerekes László is a válogatott szakmai munkáját segítette. A felnőtt versenyzők az Európa-bajnokságra készülnek. Hellebrandt Máté gyalogló már kvalifikálta magát, de nem ő lesz az egyetlen nyíregyházi a kontinens viadalon.
0: Ő már az EB-re készül, hiszen nem sokára lesz, és bízom benne, hogy jó eredményt fog elérni. Rajta kívül még Kerekes Dóra ott van abban a keretben jelenleg, aki részt vehet az Európa-bajnokságon, és bízom még abban, hogy Szikszai Robi is bekerül a 36-os létszámban a dobók közé. Illetve hát titkosan remélem azt, hogy Kászabó Gabriella 3000 akadályon ott lehet még. Egy sérülés után már elkezdett versenyezni, és problémái nincsenek.
1: Iskolák közötti gróndbirkózó versenyt tartottak Sajóvárkonyon. Obbágy Csabát, az általános iskola igazgatóját hallják.
4: Minden nagyon fontos az iskola életében, ami kiegészíti a tanulási folyamatot. Nagyon örülök annak, hogy sok kreatív kollégám van, akik újabb és újabb ötletekkel állnak elő. Úgy tűnik, hogy nagyon sikeresek vagyunk a birkózás területén, hiszen diákolimpiai versenyen már hatodik helyezést értünk el korábban, most pedig a Barcikai Birkózó Egyesülettel vált vetve több iskola, ózdiskolák és környező települések iskoláiból érkezett csapatok is vannak. Ez az első alkalom, reméljük, hogy jól sikerül, és jövőre folytatni tudjuk, és hagyományt teremtünk.
1: A térség több iskolájából érkeztek versenyzők az első grundbirkózó tornára, melyet az általános iskola szervezett a Kazincbarcikai Városi Sportegyesület közreműködésével.

0: Büszkeség számunkra, hogy 40 gyereknek rendszeres testmozgást tudunk ezzel az iskolában biztosítani, ami egy ilyen periférián lévő iskola számára, és az itt élők számára egy nagyon-nagyon jó lehetőség, hogy helyben magas minőségi képzett szakemberektől tanulhatják a sportot, amely kitörést jelenthet számukra.
1: A rendezvényt Ózdváros önkormányzatának Oktatási, Kulturális és Sportbizottsága is támogatta. A szervezők szerint az esemény nem csak sportverseny volt, hanem közösségépítő program is a térség fiataljai számára. A szervezők szerint a Vasgyúrók csatája nevű versenysorozat ősszel Putnokon, Sajókazán, Kazincbarcikán és Sajószentpéteren folytatódik. A versenyen összesen 80 gyermek mérte összetudását. Az első korcsoportban 8, a másodikban pedig a 7 legjobb versenyzőt díjazták. A mérkőzések egy kijelölt küzdőkörben zajlottak, ahol a cél az volt, hogy a versenyzők kitolják ellenfelüket a körből, vagy elemeljék a talajról. Szőgyör Mihályt, a Kazincbarcikai Városi Sportegyesület birkózó szakosztályának vezetőedzőjét hallják.
2: A gondbirkózás a birkózás első lépcsőfoka, igazából meg kell tanulnunk, hogy hogy irányítjuk a testünket, és ez egy nagyon jó közösség, ugye ez a Várkonyi iskola, a Putnoki, a Sajókazai, a Barckai, a Sajószentpéteri iskolák, illetve ugye ezeknél az iskoláknál a Kazincbarcikai Városi Sportegyesületnek vannak fiókcsapatai, és próbáljuk őket ugye összehozni egy csapatként, egy családként üzemelni, és hát a Magyar Birkózó Szövetség erre nagyon nagy hangsúlyt fektet ugye az utánpótlás integrálására, ugye a birkózó sportág népszerűsítésére.
1: Kedves hallgatóink, regionális sport összefoglalót hallottak.

0: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk.
1: Kettő óra.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
2: Kezdődik az Egerszalók ifjúsági találkozó és lelki gyakorlat, majd most csütörtöktől egészen vasárnapig tart. Ez az ország egyik legnagyobb katolikus ifjúsági eseménye, több 116 és 30 év közötti fiatalt várnak, a részvétel ingyenes, de regisztrációhoz kötött. Az első nap a nyitó előadást Árvai Ferenc főegyházmegyei karitász igazgató tartja 13 órától, a nyitó szentmisét pedig Ternyák Csaba érsek mutatja be 17 órai kezdettel. A szentmiséket élőadásban közvetíti rádiónk, valamint a Szent István Televízió a YouTube csatornáján. Az Európai Uniós források lehívása érdekében államháztartási szabályok módosítását kezdeményezte a kormány. Az országgyűlés honlapján olvasható törvényjavaslat szerint az ország költségvetését a kabinetnek ismét ősszel kell majd benyújtani a parlamentnek. A helyreállítási alapból Magyarországra érkező uniós források egy részét járműbeszerzésekre fordítja a kormány, és hamarosan döntés születhet új közlekedési fejlesztésekről is, mondta az Inforádióban a közlekedési és beruházási miniszter a Magyar Vasút 180 éves fennállása tiszteletére szervezett budapesti ünnepség után. Vitézi Dávid a KRESZ átalakításáról azt mondta, a társadalom többsége által támogatott szabályozást szeretnének kialakítani, ezért hamarosan egyeztetési kérdőív indul a gyors közlekedés biztonsági intézkedésekről, a teljes KRESZ első tervezete pedig valamikor ősszel jöhet ki. Kétnapos rendkívüli parlamenti ülés összehívását kezdeményezte jövő hétfőre és kedre is a kormány. Ruf Bálint miniszterelnökséget vezető miniszter azt indítványozza, hogy a parlament vitassa meg a közösségi közlekedés versenyképességének és hatékonyságának javításával összefüggő intézkedések, valamint az országos közlekedés szervező és az országos gördülőállománykezelő társaság létrehozása érdekében szükséges törvénymódosítást. A központi költségvetés címrendjének a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatallal összefüggő módosítását. Ugyancsak tárgyalhatja az országgyűlés a veszélyhelyzet megszűnésével összefüggő átmeneti szabályokról és a járványügyi készültségről szóló, valamint a Magyar Agrár, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamaráról szóló törvény módosítását, továbbá a közpénzügyi reformokkal összefüggésben egyes államháztartási szabályok módosítását és a Magyarország 2026. évi központi költségvetéséről szóló törvény módosítást. A kormány megkezdte a Szent István vidékfejlesztési